Szeretettel köszöntök én is mindenkit, különösképpen kedves vendégtestvéreinket. Külön kiváltság volt számunkra, hogy néhány hónappal ezelőtt elmehettünk Zsuzsával, Misikével, Inácsra is, és Kiskunhalasházára, és megismerkedhettünk veletek. És olyan jó volt hallani, hogy ti nektek is vágyatok támad, hogy eljöjjetek ide, és most ez megvalósult. Úgyhogy nagyon hálásak vagyunk a Jóistennek. Kérlek benneteket, kedves testvéreim, akik itt vagytok Győrben, hogy ismerjétek meg vendégeinket, sok értékes családot ismerhettek meg, és nagyon sok tapasztalattal rendelkeznek, és kölcsönös legyen ez az ismerettség, hiszen ez a célja az eljöveteleteknek. Szokás szerint én szeretnék először a gyerekekhez szólni. Nagyon sok gyerek van, nagyon sok fiatal, és szeretném veletek megosztani azt a nagy tapasztalatot, amit az elmúlt héten éltünk át, és egy igét hozzáfűzni, pontosabban ezt az igét éltük meg mi, ennek a valóságát, a Péter apostol első levele 5. fejezet 7. versét, amely így hangzik: minden gondotokat őre jár vessétek, mert néki gondja van reátok. Az elmúlt héten, pontosabban még az előtte lévő pénteken kezdődött, amikor egy nagy intézkedési körútra indultam, és Misike azt mondta, hogy eljönne velem segíteni, piacra kellett mennünk, állomásra, boltokba, bankba, stb. Utána pedig őt elvinni orvoshoz egy felülvizsgálatra, egy kontrollvizsgálatra. És aztán, amikor útközben eszünkbe jutott, hogy az igazolványa nincs nála, az orvoshoz kellett, hazaléptünk, és Zsuzsa a kezébe adta az igazolványt. Megbeszéltük, hogy együtt ezt a tapasztalatot elmesélhetem, hiszen tényleg nagy élmény volt számunkra. És amikor szépen haladtunk, piacon voltunk, bankba voltunk, elmentünk állomásra, stb., hát most megyünk az orvoshoz, vedd elő az igazolványt. De ez nem csak egy igazolvány volt, hanem egy igazolványtok, és benne bizony 5-6 igazolvány, és fontos iratok benne, és nem találta. Félreálltam az autóval, egy parkírozóba leálltunk, és minden létező helyen megnéztük, szőnyeg alatt, oldalt, kesztyűtartóba, oldalsó tartókba, ülések alatt, és nem találtuk. Szegény a fejéhez kapott, mi lesz, ha apa megtudja? Láttam, hogy egy kicsit megrendül, kétségbe esik, gyere, üljünk vissza. A Jóisten azt mondja, hogy minden gondunkat őre elvessük, és ezt az igét idéztem. Minden gondotokat őre elvessétek, mert néki gondja van reátok, mondta Misikém. Ha a Jóisten akarja, megtalálhatjuk az igazolványt. Neki van hatalma ezt megcselekedni. De ha úgy dönt és úgy látja jobbnak, hogy ne legyen meg az igazolvány, ezt is el kell fogadnunk, mert ő azt mondta, hogy ha mi minden gondunkat az ő kezébe helyezzük, valami jót rejt el benne, hiszen az ige azt mondja, hogy akik Isten szeretik, még a rosszat is jóra tudja fordítani. Mondom, akkor ezt várjuk. Ezt tettük, imádkoztunk. Őszinte hittel imádkoztunk, könyörögtünk, ő is, én is, és hát letettük a kezébe. Hát azért a biztonság kedvéért az emberi részt úgy éreztük, meg kell tennünk, visszamentünk az előző helyekre, megnéztük, hogy nem ejtettük-e le parkírozóba, visszamentünk a piacra, felmentem az irodába, és kértem, ha megtalálják, küldjék el, adtam telefonszámot, de nem lett meg az igazolvány. És így ment, aztán haza is vittük őt, ezért külön imádkoztunk, hogy őszinte legyen a szüleivel, de ha nem kérdezik, akkor inkább ne beszéljen erről az igazolvány kérdésről. És aztán haza is ment, 3-4 napra otthon volt, és amikor hoztuk őt vissza, hogy újra tanulunk, és újra elkezdjük a dolgainkat végezni, akkor szerdán, ugye ez pénteken történt, tehát 6. napra rá, előtte délelőtt még kimentünk Écsre, hogy fát vágjunk, és egy kis kerti munkát végezzünk, és ahogy jövünk visszafelé, akkor megkérdezi Zsuzsát, hogy hát előre ülhet az autóba? Hát kérdezzel meg engem. Hát mondtam, rendben, ülj előre. És ahogy beült az autóba, ott, ahol már nem tudom hányszor megnéztük, oda nyúlt, egy elemlámpát látott, és ott elkezdte megfogni, hát egyszer csak a kezébe volt az igazolvány. Tok, és benne az igazolványok. Hát látnotok kellett volna, kipenderült az autóból, magasba szökkent, és hatalmasat kiáltott, megvan az igazolvány. Hát mi sem tudtunk, hova legyünk, Zsuzsa is átnézte az autót,
és nem találtuk sehol, és ott álltunk döbbenettel, és egyre fokozódó örömmel, és emlékeztettük arra, hogy emlékszel, hogy imádkoztunk? Emlékszel, hogy a Jóisten kezébe helyeztük? Nem tudtuk elképzelni, és a mai napig sem tudjuk, hogy került oda. Hogy ott volt, és mégse vettük észre, miután hárman átnéztük. Nem tudom, Zsuzsa azt mondta, hogy a Jóisten elküldte az ő angyalát, és oda tette. Nem tudjuk, hogy volt, az igazolvány meglett. De rögtön beültünk az autóba, és hálát adtunk. És elmondtuk, hogy csodát éltünk át, egy hatalmas tapasztalatot. Még azt is szeretném hozzáfűzni, hogy amikor hoztuk őt el, addig nem volt ez szó se az igazolványról, de hogy jöttünk ki az ajtón, az édesanyja megkérdezte, igazolvány megvan? Rám nézett Misi, mondta, hogy nem szabad hazudni. Nincs. Hát hol van? Elveszett. Győrben. Hát én félreálltam, és elkezdtem imádkozni, hogy Istenem, most van, lehet ebben, most ne menjünk nagyon bele ebbe a helyzetbe. És valahogy a Jóisten úgy irányította a folyamatokat, hogy hát jó, akkor keressétek. És úgy túl lettünk rajta, ahogy hoztuk őt el, és meglett. Úgyhogy kedves gyerekek, én ezt azért mondtam el nektek, mert a ti életetekben is minden bizonnyal lehetnek nagy problémák és gondok, akár ilyenek, akár kisebbek, akár nagyobbak, de ne felejtjétek el a Jóisten igéjét, minden gondotokat őre elvessétek. Mert néki gondja van reátok. Jézus szeret benneteket, és a ti dolgaitokat, ügyeiteket ő intézi, vezeti, és segít nektek. Mi ezt megtapasztaltuk többször is az elmúlt héten, de az egyik tapasztalat ez volt, és azért szerettem volna veletek megosztani, hogy ha ti is bajba kerültök, kicsik nagyok egyaránt, ne feledjétek, ha ott van a szülőtök, ha nincs, személyesen keressétek Jézust, és ő meg fogja mutatni a hatalmát. Köszönöm a figyelmeteket. Kedves testvéreim, a családi élet kiváltságáról szeretnék szólni. Gondolom az énekből és az eddigi történésekből is kikövetkeztethetitek. És nagyon nagy öröm volt hallgatni ezeket a gyönyörű szolgálatokat, amelyek ráhangoltak bennünket az igére, és felemeltek bennünket, és különösképpen öröm volt látni a gyerekeket, amint szolgáltatok, hiszen a ti életeteknek egyik nagy küldetése és célja, hogy szolgáló életet éljetek. Az igék, amiket szeretnék felvillantani előttetek, és kérlek benneteket, keressük ki a Római Levél 13. fejezet 8. verse, amely így hangzik, senkinek semmivel ne tartozzatok, hanem csak azzal, hogy egymást szeressétek. Senkinek semmivel ne tartozzunk, csak azzal, hogy egymást szeressük. Három igét szeretnék elétek hozni, mindegyik csak egy ilyen rövid ige. A másik a Korintusi első levél 16. fejezet 14. verse, mely így szól, minden dolgotok szeretetben menjen végbe. És a harmadik ige pedig az Efezusi levél 4. fejezet 3. verse. Igyekezvén megtartani a lélek egységét a békességnek kötelékében. Ezek az igék arról szólnak, hogy egymás iránt szeretett tartozásunk van, mert valaki nagyon szeretett bennünket, hogy minden dolgunk úgy menjen végbe a családban, az otthonban, hogy szeretet szellemében, és egységre törekedjünk a békességnek kötelékében. Ezek hatalmas nagy gondolatai Istennek, amelyekkel bennünket bátorít. Arra rendelte Isten a családot az Édenben, hogy megsejtse az ember azt, hogy milyen jó így élni. Hogy betöltsék a férfiak, a nők, ugye később a szerepüket, a gyerekek is a helyükön legyenek, és hogy családban nevelődjünk, és családban is neveljük a gyermekeinket. Ez egy hatalmas kiváltság, és egy igazán jól működő család azt a célt eléri, hogy mindenki, minden családtag vágyakozik arra, hogy a mennyei családnak legyen a részese. Ez az Isten célja. Mert Isten önmagát apának, atyának nevezi,
édesanyának, ugye Ézsaiás könyvében ismerjük a híres igéket, hogy elfeledkezhetik-e az anya a gyermekéről. Hát Isten nem feledkezik el rólunk. Ő úgy tekint ránk, mint szülő, és bennünket pedig fiainak nevez. Mindenki Isten fiaivá születhet, tudatosan is, de ha nem is tud róla, akkor is Isten gyermeke, mert Isten teremtette őt. De emellett a családhoz fűződő legszorosabb kötelékekben is bemutatkozik az Isten, önmagát férjnek nevezi, vagy Krisztus vőlegénynek, az egyházát, vagy a hívő embert feleségnek, vagy menyasszonynak, és Jézus még azt is mondta, hogy ő a legjobb barátunk, és a legközelebbi rokonunk. Tehát ezek az igék mindenképpen arra utalnak, hogy Isten családban gondolkodik. Családi életre hívott bennünket, és akár családban élünk most jelenleg vagy nem, vágyakozunk rá, és a családi életnek törvényei vannak, és küldetése van. Hatalmas kiváltság, hogy lehet családunk, hogyha lehetnek gyermekeink, barátaink, rokonaink, mert Isten ezáltal különleges tapasztalatokban akar bennünket részesíteni. Reméljük, hogy a mai napon is az együttlétben, az ismerkedésben, a délutáni beszélgetésben gazdagodhatunk egymás által. A Nagyorvos Lágynyomán című könyvünkben 7 fejezet szól a családi életről. Azért mondom ezt nektek, hogy bátorítsalak benneteket, hogy külön fejezet van az apáról, az anyáról, a gyermekekről, az otthon berendezéséről, az egészséges életmódról, és a család küldetéséről, az édeni alapokról, és arról a célról különösképpen, hogy mi a családi élet célja, a szolgálat és a küldetés. Bátorítalak benneteket, hogy olvassátok ezeket a fejezeteket el, nagyon-nagyon jó tanulmány, közös olvasásra is, és megvizsgálni magunkat ezek tükrében. Én csak néhány mondatot szeretnék ebből felvillantani, a családi élet küldetésére nézve. A 245. oldalon olvasom. Az igazi család sokkal nagyobb befolyást gyakorol az emberek szívére és életére, mint bármilyen prédikáció. Ha a fiatalok ilyen otthonból lépnek ki az életbe, továbbadják azt a leckét, amelyet megtanultak. Nemesebb életelveket ismertetnek meg más családokkal, és felemelő befolyást árasztanak a társadalomra. Bármilyen prédikációnál többet ér egy jól működő család, ahol béke van, ahol szeretet van, ahol egység van. Én magam is átéltem egy tapasztalatot még főiskolás koromban, amikor nagy nehézségek közepén lelki szükségben és

időnként munkát, és így tudtam elemi dolgaimat ellátni. De nem ezért említem meg, hanem azért, mert amikor ehhez a családhoz elmentem, hogy ott gyermekek voltak és a házaspár, olyan természetes szeretettel fogadtak, befogadtak, hogy én oda bármikor elmehettem. Beléphettem hozzájuk, nem kellett magyarázkodni, ők befogadtak, adtak enni, elvittek, emlékszem, ez a férfi, Herceg Istvánnak hívták különben, nem baj, ha nevét kimondom, elvitt erdőbe gombászni, megtanítani, elvitt horgászni, tanítani, elvitt a természetbe, természetjárásra, kinyitotta előttem a világot, és befogadtak az otthonokba. Együtt ehettem velük, volt, hogy ott is aludtam, és nagyon jól éreztem magam, és úgy éreztem, hogy van egy pont, ahova hazamehetek, ott az otthondalaságban, Egerben. Tehát, ha adatik ilyen lehetőség, csak oda lehet belépni így egy idegennek, hogy így mondjam, ahol fogadóképesség van. Ahol a lelkület, a szeretet, a nyitottság ott van, és érdemes megvizsgálni a mi családunkat, hogy vajon mi ilyenek vagyunk-e. A következő mondat, a családi kötelék a legszorosabb, leggyöngédebb és legszentebb minden kötelék között a Földön. Isten az emberiség áldásául szánta, és áldás is az mindenütt, ahol értelmesen, istenfélelemben és a vele járó felelősségeket kellően mérlegelve lépnek a házasság kötelékébe. Tehát ez a legszentebb, legszorosabb kör, ami csak lehet az emberi életben, és Isten erre a kiváltságra hív bennünket. És ahogy tanulmányoztam ezt a kérdést, próbáltam megfogalmazni magamban, hogy hol a dolog lényege. Nagyon sok mindent el lehetne mondani egy családi életről, nagyon sok minden oldalról meg lehetne közelíteni az otthon kiválasztásától, az egészséges életmódon át, de próbáltam megragadni azt a leglényegesebb mozzanatot, ami egy családnak a légkörét meghatározza. És én erről szeretnék pár mondatot szólni. Amikor ugye házasságra lépnek a fiatalok, akkor sokszor felfedeznek egymásban addig nem gyanított gyengességeket és fogyatékosságokat. De azok a szívek, amelyeket a szeretet köt össze, észrevesznek addig nem látott értékeket is. Igyekezzék mindenki inkább a nagyszerű tulajdonságokat felfedezni, mintsem a fogyatékosságokat. Nagyon nagy gondolat. Mert amikor emberek egymással élnek, gyerekek, felnőttek, házaspárok, akkor kiderül, nagyon gyorsan, lassabban vagy gyorsabban, de kiderül a fogyatékosság. Hogyan látom a másikat? Sokszor saját magatartásunk, a légkör, amely körülvesz bennünket, határozza meg, mi bontakozik ki előttünk a másikból. Ez nagyon megdöbbenet ez a mondat. Hogyha a másik ingerült, feszült, türelmetlen, vagy épp kritizáló, az nagyon sokszor esetleg amiatt van, hogy belőle mi árad ki. Nem is gondolnánk, ugye? Olyan könnyen mutatunk a másikra, miközben négy ujjunk a felénk mutat, pedig arra mutat itt Ellen White, hogy vizsgáljuk meg magunkat, hogy hogyan látjuk a másikat, hogyan látjuk a társunkat, a családtagunkat. Sokan gyengeségnek tartják a szeretet kifejezését, és tartózkodásukkal taszítanak másokat. Ez a lelkület elzárja a megértés útját. A társ utáni vágy és a nemes érzések elfolytása esetén elsorvadnak ezek az érzések. Elsorvadhatnak. A szív pedig üres lesz és hideg. Őrizkedjünk ettől a hibától. A szeretet nem él sokáig, ha nem jut kifejezésre. Ne engedd, hogy annak a szíve, akivel sorsodat összekötötted, hiába sóvárogjon kedvesség és együttérzés után. Minden módon bátorítsátok egymást, fűzi hozzá. Tehát a légkör, szerintem a légkör a lényeg, hogy egy családban milyen légkör van, és ez mindent összefoglal, mindent megmutat. Hogyha belépünk egy családba, akkor mi sugárzik abban a családban? Kedvesség, figyelmesség, türelmetlenség, feszültség. És a Jóisten erre bátorít bennünket, és ezért hív az ő családjába, ezért hív az ő közösségébe, hogy tőle tanuljuk ezt a légkört, ezt a kedvességet. Külön tanácsokat ad az anyáknak, az apáknak, a gyerekeknek, hogy tudjuk együtt, közösen építeni azt a szent kört, a családot,
amit Isten óv és véd, mert ez a leglényege a társadalomnak. Ez a leglényege az egyház.

0: háznak, de az emberi életnek is ez a lényege. Minden családot szent kör övez, amelyet töretlenül meg kell őrizni, ebbe a szent körbe senki másnak sincs joga belépni. Se a férj, se a feleség ne részesítsen senki mást abban a bizalomban, amellyel csak is egymásnak tartoznak. Sokszor előfordul az, hogy a családtagok nem találják meg egymásban azt a szeretet forrást, amivel, hogy úgy mondjam, a szeretet tankjuk feltöltődhetne. De azért, hogy kielégítsék ezt a hiányérzetet, elmennek máshová, barátokhoz vagy valamilyen körbe, vagy valami hobbit végezni, vagy nem tudom hova, és közben háttérben ott a családban óriási hiányt és feszültséget élnek meg. Ezt a szent kört nem lehet megsérteni büntetlenül. Oda nem léphet be senki. Nem egyszer és nem kétszer láttam azt, hogy valaki a megoldatlanságait, ahelyett, hogy a házastársával oldotta volna meg, mással beszélte meg. Persze sokszor pont úgy, hogy a házastársát kritizálta és bántotta. Ez nem helyes. Azt tanácsolja Ellen White, hogy ne mondjunk rosszat másoknak a házastársunkról, a családtagjainkról, és egymás jó tulajdonságait lássuk meg. Az a tudat, hogy értékelnek, csodálatos ösztönzést és örömet ad, megértés és megbecsülés a tökéletesség elérésére bátorít, és maga a szeretet is fokozódik, miközben nem esett célokra sarkal. Az elmúlt hetekben Tatán is és más helyen is volt előadása a kamaszok neveléséről, a családi életről, a nő és a férfi létnek a különbözőségeiről, beteljesítéséről. És nagyon sokszor az derült ki, ahogy hozzászóltak a kedves vendégek és beszélgetések alakultak ki, hogy igazában az egyik legnagyobb probléma az, hogy a férfit a legtöbb esetben a nő teheti férfivé egy családban. Azáltal, hogy helyesen bánik vele, hogy nem veszi ki a kezéből a döntést és a felelősségeket, hogyha megengedi neki és meghagyja neki a vezető szerepet. És egy férfi csak úgy tudja a nőt boldoggá tenni, hogyha kielégíti a szeretet igényét, a gondoskodás, a kedvesség, a figyelmesség igényét, és beszélget vele, őszintén és figyelemmel. Mind a ketten egymás, a nőt a férfi teszi nővé igazán, hogy a rendeltetését megtalálja, és a férfit a nő, természetesen a Jóisten segítségével, és ezt bele is kell értenünk, hogy ne uralkodjanak egymáson, és ne a saját elképzelésük szerint gondolkodjanak. Én ahogy készültem ezekre az előadásokra, kiírtam az összes ige helyett a nőknek adott tanácsokat, a férfiaknak adott tanácsokat, délután beszélgethetünk ezekről, szóba jöhetnek. Csodálatosak Istennek a gondolatai. Teljesen világosan és egyértelműen elmondja, hogy hol a férfi gyenge pontja, és hol a nő gyenge pontja, vagy pontjai, mind a kettőknek. És hogyan tudják egymást jól szeretni, és az eredménye az, hogy mind a kettőnek az önzésével kell szembefordulni, hogy a másikat boldogítsa. Én is, amikor ezeket a kérdéseket tanulmányoztam, akkor annyira sokszor azzal a kérdéssel szembesültem, de hát annyira különbözőek, annyira ellentétesek, annyira képtelenség megérteni egyiknek a másikat a látásmódja miatt, hát akkor miért van ez? És arra jöttem rá, hogy tulajdonképpen a nő a szeretetben valahol erősebb, és a férfiaknak mit mond a Biblia? Hogy szeressétek feleségeteket, amire ő természet szerint nem képes jól csinálni. A nőnek kell tanítani. És pont a gyenge pontján kell megerősödni, és viszont, ugye, hogy a nőnek meg tisztelni kell a férjét, elismerni és bátorítani, és így a lelkébe erőt önteni. És ezáltal így betölthetik a küldetésüket. Hatalmas kiváltsága a családi élet, és óriási ajándékot rejtett el a Jóisten. Az anyáknak tanácsolja, akik az életük vérével táplálták gyermekeiket, hogy a gondolkodásmódjukra, a lelkületükre nagyon figyeljenek, mert ez fogja meghatározni alapvetően a gyermeknek az életét és lelkületét. Ilyen határozott mondatot ír Ellen White, hogy amilyenek a szülők, nagy részt olyanok lesznek a gyermekek is. Nagyon nagy felelősség ez, de örömteli felelősség is. Beszél arról, hogy az anyának az életmódja, gondolkodásmódja, igen, az indulataihoz és az étvágyához viszonya meghatározza a gyereknek a jövőjét. Így írja, ha a gyermeke születése előtt az anya saját kívánságainak él, ha önző, türelmetlen és követelődző, ezek a vonások megjelennek a gyermek természetében is. Sok gyermek szinte leküzdhetetlen gonosz hajlamokat kapott örökségül. Ha azonban az anya rendíthetetlenül ragaszkodik a helyes elvekhez, ha mértékletes, önmegtagadó, ha kedves, gyöngéd, önzetlen, ugyanezekkel az értékes jellemvonásokkal tudja megajándékozni gyermekét is. Nem kell a születés szerinti állapotunkat továbbvinni a gyermekeinkben. Isten segítséggel és erejével kialakíthatunk bennük csodálatos szokásokat. Különösképpen hangsúlyozza, hogy az asszonyok, a hölgyek legyenek vidámak, derűsek és elégedettek. Nem tudom, mit szóltok ehhez, kedves feleségek, házi asszonyok, szülők, anyukák. Vidámságával elősegíti családja boldogságát és nagymértékben javít saját egészségén is. Megértésével és hűségével a férj álljon felesége mellett. Ha azt akarja, hogy asszonya mindig üde, vidám és igazán a család napsugara legyen, segítsen terheit hordozni, kedves férfitársaim. Ha szeretnénk vidám feleséget, derűs, boldog, feloldott, lelkiállapotú és kiegyensúlyozott feleséget, akkor segítsünk, hogy ilyen lehessen. Vegyük le a válláról a terheket, tudjuk azt, hogy ő a gyengébb edény, és ez nem szégyen kérdése, ez nem valamiféle más helyzet. Ránk bízta a Jóisten a vezetés felelősségét. Emlékszem, régen hallottam egy verset, nem tudom a címét sem és a szerzőjét sem, csak van benne egy sor, ami talán Tóth Árpád írta, hogy a feleségem énekel a konyhában. És erről írta a verset. A feleségem énekel a konyhában. És ez az ének áthatotta az egész lakást, ő a szobában ült és dolgozott, és egyszerűen azt érzékelte, hogy a felesége énekel a konyhában, és erről gondolkodva, hát örül a feleségem. Hát boldog a feleségem. A feleségem elégedett. És azt mondta, hogy ez teheti a férfit igazán boldoggá. Hogyha olyan helyzetet teremt, hogy a felesége örülhessen, kiegyensúlyozott lehessen. Az anyának a legnagyobb felelőssége az, így olvasom, minden anya a gondjaira bízott gyermekben szent megbízatást kapott Istentől. Vedd ezt a fiút, vedd ezt a lányt, mondja Isten, neveld fel nekem. Alakítsd jellemét a templom kifaragott oszlopainak mintájára, hogy fényeskedjék az Úr országában örökre. Ez az édesanya küldetése, hogy az Isten képmását kiformálja a gyermeke jellemében, életmódjában. A gyermekekről is ír a Biblia, és azt tanácsolja a gyermekeknek, és hogy én figyeltelek itt benneteket, hogy elgondolkodtam azon, hogy amikor a gyermekekkel kapcsolatban szól, akkor Keresztelő Jánost idézi, és azt mondja, hogy ez a gyermek, mondja a szüleinek, lesz te néked örömödre és vigasságodra, és sokan fognak örvendezni az ő születésén. Gyerekek, be tudjátok tölteni ezt az igényt? Örülnek a szüleitek nektek? Örülök, hogy bólogatsz. Nagyon jól látni. Igen, a gyermekeknek ez a küldetése. Amikor egy gyerek belép egy családba, vagy gyermekekkel együtt vagyunk, mindenki tudja, akinek nincs is gyermeke, vagy már felnőttek a gyermekei, egy üde szint, egy őszinte természetességet, egy nyitott kedvességet, egy vidámságot teremt. Én is, amikor ilyen helyzetbe kerülök, és hála jó Istennek nagyon sokszor kerülök, akkor úgy érzem, hogy mintha felpesdülne az életem. Mert az ő kis vidámságuk, kedvességük, nyitottságuk, őszintességük az olyan felemelő és olyan bátorító, hogy én is olyan leszek tőlük, rám ragad, hagyom, hogy rám ragadjon. És olyan kevés kell nekik. Emlékszem, ahogy ismeretlen családokba beléptünk, és gyerekek voltak, és láttam, hogy most néztek bennünket, hogy mit kezdjenek velünk, itt a felnőttekkel, de ha megkérdeztem, hogy mi a kedvenc játékod? Gyere, megmutatom, és vitt a szobájába, és elkezdtünk a dömperrel játszani, vagy a babát megnéztük, és abban a pillanatban már nem kellett magyarázkodni semmit. Ha az ember oda legugol, letérdel hozzájuk, pár kedves szót várt, megsimogatja a fejüket, érdeklődik irányukban, akkor kinyílnak, és nagyon-nagyon hamar játszó pajtársaikká válhatunk, és együtt örülhetünk velük. A gyermeki létnek ez a küldetése. És az, hogy engedelmesek legyetek a szüleiteknek, ezzel okoztok nekik örömet, a szüleitek szeretnek benneteket, és nem kérnek tőletek olyat, ami nektek rossz lenne. Tudom, hogy nagyon nehéz sokszor megtenni, De ezért kell bizalommal, szeretettel rátekinteni. De egy nagy lehetőség van arra is, ha nem értetek egyet, hogy ezt mindjárt elmondom, de még az apának a szerepéről is hadd szóljak. Aztán majd összekapcsoljuk mind a három szülőt. A Biblia azt írja, hogy a család feje a férj, és a család lelki vezetője az apa. Ez egy csodálatos megbizatás. Ő az, aki a családnak a dolgait összefogja, aki felelősséggel átvállalja a terheket, aki együtt tekint a családra, és mindenkinek az igényeire figyel. Így mondja a Biblia, hogy a családnak a gondviselője, aki az ő háza népéről gondot nem visel, rosszabb a hitetlennél, mondja Pál apostol. Tehát a férfinek gondviselőnek kell lennie a Biblia tanítása szerint, és különösképpen azt a szolgálatot kell bemutatnia, hogy a gyerekek, főképp a fiúk lássák, hogy milyen egy igazi férfi. Nem véletlenül van a Bibliában a felhívás arra, legyetek férfiak, legyetek erősek. A fiúknak, a férfiaknak igenis a fizikai erejükkel is kell törődni, hogy erősek legyenek, ne legyenek pegyhűt izmaik és eltunyultak, hanem erősítsenek, és lelkileg is erősítsenek. A lelki erősítés pedig a Biblia szerint nem más, mint az Istennel való szoros kapcsolatteremtés. Ezért, fiúk, különösképpen nagy kötelességetek nektek, hogy egyénileg keressétek a jó Istent. Kutassátok az ő igéjét, és beszélgessetek vele imádságotokban. És a férfi jellemvonásokat gyakoroljátok, a segítőkészséget, a testvéreknek való szeretetadást, a szüleitek iránt való engedelmességet. Ezek nagyon nagy kiváltságok. Aztán az is előfordulhat, nem egyszer, nem kétszer, hogy a családra olyan teher, nehézség hárul, hogy közösen kell valamit végezni, akár egy takarítást, akár egy házrendbetételt, vagy egy szombatra készülést. És nagyon sokszor látom azt, hogy a gyerekek elvonulnak, játszanak, fociznak, számítógépeznek, az anyuka meg apuka pedig majd megszakad a terhekben. Ez nem helyes. A gyerekeknek is ki kell venniük a részüket a munkából, és amikor ők kapnak erre bátorítást, kedves szülők, és konkrét feladatokat, akkor ők ezt örömmel elvégzik. Nekem ez a tapasztalatom. És a jutalmat is kilátásba lehet helyezni. Nincs azzal sem semmi baj. Mindenki vágyik elismerésre, bátorításra. A gyermekeknek, épp úgy, mint a szülőknek, fontos feladataik vannak a családban. Tudniuk kell, hogy ők is annak a családi munkaközösségnek részei, amelyben táplálják, ruházzák, szeretik és segítik őket. E sok jótéteményt úgy viszonozhatják, hogy hordozzák a család terheinek reáljuk eső részét, és a lehető legtöbb boldogságot viszik abba a családba, amelynek ők is a tagjai. Ne feledjétek a ti küldetésetek, hogy örömet, vidámságot, derűt vigyetek a családba, a szolgálatkészségetekkel, a kedvességetekkel. És most érkeztünk el ahhoz a témához, így már a vége felé, hogy a családban előfordulhatnak konfliktusok, nehézségek, félreértések, vitahelyzetek. És egy nagyon nagy lehetőség van ilyenkor, hogy a család leüljön és megbeszélje a problémákat. Az apának a feladata és a férjének a feladata az, hogy a családnak az ilyen helyzeteit megoldja, ő legyen ezeknek a megbeszéléseknek a vezetője, és a papi szerepét betöltse. Az apának a feladata az, hogy reggel és este is összehívja a családot, imádságban boruljanak a Jóisten elé, ne kezdjék el úgy a napot, hogy ezt nem teszik meg, és este pedig ő hívja maga köré a családtagjait, és kérdezze meg őket, hogy hogy vannak, kinek milyen problémái vannak, vagy feszültségei, milyen szép tapasztalatokat éltek át, és a Jóisten jelenlétében erősítsék meg egymást szeretetben, és így térjenek nyugovóra. De amikor előfordul konfliktus és nehézség, akkor lehet úgynevezett családi megbeszélést, tanácskozást, kupaktanácsot tartani, amikor leülnek, és ezeknek vannak szabályai, például, hogy nem vágunk egymás szabába, hogy bárki a családtagok közül hívhat össze családi tanácsot, és ott el lehet mondani az apának, hogy ennek szabályai vagyunk, mindenki nyugodtan elmondhatja a véleményét vagy problémáját, és mérlegeljük a válaszokat, a lehetőséget, nem a problémára, hanem a megoldásra törekszünk, nem akarunk senkit se legyőzni, hanem mindenki szeretnénk, hogyha győztes legyen, a szeretetben, egységben legyünk, és így jussunk békességre. Mi is kerültünk nemrég egy helyzetbe, egy családnál voltunk látogatóban, és azt vettük észre, hogy egy óriási feszültség húzódik a a kamasz fiú és a nagymama között, és azt láttuk, hogy szinte megoldhatatlan feszültségé kezdett már alakulni azon a bizonyos napon, amikor ott voltunk, hiszen pont egy szünidei nap volt, és hát láttuk ezt a feszültséget, hogy mindenki mondta magáit, de nem jutottak dőlőre, és én azt javasoltam, hogy hát csináljunk egy családi megbeszélést. Mi, hát mit jelent az? Ez, amit elmondtam. Üljünk le, nyugodtan mondja el mindenki a problémáját, és keressünk megoldást. Le is ültünk, mivel látszott, hogy a kamasz fiúban van a legnagyobb feszültség, mondtuk, tiéd a szó, mondd el, senki nem vághat közbe. Elmondta, mi a problémája, focizni szeretne, és a focizásnál az a probléma, hogy a kaput rugdossák, de hát ők törekednek arra, hogy úgy focizzanak, hogy ne menjen a labda a házhoz, de hát néha azért átrepült a házra, a kapun keresztül is a házhoz a labda, emiatt a nagymama nagyon ideges volt, állandóan kiszólt, a feszültség növekedett, vitahelyzet, és esetleg keresetlen szavak is elhangzottak, most mi legyen? Hát meghallgattuk a nagymamát is, aki elmondta, hogy neki ez milyen nehéz elviselni, hogy állandóan zörög a kapu, ami fémkapu, és hát amiatt szakadt le, a fiú mondta, hogy nem ő szakította le, hanem már le volt szakítva, egy csavarnál elengedett, és ment a vita, nem tudtuk pontosan, hogy mi az igazság. Mondta, rendben, mindenkit meghallgattunk, és nem tudjuk eldönteni pontosan, hogy most akkor mi az igazság, arra nézve, hogy azt mondta, nem rúgták annyira a házat, rúgta, nem rúgta, nézzük, hogy mi a megoldás. Megkérdeztem, szerinted mi a megoldás? Azt mondta a fiú, hogy szerinte el kellene őt engedni a focipályára, és hogy nyugodtan focizhat, és akkor nincs veszélyeztetve a ház. Tehát miért nem mehetsz el a focipályára? Elmehetek, de csak rövid időre, és mire odaérek, már szinte kell visszajönni. Mondom, mi az akadálya annak, hogy elmenjél a focipályára? Anyuka azt mondta, ha tanul rendesen, elmehet. Mit szólsz ehhez a megoldáshoz? Ha tanulsz rendesen, akkor elmehetsz a focipályára. De akkor 3 órára elmehetek. Anyuka, 3 órára elmehet? Akkor elmehet. Jó, hát akkor ebben megegyeztünk. Másik probléma az volt, és akkor nem kell attól félni a nagymamának, hogy rugdossák a kaput, a házat tönkreteszik, és probléma lesz. A másik probléma az volt, hogy amikor jöttek a fiúhoz a barátai, és kint játszottak az udvaron, akkor állandóan rászólt a nagymama, hogy vedd fel a pulóvert, vedd fel a sapkát, vett fel a nadrágot, meg fogsz fázni, és hát megkérdezte, hogy mi ezzel a probléma. Hát azt mondta a kamasz fiú, hogy nekem ez olyan kellemetlen, hogy a barátaim előtt, mint egy óvodással úgy bánnak, és olyan szavakat mondanak, ami nekem sértő. Hát mondom, mama, ezen el kell gondolkodni. Én is visszaemlékeztem arra, hogy amikor 18 éves voltam, és jöttek a barátaim, és az édesapám úgy köszönt el tőlem, hogy pápa Attikám. Hát nagyon kellemetlenül éreztem magam. Ugye, hát ezt meg tudtam érteni, tehát mondom, neked is meg kell érteni, kedves mama, hogy hát egy kamasz fiúnak ez egy nagyon kellemetlen helyzet. Mondom, hogyan lehetne ezt a problémát megoldani? Ő nem akar felöltözni, mert nem fog megizzadni, de hát igenis meg fogsz fázni. Édesanyja, mi a véleménye? Akkor az édesanyja közbeszólt, és mondta, hogy de hát mégiscsak ő az édesanyja, hát ő döntse el, és akkor abba egyeztünk meg, hogy van erre is megoldás, amit mindenki elfogadhat, hogy nem a nagymama, hanem az édesanyja dönti el, hogy hogy kell felöltözködnie, és ha mennek ki a focipályára, és esetleg még nem olyan izzadt és nem fázik, akkor vigye magával azt a pulóvert, vagy nem tudom micsodát, ott tegye le, és hogyha visszafelé jövet már nagyon izzadt, akkor vegye fel. El tudod fogadni? Igen. Nagymama? Igen. Akkor így lesz. Utána mondtuk, hogy ez nagyon szép, most megegyeztünk, de hát az emberi elhatározás és döntés igencsak törékeny. Úgyhogy azt javaslom, hogy most térdeljünk le, és kérjünk a Jóistentől erőt ezek megvalósításához. És ezt tettük, letérdeltünk, imádkoztunk, és kedves testvéreim, felemelő volt érezni azt, hogy a feszültség elmúlt. Békesség lett. Egyetértés lett. A vitahelyzet megszűnt. Gyakoroltuk a megbocsátást, és nyugalom költözött a családba. Ez egy hatalmas kiváltság és lehetőség. Tartsunk ilyen családi megbeszéléseket. Aztán külön érdekesség volt, amikor még ugye voltunk egy kis ideig ott, egyszer csak a fiú odajön hozzám, amikor már minden elmúlt és mindenen túl voltunk, szeretnék kérni a családi megbeszélést. Mondom, mi ügyben? És akkor mondta, hogy mi ügyben, egy más jellegű dolog, mondom, rendben. És akkor értettem meg, hogy a kamaszokkal, hát persze tudtam én ezt így elméletben is, de most megint olyan élesen kirajzolódott, hogy a kamaszoknál különösen fontos az, és kedves szülők, akiknek kamasz gyermekeitek vannak, gondoljatok erre, hogy teljes jogú felelősség, teljes tagként kezeljétek őt a családban, és kérjétek ki a véleményét. A kamasz rendkívül kritizáló és érzékeny, egy új ember születik ilyenkor. És ő is szeretné elmondani a véleményét, és kifejezni a gondolatait, és hogy a szülők jól szeretik őt, teret kell adni ennek, és őnek is kell éreznie azt, hogy ő fontos személy, és elismerni és bátorítani őt. Ez egy külön nagy téma, most nem mennék bele, mert az időnk nagyon elment, de délután beszélgethetünk arról, Siófokon most voltam múlt héten, és a kamaszok neveléséről volt szó, hogy hogyan bánjuk a kamaszokkal, hogy mi az, amit tudni kell egy szülőnek, hogyha kamasz gyermekei vannak, és mi az, amit kell alkalmazni, hogyha jó szülő akar lenni, hogy jól értse a kamasz gyermekeit. Kedves testvéreim, nagy küldetése van a családnak, a családi életnek, és csodálatos kiváltsága, a záró idézet pedig a lélekmentéssel kapcsolatos. Azt írja Ellen White, a könyv 275. oldalán, az igazi nevelés misszionáriusi kiképzés. Isten misszionáriussá hívta el minden gyermekét. Hivatásunk Istent és embertársainkat szolgálni, neveltetésünknek az legyen a célja, hogy alkalmassá formáljon bennünket erre a szolgálatra. Szívből remélem majd, hogy kedves család, barátok, akik most eljöttetek Ráckevérről és Kiskunházáról, majd elmondtuk tapasztalatokat, mert mi már hallottuk ezeket a tapasztalatokat, és nagyon felemelő volt átélni, hogy a gyerekek, hogyha elmennek az iskolában, és esetleg megpróbálnák őket bántani vagy gúnyolni a hitük vagy az életmódjuk miatt, a gyerekek hogyan reagálnak erre. Nem vesztesnek, hanem bátor küldötteknek és evangelizátoroknak tekintik magukat, nem mintha külön erre meg kellett volna őket tanítani, hanem azt érezték meg otthon, a családi légkörben, hogy az az életmód, az a gondolkodásmód, az a táplálkozás a legjobb, amit ők ismernek, és ahhoz képest, hogyha őket emiatt bántanák, ők bátran kiállnak, és mondják, hát ti még ezt sem tudjátok, hogy így kellene étkezni, hogy egészségesek legyünk. És aztán ők kóstolják majd meg az ő ételét. Ez küldetés, ez lélekmentés, ez misszionális kiképzés, hogyha ők tudnak a másik gyereknek a lelki baján segíteni és tanácsot adni, mert nekünk van tanácsadónk, Krisztus. És ezt tovább tudják adni. A gyermekek ilyenkor úgy érzik, hogy az életüknek igazi küldetése van. És kedves szülők, bátorítanálok benneteket, erről egy külön fejezet szól. Gondolkodjatok arról gyermekeitekkel együtt, hogy hogyan lehetne őket bevonni a lélekmentés szolgálatába. Nekünk is nagy kiváltság, ha együtt elmegyünk Misivel, és előadásokon vetít, segít előkészíteni, segít emberekkel kommunikálni. Légy szíves, figyelj, te tudod ezt a CD-t lemásolni, írd fel, emlékezz erre, hogy ezt a CD-t neked kellene megcsinálni. És ő érzi, hogy fontos, és ott van. De gyermekek között is. A szívem mélyéből kívánom, hogy ezt a nagy kiváltságot, hogy családokban élhetünk, vagy családunk lehet, vagy készülhetünk a családi életre, ki milyen helyzetben van, vagy hogyha már nagyszülő, akkor a gyermekeinek a családjában alkalmazhatja az isteni elveket, és ne felejtjük el, bármilyen helyzetben vagyunk, mindannyian kivétel nélkül az isteni család tagjai vagyunk, vagy lehetünk. És mindannyian részesülhetünk a családdal járó kiváltságokban, és Isten szeretetében, amiből tudunk majd adni, továbbadni, hogy betölthessük ezt a küldetésünket. Jézusunk által kérjük ezt a jó Istentől. Amen. Mennyei Atyánk, nagyon hálásak vagyunk néked, hogy te pontosan tudod, hogy mi mire vágyunk az életben. Hogy mi az, ami betölti a mi szükségleteinket. Hogy mindannyian kimondhatatlan vágyakozással élünk a szeretet iránt. A család biztonságos légköre után, és vágyakozunk arra, Istenünk, hogy mi is tudjuk embereknek továbbadni ezt a kincset. Kérünk, Istenünk, áld meg mindannyiunk családját. Áld meg a szülőket, a gyermekeket.
1: Áld meg, Istenünk, azokat a fiatalokat, akik még nincsenek család, önálló családi életben, hogy készüljenek erre a magasztos hivatásra. És azokat, akik már benne élnek, azok jól gyakorolják ezeket az isteni elveket, amikről szóltunk. És a nagyszülőkért, az idősebbekért is imádkozunk, Istenünk, hogy be tudják tölteni a küldetésüket, hogy segítsék gyermekeiknek, ismerőseiknek, testvéreiknek az életét, családi életét. Add, Istenünk, hogy megismerjük ezeket a mennyei elveket, hogy kutassuk a Te igédet, a bizonyságtételeket, hogy ennek fényében tudjunk növekedni, az érett férfiúságra eljutni. Áld meg, Istenünk, különösképpen a gyermekeket, akiknek a szolgálata olyan felemelő volt, olyan ünnepélyes. Add, Istenünk, hogy megérezzék a szolgálat örömét, és nem csak szombatnapon, hanem a hétköznapokban az osztálytársaiknak, gyermektársaidnak, testvéreidnek adott szolgálat örömét, és legfőképp a szüleiket szeressék és engedelmesek legyenek nekik. Köszönjük, Istenünk, hogy szeretsz bennünket, és megadod ezeket a nagy lehetőségeket, és az ezeknek megvalósításához erőt. Jézusunk által. Amen.

És most pedig olvassuk a mindannyiunknak szóló igehirdetésnek az alapigéjét. És ezt olvasom az Efézus beliekhez írt levélből. Az Efézus beliekhez írt levélből olvasom az igét. A második fejezetből idézem a 8. verset, tehát az Efézusiakhoz írt levél második fejezetének a 8. versét olvasom. Mert kegyelemből tartattatok meg hit által, és ez nem tőletek van, Isten ajándéka ez. Kedves gyülekezet, a szokásos évvégi imahetünknek az utolsó napja van. És az imaheti felolvasásaink egész héten Isten kegyelméről szóltak. És most ez az ige két kulcs szót tartalmaz. Így mondja, kegyelemből tartattatok meg hit által, és ez nem tőletek van, Isten kegyelme ez. Elég világos ez a két szó, kegyelem és hit. Aki megtartatik, aki üdvözül, aki az Isten országába jut, az kivétel nélkül, mind kegyelemből, hit által tartatik meg. Vagyis ez az ige félreérthetetlenül azt mondja, hogy egyetlen ember sem üdvözülhet a saját érdemé alapján, a saját kiválóságai, a született és szerzett képességei, avagy az emberi teljesítményei alapján. Megkérdezem, igazságos ez az Istentől? Emlékeztek talán rá, hogy egyszer Jézus elmondott egy példázatot, hogy az ember nem érti az igazságosságnak ezt az elvét. Elmondta a szőlőmunkások példázatát, hogy felháborodtak azok, akik egész nap végig dolgozták a napot, és végül ugyanannyit kaptak, mint azok, akik csak az utolsó órába mentek, de szívvel, lélekkel dolgoztak. Igen, meg kell értenünk. A Biblia félreérthetetlenül mondja, aki üdvözül, mindenki kegyelemből hitáltal tartatik meg. Senki sem a maga érdeme kiválósága vagy teljesítménye alapján. És ezt megérthetjük nagyon világosan, hogy ez a Jóistennek az igazi esélyegyenlőség teremtése, ez a Jóistennek az igazi, valódi, mélységes igazságossága. Mert miről is van szó? Egyetlen ember sem tud, sem a született, sem a szerzett képességeivel olyan cselekedeteket vagy olyan életet produkálni, amelyen nincs rajta az önzésnek a foltja, az önzésnek a fertőzése. Ugye elég világosan mondja az ige, hogy nincs igaz, csak egyetlen egy sem. Az Isten mértéke szerint igaz. A maga erejéből, a maga adottságaiból senki sem igaz az Isten előtt. Jézus félreérthetetlenül mondta, senki sem jó, csak egy az Isten. Az abszolút isteni értelemben önmagában senki sem jó, csak egy az Isten. Ez nem azt jelenti, hogy embereknek nem lehetnek valóban igaz, tiszta, szent cselekedeteik. Emberek nem fejleszthetnek Krisztuséhoz hasonló szépséges jellemet. De ha olyan cselekedeteket tudnak megvalósítani, amelyek a menny mértéke szerint kifogástalanok, amelyen az önzésnek a lehelete sem érintette, amelyek tiszta szeretetből fakadnak és tiszta igazságot jelentenek, és egy embernek a jelleme ilyen vonzóvá alakul, az már sohasem a saját teljesítményem, az isteni kegyelem munkája. Tehát nem az ő érdeme. Így érthetjük meg azt, hogy Pál apostol, akiről pedig tudjuk, hogy egy milyen csodálatos jellemű emberré vált, és tudjuk, milyen hallatlan volt a teljesítménye. Nem is szerénykedett az apostol mesterkélten. Őszintén elmondta azt, hogy én tudom, hogy többet munkálkodtam, mint a többi apostol együttvéve. Mégis mit tett azonnal hozzá? De nem én, hanem az Isten velem lévő kegyelme. És az Isten hozzám lévő kegyelme nem volt hiába való. És amikor a Filippi levélben visszatekint az életére, akkor ezt mondja, hogy az utolsó ítéletkor én szeretnék olyannak találtatni Isten előtt, akinek nincs saját igazságom a törvényből, semmi érdem, semmi teljesítmény, semmi igazság. De akinek van igazságom, Istentől nékem ajándékozott igazság a Krisztusban való hit alapján. Ez az apostoli vallomást mindannyiunknak a szívünkbe kell vésnünk, és mindannyiunknak tudatosítanunk kell, hogy semmi, összes teljesítményünk, összes eredmény vagy erény, amit az életben elértünk az üdvösség szempontjából, nem jön számításba. Mert ami igazán jó, az már Isten kegyelmének a munkája, és nem a mi dicsekvésünk, és nem a mi erőnk. Ami csak tőlünk telik, az sohasem felel meg az Isten igazsága mértékének.
és mindnyájan kegyelemből tartatunk meg hit által, és ez nem tőlünk van, ez az Istennek az ajándéka. Egy régi, nagyon komoly hívő emberről, egy igehirdetőről hallottam, hogy amikor összefoglalta az élete három nagy kívánságát, akkor három dolgot mondott. A három dolog a következő volt, hogy az Isten adjon neki az írásban való bölcsességet, adjon neki boldog családi életet, ami a Földön a legnagyobb kincs, és a harmadik, és az ítéletkor kegyelmet. És ezt mindenkinek, ha az élete legfontosabb kérései sorba veszi, akkor mindenkinek így kell fogalmaznia, és az ítéletkor kegyelmet. Mert mindegyiknek vannak soha jóvá nem tehető, egyedül csak a Krisztus áldozata, a Krisztus helyettes áldozata által eltörölhető törvényszegései és vétkei. Mindannyian kegyelemből hitáltal tartatunk meg, és mindannyian jogosan mondhatjuk, Uram, a legnagyobb kérésem, mindenek fölött a legnagyobb kérésem, és az ítéletkor kegyelmet. Szeretném feltenni azt a kérdést, hogy tulajdonképpen mi a kegyelem? Ugye itt a Földön mit értünk kegyelmen? Az, hogy valakinek megbocsátanak, elengedik a büntetést. Valaki bead a köztársasági elnökhöz egy kegyelmi kérvényt, akkor az azt jelenti, hogy a börtönbüntetését kegyelemből elengedik. Szeretném felhívni mindannyiunknak a figyelmét, hogy az Istennél a kegyelem szó ennél többet jelent. Ugye kicsit hajlamosak lehetünk, hogy ezt egy olyan kegyes, elkoptatott szónak kezeljük. De ez a kegyelem szó egy kulcsfogalom a Bibliában. Nem véletlenül kezdődnek az apostoli levelek, meg végződnek is sokszor ezzel a mindent átfogó jó kívánsággal, kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, mint ami a világon a két legfőbb jó, kegyelem néktek és békesség. Tehát szeretném tisztázni, hogy a kegyelem mit foglal magában. A kegyelem valóban jelent megbocsátást, ugyanazt, amit a földi szóhasználatban is. Hogy az Isten, ami de facto törvényszegéseinket, amelyek úgy föl vannak jegyezve nála az utolsó ítéletre, mint ahogy Jeremiás próféta mondja, hogy még ha lúgban mosakodnál is, vagy szappanodat megsokasítanád is, a te álnokságot följegyezve marad én előttem. Mert az isteni törvényszék abszolút tökéletesen működik. Nincs benne kihagyás, nincs benne elfelejtés. És a Szentírásból világosan megérthetjük, hogy a kegyelem egyrészt valóban ezt jelenti, hogy Isten Krisztus helyettes áldozatáért, az ő közbenjárása által, annak hatására, hogy ő név szerint megval minket az Atya előtt, és hogy így mondjam, igazolja, hogy az ő áldozatát is értünk hozta. Nekünk Isten ezeket a törvényszegéseket elengedi, megbocsátja, ami ezért járna, kegyelmet kapunk az utolsó ítéletkor. De a kegyelem Istennél többet is jelent. A kegyelemnél azt is jelenti Istennél, hogy ő élő, munkálkodó, isteni befolyást, erőt ajándékoz nékünk, hogy minket alkalmassá is tegyen az örök életre. A kegyelem magában foglalja nem csak a megbocsátást, nem csak a büntetés elengedést, hanem annak az isteni kegyelem jelenti egy élő, folyamatosan munkálkodó, isteni befolyásnak és az erőnek az ajándékozását is, ami számunkra, hogy minket a jellemünket átformálja és alkalmassá tegyen az Isten országára. És ha egy szóval akarom megmondani, hogy mit jelent ez az élő és folyamatosan munkálkodó isteni befolyás és erő, akkor azt mondom, hogy Szentlélek. A kegyelem a Szentlélek ajándékát is jelenti. Hogy Isten ajándékozza az ő tulajdon lelkét, aki olyan titokzatos a személye, hogy nem is tudjuk megfogni, de isteni személy, általa isteni jelenlét, isteni erő, isteni bölcsesség, isteni szeretet, isteni tapintat, isteni hatalom munkálkodik az emberi szívben. A Szentírás milyen világosan mondja, hogy arról ismerjük meg, hogy ő benne vagyunk, hogy valóban az Isten kegyelmének a részesei vagyunk, hogy a maga lelkéből adott mi nékünk. Ez az Istennek a leges, leghatalmasabb és legcsodálatosabb ajándéka. És a Szentlélek tulajdonképpen mindenek előtt mit hoz a mi életünkbe? Mit hoz a mi életünkbe mindenek felett? Azt mondja a Római Levél 5. fejezetének az 5. verse, Istennek szeretete kitöltetett a mi szívünkbe a Szentlélek által, aki adatott nékünk. Nem tudom, érezzük, hogy milyen óriási különbség van az emberi szeretet és az isteni szeretet között. Mi igyekezhetünk szeretni, próbálkozunk szeretni, megerőltetjük magunkat, de
annak a hamisítatlan, annak a nagy lelkű, annak a végtelenül nagy lelkű, irgalmas és önfeláldozó szeretetnek a közelébe se tudunk jutni, amely az Istent jellemzi. Ez a sajátunk csak akkor lesz, ha az Isten kegyelme kitöltetik a mi szívünkbe a Szent Lélek által, aki adatik nékünk. Milyen egyszerű Isten a szeretet, és a Szent Lélek isteni személy lényege is a szeretet, és ha valaki elnyeri a Szent Lelket, annak a szívébe kitöltetett az Istennek szeretete. Szeretnék egy néhány sort olvasni a mai napra szóló imaheti felolvasásunkból. Ezt olvasom. Az áldozathozatalnak ugyanaz a szelleme, amely üdvösséget szerzett számunkra, ott lakozik majd mindazok szívében, akik a mennyei ajándék részeseivé lettek. Tehát mi az áldozathozatalnak ugyanaz a szelleme. Kötelességszerűen kereszténynek lenni, hogy megtartjuk Isten parancsolatait, elvégezzük kötelességszerűen a munkánkat. Ez nem az az isteni szeretet. Az áldozathozatal lelkülete emberek megmentéséért és az Isten művéért. Ez csak a Szent Lélek tudja közvetíteni nékünk, ha valóban a Szent Léleknek a részeseivé leszünk. Aztán így olvasom, Pál apostollal kapcsolatban mondja, a szeretetnek és az önfeláldozásnak ugyanaz a lelkülete, amely Krisztusban lakozott, késztette Pál apostolt fáradhatatlan sokoldalú munkára. Ugye csodáljuk Pál apostolt, nem volt magán élete. Az egész életet, ahogy olvassuk, egy fáradhatatlan sokoldalú munka volt. Más emberek megmentésért is az Isten művéért. De ez azért volt, mert Pál apostol egy emberfeletti ember volt, vagy az ő személyes kiválósága volt, soha nem lett volna képes erre magától, hanem azért, mert az Isten szeretete kitöltetett a szívébe a Szentlélek által, mert valóban az isteni kegyelemnek a részese volt. Tehát az isteni szeretetnek ezek a magasságai, hogy áldozathozatal, hogy önfeláldozás, hogy fáradhatatlan és sokoldali munkálkodás emberekért, és szíves szolgálat, nem azoknak, akik fölöttünk vannak, hanem azoknak is, akik alattunk vannak, akik még inkább segítségre szorulnak. Ezt a szeretetet, ezt a lelkületet csak a kegyelem, csak a Szentlélek tudja közvetíteni az embernek. És hogyan nyerhetjük el ezt a kegyelmet? Ugye így olvastuk, kegyelemből tartottatok meg hit által. Kizárólag csak hit által. És tulajdonképpen mi a hit? Megint csak hadd olvassak az imaheti felolvasásunkból. A hit bizalom Istenben. Hisszük azt, hogy ő szeret minket, és tudja, hogy mi szolgál a javunkra. Ez arra késztet bennünket, hogy az ő útját válasszuk, ahelyett, hogy a saját akaratunk útját járnánk. Most figyeljünk különösen, ez a legszebb és legfontosabb mondat. A hit tudatlanságunk helyébe elfogadja az ő bölcsességét, gyengeségünk helyébe az ő erejét, bűneink helyett az ő igazságát. Szeretném ezt a mondatot még egyszer elolvasni. A hit tudatlanságunk helyett elfogadja az ő bölcsességét, gyengeségünk helyett az ő erejét, bűneink helyett az ő igazságát. Akkor felteszem azt a kérdést, ha ez a hit, akkor tulajdonképpen a hitnek mi az egyik legdöntőbb eleme? Mi a leglényegesebb eleme? Az alázat. A reális látás önmagunkról. Mert aki nem ismeri el a maga tudatlanságát, aki nem ismeri el a maga gyengeségét, nem ismeri el a maga természetének a bűnnel fertőzött voltát, az soha se fogja a magáé helyett az Istenét igényelni. Azt nem tudja megtenni ezt, hogy abszolút bizalommal az Istenét kérje a magáé helyett. Tehát a hitben mindig benne van az alázatnak a leglényegesebb eleme. Megint csak Pál apostol vallomását idézem. A Római Levél 7. fejezetének a 18. versében ezt mondja, mert nem lakik én bennem, azaz az én testemben. Ugye helyesebben így fordíthatjuk a kifejezést, az én természetemben, az én öröklött és szerzett természetemben semmi jó. Semmi olyan jó, ami az Isten mértéke szerint is tökéletesen jó. Kedves gyülekezet, én mindenkit kérek, gondolom nem először hangzik el tőlem, de mély meggyőződésem, hogy ez a kereszténységnek az alfája és az omegája. Eljutottunk arra a meggyőződésre önmagunk felől. Felismertük el magunk emberi természetét minden zegében, zugában, hogy nem lakik én bennem, azaz az én természetemben semmi igazán jó, semmi olyan tökéletesen jó, amely az Isten igazsága mértékének megfelel. Tehát nekem kegyelemre van szükségem. Nekem arra van szükségem, az én tudatlanságom helyébe lépjen az ő bölcsessége, az én gyengeségem helyébe az ő ereje,
és az én bűnös voltom helyébe az ő igazsága, az ő tökéletesen igaz indítékai, az isteni szeretet lépjen ezek helyébe. Azt mondja az egyik Zsoltár ige, az Úr kegyelmével teljes a föld. És mégis emberek mennyire nélkülözik ezt a kegyelmet. Mintha csak azt mondaná ez az ige, hogy ahogy egy atmoszféra, egy légkör, egy oxigéntus légkör körülveszi a mi földünket, ugyanúgy körülveszi egy láthatatlan kegyelmi légkör is. Ami nem csak abban nyilatkozik meg, hogy Isten ellensúlyozza az embernek a bűnokozta pusztításait a természet világában, és fenntartja az élet alapvető lehetőségét, hanem mintha azt mondaná, a Szentlélek mindenütt ott van, és mindenütt készen lejtve áll, hogy betöltsön szíveket, hogy munkálkodjon emberekben. Isten kegyelme ott van, az Úr kegyelmével teljes a föld, de mégis oly kevesen veszik igénybe. Miért? Mert a gát, az alázatnak a hiánya, annak a bizalomnak a hiánya, hogy teljesen az Isten kegyelmére bízzuk magunkat, és ezt mint egy megüresített edénybe igényeljük és magunkba fogadjuk. Nem vagyunk hajlandóak kiüresíteni magunkat az elbizakodottságtól, a saját bölcsességünkben, a saját erényeinkben, a saját teljesítményünkben való bizalomtól. Nem látjuk be, hogy ezek mind nem felelnek meg igazán az igazság mértékének, és ezért nem kérjük, hogy mint egy kiüresített edénybe Isten töltse belénk az ő kegyelmét. Szeretném idézni a hegyi beszédből Jézus mondását, aki azt mondta, boldogok, akik éhezik, és szomjúhozzák az igazságot, mert megelégítetnek. És az itt lévő szó nem az elméleti igazságot jelenti, hanem valakinek az igaz voltát, a gyakorlati igazságot. Úgy lehetne jobban fordítani az igaz életet. De ki kezdi szomjúhozni az igaz életet? Éhezni és szomjúhozni ezzel a hallatlanul erős érzéssel. Csak azok kezdik éhezni és szomjúhozni az igaz életet, akik látják, hogy nincs, hogy belőlük nem telik. Hogy én soha a Krisztus tanításait megvalósítani az önerőmből nem tudom. A félig meg mit ér? A negyedik meg mit ér? Hiszen egyetlen paca, egyetlen törvényszegés, egyetlen kitörés, egyetlen kinövés romba dönt mindent. Én magam erre képtelen vagyok, az isteni kegyelem ajándékára van szükségünk. Jézus azt mondta, boldogok, akik éhezik és szomjúhozzák az igaz életet. Így is lehetne mondani, hogy éhezik és szomjúhozzák a kegyelmet. Az isteni megbocsátást épp úgy, mint azt az élő és munkálkodó isteni befolyást és erőt, amely átalakítja a jellemet, amely az isteni szeretetet hozza a mi szívünkbe. Felteszem azt a kérdést, hogy mi az, ami növeli a hitet. Mert hiányzik belőlünk ez az igazi hit, és annak a lényeges eleme az alázat. Azt kell mondanom, egyedül az Isten igéje. Mert ha az Isten igéje állandóan nem szembesít bennünket az igazság isteni mértékével, az isteni jellemnek a szépségével, képtelnek vagyunk folyamatosan látni, érzékelni a magunk szegénységét és hiányosságát. Az Isten igéjére elsősorban azért van szükségünk, hogy az Isten igazsága és jelleme dicsőségével szemben a magunk fogyatékosságait, a magunk lelki szegénységét igazi mi voltában lássuk. Másrészt pedig vonzon az isteni igazságnak, az isteni jellemnek a szépsége, amely elénk tárul. Megint csak az ima heti anyagunkból olvasok néhány sort. Így olvasom. A hit azáltal növekszik, ha gyakoroljuk, hogy Isten szavát befogadjuk. Megfigyeljük, ha gyakoroljuk, hogy Isten szavát befogadjuk. Nem futó olvasás, hanem amely olyan, hogy az igazság forrásából is iszunk, hogy nézzük az Úrnak a szépségét, és ebben a tükörben látjuk a magunk nyomorúságát. A hit erősödése érdekében gyakran kapcsolatban kell lennünk Isten igéjével. Nem mondja Pál apostol világosan, a hit hallásból van, a hallás pedig Isten igéje által. De félreértjük ezt az igét, ha azt hiszük, ha sokat olvassuk a Bibliát, jobban fogjuk hinni, hogy Isten létezik, mert jobban fogjuk hinni, hogy azok a dogmatikai tételek igazak. Vonatkozik, hogy a hit hallásból van, és a hallás Isten igéje által, hanem arra, hogy amikor az Isten igéjét olvassuk, akkor az Isten igazság mércéjével szembesülünk. Az Isteni igazságnak a szépsége vonz, az Isteni jellemnek a szépsége, és megalázódik a szívünk, és érezzük a lelki szegénységünket, és kezdjük éhezni és szomjúhozni az igaz életen. Kezd bennünk kiformálódni a hitnek a bizalma, kinyújtjuk a kegyelem kezét, hogy az Isten, mint az

Milyen ajándékot ígér az Isten, benne foglaltatik magában az ígéretben? A mag Isten beszéde. Amilyen biztosan benne van a tölgy a magban, olyan biztosan benne van Isten ajándéka az ő ígéretében. Ha elfogadjuk az ígéretet, miénk az ajándék. Még a kisgyerekek is megérthetik. Mindenki tudja, hogy milyen kicsi egy magkocska. Ugye lehet ősszel az erdőbe gyűjteni azt a kis aranyos sapkás magkocskát. És mekkora egy tölgyfa, az egyik leghatalmasabb, legfenségesebb fa. De abból a kis magból lesz a tölgyfa. És ezt a hasonlatot, ha az emlékezetünkbe véssük, akkor tudjuk, ha az Isten adott egy ígéretet, ha én azt magamba fogadom, mint a magot magába foglalja a talaj, akkor abból tölgyfa lesz. Az az ígéret olyan biztosan foglalja magában a valóságot, a beteljesedést, ha én teljes bizalommal fogadom el. Nem csodálatos dolog ez? Istennek mennyi ígérete nem fogad meg? Mennyi ígéretet nem fogadunk be, amelyekből tölgyfa lehetne az életünkben? És ismétlem, ehhez gondolkodási fegyelem kell, és komolyan vétel. Én azt mondom, hogy Isten megígérte. Lehetetlen, hogy az Isten hazudjék. Ha ez az Isten ígéret minden gyarló embernek szól, minden bűnös embernek szól, nekem is, akkor én megragadom, akkor én befogadom ezt az ígéretet. Mert az lehetetlen, hogy az Isten hazudjék. Mert meg van írva, hogy aki hisz benne, meg nem szégyenül. És az ilyen hit feltétlenül eredményeket hoz. És az Isten kegyelme hatalmasan tud munkálkodni az életünkben. És ezen a háttéren értjük tulajdonképpen meg azt, hogy miért mondja az írás azt, hogy az ítéletkor lesznek meglepetések. Emlékszünk, hogy Jézus különböző tanításait hányszor fejezte be ezzel a mondattal? És lesznek elsők, akik utolsók lesznek, és utolsók, akik elsők lesznek. Miért lesz ez így? Azért, mert lehettek emberek, akik ebben a földi életben a saját született, szerzett adottságaiknál fogva elsőknek tűntek, de mégsem igényelték a kegyelmet. És lehet mások, akik az öröklött szerzett tulajdonságaiknál, rossz körülményeiknál folytán, a bűn miatt, amivel belemerültek egy időre, utolsóknak tűntek, de mivel végül teljes hittel befogadja Isten kegyelmét, az Isten kegyelmének teljesen mindegy, hogy honnét fejleszt nagyjá. Az Isten kegyelme egy legmélyebbre süllyedt, legjobban tönkretett embert ugyanúgy épi és tökéletessé tud tenni, mint egy sokkal előnyösebb helyzetben lévő embert, akinek nincs szüksége akkor a kiegészítésre. Mindenképpen az Isten kegyelme, mindenképpen neki mindegy, hogy mennyit segít, az a lényeg, hogy az Isten kegyelmét az ember befogadja, hogy a maga lelki szegénységét érezze, és a kegyelmet befogadja. Szeretnék két példát mondani. Egy valakit, aki első volt, és mégis utolsó lett, és egy valakit, aki utolsó volt, és az elsők közé került. Hogy lássuk az isteni kegyelemnek ezt a különleges működését. Az első példa a gazdag ifjú. Nem tudom, igazán mélyen átgondoltuk ezt a történetet. Sokszor elképzeljük ezt egy ilyen önző, büszke embernek. Nem akármilyen valaki volt ez a gazdag ifjú. Mikor azt mondta Jézusnak, hogy én minden parancsolatot megtartottam ifjúságomtól fogva, Jézus egy szóval nem cáfolta, tényleg fedhetetlen életet élt. A legérdekesebb pedig az a megjegyzés az evangéliumokban, amikor azt mondja, hogy Jézus megkedvelte ezt a fiatal embert. Ez engem mindig olyan mélyen megrendít, megkedvelte. Tehát voltak olyan érzékeny lelki tulajdonságai, és ez ütközött ki abban is, hogy mikor látott egy jelenetet, ott Jézus tudja, hogy a gyermekeket megáldott, akkor valami olyan hiányérzet buzgott fel benne, valami olyan istenit érzett meg ebben a jelenetben, hogy oda futamodott Jézushoz, és előtte leborulva azt mondta, jó mester, mit cselekedjem, hogy az örök életet elnyerjem. Tehát ez nem csak egy külsőleg erényes, fedhetetlen életű fiatalember volt, ez egy nagyon érzékeny lelkű, egy nagyon fogékony, egy értékes ember volt. Jézus megkedvelte őt. És milyen megtisztelő hívást adott neki? Hát ez is sokat mond. Kövess engem. Most nem azt jelenti, hogy általában legyen egy tanítvány, hanem a tanítványi csapatba hívta. Isten országa munkatársában hívta. Azt mondta, kincsed lesz a mennyben. És ez a fiatal ember mégis utolsó lett. Mert nem tudott a maga érdemeiről, a maga vélt gazdagságáról lemondani, nem csak a fizikai külső vagyonáról, arról sem, rangjáról sem, nem tudta megtenni. És az is olyan megdöbbent, hogy azt mondja a Biblia, megszomorodva elment. Még mikor elment is tudta, hogy óriásit veszít. Tehát sajnálta.

0: azokat a lelki áldásokat, amelyek fölvillantak előtte, amelyeket érzékelt, hogy azokról ő most örökre lemondott. És első volt, és mégis utolsó lett, mert nem látta maga lelki szegénységét, és nem nyitotta ki szívét az isteni kegyelem előtt. Jézus, amikor azt mondta, hogy könnyebb a tevének bemenni a tűfokán, mint a gazdagnak bemenni az Isten országába. Ugye ezt mondta a gazdag ifjú távozása után, és ezt nem csak a fizikai gazdagságra, a külső gazdagságra értette, hanem arra, akik a maguk bölcsességében, a maguk kiválóságában, másoknál különb voltában, akik abban bíznak, hogy ő bennük önmagukban is van valami, ami az isteni kegyelem nélkül is őket üdvözítheti, vagy valami, ami különbé teszi a többi embernél. Akik ezekben bíznak, és nem az isteni kegyelem előtt nyitják meg teljesen a szívüket, azok, ha elsők lennének, és utolsók lesznek, és nem juthatnak az Isten országába. Jézus azt mondta, hogy könnyebb a tevének a tűfokán átmenni, mint annak, aki magában bízik, és vagy legalábbis nagy részt magában bízik, jó részt magában bízik, és hát kell egy kicsit az isteni kegyelem, de alapvetően azért benne nagyon masszív értékek vannak. Amíg be nem látjuk, hogy ami igazán jó van bennünk, az már az Isten kegyelem munkája, ami talán gyerekségünktől fogva dolgozott, ami talán sokféle közvetítésen át hozzánk jutott. De maga az emberi ős természetünk, az elfogadhatatlan az Isten igazság mértéke szerint, és mennyi törvényszegést követtünk el, amikor rugódoztunk, amikor ellenálltunk az Isten kegyelmének, hol vannak nekünk érdemeink és kiválóságaink. Ha erre az igazi alázatra el tud az Isten juttatni, és az Isten kegyelmét hittel, valódi hittel el tudjuk fogadni, akkor pedig utolsóból is elsők lehetünk. És a másik példaként hadd említsem meg azt a latort, akit Jézussal együtt függesztettek keresztre. Ebben a történetben az a megrendítő, hogy ennek az embernek az életében nem volt jóvátétel, szóval nem volt az életében olyan, hogy valamit a cselekedeteiben helyre tudott volna hozni. Még azt olvassuk, hogy először mind a ketten szidalmazták őt, tehát először félelmében, meg a tömeghangulat hatására, meg a szenvedések között, ugyanúgy ő is kitört, mint a másik lator. De aztán ő mind jobban elcsendesedett, sőt a másikra rászólt, és mi végezte el ezt a munkát benne? Látta Jézus viselkedését, hallotta szavait, akinek egy rossz szava nem volt az őt bántalmazókra. Semmi kétség, hogy korábban is hallott Jézusról, hiszen Jézus működését Palesztinában mindenki tudott róla, hogy ő ki volt és mit tett. De valószínű, hogy úgy sodorta az ő addigi rossz élete, hogy annyira nem tudott ez a dolog áttörni, hogy ő azt feladja, vagy azon változtasson. De sok minden ott motoszkált korábban bizonyára benne, és most, mikor Jézust a legfenségesebben látta, az igazságtalanság, a szenvedés, a gonoszság, az emberi alávalóság közepette megőrizni isteni türelmét, részvétét, megbocsátását, tökéletes jellemét ezek között a körülmények között, akkor beélelődött benne végül, hogy azt mondta, mi ugyan méltán, mint a mi cselekedetünk méltó jutalmát vesszük. Maga is elismerte, hogy méltó a halálra. Mi lehetett mögötte? Micsoda törvényszegések? Valóban utolsó volt ez az ember. Saját ítélete szerint is méltó volt arra az ítéletre, amit elvett. Méltán cselekedetünk méltó jutalmát vesszük, mondta. És mégis, mivel teljesen látta, hogy neki abszolút semmi érdeme nincs, de megindította, meghatotta, vonzotta az a tisztaság, az a szépség, az a tökéletesség, mely Jézus magatartásában megnyilatkozott. Mit mondott Jézusnak? Uram, emlékezzél meg rólam, amikor eljössz a te országodban. A Jézus jellemében ismerte fel a messiás voltának a bizonyosságát. És a hit, tehát nyilván a Szentlélek ébresztette benne, hogy ezt tudta mondani. És ez egy csodálatos pillanat, és egy csodálatos jelenet, aki elismeri, hogy ő az utolsó, a legrosszabbra méltó. De mégis föltekint az Isten fiára, és azt mondja, a kegyelmet adj, emlékezz meg rólam. És az Isten látta, hogy abban a pillanatban, annak az embernek a lelkében kiégett minden bűn és gonoszság. Ő azokkal olyan mértékig fordult szembe, azt olyan teljes szívből vetette meg, és úgy kinyitotta a lelkét arra az isteni szeretetre, igazságra, tökéletességre, amit Jézusban látott. Hogy azt mondta az Isten, ha ebben az állapotban én ezt az embert üdvözítem, nem fogja az Isten országába vinni a bűnfertőzését. az a kegyelem, amit az Isten ad neki, hogy egy ilyen tékozló fiúként az Isten országába fogadja, minden egyebet leéget róla, és az Isten országába a leghálásabb, a legragaszkodóbb teremtményévé lesz az Istennek, akiben a szeretet, a hála tökéletesen uralkodni fog. Milyen sokféle az Isten bölcsessége, fogalmunk sincs róla. Az Isten valami mérhetetlenül magasabb rendű módon ítél embereket, mint ahogy mi ezt el tudjuk képzelni, vagy fel tudjuk fogni. Lesznek elsőkből utolsók, és utolsókból elsők. Kedves gyülekezet, az ígét idézem még egyszer lezárásul. Kegyelemből tartattatok meg hit által, és ez nem tőletek van. Isten ajándéka ez. Lehet, hogy nagyon szeretetreméltó és értékes emberek vagyunk, lehet, hogy az Úr kedvel bennünket, és lehet, hogy az Isten minden parancsolatát igyekszünk megtartani ifjúságunktól fogva. De ha be nem látjuk, hogy önmagunkban nem vagyunk, nem felelünk meg az Isten igazsága mértékének, ha állandóan nem szembesülünk Isten igéje tükrében azzal, hogy önmagunkban nem vagyok jók, és nem kérjük a kegyelmet, nem csak a megbocsátást, de a Szent Lelket, hogy uralkodjék és munkálkodjék bennünk, akkor mégis elsőből utolsók leszünk. És beteljesedett Jézusnak nagyon súlyos szava, amit egyszer mondott a kora legvallásosabb elitjének. A bámszedők és a parázna nők megelőznek titeket Isten országában. Mert igaz, hogy utolsók voltak, de a kegyelmet igazán igényelték és befogadták. És végezetül még annyit, hogy Isten kegyelmét mi csak akkor tudjuk közvetíteni az embereknek, ha mi magunk is annak részesei vagyunk. Így olvasok még néhány sort az imaheti anyagunkból. Aki Isten kegyelmének részesévé lesz, annak az Úr kijelöli helyét a másokért végzendő szolgálatban. Némelyek azt mondják, hogy én olyan tehetetlen vagyok, én olyan tétlen vagyok, mit tudok én tenni az Isten megváltási munkájában? No, ha a kegyelem telít minket, ne féljünk egy pillanatra sem. Azt mondja, aki kegyelmének részesévé lesz, annak az Úr kijelöli helyét a másokért végzendő szolgálatban. Ő rögtön tudja, hogy hogyan használja fel őt, és hol. Ez mindenkire érvényes. Isten kegyelmének a teljessége, avagy a teljes hatékonysága mindazok rendelkezésére áll, akik elkötelezik magukat az ő szolgálatára. Hát valami sziszifuszi küzdelmet kell folytatnunk emberek mentéséért. Emberi észérvekkel kell győzködni, hogy emberek higgyétek el, hogy Isten van, él, létezik, meg a Biblia igaz, meg Jézus értetek, meghalt, meg ez az, amit tenni kell? Nem. Nem, hanem Isten kegyelmének a jó sáfáraival kell lennünk. Ugye az előző, a tegnapi imaheti anyagunknak ezek az igék voltak az élén, hogy akik a Krisztusé, azoknak mi a feladatuk? Úgy sáfárkodjatok egymásnak, mint Isten sokféle kegyelmének jó sáfárai. Ugye a sáfár régi szó, vagyonkezelő, kamatoztató, aki azt felhasználja. Isten sokféle kegyelme sáfáraivá kellene. Nem önerőmből kell szolgálatot végezni másokért. Az Isten kegyelmével kell gazdálkodni, és azt kamatoztatni, és továbbadni. És azután a másik pedig ige így hangzott, ha valaki szolgál, mint egy azzal az erővel szolgáljon, amelyet Isten ad, hogy mindenben dicsőítessék a Jézus Krisztus. Milyen hatalmas igazság, aki szolgál, ne a saját erejével szolgál, ne az a maga emberi igyekezetével szolgál, mert aki szolgál, mint egy azzal az erővel szolgáljon, amelyet Isten ad, hogy mindenben dicsőítessék a Jézus Krisztus. És végül az utolsó sorok a mai anyagunkban így hangzanak. Ő felkínál nékünk a kegyelmet, és olyasminek a birtokában jutunk, amivel mi is segíthetünk másoknak. Ami jó van még ebben a világban, az erősebb lesz szavaink és jelenlétünk által, és hozzájárulunk ahhoz, hogy a gonosz végül eltűnjék a világból. Ezt a szép mondatot még egyszer olvasom, ha Isten kegyelme sáfáraivá leszünk valóban, akkor mi történik? Ami jó van még ebben a világban, az erősebb lesz szavaink és jelenlétünk által, és hozzájárulunk ahhoz, hogy a gonosz végül eltűnjék a világból. Adja meg a jó Isten, hogy mi mindnyájan Isten kegyelmének a részeseivé és a közvetítőivé legyünk hit által, és amikor szolgálunk, akkor azzal az erővel szolgáljunk, amelyet az Isten ad az ő kegyelme által nékünk. Amen.
1: Édesatyánk, hálával köszönjük meg néked, hogy a kegyelem végtelen gazdagságára irányított figyelmünket, és bocsáss meg, hogy olyan keveset kérünk és veszünk igénybe belőle. Köszönjük, hogy a te kegyelmed nem csak megbocsátás, nem csak büntetés, elengedés, hanem a te saját lelkedet adod népünk, a élő mennyei befolyásként, hogy isteni bölcsességgel, tapintattal és szeretettel munkálkodjék szívünkbe, és általunk másokért is. Adunk, hogy kézzel fogható valóságnak, valóságosan elnyerhető ajándéknak ismerjük meg a te kegyelmedet. És segíts, hogy lássuk folyamatosan, gyakorta, igazán mélyen a lelki szegénységünket, és kérjük a kegyelemnek a csodálatos ajándékát. És hogy amikor szolgálunk, azzal az erővel tudjunk szolgálni, amely tőled származik. Úrunk, add nékünk az igazi szeretetnek, az igazi önfeláldozásnak, az igazi szolgálatnak a lelkét egymásért, azáltal, hogy a te lelkedet adod nékünk. Hallgass meg, kérjük imánkat, és nyugodjon meg, és áradjon ki az egész gyülekezetre, kérünk a te kegyelmed áldásod. Amen.

Sok szeretettel köszöntelek benneteket így együtt is, külön-külön már köszöntettelek benneteket. Feleségem, gyermekeim most nem tudtak eljönni. Gergő fiunk betegeskedik, és vele otthon maradt kedvesem. A nagylányom meg otthon maradt a miskolci gyülekezetben nagymamával, úgyhogy én most csak egyedül jöttem, és hoztam az üdvözletüket. De majd talán a következő alkalommal együtt jön a család. Föl is vetettem, János Csult hívtam tegnap, hogyha gondoljátok, akkor majd, amikor a családdal együtt tudok jönni, majd akkor szolgálnák, de szívesen eljövök most is. Úgyhogy azt a választ hozta, hogy inkább jöjjek most is. Úgyhogy így vagyok most köztetek. Első alkalommal vagyok így, hogy az igéről is szóljak nektek. Bár én nem vagyok lelkész, de talán a Szentírás segítségül hívva együtt sok erősítő és felemelő dolgot találunk a Szentírásból. Megengeditek, hogy az akómat levegyem? Nagyon meleg van itt a két radiátor között.

Egy olyan történetet szeretnék veletek átgondolni a Szentírásból, ami ismert mindannyiótok számára, az Emmauszi tanítványok történetét. Gondolom, többször elolvastátok már, egy szívet, lelket melengető történet, de úgy gondoltam, hogy talán érdemes volna ezt újra átgondolni, ezt a történetet. Mivel ez egy hosszabb történet, arra nincsen mód és lehetőség, hogy sorra menve minden tanulságot kiemeljünk, ezért csak egy pár dolgot szeretnék belőle kiemelni. De talán az volna a legjobb, hogyha először elolvasnánk együtt a Szentírásból. Keressük meg Lukács evangéliumából a 24. fejezetet.

és a 24. fejezetből, mivel hogy ez egy aránylag hosszú történet, hát nem rövidítem le, a 13-tól terjedő verseket olvasnám egészen a 35-ig terjedő versekig, bár a történet nem pontosan itt kezdődik, majd később egy kicsit erre vissza szeretnék még térni. De most az idő rövidsége véget azért olyan nagyon hosszú részt nem olvasok fel. Tehát a 24. fejezet 13-tól terjedő verseket olvasnám. És íme azok közül ketten mentek ugyanazon a napon egy faluba, mely Jeruzsálemtől 60 futamatnyira volt, melynek neve Emmaus. És beszélgettek maguk között mindazokról, amik történtek. És történt, hogy amint beszélgettek és egymástól kérdezősködtek, maga Jézus hozzájuk ment, velük együtt ment az úton. De az ő szemeik visszatartóztattak, hogy őt meg ne ismerjék. Mondta pedig nekik, micsoda szavak ezek, amelyeket egymással váltatok jártatokban, és miért vagytok szomorú ábrázattal? Felel pedig az egyik, kinek neve Kleofás, mondta neki, csak te vagy vendég Jeruzsálemben, és nem tudod, hogy minémű dolgok lettek abban a napokban? Abban e napokban? És mondanékik, hát micsoda dolgok? Azok pedig mondták nekik, amelyek estek a názáretbeli Jézuson, ki próféta volt, cselekedetben és beszédben hatalmas Isten előtt és az egész nép előtt. És mi módon adták őt a főpapok és a mi főembereink halálos ítéletre, és megfeszítették őt. Pedig mi azt reméltük, hogy ő az, aki meg fogja váltani az Izraelt. De mindezek mellett ma van harmadnapja, hogy ezek lettek. Hanem valami közülünk való asszonyok is megdöbbentettek minket, kik jó reggel a sírnál voltak. És mikor nem találták az ő testét, hazajöttek mondván, hogy angyalok jelenését is látták, akik azt mondták, hogy ő él. És azok közül némelyek, kik velünk voltak, elmentek a sírhoz, és úgy találták, amint az asszonyok is mondták. Őt pedig nem látták. És ő mondta nekik, ó balgatagok és restszívűek, mindazoknak elhívésére, amiket a próféták szóltak. Avagy nem ezeket kelletté szenvedni a Krisztusnak, és úgy menni be az ő dicsőségébe? És elkezdve Mózestől, és minden prófétáktól fogva magyaráztam nekik minden írásokban, amik ő felőle megírattak. Elközelítének pedig a faluhoz, amelybe mentek, és ő úgy tett, mint a tovább menne. De kényszerítették őt mondván, maradj velünk, mert immár beesteredett, és a nap lehanyatlott, bement azért, hogy velük maradjon. És történt, hogy mikor leült velük, kenyeret vett, megáldotta és megszegte, adta nekik. És megnyilatkozták az ő szemeik, és megismerték őt, de ő eltűnt előlük. És mondták egymásnak, avagy nem gerjedezett éj a mi szívünk mi bennünk, mikor nekünk szólt az úton, és mikor magyarázta nekünk az írásokat? És felkelvén azon órában visszatértek Jeruzsálembe, és egybegyűlve találták a 11-et és azokat, akik velük voltak, kik ezt mondták vala, feltámadott az Úr bizonnyal, és megjelent Simonnak. És ezek is elbeszélték, mi történt az úton, és miképpen ismerték meg ők a kenyért megszegéséről. Kicsit hosszabb ige szakaszt olvastam fel, de az egész történetnek ugye a súlyponti részét. Gondolom, hogy ismerős történet, ez ismeritek a Szentírásból. Érdekes, hogy amikor az emmauszi tanítványok csüggetten, fáradtan mentek Jeruzsálemből, ne felejtsük el, hogy ugye Jézust keresztre feszítették pénteken délután, aztán jött a szombatnap, a nyugalomnap, jött a vasárnap, és ez vasárnap délután, kora esti órákban történik. Mikor támad fel az Úr? Vasárnap reggel. Tehát ők akkor mentek már ilyen szomorúan, csüggetten haza beszélgetni, amikor már Jézus élt. És miközben ők mentek, azt olvassuk Jézus élete című könyvben, írja Ellen White, hogy ez a kis falu, meg írja is itt, hogy 60 futamatnyira volt, ez egy 11-2-3 kilométer. Ez egy hosszabb séta. Pár órás gyalogút. És miközben ők mentek haza, azt olvassuk, hogy Jézus egyszerűen oda ment hozzájuk, és velük együtt ment, és beszélgettek.
E fölött, a tény fölött nagyon sokszor én magam is tovább szaladtam. Hát ez egy egyszerű, teljesen egyszerű kép. De gondoljuk el csak azt, hogy mi sokszor milyen Jézussal való, vagy Istennel való találkozásra vágyunk. Emlékszünk arra a versre, hogy azt hiszem, hogy Adi vers ez, hogy csendesen és halkan átölelt az Isten. Tehát, hogy mi arra várunk sokszor, hogy ő bemutatkozik nekünk. Emlékezzünk rá, az Ószövetségben talán Illés is arra vágyott, hogy majd valahogy az ő nagysága, az ő hatalma, az ő valami nagy dolog történik, nem? Hát Isten nagy, hát ő most már bemutatja. És itt azt mondjuk, egyszerűen oda ment, és elkezdett velük beszélgetni. Az Isten megtehette volna azt, hogy az ő dicsőségében jelenik meg nekik. Már akkor, hát ő föltámadt. Megtehette volna Jézus azt. Nem ezt tette. Egyszerűen, egy egyszerű kép egyébként, a Krisztussal járás az egy bibliai fogalom. Ha olvasátok a Szentírás, érdemes így, ezzel a, hogy is mondjam, gondolattal is felvért, szóval így keresni az igéket, hogy mikor beszél a Biblia, és hogyan a Krisztussal járásról. Ez egy nagyon egyszerű kép, borzasztóan egyszerű, együtt járni Krisztussal. Az Isten nagyon sokszor bennünket is megkeres, velünk jár, de mi sokszor azt várjuk, hogy valami nagy dolog fog velünk történni. Az Isten valami nagy csodával, valami nagy jelenéssel jelenik meg nekünk. Itt ezt a képet látjuk, nagyon egyszerű, oda ment hozzájuk, és elkezdett velük beszélgetni. És miről kezdtek el beszélgetni? De nem azt látjuk, hogy Jézus kezdte volna a kezdeményezést, nem azt látjuk, hogy Jézus mondta volna, hogy hát én vagyok az a Jézus, akiről ti szomorkodtok, hanem hallja, hogy ők miről beszélgetnek egymás között, és kérdez. Jellemző ez Istenre, hogy ő

egyébként, hogy miről beszél. Miért teszi fel ezt a kérdést? Hát értetlen volt Jézus, és nem tudta, hogy miről. Nem, az Isten kérdéseiben mindig benne van az, hogy ő szeretne bennünket gondolkoztatni. Szeretne bennünket végigvinni bizonyos gondolatmeneten. És itt is azt látjuk, hogy micsoda szavak ezek, miért vagytok szomorúak? Tette már föl nekünk ezt a kérdést Isten? Jártok, keltek, nevezzük, járunk, kelünk, beszélgetünk szomszéddal. Mi újság van, szomszéd, hogy vagy? Há, már megint emelték a tejárát, a benzinárát is már megint emelték. Tele vagyunk szomorúsággal. Egy hívő, egy keresztény ember arcán a szomorúsága helyes? Hogy ez ami igazán bizonyságot tesz az embereknek Jézusról? Ugye mi is nagyon sokszor ilyenek vagyunk, és nekünk is szól a kérdés. Miért vagytok szomorú ábrázattal? Ugye akkor egy speciális helyzet volt, majd később erre, nyilván erről beszélgetünk még, de a mi életünk is, hát valamilyen szinten milyen kis speciális sokszor, nem? Mindannyian testre szabott élethelyzetekben. Mi a saját magunk dolgaival, nyavajáival vagyunk elfoglalva, és talán észre sem vesszük, hogy Jézus ott áll mellettünk. Talán észre sem vesszük azt, hogy nincs olyan messze Isten, mint ahogy gondoljuk. Sokszor úgy gondoljuk, hogy mi olyan állapotban vagyunk, a szomorúságunkban, hogy az Isten nagyon messze van. Az Isten arról biztosított bennünket, hogy ő az, aki megkeres minket, hogy mondja a Szentírás, hogy ott hagyta a 99-et, és eljött hozzánk egyhez megkeresni bennünket. És miután megtalált bennünket, és úgy látta, hogy szomorú ábrázattal vagyunk, akkor ő kérdez. Ő nem azt akarja, hogy mi szomorú ábrázatúak legyünk, de mi sokszor másképp várnánk a megoldást. Mi sokszor úgy várnánk a megoldást, mint ahogy az Emmauszi tanítványok is várták volna a megoldást. Az Isten nem így gondolja. Azt olvassuk a történet folytatásaként, hogy az ő szemeik visszatartóztattak. Hogy ne ismerjék meg Jézust. De először olvastam meg másodszor ezt a részt, gyerekfejjel sem értettem igazán, hogy miért volt ez így. Hát Istent ilyennek ismerjük, aki azt szeretné, hogy mi ne ismerjük meg őt. Ilyen Istent ismertek a Szentírásból? Aki azt szeretné, hogy mi ne lássunk tisztán? Hát ő azt szeretné, nem, hogy mi tisztán lássunk, hogy helyesen és jól lássuk a dolgokat. Akkor miért olvasuk azt itt az ígében, hogy az ő szemeik visszatartóztattak, hogy ne ismerjék őt. Igen, sok jó dolgot mondtak, igen. Ezek mind benne vannak. De végül is Ellen White Jézus Élete című könyvében találtam meg erre igazán a választ, ahol azt írja, hogy az, hogy visszatartóztattak a szemeik, ez nem csak azt, hogy a mi nyelvünkben ez úgy jön vissza, mint hogyha ők erről nem tehettek volna. Szóval Isten volt az, aki bekente a szemüket valamivel, és ők nem láttak. De az egész történetet, hogyha megnézzük, akkor azt látjuk, hogy hát igenis azért ők tehettek arról, hogy nem ismerték föl Jézust. Ellen White azt írja, hogy annyira el voltak csüggedve, és annyira lehajtották a fejüket, és el voltak szomorodva, hogy nem is igazán nézték meg azt az embert, akivel elkezdtek beszélgetni. Aztán később azt írja, hogy sírtak. Hát könnyes volt a szemük. Tehát őknek igaz a szomorúság, ez nem csak ilyen kis szomorúság, hanem tényleg ők komolyan nagyon el voltak csüggedve is. Szóval szokták is mondani, van egy mondás, persze teljesen más értelem, hogy nem lát a pipától. Szóval az ő lelki állapotuk volt a gátja annak, hogy ők nem ismerték föl Jézust. Tehát fizikailag sem látták meg. Igen, ilyen hatással lehet a mi lelki állapotunk, a mi fizikai létünkre. Hogy aztán ez Isten felhasználta, az egy következő kérdés. Nem Isten akarta azt, hogy ők ne ismerjék meg őt rögtön? Vagyis nem rögtön? Hát mikor? A történetet, hogyha olvassuk, akkor ez egy jó pár alkalom lett volna, hogy fölismerhették volna.

0: Sőt, azt írja Ellen White, hogy többször úgy keresztül is villant rajtuk, hogy ez az ember úgy beszél, mint maga Krisztus is beszélt. És nem esett le nekik. Kérdezem tőletek, hogy veletek nem szokott megtörténni hasonló? Hogy ott van Isten velünk, és mi sokszor úgy gondoljuk, hogy elhagyottak vagyunk. A szemünk, minthogyha vissza lenne tartóztatva, mintha nem ismernénk fel azt, hogy mi nekünk nem kell csügget, nem tudom, a depresszióra hajlamos embereknek, ez különösen veszélyes. Hogy nem lát túl a felhőn. Csak azt látja, ami előtte van. Érdekes az, hogy hogyan viszonyul ilyenkor az Isten az emberhez. Mit tett itt Jézus? Azt olvassuk, szintén nem akarom mindig idézni, mert sok idő eltelne, hogyha olvasnám Ellen White-tól a Jézus élete című könyvéből, de azt olvassuk, hogy Jézus megértette őket. Ezt nehéz ezt így hogy is mondjam el, végig gondolni, hogy létezik az, hogy Jézus, aki tudta, hogy ő kicsoda. Tudta azt, hogy ő neki mi a feladata, miért ment oda hozzájuk. És mégis megértette azt, hogy ők vajon miért nem ismerik őt föl. Úgy írja Ellen White valahogy, hogy azokat a zavaros dolgokat, amik ő bennük, hogy kavarogtak, ezeket megértette, és nem szitta le őket rögtön. Hogyan viszonyul hozzánk az Isten? Azt olvassuk, hogy nem olyan Istenünk van, aki... Tehát, bocsánat, olyan Istenünk van, nekünk fordítva van, aki képes megindulni a mi gyarlóságainkon. Szóval, hogy ő valahogy belehelyezkedik a mi... Van erre csúnya szó, hogy empátia. Szóval, hogy együtt érez. És próbálta ő is, Jézus is ezt tette, hogy ő együtt érzett velük, nem pedig rögtön azzal kezdte, hogy nem láttok a szemetektől. Jézus megrendült, együtt érzett velük, és innen próbálta őket kivezetni. De olyan érdekes, hogy Jézus megtette volna egy pillanat alatt, hogy őt felismerjék. Nem tette. Elindult egy olyan úton, ami mindannyiunk számára egy út. Mi volt az első, amit Jézus tett, és ugye az elsők már említettem, hogy kérdezett. És miután ő kérdezett, és elmondták ők a maguk bánatukat, hogy mi történt, utána, az igaz, hogy utána megfeddi őket, hogy balgataok és rest szívűek, de nem azért szidja meg őket, hogy engem nem ismertetek föl. Egyébként közvetve ez is benne van. Hanem azért, mert restszívűek vagytok és balgatagok, hogy elhiggyétek mindazokat, amiket az Ószövetségben olvastatok. Kérdezném tőletek, hogy kik nem hittek az Emmauszi tanítványok? Ugye igen, az ószövetségi iratoknak nem hittek. Na de most egy kicsit boncoljuk ezt a kérdést. Jézus szólt arról, hogy ő meg fog halni? Szólt arról, hogy ő fel fog támadni? Egyrészt is nem hittek magának Jézusnak. Aztán, amikor vasárnap hajnalba, és itt a történet azért érdekes, azért mondtam nektek, hogy ez hamarabb kezdődik ám, mert vasárnap hajnalba, mert így kezdődik, figyeljétek csak, a 13. vers itt, ímé azok közül ketten. Mi az a azok közül? Hát egy kis tanítványi csapat együtt volt. Vasárnap együtt voltak. Ezek közül egy páran, nevezzük nevén, az asszonyok, bocsánat, nem jut eszembe a hölgyeknek a neve, mindegy. Mária, Jakabnak az anyukája, azt hiszem, és még egy harmadik hölgyet is megemlít a Szentírás. Tehát három asszony kiment a sírhoz, és hozták a hírt, hogy Jézus feltámadt. Tehát először is nem hittek Jézusnak, nem hittek Máriának és az asszonyoknak. Asszony nép, biztos delíriumosak voltak valamit. Igen, ám, de utána odaszaladt a sírhoz. Ki szaladt oda a sírhoz? Péter és János. János evangélium írja ezt szépen, hogy odaszaladtak mind a ketten, de mert János fiatalabb volt, gyorsabban tudott szaladni a sírhoz, de tiszteletből megvárta Pétert, aki az idősebb volt, és megvárta, amíg Péter belépett a sírba, megnézte János is, meggyőződött róla. Tudjuk az evangéliumból, hogy miután ők beléptek a sírba, és látták az keszkenőket, tehát a ruhákat összehajtva, akkor biztos volt, hogy nem lopták el Jézus, mert először az volt, hogy ellopták. Na, tehát ez Jézusra jellemző volt, a rend, a precizitás, a tisztaság, szóval hogy szépen össze, tehát azt írja az ige, hogy nem tudom, Péterre vagy Jánosra, és hitt. Tehát ő rögtön hitt. Mihelyest ezt látta, ő rögtön hitt. Ő tudta, hogy ez Jézus feltámadt. Ugye nekik már könnyebb dolgok volt, mert aztán ők már hallották az asszonyoktól. Tehát aztán visszamentek Péter, János, az asszonyok, visszamentek a többiekhez, és mi történik ott? Elmondják a többieknek, és azt mondták, hogy hurrá, feltámadott az Úr. Ez történik? Mit azt mondja, hogy... De az ő szavuk csak üres beszédnek látszik azok előtt, és nem hittek nekik. Ez a két tanítvány is ott volt ezen az alkalmon. És az ő szavuknak, és ők is átélték ezt, hogy ezeket mind hallották. Tehát nem hittek, de bocsánat, még egyet ki is felejtettem. Még egy mennyei jelenés is volt. Megjelennek az angyalok. Mit mondanak az angyalok? Hát mit keresitek itt az halottak között az élőt? Hát ő föltámadt.
1: Előre megmondtam.
0: Igen. Mennyi minden bizonság volt előttük? Nagyon sok. Nem hittek. Mégis, amikor Jézus idejére ehhez a ponthoz, akkor azt mondja, hogy nem azt mondja, hogy nem hittetek ennek, nem hittetek annak, nem hittetek. Hány embernek nem hittek? Soknak. A mai törvénykezés is, hogy van a tanúskodás? Hány embernek kell tanúsítani ugyanazt? Kettő embernek kell egybehangzóan ugyanazt mondani ahhoz, hogy valami igaz legyen, megálljon. Hát ezt nem a római jogban talált lett kitalálva, hanem ez egy bibliai alapelv. Ez Mózes törvényeiben így volt. Hát nem tudom, hányszor két ember volt itt, akik bizonyságot tettek, tehát nekik hinniék kellett volna. Mindezek ellenére nem láttak. És érdekes, hogy a legjobban azt emeli ki Jézus, hogy resszívűek vagytok elhinni, ami az Ószövetségben, az írásban megirattak felőlem. Nem azt, hogy nem hittetek Péternek, nem hittetek az asszonyoknak, nem hittetek a nekem, pedig hányszor elmondtam nektek, hanem az írásoknak. Tehát Jézus a szemüknek a felnyitogatását ott kezdi, az alapoknál kezdi, az írásoknál. És elkezdte, ugye, a Mózestől kezdve, a Ószövetségen keresztül, hát bemutatni azt, hogy Jézusnak meg kellett halni, és fel kellett támadni. Megmondom őszintén, én azt az előadást, amit ott Jézus, ott, most elnézést, előadást nevezzük így, mondott, én szívesen meghallgatnám. Hát Jézus nyilván az élete során is sok-sok olyan beszédet tartott, amin szívesen ott lennék, de hogy ő ezt hogyan az Ószövetségből. Tehát itt most Jézus nem használt semmit az ő erejéből, az ő hatalmából, semmit. Őt most teljesen az igéből vezette le, hogy ő neki meg kellett halni, és hogy ő neki fel kellett támadni. Az Isten azt szeretné, hogyha ez számunkra is, ez ugyanilyen valós dolog lenne, ami hitünknek az alapja, az a Szentírás kell, hogy legyen. Fontos az, hogy mi tapasztalatot szerezzünk az Istennel. Nagyon fontos. De a mi tapasztalataink megcsalhatnak bennünket. A Szentírás kell, hogy az alapja legyen, és annyira, hogy itt az Ószövetségre hívja fel a figyelmet. Az Ószövetség az nagyon sokszor, főképp az utóbbi időben úgy háttérbe került. Most nem a mi közösségünkre gondolok, hanem hogy egyáltalán a kereszténységben. Az Ószövetség az egy olyan, Bibliának egy olyan része, ami ott van sok lelki tanúságokkal, de azt mondhatnám, hogy fehér folt. Nem véletlen, hogy a eleink is a nagy advent mozgalomban nem értették a szentét tanát először, mert hát nem ismerték a szentét, nem ismerték az ószövetségi ünnepköröket, szolgálatokat, mert ezek nem voltak ismertek. Jézus fontosnak tartotta ezt, és ez nekünk is elénk tárja, hogy mi is tartsuk ezt nagyon fontosnak. Aztán eljutunk odáig, hogy az időnk szalad, hogy Jézus úgy tesz, mintha menne tovább. Neki valamilyen dolga van, és megy tovább. És a tanítványok pedig valahogy elkezdik érezni, hogy ez az ember, ugye még embernek hiszik, ez az ember valami reménységet adott nekik. Először a keresztrefeszítés óta, amióta ilyen letargiában voltak, először kezdtek érezni valami reményt, valami örömet, és ez ragaszkodtak. El nem akarták engedni. Mondták, hogy más már este van. Hova mennél tovább? Nem engedünk, gyere velünk. Jézus egy először szabadkozik, hogy nekem mennem kell, de azt írja a Bibliánk, hogy szinte erőszakolták. Szóval, hogy marad. Nem, erősen, gyere velünk. Ilyennek ismerjük a mi Istenünket? Így kéreti magát? Ti ilyennek ismeritek az Istent? Annyit szól kell neki mondani, hogy gyere már! Ugye a hamis bíró és az özvegyasszony példátában is ez van, nem? Hogy annyiszor megy rá, hogy na jó, ha már egyszer, most már ilyen sokszor idejöttél, akkor megszabadítanak téged. Ismeritek a példázatot? Vajon miért tette ezt Jézus? Hát, hogyha az ő szándéka, én gondolom, hogy az volt az Isten szándéka, vagy Jézus szándéka, hogy felismertesse magát. Hát akkor miért akar tovább menni? Az Isten azt szeretné, hogy mi annyira ragaszkodjunk ő hozzá, hogy fogjuk őt szaván. Csináltatok már ilyet? Hogy szaván fogtátok az Istent? Hogy valamit ő mondott, de úgy nézett ki, mintha hát abból nem lesz semmi. De azt mondtátok, hogy nem, én ragaszkodok ehhez. Az Isten nem kéreti magát, hanem ő egy nagyobb tapasztalatban és áldásban szerette volna őket részesíteni, és azt várta, hogy azt fejezzék ki, hogy ők ragaszkodnak hozzá. Ezt tőlünk is várja, és örül ennek. Gondolkoztam rajta, hogy van más példa a Szentírásban erre nézve? Igen, találtam. Hát emlékezzünk csak Jákob történetére. Igen. Jákob azt mondta, hogy nem engedlek el, erezzen engem, mert most már feljött a hajnal. Nem engedlek. Nem engedlek el addig, míg meg nem áldasz engem. Mondhatta volna, hogy de hát már hányszor megáldottalak. Hát emlékezz rá, apád megáldott egyszer, mert rátette a kezét a fejedre, és megáldott. Aztán, amikor Bételben voltunk, ott is megáldottalak. Aztán, amikor a nagybátyádnál voltál, ott is megáldottalak, nem is egyszer. Álomban megjelent neki többször az Isten. Azt elmondta, hogy megsokasítalak, nagy néppé leszel, te benned állatnak meg a föld minden nemzetségei. Hát mit akarsz még? Nem. Nem engedlek el addig, míg meg nem áldasz engem. Kinek van erre szüksége? Az Istennek? Nekünk. Az Emmauszi tanítványoknak volt erre szükségük. Nekünk van arra szükségünk, hogy annyira ragaszkodjunk az Istenhez, ezt ki is fejezzük. Erős kötést szerezzünk, azt mondja a Szentírás.

Szoktátok ti kényszeríteni az Istent? Valamit megígért nekünk, konkrétan, olvassunk a Bibliából egy ígéretet. És azt mondjuk, hogy nem eresztelek el addig, amíg meg nem áldasz. Most nem ezekkel a szavakkal. Pedig azt mondja az Isten, fogjátok szaván őt. Én úgy érzem, hogy ezzel nagyon hiában vagyunk. Én magam legalábbis. Nem tudom, hogy ezt a ti hogyan élitek meg. Olvassátok az írásban az ígéreteket, amit az Isten adott nekünk. Sok ígéretet fogtok találni, de ezek az ígéretek nekünk szólnak. És amikor múlnak el az idők, a napok, az évek, és nem teljesedtek be az ígéretek, akkor nem azért nem teljesedtek be ezek az ígéretek, mert Isten nem akarja nekünk ezeket adni. Nem azért, mert Isten kéreti magát, váratja magát. Nekünk van szükségünk arra, hogy őt szaván fogjuk. Oszi bácsi mesélt egy történetet, ez vele történt, hogy pécsi gyülekezetben ő ott szolgált, és egyszer jött egy az ottani gyülekezetben egy férfival beszélgetett, és már nem tudom a keresztnevét, nevezzük Józsinak, már elfelejtettem, hogy kedves Józsikám, hát mi van veled? Fogysz, mész össze. Mi van veled? Hát tudod, Oszkár, van nekem egy csúnya rossz természetem. És elhatároztam, hogy addig nem eszek, míg az Isten ebből ki nem vezet. Erős elhatározás. Addig nem eszek, amíg ebből gondoljátok, hogy meghalt ez az ember? Nem. És akkor azt látjuk, hogy bemennek, történet folytatásaként bemennek, megkínálják vacsorával, Jézus megtöri a kenyeret, és egyszer csak leesik a tantusz nekik. Hogy hát ő Jézus. Mi történik akkor? Oda rohannak, megölelik egymást. Jaj, de jó, Jézus, mit mesél már el, mit? Ez történik? Jézus eltűnik. Hát ez, nem tudom, olvastatok már görög drámákat? Ez ilyen görög drámába illő jelenet, nem? Amikor már úgy néz ki, hogy valami megoldás jönne, akkor tragikumba megy az egész. Így élték meg? Hát nem így élték ők meg. Ők úgy élték meg, hogy azt írja Ellen White, hogy Bibliában annyit olvasunk, hogy abban az órában. Tehát abban az órában, amikor ők ez történt velük, fogták magukat és visszamentek. Azt írja Ellen White, hogy az ételt ott hagyták az asztalukon. Szerintetek éhesek voltak? Biztos. Fáradtak voltak? Hát a 10 pár kilométer gyaroglás nem olyan nagy dolog, de próbáltatok már 10 pár kilométer gyaroglás után leülni vacsorához? Ott hagyták az ételt az asztalon, azonnal visszaszaladtak a tanítványokhoz. Jézus eltűnt, vagyis a szemük elől eltűnt. De aztán mikor ők mentek visszafelé, akkor láthatatlanul ott volt velük. Úgy írja Ellen White, hogy már sötét volt, és botorkár, utat nem találták, ott letértek az útról. Nem tudom, hogy ti már voltatok-e így, hogy valami hirtelen, valami nagy öröméért, és az ember megy, nem foglalkozik vele, sáros lettem, véres a kezem, abszolút nem érdekel, másod, harmad, tizedrangú kérdés. És ők is így mentek árkon, bokron keresztül, mindenen keresztül rohantak vissza Jeruzsálembe, de ott volt mellettük Jézus, ugyanúgy, mint idefelé, csak ők nem látták. Visszaérkeznek a tanítványokhoz, és mit találnak? Összegyűlve vannak, és mondják, hogy feltámadt az Úr, tudjuk, mi is találkoztunk, hogy elmesélik egymásnak, és egyszer csak mi történik? Jézus ott van, megjelenik előttük. Mennyivel más volt az az út, amikor hazafelé mentek, és amikor visszafelé mentek? Én szerintem az volt a jobb, amikor hazafelé mentek, nem ott volt Jézus mellettük.
Sokszor úgy vagyunk vele, hogy jaj, de jó lenne Jézussal együtt lenni. Milyen jó lett volna, mi is egy lehetnénk a tanítványa Jézus korában. Ott élhettünk volna vele együtt, láthattuk volna a csodákat, amiket végez itt, ettünk volna abból a kenyérből, amit megszaporított. Ugye milyen jó lenne? És itt ebből a történetben azt láthatjuk, hogy nem így van. Mert hogyha a hit nincs ott, akkor, mint a tanítványoknál is ez történt, akkor nem voltak boldogok. Itt pedig azt láthatjuk, mikor visszafelé mentek, és felismerték, hogy Jézus él, akkor már nagyon boldog volt. Mit mondtak? Egymásnak. Nem gerjedezett a mi szívünk. Ismeritek ezt a tapasztalatot? Ez egy nagyon szép szó. Használjuk ezt a hétköznapi életben, hogy gerjedezik a szív. Én nem tudom, gondolkoztam rajta, én nem nagyon használtam még ezt a kifejezést. Csoda, hogy talán megértjük a Bibliából. Nem gerjedezett a mi szívünk, amikor éltettek már ilyen tapasztalatot át? Ezt kívánom mindannyiunknak, hogy éljünk át ilyen tapasztalatot. Mikor gerjedezett az ő szívük? Mit mondtak egymással? Mikor? Amikor beszélgettek és az igét. Az igét. Nyilván, amikor ők felismerték, hogy Jézus, az akkor is nagyon örültek. De az igének ilyen nem csak, hogy hatalma van, nem csak, hogy ereje van, hanem öröm van az ige olvasásában. Nekik is gerjedezett az ő szívük. Én ezt kívánom mindannyiunknak, hogy amikor az igét olvassuk, amikor Jézussal, nevezzük így, találkozunk, mert az ige az Isten szava, mikor vele találkozunk, akkor az örömforrás legyen, az gerjedezzen a mi szívünk is. Mi kellett ahhoz, hogy a tanítványok felismerjék azt, hogy ki Jézus? Mi kellett? Először is az igé által helyre kellett tenni az ő gondolkodásukat. Kellett hozzá az, hogy ők maguk akarják, hogy ne menj tovább, hanem gyere velünk. Mi történik akkor, ha ők ezt nem mondják? Jézus tovább megy. Nem ismerték. Esetleg 2 hét múlva találkoztak volna a tanítványokkal, és akkor elmondták volna, hogy múltkor egy ember odajött hozzánk, és gondoljátok csak végig, azért jó, ezt mondta. Mózes azt mondta, igaza van neki. Nem ez volt. Az a bizonyos, hogy is mondjam, nem tudok jár rá jó szót, nem extázis az, hanem eufória, vagy hogy fejeznek. Ez a nagy öröm, az a nagy boldogság nem jött volna el. Az Isten ezt szeretné, hogy ez mindannyiunk számára tapasztalat legyen, napi tapasztalat legyen. Ehhez az kell, hogy az igét olvassuk. Ehhez az kell, hogy szaván fogjuk az Istent a mi saját magunk helyzetére, életére lebontva, hogy Isten, nem engedem, hogy tovább menjél. Jézus, nem engedem, hogy én azt szeretném, hogy nekem megígérted azt, hogy mit tudom, én fájdalmamban már meghalt a nagymamám. Hogy te velem vagy, és te megerősítesz. Vagy kinek milyen élethelyzetben van. De hogy fogjuk szaván az Istent. Hát itt kellett az, hogy az ige, kellett az, hogy ők behívták, és kellett az, hogy Jézus megáldja a kenyeret. De már Ellen White azt írja, hogy előbb is ezen gondolkoztak. Tehát nem egy egyszeri, hirtelen felismerés volt ez, hanem ez olyan volt, olyan, úgy tudnám ezt jellemezni, mint amikor egy kádat töltenek fel vízzel. Egyszer csak kifolyik tetején. Vagy egy edényt. Szóval ez egy folyamat volt bennük, és amikor elértek odáig, hogy hát mi történt, hogy Jézus imádkozott? Hát ők, ez nem valami nagy dolog történt. Gondoljátok, hogy azért nem meglátták a kezén a sebeknek a helyeit? Szerintem nem. Biztos, hogy az is. Mert azt írja, hogy utána aztán rögtön megbizonyosodtak, mert rögtön nézték és látták a sebek helyét, és igen. De nem az volt, ami felismertette bennük, hanem akkor ért el azt odáig bennük, hogy a belső akadály elhárult. Nekünk is vannak ilyen belső akadályaink? Ilyen saját magunk által dédelgetett dolgok, amiket az Isten nem tol félre, nekünk kell félre tolni.
De ehhez az kell nekünk is. Ige kutatása, ragaszkodni Krisztushoz, és akkor Isten megteszi a maga részét. És ami az egészben nagyon fontos, az az, hogy csak ezután a folyamat végén lehet boldogság és öröm. És teljes kiteljesedés. Azt írja a Szentírás, hogy amikor az Úr Jézus másodszor visszajön, akkor a Jézus és a hívő közösség között olyan viszony lesz, mint a mennyasszony és a vőlegény között. Egy mennyasszony és egy vőlegénynek a találkozása az a nem tudunk a Földön más örömöt. Ez a legnagyobb szinte. Nem véletlen hasonlítja a Szentírás ehhez. Én ezt kívánom mindannyiótok számára, és mindannyiunk számára, hogy ezt az örömet éljük át. De ez számunkra ne csak ilyen egyszeri alkalom legyen. A tanítványok számára sem egyszeri alkalom volt. Miután ezt átélték, miután ők újra, tehát összejöttek, mi következett ezután? Az ők szívük, lelkük egy volt. Rövidesen, rövid idő alatt kiárat rájuk a Szentlélek. Ez még fokozódott. Olvassátok el apostolok története című könyvben, Ellen White olyan szépen írja le, hogy amikor ők együtt voltak a felházban, és a Szentlélek kiárat rájuk, akkor még nagyobb szeretettel teltek be, egymás iránt is. Testvérek, nincs más út, nincs más mód. Mindannyiunknak ugyanolyan úton és módon kell Jézussal közösségben élni és lenni, mint ahogy a tanítványok tették, mint az Emmauszi tanítványok. Sajnos el kell mondani, hogy mi is sokszor úgy járjuk a mi útunkat, hogy Jézus ott van mellettünk, de mi nem látjuk őt. Miért nem látjuk őt? Azért nem látjuk őt, mert ami életünk tele van olyan, és ami gondolataink tele vannak olyan dolgokkal, amik meggátolnak bennünket abban, hogy Jézus lássuk. Jézus le szeretné ezeket bontani, de ezeket van egy törvényszerű módja, ahogy ezt megteheti. És ezért szeretné Jézus először a mi hitünket az igére alapozni. Ezért szeretné újra és újra visszavinni a mi tekintetünket és a mi gondolatainkat. És hogyha az igét úgy olvassuk, mint Isten szavát, amiben teremtő erő van, ami tényleg olyan, mintha Jézus itt járna, kellene a Földön, és ő szólna hozzánk, akkor, és utána bennünk ez egy ilyen, hogy is mondjam, természetszerű dolog lesz, hogy majd kívánni fogjuk azt, hogy ne Istenünk személyesen, tapasztalati szinten is szeretnénk, hogy te velünk legyél. Tanítványok is ezt mondták. Gyere, ismerjétek ezt a képet. A Szentírás a Laodíciai, ugye Laodíciai levélben mondja azt? Bemegyek, ahhoz is vele vacsorálok? Igen. Ez Isten ezt szeretné. Gyere és legyünk együtt, vacsorázzunk együtt. És ezek után tud bennünket az Isten olyan örömben és békességben. Ugye abban is van öröm, amikor olvassuk az igét, ugye? Van. Ugye ez a tanítványok is gerjezett az ő szívük. De az igazi öröm az akkor volt, amikor Jézussal személyesen, már bocsánat, úgy találkoztak személyesen, hogy föl is ismerték, hogy ő Jézus. Tehát nekünk is az igazán öröm az az, amikor az Istennel személyes kapcsolatot és személyes tapasztalatot érünk át. És ennél már csak egy nagyobb öröm van, és erre vágyik az Úr Jézus, és erre vágyik Isten, hogy színről színre lássuk egymást. Ezért mondta Jézus az imádságában, hogy akarom, hogy ahol én vagyok, ők is ott legyenek. Jézus nagyon vágyik erre, személyes találkozásra. A mi szívünkben is ez ilyen nagy vágyakozás? Várjátok ti is, hogy az Úr Jézussal való találkozást? Ezért vagyunk adventisták, ugye? Ha elhanyagoljuk az ige kutatását, a Jézussal való személyes kapcsolat keresését, nem lesz öröm. Akkor azt fogjuk mondani inkább, hogy esetek ránk hegyek.
semmit nem fog érni az adventi hitünk, nem fog bennünket segíteni. Ezt kívánom mindannyiótok számára, és mindannyiunk számára, hogy ez élő tapasztalat legyen minden nap. Amen.

Szeretettel köszöntöm a kedves hallgatóinkat! Ószövetségi kor történeti előadásunk utolsó alkalmához érkeztünk. A mai estén egy olyan korszak került terítékre, amelynek, ahogy már mondtam is a legelején, igazán bibliai vonatkozása, bibliai könyve már nincsen. A Bibliánk ószövetségi része lezárul Krisztus előtt 400 környékén. Nem tudom, tudják-e, hogy az Ószövetségnek melyek az utolsó könyvei. Ezek kis profétai könyvek, Aggeusz, Zakariás és Malakiás proféta könyvei. Ezek körülbelül Krisztus előtt 400 évvel ezelőtt írottak meg, és innentől kezdve gyakorlatilag egy hatalmas űr van, mint egy 400 éves űr, amíg nincsen bibliai kinyilatkoztatás. Nincs a Bibliának könyve egészen az Új Szövetség koráig, egészen Krisztus koráig. Ez az az időszak, amit a két szövetség, a két testamentum közötti időszaknak nevez a történelem, és ez alatt a 400 év alatt rengeteg minden történt a zsidósággal, a kiválasztott néppel, ami olyan változásokat idézett elő a zsidó nép körében, amelyek nyilvánvalóan hatással voltak a zsidó népnek a fejlődésére, a későbbi zsidó mentalitásra, és amelyek természetszerűleg hatással voltak Jézus Krisztusra és Jézus életére, a hozzá kapcsolódó történetekre is. Ott fejeztük be, és ott hagytuk abba az ószövetségi sorozatunkat, hogy a zsidó nép a perzsa birodalomban élt körülbelül 200 éven keresztül, hogy a babiloni fogság után hazatérhettek Babilonból vissza Jeruzsálembe, újraépítették a templomokat, újraépítették Jeruzsálemet, újraépítették a zsidó hitéletet, és a zsidó nép most már a perzsa birodalomnak az egyik népeként, mintegy 200 éven keresztül egy viszonylagos stabilizációs folyamaton ment keresztül. 538-tól körülbelül a 300-as évekig tartott ez az állapot, amikor a zsidóság többé-kevésbé újból beletagozódott a keleti, az ókori közel-keleti birodalmak közé. A perzsák nagyon türelmesek voltak a zsidókkal szemben, alapvetően bár elég nagy adókat vetettek ki rájuk, de alapvetően békén hagyták őket belpolitikai dolgokban, és igazán nem háborították a zsidók vallási életét sem, ami a zsidók számára a legfontosabb volt. Ezért a zsidók és a perzsák között egy elég jó kapcsolat alakult ki ez alatt a két évszázad folyamán, és miközben a zsidóság csendesen élte a maga hétköznapjait, ugye egy nagy birodalom részeként, egy kicsi államban, közben egy új birodalom, egy új nagyhatalom született meg, szinte észrevétlenül, de nagyon gyorsan került a történelem színpadára. A Dániel könyvét nagyon sokszor szoktuk már így az utóbbi előadásokon emlegetni, és talán emlékeznek rá, hogy Dániel könyve második fejezetében van egy hatalmas történelmi vázlat profécia, ami felsorakoztatja az egymást követő nagy birodalmakat. Akik itt voltak, emlékeznek rá, hogy az első nagy birodalom, amelyet kiemelt ez a profécia, a babiloni birodalom volt, a maga arany ábrázolásával. Az ezt követő birodalom, amelyet kiemelt Dániel második fejezete, a perzsa birodalom volt, ugye a Méd-Perzsa szövetség, az ezüst színnel jelképezte, és ez a hatalmas szobron, amelyen kiábrázolódott az emberi történelem, a harmadik nagy birodalom, amelyik megjelent, az bronz formájában jelent meg. Ugye bronz volt ennek a szobornak a hasa, a bordái, az oldalai, és Dániel könyve párhuzamos proféciái még többet mondanak erről a harmadik birodalomról. Dániel könyve 7. fejezetében úgy jelenik meg ez a birodalom, mint egy szárnyas párduc. Ugye a párduc eleve egy nagyon gyors állat, most képzeljük el, hogy még ennek a párducnak szárnyai vannak. Dániel könyve proféciájában az jelenik meg, hogy ez a birodalom hirtelen válik naggyá, nagy sebességgel növekszik nagy hatalommá. És ha valaki tovább olvassa Dániel könyvét, akkor Dániel könyve 8. fejezete 21. verse szó szerint beazonosítja ezt a birodalmat. Ez a birodalom Görögország. Az emberi történelem színpadán a Biblia szerint ez volt a harmadik nagy birodalom, amely összefogta az akkor lakott földet, és amely hatalmas jelentőséggel bírt a választott nép, a zsidó nép életére is. Görögország kezdetben ugye a Balkán félszigetnek a déli részén, a környező szigetvilágban, illetve Kis-Ázsia nyugati partjain kis városállamokból állt. Kezdetben nem volt egy egységes birodalom, szó sem volt arról, hogy Görögország egy egységes, szövetséges birodalomként vagy országként létezett volna.
azok a népek, akik egységesítették a görög birodalmat, és tényleg birodalommá alkották meg, azok nem maguk a görögök voltak, hanem a görögökkel szomszédos és a görögökkel rokon törzsek, ezek pedig már a makedónok. A makedónok voltak, akik létrehoztak egy óriási nagy görög országot, egy óriási nagy görög birodalmat, éppen a perzsákkal, a nagy perzsa birodalommal szembeni védekezésként. A perzsa birodalom szemet vetett Görögországra, szemet vetett a gazdag kis-ázsiai görög városokra, és egy élet-halál harc indult meg a perzsa birodalom és a görög városállamok között. A görögök érezték, hogy egyedül kicsik, egy-egy kis városállam kevés ahhoz, hogy fölvegye a harcot a perzsákkal szemben, és ezért megpróbáltak város szövetségekbe tömörülni, és aztán ezt nagyon jó érzékkel kihasználta a II. Filippos, aki a makedónok egyik legjelentősebb, legnagyobb királya volt, időszámításunk előtt a 300-as években, és Filippos rájött arra, hogy nagyon jól ki tudja használni a görögöknek ezt az egység vágyát, a görögöknek ezt a veszély érzetét, és fokozatosan elkezdte kiterjeszteni a makedón törzs területeket, mind északi irányban, mind pedig déli irányban, és egyre nagyobb területeket kebelezett be magából a görög kontinensből, a görög városállamokból is. Az ókori görögök nem nagyon örültek ennek a makedón terjeszkedésnek, és az egész görög világ meghasonlott. A görögök egy része szerette volna megtartani az önállóságát, egy-egy város, egy-egy polisznak az önállóságát. Ezeknek a vezére volt egy Démosztenész nevezetű férfi, egy nagy görög szónok. Nem tudom, mennyire ismerjük Démosztenésznek az alakját. Egy rendkívül komor alkata a görög retorikának, a görög szónoklattannak. Azt jegyezték fel róla a görög emlékiratok, hogy dadogós volt alapvetően, még kicsi gyerekkorában is nagyon nehezen tudott beszélni, de elhatározta, hogy szónok lesz, akár törik, akár szakad, és egy kis kövecskét helyezett a nyelve alá, és addig gyakorolt, míg ez a dadogása elmúlt, és a korának egyik leghíresebb és legnagyobb szónokává vált. Most Démosztenész volt annak a görög pártnak a vezére, akik nem akarták ezt a makedón egységet, ezt a nagy görög, ezt a pánhellén egységet, és rengeteg sok politikai ellenbeszédet intézett II. Fülöppel szemben. A Filippika elnevezés az tőle származik. Filippikáknak szokták nevezni azokat a politikai beszédeket, amikor egy politikus egy másik politikust akar lejáratni, vagy legalábbis szeretne ellene felszólalni. És ezek a filippikái Démosztenésznek nagy hatással voltak a körbeli görögségre. Nagyon sokan voltak tehát, akik nem akarták ezt a II. Filippos által felkínált pán görög szövetséget, és ezért fegyverbe szálltak Filipposszal szemben. Időszámításunk előtt 338-ban egy óriási görög testvérháború zajlott le a makedónok és a görögök között. Ugye a makedónok is tulajdonképpen görögök voltak, a görögök egy társ, egy testvér népe voltak, és egy nagyon véres csata zajlott le a makedónok és a görögök között, Kairóneiánál, ez egy görög kis városka volt, és Filippos hatalmas győzelmet aratott. Innentől kezdve Makedónia feltartózhatatlanul kebelezte be egész Görögországot, és így jött létre az a birodalom, az a nagy görög birodalom, amely Dániel könyvében a harmadik nagy birodalom az emberi történelemben. Görögország volt a neve, egy pán-görög szövetség, egy pán-hellén szövetség volt, amelyet Filippos fogott össze a maga vas akaratával és rendkívül jó diplomáciai érzékével. Azonban Filippos nagyon korán meghalt. Mindössze 46 éves volt, amikor egy ilyen családi ármánynak az áldozata lett, a tulajdon lányának az esküvőjén ölték meg, és így nagyon fiatalon és nagyon hirtelen hagyta utód nélkül, vagy legalábbis látható utód nélkül a makedónok trónját. Ugye utódként csak egyetlen ember jöhetett számításba, aki azonban ekkor még elég fiatal volt, mindösszesen 20 éves. Ő volt első Alexander, vagy talán ismertebb nevén Nagy Sándor. Nagy Sándor világhíressé vált, rengeteg legenda, rengeteg mitosz kapcsolódik az ő nevéhez. Nagyon fiatalon, nagyon gondosan fiatal kora óta nevelték őt az uralkodásra, de amikor az apja váratlanul meghalt, akkor eléggé kétesélyes volt, hogy sikerül-e átvenni a makedónok trónját, vagy nem. Nagy Sándor meglepő határozottsággal, fiatal kora ellenére meglepő határozottsággal szirádította meg a trónját. Az összes esetleges szóba jöhető trónkövetelőt elfogadta és kivégeztette, és így sikerült immáron egy személyben magához ragadnia
a Pánhellén szövetséget és a makedónok trónját is. A neveléséről Arisztotelész gondoskodott, ugye Filipposz rendkívül bölcs ember volt, törekedett arra, hogy a fia ne csak katonai nevelést kapjon, egyébként kiváló katonai nevelést is kapott Nagy Sándor, de emellett Filipposz felfogadta az akkori, ókori görög virág legnagyobb bölcsét, Arisztotelészt, és megfogadta őt, hogy ő nevelje filozófiailag, ő művelje szellemileg az ő fiát. Arisztotelész nem csak filozófus volt, hanem kiválóan értett a természettudományokhoz, botanikus is volt, állattannal foglalkozott, költészettel foglalkozott, rendkívül jó társadalom ismerete volt, több száz város államnak írta le a politikai berendezkedését, korának legnagyobb műveltségű polihisztora hatalmas tudósa volt. Nagy Sándor nem tagadta meg a mesterét, átitatta az egész személyiségét ez a görög hellén műveltség, és valahol a homéroszi hősöknek a példája lebegett előtte, amikor átvette a makedón trónt és a pánhellén szövetséget, akkor a homéroszi hősök mintájára átvette azt az irányultságot is, amit az ő apja képviselt. Ugye apjának az volt a nagy terve, hogy miután létrejön ez a nagy pánhellén szövetség, szembe fordul a hatalmas perzsa birodalommal, és megpróbálja legyőzni, térdre kényszeríteni. Nagy Sándor átvette ezt az apai örökséget, és 334-ben, mindösszesen 21 néhány évesen neki indult, hogy szembeszálljon a hatalmas perzsa birodalommal, élén harmadik Dareiosszal, aki akkor a perzsák nagy királya volt. Gyakorlatilag tényleg igaz ez a bibliai jelkép, hogy olyan volt, mint egy szárnyas párduc, 13 év alatt elfoglalta az akkor lakott egész földet, gyakorlatilag Makedóniától egészen eljutott az Indusig, ugye Indiáig, és eljutott egészen az egyiptomi birodalomig. Mindösszesen 30 éves volt, amikor a világ urának mondhatta magát, és gyakorlatilag egy olyan nagy tettet hajtott végre, egy olyan hadi tettet, egy olyan hadi sikersorozatot hajtott végre, mint soha senki az előtte levő időkben. Nem véletlen volt, hogy Nagy Sándor a későbbi nagy hadvezérek előképévé vált. Nem tudom, tudjuk, hogy például Napóleon is őt tartotta a nagy példaképének, és ezért volt, hogy ő is egy egyiptomi expedíciót is megszervezett. A 20. században pedig, aki igen-igen tisztelte Nagy Sándor emlékét, az is egy elég nagy hadvezér és katonapolitikus volt, bár nem a jó oldalán, ő Hitler volt. Hitler is nagyon tisztelte Nagy Sándornak a katonai hódításait, a katonai akcióit. A döntő összecsapás 3. Dareiosz, tehát a perzsa birodalom és Nagy Sándor között Isszosznál volt. Ez egy tengerparti város. Időszámításunk előtt 333-ban történt ez a nagy összecsapás, amely megfordította a történelemnek a kerekét. Nagy szerepe volt ebben a csatában a lovasságnak. A makedón lovassága nemességből került ki. A lovasság a jobb szárnyon és a bal szárnyon foglalt helyet. Nagy Sándor általában, ugye ő maga személyesen is részt vett a csatákban, és mindig ennek a nemesi lovasságnak a hadvezére volt. Az isztoszi csatában a bal szárnyat vezette, és a bal szárny áttörte nagyon gyorsan a perzsáknak a védvonalait, és a hátába került a perzsa gyalogságnak, és gyakorlatilag körbe kerítették a perzsáknak a seregeit, és így semmisítették meg őket. Maga Dareiosz is el kellett, hogy meneküljön a hadszíntéről. Nagy Sándorról pedig azt jelzik fel a krónikák, hogy a személyes bátorságával hatalmas energiát adott a katonáinak. Ő maga a lábán sebesült meg ebben a csatában, tehát nem csak háttérből irányította az eseményeket, hanem ő maga is tevőlegesen is részt vett ebben a csatamenetben. Ez megfordította az akkori történelemnek a menetét. Innentől kezdve Nagy Sándor diktálta a perzsa birodalomban az uralkodói parancsokat, ő adta ki, ő volt, aki egymás után meghódoltatta a városokat, Dareiosz pedig folyamatos menekülésben volt. Egy mozaik képet láthatunk, Pompeiből származik ez a mozaik, egy padló mozaik, amely ábrázolja Nagy Sándor küzdelmét, éppen az isztoszi csatában mutatja őt. Ugye fedetlen fővel ábrázolja ez a mozaik, ezzel is jelezvén azt, hogy makedóniai Nagy Sándor mennyire vakmerő volt, nem használt szinte sisakot. És hát kedvenc lova hátán lovagol, akit Bukefalosznak hívtak, ő egy legendás lóvá vált. Nagy Sándor végig ő rajta lovagolta ezt a 13 évet, csak a legvégén kellett megválnia ettől a lovától.
és úgy nyilatkozott róla, hogy hűségesebb volt ez a ló hozzá, mint a legtöbb barátja. Nagyon érdekesen kapta ezt a lovacskáját még a kis Nagy Sándor. Akkor még 10 éves gyerek volt, amikor az apja egy lóvásáron, az apjával egy lóvásáron volt, és ő kinézte magának ezt a nagyon-nagyon vad lovacskát, nagyon szerette volna ezt a lovat megkapni. Azonban az apja azt mondta neki, hogy ezt semmiképpen nem kaphatja meg, mert ez a ló mindenkit levet a hátáról. És akkor Nagy Sándor azt mondta az apjának, hogy én engem nem fog levetni a hátamról. És erre azt mondta Fülöp neki, hogy jó, tegyünk egy próbát, amennyiben nem vet le a hátáról ez a ló, akkor legyen a tiéd, akkor megveszem. És hát Sándor azt figyelte meg, hogy a ló nagyon fél az árnyékától. Ezért szembefordította a nappal, a ló nem látta akkor az árnyékát, elvakította a nap ráadásul. Ekkor pattant a hátára, és valóban nem vetette le a hátáról. Így lett Bukefalosz Nagy Sándornak a lova, lett hűséges társa. Úgyhogy általában az a ló, amit ábrázolnak Nagy Sándor alatt, az legalább olyan híres, mint a gazdája. Nagy Sándornak a személyes bátorsága mellett és vakmerősége mellett rendkívül sokat jelentett a gyors előmenetelben egy új hadi taktika, amit Nagy Sándor fejlesztett tökére, és ez a makedón falangsz alkalmazása volt. A nehéz gyalogosságot felszerelte rendkívül hosszú dárdákkal, és ezeket a dárdákat bizonyos szögben tartották maguk előtt ezek a katonák, és így egy tömbben, egy taktikai egységként mozogva gyakorlatilag egy betonbiztos átjárást jelentettek az ellenféllel szemben, és gyakorlatilag nem is nagyon lehetett őket megsebezni, hiszen olyanokká váltak ezzel a sajátos hosszú láncsával és ennek a láncsának a tartásával, mint egy hatalmas sündisznó. Ez a makedón falangsz volt, ami győzelemre vitte Nagy Sándornak a seregeit, gyakorlatilag ismeretlen volt a korabeli világban, és így lehetett az, hogy 13 esztendő alatt Nagy Sándor ezt a hatalmas, az akkor lakott földnek a nagy részét magáénak mondhatta. 326-ban lépték át az Indust az ő katonái, de innen már a katonái is visszafordulásra kényszerítették Nagy Sándort. Sándor még mindig ment volna előre, őt hajtotta a lelkesedés és az ismeretlen világ felfedezése, azonban a makedón görög katonái azt mondták, hogy hát már hova tovább, hát a perzsa birodalom már rég elesett, sikerült meghódítanunk a régi új-babiloni birodalom területét, elesett Szíria, Fönícia, elesett Egyiptom, hát hova megyünk még keletre ilyen soha nem látott világba. És így volt, hogy 325-ben Nagy Sándor a katonái nyomására visszafordult, és ekkor kezdett, de én már csak nagyon rövid ideje volt hátra a földi életéből, egy körülbelül 2 éves birodalom építő alkotó munkába. Ezekből az alkotásokból, amik hátra maradtak, azt a következtetést tudjuk levonni, hogy Nagy Sándor rendkívül jó államférfi is lett volna. Nem csak jó hadvezér volt, de nagyon messzire látó törekvései voltak. Ő nem csak a makedón nemzet számára akart birodalmat teremteni, hanem egy egységes, hatalmas birodalmat szeretett volna kiépíteni. És hát ez a cél szolgálták a város alapításai, körülbelül 300 várost alapított meg. Ezt a célt szolgálta az is, hogy a görög nyelvet elterjesztette az egész akkori világban. A görög nyelv vált innentől kezdve a közvetítő nyelvé. Gyakorlatilag ez lett az átlag embereknek a hétköznapi használatban lévő nyelve is. Ez nagy jelentőségű volt olyan szempontból is, hogy a zsidó népre is ez a görög nyelv és ez a görög kultúra itt kezdett el először nagy mértékben hatni. Aztán a következő lépés, amit Nagy Sándor megtette, nagyon érdekes vállalkozás volt. Szúzában, az akkori fővárosában összehívta a makedón nemességet, és a makedón nemesség ifjait összeházasította a perzsa előkelő leányokkal. Körülbelül 10 000-en voltak ezen az esküvőn, körülbelül 10 000 párt adott össze ekkor Nagy Sándor. Ő maga is példával járt elő, ő maga is egy perzsa hercegnőt vett emelt feleségként maga mellé. Ezzel akarta összemosni a birodalom nép nemzeti irányait. Azt szerette volna, hogyha nem a nemzetiség számít, hanem mindenütt ez a görögös, ez a hellén kultúra teszi rá a bélyegét minden egyes nemzetnek, minden egyes népnek az arculatára. Korabeli viseletben láthatunk egy férfit és egy nőt. Ebben az időben az akkor lakott földön szinte mindenki ezt az öltözéket viselte. Tényleg kezdtek megszűnni a nemzeti keretek. Ugye mai időkben is ismerős ez az egységtörekvés. Hát az ókori görög világban is ez az egységtörekvés megvolt. És Nagy Sándor által ez az egységtörekvés tulajdonképpen átmenetileg meg is valósult. Nagy Sándor nagyon fiatalon hunyt el.
tulajdonképpen 33 éves koráig vezette csak az államnak az életét, és hát nagyon érdekes és nagyon váratlanul következett be az ő halála. Ugye tudjuk azt a feljegyzésekből, hogy miután visszatért Indiából és a csapataival visszavonulóban volt, elkezdett egyre különcebb szokásokat fölvenni. Sokan arra vezetik ezt vissza, hogy amikor Egyiptomban járt, akkor az egyiptomi papok földig hajoltak Nagy Sándor előtt, és azt a kijelentést tették, hogy ő nem földi atyától származik, hanem neki egyenesen az Istenek atya, Zeus, a szülő atya. Na most állítólag, hát ezt vagy elhitte Nagy Sándor, vagy nem, de állítólag innentől kezdve elkezdte magát isteníteni, és az adott birodalmon belül elkezdte magát istenként tiszteltetni. És hát itt jött a sorsnak, vagy hát a végzetnek a csavarja, ugyanis amikor Nagy Sándor elkezdte magát istenként tiszteltetni, egy nagyon furcsa és váratlan esemény történt. Egy egyszerű kis szúnyogocska megcsípte Nagy Sándort, egy malária szúnyog, és ettől olyan betegségbe esett Nagy Sándor, hogy nagyon rövid idő alatt, gyakorlatilag néhány hónap alatt meghalt. Az utódlás körül hatalmas harcok robbantak ki, hiszen Nagy Sándornak nem volt igazán olyan utóda, aki át tudta volna venni ennek az óriási birodalomnak a kormányzását. Volt ugyan egy felesége, és volt egy kisfia is, aki már a halála után jött a világra. Azonban az utódok, a hadvezérei, Nagy Sándor hadvezérei, akik csak a barátok címet viselték Nagy Sándor udvarában belül, akik kilettek nevezve mind a felesége, mind a kisfia gyámjának, hát nem annyira a Nagy Sándori örökség fenntartására törekedtek, hanem igen gyorsan eltették lábalól Nagy Sándor feleségét, eltették lábalól Nagy Sándor kisfiát, és a négy barát, a négy hadvezér felosztotta maga között Nagy Sándor örökségét. Nagyon döbbenetes módon szólt erről egy bibliai profécia. Dániel könyve 8. fejezetét, hogyha otthon föltetszenek lapozni, a 21. verstől kezdődően így jövendőlt előre Görögországról és Görögországnak a jövendőbeli sorsáról. A Kecskebak Görögország királya, mondja a proféciában a magyarázat Dánielnek, a nagy szarv pedig, amit a kecskén láttál a szemei között, az Görögország első királya. Hogy pedig az a nagy szarv letöretett, és négy kis szarv állt a helyébe, az azt jelenti, hogy négy ország támad abból a nemzetből, de nem annak az erejével, már hogy nem az első király erejével. Ugye döbbenetes módon teljesedett ez a profécia. Nagy Sándor birodalmát négy részre törték szét az utódok. Az egyik utód a makedon birodalomnak lett a vezetője, a másik utód leszakította Perzsiát és Baktriát, a legkeletibb területeket, de a két fő örököse Nagy Sándornak, és a két egymással legtöbbet civakodó örököse Nagy Sándornak, azok az ázsiai birtokot uraló szeleukoszok, szeleukidák voltak, és az Egyiptomban uralkodó ptolemájoszok voltak. Ugye a zsidóság mindezt átélte, ugye rendkívül válságos évtizedek voltak, ugye ők is megérték azt, hogy Nagy Sándor birodalma részévé váltak. Nagyon érdekesen emlékezik meg erről az epizódról a zsidók talmudja, a zsidók hagyománya, ugyanis azt jegyzi föl, hogy amikor Nagy Sándor úgy időszámításunk előtt 332 körül elfoglalta a Jeruzsálemet és bevonult Júdeába, és közeledett Jeruzsálem városa felé, akkor Jeruzsálemből a főpap és a Sanhedrin, a vének tanácsa kimentek Nagy Sándor fogadására. És amikor Nagy Sándor meglátta a fő papot, aki ugye szép előkelő ruhában közelítette meg őt, akkor Nagy Sándor leszállt a lováról, és meghajolt nagyon mélyen a főpap előtt. És amikor az ő társai elkezdték faggatni, hogy vajon miért teszi ezt, miért hajlik meg ezelőtt a főpap előtt, akkor Nagy Sándor azt mondta, hogy amikor ő elindult erre a nagy hadjáratára, és amikor még Makedóniában volt, akkor egy álmot látott, és álmában egy ehhez hasonló férfiú jelent meg, és azt a kinyilatkoztatást, azt a jövendőlést mondta neki, hogy ő el fogja foglalni az egész Perzsa birodalmat, és az egész világ ura lesz. És amikor megérkezett Jeruzsálembe, akkor szembesült ezzel a pappal, és ezért hajtotta meg magát. A zsidó Talmud azt is feljegyzi, hogy ekkor Nagy Sándort bevitték Jeruzsálembe, megmutatták neki a templomot is. Nagy Sándor nagyon tiszteletben tartotta innentől kezdve a zsidó hitet, a zsidó vallást, ugyanis a zsidók megmutatták a szent irataikat. Előszedték ugye Dániel könyvét, és Dániel könyvében rámutattak arra, hogy ez a profécia előre megjövendölte Görögország politikai szerepét, és tulajdonképpen Nagy Sándor uralmát.
Hát, hogy mi ebből a valóság, azt nyilván ennyi idő távlatában már nem tudhatjuk. Az azonban történelmi tény, hogy Nagy Sándor egyedül a zsidókra nem erőltette rá a saját elképzelését, azt, hogy őt isteníteni kell. Tiszteletbe tartotta a zsidóknak a Jahve kultuszát, és ami nagyon érdekes, hogy tiszteletben tartotta a zsidók szombatévét is. Nem tudom, tudjuk-e, hogy mit jelentett a zsidóknál a szombatév. Ugye ők szombatéven minden adósságukat rendezniük kellett ugye azokkal az embertársaikkal, akik adósságban voltak, illetve ebben az évben nem igazán foglalkoztak termeléssel, nem igazán foglalkoztak kétkezi munkával, hanem ezeket a hetedik éveket kifejezetten az Isten ügyére és az egymással való problémás dolgaik rendezésére szánták. És minden hetedik évben Nagy Sándor megparancsolta, hogy a zsidóktól nem lehet adót szedni, tehát tiszteletben tartotta az ő szombatévüket. Ez egy nagyon érdekes dolog, tényleg reális vagy racionális magyarázatát nem igazán tudjuk ennek, hogy miért volt ez. Nagy Sándor halála után a judeai tartomány először az egyiptomiak fennhatósága, tehát a Ptolemaioszok fennhatósága alá került. Azonban miután a Ptolemaioszok és a Szeleukidák állandóan harcoltak egymással, látjuk a térképünkön is, hogy mi volt az ütköző terület, ugye mindig Júdeának a területe. Így gyakorlatilag egy folyamatos háborúskodás indult meg Júdea területén is, és végül az egész tartomány átkerült a kis-ázsiai Szeleukoszok kezébe. Na ez volt a zsidóság számára történelmileg a legnagyobb mélypont. Ugyanis a Szeleukidák és élükön IV. Antiokosz Epifánész, az egyik legnagyobb Szeleukida uralkodó, azt a nem éppen bölcs húzást megtette a zsidósággal szemben, hogy amikor ő rájött arra, hogy a zsidók mennyire komolyan veszik a vallásukat, és hogy valahol ebben rejlik a zsidó nemzeti öntudatnak a magva, elhatározta, hogy felszámolja a zsidó vallást. Ezért, amikor Jeruzsálemben járt, akkor leromboltatta Jeruzsálemnek a kőfalait, azzal kezdte a ténykedését. A következő ténykedése az volt, hogy a jeruzsálemi templomot megszentségtelenítette, telerakta mindenféle görögisten szobrokkal, és az égő áldozati oltárt, ami kint volt a pitvar részében, a templom körül, a pitvar részben a zsidó templom körzeten belül, az égő áldozati oltár egy hatalmas Zeus szobrot helyeztetett, és betiltotta a zsidó vallás minden szertartását, megtiltotta a körülmetélkedést, hát, hogy ami abban az időben egy zsidó fiatalember számára hát egy borzasztó dolognak számított. Gyakorlatilag a keresztbe elvágta a zsidó hit gyakorlásának lehetőségét, megszűntek a napi égő áldozatok, megszűntek a bűnért való áldozatok. Ez csak néhány évig tűrte a nép. Időszámításunk előtt 167-ben egy Hasmoneus papi családból származó embernek a vezetésével, Matityahu-nak a vezetésével föllázadtak a zsidók. Az ő követőiket és ezt a háborút nevezi a történelem a makabeusi háborúknak, és hosszú évtizedeken keresztül ment ez a harc a szeleukidák ellen, a zsidó vallás függetlenedéséért és a zsidó hitnek a szabadságáért, és végül sikerült is ezt kivívniuk. Ugye biztos tudják, hogy a zsidó gyertyatartó alapvetően 7-tágú, nem 8-tágú. Azonban amikor kivívták a zsidók a szabadságot a makkabeusok vezetésével, akkor annak az emlékére, hogy sikerült megtisztítani a templomot, hogy a Zeus szobrokat, a görög szobrokat kitették a templomból, és sikerült helyreállítani a templomi szolgálatot, ennek az emlékére készültek el ezek a 8-ágú aranyból készült gyertyatartók, és ma már egy külön ünnepe is van, a mai napig is egy külön ünnepe van ennek a felszabadulásnak. Nem tudom, tudják, hogy a zsidó ünnepkörön belül melyik ez az ünnep. Mi karácsonyunknak az időpontjában van, a Hanuka. Ugye amikor a zsidók nem karácsonyt ünnepelnek nyilvánvalóan, de amikor nekünk karácsonyunk van, akkor nekik is van egy ünnepük, ami 8 napig tart, és ez a Hanuka, ami a nemzeti felszabadulás, a makabeusi háborúknak az emlékére ülnek meg, mind a mai napig. A makabeusok egy nagyon rövid ideig tartó önálló zsidó királyságot is létrehoztak. Ugye a makabeusoknak a királysága az egy nagyon kérész életű királyság volt. Ugye az akkori helyzet, az akkori politikai helyzet nem tette lehetővé, hogy ez az önálló zsidó királyság sokáig fennmaradjon. Csak néhány generáció váltotta egymást, itt láthatjuk a makabeusoknak a családfáját. Ugye Matityahu, aki elindította a mozgalmat, ugye Júdás, aki a legnagyobb makabeus volt, és aki mártír halált halt, és aztán jött néhány generáció, és eljutunk egy néhány generációval, egy-két nemzedékkel odébb,
és két fiú, két makabeus fiú összeveszik az örökségen. Ja, hogy ez lenni szokott, az emberi természet itt is győzedelmeskedik. Két fiú lenne, két fiú örökölhetni a makabeusok királyi trónját, és a két fiú egy nagyon véres testvérháborúba kezd. Nem tudják megoldani a kérdést, nem tudják felosztani az országot, és végül úgy oldják meg ezt az egész helyzetet, egy lehető legrosszabb politikai húzással, hogy eszükbe jut, hogy segítségül hívnak, döntőbíróként hívnak egy olyan hatalmat, aki jó messze van tőlük, de elég tekintélyes ahhoz, hogy eldöntse ezt a testvérháborút. Nem hívják a Ptolemaiosokat, mert túl közel vannak, és túl friss még a leigázottság emléke. Nem hívják a Szeleukidákat sem, mert hát ugye nem szeretnének újra egy negyedik Antiókosz Epifánészt magukon. De ki az a harmadik nagy birodalom ebben a politikai helyzetben, aki elég tekintélyes és nagysúlyú ahhoz, hogy döntsön ebben a kérdésben? Hát egyetlen egy hatalom jöhetett ekkor számításban, és ez pedig Róma volt. A zsidók nem tudták, hogy milyen lavinát indítanak el, fogalmuk sem volt, hogy mi az, amit magukra vállalnak, és kik azok, akiket behívnak. A harmadik nagy birodalom, a dánieli nagy harmadik birodalomnak a széttöredezett maradékain fokozatosan ekkor kezdett felemelkedni a negyedik nagy birodalom az emberi történelemben, a római birodalom, amely megint csak észrevétlenül nőtt nagyhatalommá, de ebben az időszakban, a Krisztus előtti első-második században a földközi tenger medencéjének az urává vált. A rómaiakat hívták be ezek a testvérek döntő bírónak, és ezzel el is indították a zsidó nép tragédiáját. Pompeius Magnus volt, aki időszámításunk előtt 63-ban, mint római hadvezér bevonult a júdeai tartományba, igazságot tett a két testvér között, az egyiket bábkirályként meghagyta Jeruzsálemben, a másikat fogságba elhurcolta a római birodalomba. Innentől kezdve a zsidók önállósága ismét csak egy papírforma önállóság lett, innentől kezdve gyakorlatilag római provinciaként engedték az életüket, római provinciaként éltek akkor is, amikor a történelem szerint Jézus Krisztus erre a földre született. A zsidók számára azonban mégis ez az időszak, ez az intertestamentális kor rengeteg változást hozott. Ugye meglehetősen zaklatott volt az életük, hol az egyik, hol a másik birodalom kerekedett fölébük, hol aztán a római birodalom lett aztán az uruk, de mindeközben szellemileg, kulturálisan rengeteg hatás érte a zsidóságot. Ugye mondtam, hogy a görög hellén műveltség ekkor terjedt el szerte a lakott földön, és ez a zsidóságot is érintette. Rengeteg görög város jött létre Júda területén belül, rengeteg görög ember költözött be a zsidók közé, létrejöttek a színházak, létrejöttek a sportcentrumok, a gimnáziumok, egyre többen kezdtek görög nyelven beszélni, és a zsidó fiatalok közül egyre többen kezdtek felhagyni a nemzeti öntudattal, egyre többen tagozódtak be a görög hellén világba. Na most nyilvánvaló, hogy ez egy nagy ellen mozgalmat is szült, hiszen egyre több olyan zsidó is lett, akik a görög műveltséggel szemben elkezdtek a saját hagyományaikba kapaszkodni, elkezdtek bezárkózni a nemzeti hagyományokba, elkezdtek még erőteljesebben ragaszkodni a zsidó törvényekhez, betű szerint tartották meg a törvényeket. Ilyenek voltak például a farizeusok is. A farizeusok is ekkor születtek meg, mint egy zsidó valláspolitikai párt. Ők is azokhoz tartoztak, akik azt mondták, hogy nem kell nekünk görög műveltség, nem kell nekünk hellén műveltség, nem kell nekünk idegen uralom, mi vagyunk a zsidók, a kiválasztott nép, minket senki más nem érdekel, ragaszkodjunk a mózesi törvényekhez. Ez volt tehát az a két irányzat, amely a zsidóságon belül felütötte a fejét. Egyre többen vállalkoztak arra is, hogy ebből az űrzavaros és állandó tűzfészek Júdeából átköltözzenek más területekre. Nagyon sok helyen, főleg Egyiptom északi részén zsidó városok, telepek jöttek létre, ezeket diaszpóráknak nevezzük, és ezek a zsidó diaszpórák többé-kevésbé megőrizve az önállóságukat léteztek a görög hellén világon belül. A legnagyobb zsidó diaszpóra Alexandriában jött létre, ez is egy olyan város volt, amelyet Nagy Sándor alapított. Ugye Nagy Sándor körülbelül 300 várost alapított még az életében, és ebből 17-et önmagáról nevezett el szerényen. És ez az Alexandria város is, ugye őróla kapta a nevét. Igazából ő csak elkezdte a város alapjait letenni. Aki viszont a várost kiépítette és világvárossá tette, az második Ptolemaiosz volt. Második Ptolemaiosz, aki Egyiptom uralkodója volt,
szerette volna föleleveníteni a fáraó hagyományokat, és ezért ez elég érdekes megoldást választott, a saját testvérét vette feleségül, ugyanúgy, mint ugye a régi egyiptomiaknál ez szokás volt. Második Ptolemaiosnak az idején virágzott föl Alexandria, és vált az akkori tudományos világ központjává. Nem tudom, tudjuk-e, de az ő nevéhez fűződik az első múzeumnak a megalapítása. Ő volt az, aki egy hatalmas színházat hozott létre, az ókori világ egyik legnagyobb színházát. Ő volt, aki megalkotta a fároszi világító tornyot, Fárosz kis szigetén, amely az ókori világ egyik csodája volt. És ő volt az, aki a múzeum és a színház között fölépített egy hatalmas könyvtárat is, amelyben 700 ezer tekercs volt. Gondoljunk bele, majdnem 1 millió tekercset tudtak tanulmányozni az ottani emberek. Rengeteg tudós, filozófus költözött Alexandriába, és rengeteg zsidó is betelepedett ebbe a városba. A fároszi világító toronyról láthatunk egy rekonstrukciós képet. Egy olyan hatalmas monumentális épületet képzeljünk el, ami olyan 120 méter magas volt. Ja, Alexandria mellett egy pici szigeten Fároszon építették fehér márványból, körülbelül egy olyan 30-35 emeletnyi magas volt, azért gondoljunk bele a korabeli technikával, Krisztus előtt a 3. században készítették, tehát elég régen. És a legtetején volt egy oszlopos nyitott csarnok, ahol folyamatosan tűz égett, és ez a tűz olyan nagyon sugárzott, olyan nagy magasságban sugárzott, hogy a nyílt tengerről 50 km távolságban is lehetett látni. Ugye ez adott támpontot az akkori hajósoknak. Tehát Ptolemaiosz egy olyan ember volt, aki nagyon adott a műveltségre, rendkívül gazdag is volt, nagyon sok lakoma is fűződik az ő nevéhez, meg tivornyázás. Azonban volt még egy dolog, ami miatt őt szerettem volna a mai estén föleleveníteni, ez pedig az volt, hogy mivel mániákusan gyűjtögette a könyveket, egyszer csak eszébe jutott, hogy ő nagyon szeretne egy könyvet megszerezni, de lehetőleg valami értelmes, olvasható nyelven, tehát görög nyelven. Ez a könyv a zsidók ószövetsége volt, a zsidók ószövetség írata volt. A görögök nagyon tisztelték a zsidókat, a görög hellén kultúrkörben igen nagy tisztelete volt annak, ha valaki filozófál, tudományokkal vagy lelki dolgokkal foglalkozott, hogy a mai világban azért ez már talán nem így van. A mai világban sokkal inkább az anyagiasság az, ami a középpontban áll. A görögöknél volt mindig egy lelki vonzata is az egész görög társadalomnak, és a görögök nagyon vonzódtak, nagyon szerették volna megismerni a zsidóknak a vallási iratát, az Ószövetséget. Ezért II. Ptolemaiosz elküldetett Jeruzsálembe, és fölfogadott 72 írástudó bölcset. 12 zsidó törzsből 6-6 bölcs férfi érkezett Alexandriába, akik lefordították az ószövetségi iratokat görög nyelvre. Így készült el a Septuaginta, az Ószövetség első fordítása, amely a hagyomány szerint, bár a 72 bölcs önállóan egymástól elzárva készítette a fordítást, de mind a 72-en ugyanúgy fordították le a Bibliát, és amely Septuaginta az egész akkori görög hellén műveltségű világban el tudott terjedni, hiszen immáron olvasható nyelven közkincsé vált a zsidók hite, a zsidók vallása. Mit is nyertek a Septuagintából az ókori görögök az ókori hellének? Ugye megismerhették a zsidó hitnek az alapjait. Megismerték a 10 parancsolatot, a zsidó erkölcsiséget, megismerték a láthatatlan Istent, egy olyan Istent, akit nem kiábrázolt formában ábrázoltak a zsidók, mint ugye a görög templomokban a mindenféle isteneket, hanem egy olyan Istenről beszéltek a zsidók, aki alapvetően elrejtőzködő Isten, akit nem lehet leábrázolni, akit nem lehet formába önteni ezen a földön. De ezen túlmenőleg a görögök megismertek még valamit, ugyanis a zsidó hitnek a középpontja ebben az időben különösen a messiás várás volt. A zsidó ószövetség első lapjától kezdődően a zsidó szent iratokat átszőtte az a gondolat, hogy az Isten az ő egyetlen fiát, az ő egyszülöttjét fogja elküldeni erre a világra, hogy az emberiséget megváltsa abból a sok-sok nemzedéken keresztül felhalmozódott bűnből, amiből nincsen menekvés, amiből nincsen megoldás. Semmi más, csak az, hogyha az Isten adja az életét az emberért. Ez a görögök számára egy rendkívül nagy megbotránkozás volt, de nagyon sokan elgondolkoztak ezen, és az egész akkori görög hellén virágot áthatotta egy megváltó várás. A görögök ezt úgy hívták, hogy szótérion, megváltó. Nagyon sok görög, római kultúrkörhöz tartozó
politikus vette magára a szótér, a megmentő, a megváltó nevet. Nagyon sokan szerettek volna feltűnni abban a színben, hogy ők azok a megváltók, akikről ezek a szent iratok is beszélnek. A Biblia azonban egy egész másfajta megváltó képet rajzol az Ószövetségből elénk. Egy olyan megváltóról beszél, aki nem politikai megoldást fog hozni a zsidó nép és az egész világ életére nézve. Egy olyan megváltóról beszél, akinek az életéből számos pillanatot elevenítenek meg az Ószövetség jövendőlései, ezeket nevezzük pillanatkép proféciáknak. Több mint 100 ilyen van az Ószövetségben, több mint 100 olyan szakasz van az Ószövetségünkön belül szétszórva, amelyek megadják ennek az eljövendő megváltónak az ismertető jegyeit. Elmondják, hogy mielőtt ez a megváltó erre a világra jönne, lesz egy előfutára, aki előkészíti az ő szolgálatát, és aki bemutatja majd őt. Elmondják róla, hogy Dávid törzséből fog származni, hogy Betlehem városkájában fog megszületni. Elmondják róla, hogy szegény körülmények között fog élni egész életében, mintegy 30 éves lesz majd, amikor megkezdi az ő földi szolgálatát. Elmondják róla, hogy az ő földi szolgálatában emberektől megvetett lesz, pedig az emberekért és az emberekhez jött el. Elmondják róla, hogy az ő küldetése alapvetően lelki természetű és nem politikai természetű. Elmondják róla, hogy ezért, mivel hogy ő alapvetően lelki megoldást akar hozni az embereknek, és nem politikait, ezért a saját társai, a saját hittestvérei is elhagyják őt, a saját tanítványai is szétszaladnak mellőle. A proféciák megjövendőlik, hogy kereszthalállal fogják megölni ezt az eljövendő megváltót, és elmondják róla azt is, hogy a kereszt alatt senki sem lesz. A proféciák beszélnek arról, hogy a ruháira sorsot vetnek, a köntösére sorsot vetnek, és elmondják azt is, hogy a kereszt halál szenvedése közepetten szomjúhozni fog, hogy méreggel fogják ekkor megkínálni. Elmondják a szavait is, amelyeket idézni fog majd maga a kereszten a megváltó. És beszélnek arról is, hogy miután meghal, ezután fel fog támadni, a tanítványai sokassága fogja majd őt követni, és hogy a halála után lesz igazán nagy neve. Ezek az ismertető jegyek a zsidó hitre alapuló kereszténység szerint a történeti Jézus Krisztusban öltöttek testet, és róla olyan proféciákat találunk tényleg az Ószövetségünkön belül, amelyeket az Új Szövetség iratai visszaazonosítanak. Amikor majd tetszenek olvasni Máté evangéliumát és a többi evangéliumot, nagyon sokszor visszatérő mozzanat, hogy az evangélista beidéz egy ószövetségi messiási proféciát és beazonosítja azt. Vagyis hivatkozik rá, hogy ez Jézus életében ekkor, ekkor, itt és itt, ilyen körülmények között teljesedett. A zsidók igazán az egész hitüket ebben a messiás várásban, ebben a megváltó várásban koncentrálták. És az ő hitüknek ez a mozzanata is elterjedt akkor az egész lakott földön. Azonban az, hogy hogyan is teljesedett, mikor is teljesedett be ezek a proféciák, ezek a messiás jövendőlések, mikor is váltak valóra, ez már ugye nem az ószövetségi kortörténetnek a sorozatába tartozik, ez már egy új korszaknak a kezdetét, egy új korszaknak az előnyitányát adta meg a mi számunkra is, és adta meg az ószövetségi emberek számára is. De ez már egy következő sorozatnak a tematikája lehet, hogy hogyan és mikor váltak valóra ezek a jövendőlések. Ki is volt az a történeti Jézus, akiről azért ma már elég sok forrás áll a rendelkezésünkre. Magának az Ószövetségnek a kora, magának a zsidó népnek a küldetése lassan lejárt. Ugye nem tudták igazán végrehajtani azt a küldetést, amivel az Isten megbízta őket. Az Isten azt szerette volna, hogyha egy olyan néppé válnak, egy olyan nép egyházzá válnak, akik mind egy személyben, mind pedig államilag képviselik az igaz ismeretet, az igaz Isten ismeretet a Földön, és elterjesztik mind a megváltó várás hitét, mind pedig az igaz Isten hitet az egész lakott Földön. A zsidók ezt jó szántukból és alkalmas időben nem tették meg. Viszont mégis mind a zsidó hit, mind a messiás várás elterjedt, nem igazán a zsidók jó szántából, hanem éppen az üldözések, a nyomorúságok és a diaszporákban való életnek az ideje alatt. Hát így lett a messiás hit nem csak a zsidó nép hite, hanem a Krisztus előtti első században tulajdonképpen minden egyes, egyszerű, hétköznapi ember hite is, akik a görög-római hitvilágban már kiábrándulva és nem híve, kezdtek valami más, valami új, valami lelkibb dolog felé fordulni.

A jelenések könyve sorozatnak a vége felé járunk, leperegtek előttünk az emberiség megrázó történelmi színei, és most a jelenések könyve 20. fejezetéhez érkeztünk, ami már a földi történelem lezárulása utáni történelmi időszakot veszi szemügyre. Középpontjában az 1000 éves ítélettel és annak végén a Gog és a Magog háborújával. Én a hangsúlyt majd erre az utóbbira szeretném helyezni, de vázlatosan nyilván az egész jelenések könyve 20. fejezetét meg kell, hogy ismerjük, mert ez zárja le a földi történelem mintegy 6000 évét. Ez a jelenések könyve 20. fejezet számol be arról, hogy Jézus második eljövetele után mi történik. A jelenések könyve következő 21. fejezete már az egész föld újjáteremtéséről szól, az új égről és az új földről, középpontjában Jézus ígéretével, íme mindent újjáteszek. Erről majd a következő alkalommal beszélünk. Most azonban jelenések könyve 20. fejezetében szeretném az első 6 verset felolvasni, röviden magyarázni, és utána a 7. verstől a 10. lesz a Gog és a Magog háborúja, amit majd egy kicsit kinagyítanánk, és utána a 11. verstől a 15. tartó befejező 3. szakasza ennek a fejezetnek. Tehát a fejezet első harmadát így olvasom. És láttam egy angyalt leszállani a mennyből, akinél volt a mélységnek kulcsa, és egy nagy lánc a kezében. És megfogta a sárkányt, azt a régi kígyót, aki az ördög és Sátán, és megkötözte azt 1000 esztendőre. És vetette őt a mélységbe, és bezárta azt, és bepecsételte ő felette, hogy többé el ne hitesse a népeket, míg betelik az 1000 esztendő. Azután el kell neki oldoztatni egy kevés időre. És láttam királyi székeket, és leültek azokra, és adatott nékik ítélettétel, és láttam azoknak lelkeit, akiknek fejüket vették a Jézus bizonságtételéért, és az Isten beszédéért, és akik nem imádták a fenevadat sem annak képét, és nem vették annak bélyekét homlokukra és kezeikre, és éltek és uralkodtak a Krisztussal 1000 esztendeig. A többi halottak pedig meg nem elevenedtek, míg nem betelt az 1000 esztendő. Ez az első feltámadás. Boldog és szent, akinek része van az első feltámadásban, ezeken nincs hatalma a második halálnak, hanem lesznek az Istennek és a Krisztusnak papjai, és uralkodnak ő vele 1000 esztendeig. Rendkívül rövid, tömör a leírás, de azt hiszem, hogy egyértelmű. Ahogy lejátszódtak a földi történelem eseményei, és a 19. fejezetben hírt szereztünk Jézus második eljöveteléről, lezárult mindenkinek a sorsa, a föld ugyanolyan állapotban van, mint a teremtés előtt, tehát kietlen és puszta, a 7 csapás elpusztította a földet, de itt a földön egy valaki él a követőivel, a mennyben fellázadt követőivel együtt. Ez a jelképes bemutatás, hogy egy angyalt látott János apostol leszállani a mennyből, a mélység kulcsa volt a kezében, egy nagy lánc a másik kezében, és megfogta a sárkányt, ugye, aki a Sátánnak, az ördögnek a jelképe, és megkötözte azt 1000 esztendőre, és vetette őt a mélységbe. Mondom, mindez jelképes dolog, mert ezek a jelképek magukért beszélnek, hogy Sátán tétlenségre lesz kárhoztatva. Egyedül él a földön, amelyet ő romhalmazzá változtatott, a démonaival együtt. Az, hogy őt megkötözik, megláncolják, ez jelképes kifejezés annak, hogy Sátán nem tud senkit se a maga kísértéseivel most megközelíteni, mert a földön ember nem él. 1000 esztendő.

voltak Jézussal a mennybe vannak, akik nem fogadták el a megváltást, azok még nyugszanak a föld porában, illetve a hét csapás elpusztította őket, tehát hogy ugyan a föld felszínén nyugszanak. Itt élő állapotban a Jézus második eljövetele után a földünkön csak Sátán tartózkodik és a démonai, ezt mondja el az első három vers, jelképes értelemben, jelképek segítségével. Közben János apostol a negyedik vers szerint egy másik látomást is látott, egy mennyei látomást, láttam királyi székeket, és leültek azokra, és adatott nékik ítélet tétel. Miközben a földön ezer esztendeig Sátán tartózkodik a démonaival, de tétlenségre kárhoztatva, aközben a mennyben ítélet tétel zajlik. Milyen ítélettétel? Ha eddig elolvastuk a Bibliát, akkor láthatjuk, hogy a Biblia az ítéletről, mint folyamatról beszél, és ennek a folyamatnak két részét hozza a tudomásunkra. A Biblia szerint az ítélet az nem egy hirtelen szempillantás, mint egy varázsütésre megszülető ítélet, hanem Isten az ítéletet már elkezdi a földi történelem során, mert amikor Jézus másodszor eljön, itt a táblán ezzel a kettős vonallal jeleztem Jézus második eljövetelét, tehát amikor lezáródik a földi történelmünk és Jézus másodszor eljön, akkor Jézus a második eljövetel, akkor már feltámasztja az igazakat. Hát mi alapján támasztja fel? Csak ítélet alapján támasztatja fel. Tehát az ítélet a mennyben elkezdődik már. Erről Dániel könyve 8. fejezet 14. verse hírt ad, hogy mikor kezdődik el a mennyei ítélet. Ez az a történelmi időpont, ami több mint 150 éve már a hátunk mögött van. Ebből is tudjuk azt mondani teljes bizonyossággal, hogy most a földi történelmünk a végső időszakába érkezett, mert amikor Jézus elkezdi az ítéletet, és az ítélet folyik, először nyilván az eddig meghaltakon, aztán sorozatosan, hogy közeledünk a vég felé, az ítélet átjön az éppen élőkre is. Amikor Jézus másodszor eljön, azok, akiknek visszaítélte az életet, akik a kegyelmét elfogadták, akik az életükben megváltoztak, azokat fel fogja támasztani. Az ítéletnek ezt az első szakaszát vizsgálati ítéletnek nevezzük, és mint az ítélet első szakaszáról már a Bibliának eddigi könyvei beszéltek. Például mely könyvek? Dániel könyve 7. fejezete, amelyben Dániel látomásban látta, hogy ez az ítélet hogyan történik a mennyben, hogy ott van a mennyei atya, angyalok és az emberiség előrse képviselete ott van a mennyben, és hozzák az ember fiát, és az ember fia az atyával együtt és a mennyei lények bevonásával hozza meg ezt az ítéletet. Tehát ez Dániel könyve 7. fejezetének már egy fő témája volt. És az Új Szövetségben is Péter apostol első levele 4. fejezet 17. versében azt olvashattuk, hogy először az Isten házán kezdődik meg az ítélet. Tehát Isten az emberiség megítélésében minden embert meg fog ítélni az Isten. Senki nem marad ki az ítélet hatálya alól. De Isten először azokat ítéli meg, azoknak az életét ítéli meg, akik a kegyelmet elfogadták, akik bűnbocsánatért folyamodtak az Istenhez bármilyen formában, és az ő őszintességüket és hitelességüket, amit Jézus magáénak tanúsít, és azt mondja, hogy igen, ezek az emberek elfogadták a megváltásomat, ezekért az emberekért nem hiába haltam meg. Igen, atyám, ezeknek add vissza az életet. Mindenki, aki az életet visszakapja, kegyelemből kapja vissza. Érdemből nincs vissza élet visszaadása, de Krisztus kegyelméből a vizsgálati ítéletben részesülők visszakapják az életet, Jézus második eljövetelekor föltámadnak. Amikor ők föltámadnak, és akik élve érik meg ezt a második eljövetelt, hiszen ne felejtkezzünk el, két csoportja van ezeknek, akik feltámadnak, és akik élve érik meg a második eljövetelt, és igaznak találtatnak, úgynevezett mennyei formára elváltoznak, és Jézus magával viszi őket a mennybe, hogy ott a mennyben folytatódjék tovább az ítélet, és ez az ítéletnek a második időszaka, második szakasza, láttam királyi székeket, és leült azokra, és adatott nékik ítélettétel, és láttam azoknak lelkeit, stb. Tehát Jézus Krisztus az ítélet folytatását most már a megváltott emberiség bevonásával teszi. Most már az ítélet további folytatásában, amelyet milleniumi vagy

Millenniumi vagy ezer éves ítéletnek mond a Biblia, mert szó szerint egy hosszú időszak tárgya ez ezer éves ítélet. Ezt már nem csak az Atya és a Fiú és a Lélek, nem csak a mennyei angyalok és fejedelemségek és uraságok, nem csak az emberiség 24 főnyi előrse, akivel találkoztunk Jelenések könyvében, hanem az összes megváltott ember bevonásával folyik az ítélet. Úgy, ahogy azt Máté evangéliuma 19. fejezetében Jézus ki is fejezte, amikor Péter apostolnak azt mondta, hogy ti majd ítélitek az Izrael 12 nemzetségét, ott lesztek körülöttem. Ez a legnagyobb dicsőség egy ember számára, hogy az Isten nem csak visszaadja neki az örök életet, hanem az Isten ítéletébe bepillantást, sőt cselekvő bepillantást enged. És ez az ezer éves ítélet. A többi halottak pedig meg nem elevenednek, míg betelik az ezer esztendő. Tehát újra mondja a Szentírás, hogy miközben folyik ez az ezer éves ítélet, akiken folyik az ítélet, még nyugszanak a föld porában. Nincs szükség, hogy élve éljék át ezt az ítéletet, különben az ítélet első szakaszánál sem élve éri át senki sem az ítéletet. Az igazak fölötti ítélet, amely a mennyben kezdődött el, az igazak ott is nyugszanak a föld porában, a hamisak, az elkárhozottak fölötti ítélet, amely a mennyben folytatódik, az ezer éves ítélet, ott sem vesznek részt ebben tudatosan az elkárhozottak, és vajon miért nem? Különös ítélet. Különös ítélet, hogy akiken folyik az ítélet, nincsenek jelen. De ezt a Biblia azért állítja ilyen határozottan, hogy ilyen lesz ez az ítélet, és igazságos lesz, és az Isten ítélete az tökéletes ítélet, mert gondoljuk csak meg, hogy itt egy valaki az ügyvéd, és egy valaki a bíró. Aki az ítéletet meghozza a mennyei atyával, az minden ember életét jól ismeri, mert aki az életét nem sajnálta az emberekért, az az ügyvédje, védőügyvédje, szószólója, hogy mondja János apostol első levele minden egyes embernek. Azért, mert Jézus Krisztus meghozta az áldozatát, azért, mert Jézus minden egyes embert önmagának tekint, és ezért mondhatjuk azt, hogy tökéletes ez az ítélet, mert az ügyvéd és a bíró egy és ugyanaz a személy, nem kell, hogy éljenek, mindent felhoz Jézus Krisztus mindenkinek a mentségére. Ha valaki elveszik, az nem azért veszik el, mert Jézus Krisztus túl szigorú lenne, hanem csak magának köszönheti az ember az elveszését. Így is mondhatnánk, hogy aki elutasította, elvetette a kegyelmet, aki tudatosan visszautasította az életet, az igazi életet, arra kényszerül Isten rámondani ezt az ítéletet, hogy amit Jézus így mondott Máté evangéliuma 23. fejezete szerint, hogy Jeruzsálem, Jeruzsálem, hányszor akartam, de te nem akartad. Felvethető a kérdés, hogy miért ilyen hosszú ez az ítélet, ezer éves ítélet. Sokan azt mondják, hogy hát ez nem szó szerint kell érteni, mert hát Isten egy pillanat alatt is meg tud ítélni mindenkit. Lehet, hogy ez az ezer éves ítélet, ez csak egy jelkép. A Bibliában nagyon sok jelkép van, ez igaz, de itt semmi nem utal a szövegben, hogy ez jelkép lenne. Ha végig gondoljuk az ítéletnek ezt a lefolyását, hogy itt egy folyamatról van szó, akkor valami olyan képünk lehet, hogy azért ilyen hosszú ez az ítélet, mert először is hosszú volt a történelem. A történelem több ezer éves. A 6000 évnek ezer évi kiértékelése így már talán arányos, és nem is tűnik olyan hosszadalmasnak. Ez az egyik szempont. A másik, hogy itt tulajdonképpen az ezer éves ítélet során nem azt mutatja meg az Isten, hogy ki mennyi bűnt követett el, mert úgy magában nyomasztó lenne ez az ítélet. Tessen csak meggondolni, hogy nem volt elég itt a földi történelemben átélni ezt a sok szörnyűséget, most még egyszer fölkavarva mindent, és még jobban mindenki számláját elővenni. Ezt az ítéletet nem így kell elképzelni, hanem éppen az előbb említett Máté evangélium a 23. fejezetének Jézusi megjegyzése alapján. Hányszor akartam, de te nem akartad. Ebben az ezer éves ítéletben lebben majd föl a fátyol, amit most sokszor nem látunk, sőt egyáltalán nem látunk. Most csak azt látjuk, hogy egy ember mondjuk a szemünk láttára eltorzul, látványosan eltorzul.
Vagy egy emberről nem tudjuk, hogy kicsoda, csak úgy érezzük, hogy az ember nem jó úton jár. De azt nem látjuk, hogy annak az embernek a lelkében mi zajlódik le, és azt végképp nem látjuk, hogy az Isten hányszor és hányszor küzd azért az emberért. Hányszor akartam a te üdvösséget. Mit mutat be majd Jézus az 1000 éves ítélet során? Azt fogja bemutatni, hogy ő ezért az emberért, azért az emberért, a többiért, minden emberért mennyit küzdött, mennyiszer küldte a Szent Lelket, mennyi sok körülményt biztosította számunkra, hogy ők megváltozzanak, más emberek lehessenek. De hogyha valakinek nem kellett a jó élet, ha valakinek nem kellett a szeretet, ha valaki az életet arra akarja felhasználni, hogy önző legyen és maradjon, hát annak Isten nem adhat örök életet. Tehát ez az 1000 éves ítélet inkább annak jegyében fog zajlódni, hogy amit itt most nem látunk, mint pozitív dolgot, hogy az Isten mennyit küzd egy emberért, az Jézus Krisztus minden ember tudomására hozza, vagyis Jézus Krisztus azt fogja bizonyítani, hogy ő minden egyes emberi lelket ugyanolyan figyelembe részesített. Nem volt olyan ember, akiről ő lemondott volna, Isten előtt nincs személyválogatás, kivételezés, ő mindenkiért mindent megtett, vagyis az 1000 éves ítélet inkább annak az igazolása, hogy nem Isten miatt vesznek el az emberek. Mert erre hajlamosak vagyunk sokszor a nehéz pillanataimban erre gondolni, hogy hát ha Isten van, ha Isten létezik, miért hagyja, hogy az ember alkoholista legyen, vagy miért hagyja, hogy az ember betörő legyen, miért hagyja, hogy az ember gyilkos legyen. És sokszor az emberek úgy tele vannak vádolással Isten lénye iránt, hogy ha Isten vagy, miért nem avatkozol közbe. Isten nagyon sokszor késztetést ad. Isten állandóan ott van, és állandóan igaz az a mondás, amit Pálapostolnak, a jövendő Pálapostolnak mondott Jézus a damaszkuszi úton, hogy nehéz néked az ösztöke ellen rúgódoznod. Nehéz a jó ellen rúgódoznunk, de sajnos mi emberek megtesszük azt, hogy az Isten kérlel bennünket, az Isten szentelke, ez a halkész, szelít hang állandóan minden nap többször megközelít bennünket, de mi egyszerűen elutasítjuk. Ezért mondja a nagyon nagybecsű művében Pascal, a 17. századi gondolkodó, épp ebben a Gondolatok című művében egyszer fölkiált, és azt mondja, micsoda szörny lény az ember. Ki ismeri az embert? Hogy amikor az Isten a legjobban küzd érte, amikor már be is látjuk, hogy valami rossz, de csak azért is tesszük. Valaki már figyelmeztet, esetleg hozzánk közel álló ember, és érezzük bent, hogy igaza van, nem így kellene viselkednünk vagy élnünk, és csak azért is megtesszük, és ki tudja, hogy mennyi ideig még. Mikor enged az ember az igazságnak? Mikor enged az ember az isteni késztetésnek? És mikor mondja azt az ember, mikor tesszük le a fegyvereinket, és mikor mondjuk azt, hogy Istenem, neked van igazad, segíts akkor, hogy úgy élhessek, ahogy azt te tanítod velem. Ezt az 1000 éves ítélet során meg fogja mutatni Jézus Krisztus, hogy ő minden egyes emberért milliószor, milliárdszor küzdött. Ez félelmetes dolog. Hogy az ember ennyire elutasíthatja az Istent? Hogy az ember ilyen bizonyságokra nemet mondhat? Ez szinte hihetetlen. Sok ember azt mondja, én azért nem hiszek, mert ha Isten van, lehetetlen, hogy ne tudná megváltoztatni az embereket. Ne tessenek elfelejteni, hogy Isten mindenkinek szabadságot adott. A kis porszem ember mondhatja azt a teremtőjének, hogy nem, akár egyszer, akár ezerszer, hogy a kisgyerek is mondhatja a szülőnek, hogy nem, nem, és ugye érezzük a szülői fájdalmat, hogy gyerekkorban, kamaszkorban ezek a nemek milyen súlyosan verődnek vissza a lelkünkben, de gondoljuk meg, hogy az Isten szívének mit kellett kibírnia, és az Istennek mit kell elviselnie. A sok-sok késztetés, a sok-sok jó szándék, a sok-sok segíteni akarás, amit az emberek elutasítanak. Itt Jézus ezt meg fogja mutatni, hogy ő hányszor akarta az üdvösségét ennek, annak, annak az embernek, de ők nem akarták. A többi halottak pedig meg nem elevenedtek, míg nem betelik az 1000 esztendő. Ez az első feltámadás. Ez az első feltámadás, ami után jön az 1000 esztendő. Boldog és szent, akinek része van az első feltámadásban. Ezeken nincs hatalma a második halálnak. Döbbenetes, egy fél mondatban összefoglalja a fél
ítélet történetét. Boldog és szent, akinek része van az első feltámadásban, mert aki első feltámadásban ebben részesült, azokon nincs, nem lesz hatalma a második halálnak. De ezzel kimondja, hogy föl fognak támadni a kárhozottak is, de csak azért fognak feltámadni, hogy részük a második halál legyen. Itt a Biblia egy újabb fogalmat vezet be, Jelenések könyvében találkozunk ezzel a fogalommal. Ugye, ha van második halál, akkor van első halál. Ez a kifejezés, hogy első halál nincs benne a Bibliában, de ha van második halál, akkor van első halál. Az első halálból, akik feltámadnak, azok boldogok és szentek, mert részük van a második feltámadásban. De itt a második halál fog eljönni a kárhozottak feltámadásával, akiknek szintén az 1000 év után visszaadja Jézus az életüket. Szembesülniük kell az ítéletükkel. Szembesülni kell azzal a félelmetes ténnyel, hogy nagyon sok ember élni fog, örök életre jut, ők nem jutnak örök életre. Ez a világtörténelem legdrámaibb mozzanata, a végső igazságszolgáltatás. Amikor eltelik az 1000 esztendő, Jézus Krisztus visszaadja az életet a kárhozatra kerülőknek, akiken most befejezte az 1000 éves ítéletet, feltámadnak, és szembesülniük kell azzal, hogy ők nem élhetnek örökké, mint talán mások, akik hozzájuk közel állók voltak a földi életükben. Boldog és szent, akinek része van az első feltámadásban, ezeken nincs hatalma a második halálnak, hanem lesznek az Istennek és a Krisztusnak papjai, és uralkodnak ővele 1000 esztendeig. Azért hangsúlyozza itt a Szentírás, hogy ez az ítélettétel második időszaka, ez az 1000 éves ítélet egyben uralkodás is, mert azok, akik részt vesznek ebben az ítélettételben, a millennium ítéletben, tulajdonképpen az örök életüket már elkezdik Jézussal, és amikor majd jön a kárhozottak feltámadása és megbüntetése, azután az uralkodásuk folytatódni fog, tehát az örök élet elkezdődött a maga teljességében, és folytatódni fog egy bűntől, gonoszságtól teljesen megtisztított világban. Amennyire rövid ez a 6 vers, egy dolognak azonban feszültség teljesen tárva tartja az ajtót. Minek? Annak tudnék, hogy ha majd visszakapják az életüket az elkárhozandók is, akkor mi fog történni? Erre fog most ráutalni a második harmadban a Szentírás, de mi is kitaláljuk. Mert ha visszakapják azok az emberek, akik most nyugszanak a föld porában az életüket, ha őket is feltámasztja az Isten az 1000 év után, akkor mi is logikai alapon kitalálhatjuk, hogy mi fog történni. Tudnék, ki él a földön? Sátán és a démonai. Ha feltámadnak az elkárhozandók, akkor mi fog történni? Az, amit a 7. vers mond, és mikor eltelik az 1000 esztendő, Sátán eloldatik az ő fogságából. Tessenek megfigyelni, jelképes nyelv. Sátán megkötöztetik, itt kötöztetik meg, tehát nincs, akit bűnre csábítson. Sátán eloldatik a láncaiból, a fogságából. Mit jelent ez a jelképes kifejezés? Hogy most visszanyeri azokat az embereket, akiken hatalma volt az életben, és most újra ezeket az embereket megkísérti azzal, hogy mellé álljanak, és vonuljanak föl ő mellette. Sátán és a démonok visszanyerik a gonosz embereket, és most következik a Gog és Magog háborúja. Mi ez a Gog és Magog háborúja? Mi magyarok ugye ezt a kifejezést Adi híres verséből ismerjük, amivel Adi berobbant ugye az irodalmi köztudatba, Gog és Magog fia vagyok én. Ugye kezdődik az ő verse. Adi ismerte a Bibliát, de ismerte Anonymust is, és Anonymus Gesta Hungarorumában szó van Gogról és Magogról, és mindjárt el is mondom, hogy milyen összefüggés szerint, és így jön a képbe a Gog és Magog kérdése. Mielőtt felolvasnám ezt a szakaszt, szeretném fölhívni a figyelmet, hogy sokan ezt a Gog és Magog háborúját nem értik, félreértik, félremagyarázzák,
sokak számára teljes ismeretlenségbe, homályba merül, pedig a Bibliának egyik legkönnyebben kideríthető kérdése. Fel is írtam a táblára, azért nevezem könnyen kideríthető kérdésnek, mert maga ez a kifejezés, hogy Gog és Magog, ez a Bibliának összesen csak 3 könyvében foglal helyet. Tehát ezeket a könyveket az embernek el kell olvasni, meg kell ismerni, és ez a 3 könyv a következő: Mózes első könyve 10. fejezete, Ezékiel könyve 38. és 39. fejezete, és itt a Jelenések könyve 20. fejezete. Körülbelül ugyanaz a helyzet, mint hogy például sokan nem tudják, hogy mit jelent az, hogy az élet fája. Az élet fája kifejezés is a Bibliának összesen 3 könyvében fordul elő. A Mózes első könyvében, a Példabeszédek könyvében és a Jelenések könyvében. Ezek a legkönnyebb bibliai feladványok, mert az ember veszi a fáradtságot és elolvassa ezt a 3 fejezetet. Ha nem értjük, még egyszer olvassuk el, többször olvassuk el. Most is tegyük ezt, tessenek meglátni, hogy 10 perc alatt rá fogunk jönni ennek a nyitjára. Bárki bármit mondott eddig nekünk a Gog és Magog kérdésről, ez egy félelmetesen nagy bibliai tanítás, és nagyon könnyen kideríthető és értelmezhető tanítás, hogy ez mit jelent. Először visszalapozok Mózes első könyve 10. fejezetéhez, ami azért is fontos bibliai fejezet, mindenkinek ajánlom figyelmébe, főleg azoknak, akik történelem szakos hallgatók, vagy szeretik a történelmet, mert az emberiség történelmének a legrégebbi nemzetség felsorolása ebben a fejezetben olvasható. Tudnék, ez a fejezet így kezdődik: ez pedig a Noé fiainak, Sémnek, Kámnak és Jáfetnek nemzetsége, és fiaik születtek az özönvíz után. Jáfetnek fiai Gómer, Magóg, Madai, Jáván, Tubál, Mések és Tírász. És jön a felsorolás, és aztán rátér a Jáfet után a Kámnak a fiaira, és aztán a Sémnek a fiaira. Mire utal Mózes első könyve 10. fejezete tehát? Arra, hogy az özönvíznek itt az Ararát hegyén megfeneklő bárka, ez a vége. Amikor az özönvíz levonul, innen az Ararát hegyéről az emberek újra benépesítik a földet, de 3 nagy nemzetség szerint. Noénak 3 gyermeke van. A Noénak a Kám nevű gyermekétől származnak az afrikai népek, tehát ezek a Kám leszármazottai. Így szoktunk mondani, hogy a Kám fiai az afrikai, tehát a sötétbőrű népek. Addig egyébként nem volt ilyen, hogy sötétbőr vagy nem sötétbőr, nyelvek se voltak, hiszen még az özönvíz után várat magára a bábeli torony építése, amitől eredezteti a Biblia a nyelvek történetét. Ez innen visszaszámítva, a mai naptól visszaszámítva kb. 4000 év időszámításunk előtt, a 20. század, az özönvíz időszámításunk előtt ugye a 23. század. Pontosan megmondja a Biblia ezt évszám szerint, hogy a teremtés után az 1656. évben volt az özönvíz. És ez 4000 évet alapul véve a teremtéstől Jézus Krisztusig, ez visszafele számítva körülbelül a 2344. év, hogyha ezt a 4000 évet vesszük alapul. Amikor tehát vége van az özönvíznek, Noé 8 magával túlélte ezt az istenítéletet, akkor a Kám nevű gyermekétől, akik itt lefelé húzódnak, és létrejön ez a hatalmas nagy emberi nemzetség, amit mind a mai napig afrikai népeknek nevezünk, azt az afrikai népek tudjuk, hogy aztán Amerikát is kezdik a 17.-18. századtól benépesíteni, és hát ma már a migráció teljes a világban, de hát elsősorban Kám utódai ugye Afrikában élnek. A Sém utódai, a másik gyerek a Sém utódai, a sémiták vagy szemiták. A mai arabok és zsidók, tehát akik itt telepszenek le, a legközelebb az Araráthoz, tehát amiket úgy tudunk mondani, hogy a közel-keleti, tehát a sémita családhoz csatlakozó népek. És a harmadik utód a Jáfetnek a fiai, tehát ugye Kám fiai afrikai, Sém fiai az előázsiai, a Jáfet fiai, amiket mi a tudományban így szoktunk mondani, hogy az indo-európai népek, akik Ázsiában telepszenek le, és aztán az ázsiai népvándorlással majd később 2000 év után, 2500 év után benépesítik Európát is, és ezeknek a Jáfetnek az utódai közé sorolja a Mágógot.
Itt most ebből annyit megtanulhatunk, ebből a két versből, hogy a Sém meg a Jáfet nemzetsége külön nemzetség, a sémitákhoz tartoznak a zsidók, és a Jáfet nemzetségéhez tartoznak azok a népek, amelyek később a zsidók ellenségei lettek. Ennyit mindenképpen ebből a két versből le tudunk vonni, mint következtetést. Tehát a mágog, még a gók kifejezés nincs itt, de a mágog kifejezés Mózes első könyve 10. fejezetében található. Ennyit tudtunk meg ebből. Most lapozzunk a Bibliának a következő könyvére, és ez az Ezékiel könyve. Ezékiel könyve egy hatalmas nagy prófétai irat. A befejező nagy részében, ami a 37. fejezettől látomásokat közöl, egészen a 48. fejezetig, tehát egy hatalmas látomás együttes. A 38. fejezet a következő felszólítással kezdődik. Tehát Ezékiel könyve 38. fejezete az első verstől. És lőn az Úr beszéde hozzám, mondván, embernek fia, vesd tekintetedet Gog ellen, a mágók földjén, Rós, Mések és Tubál fejedelme ellen, és profétálj felőle, és mondjad. Ezt mondja az Úristen, íme én ellened megyek Gog, Rós, Mések és Tubál fejedelme, és elcsalogatlak, és horgokat vetek szádba, és kivezetlek téged és egész seregedet, lovakat és lovagokat, kik mindnyájan teljes fegyverzetbe öltözvék, nagy sokaságot, nagy és kis pajzsal, fegyvert viselők mindnyájan, perzsák, szerecsenek, líbiaiak vannak velük, mindnyájan pajzsal és sisakkal. Lehet olvasni további, nem célom, hogy mind a két fejezetet felolvassam. Például ilyeneket mond még a 38. fejezet 14. versétől. Annak okáért profétálj embernek fia, és mondd ezt Gognak. Így szól az Úristen. Avagy abban az időben, amikor az én népem Izrael bátorságosan lakik, nem tudod én meg? És eljössz helyedről a messze északról, te és a sok nép veled, lovon ülők minnyája, nagy sokaság és hatalmas sereg, és feljössz az én népem Izrael ellen, mint a felleg, hogy beborítsd a földet. Az utolsó időkben lesz ez. Mondom, csak töredékesen olvasom fel, és mindjárt jövök a harmadik, és a mi szempontunkból legfontosabb most tárgyalandó fejezethez, a Jelenések könyve 20. fejezetéhez, de Ezékieltől mit tanulhatunk meg? Ezékieltől azt tanulhatjuk meg, hogy megnevezi már Gogot, Mágogot, más egyéb fejedelmeket is, mint az Isten népével, az ókori Izraellel ellentétes erőket. Valami nagy harcról beszél. Ezek felvonulnak Isten népével szemben. A zsidó néppel szemben ütközetre vonulnak fel. És fölvetődik a kérdés, hogy miféle ütközetre vonulnak fel. Meg hát milyen ütközetről nem tudunk, hogy a zsidókkal szemben összefogtak a többi népek, mint mondjuk most az arabok, ugye? Azt mondják az arabok, mondjuk most éppen az Irán azt mondta, hogy hát el kell törölni Izrael államot a földszínén. Na most tudunk ilyesmiről, mert egy-két hete ezt Irán kimondta. Na de ilyenről mi nem tudunk az ókorban, hogy az összes nép valami szervezett szövetségbe tömörült volna, és a zsidók ellen támadtak volna. Csak hogyha elolvassuk az Ezékiel könyve 38. 39. fejezetét, de még utána a 40. fejezettől egészen a könyv végéig tartó fejezeteket, ott a következő kép derül ki, de csak nagyon gondos bibliaolvasás után és a sok jelkép azonosításával, utána járásával, hogy Isten ezt nem véletlenül mondta. Mert ha a zsidók elfogadták volna az ígéreteket, befogadták volna a megváltót, ha elfogadták volna Jézus Krisztust, igen, ezek a proféciák arra utalnak, hogyha megtörtént volna az, ami nem történt meg, most már tudjuk, hogy nem történt meg, mert Jézus a zsidóság is, de a pogányvilág is az egész emberiség halálra ítélte. Nem csak a zsidók, Poncius Pilátus képviseletében az egész emberiség, de ha megtörtént volna az,
amit az Ezékiel könyve 40. fejezetétől olvashatunk, hogy visszatértek a fogságból, ugye Ezékiel itt a fogságban élő proféta volt, visszatértek a fogságból. Ha úgy építették volna fel a templomot, hogy az Ezékiel proféciái leírják, nem úgy építették fel, tudjuk Aggeus könyvéből. Ha várták volna a megváltót, ha befogadták volna Jézus Krisztust, ezek a proféciák arra utalnak, hogy akkor sem lett volna elkerülhető egy világméretű összecsapás a jó és a rossz erői között. Tehát Ezékiel könyvének ezek a fejezetei a mi lett volna, ha kérdésére adnak választ. Nagyon sok ember fölveti a kérdést, és itt lehet a választ megtalálni a Bibliában, erre a nagyon sokak által fölvetett kérdés, hogy mi lett volna, ha Jézust elfogadják? Mi lett volna, hogyha Jézust nem feszítik keresztre? Mi lett volna az, hogy az emberiség megváltóját az emberiség felismerte volna? És elfogadta volna? Hiszen tessenek gondolni csak egy Jézus által elmondott híres példázatra, a gonosz szőlőmunkások példázatára. Az a király, aki a szőlő, elküld először szolgákat, hogy adjatok a szőlőnek rámeső részéből. Ütlegelik őket, elküld más szolgákat, azokat már kútba dobják, megölik. Szóval azt mondja a király, hát van nekem egy egyszülött fiam is. Talán őt megbecsülik, elküldöm őt is hozzájuk. És messziről azt mondják ezek a gonosz szőlőmunkások, hogy hát imhol jön az örökös. Elküldte a király a saját fiát, imhol jön az örökös. Hát öljük meg, és miénk lesz a szőlő. De kedves hallgatók, álljunk meg itt egy pillanatra. Mi lett volna akkor, hogyha az emberiség nem így gondolkozik? Ha a szőlőmunkások úgy gondolkoznak, hogy hát miért ne adnánk ki a méltányos részt? Isten miért küldte el Jézust a világra? Azért, hogy mi agyon verjük? Isten nem azért küldte el Jézust a világra. De az Isten látta előre, hogy az emberiség gonossága, az emberi szívben rejlő gonosság. Micsoda szörny lény az ember. Mi ezt sokszor elbagatelizáljuk. Az Isten látta előre, hogy olyan mély a gonoszság, hogy agyon fogjuk verni. De ebből nem az következik, hogy az Isten azt akarta volna, hogy mi megöljük. Ezt próbáljuk megérteni. Aki megérti, újra megérti a predesztináció hatalmas bibliai tanítását. A predesztináció bibliai tanításában az Isten azt tanítja nekünk, hogy ő ugyan előre lát dolgokat, de ez nem annyit jelent, hogy előre akarná is azokat a dolgokat. Isten előre látta, hogy hogy fognak bánni az ő egyszülött fiával. De ez nem annyit jelent, hogy az Isten ezt akarta volna. Isten nem azért küldte el Jézust a világra, hogy az emberek keresztre feszítsék, leköbdössék, és tövis koronát tegyenek a fejére. Isten azért küldte az ő egyszülött fiát a világra, hogy életünk legyen, hogy bővölködjünk. Az egy más kérdés, az Isten látta előre, hogy olyan mély az emberi gonoszság, hogy ha valaki elfogadja Jézust, mert lesznek, akik elfogadják, csak ilyen áron fogják elfogadni, hogy majd belerendülnek abba, hogy igen, mi megöltük, és utána felülbírálják önmagukat, és így fogják elfogadni. De Istennek volt terve, lett volna terve arra, hogyha elfogadja a választott nép Jézus Krisztust, akkor, ha elfogadta volna a zsidó nép Jézus Krisztus, mi következett volna azután? Akkor sem lett volna a földi történelmünk Isten országa. Akkor sem alakult volna át az emberi történelem valami békés, csodálatos, minden problémától mentes történelembe, mert ha elfogadta volna a zsidó nép Krisztust, ha melléje sorakoznak, mint megváltó mellé, akkor felkelt volna a zsidó nép és a megváltó ellen a Rós, Mések, Tubál, Gog és Mágog. Itt jön a Gog és Magog kérdés. A mi lett volna, ha kérdésre igen, akkor is egy drámai összecsapás történt volna a földi történelemben. A földi történelem akadálymentesen akkor se lényegült volna át egy jobb történelembe, akkor is egy drámai összecsapás vette volna a kezdetét. Nagyjából ugye tudjuk már, hogy nem ez történt. De kedves hallgatók, azt is tudjuk, az eddigi előadásokban ezt többször hangsúlyoztam, hogy a Bibliában meghiúsult proféciák nincsenek. Ha a Biblia kimond valamit, hogy itt Jézus első eljövetelekor mondjuk nem kereszt lett volna, hanem elfogadás,
akkor itt ez a profécia beteljesedett volna. De tudjuk jól, hogy mégis a kereszt történt meg, a profécia nem teljesedett be. De hogy említettem, beteljesületlen proféciák nincsenek. Csak itt nem teljesedett be a profécia, de hogy végződik ez Ézékielnél? Az utolsó időkben teljesedik be ez a profécia. Nem teljesült be ott, be fog teljesülni az előttünk álló történelemben, vagyis ezért mondja az ezékieli jövendőlésnek a vége, hogy ez majd az utolsó időkben, majd, ahogy most már mondhatjuk, az 1000 éves ítélet után fog beteljesedni a Gog és Magogról szóló profécia. És most olvasom, hogy hogy fog beteljesedni. Jelenések könyve 20. fejezet 7. versétől a következőt olvashatjuk. Mikor eltelik az 1000 esztendő, a sátán eloldatik az ő fogságából, és kimegy, hogy elhitesse a föld 4 szegletén lévő népeket, a Gógot és a Mágógot, hogy egybegyűjtse őket háborúra, akiknek száma, mint a tenger fövenye. És feljöttek a föld szélességére, és körülvették a szentek táborát és a szeretett várost. Ugyanaz a kép. Körülvették. Mi történik most? Jön Jézus a mennyből az igaz emberekkel. Jön Jézus a föld újjáteremtésére. Vége van az 1000 éves ítéletnek. Jézus az angyalseregekkel és az örök életre feltámasztott emberekkel közeledik a földre, hogy újjáteremtse a földet, és az újjáteremtett földet az ő követőinek adja örökségül. Közben megtörténik a második feltámadás, tehát feltámadnak a kárhozottak is, sátán visszanyeri az alattvalóit, eloldatik az ő fogságából, hatalmas tábora képződik sátánnak is. Jézus jön a maga táborával, sátán visszanyerte a maga táborát. És mit csinál akkor sátán? Akkor azt csinálja sátán, hogy azt mondja, hogy elismerem, hogy nem volt igazam. Elismerem, hogy 6000 év alatt tönkretettem a földet. Elismerem, hogy ez a rombolás tőlem származik. Kedves hallgatók, félelmetes dolog ez, de a Biblia szerint a gonoszság, a megáltalkotott gonoszság semmit nem fog elismerni. Amikor sátán és a gonosz emberek, mint követői látják Jézust, és látják mindazokat, akik kegyelemből élhetnek az ő áldozata folytán, és közelednek a földre, akkor sátán kimegy, hogy elhitesse a föld szegletén lévő népeket, a Gógot és a Mágógot, vagyis sátán tovább folytatná, időtlen időkig tovább folytatná azt a tevékenységét, amiről már eddig is olvastunk, hiszen Jelenések könyve 12. fejezetében milyen bibliavers ütött szíven bennünket, hogy sátán mind az egész föld kerekségét elhíteti, becsapja, elvarázsolja, megigézi az egész emberiséget a hazugságaival, át akarja itatni. És ezt csinálta az egész történelemben. Ennek következtében a történelmünk úgy leépült, és tönkrement az egész föld, és amikor Isten újra visszaadja ezeknek az embereknek az életét, és sátán újra visszanyeri az embereket, tanult eddig? Tanult az előzőekből? Dehogy tanult. Újra ugyanazt akarja tenni, mint 6000 évig tett. Kimegy, hogy elhitesse a föld 4 szegletén lévő népeket, a Gógot és a Mágógot. A Gog és a Magog tehát Mózes első könyvétől az Izraellel ellentétes, az Isten népével ellentétes hatalmaknak a képviselői, Ezékiel könyvében már jelképes értelemben minden Istennel ellentétes hatalom, és Jelenések könyve 20. fejezetében pedig azért használja ezt a jelképet, hogy Gog és Magog, mert azt szeretné érzékeltetni a Szentírás, arra az emberi, megint csak nagyon nagy emberi kérdésre akar válaszolni a Szentírás, amit nagyon sokan úgy rejtegetve, vagy talán nyíltan is hordoznak maguk, hogy hát nem létezhetne azért a rossz is. Hát örökké. Hát tudjuk, hogy a rossz rossz, de hát valami csillapultabb formájában. Hát azért megszakad a szívünk minden értelmes lénynek a végleges elveszítésén. Nem lehetne valahogy életben tartani sátánt, a démonait és más embereket, hát embertársaink. A kérdést most nem tanácsos kiélezni,
mert az 1000 év után sokkal többet fogunk tudni azokról az embertársainkról, akikre nézve Jézus azt mondja, hogy hányszor akartam, de te nem akartad. Most ezt nem látjuk. Akkor látni fogjuk. Akik ott lesznek, látni fogják, hogy Jézus hányszor akarta ezeknél az embereknél is az üdvösségüket, de hát ha nem akarták, feljönnek a föld szélességére, körülveszik a szentek táborát, a szeretett város. Tehát Sátán Krisztus és követői ellen vonul. Ha Sátán időt, lehetőséget kapna továbbra is csak a rombolásban, csak a pusztításban lelni az örömét. Sátánnak el kell pusztulnia. Sátánnak és démonainak el kell vesznie. Persze tudom jól, és magam is bárkinek az elveszésével szembesülök, az ember belerendül. Hát ez egy tragikus dolog, mert Isten Sátánt se Sátánnak teremtette, a démonokat se démonoknak teremtette. Emlékezhetünk János evangélium a 8. fejezet 44. versére, amelyben a Bibliában Jézus szavai kimondják, hogy ő is igazságban állt. Sátánt is igaznak teremtette az Isten, de ő nem állott meg az igazságban. Ő hazugság atya lett, és az emberek elhitetésében, becsapásában lelte a kedvét, és az emberek, akik ezt elfogadták és mennek utána, tehát tulajdonképpen a gonoszságot meg lehetne menteni egy egész örök életre, lehetetlenség. Az Isten adott Sátánnak is óriási időt, ez 6000 év itt a Földön. Az emberek is kaptak időt, több évtizedet mindenki az életében, hogy döntsön, hogy élni akar, vagy pedig a pusztulás fejedelmének a zászlója alá sorakozik be. De a pusztulás fejedelme soha nem lesz más. És azok az emberek, akik a gonoszsággal azonosultak a földi történelemben, amikor visszakapják az életet, akkor se lesznek mások. Amikor mindent látni fognak, teljesen bizonyos lesz, mindenki előtt minden feketén-fehéren, akkor se látják, hogy nem volt igazuk. Mert ahogy eloldatik Sátán az ő fogságából, kimegy, hogy elhitesse a föld 4 szegletén lévő népeket, a Gógot és Mágógot, és egybegyűjtse őket háborúra, akiknek száma, mint a tenger fövenye. A gonoszság csak a gonoszságba leli a kedvét. A megátalkotott gonoszság csak a rombolásba leli a kedvét. És feljöttek a föld szélességére, és körülvették a szentek táborát és a szeretett várost. És most jön egy félmondat. A félmondat félelmetes. De tessenek megfigyelni, hogy Isten, amikor nekünk valamit bejelent, nem csak a tartalmában jelent be szeretetteljesen, a stílusában is. Ezt a félelmetes dolgot, hogy mit tesz most Isten? Mit tegyen Isten most, amikor Krisztussal és a választottakkal együtt Sátán háborút készít, a Gog és Magog háborúját? Istentől a mennyből tűz szállott alá, és megemésztette azokat. Most teljesedik be Malakiás könyve 4. fejezetének proféciája, hogy Isten nem hagy rajtuk se gyökeret, se ágat. A gyökér is elpusztul, az ág is elpusztul. A gyökér Sátán, a törzs a démonok, az ág azok az emberek, akik velük azonosultak. Isten nem a gonoszságból, ha egy írmagot meghagyna az Isten, az újra termelné magát. Mondja az Ézsaiás könyve 26. fejezete, hát ha az Isten kegyelmet gyakorolna még mindig most a gonoszságon, nem tanulnák meg az igazságot az élők földjén, az örök életben sem, újra elkezdődne egy borzalmas történelem, ha egy gonosz is életben maradna. Az Isten adott mindenkinek elegendő időt, hogy az életben eldöntse, hogy mit szeretne. De akkor, amikor az Isten minden nyilvánvalóvá tesz, és akkor sem kell nekik az élet és a szeretet, akkor Istentől tűz száll alá a mennyből, és megemészti azokat. Isten a hatalom eszközéhez, kedves hallgatók, itt folyamodik, itt, soha eddig. Most, amit kérnek az emberek, ha Isten van, akkor vegye a kezébe a hatalmát, ugye erről külön előadást tartottam a jelenések sorozatban, hogy Jézus a feltámadásakor mit mondott? Nékem adatot minden hatalom, de nem érvényesítette a hatalmát. Amikor eljön a vizsgálati ítélet, mit olvastunk jelenések könyve 11. fejezetében? Uram, a te nagy hatalmadat magadhoz vetted, és országlásodat megkezdetted. Most már Krisztus magához vette a hatalmát. Az ítélet elkezdődött a mennyben. Az Isten magához vette a hatalmát. De még tart a kegyelem idő. Még mindenki azt tesz, amit akar.
De amikor lezárul a kegyelemidő, amikor jön a hét utolsó csapás, amikor elhangzik a Bibliában, hogy aki szent legyen szent ezután is, aki hamis legyen hamis ezután is, amikor Jézus eljön, minden lezárul. Amikor Jézus harmadszor eljön, hogy ugyan a második eljövetel után ez a harmadik eljövetel, hogy most világosan lássuk a sorrendet, ugye volt az első eljövetel az áldozata, a második eljövetel a történelem lezárulása, a harmadik eljövetel az ezer éves időszak lezárásakor. Amikor Jézus eljön, akkor a hatalmát a legutolsó sorban, az utolsó csepp, amikor a pohárból kigördül, akkor nyúl Isten hatalomhoz. Isten nem hatalommal akarta megoldani ezt a kérdést. Isten erkölcsileg akarta megoldani, ezért jött Jézus a világra, ezért adta az életét, ezért húzódik el már 2000 éve a világtörténelmünk Jézus halála óta és mennybe menetele óta. Isten vonakodik hatalmat kézbe venni. Isten nem az jellemző, hogy mekkora hatalom. Istennek sokkal inkább az a jellemző, hogy mekkora szeretet, mekkora igazság, mekkora bölcsesség. De a megáltalkodott gonoszsággal szemben érvényesíteni kell azt, hogy nincs jogod élni. Eddig se lett volna jogod. Eddig is, ami jogot adott neki az Isten, az a szeretetéből, bölcsességéből való jog volt. Ha Isten hatalommal akarta volna megoldani ezt a kérdést, már a mennyben megoldhatta volna, vagy itt a földön bármikor, de Isten szeretné, hogyha minden ember előtt mindenki tisztulna, és mindenki világosan látná. Istentől a mennyből tűz szállt alá, és megemésztette azokat, és az ördög, aki elhitette őket, vettetett a tűz és kénkő tavába, ahol van a fenevad és a hamis próféta, és kínosztatnak éjjel és nappal, örökkön örökké. Kedves hallgatók, az Istentől tűz száll alá az égből után, jön még egy jelkép, hogy János apostol ezt úgy látta, hogy a tűz és kénkő tavába vettetik minden gonoszság. Az ördög, a démonok, mindenki, tűz és kénkő tava. Ha tűz és kénkő tavába dobunk valamit, az pillanatokon belül sisteregbe elpusztul. De akkor miért olvassuk ezt, hogy kínosztatnak éjjel és nappal örökkön örökké? Kedves hallgatóink, a Biblia fordításokban, mivel ezek a Biblia fordítások középkoriak és középkor végiek, van néhány nagyon tanulságos torzítás, illetve rossz fordítás. De nem azért van, mert a fordítók nem értették volna a szöveget, hanem azért van, mert a középkor annyira tele volt a pokol, a kínzás, a középkori vallásosság, ami a Biblián kívül jött létre. A Bibliát szépen félretették a IV. Századtól, és a középkori kereszténység elvette a perzsáknak a halott kultuszát, hogy a perzsa vallás szerint ugye kínozzák az embereket, a gonosz embereket a halálban, a halál után, átvette az egyiptomi halott kultuszt, átvette a görög, római mitológiából is ezeket a hiedelmeket és babonákat, és a középkorban kialakult egy ilyen szinkretista vallásosság, amelynek egy fő eleme az volt, hogy az embereket rémítgették azzal, hogyha nem leszel jó, majd a halálodban vagy a kárhozatban örökön-örökké téged hát büntetni és kínozni fognak. Ilyen kifejezés a Bibliában Istennel kapcsolatban nincs, hogy kínoz az Isten. Ilyen nincsen. Ha itt ezt fordítja, hogy kínoztatnak éjjel és nappal örökön örökké, az eredetiben ez így van, hogy büntettetnek. A büntetésük ez lesz. Az a kifejezés, hogy örökkön örökké kifejezés, mind a görög, mind később a latin nyelvben is ez egy bevett kifejezés, ez az örökkön örökké kifejezés, ez csak Istennel kapcsolatban jelent örökké valóságot. Az emberrel kapcsolatban soha nem jelent örökké valóságot, hanem oksági viszonyt, amit így kellene fordítatni, lefordítani, hogy véglegesen, egyszer s mindenkorra, visszafordíthatatlanul. Tehát ennek a szövegnek a korrekt fordítása nem a középkorban készült volna, de a középkorban készültek és öröklődtek azután sajnos ezek a fordítások. Ez így lenne, hogy János apostol látta, hogy ezek vettetnek a tűz és kénkő tavába, ahol a büntetésük egyszer s mindenkorra végbe megy. Vagyis nem marad rajtuk se gyökér, se ág. Tűz száll alá, és megemészti őket. Ami megemészti, annak az semmi nem marad. Amit a tűz és kénkő tavába vetnek, az viharos gyorsasággal egyszer s mindenkorra elpusztul,
visszavonhatatlanul elpusztul, megsemmisül, a második halál a megsemmisülés. Nincs jogod élni, semmilyen formában nincs jogod élni. Vagy örök élet, vagy megsemmisülés. Hogy a Bibliának a legközéppontibb igéje, a János 3.16 is mondja. Ugye mindenki ismeri, sokan ismerik, mégse veszik komolyan. Úgy szerette Isten a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta érte, hogy aki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. A Biblia szerint van örök élet, és van elveszés, méghozzá végleges elveszés. Úgyhogy nem hagy rajtuk gyökeretságot. De olvasom tovább a szöveget, és mindjárt megtetszenek látni, hogy mindenféle félrefordítás ellenére van a szövegben egy teljesen biztos pont, amivel be is fejeződik ez a fejezet, a 20. fejezet, és ott egy fogalommal erősíti meg a Szentírás, hogy mit is jelent ez a tűz és kénkő tava, mint jelkép. Ez mit is jelent fogalmilag. És láttam egy nagy fehér királyi széket és a rajta ülőt, akinek tekintet előtt eltűnt a föld és az ég, és helyük nem találtatott. És láttam a halottakat, nagyokat és kicsinyeket állani az Isten előtt, és könyvek nyittatának meg, majd egy más könyv nyittatott meg, amely az életnek könyve, és megítéltettek a halottak azokból, amik a könyvekbe voltak írva az ő cselekedeteik szerint. És a tenger kiadta a halottakat, akik ő benne voltak, és a halál és a pokol is kiadta a halottakat, akik náluk voltak, és megítéltettek mindnyájan az ő cselekedeteik szerint. A pokol tava és a halál vettettek a tűznek tavába, a pokol pedig és a halál vettettek a tűznek tavába. Ez a második halál, a tűznek tava. És ha valaki nem találtatott beírva az élet könyvében, a tűznek tavába vettetett. Először a legfontosabbat hadd azonosítsam, mi a tűznek tava. Ez egy jelkép, hogy tűznek tava, de most itt van az azonosítás, hogy mi a tűznek tava. 14. vers azt mondja, ez a második halál, a tűznek tava. Ha van első halál, az első halálból még lesz felébredés. De a második halálból már nincs felébredés. A második halál után nincs tudatos élet, semmilyen formában. A második halál megsemmisülés. A tűznek tava, a második halál. Tehát a Biblia nagyon sok jelképet használ erre a bizonyos dologra, erre a tragikus dologra. Itt ebben a fejezetben használja a tűz és kénkő tava. Használja a tűz tava, használja, hogy megemészti őket. Három jelkép. De azonosítja, hogy ez a második halál. Jézus máskor a példázataiban használta ezt a kifejezést, hogy külső sötétség. Használta ezt a kifejezést is, hogy ott lesz sírás és fogak vacogása. Ez is helyes fordítás szerint, nem fogcsikorgatás, fogak vacogása. Használja a Malakiás könyve ezt a kifejezést, hogy nem hagy rajtuk gyökeret se ágat. De használja Abdiás könyve ezt a kifejezést, ami ugyanaz, mint a második halál, egy fogalmi kifejezés. Tehát nem jelkép. A Biblia használ jelképeket is, de néven is nevezi ezt a dolgot. Azt mondja, hogy második halál, és azt mondja Abdiás könyve, olyanok lesznek, mintha nem is lettek volna. Na ez a megrendítő. Kedves hallgatók, ez a megrendítő, hogy emberek jutnak olyan sorsra, hogy olyanok lesznek, mintha nem is lettek volna. A nem lét, a megsemmisülés. És talán, hogyha ezt végig gondoljuk, akkor láthatjuk, hogy Jézus Krisztus, aki eljött a földre, és aki meghalt a keresztfán, melyik halál tapasztalatába kellett, hogy belekóstoljon. Jézus bennünket nem az első haláltól váltott meg, mert az első halálon mindenkinek át kell menni, kivéve az emberiséget csekély töredékét, ki ez a csekély töredék, Illés, aki nem halt meg, Énok, aki nem halt meg, és akik megérik Jézus második eljövetelét, és felvitetnek, amelyet, ez egy csekély töredék a 6000 éves történelmehez képest. Biblia szerint az első halálból Jézus nem váltott meg, hiszen az első halál mindannyiunkat elér. És nem is az első halál a tragikus dolog az életben, mert aki hittel megy a halál elé, az nem fél a haláltól, hanem az első Korintus levél 15. fejezetével elmondhatja, hogy halál, hol a te pullánkod, halál, hol a te diadalmad. Akinek reménysége van, az nem fél a haláltól, az első haláltól.
igazán félni a második haláltól kell. Jézus ebbe kellett, hogy belekóstoljon. Én Istenem, miért hagytál el engemet? A második halál az Istentől való elhagyatottság állapota. Még ezt is mondja a Szentírás. Tehát mondja a jelképeket, tűz, tűz és kénkőtava, külső sötétség, fogvacogás, stb. Mondja a fogalmat, olyanok lesznek, mintha nem is lettek volna. Második halál, de mondja ezt a fogalmat is, hogy Isten magukra kell, hogy hagyja őket. Sátánt, a démonait, a gonosz embereket. Akiket az Isten magukra kell, hogy hagyjon, azokba élet soha nem lesz. Fölvethető persze itt a kérdés, kedves hallgatók is kérdezték tőlem, hogy mégiscsak pokol van a szövegben. A pokol szó eredetileg héberül Seol, görögül Hádész. A Seol és a Hádész szó a görög mitológiában jelenthet alvilági gyülekező helyet, a holtak alvilági gyülekező helyét, de a Bibliában, ha lefordítjuk a Seol szót, és sok Biblia ma már lefordítja, mert ugye hát nem héber szót kell benne hagyni a Bibliába, hogy Seol, meg nem görög szót, hogy Hádész, ezek a Bibliák már így fordítják le, sír, sírgödör. A pokol kifejezést ne középkori értelemben vegyük. A pokolnak fordított, régi Bibliánkban pokolnak fordított szó sír, sírgödör. A sírok kiadták a halottaikat. Ezt így lehetne lefordítani. A sírok kiadták a halottaikat. Akik meghaltak, akiket eltemettek, mindenki feltámad, itt a második feltámadáskor, de itt a második halálra támadnak fel. És ezt mondja el ez a befejezése ennek a látomásnak, hogy János apostol látta a fehér királyi széket, látta az Istent, aki rajta ült, látta az ítéletet, ami folyik a mennyben, látta az embereket, kicsinyeket és nagyokat, látta az életkönyvét megnyílani. Az életkönyve itt megnyílt az életre. Az életkönyve itt megnyílt a halálra. És akik ezután kapták vissza az életet, akiket kiadott a halál és a sír, azok megítéltettek. Nagyon érdekes, hogy kétszer is benne van a 12. és 13. versben, hogy mi alapján leszünk megítélve. Mi alapján leszünk megítélve? Kétszer is benne van. Az ő cselekedeteik szerint. Eszünkbe juthat Jézus kifejezése Máté evangélium a 7. fejezetéből. Nem mindenki, aki azt mondja, Uram, Uram, nem a beszédünk szerint leszünk megítélve. Nem a hitvallásunk szerint leszünk megítélve, hanem aszerint leszünk megítélve, hogy mennyire vettük komolyan az Isten szeretetét és kegyelmét, és ha csak odáig jutottunk, hogy látom Istenem, hogy vagy, tudom, hogy így kellene tenni, de nincs erőm. Elismerem elvileg, hogy mit kellene tenni, de gyakorlatban nem tudom követni. Ezek az emberek nem fognak eljutni az örök életre. Hanem azok az emberek jutnak el az örök életre, akik azt mondják, hogy most már látom Istenem, hogy vagy, látom, hogy te segítesz, de hogyha nem kérem a te segítségedet, még akkor is elbukom, ha hívő ember vagyok. Mi az élet legfontosabb feladata? Állandóan igényelni és elfogadni az Isten segítségét, mert ami embereknél lehetetlen, az Istennel együtt lehetséges. Isten hozzá akar vezetni bennünket, hozzá akar juttatni bennünket, hogy igazi cselekedeteink legyenek. Ne csak mondjuk, hogy vallásosak vagy keresztények vagyunk, hanem Isten azt szeretné, hogy a hétköznapokban, ha nem mondjuk is, és jobb, hogyha nem mondjuk, de ha úgy élünk, akkor mindenki látja, hogy itt különbség van a között, ahogy a világ él, és ezt hirdeti, és azok között, akik sokszor szótalanul és hangtalanul, de a cselekedeteik szerint úgy élnek, mint megváltottak és kegyelmezettek, mint akiknek Krisztus a példaképük. A sír és a halál vettetett a tűznek tavába. Ez a második halál a tűznek tava. El kell, hogy fogadjuk a Bibliának ezt a tanítását, ha küzdünk is ez ellen, ha egyszerre talán nem fogadjuk el, de járjunk utána, és gondoljuk végig, ha jobbat tudunk, mint amit Isten előre kijelentett az ítélettel kapcsolatban, mondjuk el.
lehet vitázni, lehet küzdeni, lehet perlekedni az Istennel. De aki őszintén Isten elé viszi ezeket a dolgokat, én azt hiszem, meg fog nyugodni ebben a bizonyosságban, hogy az a világ lesz jó világ, amelyben nem lesz gonosz, az írmagja nem lesz a gonosznak. Ahogy az ószövetségi próféta mondja, a Náhum könyve első fejezetének a 8. és 9. versében olvassuk, mit koholtok az Úr ellen? Vádoljátok az Isten? Nem vagytok megelégedve ezzel a megoldással? Mit koholtok az Úr ellen? Eljön ő, ítélni fog, de nem lesz kétszer veszedelem. Nagyon nagy bibliai kijelentés. Ez csak így Náhum könyve első fejezetében van. Nem lesz kétszer veszedelem. Mire utal ez a kifejezés, hogy nem lesz kétszer veszedelem? Arra, hogyha bármi rossz megmaradna, akkor újra elkezdje a maihoz hasonló földi történet.

Mikorunk legfeljebb annyira más, annyiban más, hogy most tömegméretekké váltak ezek a jelenségek. Itt nem egyes embereknek a tapasztalatairól van szó a mai korban. A mai korban tömegméretekké váltak ezek a jelenségek. Ilyen módon is mondhatjuk, hogy a korunk demokratikus, mert mindenki mindenben részesül. Részesül jó dolgokban is, részesül rossz dolgokban is. A mai kor a lelki-szellemi demokrácia mellett a szabadságnak a kora. Itt igazán az embernek kell eldönteni, hogy most merre akar menni, merre akarja folytatni az életét. De kedves hallgatók, hogyha ilyen alapvető dologra hivatkoztam, mint hogy ha a depresszió közvetlen oka a bosszankodás és önsajnálat, a háttérben a közvetett oka hit hiánya és a lelkiismeret hiánya, akkor nyilvánvalóan, hogy én az okok legyőzésében látom ennek a szörnyűséges tudati zavarnak a legyőzését, a bosszankodás és az önsajnálat elhárításában, ami erős lelkiismeretet és erős hitet feltételez, de minthogy az eddigiekben is nyilvánvaló volt, hogy a depresszió azért az egész embert sújtja, az egész embert érinti. És korunk ilyen szempontból is demokratikus, hogy korunk antropológiája, ha akarja, ha nem, tudomásul kell, hogy vegye, hogy az ember egész, egységes egész. Úgy, ahogy a Biblia mondja. Az ember nem olyan, mint ahogy régen elképzelték a görögök, hogy áll testből és lélekből. A lélek magasabb rendű, a test meg alacsonyabb rendű. Ez a görög elképzelés volt. Számos görög vallási felfogás és filozófus osztozott ebben az eszmében. De az ember nem is valami trihotómikus, valami három részből álló valaki, a test, lélek, szellemnek az együttese. Az emberről a Biblia ezt a rövid meghatározást nyújtja a Mózes első könyve, második fejezet, hetedik versében, hogy az ember élő lélek. Az emberben a testi és a lelki folyamatok összefüggnek. Tehát az emberben, ha bármi betegség keletkezik, lehet az alapvetően tudatból kiinduló betegség, ennek bizonyára, és ezt látjuk a depressziónál is, ugye külső következményei is vannak. És hogyha az emberi életben külső következmények is vannak, és ezek is felütik a fejüket, akkor azt mondhatjuk, hogy bizonyos testi dolgoknak a kezelése, bizonyos fizikai dolgoknak a kezelése éppen úgy hozzájárulhat ahhoz, hogy ne legyünk depressziós emberek. Mire gondolunk? Itt felsoroljuk a kis füzetünkben azt, gyakorlati tanácsként, hogy nagyon sokszor az emberi életben a jó lelkületet, vagy a jó ideg és elmeállapotot nagyon egyszerű fizikai dolgok tudják előidézni. Ilyen például a mozgás. A mai kor nagyon sok betegség, hát ez persze ellenőrizhetetlen és kikutathatatlan, hogy hány betegsége vezethető vissza a mozgás hiányra. Egyszer egy gyógyszerésszel beszélgettem, aki egész életét egy faluban töltötte el, és azt mondta, hogy neki erős meggyőződése, hogy például a cukorbetegségnek is alapvető oka a mozgáshiány, és a falusi népesség körében azért terjed annyira a cukorbetegség, mert már a falvakban sem mozognak, és dolgoznak annyit, nem végeznek annyi fizikai munkát az emberek. Azt mondja, katasztrofális, hogy ez a kultúra mihez szoktatta hozzá az embereket, mert a falvakban is a gyereket az iskolába kocsin viszik, azt az 500 métert sem teszi meg gyalog a gyerek. Milyen szép a Bibliának ez a kijelentése az Apostolok cselekedetei 17. fejezet 28. versében. Apostolok cselekedetei 17. fejezet 28. versében, amit egyébként Pál mond a hitetlen aténiak előtt, hogy Istenben élünk, mozgunk és vagyunk. Ez egy egyszerű mondat, de a mozgást nem hagyta ki az apostol. Istenben élünk, mozgunk és vagyunk. Az élet, az, hogy vagyunk, ez a mozgásnak köszönhető. Találkoztam olyan emberrel, aki az egész életét egy ágyban töltötte, és a mozgása csak annyi volt, hogy a szemét mozgatta. Soha nem láttam ilyen esetet, félelmetes eset. Ez az ember megtanult angolul, elolvasta a Bibliát így, hogy gyermekkorától fogva fekszik mereven egy ágyban, és csak fölfelé néz. A házát azonban megnyitotta olyan fiataluk előtt, akik a Bibliát meg akarták ismerni. Én is úgy jutottam el hozzá, hogy kazettákat kért, videókazettákat kért, ezeket akarta bemutatni a felesége segítségével, és megdöbbenve látom, hogy van ilyen ember, akivel ha beszélni akarok, akkor az ágya fölé kell, hogy hajoljak, mert csak úgy lát, mert a fejét sem tudja igazán mozgatni. Félelmetes eset.
De az ilyen végletes esetektől eltekintve tessenek csak megnézni a saját életüket.

0: bennünket, hogy hányszor és hányszor segít ki bennünket a mozgás. Lehangoltak vagyunk, nyomott a hangulatunk. Tehetünk egy-két dolgot, például gyalogulunk pár kilométert. Nagyon szép ma is az este, hull a hó, szép a világ, fehérbe öltözött. Babicsnak van egy szép verse, a Halavány téli rajz, ami arról szól, hogy ez a hó alatt titkos lánc nyúl át a földön, összekötve azt, aki jó. És olyan szép ezen a friss havon sétálgatni, de egyáltalán bármikor is szép sétálgat. Igaz, hogy nem annyira a kövön vagy a bitumenen, inkább a füvön és a természetes földön. Nagyon ajánlom mindenki számára ezt az egyszerű dolgot, hogy többet mozogjunk. Például nyári táborainkban kitűzöm én is mindig a célt, megnézem, hogy hány napos a tábor, 7 napos, 10 napos a tábor, kezdek egy 3-4 kilométeres kis gyalogtúrával, második nap már felemelem azt 6-7 kilométer, aztán 8-9-10 kilométer, a végén 15-16 kilométerre is fölmegyünk, eleinte nagyon sápítoznak az emberek, hogy nem fogják bírni, meg nem tudnak majd hazamenni, meg nagy az izomláz, de a végén általában mindenki köszönetet mond azért, hogy most egy hét alatt vagy 10 nap alatt egy jócskán kimozogtuk magunkat. Szokták mondani, hogy a gyerekeknek is annyi mozgás kellene, hogy jól megizzadjanak. Legalább egy napi 8-10 kilométeres mozgás, ezt még a tömbházakban is el lehet élni föl és le, föl és le. Soha nem ismernénk a depressziót, hogyha a kultúránk, az életmód kultúránk a mozgásnak igazi helyet biztosítana. Sajnos ez nem így van. Az életmód kultúránk az állásra és főleg az ülésre korlátozódik. De az ülése is úgy, hogy vagy irodai ülés, vagy gépkocsiban való ülés, amit ha valaki meglátott volna, mondjuk 200-300 évvel ezelőtt egy akkori embernek így bemutatták volna a jövőt, hogy a 20.-21. századi homo sapiens így ül, és ezt csinálja, akkor azt mondta volna az a valaki mondjuk a 17.-18. század, hogy ez nem lehet igaz, ez rémálom, ez nem következhet be, mert kihal az emberiség. Kedves hallgatók, a cukorbetegségnek, az egyre inkább elterjedő mozgásszervi betegségeknek, és annyi sok más betegség mellett a depressziónak is az egyik fő oka az, hogy nem mozgunk eleget. Itt ne annyira a sportolásra gondoljunk, hanem az egyszerű mozgásra, nagyon egyszerű, tehát a gyaloglásra, az 5 km per óra mozgásra gondoljunk. Ehelyett beülünk a kocsiba, és a 50, 60, 80, 100 km per óra mozgással jönnek a világ ingerei velünk szemben. Mi 5 km per órára vagyunk megteremtve. Ez egy másik nagyon egyszerű, ilyen fizikai dolog, amit ajánlunk itt a kedves olvasóknak, a mozgás mellett a víz külső és belső használata. Ki ne élt volna már át ilyen dolgot, hogy mondjuk nyomott hangulatú volt, vagy szomorú volt, és hát ha módja volt, ha hazament éppen, és le tudott tussolni mondjuk, vagy meg tudott fürödni. Manapság már persze a kádban fürdés kimegy a divatból, mert nincs hely ezeknek a kádaknak, de hogyha valaki mondjuk meg tud fürödni, és vannak ilyen növényi kivonatú fürdőhabok, amelyeket lehet használni, ha valaki egy fél órát, 3/4 órát a kádban tölt egy ilyen oldatú vízben, én például ezt gyakorlom, egy kedves külföldi ismerősöm, barátom küld nekem mindig egy flakon ilyen zöld növényi kivonatot, egy évig elég körülbelül, és hát az ára sem valami magas, tehát mindenki megengedheti magának. Nem tudom, hogy itt Magyarországon ezzel mennyire vagyunk ellátva, de hogyha úgy az ember már hetek óta nem tudott pihenni, vagy nem tudta megaludni azt a kívánt időmennyiséget, akkor egy ilyen fürdő, azért egy-két napra biztosítja az embernek a felfrissülését. Nem beszélek az úszásról, vagy egyéb más úri sportokról, most nagyon egyszerű dolgokról beszélek, a gyaloglás nem kerül semmibe, a tusolás már egy kicsit többbe kerül, de hát végül is az sem olyan nagy összeg, hogy magunk számára ne biztosítanánk. És egy harmadik dolog, a bőséges alvás. Kedves hallgatók, szeretném önöket figyelmeztetni arra, hogy azok az elméletek, melyek szerint az embernek elég 6-7 óra alvás bizonyos életkorban, teljesen téves elméletek. Legújabb felmérések is ezt valószínűsítik, igenis az embernek, a felnőtt embernek is, a tevékeny, aktív embernek is meg kell, hogy legyen az átlagos napi 8-8 és fél óra alvása. Az idegrendszernek szüksége van a pihenésre. Ahogy a gyomornak szüksége van a pihenésre, tehát minden órában ne lassoljunk, vagy ne tömjük a bendőnket különböző nyalánkságokkal, mert a gyomornak is pihenni kell legalább 3-4 órát az emésztés után. Ugyanúgy az emberi tudat, az emberi idegrendszer, tessenek meggondolni, hogy mindannyian milliárdosok vagyunk, csak ennek nem vagyunk tudatában. Mi azt mondjuk, hogy hát mi nem vagyunk milliómosok. Hát milliómosok nem vagyunk, milliárdosok vagyunk. 25, 40, 50 milliárdat sejtünk van. Milliárdosok vagyunk. Ezek az agysejtek egymással a legbonyolultabb biokémiai összeköttetésben vannak. Az egész emberi életnek a vezérlő központja itt van néhány köbcentiméteren, és ez vezeti az embert, és ahogy a művészek gyönyörűen kifejezték, az ember egy kis mikrokozmosz. Hogy Vörös Martin Mihály mondja, az ember feljő, lelke fényfolyam, a nagy mindenség benne tükrözik. Ugye a Csongor és Tündének ezek a gyönyörű szavai szerintem felülmúlhatatlanok a világköltészetben, hogy az ember feljő, lelke fényfolyam, a nagy mindenség benne tükrözik. Itt tükrözik pár köbcentiméteren az egész mindenség, az egész univerzumot magunkba tudjuk fogadni az ismereteivel, a csodáival, a szépségével. Tehát ennek az emberi idegrendszernek szüksége van a pihenésre, milyen szépen mondja a 127. Zsoltár első két verse. Ha az Úr nem építi a házat, hiába dolgoznak azon annak építői. Ha az Úr nem őrzi a várost, hiába vigyáz az őriző. Hiába nektek korán felkelnetek, későn feküdnötök, fáradtsággal szerzett kenyeret ennetek, szerelmesének álmában áld eleget. De kell, hogy legyen alvás meg álom, mert hogyha nincs, akkor nem tud valaki eleget adni. Nem tudja azt adni, amit a bőséges álomnak az egyik legszebb tulajdonsága, hogy mondja a 30. Zsoltár, mondom, Zsoltárok könyve, Recept Zsolt, azon belül Recept Zsolt 37, 127, 30, azt mondja a 30. Zsoltár, este bánat száll be hozzánk, reggelre öröm. Ha az ember ki tudja pihenni magát, más szemmel ébred a holnapra, másképp látja az életnek a nehézségeit, problémáit. Ajánljuk még ezt is a kis füzetünkben, hogy ne vessük meg az emberi történelem nagy művészi alkotásait, főleg a zeneművészet alkotásait. A Biblia közli velünk, hogy a depressziónak az egyik ellenszere a hárfa zene volt, amikor Saul súlyos depressziós volt, az udvar tartása is föleszmélt, és elkezdte gondolkodni, hogy hogyan lehetne ebből az emberből elűzni a démonokat. Hát hivatták az ország legjobban játszó zeneművészét, akinek híre volt, akinek a hárfa játéka olyan csöndes, kiegyensúlyozott, csodálatos zenei játék volt. Ez Dávid volt Betlehemből, és Dávid elment Saul udvarába, vitte a hárfáját, és ott énekelte neki ezeket a zsoltárokat, vagy ezek közül némelyet. Tehát a zeneművészet nagy alkotásai. A főiskolánkon, amely a Szóla Szkriptúra főiskola, egy évig tanítunk egy tárgyat, a Biblia és a zeneművészet. Ha valaki csak ezekre a tárgyakra, ezekre az órákra szeretne bejönni, itt van a prospektusa a főiskolának, itt van, hogy hogyan, mikor vannak ezek az alkalmak. Egy zenetanár tart előadást arról, hogy mi az igazi zene. Mert persze nem azt nevezem igazi zenének, ami a mai világban zeneként törzskönyvezett, de a depresszió melegágya, nemhogy a csitítója, nemhogy a leépítője, de a depressziót kiváltó, nem tudom én, harsány, feszültséget keltő és hordozó rockzené és egyéb más zene, tehát nem erről van szó, az emberi történelemnek a nagy alkotásai, az Opus 550 mondjuk Mozarttól, vagy a 7. szimfónia Beethoventől, vagy Johann Sebastian Bach minden darabja. Hogyan is mondta szegény Pirinszki János? Ha depressziós vagyok, csak egy valakit tudok hallgatni. Johann Sebastian Bachot. Bach óriás. De miért óriás? Nem csak azért, mert a zeneművészete technikailag egy nagyon magasrendű, ugye barokk kultúrának a csúcspontjánál, hanem azért, mert Bachnál ott volt az a hátország, amit én a lelkiismeret és a hit hátországának nevezek, aki minden művelé odaírhatta azt, hogy valakinek a dicsőségére írta a műveit. Ha valakinek a dicsőségére írta a műveit, az minden embert fölemeli ahhoz, akinek a dicsőségére írta a műveit. Kedves hallgatók, vannak itt még gyakorlati útmutatások, és persze ennek a témának az irodalom is egyre bővülő, én csak alapdolgokat szerettem volna önöknek megérinteni, de ha már irodalom és azután zene is elhangzott, hadd illusztráljam néhány képpel is, hogy mit láttak meg a depresszióban, és miben látták meg a depresszió legyőzését, a festészetnek, a képzőművészetnek a nagy alkotásait szeretném befejezésül levetíteni.
1: Igen. Igen, tehát Lukács van Leiden. Nem erősít? Lukács van Leiden metszetével kezdjük a vetítést. Hogyan került ki az Isten kezéből az ember, mutatja ez az 1529-es metszet, amikor az Úr elmagyarázza az első emberpárnak az élet rendeltetésszerű használatát. És a következő képen láthatjuk, hogy ehhez képest az ember már is nem rendeltetésszerűen használja az életét. Az Úr távozik, Nicolas Poussin festménye jobb felső sarkában látjuk. Az első emberpár itt marad, és Éva rögtön, mint egy jelzi Ádámnak, hogy megpróbálhatnánk, megkísérelhetnénk tapasztalatból is megismerni a rosszat. Hát végül is minden rossznak, minden betegségnek ez a háttere, hogy az ember tapasztalatból kipróbálta a rosszat, és a rossznak, a gonosznak egyik következménye a betegségek és köztük a depresszió. A Kain és Ábel történetben látjuk, hogy Rembrandt hogyan ábrázolta Kaint, aki keményen lehajtja a fejét, aki elégedetlen az Istennel, aki az oltárára ráteszi azokat a növényeket és gyümölcsöket, amiket az Isten nem kér tőle. A másik oltár itt balra, az Ábel oltára, azon egy gyenge jó, egy gyenge bárány áldoztatik fel. Ábel belátta a bűneit, és ki akart szabadulni azokból, ezért fordult Istenhez segítségért. Kain egyedül maradt a visel dolgaival, és az Istennek odavitt néhány terményt, hogy azzal elégedjen meg, és engesztelődjék meg vele szemben. Ugye a Biblia szerint Istent nem lehet engesztelni a rosszal szemben, a rosszat elkövető iránt viszont nem kell engesztelésre bírni. Jobban szereti az Isten az embert, mint az ember saját magát. Kain depresszióját egyébként a romantika aztán nagyon erősen felfokozza. Proudhonnak az olajfestménye a Louvre-ban látható, hogy megöli Ábelt, az öcsét, itt látjuk ugye elterülve és fut a saját lelkiismerete elől, ilyen görög nemtők vigyázzák az útját fáklyával, tehát az Isten megígérte Kainnak, hogy ő ugyan ölt, de az ő életét nem fogják kioltani, de Kain arcán látszik az elrendezetlen életnek a nyoma. Végül is hát a depressziónak is egy legvégső mozzanata ott a mélyben az elrendezetlen élet. Nek a kifejeződése. Aztán a későbbi francia romantika már, ez a 19. század első felében készült olajfestmény, Kaint a depresszió, a mánia, szinte már a skizofrénia áldozatának mutatja. Itt jobb oldalt látjuk, hogy viszi a családját, menekül a saját lelkiismerete elől. Ez egyébként Victor Hugo-nak a Lelkiismeret című verséhez is készült ez az olajfestmény. A vers ugye arról szól, hogy az ember Kain menekül a szem elől, sehol nem nyer megnyugvást, még végén a földbe ásatja magát, hogy ott majd nem látja a szem, a lelkiismeret, de a nagy sötétségben is ott világlik föl vele szemben a szem. Következő képünkön áttérünk már a másik nagy történetre, talán a depressziónak első nagy képzőművészet történeti ábrázolása, szintén az előbb is látott Lukács van Leiden németalföldi holland mester nevéhez fűződik. Jobb oldalt, hogy úgy mondjam, tényleg ott van Dávid, aki orvosolná ezt a depressziót a hárfajátékával. Bal oldalt viszont nézzék meg Sault, ahogy szorongatja a dárdáját, mert rögtön el fogja hajítani Dávid irányába. Iszonyatos történet ez. Még ne váltsunk, ha lehet, még menjünk vissza. A képen láthatjuk Saulnak az arcát. Na most erre mondom azt, hogy a történetben, a művészet történetben talán az első nagy hatású ábrázolása a depresszió, teljesen önmagába forduló arc. Teljesen önmagával törődő tekintet. Ez az ember már nem tart kapcsolatot a külvilággal, önmagában forog önmaga körül. Tehát itt már az önsajnálatnak a prédája, az önsajnálat iszonyatos betegség. Egyébként a behajtani tilos táblát kellene az első gondolatunk elé tenni, ami azzal foglalkozik, hogy jaj, én. Ugyanez a mozzanat, és itt mehetünk Rembrandt olajfestményére, ami az amszterdami Rijksmuseumban függ. Jobb oldalt ugye a hárfázó Dávid, bal oldalt Saul, aki törli a bal szemét a drapériával, a jobb szeme iszonyatos ürességet árul el. Itt is jobb kezében szorongatja a dárdát, és kész lenne Dávidot megölni. Pedig a következő kinagyításon láthatjuk, hogy Dávid belefelejtkezve a zenébe és a művészet örömébe tulajdonképpen a leghatásosabb gyógyszert nyújtja át Saulnak. A vidám elme jó orvosságul szolgál, fel van írva példabeszél könyve 17. fejezete a táblára. A vidám elme jó orvosságul szolgál. Tehát ki emeli fel az ember elméjét? Az igazi zene erre igen alkalmas. Az ember elméjét persze megváltoztatva fölemelni, egyedül az Isten beszéde, a Szentírás alkalmas. Következőképpen láthatjuk, hogy Dávid ezt a kiegyensúlyozottságát is annak köszönhette, hogy ő Istenhez közel maradt. Ő ha elkövetett is vétkeket, hogy olvastuk a 37. Zsoltárban, ha elesett is, de nem terült el. Kint a szolgái nézik az ellenséget, Holbein metszetének ott jobb felső sarkában látjuk az ellenséget, fürkésző szolgákat, akik fondorkodtak Dávid ellen. Dávid nyugodtan ül a sátrában, ott van a lant fölakasztva ugye a falra, és ő pedig írja a gyönyörű zsoltárokat. Persze Dávid is beleesett a depresszióba átmenetileg, ahogy mutatja Rembrandt rajza, a bal oldalt álló alak Dávid, iszonyatos súlyok nyomják a lelkét, hiszen egy embert eltett az útjából és hát lábalól, hogy elvehesse annak az embernek a feleségét. Most jelentik Úriás halálát. Rembrandt ezt is megörökítette ezen a rajzán, és azt a nyomot megdöbbent, de a tettét előre kiszámító Dávidot is. Az arcán sok minden tükröződik. Jobbra pedig már jön a következő képen is látható Nátán próféta, aki Dávidot fölébreszti ebből a kábultságából. Ezt is Rembrandt nagyon hatásosan ábrázolja, jobb oldalt Dávid, ahogy szinte fel fog ébredni ebből a lelki halálból, amire nézve a bal oldalt ülő Nátán próféta elmondja azt a gyönyörű szép példázatot a szegény ember bárányáról. Sokszor beszéltünk már erről. A következő képünkön megyünk tovább a történelemben. Saul, aki végül is nem csak a depressziónak, hanem mondom a skizofréniának is az áldozatává vált, elment a halottlátó asszonyhoz. Az endori jósasszony megidézte előtte Sámuel prófétát, egy fehér alak jön fel a földből, egy múlt század végi angol festő ábrázolásán. Jobb oldalt látjuk Sault, ahol, ahogy kiszáll belőle a lélek és előre borul, és másnap öngyilkos lesz. Egyik rossz vonja maga után a másikat. Depressziós emberek, hogy kitörni akarnak a helyzetükből, elmennek javasasszonyokhoz, spiritista eszközökhöz folyamodnak, hadd ne mondjam a modern spiritizmus különböző válfajai, tele vagyunk a spiritizmus és az okkultizmus különböző nemeivel, ezekre majd külön előadást fogunk szánni. Saulnak a vége sajnos az öngyilkosság. Lehet beszélni próféták esetében depresszióról? Két prófétánál igen. Az egyik Illés, nem is ez az eset, amikor ki kell, hogy meneküljön az emberi világból, és szinte az állatokkal él közösségben, nem Akhábbal, királyi családjával és az őt üldöző ország vezetőivel, nem ekkor depressziós idés, de akkor, amikor elfut a királyné Jézabel elől. Illésnek a depressziójának az ellensúlyozására szokták ábrázolni ezt a víg mulatozó környezetet. A depresszióból való kitörés egyik eszközeként azt gondolják az emberek, hogy szórakozni kell, kicsapongani kell. Ez inkább még elmélyíti a depressziót. Következő képünkön látjuk, hogy Illés, aki sokakat fölkeresett és gyámolított, és a következő képünkön a másik nagy prófétát, akivel Illés mellett, akivel kapcsolatban lehet még depresszióról beszélni, ez Jónás. Jónást, amikor a tengerbe vetik, vagy egy katakomba festmény mutatja, aztán, hogy benyeli a hal, és a halból imádkozik Jónás, ahogy a bécsi Genezis mutatja, nem is ez a depresszió, ami ott a hal gyomrában érinti, bár akkor is látjuk, hogy nagyon elesett állapotban van ez a küldetés elől menekülő prófét, egy üvegablakon látjuk a kiemelkedését a mélységből az imájának a segítségével. A depressziónak a leghatásosabb ellenszere a hívő emberek életében, de csak hívő emberekre lehet mondani, az imádság. Jónás végül elindul Ninivébe, az Istentől adott küldetésének a célállomására. És itt éri Jónást a depresszió, amikor nem tud örülni a város megváltozásán. Szintén katakomba festménye, hogy Jónás méltatlankodik a fölüle lekonyuló tök levelek ugye elszáradása miatt. Talán a következő kép az egész művészet történetnek leghíresebb Jónás ábrázolása, Michelangelo freskója a római Sixtinából. Ott van baloldalt fenn az a zöld ricinus bokor, ami most lehervad Jónás feje fölül. Jobb oldalt a másik rekvizítum, a nagy hal, amely kiöklendette Jónást. És nézzék meg Jónás alakját, ahogy teljesen természetellenesen vonaglik az egész teste, de a két karja is, sőt az arca, ahogy bosszankodik, ahogy szemrehányja Istennek, hogy ő jó. Azt mondja, hogy te bánkódsz a gonosz miatt is, és ezért akartam elfutni Tarziszba, és nem eljönni Ninivébe. Itt is a bosszankodás, meg az önsajnálat, szóval ne ítéljük el a depressziós embereket. A depresszióban nagyon könnyű belecsúszni, ha egy Illés és egy Jónás is proféták létükre belecsúsztak, és magának az Istennek kellett nagyon nagy erők bevetésével kiemelni őket. Következő képünk mutatja, hogy Jézus is megemlékezett a depressziónak egyik nagy forrásáról, a talentumok példázatához készült ez a Rembrandt műhelyéből való olajfestmény. Az az ember, aki elássa a talentumait, aki nem akar másokért élni, nem akarja kamatoztatni a tehetségét, vagyonát, pénzét mások javára, tehát nagyítsuk ki ezt az arcot. Hát, ha így megnézzük, most már látjuk, hogy ez is egy depressziós tekintet, vagy depressziós az. Ha az ember nem a rendeltetésének megfelelően él, nem a lelkiismeret vezéri, nem a hit vezéri, hanem vezéri a bosszankodás, az önsajnálat, a maga sebeinek a nyaldosása, és elássa azt az egy talentumot is, amiről ugye Máté 25. fejezetében Jézus beszélt, ilyen emberré válik. Júdás. Őt említettem Kain és Saul után, ezért az olajfestményért egy műkereskedő Rembrandtnak egy vagyont adott. Azt hiszem, hogy méltán, pedig fiatalkori képe Rembrandtnak. A főtanács előtt van Júdás, ott középütt látjuk egészen lent a 30 ezüstpénzt, hogy visszaviszi a papoknak és írástudóknak. Azt mondta, hogy vétkeztem, elárultam az ártatlan vért, de nézzük meg, itt kicsit jobbra van Júdás, hogy összeteszi a kezét, de valami hihetetlenül görcsös, kemény az a kéztartás, a válltartás, a kemény maga a tekintet az arcnak, a fejnek jobbra billentése. Szóval Rembrandt ilyen nagyon egyszerű eszközökkel figyelmeztet bennünket arra, hogy Júdás nem fordult szembe igazán az árulásával, önmagát sajnálta, hogy mit szólnak majd az emberek, hogy tanítvány létére elárulta a mesterét, és ezért nem jöhetett ki ebből a bajból, és ezért lett a vége az életének ugyanaz, mint Saulé, tehát elment és felakasztotta magát. Azt szokták mondani, hogy a magyar művészet történetben is volt egy nagy depressziós festő. Önarcképe is mutatja, hogy nem akármilyen tekintet néz ránk Csontvári önarcképéről. Biztos, hogy Csontvári is sokat küzdött ezzel a betegséggel. De nézzék meg, hogy micsoda életteli, eleven megfogásai vannak a Hortobágyi, ugye Vihar a Hortobágyon, a kilencszűkú híddal. Vagy még inkább a következő kép, amikor elment a Balkánra és a jajcei vízesést megfestette, hát a nagy kolorista feste, a színek feste, az atmoszféra feste, csupa élet Csontvári. Ne foglalkozzunk sokat a művészeknél a depresszióval. Sokszor az nagyon jóra tudott fordulni, sokszor az érzékenységnek volt a kifejeződési formája. Nézzük a következő Csontvári képeket, mert Csontvári ugye elment a Közel-Keletre, megfestette ugye Taormina romjait. A következő képünkön is látjuk ezeket a keleti Baalbek, Taormina romos részek, és a nagy természet, ahogy a csodálatos színeivel kibomlik, az emberi világ persze, az emberi világ romvilág a természethez képest. A következő képünkön látjuk, amit leginkább ismertünk, az zarándoklás az életfánál, a libánoni cédrusnál, aztán a következő kép, ami valóban inkább már a depresszió felé hajló kép, a magányos cédrus. Csodálatos kép, csodálatos festmény, de látszik a sztoicizmus beszüremkedése, látszik a megrendült küldetés tudatnak, a lecsapódó fáknak, fa gajaknak, illetve ágaknak a képében a megrendült világ tudatnak a kifejezése. De nézzük meg Csontvárinak a bibliai tárgyú képeit Mária kutya Názáretben. Nézzük ennek néhány kinagyítását is. Ugye az asszonyok mozgása, a táj, az építmény és az emberi alakoknak csodálatos összhangja, megint a színeknek a felemelő, feldobó ereje. Aztán a következő kinagyításon látjuk a középponti részt, ugye a víz képe. Aztán a következő képünkön most már Názáretből Jeruzsálembe megyünk, Jeruzsálem tornyai, megint a színvilág, a csodálatos atmoszféra, ami mindig jellemzi Csontvárit. Aztán a következő képen látjuk a Dávid tornyát, az előtérben már galambuk is, tehát a növényi élet mellett az állatok élet, és a következő képen, amit már sokszor mutattam önöknek, a silatófal jelenet Jeruzsálemben. Nézzük a következő kockánkon az idős rabbinak a kinagyítását, a fájdalom, a gyász együtt él itt más emberi érzelmekkel, de a következő kép, ami Csontvárinak a fő képe, a fohászkodó üdvözítő, és amely mutatja Csontvárinak tulajdonképpen végső állásfoglalását az élettel, a megváltóval, Krisztussal kapcsolatban. Menjünk a következő képünkre. Itt a kinagyításon jól lehet látni, hogy Csontvári tudatában volt, hogy az emberi élet akkor rendeltetésszerű élet, ha törvények szerint élünk. Mózes van ott a 10 parancsolat két kőtáblájával. Ahogy vezetjük a szemvonalunkat bal felső sarokból jobb oldalra, Krisztus van előttünk, az igazság és szeretet Krisztusa, amit két színnel mutat meg Csontvári, a fehér és a vörös színnel. Menjünk közelebb Krisztushoz, aki hívja az embereket, aki kérleli az embereket. Ha még közelebb megyünk, ugye valóban fohászkodó üdvözítő, Istenhez is fohászkodik, de az emberekhez is, hogy emberek, akartok-e élni olyan életet, amire az Isten teremtett benneteket. És most nézzük a következő képet. Hát igen, itt van a depressziós tömeg. A 20. században vagyunk, a 20. század elején festette ezt Csontvári. Nézzék meg a méltatlankodás, a bosszankodás, a megbotránkozás. Mindenki kinyitja a száját, és mi jön ki ezekből az emberi szájakból? A méltatlanság. Nem ezt vártuk. Istentől, Krisztustól nem ezt vártuk. Hát mit vár az ember? Miért bosszantjuk magunkat? Azért, mert mást várunk, mondjuk pénzt, hatalmat várunk, nem ezek teszik igazán boldoggá az életet. Nézzük meg a következő kinagyításon, mennek az emberek a templomba, már ott vonulnak, még a következő kép még jobb oldala felé fog menni, és ott látjuk a kivilágított templomokat, jobb oldalt a Kálvária hármas keresztjét, ott vannak az emberek, de valahogy az emberek nem ott rakják le a bűneiket, ahol kellene, nem Krisztus lábánál, nem az élő személyes Istennel való kapcsolatban. Az emberek kitalálták a vallást, a vallásoskodást, mint sokszor az Isten kikerülésének egyik leghatásosabb eszközét. Nézzük meg most a kinagyítások után, az egész képet, Krisztus egyedül van. Ő azonban élet, szeretet, jóság. Az emberek itt jobb oldalt csoportokba verődve közösen vannak, ott jobbra fent megint csak csoportba verődve, lent az ateista tömeg, fönt a vallásoskodó tömeg, két fekete ruhába öltözött ember borul a sírkőre, ott jobb oldalt látjuk Jézustól, és mögülük egy gyönyörű szép cédrus emelkedik az égnek, a szép kék és fehér színű égnek egy gyönyörű barna törzsöl a zöld lombkorona, vagyis azok, akik személyesen kutatják a Bibliát és Krisztus áldozatának a miértjét, azoknak az élete növekvő, megújuló, és ezeket a rettenetes tudati betegségeket legyőző élet lehet. Csontvárinak ez egyik fő műve, és egyben testamentuma is a 20. századra, amelynek az elején megfestette ezt a képet, ő ebben mutatta meg a depresszió legyőzésének az útját. Kár, hogy Jézus Krisztus körül olyan üres ott a tér. Jézus mindenkit vár. Következő képeink már a befejező kockák, ugye Csontvárinak sok bibliai tárgyú képe van még a keresztrefeszítéssel kapcsolatos is, és az emberi tömeg méltatlankodásával kapcsolatos rejtélyes, enigmatikus képek, mint ez is, ami itt előttünk van. És aztán a következő képünkön ugye a próféta ábrázolása, ez már talán sikerületlenebb, mert a próféták nem egészen ilyen félelmetes szemű prédikálók voltak, de ezért, ha már megyünk tovább, Rembrandtnak a nagy olajfestménye álljon a vetítésünk végén. Hát ha a Zsoltár 37-et mondtam a depresszió elleni szernek, a festészet történetéből, ha egyetlen egy Krisztus portrét kellene kiválasztani,

Szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat. Két héttel ezelőtt ezen a helyen sorozatot kezdtünk meg, amelynek keretében Hetesi Zsolt beszélt a Föld jövőjéről. Ő szakember, tehát most egy kicsit más lesz a helyzet, mert én ebben a tárgykörben, az ökológia tárgykörében szakember nem vagyok. Nem is ez a témám, hanem a témám az, hogy vannak-e a Bibliában jövendőlések arról a világhelyzetről, amely ma éri a Földet. Tehát röviden szólva, vannak-e a Bibliában ökológiai proféciák? Ilyen csúnya idegen szóval említve ezt a jelenséget. És mint egyszerű bibliaolvasó szeretnék itt most a kedves hallgatók előtt állni, és mindenkit bátorítok arra, hogy legyünk egyszerű bibliaolvasók, és induljunk ki a legegyszerűbb és legkézenfekvőbb megközelítésből. Tudnék abból, hogyha ennek a Földnek van teremtője, ha valaki létrehozta ezt a Földet, akkor egy valakinek igazán fontos, hogy mi van ezzel a Földdel, és mi történik ezzel a Földdel, a világot teremtő Istennek. Az első Biblia vers, amit Mózes 3. könyve, 25. fejezet, 23. verséből a kedves hallgatóknak a tudomására szeretnék hozni, egy nagyon egyszerű Biblia vers, de itt egy nagyon súlyos kijelentés van. Amikor Isten adott törvényeket a zsidó népnek, hogy amikor elfoglalják majd Kánaán földjét, hogyan is éljenek, e törvények között, többek között azt mondta, hogy a földet pedig senki el ne adja örökre, tehát a zsidóknál nem lehetett földet örökre eladni, a föld csak bérlemény volt, a föld nem volt örökletes magántulajdon. Ugye minden népnél, aki a földet megszerezte, ővé lett a föld, a zsidóknál ez nem így volt. Tehát a földet pedig senki el ne adja örökre, mert enyém a föld. Csak jövevények és zsellérek vagytok ti nálam. Most ez a súlyos kifejezés, hogy enyém a föld. Nem csak olyan értelemben, hogy a termőföld, tehát ahol gazdálkodást lehet folytatni, hanem olyan értelemben is, hogy az egész föld az Istené, és aki a legjobban figyel a földünk állapotára, az az, akinek a kezéből kikerült ez a föld. Amikor én elkezdtem megismerni a Bibliát, akkor jöttem rá ezekre az összefüggésekre, és ez a 80-as évekre esett, és akkor a 80-as években már nagyon sok újsághír foglalkozott azzal, hogy baj van a földünkkel. Például ilyen kis kommunikékben és híradásokban jelent meg először, tényleg, mintha tegnap történt volna, úgy emlékezem vissza, hogy például az ózonpajzs szétjukad az északi sarknál, a déli sarkkörnél. Ilyen kis kijelentések, hogy egyre inkább szakadozik szét az ózonpajzs, minek a következtében, a káros anyagok kibocsátása következtében, amelyekről éppen tegnap hoztak most rendelkezést visszamenőleg 30 évvel, hogy a 30 évvel ezelőtti állapotnak is a 30%-ával állítsák vissza a káros anyagok, tehát széndioxid, nitrogéndioxid és freon kibocsátást. Ez a három legszennyezőbb anyag, ami az ózonpajzsot az elmúlt évtizedben tönkretette. Akkor a 80-as évek elején kezdődött nekem, mint egyszerű bibliaolvasónak rá irányulni a figyelmem arra, hogy a Bibliában vannak a környezetünkről és a környezetvédelemről kapcsolatos kijelentések. Akkor a rendszerváltás idején indítottuk el a Jó Hír című bibliai folyóiratot, és az egyik első számában én egy neves magyar botanikussal, Surányi Dezsővel egy külön tanulmányt is irattattam, aminek ez a címe, hogy ökológiai szemlélet a Bibliában. Ma is el lehet olvasni, nagyon részletes tanulmány ez arról, hogy a Bibliának van ökológiai szemlélete. Tehát, hogy hogyan kell a talajt megművelni, hogyan kell a növény vízháztartásra ügyelni, hogyan kell az állatvilágot megóvni. Ugye mai szóval az egész bioszféra állapotára hogyan lehet tekintettel lenni. Abban az időben a magyar könyvesboltokban is megjelentek ezek a kiadványok, amiket el is értem, ez a Világ helyzete című sorozat. Először Magyarországon 1993-ban adták ki, kezemben a 95-ös kötet áll, ez egy amerikai független intézet éves jelentését tartalmazta a Földnek az állapotáról. Minden évben egy 10 tanulmányból álló jelentést tettek le minden kormány asztalára. Tehát a világ összes államához elküldték a legriasztóbb
ökológiai problémákról szóló beszámolóikat, például azt, hogy a föld növény takarója mennyivel csökken. Erről a múlt előadáson ugye hallottunk, hogy minden évben egy, most már így kell, hogy mondjam, mert régen még azt mondtam, hogy egy fél meg egész magyarországi területet vágtak ki, most már egy másfélszeres magyarországi területtel csökken minden évben a földnek az erdőborítottsága. Például az Amazonas vidéki őserdők kiirtása a föld tüdejének a megcsorbításával egyenlő. És amikor hozzáfértem ilyen könyvekhez, és ezeket elolvastam, akkor láttam, mondom már a 80-as, 90-es évek elejére tehető ez, hogy a Földdel itt alapvető probléma van, és ennek jegyében jött létre sok ilyen intézmény, mint ez az Amerikai Független Intézet, de a 70-es, 80-as évek fordulóján például a Római Klub is. A Római Klubnak a jelentése, mely magyarul 84-ben jelent meg, Kezünkben a jövő címmel, már olyan riasztó képet festett az ipari társadalom környezet pusztításairól, hogy azt írták, hogy ha most nem áll ez le, akkor a föld katasztrófája elkerülhetetlen, és hát tudjuk jól, hogy azóta már 25 éve küzd az emberiség, hogy leállítsa ezeket a káros folyamatokat. A rendszerváltás után Magyarországra vetítve is egy borzalmas szociográfiai lelet készült el, ugye a mindenki által ismert Moldova Györgynek két kiadást is megért könyve, nagyon szellemes a címe, Magyarország szennybe menetele. Tehát Magyarország szennybe menetele ennek a címe. Több könyvet nem akartam behozni, de ma 80-as évektől fogva Magyarországon is egyre több könyvet jelentettek meg ebben a kérdéskörben, hogy mennyire szennyezzük a környezetünket, és mennyire válságba kerül a környezetünk. Amikor a Bibliában kezdtem utána nézni annak, hogy hogyan is áll ezzel kapcsolatban a helyzet, akkor nagyon érdekes igehelyekre bukkantam, és már jól ismert Biblia helyeknek is az újra átolvasásakor különös fölfedezésekre bukkantam. Csak egyet hadd idézek, ugyanebből a Mózes 3. könyve 19. fejezet 18. és 19. versét, amelyben például ott van a híres parancsolat, hogy bosszúálló ne légy, és haragot ne tarts a te néped fiai ellen, hanem szeressed fele barátodat, mint magadat. Ugye Jézus is innen idézi ebből az Ószövetségi verzsből, hogy szeressed fele barátodat, mint magadat, én vagyok az Úr. És ehhez a legfontosabb erkölcsi törvényhez, hogy a másik embert ugyanúgy szeressük, mint önmagunkat, rögtön Isten ezt társította. Az én rendeléseimet megtartsátok, barmodat másféle állattal ne párosítsd, szántóföldedbe kétféle magot neves, és kétféle szövetű ruha ne legyen rajtad. Ezt Mózes 3. könyve 19. fejezet 18. és 19. versében olvassuk. Tehát az emberek iránti legfontosabb kötelezettségek után Isten tekintettel volt az állatokra is, például nem engedte meg, nagyon sok állatvédelmi törvény van a Bibliában, például, hogy állatodat másféle állattal ne párosíts, vagy ne fogjál be kétféle állatot, mondjuk egy szamarat, meg egy ökröt ugyanabba a hámba, mert annak rossz vége lesz. De a növényvilágra nézve is adott Isten törvényeket, hogy a szántóföldedbe kétféle magot nevessél, tehát ne keverjük össze a vetőmagokat, mert a növények különböző módokon viselkednek, különböző igényeik vannak, és a harmadik ide csatlakozó kijelentés, hogy kétféle szövetű ruha ne legyen rajtad, tehát más érzet az a bőrnek, ha gyapjú ruhát viselünk, vagy ha vászonruhát, vagy lenruhát. Tehát Istennek nagyon aprólékos kijelentéseiből is kiderül, hogy Isten tényleg az élet törvényének a megalkotója, és az élet törvényének szerves része az, hogy mi van itt a Földön, mi van a növényvilággal, mi van az állatvilággal, illetve az ezekből készült termékekkel, amikor ezeket magunkra veszük. Ahogy itt kezdtem látni, hogy a Biblia alapjaiban véve mennyire életpárt és ökocentrikus, utána a Biblia különböző részeinek átolvasása után megjelentettem egy ilyen kis füzetet, ez már a 90-es éveknek a vége, a Biblia az ökológiai válságról. Mert nem csak azt láttam meg, hogy a Bibliában életet védő, környezetvédelmi törvények vannak, hanem megláttam egy másik dolgot is, tudnék azt, hogy a Biblia profétikus módon jövendőléseket tartalmaz a mi világunkról, és a mi világunkon belül erről a jelenségcsoportról is, hogy az emberiség sajnos tönkreteszi a Földet.
Tehát, hogy a földet nem kiméri az emberiség, a földet kiszipolyozza, mint hogyha ezekből a bibliai proféciákból azt csengett volna vissza, amit egy ilyen világhelyzetet című könyvben olvastam, már nem tudom, hogy melyik évben, de egy amerikai közgazdásznak egy nagyon frappáns, egymondatos meghatározását hadd idézzem mindenki figyelmébe. Ő azt mondta, hogy azért élünk mi egy katasztrofális civilizációban, mert ma az emberiség nem tesz mást, mint a nyersanyagot a lehető leggyorsabban hulladékká akarja átalakítani. Ez a mondat félelmetes mondat, ugye a nyelv képes kifejezni ilyen félelmetes dolgokat, kiszipolyozni a földet a végtelenségig, tehát a nyersanyagot, ugye kibányászni a földből, de azt a lehető leggyorsabban olyan cikkekké, árucikkekké átalakítani, hogy mennél gyorsabban dobjuk el ezeket, mert hát az nem haszon, hogyha valaki valamit ma évekig, évtizedekig használ, valahogy mindent úgy csinálnak, először tán akartak, most már nem is tudnak másképp csinálni, hogy záros határidőn belül mindent dobjunk el. Most ez a mondat, hogy a nyersanyagból

négy Biblia verset nagyon gyorsan, csak úgy futólag hadd állítsak a kedves hallgatók elébe. Ézsajás könyve 46. fejezetének 9. és 10. versében azt olvassuk, mintha az Isten így felszólítana bennünket, hogy nézzünk utána az alapvető életkérdéseknek. Ugye emlékezzetek meg a messze régi dolgokról, hogy én vagyok Isten, és nincs több. Isten vagyok, és nincs hozzám hasonlatos. Tehát azt mondja Isten, hogy ti emberek mindig úgy gondoljátok el az Istent, ahogy ti elgondoljátok, de ne így jelenjek meg előttetek, hanem figyeljetek az én szavaimra. Én páratlan Isten vagyok, én rendkívüli Isten vagyok. Én megjelentem kezdettől fogva a véget, és előre azokat, amik még meg nem történtek mondván, tanácsom megáll és véghez viszem minden akaratomat. Tehát Isten itt is kinyilvánítja, mint a Biblia oly sok más helyén, hogy rendelkezik a jövőbe látás képességével. Ő megjelenti kezdettől fogva a véget, előre azokat, amik még meg nem történtek. Tehát aki a Bibliát olvassa, előbb-utóbb egy ilyen Istent ismer meg, egy ilyen Istent kell elfogadnia, nem ugye magunk választotta Istent, akiről azelőtt úgy gondoltuk, hogy Isten is egy ilyen tehetetlen szemlélője ennek a földi zűrzavarnak, és majd valamit kihoz, már elnézést kérek, majd valamit rögtönöz az Isten ebben a nagy káoszban, amit itt az emberek csinálnak a földön. Ámos könyve 3. fejezet 7. versére is szeretnék hivatkozni, mint a Bibliának szintén egy nagy jelentőségű és rövid kifejezésére, mert semmit sem cselekszik az én Uram az Úr, míg meg nem jelenti titkát az ő szolgáinak, a prófétáknak. Ez meg egyenesen lélegzett elállító kijelentés, mert itt Isten azt ígéri, hogy ő betekintést nyújt nekünk embereknek az ő jövő belátásába. És ő cselekedni fog majd a föld érdekében, meg az ember, az emberiség érdekében, de semmit nem cselekszik addig, míg előre ki nem jelenti az ő szolgáinak, a prófétáknak, és tudjuk jól, hogy a Biblia lényegileg közel 2000 éve lezárt iratgyűjtemény, tehát a mi földi életünkkel, mai életünkkel kapcsolatos kijelentéseket Isten már réges-rég kijelentette a mai esténken 2600 és 2800 évvel ezelőtti proféciákat fogunk tanulmányozni. De hadd idézzek a két ószövetségi ige után egy új szövetségit is, János Evangélium a 15. fejezet 15. versét kérném, amikor Jézus azt mondja, hogy barátaimnak hívlak titeket, mert a szolga nem tudja, mit cselekszik az ő ura, mert mindazt, amit az én atyámtól hallottam, tudtul adtam néktek. Tehát Jézus előre mondja, hogy ő mindent megosztott velünk, amikor itt a földi életben kijelentéseket, jövendőléseket adott, és amit ő az atyától hallott, amibe őt Isten beavatta, mindazt előre megjelentette nékünk. És azért kérem, hogy még egy negyedik bibliaverset is vegyünk tekintetbe, ez az Apostolok cselekedetei 4. fejezetének 26. és 28. verse, mert sok emberben fölmerül a kérdés, hogy ha Isten előre látja a jövőt, akkor talán ránk erőltet bizonyos dolgokat, amiket mi nem is akarnánk tenni, és ő azokat ránk erőlteti. Erről persze szó nincsen. Hogy mennyire nincsen szó, az apostolok imájából való ez a részlet, akik Jézus mennybe menetele után egyszer imára gyűlnek össze, és így foglalták össze Jézus életét, hogy felállottak a földnek királyai és a fejedelmek, egybegyűltek az Úr ellen és az ő Krisztusa ellen, mert bizony egybegyűltek a te szent fiad és a Jézus ellen, akit felkentél, Heródes és Poncius Pilátus a pogányokkal és Izrael népével. Tehát mindenki szabadon azt tette, amit akart. Kajafás is, Poncius Pilátus is, a rómaiak is, a zsidók is. Mindenki szabadon gondolkozhatott, dönthetett, de mit vittek véghez? Hogy véghez vigyék, amikről a te kezed és a te tanácsod, nem pontos a fordítás, nem eleve, hanem előre elvégezte volt, hogy megtörténjenek. Tehát Isten mindenkinek szabad kezet ad, de Isten látja előre, hogy az emberek a maguk szabad döntésével milyen választásokat hoznak, és ő ezt is kijelenti, anélkül, hogy csorbítaná az embereknek a szabadságát. Tehát egyszerre van Isten jövő belátása, és egyszerre van emberi szabadság. Ezt a Biblia mind a kettőt hangsúlyozza, hogy mindenki szabad, amennyire csak szabad lehet ember ezen a világon, szabad a gondolkodásban, a döntésben, a beszédben, a cselekedetben, de Isten látja előre, hogy az emberek hogy használják ki a szabadságot, és Isten látja előre, hogy az emberi történelem során hova alakulnak ezek a dolgok, hova alakulnak ezek a kérdések.
Úgyhogy mindezzel csak egy nagyon rövid bepillantást szerettem nyújtani a bibliai proféciáknak

a világába. A Biblia több száz kijelentést tartalmaz, a mi korunkra nézve körülbelül 400 kijelentést. Ez óriási szám. Ha valaki ezt mind hallatlanra akarja venni, akkor nagyon különleges bibliaolvasási technikát kell alkalmaznia, körülbelül behuny szemmel kellene olvasni a Bibliát, mert annyi sok kijelentés van a korunkról. De ne gondoljuk azt, hogy a mi korunkról külön vannak csak kijelentések. Folyamatában az egész emberiség történelméről a Bibliában nagyon sok kijelentés található. Ismét csak röviden mondom, hogy ugye a Bibliát, ha valaki elkezdi olvasni, és fölnyitja Mózes első könyvét, ugye Mózes mikor is élt? Mózes az időszámításunk előtti 16.-15. században élt, de ez nem annyit jelent, hogy a Biblia attól kezdené el az emberiség történelmét részletezni, tehát nem Mózes korától kezdi, hanem Mózes előtt már jóval, egész a teremtésig visszanyúl Mózes, ez annyit jelent, hogy ez körülbelül az ő korától visszaszámítva 2500 év. Annak a 2500 évnek a története is benne van a Bibliában, és amikor a Biblia utolsó szereplője János apostol megírja a Jelenések könyvét, attól fogva mindmáig közel 2000 év van, de ez a 2000 év is benne van a Bibliában. Tehát a Biblia körülbelül 6000 év történetét tartalmazza magában, visszamenő kijelentések és előretekintő kijelentések formájában. Most nekem ebből a hatalmas nagy profétikus összességből csak azokat kell önök elé állítanom, amelyek az ökológiai helyzetre vonatkoznak. Mielőtt a legfontosabb jövendőléseket, és igyekszem tényleg rövid lenni, négy nagy jövendőlést szeretnék a mai este legfeljebb ötöt, ha belefér az időnkbe, tanulmányozás tárgyává tenni. Mielőtt erről beszélnék, szeretném megemlíteni azt tehát, hogy a Jelenések könyvében folyamatos kijelentések vannak az elmúlt 2000 évről. Tehát nem csak a mi korunkról van ez a 400 kijelentés, hanem az elmúlt 2000 év összességéről, folyamatáról is vannak kijelentések. Például, ha valaki fellapozza a Jelenések könyve 8. fejezetét, és ott elolvas olyan kijelentéseket, amelyek az emberi történelem mellett a föld növénytakarójára is vonatkoznak, hogy nem tudom én, a tengerek elfertőződése, növényvilág kihalása, ez most nem vetítek fel bibliaverseket a kivetítő vászonra, csak úgy jelzem, hogy Jelenések könyve 8. fejezetében megjelenik előttünk Európa képe, úgy, ahogy a népvándorlás idején sorozatban érik a környezetet olyan csapások, amelynek következtében a tengeri állatok elpusztulnak, a földi növénytakaró elpusztul, mert egyszerűen jönnek a gótok, a vandálok, ugye a hírhet vandálok, a germánok és a hunok, és olyan óriási pusztítást visznek végbe a történelemben, mondom, a környezet állapotban is, és ezt a Biblia nem mulasztja el megjegyezni. Vagy aki föllapozza a Jelenések könyve 6. fejezetét, most egy másik összefüggésre utalnék, és ott Jézus Krisztus feltöri ennek a bizonyos hétpecsétes könyvnek a pecsétjeit, akkor főleg a 6. pecsétnél sorozatban jönnek elénk olyan az egész földi ökoszisztémát megrázó változások, amiket például egy hatalmas földrengés vezet, vagy egy óriási földrengés lesz a Földön, mondja a Jelenések könyve 6. fejezete, amit 1755-ben tudtak azonosítani, amikor az egész világot megrázó lisszaboni földrengés következett be, ami időben is a 6. pecsét idejére tehető. Tehát ahogy végig tekintünk az elmúlt évszázadokon, úgy ezeken is láthatjuk, hogy a Bibliában kijelentések sokasága beszél arról, ami a Földet, mint ökoszisztémát fogja érinteni. De én most itt a bibliai proféciák egy különös csoportjához szeretnék fordulni, és ezek nem annyira a vázlat proféciák, mint amikből az előbb idéztem, mint a pillanatkép proféciák. A Bibliában nagyon sok pillanatkép profécia található, tehát egy-egy jelenséget megvilágító proféciának nevezzük a pillanatkép proféciákat, amelyek a mi korunkra vonatkoznak, és amelyek pillanatképszerűen mutatják be, hogy a mi korunkban milyen változások fognak bekövetkezni, amik a Föld környezetét érintik. Ézsaiás könyve 24. fejezetéből szeretném először idézni a 24. fejezet több versét, de csak kivonatosan. Tehát először az Ézsaiás könyve 24. fejezet 3. versétől idézem. Megüresítetvén megüresítetik a föld, és elpusztítatván elpusztítatik, mert az Úr szólt el beszédet.
gyászol és megromol a föld. Itt megállok egy pillanatra. Ez a gyászol és megromol a föld Jeremiásnál, Ézsajásnál, Ezékielnél a legtöbbet visszatérő fogalom, mint egy refrén szerűen tér vissza, hogy a földi történelem előre haladtával gyászolni és megromolni fog a föld. Tehát a földet olyan csapások fogják sújtani, mint amelyeket soha nem ért el azelőtt. Gyászol és megromol a föld, ahogy itt mondja, és megromol a földnek kereksége, és megromol a földnek kereksége, és elhervadnak a föld népének nagyjai. Itt is hadd álljak meg egy ilyen kis félmondatban is, hogy mennyi minden van benne. Miért idéz itt, hogy elhervadnak a föld népének nagyjai? Azért, mert érzékelteti ez a pillanatkép proféció, hogy hát ezt mindenki látja, hogy a föld leépül. Mindenki látja, hogy a levegő már az a levegő, mindenki látja, hogy a vizek már nem azok a vizek, mindenki látja, hogy a talajok megfertőződtek, és az államok, a népek, a nemzetek is összefognak, hogy tegyenek valamit. Akkor miért mondja, hogy elhervadnak a föld népének nagyjai? Azért, mert azt érzékelteti ez a profécia, hogy összegyűlnek, tanácsokat szerveznek. Ugye volt Rio de Janeiro, volt Johannesburg, most van Kopenhága, most már terítéken van, szinte évről évre hatalmas tanácskozásokat rendeznek, de egyszerűen a föld népének a vezetői nem tudnak mit csinálni. Sodródnak csak az eseményekkel, egyszerűen, mintha föltartóztathatatlan lenne ez a folyamat. Miért? Folytatódik tovább a profécia. A föld megfertőztetett lakosai alatt, mert áthágták a törvényeket, a rendelést megszegték, megtörték az örök szövetséget. Itt egy nagyon súlyos dologgal állunk szemben. Az emberiség nem rendeltetésszerűen használja az életet, és az emberiség nem rendeltetésszerűen használja a földnek a kincseit sem. Az emberiség egyszerűen a maga mohóságában, önzésében, és ez főleg az elmúlt évtizedek alatt vált akuttá, egyszerűen azt lehet mondani, hogy se Isten, se embert nem ismerve tönkretette a földet. Ez csak így lehet mondani, hogy áthágták a törvényeket, a rendelést megszegték, megtörték az örök szövetséget. Ugye Isten miértünk alkotta a földet, mi ránk bízta a földet, és mi, akik urai lehetnénk ennek a földnek, és bölcsen kormányozni kellene a földünket, és kihasználni az adottságait, mi ennek ellenére tönkretesszük a földet. Ezért átok emészti meg a földet, és lakolnak a rajta lakók, ezért megégnek a földnek lakói. Itt is megállok egy pillanatra. Nagyon sok profécia jelzi azt, amit ma egy-két éve már teli szájjal mindenki hirdet, ez a globális felmelegedés. Itt a Biblia azt mondja, hogy megégnek a földnek lakói, tehát egyszerűen a földünk olyan tökéletesen van megteremtve, ez a teremtő kezéből így került ki, hogy a föld évi közép hőmérséklete az 1 Celsiuson belül van. Ez 15 és 16,5 Celsius fok. Ezen belül van a föld évi közép hőmérséklete. Ez egy hallatlanul pontos rendszer. Az elmúlt években jelentették ki tudósok is, meteorológusok, mások is, hogy ez elkezdett már 2-3 fokkal fölfelé menni, és bizonyos tudósok 9-10 fokos elváltozást mondanak. Ugye a jéghegyek elkezdenek olvadni az északi sarknál és déli sarknál, és egyre több a felvétel. Az európai és a világszerte levő, akár a Kilimandzsáróra vagy másra gondolunk, nagy hófötte hegyeken most már nincsen hó. Magam is a saját szememmel láttam egy Alpok beli 3000 méter magas kirándulást, során, hogy egyszerűen már nincsen hó, sőt víz sincsen, egyszerűen a globális felmelegedés eléri a földnek minden részét, és a Biblia ezt csak így jelzi, hogy megégnek a földnek lakói, és kevés ember marad meg. Ezzel kezdődik a profécia, de folytassuk tovább a 17. verstől, nem akarom az egész fejezetet olvasni, csak a 24. fejezet 17. versétől, mint egy a proféta, aki Ézsajás 2800 évvel ezelőtt élt proféta, mint hogyha ezektől a látomásoktól és kijelentésektől maga is úgy izgalom, jött volna, ilyen szavakat mond, hogy azt mondja, hogy rettegés, verem és tör vár rád földnek lakója.
nagyon sok lesz a csapda, nagyon sokan ígérnek kiutat, nagyon sokan okoskodnak, de rettegés, veremés, törvárát földnek lakója, és lesz, hogy aki fut a rettegésnek szavától verembe esik, és aki kijön a veremből, megfogatik a törben, mert az egek csatornái megnyílnak, és megrendülnek a földnek oszlopai. Romlással megromol a föld, töréssel összetörik a föld, rengéssel megrendül a föld, inogva meging a föld. Jelzi a földrengések mértéktelen fölszaporodását. A földrengéseket már nem tudjuk egy skálán ábrázolni, annyi földrengés van. 1950-től 75-ig külön skálát kell nyitni, és 75-től 2009-ig megint külön, mert egyszerűen, ami, ahogy szokták mondani, exponenciálisan növekszenek, tehát ilyen meredeken, fölfelé ívelően növekszenek a földrengések, egyszerűen a föld maga is érzi ennek a változásnak a gyökerében az elviselhetetlenségét. Ugye, hogyha valami tágulás következik be a hőingadozás következtében, akkor alapvető alkotó eremek elmozdulnak, ugye a cunamiknak és a nagyvárosok alatti földrengéseknek a döntő része ezért következett be. És amikor elér ide, hogy ennyit hangoztatja, hogy romlással megromol a föld, töréssel összetörik a föld, rengéssel megrendül a föld, inogva meginog a föld. Tehát ne azért mondja sokat a próféta, mert ezt látta Isten, ezt neki megmutatta, és így adta ihletésként a tudomására. Most jön egy félelmetes váltás, hogy amikor azt mondja, hogy inogva meging a föld, miként a részeg, és meglódul, mint a kaliba, és ránehezedik bűne, és elesik, és nem kél fel többé. A bibliai proféciákban nagyon sokszor jelképeket találunk, nagyon sok minden lehet jelkép, például a maga a részegség is jelkép. A részegség a Bibliában nem csak azt a testi részegséget jelenti, hogy valaki sokat iszik és megrészegedik, hanem azt a lelki részegséget is, és ennek a jelenléte van itt ebben a proféciában, hogy miközben ilyen borzalmas dolgok történnek a világgal, eközben az emberiség összefog, bár előtte már mondta, hogy elhervadnak a föld népének nagyjai, úgyse tud ez ellen embert tenni, mert sokszor nem is akarnak az emberek meg a hatalmak sem, de az emberiség összefogása egy bizonyos részegséggel telíti az embereket, tudnék, hogy mi megmentjük a földet, képesek vagyunk ezeknek a válságjelenségeknek a leküzdésére, és ez egy ilyen diadalittas állapot, hoz elő. Jól jegyezzük ezt meg, mert ezzel még találkozni fogunk. Ézsaiás proféta, tehát körülbelül 2800-2700 évvel ezelőtt mondta ezeket a szavakat. Látjuk ezekből a pillanatkép proféciákból, hogy egyrészt ökológiai szempontú jövendőlések, másrészt társadalmi jövendőlések, ami például a föld népének nagyjait jelenti, harmadrészt erkölcsi jellegű kijelentések, tehát a bibliai proféciákban azért minden a helyükön van, mert ezek a proféciák jelzik, hogy az emberiségre ezek az ökológiai problémák nem váratlanul jönnek, és nem mint egy isteni sorscsapásként jönnek. Az emberiség idézi elő ezeket, és az emberiség lesz majd tehetetlen ezekkel szemben, de mégis erőt akar venni ezeken a jelenségeken. Nézzünk egy másik prófétát. Hósás próféta alig több mint egy-két évvel Ézsaiás kortársa. Hósás könyve 4. fejezetében a következő verseket olvassuk. Halljátok meg az Úrnak beszédét, Izrael fiai, mert pere van az Úrnak a földnek lakóival. Ugye ezek a proféciák, Ézsaiás és most Hósás is, elsőrenden a zsidó népre és arra a tájegységre vonatkozó proféciák, de másodszorban, hogy a megfogalmazás is jelzi, hogy pere van az Úrnak a földnek lakóival, tehát ezek úgynevezett kettős proféciák, kettős pillanatkép proféciák, kicsiben beteljesedtek már ezredévekkel ezelőtt, de nagyban a mikorunkban fognak beteljesedni. És itt is egy nagyon széles alapot vet a jövendőlésnek a proféta, azt mondja, hogy nincs igazság, és nincsen szeretet, és nincsen Istennek ismerete a földön. Tehát ebből indulnak ki a dolgok. Azért nincs szeretet a földünkön, nem csak egymást nem szeretik az emberek, az élővilágot sem szeretik. Az állatokat sem szeretik, növényeket sem szeretik igazán. De miért nincs szeretet? Azért, mert nem igazságos az ember gondolkozása. Nem rendeltetésszerűen használja az élet javait. Miért nem használja rendeltetésszerűen? Mert ez a harmadik lépcső, hogy azért nincs szeretet, azért nincs igazság, mert nincs Istennek ismerete a földön. Tehát ha megszűnik az Isten ismeret, mint mérték, akkor az ember csak önmagát
magához viszonyít, az önmagához viszonyító ember meg mindig lejjebb és lejjebb viszonyít, és mindent megenged magának. Ezért azt csinál az ember a másik emberrel is, amit akar, és a környezetével, amit csak akar. Hát ezért néhány évtized alatt idáig süllyedt a világ, mert ezek az ökológiai problémák 100 évvel ezelőtt ismeretlenek voltak. Ez utóbbi 30 nem is olyan bő, hanem inkább szűk 30 évnek a gyümölcse. És azt mondja, innen jön az, hogy hamisan esküsznek, és hazudnak, és gyilkolnak, és lopnak, és paráználkodnak, betörnek, és egyik vér a másikat éri, tehát egyik, ugye a vér az élet jelképe, hogy egyik élet a másik után hull el. Tehát az emberi világban, az emberi társadalomban vannak borzalmas, riasztó jellegzetességek. Ezt röviden így tudnánk mondani, hogy ez az önzésen, a profiton és a kizsákmányoláson, vagy egészen röviden a kapitalizmuson alapuló elmúlt évtizedek terméke, de ahogy Magyarországon is elterjedt a kifejezés, ugye a vadkapitalizmus, a kemény kapitalizmus, ami csőlátásszerűen csak egy valamit lát, a hasznot és a pénzbeli hasznot, és ennek az élővilág is issza a levét, mert azt mondja, azért, tehát ezért, mindezért, amit most elmondtam, azért búsul a föld, és elerőtlenül minden, ami azon lakik, a mező vadja, az ég madarai egyaránt, bizony a tenger halai is elveszítetnek. Érdekes, hogy 2700 évvel ezelőtt egy próféta megint hivatkozik arra, hogy gyászul és megromol, tehát így azt mondja, hogy búsul a föld, azt mondja, hogy elerőtlenül, tehát minden gyengül a földön, a mező vadjai, tehát ugye a köztudomású, mert nagyon sok kijelentés szól erről, és statisztikai adat, hogy hogy halnak ki állatfajok és állatfajták. Egyszerűen az állatok nem bírják ezt a terhelést, ezt a levegőt, ezt a vizet, ezt a környezetszennyezést. Ugye az emberiség döbbenetesen szennyezi, egyrészt azért, mert nagyon sok az óceán, ugye a földünknek közel 70%-a a tenger és óceán, de az óceánokban annyi káros anyagot bocsát bele az emberiség, hogy az csak millió tonnákban kifejezhető. Például már 2 évtizeddel ezelőtt is az Adriai tengert Olaszország kloakájának nevezték, vagy például az Északi tengert, vagy az északibb tengereket a németeknek és a svédeknek és egyéb más skandináv államoknak a szemét lerakoló helyének nevezték, és mindannyiunk előtt ott lehet a kép, hogy a Greenpeace aktivistái Franciaországba tüntetnek, hogy a franciák is mennyi káros anyagot bocsátanak a tengerbe, vagy hát egyáltalán az északi fejlett államok, Kanada, az Egyesült Államok, nem csak a mezők vadját, az ég madarait, miért mondja, a tenger halai is elveszítetnek, mert lényegileg az ipari államok kiirtották a tengerből az életet, és most lehalásszák a fejlődő államok és szegény államok tengervizeiből a halakat. Tehát félelmetes, ahogy halad előre. Mondom, minden évben 10 tanulmányt tesz közzé a világ helyzete. A legutóbbi kiadványokat is a Benczúr utcába be lehet szerezni az alapítványunknak, az Oltalom Alapítványnak a budapesti székhelyén. 1993-tól 2009-ig megvetjük ezeket a köteteket. Mindig tavasszal jelennek meg ezek a föld napjára ezek a kötetek, és mindig látjuk, hogy most mi a különlegesen félelmetes és szennyező a világban. Itt Hósás próféta elsősorban az állatok világára tesz utalást. De nézzük a következő jövendőlést Joel könyvéből. Joel könyvének az első fejezetéből idéznék mondatokat. Elpusztítatott a mező, gyászol a föld, mert elpusztítatott a gabona, kiszáradt a must, kiapadt az olaj, szégyenüljetek meg ti szántóvetők, jajgassatok szőlőművesek a buzáért és az árpáért, mert elveszett a mező aratása. Elszáradt a szőlőtő, a fügefa elhervadt, a gránátfa, a datolyafa és az almafa, a mezőnek minden gyümölcsfája kiaszott, bizony kiszáradott az öröm az emberek közül. Az a félelmetes ezekben a proféciákban, hogy mindig összekötnek az emberi szemek előtt látszólag távoli jelenségcsoportokat. Például jelzik ezek a jövendőlések, hogy minden az emberi világból indul ki, az emberek a mérhetetlen profit hajszában egyszerűen nyugalmat, békességet már nem ismer, már öröm nincs a világban. Egy igazi öröm, megállás, családi öröm, megnyugvás nincs a világban, és ennek következtében a föld, amit Isten ránk bízott, a föld is egyre inkább megy tönkre. Itt például ugye a kultúrnövényeket és a kultúrnövényeknek a betegségeit, leépülését, kiveszését hangsúlyozza, de tovább megyünk Joel könyve ugyanez első fejezetében további versekre, akkor arra leszünk figyelmesek,
Joel könyve 18., 19. és 20. fejezetében azt mondja, mint nyög a barom, tehát most áttér az állatokra. Megháborodtak a marhacsordák, mert nincs legelőjük, bűnhődnek még a junyájak is. Különösnek érzem ezt a proféciát, hogy épp ezt a két állatot emeli ki. A juhok nagyon tiszta állatok, mint tudjuk, növényevő tiszta állatok. Ugye a földünkön mindig voltak juhbetegségek, de ami a 20. század közepén fölütötte a fejét, hogy olyan betegségek támadtak a juhok között, hogy csapatostul ki kellett írtani ezeket a kis állatkákat, és akkor mit csináltak ezek a nagyon fifikás nyugat-európai államok, hogy megfőzték a juhokat. De nem mondjuk nem 120 fokos vízen, hanem csak 80-90 fokos vízen főzték meg ezeket az elhullat juh tetemeket, mert hát az úgy gazdaságosabb. Aztán utána, amikor így megfőzték őket, utána fölörölték őket, és átadták mondjuk a franciáknak és az angoloknak, hogy a szarvasmarháikat ilyen juh őrleménnyel hízlalják. És ebből jött létre a kergemarha kór. Ugye a kergemarha kór tulajdonképpen, ami azért kell egy 10-15 év, még megmutatja önmagát, a nem kellőképpen sterilizált juhok feletetéséből jött létre, hogy a marháknak az agyszerkezete felmondta a szolgálatot, és talán még nem felejtettük el, mert néhány éve volt, amikor Nagy-Britannia bejelentett, hogy több millió marhát kellene neki mit csinálni, elégetni. Na tehát nem égetünk el ennyi marhát, mert az akkora környezetszennyezés lenne, hogy fél Európát beborítaná a füst. Hát ezzel itt csinálunk valamit, mondjuk kiárusítjuk a szegény kelet-európai államoknak, és hát innen jöttek be a Kelet-Európából a fák államai, azok a nagyon olcsó készítmények, amelyekkel ugye például ezek a nagyon leleményes nyugati államok éltek. Hozzád kiáltok, Uram, mert tűz emésztette meg a puszta virányait, és láng perzselte le a mező minden fáját. A mező vadja is hozzád esengenek, mert kiszáradtak a vizeknek ágyai, és tűz emésztette meg a puszta virányait. Állandóan a tűz, a meleg, a felmelegedés, az állatok nyögik ennek a kárát. Ma már ugye nem kell beszélnem arról, hogy mit jelent egy H5N1. Erről még 20 évvel ezelőtt ezt egy titkos írásnak tartottuk volna. Most már lehet látni, hogy az állatok nem bírják ezt a terhelést, ezt a környezetszennyezést, és egyszerűen az állati szervezet kapitulál ezelől, de akkor jönnek a járványok, a betegségek, és nem csak az állatvilágban, ez átmegy az emberi világra is. Egy negyedik prófétát is hadd idézzem. Joel 2600-2650 évvel ezelőtti proféta, Habakuk prófétát szeretném idézni. Habakuk proféta szintén 2600 évvel ezelőtt a babiloni fogság idején élt, az időszámításunk előtti 7.-6. századfordulóján. Amikor Habakuk kijelentéseket kapott az emberi történelemről, 5 jajmondása a könyve második fejezetében van, én most a 3. fejezetből idézek, akkor azt mondja Habakuk, hogy hallottam és reszketett a bensőm. A szózatra, amit Istentől kapott, remegnek ajkaim, porladni kezdenek csontjaim, reszketnek lábaim, hogy nyugton legyek a nyomorúság napján, amely feljön a népre, mely megsanyargatja azt. A nyomorúság napja kifejezés a Bibliában általában a legsúlyosabb történelmi vészeket jelenti, de szűkebb értelemben a történelmünk végén bekövetkező az egész világra kiterjedő nyomorúságot, amit a Biblia más néven 7 csapás néven közöl, és elolvasható Jelenések könyve 15. és 16. fejezetében mi ez a 7 csapás. Mert a fügefa nem fog virágozni. Most kezdi a gyümölcscsökön. Megjegyzem egyébként, hogy egy norvég statisztika szerint, amit 10-15 évvel ezelőtt én magam is terjesztettem az országba, egy lapon volt egy statisztikai felmérés, nagyon szemléletes volt. Egy norvég statisztika szerint, mondták 15 évvel ezelőtt, a húsoknak kb. 70%-a fertőzött. Tehát aki húsokat fogyaszt, azt a kockázatot vállalja, hogy a húsokkal együtt a fertőzés átmegy az emberi szervezetre is. A tejtermékeknek akkor 31-néhány%-a volt fertőzött, magyar tejet is kitiltották, ugye Nyugat-Európából sokáig nem vették át, tudomásom szerint most sem. És ezután leszakadva a zöldségeknek 5 és a gyümölcsöknek 3%-a fertőzött, ennyi sok permetezés, vegykezelés és a kémiai utak után is. Tehát valahogy azt érezzük, hogy Isten úgy teremtette meg a mi földünket és a növény és az állatvilágot, hogy először mi emberek nem bírunk valamit, utána az állatok nem bírnak, és végső soron nem bírnak valamit a növények, és főleg nagyon rezisztensek a gyümölcsök és a gabonafélék. De
amikor már azt mondja Habakuk, hogy a fügefa nem fog virágozni, a szőlőkben nem lesz gyümölcs, megcsal az olajfa termése, a szántóföldek sem teremnek ereséget, akkor már nagyon nagy baj van, akkor kivész a juh az akolból, és nem lesz ökör az istálóban. De én örvendezni fogok az Úrban, és vigadok az én szabadító Istenemben. Miért ez a különös váltás a profécia végén? Mert Habakuk azt érzékelteti, hogy valahogy minden időknek a vége akkor közelített el, amikor ezek a jelenségek felütik a fejüket, de ezek a jelenségek tulajdonképpen önmagukban elszomorítóak, félelmetesek is, de ugyanakkor azért örül a próféta, mert már arra tekint, hogy Isten közbe fog lépni, szabadítani fogja az embereket. És én erre helyezném a hangsúlyt a négy profécia áttekintése után. Ebből a négy proféciából is, amiben most csak futólag tekintettünk bele, teljesen nyilvánvaló, hogy a Biblia ezekben a pillanatkép proféciákban előre vetített bizonyos jelenségeket. Ezeket egymástól egészen más időben és más tájegységen élő proféták könyveiben találtunk rá, és ezeknek az összessége, hogy ez hogyan fog a világra rátörni, ez a Jelenések könyve 16. fejezetében található. A Jelenések könyve 16. fejezete elébünk tárja a 7 utolsó csapást, ahogy nevezi ezt a sorozatot, amelynek az első csapása az emberi immunrendszernek a leépülése, és az, hogy az emberek bőrén fekélyek támadnak, tehát félelmetes lesz a világon a járványoknak és a betegségeknek a helyzete, ez az első csapás. A második csapásnál azt jelzi Jelenések könyve 16. fejezet, hogy a tengerek vérré válnak, magyarul elfertőződnek. A tengerek elfertőződése most egyébként még nem járunk a 7 csapásnál, de hogy haladunk afelé az időszak felé, nagyon gyorsan halad az emberiség. A tengerek elfertőződése, hogy előbb is említettem, félelmetes. Az emberiség lényegileg szemétlerakó helynek tartja fenn a tengereket, és ezért nincs az a szemét, amit a tengerekbe bele ne öntenének. Főleg a nagyipari államok, ugye, hogy szokták mondani, az egész modern civilizációnak a két bűnbeesése, egyrészt az ipari forradalom és a kemizálás, másrészt meg most a géntechnológia. Ez a két felfedezés, ami az elmúlt 200 évnek a gyümölcse, lényegileg azt a földet, amelyen itt évezredekig élt az ember, az utóbbi 2 évszázadban, de szűkebben, az utóbbi 2-3 évtizedben az embernek sikerült már-már a lakhatatlanság szélére sodorni. A második csapás után, a tengervizek elfertőződése után a harmadik csapás, a folyóvizek elfertőződése, tehát a földön levő édesvíz vagy ivóvíz készletnek a veszélyeztetetté válása, ami annyit jelent, hogy a folyók, tavak és a földi vízforrásoknak az elfertőződése, ez a harmadik csapás. A negyedik csapásnál tesz utalást a Biblia arra, hogy a hőháztartás véglegesen fel fog bomlani, és így olvassuk a Jelenések könyvében, hogy az emberek tikkadnak a melegtől. Tehát olyan meleg lesz, ez a Bibliában így szerepel, hát most már tudom, hogy újságok címoldalán vannak ilyen nagy szalag címek, hogy már Magyarország is, vagy Európa is Szahara lesz az elkövetkezendő 1-2 évtizedben, mert a globális felmelegedéssel az elsivatagosodás jelensége üti fel a fejét. A Biblia azt mondja, hogy a negyedik csapás az a hőháztartásnak olyan drámai felborulása lesz, ami még több lesz, mint a tenger és az édesvizek elfertőződése. Megjegyzem, azért a harmadik csapás is félelmetes, mert nekünk vízre szükségünk van. Étel nélkül meg tudunk élni talán hetekig, hónapokig, de víz nélkül már néhány nap vagy 2-3 hét vízelvonás már a halál szélére sodor embereket. Tehát ezzel nagyon vigyázni kell, ugye ami legalapvetőbb elemünk, aminél 4-5 percnél tovább nem élhetjük túl az életet, az a levegő, de a második alapelemünk az a víz, és a harmadik alapelemünk a táplálék. Ezek a környezeti ártalmakkal olyan veszélybe kerülnek, hogy maga az emberi élet kerül veszélybe, és az emberi életnek a fennmaradása. Ahogy említettem, ez a negyedik csapás, az ötödik csapásnál azt mondja a Szentírás, Jelenések könyve 16. fejezetében, így látta János apostol, hogy sötétség borítja a földet, mint egy érzékelteti, hogy itt a földön soha nem látott változások fognak bekövetkezni.
az már Hetesi Zsoltnak is, az elmúlt előadónak az internetre föltett anyagaiból, meg eddigi tanulmányaiból is nyilvánvaló, azt mondja, hogy ha most valaki nem hisz abban, hogy amiről beszélnek a mai tudósok, az meg fogja látni, mert 3-4 éven belül itt olyan korszakos változások fognak bekövetkezni a Földünk történelmében, amire eddig nem volt példa. Olyan változások, hogy tényleg megbénul a Földön minden. Ugye az elmúlt előadáson, akik itt voltak, hallhattak az olajmezőknek a kimerüléséről, hallhattak az egész energia problémáról. Tehát gondoljuk meg, hogy most a Földünkön, ez is elhangzott, 900 millió jármű van. Ez a 900 millió jármű, amit szennyez, vagy amibe kerül az, hogy mi ezeket üzemeltessük. Olyan a civilizációnk, hogyha ennek az alapja elveszik, akkor az egész összeroppan. Én emlékszem még azokra az időkre, amikor egy kis magyar példát hadd mondjak szemléltetésre, amikor a Bakonyban, nem tudom én, bányászat folyt, és a bányászat következtében hévíznek megcsappant a vízkészlete, és már kezdték lebegtetni, hogy hévízre már se magyar, se külföldi ember nem fog jönni, pedig hát ugye hévíz a világon levő két ilyen termál között különleges, Új-Zélandon van és hévízen, tehát ez egy világritkaság, hogy ezt a bizonyos rádiumos vizet vagy különleges vizet tartalmazza, és akkor gyorsan leállították az egész bakonyi bányászatot, mert vagy hévíz, vagy a bakony. Hát körülbelül ez lesz majd, hogy amikor az emberi civilizációnak az alapjai összeroppannak, akkor az egész élet kérdésessé válik a hétköznapi élettel összefüggésben, ezért mondja ezt az ötödik csapásnál. A hatodik csapás az úgynevezett Armageddon, és itt tulajdonképpen nekem itt egy órám letelvén félbe is kellene szakítanom az előadást, és kérlelni arra a kedves hallgatókat, hogy ezt külön meg kellene vizsgálni, ezt a jelenséget. Tudnék, a Biblia arról is szól, és ez a hatodik csapásnál domborodik ki, hogy az emberiség az összefogását tekintve hova fog jutni. Mert egyik dolog, hogy vannak ilyen környezeti ártalmak, ilyen környezeti problémák, de a másik dolog, amire a Bibliában megint külön jövendőlések vannak, hogy az emberiség közben összefog és keresi a megoldásokat. És a megoldások keresése közben milyen hatalmak, milyen erők lépnek elő, és mit fognak ajánlani, mit fognak ígérni az emberiségnek, és hogyan is fog kinézni a mikorunk ilyen szempontból. Most már nem csak a szűken vett ökológiai problémák szempontjából, hanem a társadalmi mozgások, az erkölcsi mozgások és a vallási megmozdulások szempontjából. Az Armageddon megértése is egyébként ennek a jelenségnek a körébe tartozik, és hogy csak jelezzem, hogy milyen súlyos profécia ez, én még élénken emlékszem a 80-as évekre, amikor az Amerikai Egyesült Államokban Reagan elnököt kétszer is megválasztották elnöknek. És minden kampány útján és minden kampánybeszédében kivétel nélkül kiejtette ezt a szót, hogy Armageddon. Ezt külön jegyezték, és ennek dokumentációja van, mindig Armageddonra hivatkozott, ami a jelenések könyve szerint a hatodik csapás, de ő illetéktelenül nem a Biblia belső összefüggései szerint, hanem az embereket riogatta az Armageddonnal, mert azt festette föl az emberek elé, hogy ha Amerika nem megy bele ebbe a csillagháborús tervbe, akkor az oroszok legyőzik a világot, a kommunizmus úr lesz a világ fölött, Amerika szent háborújának tüntette fel azt, amire ő sok pénzt kért és kapott is, és valóban régen ennek kétszer öt éve alatt le is bomlott a világ régi arculata, hiszen ami történt 80-tól 90-ig, aminek mi is átélői voltunk, az olyan változásokkal járt együtt, mint a Szovjetunió összeroppanása, a kelet-európai államoknak a rendszerváltozásai, és az egész világ arculatának az átfestése. Nagyon fontos lenne megismernünk ezeket a bibliai proféciákat is, hogy tudnélik a környezetszennyezés, a föld leépülése, milyen politikai, milyen erkölcsi, milyen vallási lépésekre ragadtatja az emberiséget. És ezek mit fognak előidézni? Én azzal tudom a mostani áttekintésemet lezárni, hogy ha a Biblia tud arról, hogy valaki belehajtotta az emberiséget abba, hogy lepusztítsa a Földet, mert most lényegileg a Föld egy lepusztult állapotban van.
A Föld nem abban az állapotában van, ami 100 vagy 200, pláne ami 1000 évvel ezelőtt is, mert a Föld egy nagyon lepusztult, nagyon kiszipolyozott állapotában van. Valaki belevitte ebbe a világot. És az a valaki, aki belevitte ebbe a világot, még ennél rosszabbat is tud tenni, tudnik a másik kezével felajánlja a megoldást. Hogy az a megoldás, hogy... És a Bibliából én most csak ezt az egyik kéznek a munkáját próbáltam nagyon gyorsan lefesteni, de igazában akkor lenne kerek előttünk ez a kép, hogyha meglátnánk, hogy nem úgy van ez, hogy valaki belevitte a világot ebbe a lepusztulásba, és most az emberiség tanácskozni fog, összegyűlni fog, mint ugye tegnap is ugye ez a koppenhágai záró dokumentum, és akkor majd az emberiség kitalál valamit, hanem ez a valaki a kész receptet is ajánlja az emberiségnek, és ez a kész recept a globalizáció. Ez a kész recept az összefogás, mégpedig nem csak az ökológia területén való összefogás, hiszen láttuk a bibliai proféciában is, hogy az ökológiai jelenség mögött azért emberi jelenségek állnak. Erkölcsi jelenségek állnak, törvény áthágás áll. És az a kérdés, hogy aki belevitte a világot ebbe a félelmetes helyzetbe, az emberiség ezt már nem látja, ezt itt csak a Biblia hozza tudomásunkra, ő az, aki a másik kezével a megoldást felajánlja. Nem úgy van az, hogy az egyik kéz belevitte a világot a rosszba, és majd ebből a rosszból valahogyan ki lehet kászálódni, hanem egy nagyon látható, fogható megoldást ajánl a másik kéz, de az emberek, mivel nem ismerik most tömeges méretekben a Bibliát, nem ismerik, hogy a két kéz mögött ki van. Ugye a Biblia azt mondja, hogy soha ember arra nem lett volna képes, amivé ez a világ a mai állapotát elérte. Az ember nem taszította volna ilyen helyzetbe a világot. De a Biblia beszél egy személyes gonoszságról, akit beengedtünk ebbe a világba, és akit maga Jézus Krisztus a Föld urának, a világ fejedelmének nevezett. És Sátán nem válogat az eszközökben. Sátánról a Biblia azt is kimondja, hogy egyszer oldító oroszlán, másszor világosság angyala, de mind a kettő együtt. Ezért mondom, hogy a két kéz, hogy előttünk van két kéz, látszólag így egymással szembe feszül, na de egy tőről, egy törzsből jön ki a két kéz. Sátán megtette azt az emberiséggel már többször, most meg az egész világgal akarja ezt a játékot megtenni, hogy beleviszi a világot óriási problémákba, válságokba, hogy az emberiség már a fejéhez kap, és azt mondja, hogy hát itt már kell csinálni valamit, hát itt minden össze fog omlani, hát itt már a gyerekeink számára nem lesz élet. Valamit kell tenni, és utána jön a kézenfekvő megoldás, de ez a kézenfekvő megoldás, ez nem Istentől származik. Ez ugyanattól a valakitől származik, aki az egyik kezével ezt tette, a másik kezével viszont azt mondja, hogy össze kell fogni, és emberi összefogással ezek a problémák legyőzhetők. Hiszen csak pár évtizedes problémák, 50 évvel ezelőtt ilyen kérdésről nem is beszéltünk. Idősebb emberekkel szoktam úgy eszmét cserélni ezekről a jelenségekről, és akik idősebbek és Bibliát ismerő emberek azt mondták, hogy ők az 50-es, 60-as években, hogyha ilyenekről hallottak volna, akkor azt mondták volna, hogy ezek az emberek túloznak. Hát ilyen nem jöhet el a világra. Hát mondtam nekik, ez benne van a Bibliában. De hát azt nem vettük komolyan az 50-es, 60-as években, mert hát mindenki szebb jövőről beszélt, óriási fejlődésről, előrehaladásról, hogy nagyobb a salakja a fejlődésnek, mint az előremutató íve, senki nem merte volna gondolni. De valaki látta, hogy az emberiséget mibe viszi bele, és valaki látja ma is, hogy az emberiség Isten nélkül, meg az isteni mérték nélkül mire képes, és erre a valakire azt mondja a Jelenések könyve 12. fejezete, mielőtt a Jelenések könyve elkezdeni ezeket az ószövetségi proféciákat egyesíteni, és a 13. fejezettől megmutatni, hogy a mikorunkra hova vezetnek ki ezek a folyamatok, a Jelenések könyve 12. fejezetében azt mondja Sátánról, hogy ő érzi, hogy kevés ideje van hátra, ezért viszi bele az emberiséget egy egyre erősödő iramba, egy száguldó időritmusba, egy féktelen gondolkodás nélküli probléma tömegbe, de ugyanez a lény, aki érzi, hogy kevés ideje van hátra, el akarja hitetni mind az egész föld kerekségét. Számomra ez a mondat a Bibliának egyik legfélelmetesebb mondata, hogy mind az egész föld kerekségét elhiteti.
azzal az ürüggyel, hogy le kell győzni a válságot, meg kell menteni a földet, hiszen most már a növény és takaró és az állatvilág is úgy nyög a válság nyomán, hogy szinte, mondom, az életünk és az ellátásunk kerül veszélybe, most meg kell menteni a földet, és ennek az eszköze a globalizáció. A globalizációról sokat hallunk az elmúlt egy évtizedben, de hogy mi is ez a globalizáció, ezt jó lenne a Biblia alapján egyszer megvizsgálni. Most a mai alkalommal csak a kimondottan az ökológiai proféciákra vonatkozó kijelentéseket szerettem volna megvizsgálni. Köszönöm szépen a figyelmet, nem tudom, hogy ha lennének kérdések, mert hogy ne menjen a késő estébe az idő, átadnám a szót, és akinek a mai témához kérdései vannak, ahogy az elmúlt alkalommal is ez megtörtént, hogy rögtön kérdeztünk, tessenek nyugodtan kérdéseket föltenni az elhangzott témával kapcsolatosan.

Szeretettel köszöntöm a gyülekezetet. A Szentírásban nagyon sok olyan szakasz van, amit azt gondoljuk, hogy értjük, úgy gondoljuk, hogy ismerjük, de hogyha igazán őszintén végigolvasjuk a szakaszt, akkor nagyon sok kérdésünk fölmerülhet, amire lehet, hogy mi sem merünk választ adni, vagy mi sem adtunk még rá választ. Ilyen szakasz megítélésem szerint a közösségünkön belül a Rómabeliekhez írt levél 6. fejezete. Nyissuk ki az igét római levél 6. fejezeténél. Szeretném, hogyha megpróbálnánk ezt a szakaszt őszintén végigolvasni. És úgy végigolvasni, hogy merjünk föltenni minden kérdést, és próbáljuk meg az igeversről igeversre végighaladva minden kérdésre őszinte választ adni, anélkül, hogy a fölmerült kérdéseket megpróbálnánk gyorsan megmagyarázni, és gyorsan átsiklani fölötte, mint ahogy sokszor ilyen rutinszerűen, mint régi adventisták, vagy régebb óta igét forgató, és nálunk van az igazság szemlélettel, gyorsan megoldanánk ezeket a látszólagos fölmerülő ellentmondásokat. Tehát római levéle 6. fejezet, első 14 vers szakát szeretném felolvasni. Római levél 6. fejezet, első versszaktól a 14. versszakáig olvasom az igét. Mit mondjunk tehát? Megmaradjunk-e a bűnben, hogy a kegyelem annál nagyobb legyen? Távol legyen. Akik meghaltunk a bűnnek, mi módon élnénk még abban? Avagy nem tudjátok-e, hogy akik megkeresztelkedtünk Krisztus Jézusba, az ő halálába keresztelkedtünk meg? Eltemettetünk azért ővel együtt a keresztség által a halálba, hogy miképpen feltámasztatott Krisztus a halálból az atyának dicsősége által, azonképpen mi is új életben járjunk. Mert az ő halálának hasonlatossága szerint vele egy élettünk, bizonyára a feltámadásáé szerint is azok leszünk. Tudván azt, hogy a mi jó emberünk ő vele megfeszítetett, hogy megerőtelenüljön a bűnnek teste, hogy ezután ne szolgáljunk a bűnnek. Mert aki meghalt, felszabadult a bűn alól. Hogyha pedig meghaltunk Krisztussal, hisszük, hogy élünk is ő vele. Tudván azt, hogy Krisztus feltámadott a halálból, többé meg nem hal, a halál többé rajta nem uralkodik. Mert hogy meghalt, a bűnnek halt meg egyszer, hogy pedig él, az Istennek él. Ezenképpen gondoljátok ti is, hogy meghaltatok a bűnnek, de éltek az Istennek a mi Úrunk Jézus Krisztusban. Ne uralkodjék tehát a bűn a ti halandó testetekben, hogy engedjetek néki az ő kívánságaiban. Se ne szánjátok oda a ti tagjaitokat hamisságnak fegyverülő a bűnnek, hanem szánjátok oda magatokat az Istennek, mint akik a halálból életre keltetek, és a ti tagjaitokat igazságnak fegyverül az Istennek. Mert a bűn ti rajtatok nem uralkodik, mert nem vagytok törvény alatt, hanem kegyelem alatt. Ez a szakasz első olvasásra hosszú és nagyon tömör tömény. Ezért szeretném még egyszer elolvasni, és próbáljuk meg megint végigkísérni az egész szakaszt. És aztán röviden szeretném, hogyha pár mondatban, pár pontban összefoglalnánk a gondolatmenetnek a lényegét, az eszenciáját. Tehát még egyszer olvasom. Mit mondjunk tehát? Megmaradjunk-e a bűnben, hogy a kegyelem annál nagyobb legyen, távol legyen. Akik meghaltunk a bűnnek, mi módon élnénk még abban? Avagy nem tudjátok, hogy akik megkeresztelkedtünk Krisztus Jézusba, az ő halálába keresztelkedtünk meg? Eltemettettünk azért ővele együtt a keresztség által a halálba, hogy miképpen feltámasztatott Krisztus a halálból, az atyának dicsősége által, azonképpen mi is új életben járjunk. Mert ha az ő halálának hasonlatossága szerint vele egy élettünk, bizonyára feltámadásáé szerint is azok leszünk. Tudván azt, hogy a mi ó emberünk ő vele megfeszítetett, hogy megerőtelenüljön a bűnnek teste, hogy ezután ne szolgáljunk a bűnnek. Mert aki meghalt, felszabadult a bűn alól.
Hogyha pedig meghaltunk Krisztussal, hisszük, hogy élünk is ő vele. Tudván azt, hogy Krisztus, aki feltámadott a halálból, többé meg nem hal. A halál többé rajta nem uralkodik. Mert hogy meghalt, a bűnnek halt meg egyszer, hogy pedig él, az Istennek él. Ezenképpen gondoljátok ti is, hogy meghaltatok a bűnnek, de éltek az Istennek, a mi Urunk Jézus Krisztusban. Ne uralkodjék tehát a bűn a ti halandó testetekben, hogy engedjetek néki az ő kívánságaiban. Se ne szánjátok oda a ti tagjaitokat hamiságnak fegyveréül a bűnnek, hanem szánjátok oda magatokat az Istennek, mint akik a halálból életre keltetek, és a ti tagjaitokat igazságnak fegyvereül az Istennek. Mert a bűn ti rajtatok nem uralkodik, mert nem vagytok a törvény alatt, hanem a kegyelem alatt. Hogyha ezt a gondolatmenetet egy egyenletszerűen föl szeretnénk írni, tehát néhány gondolatban, akkor hogyan lehetne nagyon lerövidíteni, leegyszerűsíteni? Milyen főpontokat lehetne kiemelni ebből a gondolatmenetből? Honnan indul az egész gondolatfelvetés? Milyen alap kijelentést tesz Pál? Gondolok itt a harmadik, negyedik versnek a... kiinduló pontjára. Fontos, hogy együtt gondolkozzunk, de nem nehéz a kérdés, ezt ki lehet jelenteni. Fogalmazzuk meg, hogy mi az, amiből kiindul Pál. Mit jelent a keresztség az életünkben? Kiindul a keresztségből, igaz? Hogyan folytatja? Keresztelkedtünk, igaz? Ez az

0: meghalás a bűnnek. Nagyon, nagyon egyszerűsítve le lehet, igaz? Így. Hát, ha nagyon egyszerűen szeretnénk ezt a gondolatot megfogalmazni, akkor így ki lehet mondani. És a következő kérdésem. Ő azt mondta, hogy keresztség egyenlő a meghalás a bűnnek. Amikor arról beszél, azt fejti ki Pál, hogy a meghalás a bűnnek, akkor azt mivel példázza az ige? Krisztus meghalt a kereszten, és hogyan folytatja? Ő feltámadt. Folytatás? Nyomatékos. Itt elkezd újból. Tehát nem én mondom, ez az ige, hogy olvassuk. Tudván azt, hogy a mi, bocsánat, 9.-10. vers. Tudván azt, hogy Krisztus, aki feltámadott a halálból, többé meg nem hal. A halál többé rajta nem uralkodik, mert hogy meghalt, a bűnnek halt meg egyszer, hogy pedig él, az Istennek él. Egyrészt kimondta, hogy Krisztussal együtt mi meghaltunk, és aztán elkezd Krisztus haláláról beszélni, hogy nézzük csak meg az ő halálát. Krisztus egyszer meghalt a kereszten a bűnnek. Ugyanúgy, ahogy mi a keresztségbe meghalunk a bűnnek, ezt annak a mintájára, mert ugye azt mondja utána a 11. versben, hogy ezenképpen gondoljátok. Ugye felhozza Krisztus példáját, és hogy ahogy Krisztus, ezenképpen gondolkozzatok ti is erről az egyszerű egyenletről, hogy keresztség egyenlő bűnnek való meghalás. És nézzük csak meg, hogy hogyan értelmezi Krisztus halálát. Azt mondja, hogy Krisztus meghalt a bűnnek a kereszten, tudván azt, hogy Krisztus, aki feltámadott a halálból, többé meg nem hal. A halál többé rajta nem uralkodik. Mert hogy meghalt, a bűnnek halt meg egyszer, hogy pedig él, az Istennek él. Elkezd Krisztusról beszélni, hogy nézzük meg Jézus Krisztus életét, hogy ő, az ő halála az hogyan ment végbe. És Pál apostol emeli ki, hogy Krisztus meghalt egyszer, és ő többé nem fog meghalni. Soha többet. Egyszer halt meg a bűnnek, és egyszer feltámadt az új életbe. Mert hogy meghalt, a bűnnek halt meg egyszer, hogy pedig él, az Istennek él. Ezenképpen gondoljátok ti is, hogy meghaltatok a bűnnek, de éltek az Istennek, ami Urunk Jézus Krisztusban. Ez egy olyan egyenlet, vagy olyan gondolatmenet, hogyha először is szeretném mindig nyitva hagyni a lehetőséget, hogyha valamit kifelejtettem, valamelyik pontot kifelejtettem az ige szakaszból, akkor hívjátok fel rá a figyelmemet.
1: Nekem csak egy kérdésem lenne, hogy mit jelent az, hogy meghalt a bűnnek? Mit jelent az meghalni a bűnnek? Mert mondjuk azt, hogy meghalt a bűnnek, de ezt hogy kell érteni? Mert én nekem van egyfajta gondolásom, csak nem tudom, hogy...
0: Mondd el!
1: Mert úgy gondoltam, hogy a bűnnek, ha meghal, az azt jelenti, hogy a bűn számára ő halott. Tehát, hogy nem uralkodhat rajta a bűn, mert a bűn szemszögében nézzük, az ember hal. Tehát ezért nem ugye meghal a bűnnek, tehát a bűn számára, tehát már nem tud a bűn uralkodni rajta, úgymond, mert mint már nem is létezik.
0: Előjáróban most mielőtt ebbe az bármilyen reakciót adnék, szeretném azt most kihangsúlyozni, hogy most a saját értelmezésünknek a sűrűjébe viszlek be titeket. Szándékosan, hogy a kérdéseink azok valóban fölmerüljenek, mert nagyon sokszor szembesülök azzal saját magam szemmel is, hogy olvasom az igét, ezt értem, túlmegyek rajta, és nem merülnek fel a kérdéseim, amiket föl kellene tennem. És amilyen irányba viszlek, visszük magunkat a megrögzött gondolatainkkal, észre se vesszük, hogy néhány nagyon fontos ellentmondásra nem hívjuk fel a saját figyelmünket, és én meggyőződésem, hogy az istentisztelet végére ki fog tisztulni a kép, ami most zavarosnak tűnik, és lehet, hogy sokunkban nyílik a bicska, hogy lehet, hogy túlzásba viszem a kifejezéseket, meg hogy majd ki fog tisztulni, jó? Tehát akkor röviden a kérdés, hogy a bűnnek való... Mondd el még egyszer, kérlek.
1: A bűnnek való meghalás, az mit jelent?
0: Azt mit értünk? Mit értünk ez alatt a bűn...

hitnek való meghalást. Én továbbra is maradnék annál, hogy nézzük meg az igét, hogy Pál apostol hogyan gondolkodik, mit gondol a bűnnek való meghalásra, mit hoz föl példának. Azt mondja ebben a gondolatmenetben, nem tudom, ezt el tudjuk-e fogadni Páltól, amikor azt mondja, hogy ugye ezenképpen gondoljátok ti is, hogy meghaltatok a bűnnek, ehhez fölhozott egy példát. A példa az a ugye 11. versben mondja, hogy ezenképpen gondoljátok ti is, hogy meghaltatok a bűnnek. Pál szerint a bűnnek való meghalás az az 11. vers előtti gondolata, 9.-10. vers, az pedig az, hogy Krisztus meghalt a bűnnek, időszámításunk szerint meghatározható időpontban, a Golgota keresztjén meghalt, és többé meg nem hal. Többé nem él a bűn számára, hogy utána meg kelljen halnia, egyszer halt meg, és utána feltámadt. Egy ilyen olyan halál, mint amilyen halált úgy szemlélünk nap mint nap, amikor elmegyünk egy temetésre, meghalnak a szeretteink, hogy ő addig volt, és utána nincs. Létezett, és nem létezik. Talán ezt a gondolatiságot veti föl Pál. Jól értelmezem a Pál gondolatmenetét? Egy ember, hogyha meghal, mondjuk van egy ember, aki nagyon szereti az autókat, meg az autóversenyzést, meg a Forma 1-et, vagy bármit. Amikor hallja a hírt, hogy lesz megint verseny, nagyon szívesen szeretne elmenni oda, szeretné megnézni, vagy akár részt venni benne. Amikor meghal, minden érzése, gondolatai, vágya megszűnik. Nem létezik többé az ember, és az ember számára az a hobbi, vagy az a cselekedet, igaz? Mert ezt tanítjuk a halálról. Mert utána nincs semmi a halál állapotában. Szeretném akkor még egyszer felolvasni ezt az egész szakaszt, és újból gondoljuk végig, és nézzük meg, hogy hol a hiba. Ugyanis lehet úgy nézni ezt a szakaszt, hogy mit mond Pál, és mellé lehet tenni a mi életünket, hogy nem biztos, hogy ezt tudjuk, ezt látjuk a saját életünkben. Keresztség egyenlő a bűnnek való meghalással. Ha nem ezt látjuk az életünkben, vagy a környezetünkben, senkinek az életében nem látjuk ezt, akkor mi a hiba? Pál hazudott, vagy nálunk van valami hiba, vagy esetleg rosszul értelmezünk valamit az igéből, mert lehet az is. Olvasok még egyszer végig ugyanezt a szakaszt, és próbáljuk meg feloldani ezt az ellentmondást, hogy miért mondja Pál azt, hogy keresztség egyenlő a halál a bűnnel, és Krisztus csak egyszer halt meg, és utána feltámadt, és ő többé meg nem hal. És ezenképpen gondoljátok ti is a ti életeteket, hogy keresztség, mert ugye a 6. versben, a 6. fejezet 6. versében azt mondja, hogy tudván, hogy a mi jó emberünk, ő vele megfeszítetett. Tehát a keresztség, mert ugye az óemberről beszélt itt a 4. versben, hogy eltemettettünk ővel együtt a keresztség általában. Tehát a keresztség az azonosítható Krisztus kereszthalálának a halálával, az egyenlő bűnnek való meghalás, a bűnnek való meghalást pedig kifejtette, hogy Krisztus egyszer halt meg, és feltámadt az Istennek. És többé meg nem hal, még egyszer megerősíti. Ezenképpen gondoljátok ti is. Tehát még egyszer felolvasom az egész szakaszt. Mit mondjunk tehát? Megmaradjunk-e a bűnben, hogy a kegyelem annál nagyobb legyen, távol legyen? Akik meghaltunk a bűnnek, mi módon élnénk még abban? Avagy nem tudjátok-e, hogy akik megkeresztelkedtünk Krisztus Jézusba, az ő halálába keresztelkedtünk meg? Eltemettettünk azért ővel együtt a keresztség által a halálba, hogy miképpen feltámasztatott Krisztus a halálból, az atyának dicsősége által, azonképpen mi is új életben járjunk. Mivel az ő halálának hasonlatossága szerint vele egyé lettünk, bizonyára feltámadásai szerint is azok leszünk. Tudván azt, hogy a mi óemberünk ő vele megfeszítetett, hogy megerőtelenüljön a bűnnek teste, hogy ezután ne szolgáljunk a bűnnek. Mert aki meghalt, felszabadult a bűn alól. Hogyha pedig meghaltunk Krisztussal,
hisszük, hogy élünk is ő vele. Tudván, hogy Krisztus, aki feltámadott a halálból, többé meg nem hal. A halál többé rajta nem uralkodik. Mert hogy meghalt, a bűnnek halt meg egyszer, hogy pedig él, az Istennek él. Ezenképpen gondoljátok ti is, hogy meghaltatok a bűnnek, de éltek az Istennek, a mi Urunk Jézus Krisztusban. Ne uralkodjék tehát a bűn a ti halandó testetekben, hogy engedjetek néki az ő kívánságaiban. Se ne szánjátok oda ti tagjaitokat hamisságnak fegyvereül a bűnnek, hanem szánjátok oda magatokat az Istennek, mint akik a halálból életre keltetek, és a ti tagjaitokat igazságnak fegyvereül az Istennek, mert a bűn ti rajtatok nem uralkodik, mert nem vagytok a törvény alatt, hanem kegyelem alatt. Hogyan tudjuk föloldani azt az elemeiben feszülő ellentmondást, amit Pál itt kifejt, és a gyakorlati élet buktatói közötti problémát? Vagy van itt közöttünk olyan, aki megkeresztelkedett? És hogyan tudjuk ezt, mivel lehet ezt föloldani? Teljesen rossz úton járnánk? Teljesen rossz a kereszténységünk? Nem. Szóval mi a hiba? Hol a hiba? Bármilyen megoldást örömmel veszek. Hol a hiba? Van egy elmélet, aminek nagyon egyszerű a képlete. Keresztség, alá lehet írni, hogy Krisztus kereszt halála, egyenlő, bűnnek meghalás, és többé meg nem hal. Ezenképpen gondoljátok ti is, ugye? Ennyire egyszerű ez az egyenlet. Mi lehet az? Mi lehet az oka? De miért nem? Mi történt? Egyikünk se? Senki nem halt meg? Miért nem? Hol a hiba?

0: Amikor erről gondolkoztam, erről a kérdésről, akkor elővettem egy másik fordítást, hát hogyha az egy picit más szemszögből megmutatja, vagy fordítja, vagy egy-egy szempontot kaphatok ezzel kapcsolatban, ennek a megértésével kapcsolatban. Nem állítom, hogy ez tökéletes, és mindenre ez a megoldás. Nekem ez a fordítás sokat segített. És ennek kapcsán elkezdtem megnézni a görög szöveget, nem tudok olyan nagyon görögül, tehát ne gondolja senki, hogy én most nagyon profi vagyok, csak egyszerűen a technika világában már nagyon sok mindent azért át tud hidalni a számítógép, és megnéztem egy-két dolgot. Először felolvasom ezt a kicsit más fordítást, nem fogom végigolvasni, csak az első 4 versszakot. Tehát mondom azt, hogy hogyan szól ebben a fordításban az első 4 versszak, és figyeljetek meg, hogy miben fordít másként. Mondhatjuk tehát, hogy maradjunk meg a bűnben, hogy a kegyelem megnövekedjék? Szó sincs róla. Mi, akik meghaltunk a bűn számára, hogyan élnénk még abban? Vagy nem tudjátok, hogy mi, akik belettünk merítve Krisztus Jézusba, az ő halálába merítkeztünk be? El lettünk temetve tehát ővele együtt a bemerítettség által a halálba, hogy amint az Atya dicsősége felébresztette Krisztust a halottak közül, úgy mi is az élet megújulásában járjunk. Még egyszer elolvasom ezt az egész szakaszt, ezt a néhány verset. Illetve csak a 3. és 4. verset. Vagy nem tudjátok, hogy mi, akik belettünk merítve Krisztus Jézusba, az ő halálába merítkeztünk be? El lettünk temetve tehát ővele együtt a bemerítettség által a halálba, hogy amint az Atya dicsősége felébresztette Krisztust a halottak közül, úgy mi is az élet megújulásában járjunk. Igen? Én úgy érzem, hogy jó fele keresel, legalábbis szerintem. Igen? Teljesen jó az irányvonal, meggyőződésem szerint. Igen?
1: Azt mondja, hogy tudván azt van, hogy a jó emberünk tudván elkészítetett, hogy megerőtlenüljön a bűnnek teste, hogy ezután leszolgáljuk a bűnnek. Tehát akkor már nem az a test megerőtlenül, ugye a megfeszítés a bűnnek. Azt mondja, amit mondtam az elég, hogy a léleknek szolgálunk. És itt van a 11. vers, azt mondja, ezenképpen gondoljátok ti is, hogy meghaltatok a bűnnek. Tehát itt arra akar itt rámutatni, hogy az embernek kell gondoljuk, hogy ez így történt, ahogy így leírja. Ha mégse így gondoljuk, akkor Isten nem tud bennünk olyan dolgokat elvégezni, amit fél, tehát nem jól gondoljuk ezt. Tehát akkor lehet, hogy van itt ez, hogy gondolok valamit, vagy megtanultunk, és közben mi ezt nem gondoljuk, azt nem bízzuk el azt, hogy Isten ne legyünk meghaltunk. És akkor így hogyha mi azt gondoljuk, hogy Isten ellenünk meghaltunk, akkor Isten tud nekünk. Hatalmasabban tud az Isten lelke munkálkodni bennünk, hogyha mi ilyen gondolatokkal vagyunk úgymond átszőve, hogy ez...
0: Jó. Erre a kérdésre majd egy picit később térjünk vissza, de hagyjuk nyitva, és majd beszélgethetünk erről. Térjünk vissza, inkább a harmadik és negyedik verszaknak a gondolatiságához. Elhangzott az, hogy ki lett emelve az a különbözőség a két fordítás között, avagy nem tudjátok itt, vagy nem tudjátok, hogy mi, akik belettünk merítve Krisztus Jézusba, az ő halálába merítkeztünk be? Legtöbbünkben, amikor ezt a szakaszt olvassuk, egy olyan kép jelenik meg, hogy 1995. június 15-e szombat délután, vagy vasárnap, kinek mikor volt a keressége, keresztelő medence, belemegyek a vízbe, és kijövök. Innen indul a gondolatmenetünk, amikor ezt a szakaszt olvassuk. Kijövök a keresztelő medencéből, és folytatjuk az ige olvasását. És ebben az esetben nagyon sok hibával találkozunk, hogyha visszanézünk az életünk onnantól kezdve a mai időszpontjáig, mert megkeresztelkedtem, lementem a vízbe, kijöttem a vízből, és azóta nagyon sok bűnt elkövettem. Ez így nem stimmel ez az egyenlet. Nagyon sokunkban az a kép jelenik meg ennek az olvasásakor, hogy amikor megkeresztelkedtem, keresztelő medencébe, a vízbe, azóta nem lehet vétkezni. De ez él bennünk, ezért szerettem volna eddig annyira megfogalmazni az általános gondolatainkat ezzel a szakasszal kapcsolatban. De ez hibás. És mindjárt látni fogjuk, hogy nem is lehet így értelmezni ezt a szakaszt, hogyha egy kicsit jobban megnézzük az eredeti megfogalmazását Pálnak. A károli fordításból ez nem jön ki egyértelműen. Megnéztem a görög szöveget, és ezt nyugodtan be lehet írni, hogy ne írjátok még be, csak jelöljétek meg, és nézzétek meg otthon, hogy így van-e, és ha valóban úgy van, akkor utána írjátok be. Harmadik és negyedik versben mind a két helyen, ahol a keresztség szó szerepel, tehát avagy nem tudjátok, hogy akik megkeresztelkedtünk, illetve a negyedik versben, hogy ővel együtt a keresztség által, mind a két helyen a baptizó szónak a ragozott formája van, a baptizó pedig alámerítkezni. Nem rossz a fordítás, de nem helyes, nem a legjobb. Alámerítkezni kifejezés található. Hogyha azt a szót mondom, hogy keresztség, egyből a víz jut eszünkbe. De hogyha azt a szót rakom, hogy alámerülni, akkor figyeljük meg, hogy mennyiben változik a harmadik versnek az értelme. Avagy nem tudjátok-e, hogy akik alámerültünk, és nem úgy folytatja, hogy a vízbe, akik alámerültünk Krisztus Jézusba, az ő halálában keresztelk, merültünk el. És a negyedik vers, ami viszont döntő. Eltemettettünk azért ővel együtt, a másik fordítás szerint, a bemerítettség által a halálba. Ez a bemerítettség, ez azt jelenti, hogy bemerítettség állapota. Ameddig be vagyok merítve, így is lehetne körülírni ezt, annak a gondolatiságát. Negyedik verset így olvasva, eltemettettünk azért ő vele a bemerítettség által a halálba. Hova vagyok bemerítve? Jézus Krisztusba. Az előző vers azt mondta, hogy Krisztus Jézusba. Mi, akik alámerültünk Krisztus Jézusba, az ő halálába merültünk el. Eltemettettünk azért ővel együtt a bemerítettség állapota által a halálba. Lehet-e ezt értelmezni a vízre? Lehet csak olyan fél percig, egy percig. Mert a víz alatt tovább nem bírom. Ameddig a víz alatt vagyok, addig nem követek el bűnt. De ameddig Jézus Krisztusban vagyok, ez így már megállja a helyét. És olvassuk el még egyszer így az egész szakaszt. Mit mondjunk tehát? Megmaradjunk-e a bűnben, hogy a kegyelem annál nagyobb legyen? Távol legyen. Avagy nem tudjátok, akik meghaltunk a bűnnek, mi módon élnénk még abban? Avagy nem tudjátok-e, hogy akik alámerítkeztünk Krisztus Jézus, alámerültünk Krisztus Jézusba, az ő halálába merültünk el? Eltemettettünk azért ővel együtt a bemerítettség által a halálba, hogy miképpen feltámasztatott Krisztus a halálból az atyának dicsősége által, azonképpen mi is új életben járjunk. Mivel az ő halálának hasonlatossága szerint vele egy élettünk, bizonyára a feltámadásai szerint is azok leszünk. Tudván azt, hogy a mi jó emberünk ő vele megfeszítetett, hogy megerőtelenül jön a bűnnek teste, hogy ezután ne szolgáljunk a bűnnek. Mert aki meghalt, felszabadult a bűn alól. Hogyha pedig meghaltunk Krisztussal, hisszük, hogy élünk is ő vele. Tudván, hogy Krisztus, aki feltámadott a halálból, többé meg nem hal, a halál többé rajta nem uralkodik. Mert hogy meghalt, a bűn meghalt meg egyszer, hogy pedig él, az Istennek él. És figyeljük meg ezt, hogy fejeződik be a 14. vers. Ezenképpen gondoljátok ti is, hogy meghaltatok a bűnnek, de éltek az Istennek, Jézus Krisztusban. Ne uralkodjék tehát a bűn a ti halandó testetekben, hogy engedjetek néki az ő kívánságaiban. Se ne szánjátok oda ti tagjaitokat hamisságnak fegyvereül a bűnnek, hanem szánjátok oda magatokat az Istennek, mint akik a halálból életre keltetek, és a ti tagjaitokat igazságnak fegyvereül az Istennek. Mert a bűn ti rajtatok nem fog uralkodni. Egy már helyes fordítás szerint. Mert nem vagytok törvény alatt, hanem kegyelem alatt. Értjük a nagy különbséget a 3. és 4. vers értelmezése között? Hogy nem mindegy, hogy víz vagy Krisztust. Hogy az a cselekedet mire vonatkozik, hogy ez az esemény. Az Ószövetségben voltak ceremoniális törvények, igaz? Ha elkövettél egy bűnt, akkor áldozd meg. Az egy fontos tanítóeszköz volt, és fontos esemény volt a zsidó nép életében. Amikor a zsidó ünnepkörnek a nagy engesztelési ünnepe volt, akkor különleges módon nyilatkozott ott meg az Isten, hogy ha te a nagy engesztelési napon jelen voltál, megvallottad a bűnedet, akkor valódi szabadítást élhettél ott át. Az Isten valóban megjelent a dicsőségével, ott a Szentek Szentjében. Amikor a főpap kijött, az egész Szentek Szentjét az Isten dicsősége töltötte be. Ettől az még előkép volt. A valóság az Jézus Krisztus. Az egy valóban fontos esemény volt a zsidó nép számára. És azt nem lehetett figyelmen kívül adni, és nem lehetett áthágni. Aki áthágta, és felemelt kézzel vétkezett, vagy felemelt kézzel mondta azt, hogy én nem veszek részt a nagy engesztelési ünnepen, annak meg kellett halnia, és az ő bűnét neki kellett elhordoznia. Az egy valódi, fontos esemény volt a zsidó nép életében, attól az még egy ceremónia volt, ami nagyon jó tanítómester volt. De a valóság Krisztusé. Az új szövetség elején, ugye János evangéliuma elején, Jézus, amikor oda megy keresztelő Jánoshoz, ő megkeresztelkedett. Nem, mintha szüksége lett volna. De azt mondta, hogy én példát mutatok ezzel. Aztán, amikor beszélget Nikodémussal, ott is utal erre, hogy nektek szükség. Víztől szükséges vízzel is meg kell keresztelkednetek. Sőt, azt is mondja Krisztus, hogy aki nem, vagy azt is olvassuk az Új Szövetségben, hogy aki nem, a mennybe való belépésnek szinte egy feltétele a keresztség. Aki nem keresztelkedik meg, annak nincs hozzá köze. Aztán utána mondja azt is, hogy ha megkeresztelkedtél, de nem mosod meg, nem veszel részt az úrvacsorában, akkor semmi közöd nincs én hozzám. Ez is egy ugyanolyan ceremónia, mint a Ószövetségben. A valóság Krisztusé. Az Ószövetségben, hogyha valaki nem hajtotta végre, akkor azt meg kellett kövezni. Hiába mondta azt, hogy, hogy de én nem, ezt tudom, hogy ez ceremónia, valószínűleg nem mondta, mert nem nagyon voltak ilyen gondolatok, hanem mindenki elfogadta azt az Isten törvényének. Az új szövetségnek is megvannak a maga tanítóeszközként adott ceremóniái, amit azért adott az Isten, hogy a nemzedékeken keresztül mindig ott legyen a hétköznapokban egy tanítóeszköz. A Biblia nem mindig volt az emberek kezében. Voltak olyan korok, több száz éves időszak, amikor nem volt lehetőség igét tanulmányozni. Egy-egy kis morzsát esetleg. De a keresztség, mint eszköz az Isten kezében, amiben Krisztus példát mutatott, az minden nemzedék életében ott volt. És aki nyitott szívvel szemlélte azt a ceremóniát, megérthette. Ugyanúgy, ahogy a zsidó nép az ószövetségi szentély szolgálatát, aki nyitott szívvel szemlélte, ha írás tudatlan volt, akkor is megérthette, hogy mi az Isten szándéka a bűnrendezéssel, hogy a bűn zsoldja a halál. Aki nyitott szívvel szemléli a keresztség ceremoniális rendelkezéseit, az megértheti, hogy nem tudsz megszentelt életet élni, csak ha meghalsz, ha alámerülsz. Eltemettettünk azért ővele együtt a bemerítettség által a halálba. A 7 perák kötetben van egy pár gondolat ezzel kapcsolatban. Nagyon sok gondolat, amit Ellen White-tól itt összegyűjtöttek, úgy olyan gondolatiságot tartalmaz, hogy mindannyiunknak szükséges ugye ezen az eseményen átesnünk. Ezt mondja az egyik bekezdésben, hogy keresztségünkkor megígértük, hogy minden kapcsolatot megszakítunk Sátánnal és eszközeivel. Ehelyett szívünket, értelmünket és lelkünket Isten országának kiterjesztésére fordítjuk. Az egész menny ezen a célkitűzésen fáradozik. Ha hűek vagyunk eskünkhöz, kitárul előttünk a mennyel való érintkezés ajtaja, amelyet sem ember, sem sátáni eszköz nem tudnak bezárni. Ezek csak utaló gondolatok arra, hogy talán a páli gondolat megállja a helyét, hogy ezenképpen gondoljátok, hogy meghaltatok a bűnnek. Megnyílnak olyan lehetőségek, amelyet sem ember, sem sátáni eszköz nem tudnak bezárni. Ha akarják, sem tudják bezárni. Korábbi gondolat. Krisztus a keresztséget tette lelki országába való belépéssé. Határozott előfeltételeket állított föl, amelynek mindenkinek engedelmeskedni kell, aki az Atya és a Fiú Szentlélek fönnhatósága alatt akar élni. Ezt így tételszerűen kimondja, de azért én föltenném a kérdést, hogy ha a páli gondolatmenet igaz, hogy nem a vízre van szükségünk a bűnnek való meghaláshoz, hanem Krisztusra, és nem a vízben kell maradnunk, hogy halottak legyünk a bűnnek, hanem Krisztusban kell maradnunk, akkor miért akarta az Isten ezt nekünk adni? Azon túl, hogy tanítóeszköz. Mi volt vele a célja, hogy feltétlenül? Nem kellett volna azt mondania, hogy aki megérti, hogy Krisztusban kell maradni, annak nem kell keresztelkedni, aki ezt még nem érti, annak meg kell keresztelkednie egy átmeneti időszakra. Miért volt ez? És ezt olyan mértékig, hogy Krisztus ebben példát mutatott. Pedig ő neki aztán abszolút nem volt szüksége a bűnnek való meghalásra, mert ő halott volt a bűn számára, mert olyan mértéki kapcsolatban volt az Istennel, hogy azt látjuk az életében, hogy soha nem vétkezett. Miért Miért adta az Isten ezt az eszközt mégis? Sőt, a keresztséget, igen, keresztséget. Azt mondja, hogy Krisztus a keresztséget tette lelki országába való belépésé. Határozott előfeltételeket állított föl, amelynek mindenkinek engedelmeskedni kell, aki az Atya, a Fiú és a Szentlélek fennhatósága alatt akar állni. Ezzel kapcsolatban nagyon sok igeverset idézhetnénk, hogy ezt Ellen White miből vezeti le, de talán így nem, most arra nem térnék ki. Miért szükséges a keresztség eseménye? Igen?
2: Hanem Istenre van szükség, mert ott is egy másik ember az, aki a víz alá merít, de ugyancsak, hogy meghalljuk a bűnnek, azt is.
0: Egyedül nem tudunk.
2: De hogy éljünk benne, ahhoz is csak ő tud nekünk. Tehát ezzel is nagyon sok tanítás rejlik, amit ezáltal megérthetünk.
0: Uh-huh. Igen? Tessék, mondjad.
3: A keresztség a Jézus Krisztusnak való szövetség kötésnek a jelképe, hogy saját magam és a környezetem számára is elismerem, bemutatom, hogy én Jézus Krisztushoz akarok tartozni, és ugye a keresztséget megerőzi egy hosszú tanulás. És minden ember valahogy valamilyen élethelyzetben, valamilyen körülmények közé megszületik. Lehet olyan élethelyzet, vagy olyan családba született, hogy Istenről abszolút nem tud semmit. És bűnben, a tíz parancsolat áthágásában, és mindenféle bűnben éli az ő életét. De amikor találkozik Jézus Krisztussal, találkozik az igével, akkor felismeri, hogy az ő élete milyen rossz és mennyi bűn van benne. És nyilván azokat a bűnöket, miután Jézus Krisztust megismerte, és ezeknek a bűnöknek egyösszegű eltörlése végét ugye megkereszteltetik, és Jézus Krisztus ekkor megbocsátja az ő bűneit. Vannak olyan bűnök, amelyeknek mi is meghaltunk, és soha, de soha nem követjük el. De viszont vannak jelen hibáink, amelyek meg lehetnek bennünk, mert a megszentelődés egy élet hosszíglan tartó folyamat, és jelen hibák előfordulhatnak a mi életünkben, vagy kisebb dolgok, de szándékosan nem követünk el olyan dolgokat, amik keresztségünk előtt, vagy még Isten nem ismerhetünk meg, addig elkövetjük. És ezeknek a bűnöknek a keresztség által meghaltunk, de még lehetnek gyengeségek, amit naponta elkövetünk.
0: Köszönöm a gondolatodat. Nyilván, hogyha a vízből indulunk ki, mint eseményből, de hogyha Krisztus Jézusban, akkor az már nagyon sok kérdést azért ebből kitisztáz. Nagyon érdekes felvetés. Nagyon sok mindenről lehetne ezzel kapcsolatban beszélgetni, de az idő hiányában nem fogunk tudni. A víz, mint fogalom, nem jelenik meg a görög szövegben, hanem csak az, hogy alámerülni. És hogyha ezt a szót helyettesítjük be a károliba, tehát csak annyi, alámerülni, avagy nem tudjátok-e, hogy akik alámerültünk Krisztus Jézusba. Nincs ott a víz fogalma. A víz az egy tanítóeszköz. De a valóság, ahonnan folytatja Pál a gondolatmenetét, ő abból indul ki, hogy te tudod, hogy Krisztusra van szükséged, és Krisztusba elmerültél. Átadtad neki az életedet. Nem a vízbe, nem 2012. december akárhanyadika, amikor a medencébe kerültem, hanem Jézus Krisztussal személyes közösség. Igen?
4: Ha tovább folytassuk ezt, akkor, hogy én megértettem,
0: az
4: azt jelenti, hogy Krisztus van.
0: Igen?
4: Ami azt jelenti, hogy
1: van itt egy ilyen, én is különben gondolkodtam már régen ezen, hogy mit jelent az, hogy Krisztusban lenni, mit jelent az, Krisztusban elmerülni. És a János evangéliumának a 4. fejezetének 16. verséig beszél az Isten szeretetéről, és azt mondja, mi megismerjük és elhittük az Istenek irántunk való szeretetét, az Isten szeretet, és aki szeretetben maradt, az Istenben maradt, és az Isten is ő benne. Azzal lett teljesen a szeretet közöttünk, hogy bizodalmunk van az ítélet napjához, mert amint ő van, úgy vagyunk mi is a világban. Tehát amiről, és ahogy te mondtad azt, hogy nekünk a feleség ugye az rávezet arra, hogy nem a vízben, igazából nem a vízben kell nekünk levelünk, mert csak egy pillanatnyi állapot, hanem nekünk Krisztusban kell levelünk, és itt azt mondja az az ide a Jánosi, hogy nekünk úgy kell, akkor van bizodalmunk az ítélet napjához, akkor várjuk azt az örökké valóságot, hogyha úgy vagyunk, ahogy ő volt az életében. Hogy volt ő az életében? Ő úgy volt az életében, hogy ott volt az emberi természet, ugye? És az isteni természet, és mindig az isteni természet győzött az emberi.
0: Gondoljunk csak a reggeli alkalmakról. Mit ír Ellen White róla? Meddig, az imából meddig nem állt föl?
1: Igen.
0: Emlékszünk rá? Míg az emberi természetét át nem járta az isteni természet. Emlékszünk rá? Úgy kell járnunk, ahogy ő járt. Ő benne elmerülve. 4. vers, tehát két szót szeretnék kiemelni, amit, tehát két fordítási pontosítás. Alámerültünk Krisztus Jézusba. 1. 2. pedig a 4. vers, hogy a keresztség által halálba, a bemerítettség állapota által. Ameddig alá vagyok merülve Krisztus Jézusban. Jelentkezők voltak, igen. Tessék.
2: A lehet szerint a keresztség is arra akar bennünket tanítani, hogy nekünk mindig ilyen bemerítettség állapotába kell lennünk Krisztusba ahhoz, hogy a halál állapotában legyünk, hogy a bűnnek tudja rajtunk uralkodni.
0: Pál szerint, igen, szó szerint. Igen, jelentkeztél.
4: Volt egy olyan kérdésed, hogy miért van szükség a keresztségre.
0: Igen.
4: Én azt gondolom, hogy az egy döntés megbecsételését is jelenti.
0: Köszönöm. Amikor a zsidó nép átment a Jordánon, vagy éppen a Vörös-tengeren, mit tettek? Mit hoztak onnan? Lehet, hogy csak a Jordánon, amikor átjöttek? Hoztak ki köveket. Emlékszünk köveket. És mit csináltak azzal? Építettek egy oltárt, hogy mi itt átmentünk. Ez a bizonyíték, hogy mi ott jártunk, és száraz lábbal átjöttünk. Kihoztuk ezeket a köveket. Ez legyen mindenki előtt egy emlékoszlop, hogy én itt jártam. Nekünk, embereknek szükségünk van ilyen emlékoszlopokra. Mert nagyon könnyen elfelejtünk dolgokat. És amikor az Isten ad egy ilyen emlékoszlopot, hogy te ott jártál, te akkor hoztál egy döntést. Lehet, hogy utána elmegy az életem más irányba. Akármi közbe jöhet. Rossz döntéseim sorozata elvisz engem a világba. Lázadok az Isten ellen. De az Isten, amikor az emlékoszlophoz újból oda vezet, akkor újból föleleveníti, hogy te itt jártál. Ez egy lehetőség. Illetve még egy egyszerű vonatkozását mondanám, hogy amikor oda kerülök, hogy találkozok az Istennel, elkezdek vele gondolatban barátkozni, hogy lehet, hogy követni kéne az Istent. Elkezdek tanulni, elkezdem látni azt, hogy nekem valóban Krisztusra van szükségem. Nekem Krisztusra van szükségem, hogy ne vétkezzek, hogy tudjak szeretni, örömöm legyen, békességem, béketűrés, szívesség, jóság, hűség, szelítség, mértékletesség legyen az életemben. Nekem Krisztusra van szükségem. Ha én erről meggyőződtem, azt mondja az Isten, hogy aki megvall engem az emberek előtt. Egy hatalmas lehetőség, hogy én kiálljak, hogy én úgy döntöttem, hogy én akarom Krisztus főségét az életemben. És ennek nagyon sok ilyen egyszerű segítség számunkra, mert amikor én gondolok arra, hogy én szeretném Krisztust követni, de mondjuk ne innen, egy nagyon egyszerű példával, arra gondoltam, hogy Lehet, hogy ma este már késő van, és nem vacsorázok. Addig, amíg én ezt csak gondolom, addig nagyon könnyen megváltoztatom, mert nem, mégiscsak, csak leülök meg ezen, és aztán, mérettem. De amikor esetleg a család előtt azt mondom, hogy gyerekek, ma nem vacsorázok, mert este 9 van, és inkább lefekszek aludni, ezután már nehezebb, egy védelem. Engem véd az, hogy én elmondtam a többieknek. Nekem nyomorult, gyenge embernek egy mankó, amit az Isten adott, hogy segítség legyen, hogy én már fölvállaltam, hogy én Krisztust akarom az életem vezetőjévé. És lehet, hogy utána el fogok bukni, mert Krisztust elveszítettem menet közben. Attól még az ott lesz, és emlékeztetni fog. És zárásul egy nagyon egyszerű képet szeretnék ennek a még jobb megértéséhez. Nagyon egyszerű a példa. Péter a hajóban van. Látja, hogy Krisztus a vízen jár. Körülbelül olyan nehéz vízen járni, mint tökéletes életet élni. Nem tudunk. A fizikai törvényszerűséget nem tudjuk felülírni. El fogok süllyedni legalább nyakig, és maximum úsznizok. De Krisztus nem a nyakig volt, hanem ő járt a vízen, száraz lábbal. Péter tudott a vízen járni? Igen. Ameddig Krisztus Jézusban volt, ami kapcsolatban volt vele. Teljesen mindegy, hogy milyen körülmény miatt, de levette róla a tekintetét, abban a pillanatban nem tudott. Nem azért, mert volt egy időpont, amikor tudott járni, és elfelejtette, hogy hogyan kell, hanem mert az egyedüli erő a vízenjáráshoz Jézus Krisztusban volt. Pár gondolatmenete a 6. fejezetben megbukik, hogyha nem Krisztus Jézusban való alámerítettségből indulunk ki. Ha nem ez az alap, ha nem Jézus Krisztus az alap a bűnnek való meghalásban, hanem egy víz, egy medence, egy folyó. Értjük a nagyon egyszerű, de mégis kézzelfogható példát? Jézus Krisztus biztos alapot ad. És akkor zárásra egy nagyon egyszerű kérdés. Egy élethosszig tartó folyamat? Micsoda nem az? Attól függ. Ez egy élethosszig tartó folyamat, vagy nem? Péter, igen? Van ez a fogalom, hogy élethosszig tartó folyamat. Ezt nagyon sokszor szoktuk hangoztatni. Egy élethosszig tartó, vagy sem? Ha igen, akkor mi? Ellen White azt írja, hogy egy élethosszig tartó folyamat. Ezt nem lehet meghazudtolni, mert azt írja Ellen White. De mi az élethosszig tartó folyamat? Egy élethosszig lehet Krisztusban maradni? Lehet Krisztust szemlélni egy élethosszig? Másik oldalról megközelítve, hogyha szeretnék, ha szeretném, hogy valóság legyen, a 6. fejezet 5. versétől leírt szakasz, hogy halott vagyok a bűn számára. Ha szeretném, hogy ez valóság legyen, mit tudok érteni? Minek kell, hogy valóság legyen az életemben? Egy élethosszon keresztül folyamatosan Krisztust keresni és szemlélni. Hogyha az életem egyetlen pontján ezt a törekvésemet, hogy Krisztust szemléljem, ezt mellőzöm, és Krisztus nélkül maradok, elbukok. Amikor elbukok, akkor nem a megszentelődés útján járok, hanem a romlás útján, igaz? Amikor nem bukok el, akkor a megszentelődés útján haladok előre. Ez érthető az egyszerű kép. Amikor elbukok, mert Krisztust nem szemlélem, akkor nem a megszentelődés útján járok, mert a megszentelődés az azt jelenti, hogy olyanná válni, mint az Isten. Hanem az elbukás az a romlás útján való lefelé járás. Lehet, hogy csak egyet léptem, és egy apró dologban, de az lefele haladt. A megszentelődés az azt jelenti, hogy folyamatosan fejlődni, olyanná válni, mint az Isten. Ameddig Krisztust szemlélem, addig fölfele megyek. Amikor Krisztusról leveszem a tekintetemet, mint Péter, akkor lefele mentem. Szükségszerű-e az, hogy én levegyem a tekintetemet róla? Igen?
1: Nem szükségszerű, mert ugye tudjuk is, mert ugye olvas kellemáltál is, hogy a végülőben lesz egy olyan lép, aki soha nem viszi le tekintetét biztosról, és ezáltal tud mindig igazságban, tehát tökéletessé válni. Mm. Nem?
0: Igen.
1: Tehát amiről most beszéltél, az embernek a... Nem, tehát szükségszerű, hogy egész életünkben biztosban maradjunk, mert csak úgy tudunk fejlődni is, de azt mondja, hogy a végidejű viszont lesz egy lép, aki soha nem tudja lenni a tekintetét, és csak úgy tud megállni, hogy akkor is biztosban marad mindig, de nem fog elkövetni.
0: Lehet, hogy én még ezt nem értem el? Lehet, nem? Szeretném a pecsétet a homlokomon, az Isten pecsétjét? Ezen az úton kell járnom. Egy pillanatig sem szakíthatom meg. Egy élethosszig tartó, folyamatos küzdelem, hogy Krisztusra nézzek. Mert jön a hullám, és küzdenem kell, hogy én akkor is Krisztusra nézzek. Mert jön a hátulról az embereknek a biztatása, hogy bízzam el magam. Küzdenem kell, hogy akkor is Krisztusra nézzek. Egy pillanatig sem szakad meg ez a küzdelem, hogy Krisztussal kapcsolatban akarjak maradni, és ne szakadjon meg Krisztus és közöttem ez a kapcsolat. Egy egész életen át tartó küzdelem. Soha nincs vége. De Pál azt mondja, hogy ameddig alá vagyok merülve Krisztus Jézusba, ameddig bemerítettség állapotában vagyok, addig az életemben a Krisztusnak a bűnnek való meghalása a valóság. És Krisztusnak az új életben való feltámadása a valóság. Közöttem és Krisztus között akkor a különbség, mint sötétség és a világosság között. Ha én Krisztusban elrejtem magam, Krisztussal együtt megfeszítettem, azt mondja az ige. Nagyon sok gondolatot lehetne még ezt hozzáfűzni. Úgy gondolom, hogy jócskán túléptük az időkeretet. Lesz még lehetőség folytatni. Úgyhogy összegzésül csak annyit mondanék, hogy mindenki nézze meg otthon, hogy valóban úgy vannak ki ezek. Gondolkozzunk rajta, és tűzzük ki a célt mindannyian saját magunk számára. És a délutáni alkalommal ezzel kapcsolatos fölmerült kérdésekről is lehet még beszélgetni, meg egyébről is. Kívánom, hogy valóság lehessen, és tudjunk Péterekhez hasonlóan Krisztusra nézni. Amen.
5: Ön az Adventnet rádiót hallgatja.

Szeretettel köszöntöm is a kedves gyülekezetet. Sokat gondolkoztam én is azon, hogy az ember milyen felejtéken tud lenni. És tudjátok, hogy mit szoktunk elfelejteni, ami úgy kiesik a fejünkből. Egy nagyon fontos dolgot elfelejtünk, ami meghatározza az életünket és a létünket is ezen a földön. És meghatározza azt, hogy hogyan fogunk az Istenhez viszonyulni, és ő hogyan tud bennünket is tényleg, ahogy János mondta, formálni, és valóban olyan jellem emberekké formálni, és van egy szolgálat, tudjátok, ami ezt a célt szolgálja, hogy mi valóban megtisztuljunk minden hibánktól, minden bűnünktől, minden hiányosságunktól, és tényleg az Isten képmását tudjuk az embereknek tükrözni. Ez pedig a főpapi szolgálat. Tudom, hogy ismeritek, és beszélgettünk is erről sokat, meg nagy vonalakban, de én is ismerem, de ahogy múltkorában én előjöttem, rádöbbentem arról, hogy ez hogy kiesik az én fejemből a mindennapokban. Mert talán eszünkbe jut, amikor itt vagytok és hallgatunk Isten tiszteletet róla, vagy valamilyen előadást, valamilyen témában, de a mindennapokban, amikor az ember él az életét, akkor egyszerűen megmondom őszintén, teljes elfelejtettem, lehet ezt a szót mondani, hogy elfelejtettem, hogy én a főpapi szolgálat, és mi a főpapi szolgálat idén élünk. Ugye kérdés, hogy ez miért fontos? Miért fontos az, hogy nekünk ez úgy előtérben legyen, és valahogy itt legyen mindig előttünk. Tudjátok, a zsidók mindig kötöttek a fejükre ilyen pántot, és volt egy kis kocka, valaki is doboz a fejükön, és rá volt, abba volt egy kis ige, hogy mindig ott legyen a közelükben, és eszükbe jusson meg. Az Isten is tett olyan dolgokat, hogy emlékeztesse őket, ugye volt az ő, meg volt a ruhájukon a főpapoknak és a csíknek ilyen emlékeztető jelek, amelyek figyelmeztették, hogy ne felejkezzenek el dolgokról. Nem tudom, nekem is azok, hogy hol kéne felírni a homlokunkra ugyanilyen, hogy el ne felejtsünk dolgokat. És én is úgy mondtam, hogy elfelejtjük. Elhomályosul, talán olyan teológiai tannak is tűnik, hogy főpapi szolgált az olyan teológiai ízű valami, és nem gondolunk rá, én sem gondolok rá, hogy minden nap ebben élünk, és én elfelejkezhetem arról, hogy ez a szolgálat folyik a mennyben, de az Isten nem felejkezik el. Tudjátok, az olyan, mintha valakit mi vendégségben hívunk, mi nagyon várjuk, ő meg elfelejt elmenni. Ez csalódás. Már annak, aki várja a vendéget. És kicsit talán az Isten is így van velünk, hogy csalódik, hogy ő a legtöbbet akarja most nekünk adni. Ő tényleg minket meghív ebben, hogy vegyünk részt ebben a szolgálatban, és hogy elfelejtettük. Elfelejt az ember. Nincs az homloknak a előterében. Csak szeretnék felolvasni a részt, hogy mennyire fontos ez a szolgálat a 1808-as üzenet című könyvből, amit Ellen White írt, itt a 145. oldalt, ugye ez a 10. rész ebben a könyvben, és ez a szentély megtisztítása 1808-as üzenet címmel van. És ebben így írja, hogy mennyire fontos ezt nekünk mindig a szemünk előtt tartani. A szentély megtisztítás és a hit általi megúzás kapcsolatát alig ha lehet túlhangsúlyozni. Mégis annak az igazságnak a különös elhanyagolását tapasztalhatjuk. Sokaknak alig van valami értelmes gondolatok arról, hogy egyáltalán mit is jelent a szentély megtisztítása. Világosan meg kell értenünk ezt a mindenek felett fontos igazságot ahhoz, hogy megállhassunk az utolsó napokban. A szentély és a vizsgálatítélet tanát Isten népének jól kell ismerni. Mindannyiunknak tudnunk kell, hogy miben áll a nagyfőpapunk tisztsége és munkája. Ugye azt írja is, hogy egyáltalán se fogalmunk sincs, meg még elhanyagoltuk. Aztán nem lehet eléggé túlhangsúlyozni ezt a szolgálatot. Az Isten ezen keresztül szeretné minket sok mindenre felkészíteni, ami előttünk is van. Azt tudjuk, hogy mi bálátorik éppen a főpapi szolgálat? És ha délután lennénk, akkor most jó meg tudnánk beszélni, hogy kinek mi jutna eszébe, hogy mi maradt meg tulajdonképpen, hogy egy teológiai tan, valamilyen ismeret, vagy az életében ez gyakorlattá válik, és úgy maradt meg az életében. De tudjuk, hogy a főpapi szolgálat azt 1840-re kezdte el Krisztus a mennyben, és aki elolvassa a zsidókhoz írt levelet, most nem tudom elolvasni, a zsidókhoz írt levelben mindenki meggyőződött arról, hogy a mennyben van egy szentély, földi szentének a máslata, annak, amit az Isten mutatott Mózesnek, és ami elkészült még ugye a pusztában, aztán később egy Salomon is felépített, és annak a eredeti, ha lehet így fogalmazni, az pedig a mennyben van. És amiképpen a főpap is végezt itt a földön ugye a szolgálatot
zsidók körében egy évben egyszer, hogy megtisztította a szentét, ugyanúgy Krisztus most végz 1844-től a mennyben ezt a munkát, hogy megtisztítsa a szentét, megtisztítsa az ő népét, és végül is az egész földet. Ugye a szentének a megtisztítása magában foglalja, aki odajárul, ahhoz hitárta, hogy megtisztítsa, magában foglalja magát az egész földet, és végül az egész világ mindenséget. Hogy nem lesz bűn. Örökre meg fog szűnni, és Isten el fogja törölni. Mindig elképeszt ez a szolgálat. A zsidókhoz írt levél 9. fejezet 21. verséhez lapozunk. Itt azt mondja a Szentírás, hogy mert nem kézzel csinál szentébe az igazán, csak a másolatában ment be Krisztus, hanem magába a mennybe, hogy most Isten szín előtt megjelenjék érettünk. Tehát ő nem a földibe ment be, hanem a mennybe, ahol van az igazi, és hogy érettünk jelenjen meg. Ugye ez a szó, hogy közben járás, ez nagyon sokszor használjuk, és a múltkor, amikor voltam Máté Szalkán, kérdeztem a testvéreket, mit is jelent ez a közbenjárás tulajdonképpen, és ez a gyakorlatban, ez hogy van? Hát néztünk egymás nagyokat, hogy most mit is jelent ez pontosan? És a gyakorlatban ez számomra miért jó hír? Ez miben segít engem? Krisztus, hogy jár érettem közben? Mit cselekszik abban a szentében? És akkor mindenki nézett, és igazán nem is tudtunk hirtelen mit mondani. Akkor ütött nekem szöget a fejem, hogy ezt jól elfelejtettük. Pedig ezt valamikor tanultuk és ismertük. Ugye, ami folyik a mennyben, most csak nagyon röviden, Krisztus szeretné eltörölni a bűnöket, de ahhoz, hogy eltörölje, meg kell vizsgálni a feljegyzések könyvét, hogy ki alkalik az életébe a bűnöket.

ettől mi komolyan elfordultunk, hitáltal ezt tényleg legyőztük, mi teljesen szembefordulunk vele, és nem akarjuk még egyszer elkövetni. Ha mi ezt tényleg megtettük, akkor azt mondja, hogy eltörli ezt. Ami még folyik, ugye, szeretné eltörölni, szeretné, hogy elpecsételje minket, szeretné minket az elváltozásban részesíteni, szeretné minket az Isten lelkében részesíteni, a késő eső. Egy kicsit szeretném részletezni, mit is jelent az, hogy eltörölni a bűnt. Ez is olyan, hogy mondjam, hát olyan, ez is olyan elméleti dolog, nem? Hát eltörölni, hát Krisztus a mennyben van, mi itt vagyunk, hát most azt se tudjuk, hogy egyáltalán mikor kerül a nevünkre a sor. Meg ha eltörli, akkor most én ebből mit tudok? Tudok én erről valamit? Hogy ez hogy zajlik ez tulajdonképpen? Ez számomra ez elméleti tudás csupán, vagy gyakorlati? El lehetne törölni úgy a bűnt a mennyben, hogy közben az életünkben tovább folytatjuk? Ezt szoktam úgy jellemezni, tudjátok, hogy olyan, mintha a lakást kitakarítanánk, de valaki meg a szemetet inni befele hányni az ablakon. És akkor sosincs vége. Ugye? De mindig takarítok, valaki mindig koszol. Ugye a szentély megtisztítása az azzal, hogy Jézus Krisztus először ma akar minket tisztítani itt. Az ő népét szeretné megtisztítani, és mindazokat, akik hitáltal járulnak hozzá. Ez miért különleges most? Régen nem így volt? Tehát Isten régen is, mikor mi bocsánatot kértünk az Istentől, ha őszintén bántuk a bűneinket, akkor az Isten elvette tőlünk. Nem csak megbocsájtott, hogy jó, megbocsájtak, és most már legyen békességed, hanem azt szerette tőlünk elvenni. Mivel több most a főpapi szolgálat, vagy a papi szolgálattól? Ő Krisztus nem csak, hogy megbocsátja, most is, nem csak, hogy elveszi, de szeretné eltörölni. És tudjátok, amikor azt mondja az írás, hogy mi szeretni eltörölni a szívünkben a bűnt, akkor ez a gyakorlatban hogyan zajlik le? Ugye, mert a könyvből elnézéstek ki tudnánk törölni, ugye, valahogy, de hogyan tudja kitörölni belőlünk? Az időkhoz itt lejön, csak idézem az igéket, ahol esetleg akarjátok leírni, hogy ez mennyire így van. A 26. fejezetben, itt a 9. 26. fejezet, az egész 9. fejezet mondjuk erről szól. A 20. fejezet így mondja a Szentírás, mondja itt Pál, hogy évenként is vittek áldozatot, ugye? De azok nem törölték el a bűnöket, mert különben sokszor kellett volna szenvedni a világ teremtése előtt, így pedig csak egyszer jelent meg az időknek végén, hogy áldozatával eltörölje a bűnt. Ugye Krisztus az áldozatával egyszer és mindenkor eltörölte a bűnt azoknak az életében, akik ezt komolyan veszik. Mit tesz Krisztus azért, hogy eltörölje a szívünkben a bűnt? Vagy kitörölje a természetünkből? Most. Ugye a szolgálat ott van, én itt vagyok. És számomra hogy lehet ezt megragadni, hogy ez a mindennapokban ez gyakorlat legyen? Hogyan tudja Krisztus megtenni, hogy ez számunkra teljesen kézzelfogható legyen? Hát az első dolog az, hogy először is tudatosítja bennünk, hogy most ez a szolgálat folyik. Nyilván, ha nem tudunk róla, akkor eleve kizárt dolog, hogy bármit is tudnánk tenni. Ugye tudjátok, hogy ez a főpapi szolgálatnak a tanítása, aztán más közösségben nem is ismert. Nem is tudják. Fogalmuk sincs róla, hogy most ítélkezés van a mennyben. Azt gondolják, akkor lesz ítélet, mikor Krisztus visszajön. Ez tévedés, mert Krisztus már akkor mindenkinek a jutalmát hoz az ítélet, az most folyik. Most dől el mindenkinek az örök sorsa. Szóval első dolog az, hogy nekünk ezt tudnunk kell. Gyanávált az elég olvastam, hogy nekünk ezt jól kell ismernünk. Nagyon jó. Nem elég az, ha hallottok itt bárkitől valamit erről. Nekünk személyesen, mindenkinek személyesen kell jól megismerni, hogy én, Krisztus és én olyan kacsora kerüljön, hogy gyakorlatilag értsem meg, hogy Krisztus ezt a mindennapokban, ma, holnap után hogyan akarja véghez vinni az életemben. A másik dolog, hogy az Isten fejé minket arra, hogy ha tudjuk ezt, akkor tartsunk önvizsgálatot. Ugye általában, nem tudom, ti hogy vagytok vele, de mondjuk van egy úrvacsor, akkor talán kicsit jobban magunkban nézünk, mert szeretnénk tényleg őszintén az Istennel járulni, és minden bűntől megszabadulni. De hétköznapokban, amikor az Isten úgy munkálkodik bennünk, szóba állunk bizonyos dolgokkal, vagy elhessegetjük magunkra, és hát majd ráérünk majd mi ki.

meg ez talán nem is olyan nagy bűn, vagy nem olyan nagy dolog, vagy egyáltalán hagyja, hogy az ember, hogy az Isten lehat olyan a lelke mélyén. Az Isten hogyan tud bennünk munkálkodni? Ugye tanultuk a múltkor a szombatiskolában is, hogy az Isten lelke az valami hihetetlen mélyre akar lejutni. Az Istennek nem, most nem adhat, hogy egyetlen rossz jellemvonás sem. A történelem Krisztus főpapi szolgált előtt, ugye Ábrám idejében, vagy később is, az volt a különbség, ha akkor valaki mondjuk megszabult minden bűnétől, de utána mégis visszatévedt, volt közbenjáró, és ismét bocsánatot kaphatott. De most olyan időben élünk, amikor tudjuk, hogy ennek a főpapi szolgálatnak van egy ideje. Egy rendelt ide, amikor vége szakad, és nem lesz közbenjáró. Azt most nem játszhatjuk el, hogy engedek az Isten lelkének, aztán megint visszatérek, aztán megint engedek, és megint. Mert egyszer csak vége szakad a közbenjárásnak, és ott állunk, hogy már akkor hiába menjünk oda. Nincsen közbenjárunk, és az Isten nem tudja megbocsájtani. Szóval komolyan kell vennünk az önvizsgálatot, hogy valóban az ember magába tekintsen, és elgondolkozzon az életén, hogy most én így akarom folytatni, hogy így fel, meg le, meg fel, meg le, meg mikor, hogy, vagy én az Istenhez fordulok, én belekapaszkodok, vagy tudom, hogy Krisztus ott van, és most nem csak elveszi, gondoltok bele, hogy ha azt tapasztaljuk meg, hogy az Isten, ha elveszi tőlünk a bűnt, eltörli, hogy az én lényemben az nincs ott. Az milyen, mondjuk egy közös érde, milyen nagy dolog lenne? Ha itt megtapasztalnánk, hogy azok a rossz jellemvonások már nem választanak el minket, hanem közelebb kerülünk egymáshoz, mert nincsen elválaszom. A magánéletünkben pedig, hogy azok a bűnök, amik mindig belestem, egyszer csak nincs ott. Bár megjegyzem, hogy Jézus Krisztus nem csupán arra akar minket elhívni, hogy most bizonyos rossz szokásokkal, gyakorlattal forduljunk szembe. Ő azt szeretné, ha magával a bűnnel fordulnánk szembe. A nagybetűs bűnnel. A foga, hogy ez az életmód, ez egy bűnös életmód. Lehet, hogy teszek jókat, mert nem vagyok mindig rossz, de ez akkor is rossz irányba visz. Én a bűn útját járom. Én nem tettem meg azt, hogy most jó vagyok, holnap meg megengedek magam dolgokat. Vagy ez még belefér a hitéletembe, ez meg nem fér bele. Értetek? Hogy ami bűn, nem élhetek úgy, hogy a bűn útját járom a legkisebb mértékben sem. A bűn nekem legyen utálatos. A bűntől én forduljak el. Teljesen távozzak el tőle. Ugye ez az önvizsgálat, hogy én most mire teszem fel az életemet? Erre akarok haludni? Én komolyan veszem azt, hogy Krisztus most értem, ott van a mennyei szentében, és a szent lelk által most bennem azért munkálkodik, hogy megszabadítsa minden bűntől. Ha most minket nehézségek érnek, ha problémák gyötörnek, ha szembesülünk saját gyarlóságainkkal, ha más szembesít saját gyarlóságainkkal, ha küzdelmeink vannak, ezt tudjátok miért van? Hát pont azért, mert az Isten ma akar minket tisztítani minden bűnt. Akkor látjuk meg, hogy milyenek vagyunk. Hogyan viselkedünk bizonyos helyzetek, bizonyos élethelyzetek. Mi van bennünk? Milyen erős a mi hitünk? Mennyire engedünk a bűnnek vagy a kísértésnek, mennyire nem? Ez minden nap most zajlik. Minden nap ez a küzdelem megvan. És egyre erősebb a küzdelem. Biztos tapasztaljátok is, nem? Egyre nehezebb. Az ember érzi azt, hogy sokszor úgy elvinni a világ. De nagyon elvinni. Isten lelke meg küzdeltünk, hogy nem. Ugye az ördög is a fegyvertárát felmutatja. Ugye az a példa, amikor azt mondja Krisztus, hogy bemegy a erős fegyveres házába, és elveszi a fegyverét, amiben bízott. Tudjátok, mi az a fegyver, amit elvesz? Az a sok rossz szokás, amivel az ördög minket le tud győzni. Szóval Krisztus, hogy ő elveszi. Ne legyenek ilyen fegyverek a kezünkben, amelyeket magunk ellen fordítunk, vagy az ördög ellenünk fordíthat. És ebben a mai napokban, minden napokban ti is tapasztaltok, hogy ez a harc nagyon kemény lenni. A magánéletünkben is, meg a társadalomban is. Kezd elfele válni, ugye, hogy az írás mondja, kezd az Isten népe vagy felsorakozik Krisztusnak a jobbján, vagy ott van a szentek szentjében, és imádkozik, és könyörög, vagy pedig éli a másik látszatvallásos életét. A másik nagyon fontos dolog, hogy ugye most a szombatiskolánk és a szolgálatról szól, mennyire ismerjük mi meg Krisztust úgy, hogy nekem ő a barátom legyen.
Szóval mennyire nekem barátom? Mennyire látom én Krisztus küzdelmét úgy, hogy értsem azt, hogy az ő küzdelme nagyobb volt, mint az enyém. És ne én érezzem úgy, hogy az egész világ rám szakad, és meg az Isten is alig segít. Ugye, mert néha így gondoljuk, nem? Elvisznek a terhek, a bajok, a problémák, vagy éppen a jólét, akinek éppen jólét van, és könnyebben fogja fel. Mennyire érezzük azt, hogy lássuk azt, hogy Krisztus keresztje, hogy ott van előttünk, hogy ő szeretne minket, ahogy most azt is olvastuk, hogy ő minden szenvedésüket szenvedte, hogy ő szeretne minket megszenvedni, és meg is tud, ha akarjuk, ha hit által elfogadjuk. Gondoljuk bele, hogy minél jobban látjuk Krisztusnak az életét ezt a földön, annál inkább arra fele húz, hogy mi azt az életet éljük, és szeretnénk tényleg megszabadulni a bűntől. A bűnt akkor látjuk bűnnek, ha látjuk, hogy ezt mit tett a bűn Krisztussal, és mit tesz az emberisége, és mit tesz velünk is. Ha az ember ezt látja, akkor ő nagyon az Istenbe akar kapaszkodni, és ő nem akar ezen az úton járni, mert tudja, a bűn az halált nemz, és pusztulást. Ugye azt is látjuk, hogy ebben a sorrendben ugye volt az, hogy ismerjük, megismerjük a főpapi szolgálatát, önvizsgálatot tart az ember, nem csak úrvacsorakor, ugye, hanem minden nap tulajdonképpen, amikor az Isten csak rámutat valamire, és akkor nem mentegeti. Krisztust igazán ma akik ismerni Krisztusnak az áldozatát, sokkal mélyebben, mint ahogy eddig gondoltunk. Tudjátok, néha olyan felületesen beszélünk Krisztus áldozatáról. Krisztus meghalt értünk, Krisztus szeret minket, Krisztus szenvedett értünk, de ez üres lesz és semmit mondó. Bele tudok én tekinteni egy kicsit a mélységeiben? Ugye az 1800-ben pont ezt mutatja, mert Krisztus megmutatta, hogy mit jelentett neki itt emberként értünk küzdeni. És nekem személyesen, nekem akarja mutatni, hogy én te érted küzdöttem személyesen, és én meg tudlak menteni. De nekem is kemény küzdelem volt. De nekem egyedül kellett tapostom a borsajtót, neked meg velem kell. Én egyedül feszítettem meg, de én veled vagyok, ha megfeszítettnek a bűnnek. Neked nem kell egyedül meghalnod. Nagy különbség. Hogy ezt mennyire így fogja fel az ember. És még egy dolog, ami mi kell, hogy minket még késztessen arra, hogy mi tényleg komoly vegyük a szentélyi szolgáltat, hogy mi minden rossz vonástól szeretném megtisztulni. Szeretném felolvasni ezt a részt a 160. oldalról, mert tudjátok, mi motivál minket? Mi az indíték? A félelem, hogy elveszhetünk? Félelem a jövőtől? Vagy szeretjük az Istent, és a szeretet indít arra, hogy mi ne bántsuk azt, aki az életet ott érettünk? A 160. oldalról én is szeretnék felolvasni még ezzel kapcsolatban. Az Isten iránti tisztelet ténylegesen mennyilakozik népének jellemében, és az Úr tisztelete és trónja sértetlenség iránt tanúsított figyelmen és törődésen kívül semmilyen más indíték nem tudja elvezetni Isten népét az önzés és a bűn feletti győzelemre. Ez az indíték azonban hatalommal teljes. Ez a lelkület és gondolkodásmód nem más, mint maga az új szövetségi hit. Értitek, hogy mi kell, hogy az embert indítsa? Ugye, hogyha a családban valakit becsmérelnek, azért kiállunk ellene, nem szeretjük, ha bemocskolják a nevét. Na de milyen csúnya, hogyha én hozok szégyent a családra? Ugye, az se egy szép dolog. Ha csak így emberi viszonyban nézzük. Az Isten, aki a szeretet, akit mi elfogadtunk és hit által befogadtunk, aki minket kiemelt ebből a sötét világból, nem az, hogy nincs, hogy az Isten neve most gyalázol ezen a földön? Hát ugye kétféleképpen majd gyaláz Isten a földön. Valakon nyíltan szidják az Istent, és vádolják az Isten, van a mennyben, akkor miért ilyen? Ez a időzőtélve, ez a jobbik. Mert ez legalább szembeegy és egyenes. Van a másik, ami nagyon alattomos és aljas, hogy az Isten nevét felhasznál, beszélnek az Isten olyan dolgot, ami hazugság. És meggyalázzák az Isten nevét. Amikor ugye nagyokat mondó szájon sokat szól a felséges ellen, és a nevében beszél. Amikor az Isten nevében ugye a világban mondanak és tesznek olyan dolgokat, ami Istennek semmi köze hozzá. És ha mi szeretnénk, hogy az Isten neve, az, ugye az Isten vád alatt van. Vád alatt van a sátán részéről, vád alatt van az emberiség részéről, és az ítéletben, amikor Krisztus ugye eltöli minden ember bűnét, mégis az Isten is oda kerül, és őt is fel kell menteni. A sátán őt is vádolja. És a világ is vádolja, hogy az Isten igaz, szent és jó.
És az Isten rajtunk keresztül szeretné márnézést önmagát felmentetni. Hogy ő nem olyan. Ugye most olvastuk a szombatiskolai, Jézus Krisztus azért jött el, hogy pont bemutassa az atyát. Mert torz fogalmaik vannak az embereknek. Mi a mi dolgunk? Nekünk nagyon vigyázni kell arra, hogy nekünk az az indíték vezessen, hogy ne hozzak szégyent az Isten nevére. Ne mocskoljam én is bazza, hogy csak könnyelmű vagyok. Hogy felelőtlen vagyok. Hogy megmagyarázom. Hogy engedek neki. Hogy kényelmes vagyok. Meg van nekem most éppen elég dolgom, most nem érkezek az Isten dolgával foglalkozni. Az nagyon meg kell gondolnunk. Az Isten nevét is gyalázzák a pogányok között. És hogy mi az írás miatt akkor gyaláztatjuk az Isten a pogányok között, mondja az Úr Jézus, hogy mi hogyan élünk a mindennapokban. Az Isten rajtunk szeretné bemutatni, hogy ő milyen. És végül szeretni, hogyha eltőle a bűneinket, tudjátok ezen, hogy mivel fog járni az egyén életünkben? Azt mondja Vagonel, hogy nem fog az eszünkbe jutni, hogy bűnt kövessünk el. Nem halatlan dolog? Most eszünkbe jut, ugye? Automatikusan. Nem fog eszünkbe jutni, hogy bűnt cselekedjünk. Azt mondja, eszünkbe fognak jutni régi vétkek, de azt mondja, azok idegenek lesznek, mintha nem is mi követtük volna el. Attól, hogy távol állunk. Nem fog eszébe jutni. Gondolj, hogy mennyit küszködünk sokszor a saját rossz tulajdonságunkkal. Az Isten mit szeretne elérni? Hogy még csak eszünkbe se jusson az, hogy mi bűnt cselekedjünk. Itt a Földön. Nem nagyszerű dolog? Krisztus ezt a szolgálatot végzi. Ha mi ezt hittel követjük őt a Szentek Szentjében, megcselekszi a legkisebbel is. A legkisebbel is. Aki őt hitáltal követni, megteszi. És szeretné ugye eltörölni a bűnt. Még egy befejező gondolat. Tudjuk azt, hogy ugye mondjuk, hogy eltörölni. Tudjátok, hogy mi alapján lehet eltörölni a bűnöket? Az nem olyan, hogy már nem egy administratív dolog, már elnézés, hogy hát akkor megnéztük, megvizsgáltuk, eltöröltük. Hát, ez nem így van. Hogyan olvastuk, hogy mi a Bibliában és a zsidókhoz itt olvashatjuk, hogy mikor felszentették a sátort, akkor mit csináltak, mivel szentelték fel? Amikor Mózes megépítette a pusztában. Azt ugye vérrel hintették meg. És mit ír az ige? Mert minden vérrel tisztítatik meg. Vér nélkül nincs bűnbocsánat. Azaz ne felejtjük el, hogy Krisztusnak ez nem egy adminisztratív tevékenység. Amikor azt mondja, hogy én el akarom törölni a vétkeret, azt mondja, én az alapján tehetem meg, hogy az életemet adtam érted. És meghaltam a te bűneid miatt. Becsülöd ezt, vagy nem? Akarsz megtisztulni, vagy nem? Vagy megveted azt, hogy én meghaltam, érted, és téged ez nem foglalkoztat, vagy nem érdekel. Vagy könnyen veszed. Vér nélkül nincs bűnbocsánat. Vér nélkül nem tudja, vér nélkül Krisztus például nem lehetett volna a főpap. Azt mondja, maga magát áldozta fel azért, nem úgy, mint a főpap, aki vitt áldozatot, ugye? Ő nem magát vitt, hanem vitt egy állatot. De ő maga magát áldozta, és azt mondja, maga vérén ment be egyszer és mindenkorra a szentébe, hogy nekünk örök váltságot szerezzen. Mindig a vér az alap, ezt soha ne felejtsük. Ugye azon az úrvacsora, pontosan a bor arra mutat, ugye most. Hogy most is, amikor úrvacsorát veszünk, akkor ne felejtsük el, hogy azért, mert ő meghalt. A bor erre emlékeztet. Nem élhetünk úgy a minden napokban, hogy hát az Istennek végül is az a dolga, hogy megbocsásson, meg szeret, akkor megbocsájt. De mindig a vér tisztít meg. Az Isten megbocsásson neki, le kellett jönni a földre, és meg kellett halni, és nem is akármilyen, akárhogy. Nem vehetjük könnyen a megbocsátást. Kedves testvérek, még sok mindent mondhattam volna, csak az idő elhaladt, és ugye az úrra csütörtökön van. Én azt kívánom mindenkinek, hogy vegyük elő üzenetet, folyamatosan legyen a homlokterünkbe, mélyedjünk el benne, hogy tényleg ott legyünk Krisztussal a Szentek Szentjébe, hogy megtapasztaljuk azt az örömet, azt a jó írt egyszer az életünkben, hogy nem gondolunk arra, hogy bűncselekedjünk, és azért, mert az az indíték vezet minket, hogy ebben a gonosz világban, a egyre nagyobb a sötétség, az Isten jellemét igazán tudjuk bemutatni. Ugye az elpecsételés pont ezt szimbolizálja. Az Isten jelleme az elpecsételés, hogy ránk nyomja. És az elpecsételés, meg tudjátok mivel egyenlő, az meg a késő esővel. Akit az Isten elpecsétel, azok nyerik el a késő esőt. És tudjátok, hogy miért kell az elpecsételés? Mert csak az Isten azzal tudja rányomni a pecsétet, aki tisztán az ő jellemét tükrözi vissza, mert az Isten, mikor Krisztus, mikor eljön, és akik reméljük, élve érjük meg,
nem tudja elváltoztatni a bűnt. Nem tudja elváltoztatni. Egy mozdulat nem egy, hogy elváltoztatom a bűnt, mert nem vagy bűnös, vagy én majd elváltoztatom. A bűnt nem változtatja az Isten, csak azt, aki valóban megtisztult, és megférett minden bűnétől. Én azt kell, hogy ilyen lelkülettel és valóban hittel vegyük az úrvacsorát is, hogy mert az úrvacsoránk se az, ami 1844 előtt volt. Azt ne felejtsétek el. 1444 óta az úrvacsorá azért van, hogy ne forduljunk mindig vissza. Mikor most úrvacsorát veszünk, az Isten most el is akarja törölni. Előtte még nem volt bűneltörlés. És úgy vegyük, hogy fogadjuk meg, és kössük magunkat erősen ahhoz, hogy tökéljék-e, vagy az Isten most minden bűntől megtisztít, nem akarjuk az Isten, vagy a bűn útját járni. Mi szeretnénk Krisztussal maradni a Szentek Szentjében, hogy valóban tiszták és igazak lehessünk. Amen.

Nagyon sok szeretettel köszöntöm a gyülekezetet. Nyissuk meg Bibliánkat a római levélnél, keressük ki a római levél 15. fejezetét, és olvassuk fel először, utána gondoljuk végig, beszéljük meg az első 7 verset. A római levél 15. fejezetének az első 7 versét olvasom. Tartozunk pedig mi az erősek, hogy az erőtelenek erőtlenségeit hordozzuk, és ne magunknak kedveskedjünk. Mindegyikünk az ő fele barátjának kedveskedjék, annak javára, épülésére. Mert Krisztus sem önmagának kedveskedett, hanem amint megvan írva, a te gyalázóid gyalázásai hullottak rám, mert amelyek régen megirattak, a mi tanulságunkra irattak meg, hogy békességes tűrés által és az írások vigasztalása által reménységünk legyen. A békességes tűrésnek és vigasztalásnak Istene pedig adja néktek, hogy ugyanazon indulat legyen bennetek egymás iránt Krisztus Jézus szerint, hogy egy szívvel, egy szájjal dicsőítsétek az Istent, a mi Urunk Jézus Krisztus atyát. Azért fogadjátok be egymást, amiképpen Krisztus is befogadott minket az Isten dicsőségére. Kedves gyülekezet, a római levél egyik legértékesebb szakaszát olvastam fel most ebben a 7 versben. Ha közvéleménykutatást tartanánk, hogy kinek melyik rész a legértékesebb a római levélből, lehet, hogy kevesen jelölnék meg ezt a 7 verset. Van, aki azt mondaná, hogy a hitáltali megigazolásról szóló rész számára a legértékesebb. Van, aki az első fejezetet jelölné meg, abban is azt a verset, hogy nem szégyellem Krisztus evangéliumát, Istennek hatalma az minden hívő üdvösségére. Ismét mások más szakaszt jelölnének meg. Én szeretném a figyelmetekbe ajánlani ezt a 7 verset. Azon belül is a 7. verset, a legutolsó verset, amit olvastam. Fogadjátok be egymást, amiképpen Krisztus is befogadott minket az Isten dicsőségére. Kedves gyülekezet, kedves testvéreim, nem egyszerű dolog a befogadás képessége. Legalábbis az a befogadás, ahogyan Krisztus fogadott be bennünket. Mert valamilyen befogadási képességgel mindenki rendelkezik. A világon élő minden ember gyakorolja a befogadás képességét, de mondjuk azt, hogy ez nem Krisztus befogadási képessége, nem Krisztus befogadó készsége, hanem másként fogadja be a világ az ő barátait, az ő társait, és másként Krisztus azokat, akik rászorulnak arra, hogy vele együtt legyenek. Az emberi és az isteni befogadó készség és képesség az különbözik egymástól, és nekünk az isteni befogadó készséget, Jézus Krisztus által bemutatott befogadó képességet kell kérnünk, elfogadnunk, gyakorolnunk itt a gyülekezetben is, és a tágabb környezetben is. Sajnos tényként kell megállapítani, hogy az egyházban és a gyülekezetben legtöbbször az emberi befogadó képességet gyakoroljuk. Nem azt, amiről így szólt Pál apostol, hogy amiképpen a Krisztus is befogadott bennünket. Szeretném elmondani a határköveit először is annak a befogadó képességnek, amit a világ gyakorol, és amelyet olyan természetes módon nyilvánítunk ki mi is az emberi kapcsolatainkban. Milyen határkövei vannak ennek a befogadó képességnek? Hát elsőnek megjelölném a szimpátiát, a kedvességet. Könnyen befogadjuk azokat az embereket, akik számunkra szimpatikusak, akik számunkra kedvesek, mert azonos karakterrel rendelkeznek, mint mi. És egy törvényszerűség az, hogy a hasonló a hasonlóhoz vonzódik,
És akkor, amikor emberi kapcsolatainkban megnyilvánul az, hogy kit fogadunk el, és kit nem, ki az, aki számunkra szimpatikus, ki az, aki taszító, a befogadó képesség szempontjából, akkor legtöbbször ez érvényesül, hogy milyen jellemmel rendelkezik, mennyire befogadható az ő megnyilvánulása számomra. De az is előfordulhat, hogy nem hasonlít az ő karaktere, az ő megnyilvánulása az én megnyilvánulásaimhoz. Lehet, hogy valami olyan tulajdonsága van, ami különbözik az enyémtől, én is szeretnék olyan lenni, szeretnék olyan vagány lenni, mint ő, de félénk visszahúzódó a természetem, és ezért szívesen tartózkodok az ő jelenlétében, és szívesen barátkozok vele. Ez tehát az emberi befogadó képesség egyik oszlopköve, hogy be tudjuk-e fogadni a másikat, hogy mennyire szimpatikus, mennyire kedves számomra az ő megnyilvánulása. A másik szintén nagyon fontos dolog, amit megfigyeltem ezen a területen, hogy annak a személynek, akit én nekem el kellene fogadnom, annak igaza van-e. Nagyon fontos dolog. És ez általában határkő is szokott lenni, hogyha szerintem igaza van, akkor könnyen el tudom fogadni, ha nincs igaza, akkor számomra nem elfogadható és nem befogadható. Erre majd később szeretnék még visszatérni, és szeretném megemlíteni a harmadik nagyon emberi kritériumot a befogadás vonatkozásában, és ne sértődjünk meg rajta, de emberek vagyunk. Ez is nagyon sokszor megnyilvánul a mi befogadó képességünkben, hogy milyen érdekem fűződik hozzá, hogy el tudom fogadni a másikat. A rövid vagy hosszú távú érdekeimet nem sérti-e a vele való kapcsolat. Ezek tehát az emberi befogadó készség és befogadó képességnek a határai, kritériumai. Ezeket azért tartottam szükségesnek elmondani, hogy hasonlítani tudjuk a Krisztus befogadásához. Mert Pál apostol arra szólítja fel a római gyülekezetet, hogy tanulják meg a Krisztus befogadását, és sajátítsák el, kérjék el az Istentől. És hogyha elkérik, akkor használják. Minden levélben, minden újszövetségi levélben feltárul annak az adott gyülekezetnek a gyengéje. Én azt állapítottam meg a római gyülekezetről, hogy a római gyülekezetnek ez volt a gyengéje. Hogy nem tudták gyakorolni a befogadás képességét egymás iránt. És az a gyülekezet, amelyikben meghasonlás van, ahol a gyülekezeti tagok nem tudják egymás iránt gyakorolni a befogadás képességét, vagy az az egyház, amely tagjaiban nem tudja gyakorolni egymás tagjai között a befogadás képességét, az teljesen alkalmatlan arra, hogy befogadja a kívülállókat, befogadja azokat, akik most ismerkedik meg az Úr Jézus Krisztusnak az evangéliumát, és így Sátán eléri a célját, és nem tudja a közösség hathatósan hirdetni az evangéliumot, erővel hirdetni az evangéliumot. Engedjétek meg, hogy mielőtt a szöveget alaposabban átnézném veletek együtt, néhány mondatot szóljak a római gyülekezetről. Ha végigolvassuk a levelet, kiderül belőle, hogy Pál még nem járt Rómában. A harmadik misszió útja vége felé írta ezt a levelet, akkor, amikor tervezte, hogy majd elmegy Spanyolországba, Hispániába, le is írja ott a levélben, hogy az a szándéka, hogy úgy megy el majd Hispániába, Spanyolországba, hogy úgy bejti Rómát, és megismerkedik a római gyülekezettel, hogy egymás hite által épüljenek. Nagyon sok gyülekezetet Pál apostol alapított, a római gyülekezetet nem Pál apostol alapította. Viszont a 16. fejezetből kiderül, hogy nagyon sok rokona élt ott, nagyon sok ismerőse, barátja, akikkel együtt dolgozott,
a misszió útjai során. Tehát nem volt számára ismeretlen a római gyülekezet, de személy szerint még nem járt ott. Így utólag visszatekintve ismerve az apostolok cselekedete leírását, egyáltalán nem úgy alakultak a dolgok, ahogy Pál apostol ezt eltervezte. Elment Rómába, és megismerte a római gyülekezetet, de nem úgy, ahogy ő ezt eltervezte, mert a harmadik missző útja végén, amikor felvitte az adományokat Jeruzsálembe, akkor őt fogságba ejtették, és jóval később, mint rabot, fogolyt vitték el Rómába. A római gyülekezetről is hadd mondjak néhány mondatot. A római gyülekezet az eredetileg egy heterogén gyülekezet volt, és hogyha most a témánknál akarunk maradni, akkor szeretném elmondani, hogy a befogadó készség szempontjából egy óriási problémát jelentett ez a heterogén állapot, hogy részben zsidó keresztényekből állt a római gyülekezet, részben pedig pogány keresztényekből. Hogyha olvasok a római levélnek az első három fejezetét, rögtön kiderül belőle, hogy Pál apostol nagyon részletesen foglalkozik ezzel a témával, hogy most pogány keresztények, zsidó keresztények, van-e elválasztó vonal, nincs elválasztó vonal, hogyan kell befogadni egymást, és mi az, ami segít a másiknak az elfogadásában. Tehát ez volt az egyik olyan dolog, ami időlegesen megoldódott ugyan, a történelem rajtuk kívülálló okok miatt homogénné vált a római gyülekezet, mert Claudius császárnak volt egy olyan rendelete, és ez nem a keresztények miatt volt, hanem általában a zsidók miatt, hogy kitiltották a zsidókat Rómából, tehát akik származás szerint zsidók voltak, és így a zsidó keresztényeknek is el kellett hagyniuk Rómát. A keresztény gyülekezet homogénne vált egy időre, csak pogány keresztényekből állt a gyülekezet. De hát egy problémát nem így kell megoldani, hogy eltávolítjuk azokat, akik nem tudják elfogadni a másikat, hanem úgy, hogy elvesszük az Úr Jézus Krisztustól a befogadás képességét, a befogadás készségét, és megtanuljuk, és gyakoroljuk azt. Idővel azután a zsidó keresztények visszatérhettek a városba, és így már heterogénné vált újból a római gyülekezet, de akkor már a zsidó keresztények kisebbségben voltak, de ettől még nem oldódott meg így a probléma. A probléma igazi megoldása az, hogyha megtanuljuk becsülni a másiknak az értékeit, és Krisztus megváltott gyermekeiként tekintünk azokra a testvéreinkre is, akik emberi mérték szerint nem befogadhatóak, mert vagy nem szimpatikusak, vagy nincsen igazok, vagy pedig sértik az én érdekeimet. A másik ilyen probléma a római gyülekezetben az volt, hogy a 14. és a 15. fejezetet végig gondolva voltak olyan testvérek, akiknek nem volt igaza, vagy kicsit visszamaradtak a hit gyakorlásában. Pál apostol is nagyon szépen, nagyon finoman mondja, hogy erőtlenek a kereszténységben, erőtelenebbek, mint én vagyok. Hát kik a hitben erősek, és kik a hitben erőtelenek? Hitben erősek, akiknek igazuk van, és akik meg tudják valósítani a felismert bibliai igazságot. A hitben erőtelenek pedig azok, akik vagy nem jutottak el még arra a szintre, amilyen szinten én állok, vagy az erős hitűek állnak, vagy bizonyos dolgokban nincs igazuk. És Pál apostol foglalkozik ezzel a kérdéssel, most nem akarom részletezni, egyéni olvasmányainkban érdemes végig olvasni a 14. 15. fejezetet, a Korintusi levél is foglalkozik ezzel a témával, hogy akkor és ott, abban a helyzetben kik azok, akik hitben erősek, kik azok, akik hitben erőtlenek. Minden esetre így kezdi a 15. fejezetet Pál apostol, hogy tartozunk pedig mi az erősek, hogy az erőtlenek erőtelenségeit hordozunk, és
ne magunknak kedveskedjünk, tartozunk. Nem akarom, hogy bárki is felemelje a kezét, de csak költői kérdésként mondom el, hogy vannak itt a gyülekezetben olyanok, akik adósok, akiknek van tartozások a valamelyik bank felé, vagy esetleg hittestvéreik felé. Biztos, hogy vannak. Ilyen nagy közösségben, mint a győri gyülekezet, a számok törvénye alapján biztos, hogy akad, akinek van adóssága, van tartozása. Mindannyian adósok vagyunk az Isten felé, az egyértelmű. Lehet, hogy egymástól is kérünk kölcsön, lehet, hogy banki adósságunk van. Egy biztos, hogy a tartozás, az adósság az egy nagyon nyomasztó érzés annak, aki az adósság csapdájában van. Ez egy feszültséget, egy belső feszültséget jelent, amely akkor oldódik fel, amikor a tartozás kiegyenlítést nyer, amikor az adósság megszűnik. Ma különösen azok, akik deviza alapú kölcsönt vettek fel, és megváltoztak a gazdasági, politikai körülmények, nagyon kényelmetlenül érzik magukat, hogyha nem tudták visszafizetni, visszatörleszteni az adósságokat. És igazából ez a rossz belső érzés akkor szűnik meg, hogyha a tartozás megszűnik. Pál apostol azt írja a római gyülekezetnek, hogyha konfliktus helyzet van a gyülekezetben, vagy az egyházban, akkor egy tartozás alakul ki. És érdekes módon nem azok az adósok, akik rosszat cselekedtek, vagy hitben erőtelenek, hanem azok az adósok, akik hitben erősek. Akik úgy gondolják magukról, hogy nekik van igazuk abban az adott konfliktus helyzetben. Legyen az akár bálványáldozati hús fogyasztásának, vagy nem fogyasztásának a kérdése, vagy bármilyen megosztó tényező. Akkor és ott, abban az időben a zsidó-keresztény, pogány-keresztény, körülmetélkedés, körül nem metélkedés, részvétel a ceremóniákon, rész nem vétel a ceremóniákon, nagyon sok olyan dolog volt, ami megosztó tényező lehetett, ami vitakérdés volt. Most tulajdonképpen nem az a célunk és feladatunk, hogy kielemezzük, hogy akkor és ott kinek volt igaza. Valamelyiknek lehet, hogy igaza volt. Pál apostol viszont azt mondja, hogy a hitben erősek, azok adósságot halmoznak fel, méghozzá az Úr Jézus Krisztus magatartása miatt, mert az Úr Jézus Krisztus nem azt vizsgálta, hogy kinek van igaza az Isten-ember konfliktusban. És hogyha azt érvényesítette volna, akkor az emberek számára nincs üdvösség. Pál apostol azt mondja a római gyülekezetnek, hogy az Isten az egyházat azért alapította, hogy az üdvösség jó hírét, lehetőségét eljutassák az emberekhez, nem pedig azért, hogy kinyilvánítsák azt, hogy mi az igazság, és az igazság alapján nem lehet üdvözölni. Tényleg az igazság alapján nem lehet üdvözölni. Ha az Isten azt veszi számításba, hogy mikor jutunk el saját erőnkből az ő igazságára, akkor soha senki nem fog üdvözölni. Jézus ezért azt mondja Pál apostol, nem magának kedveskedett, és ez a szakasz, amit most én itt felolvastam, testvére a Filippi levél második fejezete, 5. versében kezdődő himnusznak. Ezt talán nem olvasom fel, mindannyian ismerjük, hogy az az indulat, az az indíték, az a gondolkodásmód, az a motiváció legyen bennetek, amely az Úr Jézus Krisztusban is volt, aki amikor Istennek formájában volt, nem tekintette zsákmánynak azt, hogy ő az Istennel egyenlő, hanem megüresítette magát. Teljesen párhuzamos ezzel a szakasszal, a római levél 15. fejezetében leírt versekkel, hogy Jézus nem magának kedveskedett, hanem megüresítette magát, az érdekeket félretéve lejött ide az ellenség területére, emberi formát vett fel, és amikor olyan állapotban találtatott, mint ember,
akkor engedelmes volt halálig, még pedig a keresztfának haláláig. Itt Pál apostol ebben a szakaszban kiegészíti azzal, hogy nem önmagának kedveskedett, hanem amint megvan írva, oda ment azok közé, a teremtményei közé, emberek közé, akik gyalázták őt. Gyalázták. Nem tudom, hogy az emberi konfliktus helyzetekben, akár gyülekezetben, akár kívülállók között, vagy kívülállók felé, hogyha valamilyen konfliktus helyzet előadódik, akkor előfordul-e ilyen, hogy gyalázás. Mit jelent ez a szó, hogy gyalázás? Megnéztem az újszövetségi szómagyarázatot és a magyar értelmező szótárt és a gyalázattal, a gyalázással kapcsolatban. Hát bizony elég sokszor előfordul ez is, amikor leszóljuk a másikat, megvető távolságtartás van bennünk, vagy ahogy az értelmező szótár mondja, hogy a becsületen súlyos sérelmet ejtünk túlzó szavakkal. A gyalázkodás, az pedig ugye egy gyakorító képzővel még fokozza ezt a helyzetet, mert ismétlődően megcselekesszük ezt azokkal, akiket nem tudunk befogadni, vagy akikkel nem tudunk egyetérteni. Mit tett az Úr Jézus Krisztus? Oda ment azok közé, az emberek közé, hogy biztosítsa őket a befogadó készségéről, az ő szeretetéről, akik gyalázták őt. És tulajdonképpen ez a mi üdvösségünknek a záloga és lehetősége, mert így kapjuk meg azt a lehetőséget, azt a szabadságot az Istentől és az Úr Jézus Krisztustól, hogy azok a jogos vádak, azok a jogos szemrehányások, amelyek bennünket kellene, hogy érjenek, azok nem fognak elhangozni az ítéletben. Mert azok a gyalázatok, azok a gyalázkodások, azok mind az Úr Jézus Krisztust érték, ő önként lemondott arról, hogy neki van igaza. A befogadást nem gyakorló, vagy a befogadó készséget nem gyakorló ember általában mindig úgy érzi, hogy neki igaza van. És hadd mondjam el, hogy amikor én ebbe egy kicsit mélyebbre ástam, akkor rájöttem, hogy tényleg igaza van annak az embernek, aki nem tudja gyakorolni a befogadást. Tényleg igaza van. Két példát szeretnék elmondani ezzel kapcsolatban. Egy újszövetségi és egy ószövetségi példát. Az újszövetségi példa az egy példázat, Jézus Krisztusnak a tékozló fiúról szóló példázata, ugye elveszett drakma, elveszett juh, elveszett fiú. Ott van a tékozló fiúnak az idősebb testvére, aki nem tudja gyakorolni a befogadást. Az édesapa az gyakorolja a visszafogadást, a befogadást. És hogyha én most megkérdezlek benneteket, hogy azokban a dolgokban, amit az idősebb testvér elsorolt, hogy miért nem megy be oda abba az örömteli ünnepségre, igaza volt ezekben a dolgokban az idősebb testvérnek? Tényleg eltékozolta az öccse a vagyont? Tényleg paráznákkal emésztette fel a vagyont? Igaz volt az, hogy az ő számára nem rendezett ilyen nagy ünnepséget egyszer sem az édesapa? A befogadást nem gyakorló embernek általában igaza szokott lenni. Ezért nem megy a befogadás képessége, mert nekem van igazam. És az igazság fog csorbát szenvedni akkor, hogyha én befogadom a másikat. Egy ószövetségi példát is engedjétek meg, hogy elmondjak. A befogadás képességével kapcsolatban. Dávid korában nagyon hullámzó volt ez a dolog, hogy tudták gyakorolni a befogadás képességét, hol tudták gyakorolni, hol nem tudták gyakorolni. Viszont a hasonló hamar megtalálta,
És Dávidnak volt egy nagyon jó barátja, akit úgy hívtak, hogy Akitófel. Ismerős számunkra, ugye ez a név, hogy Akitófel. Ez az ember nem csak jó hívő volt, mintahívő volt, hanem nagyon okos ember is volt, Dávidnak a fő tanácsadója. Egy idősebb ember volt, Dávidnál sokkal idősebb volt. És mintahívő volt abban a vonatkozásban is, hogy az ő gondolkodásmódja, az ő tudása, az nem csak, hogy oda lett állítva Dávid szolgálatába, hanem kirakatba való volt az egész nép számára. Volt Akitófelnek egy fia, akit Eliámnak hívtak, aki szintén hívő ember volt, komoly hívő ember volt, és nem csak hívő volt, hanem Dávid hadvezérei tábornokai közé tartozott. Hogyha elolvasok Krónikák könyvében, hogy kik voltak Dávid hadseregében a vitézek és a vezetők, a tábornokok, akikre rábízták a seregnek a vezetését, ott találjuk Akitófel fiának, Eliámnak a nevét is. Sőt, nem csak a Eliámnak a nevét találjuk ott a tábornokok között, hanem Eliám vejének a nevét is. Eliámnak ugyanis volt egy lánya. Hogy hívták Eliám lányát? Valaki tudja? Úgy hívták, hogy Becsabé. A vejét pedig úgy hívták, hogy Uriás. Aki ráadásul nem is zsidó származású volt. De csatlakozott Isten népéhez, megismerte Isten népét. És nem csak, hogy úgy elvegyült valahogy a sokaságban, hanem ő maga is a bibliai történetekből kiderül, nagyon komoly megszentelődésen ment keresztül, és hűséges volt az Istenhez. A történetet mindannyian ismerjük, hogy mi történt Becsabé és Dávid között. És az a barátság, amely Dávid és Akitófel volt, között volt, tehát Becsabé nagypapája és Dávid között, az hirtelen fagyos távolságtartássá változott. Akkor, amikor Akitófel végig gondolta azt, hogy mit csinált az ő barátja az ő unokájával, és látta azt, hogy nem gyakorolnak ítéletet felette, és látta azt, hogy hogyan követi el hibát hibára Dávid a gyermeknevelésével kapcsolatban, azt, hogy hogyan viselkedik,

oldalára állt. Ha emberileg nézzük, megkérdezem, igaza volt-e Akitó felnek? Képzeljétek bele magatokat abba a Csonka családba. Az ő missziójuk az egy példaértékű volt, akkor, amikor a Hitteus Úriás oda csatlakozott abba a családba. És ott volt egy nagypapa, ott volt a fia, ott volt Becsabi, immár Dávid felesége, és ott nézik egymást, és kérdezik, hogy hát hol van itt az igazság? És jön Absalon, és azt mondja ott a népnek, hogy hát az én édesapám az nem tud igazságot szolgáltatni. Ha engem megtennétek királynak, én tudnám, hogy hogyan kell igazságot szolgáltatni. És a nép szíve hajlik oda Absalon felé, és egyre többen mondják, csóválják ott a fejüket, hogy hát tényleg Dávid alkalmatlan a királyságra. Sokkal jobb lenne, hogyha Absalon lenne a király. És akkor Akitó fel, és még egyszer szeretném mondani, úgy, ahogy az idősebb testvérnek, Akitófelnek is igaza volt, akkor, amikor azt mondta, hogy ilyen meg olyan ember Dávid, meg mit érdemelne Dávid, csatlakozott Absalonhoz. Nem tudta gyakorolni a krisztusi befogadásnak a képességét. Mert általában az erőtelen emberek nem érdemlik meg azt, hogy befogadjuk őket. Nem érdemlik meg a barátságunkat. Nem érdemlik meg azt, hogy együtt dolgozzanak velünk. El tudjuk mondani azt, hogy miért, és esetleg még túlzó módon ki is tudjuk színezni, ki is tudjuk kerekíteni, hogy miért alkalmatlanok az együttmunkára, a gyülekezeti tagságra, a barátságra, a testvériségre, arra, hogy ne segítsünk nekik. Tartozunk pedig mi az erősek, hogy az erőtlenek erőtelenségeit hordozzuk, és ne magunknak kedveskedjünk. Tudnilik, mindegyikünk az ő fele barátjának kedveskedjék annak javára és épülésére. Ez is egy ilyen elgondolkodtató kifejezés, hogy fele barát. Nem nagyon szoktuk alkalmazni már a köznapi beszédben, hogy fele barát. Még abban az időben, amikor Károli lefordította a Bibliát, ez egy használatos szó volt, hogy felebarát. Hát kit nevez a Biblia felebarátnak? A újszövetségi görög szómagyarázat szerint a plésion azt jelenti, ez a görög szó, hogy a szorosan mellettem álló ember, akinek szüksége van rám. Ismerjük mindannyian. Ugye az Úr Jézus Krisztus példázatát az irgalmas szamaritánusról, aminek az előzménye az volt, hogy odament valaki megkérdezni Jézus Krisztust, hogy melyik a két legfontosabb parancsolat, és ugye a két legfontosabb parancsolat az, hogy szeretni Isten teljes szívből, teljes lélekből, másik, ami hasonló ehhez, hogy fele barátodat pedig úgy szeresed, mint saját magadat. Ugye ebben is benne van a Római Levél 15. fejezetének az első 7 verse, hogy úgy szeresd a te fele barátodat, a te társadat, mint saját magadat. De ki az én fele barátom? Kérdezett vissza a kérdező Jézus Krisztus, és erre mondta Jézus válaszul a irgalmas samaritánusról szóló példázatot, amit ezzel a kérdéssel fejezett be, hogy mit gondolsz, hogy ki volt a fele barát. Ki volt. És aki hallotta a példázatot, az rögtön meg tudta válaszolni, hogy az, aki felfedezte azt, hogy a másik embernek szüksége van rám. Nem azt, hogy igaza van-e a másik embernek, hanem hogy szüksége van-e rám. Ugye, amikor mi is megyünk el a koldusok mellett, Budapesten nagyon sok szerencsétlen ember van, akkor rögtön meg átvillan az agyunkon, hogy vajon mi juttatta ide ezt az embert. Meg hogy nem-e valamilyen

fia tagja, és sok minden átmegy a fejünkön. Általában legutoljára szokott megjelenni az, hogy ennek az embernek pontosan én rám van-e szüksége. És sokszor nem is tudjuk a valós szükségletet megkeresni, meg ő sem a valós szükségletet mutatja. De általában azokban az emberi konfliktus helyzetekben, amik gyülekezetben, családban, egyházban alakulnak ki, azért nem nagy utánajárás kell, hogy meg tudjuk állapítani a valós szükségletet. Mert a valós szükségletet kell kielégíteni azoknál, akik ott állnak mellettünk, és akiket vagy mi nem tudunk befogadni, vagy pedig ők nem tudnak befogadni bennünket. Általában ilyenkor jönnek elő azok a dolgok is, amiket itt olvasunk a 3., 4., 5. versben, hogy ilyen túlzó megjegyzések hangoznak el, kialakulnak ezek a klikkek, baráti körök, hogy hasonló a hasonlóval társul, szövetkezik, és megbeszélik azokat, akik el nem fogadhatók annak a csoportnak, vagy annak a személynek az együttmunkára és az együttes tevékenység számára. Még ilyen kifejezést is olvashatunk a gyalázáson túl, meg a gyalázkodáson túl, hogy ilyenkor vizsgázik a mi béketűrésünk is, meg esetleg szóba jöhet a vigasztalás képessége is. Ugye a vigasztalás szót azt jól ismerjük az Újszövetségből, a Szentléleknek egyik neve ez, hogy vigasztaló. Jézus Krisztus adta ezt a nevet a Szentléleknek. Ez szó szerint azt jelenti, a vigasztalás, a vigasztaló, hogy paraklétosz, hogy melléül, hogy oda társul hozzá, beszélget vele. Egyébként ez a paraklétosz, ez egy ilyen jogi fogalom volt abban az időben. Pártfogót rendeltek ki azok mellé, akik letöltötték a börtönbüntetésüket, akik szabadultak, és akik segítettek a visszailleszkedésbe, a társadalomba való visszailleszkedésbe, az volt a paraklétosz. Hát úgy tudott segíteni, hogy nem csak a kapcsolatait mozgatta meg a paraklétosz, hanem bizalmába fogadta azt, akinek szüksége volt arra, mert a társadalom nem fogadta volna be. Nem tudott volna magától visszailleszkedni, büntetett előítéletű, vagy köszönöm szépen, nincs munka számodra. Abban az időben és ma is féltek a büntetett előítéletüktől, hogyha jött a pártfogó, és azt mondta, hogy én garanciát vállalok ezért az emberért, leült vele, beszélgetett vele, erősítette, bátorította őt, a paraklétosz, a vigasztaló, akkor arra az emberre, a pártfogóra, a paraklétoszra, a vigasztalóra való tekintettel könnyebben elfogadták ott a társadalomban, akár munkahelyen, akár lakóhelyen, szomszédságban, és könnyebb volt a visszailleszkedés. Akkor, amikor emberi kapcsolatok mennek tönkre, amikor feszültség van emberi kapcsolatokra, akkor jó lenne, hogyha lennének ilyen közvetítők, ilyen paraklétoszok, ilyen vigasztalók. Eredetileg az Úr Jézus Krisztus a mi nagy paraklétoszunk, a mi vigasztalónk, a mi nagy pártfogónk. Az, aki leül velünk beszélgetni, aki szívünkre beszél, aki oldja ezt a görcsöt, ami bennünk van. És akkor, amikor eltávozott, amikor beszélt a tanítványoknak arról, hogy ő elmegy a mennybe, akkor azt mondta, hogy én küldök nektek más vigasztalót. El fogok küldeni egy másik vigasztalót. Az én nevemben jön, azt a munkát végzi, azt folytatja, amit én elkezdtem. De igazából nem csak arra van szükség, hogy az Isten és az ember között rendeződjön a kapcsolat, nem csak arra van szükség, hogy az Isten befogadjon engem, hanem amiképpen én be tudom fogadni az én felebarátomat, a rászoruló embert, azt, akinek vagy nehéz természete van, vagy nincs igaza, vagy sérti az én érdekeimet, aképpen fog engem az Úr Jézus Krisztus is befogadni. Mert erre is érvényes az a tétel, amit a mi atyánkban fogalmazott, meg a megbocsátással kapcsolatban, hogy
amiképpen megbocsátjuk az embereknek az ő vétkeiket, aképpen bocsát meg nekünk is a mi mennyei atyánk. Amiképpen gyakorolom a befogadás képességét, aképpen fog engem is befogadni az Isten, és erről szól megint Jézus Krisztusnak egy példázata, az adós szolgáról szóló példázata. Ugye ott volt ez a gazdag ember, aki számadásra vonta az egyik gazember alkalmazottját, bocsánat, hogy ezt a szót alkalmazom, de nagyon felelőtlen volt, és nagyon rosszul bánt azzal a pénzzel, amit bizalmi emberként ő neki kezelni kellett, és amikor megtörtént a számonkérés, akkor fogadkozott, mondott mindent, és látva az ő szorult helyzetét, azt mondta a tulajdonos, hogy na akkor tudod mit, tekintsük úgy, mintha semmit nem tettél volna, és elengedem az összes adósságodat. És érdekes módon a példázat nagyon kikarikírozza, és nagyon, nagyon élesen mutatja azt, hogy pontosan az az ember, akivel ezt megcselekedték, ő nem tudta elfogadni a másik embert. Hasonló módon. Hiányzott belőle nem csak a megbocsátás, hanem hiányzott belőle a befogadás képessége is. Mert a befogadás képessége és a megbocsátás, ugye ezek édes testvérek. Ez valahogy ilyen egymásra utalt két megnyilvánulás, ami magatartásunkban, hogy most be tudjuk fogadni a másikat annak ellenére, hogy nem érdemli meg, tudok-e vele beszélni, tudok-e szeretetet nyilvánítani iránta. Nem biztos, hogy meg kell erősíteni őt az ő bűnében. Ugye a tékozló fiú példázatát Jézus egy élethelyzetben mondta el. Milyen élethelyzetben mondta el? Lukács evangélium a 15. fejezete hogy kezdődik? Úgy kezdődik vele, hogy közelgettek Jézushoz a bűnösök. Paráznák, vámszedők, olyan emberek, akikkel szemben jobb tartani a távolságot. És Jézus szívesen beszélt velük, kedves volt hozzájuk, befogadta őket. És zúgolottak azok, akik ismerték az írásokat, akik kegyes emberek voltak, akik már vitték valamire, akik hitben erősek voltak, zúgolottak, hogy ez bűnöseket fogad magához. És Jézus elmondta ezeket a példázatokat, a három példázatot, hogy milyen nagy öröm van a mennyben akkor, hogyha egy bűnös megtér, és alkalmas lesz az Isten országára. Mert ezeknél az embereknél az volt a kérdés, hogy kinek van igaza? Igaza van a bűnösöknek? Hát hogy lenne igaza a bűnösöknek? Akkor Jézus miért megy oda velük? Hozzájuk. Miért beszél velük? Miért kedves hozzájuk? A befogadás képessége nem azt nézi, hogy kinek van igaza, hanem azt nézi, hogy mivé válhat az az ember, hogyha most félreteszem a távolságtartást, és kinyilvánítom a szeretetemet iránta. És mindezt Jézus meg tudta cselekedni úgy, hogy az ő magatartása nem volt bűnpártolás. Mert ugye ez egy nagyon fontos kérdés, hogy most bűnpártolók vagyunk-e akkor, amikor elfogadjuk a bűnöseket. Ezt kell nekünk Jézus Krisztustól megtanulni, hogy hogyan lehet bennünk vonzódás, szeretet megnyilvánulás, nem mesterkélt, egy felvett, színészkedő magatartás a rászoruló iránt, hanem egy természetes magatartás. Jézus Krisztusnak természetes volt az a magatartás, amelyet gyakorolt akkor, amikor lejött a mennybe, és itt volt a bűnös teremtményei között. És Filippi levél második fejezet, 5. verse így kezdődik, hogy az az indulat legyen bennetek. Szó szerint az a gondolkodásmód, az a motiváció, az az indíték legyen bennetek,
amely az Úr Jézus Krisztusban volt, és itt a Római Levél 15. fejezet 5. verse is azt mondja, hogy a békességes tűrés és a vigasztalás Istene adja meg néktek, hogy ugyanaz az indulat, ugyanaz a szó, ugyanaz a pronézis szó van itt is, mint a Filippi Levél 2. fejezet 5. versében. Ugyanaz a gondolkodásmód, ugyanaz a viselkedés legyen bennetek is, ami az Úr Jézus Krisztusban volt, egymás iránt Jézus Krisztus szerint. Egymás iránt és Jézus Krisztus szerint. Hogy egy szívvel, egy szájjal dicsőítsétek az Istent, ami Urunk Jézus Krisztusnak az atyát. Hadd kérdezelek meg benneteket, hogy a 12 tanítványban megvolt-e a befogadás képessége egészen Jézus Krisztus mennybe meneteléig. Nagyon sokszor levizsgáztak abból, hogy nem. Egyszer, amikor mentek az úton, tanítványok lemaradtak, aztán illendően, amikor beérték Jézus Krisztus, csatlakoztak hozzá, és igazából nem is lehetett volna tudni, hogy miről beszélgettek akkor, amikor lemaradtak, ha Jézus meg nem kérdezi, hogy miről beszélgettetek az úton. Mit mondtak? Semmit. Nem mertek megszólalni. Miért nem szólaltak meg? Mert miről beszélgettek? Arról beszélgettek, hogy ki a nagyobb. Ami mit jelent? Azt, hogy én nem fogadlak el téged. Nincs meg bennem a befogadás képessége. És még az utolsó vacsoránál is. Ugye ott volt bennük, hogy én nem tudom elfogadni a másikat. És igazából az evangélium nem is hangozhat fel hangos szóval, a hármas angyali üzenet sem, amíg ezt a nagyon fontos tulajdonságot át nem veszük, meg nem tanuljuk, és nem gyakoroljuk, és nem Jézus Krisztustól tanuljuk meg, és nem emberi befogadó képesség, hanem a Jézus Krisztus befogadó képessége nem nyilvánul meg a mi közösségünkben, egyházunkban. Mert ha most odalapozunk az apostolok cselekedete 1.-2. fejezetéhez, mi hozott áttörést akkor és ott, abban az időben, amikor már Jézus Krisztus elment, és a mennyben volt? Azt olvasom, az apostolok cselekedete 1. fejezet 14. versében, ezek mindnyájan egy szívvel, lélekkel foglalatosak voltak az imádkozásban, könyörgésben, asszonyokkal, Máriával, Jézusnak anyjával, atyafiaival együtt. 2. fejezet 1. vers, amikor a pünkös napja eljött, mindnyájan egy akarattal együtt voltak. Egy akarattal. Hogyan lehet elérni az egy akaratot? Az egy akarat az teljességgel megvalósíthatatlan emberi mértékkel. Mert vagy Péternek van igaza, vagy Zebedeus fiainak, vagy Tamásnak. Ha emberi erővel akarjuk ezt az állapotot elérni, akkor soha nem fogjuk elérni. Le kell tudni mondani az igazságunkról, le kell tudni mondani az érdekeinkről, és le kell mondani a mi szimpátiánkról is. Akkor, amikor a másik embernek szüksége van rám, és rám van szüksége, és rajtam keresztül az Úr Jézus Krisztusra van szüksége. Ugye erről szól Máté evangélium a 25. fejezetében levő példázat is, a jók és a kecskék szétválasztásáról. Kik tartoznak azok közé, akik alkalmasak az örök életre, akiket Jézus a jobb keze felé állít, akiknek Jézus azt fogja mondani, hogy gyertek én atyámnak áldottai, örököljétek azt az országot, amely számotokra készítetett a világ megalapítása óta. Azok, akik hibátlanul el tudták mondani szóról szóra a hármas angyali üzenetet, vagy a Korintusi első levél 13. fejezetét, vagy bármelyik bibliai igazságot a maguk helyén kezelték. Jézus nem ezt tekinti vizsgakérdésnek akkor ott, hanem hogy akkor, amikor a te fele barátodnak szüksége volt rád, akkor te mit csináltál? Akkor be tudtad-e őt fogadni? Tudtál-e neki ruhát adni? Bevitted-e az otthonodba? Leültél-e vele beszélgetni? Meglátogattad-e őt?
Vagy csak akkor tetted meg, amikor megérdemelte ezt. Amikor be tudtad a te igazságodba fogadni. Vagy esetleg le tudtál mondani a te saját igazságodról. Azért, hogy segíteni tudjál, hogy megmentsed ezt az embert. Mert annak az embernek rád van szüksége. Kedves gyülekezet, kedves testvérek, az egyik legfontosabb rész a római levélben ez a szakasz. Hogy egy szívvel, egy szájjal dicsőítsétek az Istent, a mi Urunk Jézus Krisztus atyát. Azért fogadjátok be egymást, amiképpen Krisztus is befogadott minket az Isten dicsőségére. Amiképpen Krisztus is. Nem kell részleteznem, hogy Jézus Krisztus kiket fogadott be, és hogyan fogadott be. Nem csak ezek az evangéliumi leírások szólnak arról, hanem az is, hogy a mi múltunk, a mi szennyes emberi kapcsolataink ellenére is itt vagyunk. És Jézus Krisztus elfogadott. És még mindig, hogyha oda megyünk hozzá, akkor engem is szájára vesz és képvisel. És nem mondott le rólam, hogy alkalmassá tesz az ő országa számára, és alkalmassá tesz egy olyan feladatra is, amelyet én nem tudok elvégezni itt ezen a földön. Én szívemből kívánom, hogy ezek a szavak, ezek a gondolatok, amelyek itt vannak elrejtve a Római Levél 15. fejezetében, ezek megmozdítsanak bennünk valamit, és amikor a következő konfliktus helyzet kialakul, mert ki fog alakulni. Sátán gondoskodik arról, hogy egészen addig, amíg a kegyelem időn le nem zárul, addig mindig legyen testvér között, gyülekezetben, egyházban, családban olyan konfliktus helyzet, ahol vizsgázik a mi kereszténységünk, és a kereszténység vizsgája nem az, hogy el tudjuk mondani, hogy a proféciák hogyan következnek egymás után, vagy egyes részlet, pillanatkép, hogy valósul majd meg a történelemben, hanem az, hogy mit teszünk, hogy hogyan viszonyulunk egymáshoz, hogy ki az én fele barátom. Jóisten segítsen bennünket ahhoz, hogy erre jó választ tudjunk mindannyian adni. Amen. Mennyei atyánk, meghajtjuk magunkat előtted. Szeretnénk elmondani mi szívünk háláját, köszönetét azért, hogy nem vetettél el bennünket, hogy szeretsz bennünket, mindazok ellenére, hogy mi bűnösek vagyunk. Hogy nem úgy viselkedsz velünk, mint ahogy mi viselkedünk egymással. Jó Istenünk, Sátán ismeri a mi gyengeinket, és nagyon sokszor elbukunk, és alkalmatlanok vagyunk arra, hogy megszólaltassuk a te evangéliumodat. És a mi alkalmatlanságunk abban van, hogy nem tanultuk meg Jézus Krisztus gondolkodásmódját, viselkedését. Nem azok az indítékok vezérelnek bennünket, amely Jézust vezérelte akkor, amikor megüresítette magát. Nem tudjuk magunkat megüresíteni, jó Istenünk. Bocsáss meg ezt nékünk, és köszönjük szépen, hogy mindezek ellenére még mindig gyermekeidnek nevezhetjük magunkat. Segíts, hogy ez a megszégyenülés, ez elvezessen bennünket oda, hogy le tudjuk tenni a távolságtartást, hogy ne az igazság diadalmaskodjék csak a mi emberi kapcsolatainkban, hogy kinek van igaza, hanem az is, hogy ki az, aki el tudja engedni a másik emberért a saját igazát. Taníts meg bennünket a szeretetre, taníts meg bennünket arra, hogy Jézus Krisztus hogyan gyakorolta ezt a bűnösök iránt. Segíts bennünket, hogy el tudjuk engedni az igazságot, hiszen az igazság meg tudja védeni magát, nem mindig ránk van szüksége, hogy mi legyünk az igazság védelmezői. Mennyei atyánk, köszönjük, hogy te bennünket arra szeretnél felkészíteni, hogy befogadó gyülekezet legyünk, ahova örömmel jönnek az emberek. Ahol nem alszik ki az első szeretett tüze, ahol nem problémákkal ismerkednek meg az emberek, hanem a probléma megoldás képességével, a szeretettel, az elfogadással.
Urunk, hogyha mi nem is tudjuk megnevezni, te nyilván, te előtted nyilván van az, hogy kik azok, akiket nem tudunk elfogadni. Akikkel szemben csak olyan színészkedő szeretetet tudunk gyakorolni. Urunk, segíts, hogy el tudjuk engedni ezt az egészet, és taníts meg bennünket Jézus Krisztus indulatára, hogy az az indulat legyen bennünk is, amely ő benne volt, hogy úgy tudjunk gondolkodni, hogy ő gondolkodott. Úgy tudjunk viselkedni, hogy ő viselkedett. Ezt mi magunkból nem tudjuk, jó Istenünk, kitermelni, de el tudjuk fogadni tőled ajándékba. Segíts, hogy kinyújtsuk a kezünket érte. Segíts, hogy elfogadjuk. Segíts, hogy alkalmazzuk is. És add meg, hogy a mi boldogságunk ebben tetőzzön, és ne abban, hogy kit hogyan tudunk legyőzni. Köszönjük, hogy erre tanítasz bennünket. Köszönjük, hogy úgy tanítasz erre bennünket, hogy erre példát is adtál. A legdrágábbat, Jézus Krisztust állítottad elénk példaként, aki emberi testben gyakorolta ezt. Köszönjük, mennyei atyánk, hogy ezek felett, a gondolatok felett időzhettünk, és szeretnénk, hogyha úgy zárulna ez a földi történelem le hamarosan, és tényleg hamar záródna le, hogy mi ezen a területen előre léptünk. Köszönjük, hogyha Jézus nevében ebben segítesz nékünk. Amen.

Kedves gyülekezet, először a kisgyermekekhez szólok szokás szerint néhány szót. Kedves gyerekek, tudjátok, hogy mindig egy Biblia szöveget tanulunk, és ma ezt fogjuk tanulni, adjatok, néktek is adatik. Ezt maga Jézus mondta. És mit gondoltok, miről szól ez? Hogy aki Jézusnak a tanítványa, aki Jézust akarja követni, az nagyon szeret adni. Én nem tudom, hogy ti szerettek-e adni. Sok gyereket ismerek, aki inkább mindig azt nézi, hogy mi a másiké, és azt szeretné megkapni. És mindig kéri csak a anyukáját, apukáját, de én azt szeretném, ami a másiké. De kipróbáltátok már, hogy valami nektek nagyon kedves, és szívesen odaadnátok másnak? Szerettek adni? Mennyit szoktatok adni? Jézus azt mondja, hogy már kicsi gyerekkortól tanuljuk meg, hogy szívesen adunk. Mert aki szívesen ad, még azt is, ami neki kedves a másiknak, arról a Jóisten gondoskodni fog, és mikor neki szüksége van, mindig fog neki adni. Egy rövid kis bibliai történetet elevenítek föl nektek, még a régi időkben, amikor Illés próféta élt, nagy éhínség volt Izraelben. El tudjátok képzelni, milyen az, amikor 3,5 évig nem esik az eső nehezen. Ugye minden elfogy, a víz, az élelem, és Illés próféta elment Szareptába, az már Izrael határvidéke, és ott már nem az egyisten hívők éltek, hanem úgynevezett pogányok éltek, akik sok istent imádtak. És míg a próféta odaért arra a vidékre, akkor egy özvegy asszonyt látott a helység határában, aki fát szedegetett. És mondta neki, hogy hozz nekem egy kevés vizet, kérlek, valamilyen edénybe. Látjátok, csak úgy mondta, hogy kevés vizet. Mi olyan természetesnek tartjuk, hogy annyi vizet iszunk, amennyi jól esik. De látjátok, sok helyen, ahol éhínség van, szárazság van, nem is kérhetett a próféta más, csak egy kevés vizet, az is nagy kincs. És az asszonynak biztos, hogy nagyon kevés vize volt, mégis azonnal megfordult, hogy hozzon. De a próféta még utána szólt, kérlek, hozz egy falat kenyeret is a kezedben. Látjátok, nem is egy szelet kenyeret kér, csak egy falat kenyeret. Mert mikor éhínség van, az is nagy kincs. El se tudjuk a Jóistennek eléggé megköszönni, hogy annyit ehetünk, amennyi jól esik, és mindenki jól lakhat. Nem minden gyerek van így a világon. És ezért okunk van hálára, és adjunk mindig szívesen annak, akinek kevesebb van. És utána úgy olvassuk, hogy akkor az asszony szegény megszólalt, és azt mondta, hát elindultam, hogy vizet hozzak neked. De hát most nehéz dolgot kértél, hogy egy falat kenyeret. Azt mondta, egy marok lisztecském van otthon. És tudjátok, mennyi egy marok liszt, az nem sok. Azt mondta, meg egy nagyon kicsi olaj a korsó fenekén, és abból még sütök egy pogácsát, hogy a fiam meg én, mert ketten vagyunk a házba, mi azt még megesszük utoljára, és aztán meghalunk. Utána nincs több élelem, rászánjuk magunkat, hogy éhen halunk. És akkor a próféta azt mondta neki, hogy jó, tegyél úgy, ahogy mondtad, de először nekem hozz abból a pogácsából, abból a kicsiből, ami a maroknyi lisztből készül. És azt ígéri neked az Izrael Istene, hogy amíg csak az éhínség tart, nem fog kifogyni a korsódból az olaj, és a vékádból a liszt. Hát ez az asszony biztos hallott már Izrael Istenéről is. Annak ellenére, hogy Izrael határvidékén élt, bízott benne. És megtennétek-e, amikor csak ennyi ennivaló van, hogy akkor először annak az idegennek adsz? És bíznál annyira a Jóistenben, hogy te adsz, akkor neked is adni fog? Ez az asszony bízott benne. Megsütötte a pogácsát, és mielőtt ez az utolsó nagyon értékes falatból ő és a fia evett volna, elvitte a prófétának, elvitte egy pogácsát. És mit tapasztalt utána? Ő adott, és neki is adatott. A Jóisten vigyázott rá, megszaporította a lisztjét, az olaját, és amit csak az éhínség tartott, neki és a családjának mindig volt, és még a prófétáról is tudott gondoskodni, hogy mindegyiküknek volt mit enni és inni. Nagyon egyszerű étel, de volt ez az egyszerű pogácsájuk, és nem haltak éhen. Hát kérlek, akkor jegyezzétek meg, hogy az Úr Jézus mire tanított minket. Adjatok, néktek is adatik. Gondolkozzatok, hogy kinek, mikor, mit adhattok. És próbáljátok ki magatokat, hogy szívesen adtok-e azt is, ami kedves a szíveteknek. És bíztok-e benne, hogy a Jóisten, aki ad, annak mindig szívesen ad. És remélem, hogy olyan felnőtté fogtok nőni, aki mindig szívesen ad a másiknak. És tapasztalni fogjátok, hogy akkor a Jóisten ad nektek is, és gondoskodik rólatok is. Mehettek szépen a helyetekre.
Kedves gyülekezet, olvassuk a ma délelőtti igehirdetés alapigéjét Jeremiás próféta könyve 33. fejezetéből. Jeremiás próféta könyve 33. fejezetéből a második és a harmadik verset olvasom. Tehát Jeremiás próféta könyve 33. fejezetéből a második és a harmadik verset. Ezt mondja az Úr, aki megteszi, az Úr, aki megvalósítja, hogy megerősítse azt, az Úr az ő neve. Kiálts hozzám, és megfelelek. És nagy dolgokat mondok néked, és megfoghatatlanokat, amelyeket nem tudsz. Azt hiszem, egyetértünk benne, hogy a Bibliában ez egy rendkívül szép és csodálatos bátorítás. Ugye a második versben bemutatkozik Isten, ezt mondja az Úr, és még megerősíti, hogy az ő ígérete biztos, mert így mondja, az Úr mondja, aki megteszi, aki megvalósítja, aki megerősíti a beteljesítéssel az ő szavát. Tehát ilyen nyomatékkal adja ezt a nagy ígéretet, kiálts hozzám, és megfelelek, és nagy dolgokat mondok néked, és megfoghatatlanokat, amelyeket nem tudsz. Kedves gyülekezet, sok ember vergődik egy életen át abban, hogy Isten tényleg létezik. Még hívő emberek is, akik megismerik a Biblia tanítását, és hát tényleg azt mondja, ez logikus, meg igaz, meg tetszik, meg a szívem vonzódik hozzá. Azért olyan kritikus élethelyzetekben van egy ilyen vívódás, hát tényleg valóság ez, de tényleg abszolút biztos valóság, hogy Isten létezik, és ő hozzá folyamodni lehet, és megsegít. És itt a Jóisten egy ilyen biztatást ad, hogy te erről abszolút bizonyosságot szerezhetsz. Mert azt mondja, tégy próbára engem, kiálts hozzám, és én megfelelek. Milyen ígéret ez? Hogyha hozzám kiáltasz, én bizonyságát adom, hogy hallom, amit mondasz, és válaszolok néked, megfelelek néked. De nyilván ez az imádságra buzdít, az imádságos kérésre. És én remélem, hogy akik itt jelen vagyunk, többen vannak, akik, vagy remélem talán a többség is, akinek már volt olyan tapasztalata, hogy Istenhez imádkozik, kiállt az Istenhez, segítséget kér, és az Isten válaszol. Úgy, ahogy Jézus megígérte, mikor a hegyi beszédben arról beszélt, hogy menj be a te belső szobádba, csukd be az ajtót utánad, imádkozzál a te atyádhoz, aki titkon néz, és ugye így fordítja a Biblián, megfizet néked nyilván, de így lenne helyesebb visszaadni, válaszol neked kézzel foghatóan, nyilvánvalóan. De van egy kérdésem, miért olyan ritkán? Mert nagyon sűrű ez a tapasztalatunk. De a Jóisten azt mondja, hogy ez csak ilyen ritka alkalmakkor teszi. Olyan nagy nyomatékkal ígéri, ő megteszi, ő megvalósítja, ő megerősíti az ígéretét, de csak kiálts hozzám, és én megfelelek. Szoktam mondani, hogy az imádság az nem önszugesszió, az imádság az nem egy ilyen kis lelki gyakorlat, az imádság az egy történés. Az imádság felmegy az Istenhez, és visszajön a válasz. Ha valódi imádság, akkor ez történik. Felmegy a kérés Istenhez, és visszajön a válasz. Ugyanezt fel, kiálts hozzám, és megfelelek. És érdekes, ahogyan folytatja, nagy dolgokat mondok néked, megfoghatatlanokat, amelyeket nem tudsz. Ez arra utal, hogy amikor valaki igazi ima meghallgatásban részesül, az sohasem annyi, hogy történik valami, kiszabadul egy nehéz helyzetből, hanem ez mindig egy kinyilatkoztatás személyesen neki. Valami olyat tanul az Isten jelleméről, meg az Isten cselekvés módjáról, olyan dolgokat ért meg, nagy dolgokat, megfoghatatlanokat, amelyekről korábban sejtelmesen volt. Szeretném megkérdezni, hogy vágyakozik a szívünk több ilyen, mondjam így most idegen szóljon a számra, katartikus tapasztalatra. Szóval ilyen szívünk minden vágyát beteljesítő tapasztalatra, amikor tényleg látom valóság, felment az ima, lejött a válasz, és az Isten olyan nagy dolgokra tanított, olyan megfoghatatlanokat, amelyeket nem tudtam is. Most megértettem dolgokat, és ez a kincs örökre az enyém. Én most ugrásszerűen nőttem lelkileg, szellemileg, mert most valami hatalmas dolgokat megértettem azáltal, hogy az Isten nekem válaszolt. És a kérdés csak az, hogy ha vágyakozunk is erre, és az Isten ilyen határozottan ígéri, miért ritka tapasztalat ez az életünkben?
Hát, ha keresgéljük a választ, hogy miért, ugye akkor úgy végig fut a tekintetünk bibliai történetek során, és azt látjuk, hogy amikor Isten meghallgatott embereket, és tényleg ilyen nagy dolgokat, megfoghatatlanokat mutatott, óriási kinyilatkoztatásban is részesültek ezzel együtt, akkor az Isten mindig ilyeneket mondott, hogy a te hited megtartott téged. Ugye például egy csodálatos gyógyulásnál. Máskor azt mondta egy embernek, aki kérte tőle, legyen neked a hited szerint. Ugye? És amikor egy Ezékiás királynak az Isten a könyörgése után Ézsaiás prófétától üzent, akkor azt mondta, láttam könnyeidet, hallottam imádságodat. Följött hozzám. És íme a válaszom, napjaidhoz 15 esztendőt adok. Ugye ezek az emberek nagy dolgokat, megfoghatatlanokat hallottak, és csodálatos dolgokat tapasztaltak az életükben. És mindegyiknél azt látjuk, hogy a hite miatt. De ellenkezőjét is tapasztaljuk, illetve találunk erre példákat a Bibliában. Ugye például egy nevezetes eset, ugye amikor az evangéliumokban olvassuk, hogy Jézus fölvitt 3 tanítványt a megdicsőülés hegyére, és elváltozott előttük, és egy különleges kinyilatkoztatásban volt részük, akkor jöttek lefelé a hegyről, néma csöndben mindenki megrendülve a hallottaktól és a tapasztaltaktól, rögtön látták, hogy valami zavar van a hegy lábánál, ott hagyták a többi tanítványt, és látták, hogy azok nagy vitában, versengésben vannak a farizeusokkal, az írástudókkal, és kiderült az ok, hogy egy szerencsétlen apa a borzasztó beteg, agyongyötört gyermekét odavitte, és mivel hallotta azt, hogy nem csak Jézus maga, de még tanítványa is gyógyítottak Jézus nevében, kérte őket, hogy gyógyítsák meg. És nem tudták meggyógyítani. A farizeusok és az írástudók rögtön elkezdték gúnyolni őket, de nem csak őket, hanem igyekeztek rögtön kihasználni az alkalmat, hogy a mesterüket csalónak állítsák be. És ennek a vetekedésnek a közepén ért oda Jézus. És ő nagyon gyorsan megoldotta a helyzetet, de itt is látjuk azt, hogy rákérdezett az apára, ugye megkérdezte az esetet, és akkor a könyörögve mondta az apa, ha tehetsz valamit, kérlek, légy segítségül nékünk. És érdekes neki is Jézus mit mondott, ha hiszed azt, minden lehetséges a hívőnek. És az apa megrendülten azt mondta, hiszek, Uram, légy segítségül az én hitetlenségemnek. Mintha azt mondta volna, hogy nem merem azt mondani, hogy hiszek, de teljes szívemből akarok hitni, és te légy segítségül az én hitetlenségemnek, mert hinni akarok. És Jézus ezt is elfogadta, és meggyógyította a gyermeket. De ami minket most legjobban érdekel, hogy utána megkérdezték tőle a tanítványok, hogy mi miért nem tudtuk, hogy egy démoni megszálltság alatt volt, egy démoni gyötrés alatt ez a gyerek. Mi miért nem tudtuk ezt megtenni? És a válasza Jézusnak úgy hangzott, a ti hitetlenségetek miatt. És ez egy nagy kérdés nekünk. Nem tudom, hogy már forgott-e a fejünkbe, de hogy mi az, hogyha hiszed, akkor megnyered. Ha nem tudod hinni, nem kapod meg. Sokszor olyan gondolatunk van, hogy ez olyan képzelő erő kérdése, hogy ha én egészen elhiszem, hogy meg lesz, akkor meg lesz. Ha nem hiszem el egészen, akkor nem lesz. És akkor sokszor valahogy úgy érezzük, hogy ez talán nem egészen igazságos feltétel a jó Istentől. Hogy hát most az egyik ember képes erre, hogy ő annyira beleéli magát, és hát ő elhiszi, hogy meg lesz. A másik ember ezt nem tudja megtenni, és az egyik megkapja, a másik nem kapja. Testvérem, szeretném ezt a kérdést tisztázni. A hit és a hitetlenség az nem ez, hogy elhiszed-e, hogy meg lesz, vagy nem hiszed, hogy meg lesz. Mélyebb gyökere van ennek a hitnek, vagy hitetlenségnek. És szeretnék visszatérni az előbbi példához, hogy ezt megmagyarázzam. Ha valaki jobban utána akar nézni, akkor olvassa el Ellen White Jézus élete című könyvében, a Szolgálatra készen című fejezetben, ahol leírja, hogy a tanítványok hitetlensége miben állt. Nem abban, hogy nem hitték el, hogy a gyerek meggyógyul, hozzá se fogtak volna hozzá, ha nem hiszik. Ők hitték, hogy ahogy máskor történt, most is meg fog történni, és a gyermek meggyógyul. Ha ők Jézus nevében kérik, az Istentől meggyógyul, és nem gyógyult meg. Miben állt a hitetlenségük? Ott Ellen White pontosan leírja. Azt írja, hogy előzőleg Jézus szólt nekik a bekövetkező szenvedéseiről. És ők ezzel ellen a lelkükben háborogtak, zúgolódtak, tiltakoztak, nem értették, kételyek lepték meg őket. Aztán féltékenyé tette őket, hogy Jézus csak 3 tanítványt vitt magával, és őket ott hagyta. És ilyen féltékeny gondolatok is gyötörték őket.
és ebben a lelki állapotban nem voltak alkalmasak arra, hogy az Isten meghallgathassa őket. Sötétség volt a lelkükben. Elméletileg elhitték, nem tartottak ott, hogy Jézust megtagadják, elméletileg elhitték, hogyha ők Jézus nevében Istentől kegyelmet kérnek, hogy a gyerek meggyógyuljon, meggyógyul, de a lelki állapotuk nem az igazi hitnek a lelki magatartása volt. És akkor most nevezzük néven, hogy mi az igazi hitnek a lelki magatartása. Ez egy nagyon egyszerű módon mondhatjuk el. Az igazi hit az Isten iránti helyes lelki magatartás. Ugye egy olyan titokzatos szó ez. És ha nagyon röviden akarjuk meghatározni, mi az Isten iránti helyes lelki magatartás, akkor így mondom. Teljesen tudatában vagyunk a magunk lelki szegénységének és tehetetlenségének, nem bízunk magunkban. De nagyon bízunk az Istenben, abszolút bizalmunk van a hatalmában és az erkölcsi jellemében is, és ezért rábízzuk magunkat. Teljes szívünkből rábízzuk magunkat. Amikor főiskolán tanítjuk ezt a tantárgyat, a bibliai etikát és azon belül a hitről, akkor szoktam egy képletbe fölírni a táblára. Mondom, ez a hitnek az egyszerű képlete. Nem bízom magamban, plusz abszolút bízom Istenben, egyenlő, rábízom magam. Ez a hitnek a lelki magatartása. De milyen érdekes, hogy ez a lelki magatartás milyen ritkán tisztul ki bennünk, olyan igazán. Ezzel kapcsolatban szeretnék olvasni Máté evangéliuma 17. fejezetéből. Ezt biztos mindjárt ismerjük, ezt az ígét, de nem tudom, hogy igazán elgondolkodtunk-e rajta, hogy milyen érdekes ez az íge, és milyen különös, amit mond. A Máté evangélium a 17. fejezetében éppen ezzel a történettel kapcsolatos, amikor ugye a tanítványok kérdezik, hogy miért nem tudtuk meggyógyítani, és Jézus azt válaszolja, hogy a hitetlenségetek miatt. És ugyanekkor mondja Jézus a következőket. A 20. verset nézzük. Tehát a 20. verset. Tehát Jézus felel nékik, és ezt mondja, a ti hitetlenségetek miatt. Mert bizony mondom néktek, ha akkora hitetek volna, mint a müstármag, azt mondanátok a hegynek, menj innen amoda, és elmenne, lehetne.

ami legjobban magyarázatra szorul ebben az igében, hogy azt mondja, ha annyi hitetek lenne, mint egy mustármag. Miért használja egy ezt a mustármag? Az ottani mustár, az a palesztinai mustár, az egy igen-igen pici szinte, mint a homokszem. És azt mondja, ha ennyi hitetek volna, semmi nem volna lehetetlen néktek, akkor gyakorolhatnotok ezt, hogy kiálts hozzám, és megfelelek, és nagy dolgokat mondok néked, és megfoghatatlanokat, amelyeket nem tudsz. Hát akkor miféle hitről van itt szó? Azt kell megértenünk, hogy az igazi hit, ha annyi valódi hitetek lenne, az a bizonyos lelki magatartás, amit mondtam, és a tanulság az, hogy ez borzasztó nehezen születik meg az emberi szívben. Ez az igazi lelki magatartása a hitnek. Mivel alapvetően én középpontúak, magunkban bízók vagyunk, ez a lelki magatartás, amire az Isten nekünk, hogy így mondjam, kockázat nélkül adhat, hogy azt helyesen fogjuk felhasználni, és a jellemfejlődésünknek használni fog. Mert nem fogjuk félig Istennek, félig magunknak tulajdonítani. Nem fogjuk büszkeségre, nem fogjuk elbizakodottságra fordítani. Tehát az a lelki magatartás, amiben az Isten javunkra adhat, és mások javára, és lelki kárunk kockázata nélkül nekünk nagy dolgokat cselekedhet. Ez a lelki magatartás borzasztó nehezen születik meg az emberi szívben. De Jézus azt mondja, ha csak egy pillanatra fölvillan, ha csak egy pillanatra ez a lelki magatartás igazán kitisztul, megszületik bennünk, csak annyi, mint a mustármag, abban a pillanatban az Isten cselekszik és ajándékoz nekünk. Nem érdekes ez az ige? Ha annyi igazi hitetek lenne, ha ez a valódi lelki magatartás, ami még egyszer mondom, benne van az, hogy olyan éles fényben látom magamat, látom a megbízhatatlanságot, látom a hibáimat, mintha a tudatomba úgy egyszerre összesűrűsödne minden gyengeségem, látom a méltatlanságomat, látom, hogy semmi követelni valóm az Istentől nincs. Látom, hogy ő ad nekem az csak egy szintiszta kegyelem. De ugyanakkor abszolút bizalmam van az ő igazságos, irgalmas lényében. És rábízom magamat, de mindjárt ott van bennem a hálának a vágya, az engedelmességnek a készsége, hogy én hogy fogok felelni az Istennek erre a kegyelmére. Ez a tiszta lelki magatartása a hitnek, ez nagyon nehezen születik meg az emberi szívben. De ha megszületik, ha csak egy mustármagnyi, egy pillanatra fölvillan, az Isten abban a pillanatban állt és cselekszik. És azt mondja, csak annyi hitetek, mint igazi hitetek, ez az igazi tiszta lelki magatartás. Isten azonnal ajándékoz és cselekszik. És szeretném ezt még egy példával bemutatni, Illés történetére hivatkozom. Emlékszem, egyszer korábban erről beszéltem, de ezt az embernek mindig újra-újra a szem elé kell hozni. Az az érdekes történetre utalok, hogy az az Illés próféta, aki a Kármel hegyén egy nagyon rövid imát mondott, és az Isten kiáltott, és rögtön felelt, és megfoghatatlan, és hatalmas dolgot cselekedett. Mert miért is imádkozott Illés a Kármel hegyén, abban a végsőkig kiélezett helyzetben, azon a népgyűlésen, ahol ha az Isten mellette meg nem nyilatkozik, ő darabokra szedik, és Izrael megtérésének a reménye is elvész. Ugye úgy egyetlen Biblia vers a Szentírásban így kiáltott fel az Istenhez, Uram, hadd tudja meg ez a nép, hogy te vagy az Isten. És én a te szolgád vagyok, és a te parancsolatodból cselekedtem ezeket. És hadd tudják meg, hogy te vagy az Isten, és te fordítod meg az ő szívüket. Uram, hallgass meg! Ennyi volt. De úgy látszik, a hitnek az igazi lelki magatartása abban a pillanatban megszületett Illés szívében. Olyan drámaian érezte át az Izrael nyomorúságát, hitetlenségét, a maga méltatlanságát, és olyan abszolút bizalma volt Istenben, és annyira tudta, hogy az Isten cselekszik, ő milyen hálával fog válaszolni. Abban a pillanatban tűz szállt alá az égből. Olyan mennyei tűz szállt alá az égből, hogy ledöbbent az egész nép. Ugye előzőleg lelocsoltatta az oltárt, még az árkokat is, ehhez is bátorság kellett, nagy kincs volt a víz a szárazságban. De ő tudta, hogy még az eső is meg fog jönni ezután. Úgyhogy az árkokat is teleöntette vízzel, és azt olvasok, olyan tűz szállt alá, hogy felnyolta a vizet is az árkokból. El lehet képzelni, hogy ez a népgyűlésen hogy nézte az ember ezt a tüzet. És utána az olyan megfoghatatlan, hogy ugyanennek a napnak az estéjén fölmegy Illés a Kármel hegyére, miközben már ugye elmegy a kimerült nép, mindenki egy kis felüdülésért, ő pedig teljesen átérzi, hogy ma még az esőnek is meg kell jönni, mert az Izrael

megtéréséhez így lesz teljes a késztetés, így lesz teljes a bizonyság, hogy az Izrael Istene az élő, teremtő és fenntartó Isten. Hogy ezért volt a szárazság, nem másért, és miután a nép kórusban kiáltotta a tüzet látva, hogy az Úr az Isten is, megfordult a szívük, megjön az eső. És hogy lehet az, hogy ugyanez a próféta, aki azzal a rövid fohásszal azonnal elnyerte, hogy tűz szállt alá az égből, és a nép megfordult, és a nép kórusban kiáltotta, hogy az Úr az Isten, ugyanez az Illés próféta nem kap rögtön feleletet az imádságára, hanem egy hosszú küzdő imádság következik, azt olvasom, hogy mindig küldi a szolgáját, nézze a tenger felől, már jön-e valami, és a szolga 6-szor visszajön azzal a válaszsal, hogy nincs semmi. És csak 7-szer jön azzal, hogy egy tenyérnyi felhő látszik a tenger felől. És Illés azonnal hiszi, hogy már is nagy esőnek a zúgása hallatszik. Megjön az eső. És szeretném olvasni, ebben biztos többen ismerik a te igéd igazság, ugye ezek a kiadatlan White kéziratokban lévő megjegyzések egyek és igehelyekhez, és ebből szeretném olvasni, hogy milyen magyarázatot fűz, hogy ugyanazon a napon, ugyanaz az Illés, egyszer egy rövid imájára jött a felelet, másodszor újra és újra neki kezdett az imádságnak, és csak 7-szerre jött meg az imádságára a felelet. A következőket írja. Először egy általános törvényszerűséget ír. Olyan Istenünk van, akinek a füle nincs zárva kéréseink előtt. S ha próbára tesszük szavát, az Úr tiszteletben fogja tartani hitünket. Azt akarja, hogy összes célunk az ő céljával fonódjon össze. És most figyeljünk, akkor kockázat nélkül meg tud áldani minket, mivel nem magunknak tulajdonítjuk a dicsőséget az áldás elnyerésekor, hanem Istennek. Isten nem mindig felel imánkra először, azonnal, amikor hívjuk őt. Hiszen ha ezt tenné, akkor biztosra vennénk, hogy jogot formálhatunk a ránk árasztott összes áldásokra és kedvezésekre. Szívünk megvizsgálása helyett, hogy melengetünk-e valami gonoszságot, vagy bűnbe merültünk-e, hanyagul megfeledkeznénk arról, hogy tőle függünk, és az ő segítségére van szükségünk. És most rátér az Illés történetre. Illés megalázta magát. Míg csak olyan lelki állapotba nem került, amikor nem tulajdonított többé magának dicsőséget. Az Úr ezzel a feltétellel hallgatja meg imáinkat. A szolga 6-szor tért vissza, 6-szor mondta, nem látszik semmi, nincs felhő, nincs jele esőnek. A próféta mégsem adta fel csüggetten. Most megint különösen figyeljünk. Végig tekintett életén, hogy hol mulasztotta el Isten tiszteletét, bevallotta bűneit. Így alázta meg magát Isten előtt, miközben figyelt valami jelre, hogy imája meghallgatásra talált. Amint Illés a szívét vizsgálta, egyre kevesebbnek és kevesebbnek látta magát a maga megbecsülésében, mint pedig Isten szemében. Úgy tűnt előtte, hogy ő semmi, és Isten minden. Ezt a mondatot szeretném aláhozni. Úgy tűnt előtte, hogy ő semmi, és Isten minden. És amikor elérte, eljutott erre a pontra, elérte ezt a lelki állapotot, amikor egyedül a megváltóba kapaszkodott, a felelet megérkezett. A szolga előállt, és így szólt, egy kicsinke felhő jelent meg a tenger felől, tenyérnyi nagyságú. Tehát, ha nagyon röviden akarjuk összefoglalni, mi az a igazi hitnek a lelki magatartása, amire olyan nehezen jut el az emberi szív, amire olyan nehezen jut, egy mustármagnyi is alig villan föl belőle, amikor egészen úgy látjuk, hogy én semmi, és az Isten minden. Ugye nincsen jogunk itt nagyon boncolgatni ezt a történetet, de ki tudja, Illés azért azok a napnak a túlfeszítettsége után, amikor az ember nem is tudja annyira kontrollálni már a gondolatait és az érzéseit, mikor olyan óriási idegfeszültségben küzdötte végig ezt a napot, talán ebben az elernyedésben, vagy elfáradásban, talán azért belelopózott valami egy hajszálnyi abból, hogy győzelem. És talán én győztem egy kicsit ezen a napon, vagy ki tudja mi. És amíg ebből a lelki állapotból ki nem került, és amíg nem jutott el ez, hogy én semmi, az Isten minden, megvizsgálta a szívét,
hogy egészen lássa, ugye, egy olyan összképbe magát igazán, és hogy mennyire az Isten kegyelmés, és hogy milyen hálára kötelezett az Isten iránt, hogy ő hallgat. Mikor ez a mustármag megszületett, mikor fölvillant benne ez a lelki magatartást, azonnal jött a szolga, hogy egy tenyérnyi felhő látszik a tenger felől. És megkérdezem, hogy miért van életünkben, miért ritka ez a tapasztalat, hogy kiálts hozzám is, megfelelek, és nagy dolgokat mondok, megfoghatatlanokat, melyet nem tudsz. Mert még mindig úgy gondoljuk, hogy az imádság az elsősorban arra szolgál, hogy Istennel közöljük a kéréseinket. Pedig Jézus már milyen régen megmondta a mi atyánkban, hogy hát a ti mennyi atyátok jól tudja, mire van szükségetek, mielőtt kérnétek tőle. Nem azért kell kérni, hogy az Istent informáljuk, ezt ő annélkül is tudja jobban, mint mi. Hanem az imádság az a lelki átformálódás ideje kell, hogy legyen. És azért kell sokszor küzdő imádsággal maradnunk Isten színe előtt, míg az a mustármagnyi valódi hit, a valódi hitnek a lelki magatartása kialakul és megszületik a szívünkben. Ha addig kitartunk az imádságban, ha utat adunk a Szentléleknek, hogy ezt kimunkálja bennünk, nem tudom, hogy ismerjük ezt a tapasztalatot, mikor még nem oldódott meg semmi, és esetleg nagyon nehéz helyzetben vagyunk, de egyszer csak az imádságban ott van bennünk ez a bizonyosan meghallgatott. Tudom, hogy meghallgatott. Most már vidáman megyek a dolgomra, tudom, hogy meghallgatott. Mert elértük azt a lelki, azt a mustármagnyi valódi hit megszületett a szívünkben. És tudjuk, hogy elértünk az Isten székéig, és tudjuk, hogy rábíztuk magunkat, és rábíztuk az ügyünket, és tudjuk, hogy ő átvette. És olyan nincs, hogy egy ilyen bizonyossága, meghallgatásnak a bizonyossága megcsaljon. Utána a válasz feltétlenül ott van. És az Isten mindig megfoghatatlan nagy dolgokat, mindig tanít is, minden meghallgatással tanít is. És kinyilatkoztatást ad önmagáról. De mi nem tartunk ki addig az imádságban. Sokszor észrevehetjük azt is, hogy imádkozunk, de tele vagyunk kételkedéssel közben, úgy bujkál bennünk, és nem is gondoljuk, hogy fontos lenne ezt a kételyt felszámolni, hanem olyan fél szívvel imádkozunk, olyan két szívvel. Uram, Uram, tedd meg, de azért belül az van, hogy hát azért igen bizonytalan vagy, nem is tudom. Máskor pedig ugyanígy vagyunk, hogy kérjük az Istentől, de van bennünk egy olyan követelődző magatartás. Ugye, ha jól megfigyeljük magunkat, hogy tetten érjük, olyan, mintha hogy kierőltetni akarnánk az Istentől, de Uram, Uram, add meg. De Uram, Uram, most nagyon kérlek, olyan görcsösen követelnénk, hogy add meg. Egyik sem az a lelki magatartás, amire az Isten válaszolhat. Nem véletlen, hogy az Isten azt mondja, hogy csendesedjetek el, és ismerjétek el, hogy én vagyok az Isten. Az emberi szívnek egészen le kell csitulni. És olyan jó dolog az, amikor eljutunk odáig. Tudjuk, hogy Pál apostol mit mond magáról a római levél 7. fejezetében. Tudom, hogy nem lakik én bennem, azaz a testemben, és a szárk szó van, ugye az a neves görög szó, ami azt jelenti, a megromlott természetre utal. Tudom, hogy én bennem, az én természetemben, a kegyelem nélkül, az én természetemben nem lakik semmi jó. Ha valami valódi jó van bennem, az már a te munkád, a te kegyelmi ajándékod. És az ember sokszor nem akar elbizakodott lenni, nem akarja jobbnak tekinteni magát, mint amilyen. De annyira csalárd az emberi szív, ugye azt mondja az ige, hogy csalárdabb a szív mindennél, és gonosz az, kicsoda ismerheti. Mégis belopóznak az emberbe ezek a dolgok. De amikor igazán elcsendesedünk Isten előtt, akkor néha úgy elrémülünk, hogy én mennyire semmi vagyok, és mennyire az Isten minden. És az ember annyira lát minden fonákságot, minden gyarlóságot, minden méltatlanságot, mennyi hibát követette az életében. Néha úgy az ember elgondolkozik, Istenem, mindenki, aki üdvözülni fog, annak ennyi hiba van az életében, aki ennyi mindent elrontott már is. És ennyiszer rosszul fogta meg a dolgot, és mekkora a te kegyelmet, hogy mégis. És mégis nyilvánvaló a te szereteted. Ha erre a lelki magatartásra eljutunk, ebből egy mustármagnyi megjelenik a lelkünkben, akkor az Isten rögtön válaszol, rögtön meghallgat, mert ajándékozhat, megállhat minket, csak jóra fogjuk használni. Lelki javunkra lesz, mások javára lesz, Isten szándékaival, Isten jellemével összhangban fogjuk felhasználni. De ez szükséges hozzá. És én azzal szeretném befejezni az ige hirdetésünket, hogy idézek még egy ígét,
Péter apostol első leveléből, Péter apostol első levele első fejezetének a 7. versét szeretném olvasni, ahol arról szól, hogy nem csak egy mustármagnyira van szükségünk ebből a hitből, hanem ennek a hitnek meg kell acélosodnia bennünk különösen a tekintettel arra, hogy a nagy próbatétel idején élünk. Ugye az Úr adja ezt az ígéretet, hogy én megtartalak téged a megpróbáltatás idején, az egész világra eljön. De mi az Istennek ebben az ígéretében, ebben a kegyelmében csak akkor tudunk megkapaszkodni, hogyha acélos hitünk van. És így olvasom Péter apostol első levele első fejezetének a 7. versében. Ezt kívánja az apostol az akkori gyülekezet tagjainak, és szól nékünk is, hogy a ti kipróbált hitetek, ami becsessebb a veszendő, de tűz által kipróbált aranynál, dicséretre, tisztességre és dicsőségre méltónak találtassék a Jézus Krisztus megjelenésekor. Ebben egy kicsit az is benne van, hogy a Jézus Krisztus megjelenésekor, akik ezt megérik, akik erre az időre eljutnak, milyen nagy szükségük van, hogy tűzben megpróbált aranyhoz hasonló hitük legyen, próbákban megedzett hitük legyen. Hogy sokszor megtették ezt, hogy elveszett helyzetekben, emberileg reménytelen helyzetekben addig tartottak Isten színe előtt, míg az a kis mustármag, az a valódi hit megszületett a szívükben. És akkor az Isten felelt, és na kiáltottak és felelt, és nagy dolgokat cselekedett. És ha ez az ember életében sokszor ismétlődik, akkor egy megingathatatlan hithez jut el, egy abszolút hithez jut el. És ilyen hitre van szükség a végidőre? Aki meg akar erről győződni, megint csak Ellen White nagyon fontos szavaira utalok a Nagy Küzdelem című könyvben, az utolsó, vagy a Nyomorúságos Idő című fejezetben ezt olvassuk. Olyan hitre van szükség, amely kibírja a késedelmet, elviseli az éhséget, a fáradtságot, amely a legszigorúbb próbák alatt sem gyengül. És azt mondja a Biblia, hogy az ilyen hit becsesebb a veszendő, de tűzben megpróbált aranynál. Van ennél nagyobb gazdagság? Hiszen Jézus azt mondja, ha ilyen hited van, semmi sem volna lehetetlen néktek. Az sem, hogy a hegy kimozduljon és bemenjen a tengerbe. Semmi. Ilyen nagyságrendű dolgok sem. Ahogyan a régi proféták és régi igazán hívők is ezen az alapon nyerték el, hogy Isten óriás nagy dolgokat cselekedett az életükben. És ugye Jézus nem véletlenül kiáltott föl, ugye tudjuk a hamis bíró és az özvegyasszony példázata végén egy ilyen fájdalmas kiáltást hallatott, amikor az emberfia eljön, vajon talál-e hitet a földön? Nem elméleti hitről beszélt Jézus, hogy hiszi-e még valaki, hogy Isten létezik, vagy hiszi-e valaki a Biblia tantételeit, hanem azt a kérdést tette föl Jézus, ilyen igazi hitet, amire az Isten felelhet, amire az Isten nagy dolgokat cselekedhet, vajon talál-e a földön. És én szívemből kívánom mindannyiunknak, hogy maradandó legyen ez, amit az igéből megértettünk. Csak a hitetlenségünk miatt nem kapunk feleletet, vagy azért, mert valami konkrét bűn elválaszt Istentől. Ugye ezt mondja még az ige, hogy nem olyan rövid a keze, hogy meg ne szabadíthatna, nem olyan süket a füle, hogy meg nem hallgathatna, hanem a mi vétkeny bűneink választanak el tőle. Vagy egy rendezetlen bűn, vagy nem egy direkt, konkrét, rendezetlen, megfogható bűn, hanem nem jutottunk el, egy mustármagnyira se villant föl annak az igazi hitnek a lelki magatartása. Nem alkalmas a lelki magatartásunk arra, hogy az Isten erre ilyen nagy dolgokat cselekedhessen, és így válaszolhasson. És ezért kérjük a Jóistát, hogy munkálja a szívünkben ezt az igazi hitet. És ehhez érte nekünk is tennünk kell. Az ige nem mondja véletlenül, mondja, hogy a hit hallásból van, a hallás Isten igéje által. Állandóan kell, hogy táplálják ezt a hitünket az Isten ígéretei. Hogy ezeket abszolút komolyan vegyük. De ugyanúgy szükségünk van rá, amit az Isten így mond, hogy tegyetek próbára engem. Kérjetek tőlem, és tarts ki a kérésben addig úgy, mint illés. Tarts ki a kérésben addig, míg egyszer csak meg nem születik az a mustármagnyi valódi hit a szívünkben, amire az Isten válaszolhat és igazán cselekedhet. Szívemből kívánom, hogy mindannyiunkon beteljesedjék, hogy amikor Jézus megjelenik, a mi hitünk hasonló legyen a tűzben megpróbált aranyhoz, és elnyerjük ezt a legnagyobb gazdagságot, ezt a legstabilabb, legszilárdabb alapot az élethez,
és ezért mindig tudjunk kapaszkodni az Isten kegyelmében, és beteljesíthesse rajtunk az ígéretet, hogy én is megtartalak téged a megpróbáltatás idején, amely az egész világra eljön, és megpróbálja a föld lakosait. Amen.

Szerető mennyei atyánk, az Úr Jézus Krisztus nevében jövünk hozzád, és köszönjük néked ezt a tanúságtételt, ezt a fontos igét, hogyha annyi hitünk volna csak, igazi hitünk, mint a mustármag, te azonnal cselekednél, akármilyen szerény kicsiny teremtményednek, akármilyen hatalmas dolgot. Köszönjük, hogy megerősítetted még ezt azzal, hogy semmi sem volna lehetetlen néked, néktek. Urunk, bocsásd meg nékünk, hogy annyi lelki szegénység van az életünkben, annyi megoldatlan probléma a családunkban, annyi lelki szegénység, nyomorúság körülöttünk az emberek között, és mi mégsem élünk ezzel a gazdagsággal, mégsem élünk ezzel az ígérettel. Urunk, bocsásd meg ezt nékünk, hogy olyan lelkileg restek és lomhák vagyunk. De hisszük azt is, tudod, Urunk, hogy milyen hajszolt az életünk, és hogy tulajdonképpen szívünkből vágyunk a veled való igazi közösségre, vágyunk ilyen hitre, ilyen, ami a legnagyobb gazdagság. Tudjuk, Urunk, hogy ez nem csak proféták és apostolok kiváltsága volt, és a mi napjainkban mindegyikünket szeretnél ilyen hitre nevelni, ilyen hitre felkészíteni. Kérünk, Urunk, segíts, hogy legyen bizalmunk a te ígéreteidben, és egyre többször szálljuk rá magunkat arra, hogy addig maradunk a te színed előtt, ami gyötrődő gondjainkkal, kéréseinkkel, míg te a Szentlélek által át nem formálhatsz minket, míg mi is el nem jutunk arra a pontra, hogy én semmi, te minden, és a szívem és az életem a tiéd, a te meghallgatásodra válaszul. Add, Urunk, hogy ez a mustármagnyi valódi hit mindig többször felvillanjon az életünkben, és mindig többször tapasztalhassuk, hogy erre te felelsz nékünk, és nagy dolgokat mondasz, megfoghatatlanokat. Urunk, kérünk, nevelj minket, adj nekünk előrehaladást ebben az igazi hitben, és add, hogy ezáltal mások nyomorán is segíteni tudjunk. Hallgasd meg, kérünk, imánkat, és szent lelked által mélyítsd el ezt a tanítást szívünkben, és késztess arra, hogy a gyakorlatban próbáljuk ki, és segíts minket, hogy eljussunk, megszerezhessük ezt a tűzben megpróbált aranyat. Jézus nevéért kérünk, hallgass meg minket, és egész nap maradj velünk a te kegyelmeddel. Amen.

0: Kedves hallgatók, mindenkit szeretettel köszöntök a Jézus beszélgetései című sorozatunk negyedik előadásán, és ismét köszöntöm körünkben Nyári István előadó művészt. Három téma zajlott le eddig, beszéltünk Jézus beszélgetéséről Nikodémussal, Fülöp és Tamás apostolokkal, valamint az utóbbi alkalommal Péter apostollal. A mai alkalommal Jézus életének egyik legnehezebb szakaszához érkezünk, amikor Jézus Krisztus a sátoros ünnepre felmegy Jeruzsálembe. Ez a sátoros ünnep mintegy fél évvel volt az utolsó húsvét előtt, amelyen Jézust keresztre feszítették. És ezen a nevezetes sátoros ünnepen, ugye, ami a zsidó népnek az utolsó őszi ünnepe volt, a hét ünnep közül a hetedik ünnep, Jézusnak a leghevesebb vitái és összeütközései történtek meg a vallási vezetőkkel. Ha valaki az egész részt el akarja olvasni, János Evangélium a 7. fejezetétől kezdheti az olvasást. A 8. fejezet, mi a 9. fejezetet fogjuk áttekinteni, hiszen ez a vakon született emberrel való beszélgetés. És az előadásunk végén meg fogunk emlékezni még a 10. fejezetről, mert Jézus ezt a nagyon heves vitát és ezt a többrétű beszélgetést egy gyönyörű szép példabeszéddel zárta le, nem példázattal, körülbelül 40 példázat van az Új Szövetségben, de összesen 3 példabeszéd. A példázat és példabeszéd közötti különbségről a tavalyi előadás sorozatunkban beszéltünk. Tavaly ősszel 6 előadásban összefoglaltuk Jézus példázatait, illetve a 6. elmaradt a szénszünet miatt, nem felejtettem el, mondom, sok a kérdésére be fogjuk pótolni a 6. előadást. A Jézus példázatai az imádságról 3 példázat maradt ki. Tehát ebben a heves küzdelemben a jeruzsálemi vallási vezetők részéről elhatároztatott az, hogy Jézust meg kell ölni. Ilyen kijelentések, mint a János 8. fejezetében talán soha nem hangoztak el Jézusról, hogy ő nem törvényes házasságból született. Nagyon súlyos kijelentés volt. Vagy olyan kijelentés, amit ma is fogok olvasni a János 9-ben, hogy azt se tudjuk, hogy honnan való, mondták Jézusra. Ilyen se hangzott el. A szavak mintegy kikövezték már a cselekedetek útját. A papi vezetők itt szándékosan készültek arra, hogy Jézust meg kell ölni. Jézus nem véletlenül késleltette a jeruzsálemi útját, ezzel nem szeretnék foglalkozni. Ebben a bizonyos Jézus életet című könyvben nagyon részletes bemutatást nyernek ezek a fejezetek, mindenki el tudja olvasni. A sorozatunk jellege azonban azt kívánja, hogy egy beszélgetésre figyeljünk nagyon, és ez a beszélgetés János Evangélium a 9. fejezet első versétől kezdődik. A közvetlen előzményekről csak annyit, hogy Jézust éppen meg akarják kövezni már, tehát próbálnak vele úgy végezni, mint egy közönséges latorral, gonosztevővel, de Jézus elrejtőzködik, kimegy a templomból, és átmenvén közöttük eltávozik, és Jeruzsálem városa felé veszi az útját, a város utcáin sétál. Kitűnik a következő részekből, egészen pontosan majd a fejezetünk közepéből, hogy ez a nap, amelyen ez a beszélgetés lejátszódott, megtörtént, ez szombatnapon volt, tehát egy nyugalomnap békéjét kellett volna adni ezt az embereknek. Jézus, aki a 7. napot megszentelte, és a saját példájával is alátámasztotta a 10 parancsolatot, 4. parancsolatának érvényét, ezen a napon felüdülésre vágyott. Jézus a tanítás mellett kereste az emberekkel való kapcsolatot, és így látjuk őt a város utcáin, miután a templomból menekülnie kellett. Itt van Jeruzsálem térképének a térképe, tehát a kinagyítás. Egyetlen egy támpontunk van, hogy ezt a vakon született embert a Siloám tavához küldi, ez itt a városnak a déli részén, délkeleti részén van. Tehát Jézus itt a templom hegyet, a templomot elhagyva valahol itt jár kell a városban. Természetesen vele vannak a tanítványai, és már olvasnám is a János 9. fejezet első versétől. És amint eltávozott, látott egy embert, aki születésétől fogva vak volt. És kérdezték őt a tanítványai mondván, Mester, ki vétkezett? Ezé vagy ennek szülei, hogy vakon született? Felelt Jézus, sem ez nem vétkezett, sem ennek szülei, hanem hogy nyilvánvalókká legyenek benne az Isten dolgai. Nékem cselekednem kell annak dolgait, aki elküldött engem, amíg nappal van, eljön az éjszaka, amikor senki sem munkálkodhatik. Míg e világon vagyok, e világ világossága vagyok. Ezzel kezdődik a vakon születettel való beszélgetés, illetve ez az előzmény, és azt hiszem, hogy itt meg is kell állni, és az egyes előadásokhoz most végre én is szinkronba kerültem, mert a maihoz is már megírtam a kísérőlapot, tehát eddig 4 kísérőlap áll rendelkezéshez, ilyen 4 oldalas nagy alakú lap, amelyen részletesen el lehet olvasni azt, amiről itt szó van, illetve otthon ki lehet keresni a vonatkozó részeket ez alapján. Itt az első nagy kérdés, ami fölmerül, és ami ma is nagyon időszerű kérdés, hogy miért és honnan vannak a betegségek, és ki felelős a betegségekért. Ugye a betegségek ténye az életünk egyik legkínzóbb ténye. Hogy mindannyian megismerjük a betegségeket, hogy a családtagjaink között a betegségek végig söpörnek, hogy a környezetünkben borzalmas betegségek ütik fel a fejüket. És ugye hát itt van a nagy kérdés, hogy honnan a betegségek. Azt minden ember tudja, talán ugye a lelke mélye, mint a tanítványok is, hogy hát a betegségek nem Istentől származnak, aki az életre teremtett bennünket. Az biztos, hogy a betegségek mögött a rossz Sátán áll, de nem mindegy, hogy milyen formában és milyen áttételekkel. Ugye ha a Bibliát valaki végig tanulmányozza ebből a szempontból, hogy a Biblia mit mond a betegségekről, akkor arra meggyőződése kell, hogy jussunk, hogy a Biblia tényleg nagyon óvatosan közelít ehhez a kérdéshez, és senkit nem hatalmaz fel arra, hogyha valaki a környezetében beteg lesz, akkor az ember valami nagy okoskodással kiderítse, hogy ez most miért van, mert a betegségeknek sok oka van. Az biztos, és ezt a mai orvostudomány is elismeri, hogy a betegségek 60-80%-át sajnos mi idézzük elő a helytelen életmódunkkal. Ez nem kis arányszám, 60-80%, és ezen belül is egy újabb 60-80% a táplálkozásnak betudható betegségek arányszáma. Na de kimondhatná azt, hogy ezen kívül nem lehet beteg valaki. Hát vannak ugye környezeti ártalmak, vannak szerencsétlenségek, balesetek, ez is egy újabb csoport. Azért nem én vagyok közvetlenül felelős, hogy 1989-ben már az űrfelvételek szerint 20 kilométerig szennyezett a Föld légtere. Nem én, meg nem önök, hanem a világ vezetői, a világ ipari hatalmai, de tulajdonképpen az ember a felelős. Ha nem is mi személy szerint, de az ember a felelős, hogy például a levegőt tönkreteszi a Föld körül. Vagy az, hogy a talajvizek egyre inkább elszennyeződnek, lehet, hogy nem mi árultunk hozzá leginkább, de ezért is az ember felelős, de nagyon vigyázni kell, hogyha valami ezzel kapcsolatos betegség üti fel a fejét, aszma, vagy pseudokrup, vagy bármi más betegség, nem mondjuk azt, hogy akkor hát ez az XY szülő vagy hozzátartozó a felelős. Aztán egy harmadik csoport, hogy vannak ugye örökletes betegségek. Ezekért is az emberek felelősek, de nem biztos, hogy az én szüleim, vagy nem biztos, hogy a második vagy harmadik ág ki tudja ezeket már kideríteni. Tehát a betegségeknek nagyon sok oka van. Az biztos, hogy a betegségeknek a végső felelőse Sátán, akit viszont az ember engedett be ebbe a világba. De a Biblia nagyon határozottan állítja, hogy a betegségekkel kapcsolatban nem az okoskodás a legjobb magatartás. Itt, amikor a tanítványok úgy mondjam, megállnak Jeruzsálem utcáin, és ott van ez a vak ember, és elkezdenek, hát más szót nem találok rá, okoskodni. Hogy most ki a bűnös, ki a vétkes azért, hogy ez az ember itt vakon, itt ül és koldul, hát ám ő a felelős, hát már a kérdés is nevetséges, hát ha ő vakon született, akkor ő hogy lenne felelős? Aztán azt mondják, hogy a szülei a felelősek, hát ezt sem lehet tudni, de hogy az emberek rövidre akarják zárni a kört, és ezért az ilyen okoskodások sajnos elég hétköznapiak az emberi világban. Ugye Jób könyvére gondoljunk, mint elrettentő példára, hogy Jobnak olyan derék barátai voltak, 7 napig egy szó nem jött ki a szájukon, de a 7 nap után megerett a nyelvük, és mindent rá akartak fogni Jobra, amiben csak érték, hogy biztos azért jött rá ez a nagy betegség, mert nem tudom, megcsalta a feleségét, nincs rendben a család élete, vagy azért, mert az anyagi ügyei nincsenek rendben. Ugye milyen időszerű okoskodások, ugye, mert körülbelül ma is ez a 2 nagy forrás, amire az emberek általában gyanakodnak. Figyeljük meg, hogy Jézus erre mit válaszol. Jézus nagyon határozottan mondja, hogy sem nem ez, sem nem az. Ezt úgy még értjük is, és talán el is tudjuk fogadni. Hát hogy lehetne felelős az az ember, aki így született? Hát ő hogy lehetne felelős? A szüle is. Talán nem tudni, hogy kitől, hogyan örökölték ezt a betegséget, ezt is el tudjuk fogadni. De mit jelent ez, hogy Jézus hozzáteszi rögtön, hanem hogy nyilvánvalókká legyenek benne az Isten dolgai? Ez már ugye egy ilyen nehezebb kijelentés. Mit jelent ez? Mit jelent ez, hogy Jézus azt mondja, hogy ne erre gondoljatok, hogy ő a felelős, vagy más a felelős, arra gondoljatok, hogy az Isten dolgai nyilvánvalókká lesznek. Ez egy kicsit olyan rejtélyes kijelentés. Szeretném ezt röviden megmagyarázni. Jézus itt arra utalt, hogy Isten a közvéleménytől ellentétben nincs távol a beteg emberektől. Isten az, aki megindul minden erőtelenségünkön és minden gyarlóságunkon. Isten minden emberhez közel van, de különösképp azokhoz tud közel lenni, akik engedik, hogy ő közel jusson. És ilyenek például a beteg emberek. Lehet azt mondani, hogy a világon két embercsoport van, akikhez nagyon közel tud lenni az Isten, az egyik a gyermekek és a fiatalok. Jézus azért állította őket példakép, mert ők még nem annyira büszkék, nem annyira önteltek, mint ugye a nagy felnőttek, akik a maguk kezük munkájának akarnak tulajdonítani mindent, és felettébb dicsekszenek azzal, amit elérnek az életben. Ezért mondta Jézus, hogy ha olyanok nem lesztek, mint ezek a kisgyermekek, semmiképp nem mentek a mennyek országába. De hogyha megnézzük a felnőtt társadalmat, én azt hiszem, hogy a betegek azok, akik talán a gyermekekhez hasonlóan közel kerülhetnek Istenhez, mert a betegek azok, akik látják a valódi állapotát az embernek, akikben ott van az a kívánatos lelki szegénység, akikben ott van az, hogy látják, hogy mennyire erőtelenek, tehetetlenek, és fölfelé tekintenek, ha fölfelé tekintenek, természetesen nem minden beteg ember könnyű eset. Vannak nagyon nehéz betegek, vannak, akik átkozódnak, és csapdosnak jobbra-balra, hogy őket miért érte ilyen baj. De nagyon sok ember a betegség idején elhalkul, elkezd gondolkozni, ami olyan ritkán esik meg más emberekkel az életben, elkezdi fontolgatni az élet dolgait, és így Isten közel tud hozzá kerülni. Ezért mondta azt Jézus, hogy ne azt nézzük egy embernél, hogy miért jutott egy bizonyos helyzetbe, egy nehéz helyzetbe, hanem azt nézzük, hogy ebben a helyzetben hogyan lehetnek nyilvánvalóvá benne az Isten dolgai. És Jézus ezt azért is mondta, és utána mondott még néhány mondatot, hogy ő cselekedni fog. Még itt van a nappal, még a világ világossága tud lenni. Ha eljön az éjszaka, és őt elfogják, keresztre feszítik, már nem tudja ezt megtenni, amit most tud ezzel a vakon született emberrel megtenni. De Jézus ezzel a magatartásával világossá akarta tenni, hogy Isten minden emberhez közel akar jutni, de sajnos kevés ember hagyja ezt, hogy az Isten közel jusson hozzá. A gyermekek és a betegek esetében van azonban reménységünk, hogy ez bekövetkezhet. És amiután Jézus ezt mondta, rögtön ezt olvassuk a 6. és 7. versben. Ezeket mondván a földre köpött, és az ő nyálából sárt csinált, és rákente a sarat a vak szemeire, és mondta néki, menj el, mosakodjál meg a Siloám tavában, ami azt jelenti küldött. Elment azért, és megmosakodott, és megjött látva. Nagyon egyszerű ez a leírás, hogy mennyire így van, hogy a beteg emberek engedik az Isten közel kerülni, hogy itt Jézus a gyógyításnak egy különleges módját választotta. Nem rögtön gyógyította meg a beteget. Jézus nagyon sokszor csak mondott valamit, csak tett valamit, és rögtön meggyógyult a beteg. Itt Jézus először is egy eszközt állított még közbe, tehát a nyálából sarat csinált, és megkente a vak szemét. Más esetben is előfordult ilyesmi, amikor Jézus egy vakot így gyógyított meg, de rögtön ő sem látott. Megkérdezte Jézus, hogy mi történt vele, mit lát, mondta, hogy látom az embereket, mint a járkáló fákat. Utána Jézus még egyszer tett vele valamit, és utána jött meg a szemvilága teljes mértékben. Itt azonban még többet követelt Jézus ettől a vak embertől, hát megkente a szemét sárral, és úgy vakon el kellett menni, itt Jeruzsálemnek mondom, délkeleti részén van ez a Siloám tava, és ott meg kellett neki fürödnie, meg kellett mosakodnia. Hogy ez az emberben mennyire ott volt az őszinte vágyakozás Jézus követésére és az Isten befogadására, hogy ő ezt megtette. Ő ezt megtette. Akkor gyógyult meg, amikor teljesen engedelmeskedett, mint ugye Elizeus prófétának egykor a szíriai Námán, de ő ezt megtette. Ennek nagyon nagy jelentősége van, és ez igazolja Jézus szavát, hogy ő benne nyilvánvalókká lettek az Isten dolgai. Vessük fel a kérdést, hogy Jézus most miért így gyógyított? Miért nem másképp gyógyított? Mondom, nagyon érdekes megfigyelni, hogy Jézus hogyan és mind gyógyított. Ennek itt az a jelentősége, hogy Jézus a természetes gyógymódokra bizonyos értelemben utalást tett, és a figyelmet rájuk irányította, ilyen természetes gyógymód például a sár, vagy az iszap. A természetes gyógymódokról van itt egy könyv, ott tetszenek látni az egészségügyi asztalon, az a zöld könyv, egy amerikai orvos könyve, az Új kezdet. Ez például külön fejezetben foglalkozik az iszappakolással, és egyáltalán az ezzel kapcsolatos gyógymódokkal. Az iszappakolás mellett egy másik nagyon elterjedt gyógymód, amit az emberek általában nem becsülnek, mint az iszappakolás sem, pedig nagyon nagy jelentősége lehet például mozgásszervi betegségek gyógyításánál. A másik gyógymód a hidroterápia, tehát a vízgyógyászat. Amikor a múlt században ezt Kneipp Sebestyén felfedezte, hogy milyen jó az embernek mezítláb járni harmatos füvön, meg hogy a tusolás után csak 5 másodpercig engedjen az ember a végtagjaira hideg vizet, hogy a vérkeringést felfrissítse, akkor mindenki őrültnek akarta tartani a szerencsétlen Kneippet. Tehát azóta a Kneipp kúra bevonult már komoly szanatóriumok és kórházaknak a listájára is. Nem akarok ebben elmélyedni, nem ilyen természetű az előadásunk, de ennek jelentősége van, hogy Jézus így is gyógyított az életben. Jézus a természetes gyógymódok felé is irányította az embereket. Természetesen a fő dolog, hogy az emberben hit ébredjen, mint ebben az emberben is, aki nem vitatkozott, vagy nem kérte a magyarázatát, hogy ő most miért visz sarat a szemén, és miért kell elmennie több száz méterre a Siloám tavához. Fő dolog a hit, ami megvolt ebben az emberben, és ő vágyakozott Jézussal kapcsolatba kerülni, de emellett ugyanolyan fő dolog az, hogy Jézus az élete során jogosította ezt a gyógymódot. Persze sokan visszaélnek ezzel, sokan üzletet csinálnak Magyarországon is, hogy a Velencei tó iszapját amerikai kórházakban előbb viszont lehet látni, mint itthoni szanatóriumokban. Biztos, hogy a világunk egy felfordult világ, de aki meg akar gyógyulni, annak körülbelül a betegségeiből való gyógyulásra a Biblia ezt a tanácsot adja, hogy az ember először is forduljon az Istenhez, az életadó teremtő Istenhez, az ember ne kapkodjon és ne engedje szétmenni magát a sok tanácsokban és a különböző hát úgynevezett varázsgyógyszerekben és csodadoktorok között. Először az ember az Isten keresse, és utána, ha lehetséges, a természetes gyógymódokat keresse, úgy, ahogy a Bibliában, és ezt fel is tüntettem itt a szórólapunkon, van erről külön 2 fejezet, hogy az orvoslásnak milyen természetes módjai vannak, egyáltalán mi a helyes orvoslás a Biblia szerint. Ezt mondjuk egy keresztény embernek nem föltétlenül Hippokrátésztól kell megtanulni, amivel én Hippokrátészt nem akarom lebecsülni, és az egész görög orvoslást, de Mózes 3. könyve 13. és 14. fejezetét illenék ismerni a kereszténységen belül is. Ha azt mondjuk, hogy keresztény kultúrában élünk, akkor tudatosítanunk kellene, hogy a Bibliában van 2 fejezet, 3 Mózes 13-14, hogy egy elég súlyos betegségből, a leprából való kigyógyítás esetét alapul véve, a Biblia elmondja, hogy milyen törvényszerű lépcsőfokok vezetnek a valódi az Isten által is igenel gyógyuláshoz, vagy gyógyításhoz. Most akkor, amikor megjött ennek az embernek a szeme világa, tulajdonképp azt mondhatnánk, ha egy kicsit ki akarnánk élezni a dolgot, hogy most jön az egész történetünknek a neheze. Mert az emberi világban, ha valami jó történik, valami tiszta jó történik, ha Isten valamit cselekszik, akkor el lehetünk készülve, vagy ott nagy-nagy nehézségek fognak fodrozódni ezek körül. Olvasnám is ezután, hogy mi következik le, tudnék, amikor visszajön ez a vak ember, és egészen más, nyilván megváltozik az arca, hát eddig évekig, évtizedekig vak volt, most teljesen bizonyosra vehetjük, hogy bizonyos értelemben egészen más ember lett, hát ilyenkor az embernek a magatartása, a viselkedése, az egész habitusa megváltozik, és az első dolog, ahol próbára talál ez a gyógyítás, ez az ismerősök, rokonok és szomszédok esete. Olvasom a 8. verstől. A szomszédok azért, és akik azelőtt látták azt, hogy vak volt, mondták, nem ezé az, aki itt szokott ülni és koldulni. Némelyek azt mondták, hogy ez az, mások pedig, hogy hasonlít hozzá. Ő azt mondta, hogy hát én vagyok az. Mondták azért néki, mi módon nyíltak meg a te szemeid? Felelt az és mondta, egy ember, akit Jézusnak mondanak, sarat készített és rákente a szemeimre, és mondta nékem, menj el a Siloám tavára, és mosódjál meg. Miután pedig elmentem, és megmosakodtam, megjött a látásom. Mondták azért néki, hol van az? Mondta, nem tudom. Vitték őt, akik előbb még vak volt, a farizeusokhoz. Ez a történetünknek a következő szakasza, tehát ismerősök kezdenek csodálkozni a dolgon. Nem tudnak napirendre térni a dolog fölött, de hogy az eddigi előadásainkban is fölhívtam az önök figyelmét rá, hogy az emberekben, mi bennünk emberekben, a természetünkben mennyire benne van a hitetlenség. Tehát az, hogy a jó dolgoknak nem akarunk hinni. Ugye elkezdtek ott kupak tanácsot ülni, hogy ez az az ember? Tényleg ez az? Hát egyesek azt mondták, persze, hát itt évek, évtizedek óta nem tudjuk pontosan az életkorát, de mindenki azt mondta, hogy persze az az. Mások azt mondták, hogy hasonlít hozzá. Megint mások őt kérdezték meg, ő aztán pontosan elmondta, De hát ott volt a nagy kérdés, hogy mi módon nyíltak meg a vak szemei. Nem tudtak döntésre jutni, hát hova mentek döntéssel a farizeusokhoz. Tehát elmentek a vallási vezetőkhöz, hogy ők döntsék el a helyzetet. Hát ha idáig olvasnám a történetet, így magában eddig is egy kicsit furcsa lenne, mert egy olyan ember, akit mondjuk mi évek, évtizedek óta ismerünk, és most kétségbe akarjuk vonni, hogy ő az az ember, szóval azért eléggé leszerepelnénk, vagy eléggé kiállítanánk a bizonyítványunkat. De minden esetre ezt a részét azért jegyzi fel a Szentírás a történetünknek, mert megmutatja, hogy a nagy tömegek nem akarnak a jóban hinni. Nem akarják elfogadni, hogy van itt a Földön csoda. Nem akarják elfogadni, hogy van jobbulás, van megoldás. Nem. Biztos, ami biztos, nem állami vezetőkhöz, vallási vezetőkhöz viszik ezt a vak embert. Nézzük meg, hogy ezután mi történik, mert a farizeusok előtt két kihallgatása van ennek a vak embernek. A 15. verstől olvasható az első. Még a 14. verset is olvasom, mert ezt előbb nem említettem. Mikor pedig Jézus a sarat csinálta és felnyitotta ennek szemeit, szombat volt. Tehát erre hivatkoztam már az előadás elején. Szintén a farizeusok is megkérdezték azért őt, mi módon jött meg a látása. Ő pedig mondta nékik, sarat tett szemeimre, és megmosakodtam, és látok. Mondták azért némelyek a farizeusok közül, ez az ember nincsen Istentől, mert nem tartja meg a szombatot. Mások mondták, mi módon tehet bűnös ember ilyen jeleket, és hasonlás lőn közöttük. Újra mondták a vaknak, te mit szólsz őról, ahogy megnyitotta a szemeidet? Ő pedig mondta, hogy próféta. Nem hitték azért a zsidók őról, ahogy vak volt, és megjött a látása, míg nem előhívatták annak szüleit, akinek megjött a látása. Hát most egyre nagyobb döbbenetek elé nézünk. Ugye a farizeusok kihallgatják ezt a vakembert, nagyon érdekes az első kérdésük, mi módon jött meg a látása? Nem azt mondják, hogy tényleg vak volt, most lát, tiszta sor. Vak volt, most lát. Itt valami történt, nem? Ők azt mondják, mi módon, hogyan? Jellegzetes kérdés ez, ha valakinek van füle a hallásra, a Bibliának az első kérdése, ami valakinek a szájából kiszármazott, pontosan ez a kérdés volt, amikor a paradicsomban Évát valaki megkérdezte, csak ugyanazt mondta az Isten? Ugye ez a ravasz kérdés, mi módon jött meg a látása? Láthat valaki, aki vak volt? Mi módon jött? Tehát már a kérdésben benn van az, hogy nem akarom elfogadni, hogy lát. Legszívesebben eltörölném újra, hogy vak legyen, mert hogy valaki vak volt és most lásson, én ezt nem akarom elfogadni. Utána leírja János evangélista, hogy a farizeusok között meghasonlás volt, vagyis a farizeusok egyik része előre elgondolta azt, hogy Jézust vádolni fogják ezért, de hogy az érdekelte őket, hogy itt egy vak ember volt, most meg lát. Ők azt akarták kihegyezni Jézus ellen, hogy szombatrontó. Őket nem érdekelt, hogy egy embernek jobb az állapota, Jézus valakit meggyógyított. A farizeusok egyik része ezt is ürügyként fel akarta használni, hogy Jézust mivel lehet vádolni. Igen ám, de a farizeusok másik része némileg elővette az eszét, és föltették a kérdést, hogy ha valaki csodát tesz, hát hogyan az Isten meghallgatja a bűnös embert, hogy csodát tehet? És összeszólalkoztak ott nyílt színen egymás között. Mi van akkor, amikor egy hatalmi rétegben meghasonlás van? El kell terelni a figyelmet magunkról. Amikor egy hatalmi réteg nem tud önmagával kiegyezni, egyik része ezt mondja, a másik része azt mondja, hát akkor nagyon tanácsos gyorsan valamit csinálni, nehogy az emberek azt mondják rólunk, hogy micsoda emberek ezek, hát nyilvánvaló dolgoknak nem hisznek, vagy pedig a saját hatalmukat féltik. Hát kitalálják a farizeusok, hogy na, keressük meg a szüleit. És itt már egyre fájdalmasabb vizek felé fogunk evezni. Megkeresik ennek a szerencsétlen embernek a szüleit. Azért mondom, hogy szerencsétlen, mert ami most történik vele, az a szerencsétlenség, nem ami eddig volt, ami most történik vele. De mielőtt felolvasnám ezt a részletet, hadd kérdezzem meg önöktől, ha mondjuk önök lettek volna a szülők helyzetében. Ha önök látják azt, hogy születik egy gyerekük és vak, együtt élnek azzal a gyerekkel évekig, évtizedekig, és egyszer megjön a szeme világa. Hát nem a világ legtermészetesebb dolga lenne egy szülő részéről, hogy ennek úgy örül, hogy ezt ki se tudja mondani, nem? Hát valahogy így képzelnénk el az álmainkban. Olyan sok sebesült, olyan sok fogyatékosan született emberrel vagyunk körülvéve, nem gondoltunk már egyszer-kétszer erre, hogy ha ennek az embernek mondjuk megjönne a látása, vagy rendesen tudna járni, vagy a paralízise megszűnnék, akkor a szüleid hogy örülnének, hogy örülnének? kedves hallgatók, félelmetes jelenet fog most következni. A szülők szinte letagadják, hogy mi történt a gyerekükkel. Miért? És a 18. verstől olvasom, nem hitték a zsidók őről, hogy vak volt és megjött a látása, míg nem előhívták annak szüleit, akinek megjött a látása, és megkérdezték azokat mondván, ez a ti fiatok, akiről azt mondjátok, hogy vakon született, mi módon láthat most? Ugye milyen érdekes kérdés. Már másodszor mondják, nem véletlenül, már előre beirányozzák a nyilakat, nehogy azt mondjátok, hogy vak volt, és megjött a látása. Hát mi módon lát ő most? Hát ez lehetetlen, ilyen nincs az emberi világban. Feleltek nékik annak szülei, és mondták, tudjuk, hogy ez a mi fiunk, és hogy vakon született, de mi módon lát most, nem tudjuk. Vagy kinyitotta meg a szemeit, mi nem tudjuk. Elég idős már ő, őt kérdezzétek, ő beszéljen magáról. Ezeket mondták annak szülei, mivel hogy féltek a zsidóktól. Mert megegyeztek már a zsidók, hogy ha valaki Krisztusnak vallja őt, rekesztessék ki a gyülekezetből. Ezért mondták annak szülei, hogy elég idős, őt kérdezzétek. Ez egy szívszorító eset, nem? Mondom, hogy mondjuk mi úgy képzelnénk el, hogy a szülők világosan megmondták, igen, ez a mi fiunk vak volt, ennyi évig vak volt, most nem tudjuk hogyan, de lát. Ez biztos. Ez olyan biztos, hogy mi itt állunk. Ehelyett mit mondanak? Menjetek ő hozzá, kérdezzétek meg őt, elég idős már. Tehát nyilvánvaló, hogy egy felnőtt ember volt ez a vakon született ebben az időben. És hozzáteszi János evangélista, hogy miért viselkedtek így a szülők. Féltek az egyháztól. Féltek az egyházi vezetőségtől. Mert megegyeztek már a zsidók önmaguk között, hogy ha valaki Jézus Krisztusnak mondja, akkor azt kizárják a közösségből. Mindjárt foglalkozom ezzel a kérdéssel, de álljunk meg itt egy pillanatra. Talán túl sokat is beszéltünk már, túl előre futottunk. Próbáljuk átélni annak az embernek a helyzetét, akivel Jézus most újra kapcsolatba fog. Kisvártatva hamarosan most újra kapcsolatba fog kerülni. Kicsit próbáljuk beleélni magunkat ebbe a helyzetbe, hogy valaki vak volt és látott. Én a Vakok Intézetében is voltam, jó néhány előadást tartottam, és vak ismerőseim vannak. Tényleg megindító a találkozás és a kapcsolattartás a vak emberekkel. Van egy másik nagyon kedves barátom, aki nem vak, hanem belső süketsége van, olyannyira, hogy egy gomb lenyomását nem érzékel, hogy kattan. És egyszer ez az ismerősöm, aki most megint nagyon nehéz napokat él át az ország nyugati részén, azt mondta nekem, tudod, én nem vagyok vak, én mindent látok. Azt mondja, ti egészséges emberek nem is tudjátok elgondolni, hogy minden betegségben mi a megrendítő és mi a megborzasztó. Azt mondja, én nem vagyok vak, én látok mindent, csak éppen nem hallok semmit. Szóval el tudod dönteni, hogy melyik van nagyobb hátrányban? Én is nagyon szánom azt az embert, aki a világra jött, és semmit nem lát ebből a világból. De gondold el, hogy én mindent látok, de én, aki zenét szerettem, 11 néhány éves koromban jött ez a betegség, elveszítettem a hallásomat, nem hallgathatok zenét. Emberi hangot nem hallok. Én is úgy beszélek, hogy a magam hangját se hallom. 20 éve úgy beszél, hogy csak úgy belülről, körülbelül érzi, hogy ő hogy beszélhet. Kicsit lassúbban beszél, mint mi, kicsit jobban kiejti a szavakat. Érdekes az ő beszéde, mert tényleg 20 éve nem hallja a beszédét. És sokat elgondolkoztam ezen, hogy a betegségekben milyen iszonyatok veszik körül az embert. 30 operációja volt, elveszítette a fél lábát, más testrészei is megsérültek, de mindig ezt szoktam mondani, amikor beszél, vagy mondjuk leírjuk neki a dolgokat, ugye, mert ő csak a szánkról tudja leolvasni, hogy körülbelül mit mondtunk. Szóval nézzétek, én nem azt mondom, hogy a vakok nem szerencsétlenek. De hogy én semmit nem hallok, a saját beszédemet se hallom. Szóval olyan az életem, mint amikor mentem egy úton, elében vágott egy bomba, a bomba egy hatalmas tölcsért kialakított, hátra menni már nem tudok, de előre menni se tudok. Itt vesztegelek évtizedek óta. El tudjátok képzelni, hogy ez mit jelent? Azért mondom, hogy egy kicsit álljunk meg ennél, hogy egy kicsit jobban tudjuk mélegelni, hogy a tanítványok is mennyire részvétlenek voltak. A rokonok, a barátok is mennyire részvétlenek voltak. A farizeusok úgy tárgyalnak ott, mintha egy igáslóról lenne szóval, egy tárgyról, nem is emberről. Az emberi világban talán ez a legborzalmasabb, hogy a beteg embereket tényleg, hogy mondjam, folyamatosan fokról fokra nem veszik ember számba. Talán ez a lelki teher a legborzalmasabb. Talán az idősek élnek át ilyet, akik már nagyon maga tehetetlenek, és látják, hogy a társadalomban őket már nem úgy kezelik, mint embereket. Hát, hogy egy kicsit ezt átéljük, erről a vakon született ember meggyógyításáról vannak irodalmi feldolgozások, egyiket én is lefordítottam Pierre Emmanuelnek a Vakon született című verse, de ha lehet, itt a legjobb verset mutatjuk be egy másik vakembernek, a jerikói, tehát nem messze Jeruzsálemtől, a jerikói Bartimeusnak a meggyógyítását, amelyről viszont a magyar irodalomnak egy nevezetes verse szól. Kicsit próbáljunk belehelyezkedni ebbe a helyzetbe, hogy utána egy új lendületet véve megnézzük most a történetünknek a legszomorúbb pontját, amikor a farizeusok másodszor kihallgatják a vakot, és amiután Jézus újra keresi a vaknak a társaságát. Előtte azonban ez a vers April Lajos Bartimeusa hangzik fel.
1: Szép volt anyám, mikor a két szelíd kéz megérintette fénytől szűz szemem. Világgá lett a bús világtalanság, s öröm borzongott át a lelkemen. Koldus köven felett a tér derengett, arcon felé egy arc világított, s káprázva néztem hívó mély szemébe annak, ki jött, megállt, meggyógyított. Szép volt anyám szememmel símogatni virág sejmét, gyümölcsök bársonyát, vagy messze húzó út ívét követni a dúsvetésű Jordán tájon át. Ma is csodám a csillagsűrűs éjjel, a nyári éj, mely csóvákat hajít, a virradat, mely kútvízhez kicsalja a város nőit és galamjait. Jerikó minden színe birtokom lett, egész világ. De meddig lesz enyém? Ha börtönbe holnap visszahullnék, tán elhullatnám, s elfelejteném a pálma zöldjét, esti domb liláját, barna leány rajt bíbor rózsatőt. De lelkem mélyén hordozom halálig, hogy láttam őt, anyám, hogy láttam őt.
0: De valóban szép vers ez, mert nem csak a jerikói vak szeme megnyilását mondja, börtön a sötétség.

mit csinált veled? Mi módon nyitotta meg a szemeidet? Felelt nékik, már mondtam néktek, és nem hallottátok. Miért akarjátok újra hallani, avagy ti is az ő tanítványai akartok lenni? Szidalmazták azért ők, és mondták, te vagy annak a tanítványa, mi pedig a Mózes tanítványai vagyunk. Mi tudjuk, hogy Mózessel beszélt az Isten, erről pedig azt se tudjuk, honnan való. Felelt az ember, és mondta nékik, bizony csodálatos ez, hogy ti nem tudjátok, honnan való, és az én szemeimet megnyitotta. Pedig tudjuk, hogy az Isten nem hallgatja meg a bűnösöket, hanem ha valaki istenfélő és az ő akaratát cselekszi, azt hallgatja meg. Öröktől fogva nem hallatott, hogy vakon szülöttnek szemeit valaki megnyitotta volna. Ha ez nem Istentől volna, semmit sem cselekedhetnék. Feleltek és mondták néki, te mindenestől bűnben születtél, és te tanítasz minket? És kivetették őt. Hát itt érkezünk ugye a történetünknek a legmélyére, és nagyon érdekes, hogy Jézus most nincs itt. Jézus ezután fog megjelenni. Jézus meggyógyította ezt a vak embert, aztán útjára bocsátotta. Jézus ott van Jeruzsálemben a tanítványaival, de Jézus nem hallgatta a szomszédok beszélgetését, a farizeusok első kihallgatását, a szülők tanúságtételénél sem volt ott, ennél a másodiknál sem. Jézus ezután fog megjelenni. Vajon miért tette ezt Jézus? Jézus azért teszi azt, ha valamikor is visszavonul, és ha az Isten visszavonul, hogy az ember valóban hitáltal megerősödjék, és ez a vakember megerősödött. Ez a vakember most úgy sarokba szorította a farizeusokat, hogy ezt már hallgatni is jó volt. Ugye a farizeusok azt mondták, hogy hát bűnös, adj dicsőséget az Istennek, hogy miért adj dicsőséget, ez nem derül ki. Ugye azért, mert mi olyan nagy emberek vagyunk, hogy mi most itt ítélkezünk, ezért adj dicsőséget, hogy nem tudom én miért, azt mondja, adj dicsőséget az Istennek, de mi azt tudjuk, hogy ez az ember bűnös. Rátérnek arra, hogy Jézus bűnös. És a vak elkezdi mondani, hogy bűnös. Hát ilyet ezt nem értem, hogy bűnös embert meghallgat az Isten. Hát az Isten nem csak azokat hallgatja meg, akik igazságra törekszenek. Hát az Isten nem csak azokkal működik együtt, akik valóban az ő szolgái. És aztán visszavágnak nekik, hogy igen, hát neki, hogy Mózessel beszélt az Isten, és itt mondják ki ezt a nagyon durva kijelentést a 29. versben Jézusról, ugye ezt mondják, hogy erről pedig azt sem tudjuk, honnan való. Ez az a bizonyos Petőfi által is megénekelt sehonnai bitangember. Ugye? Ez, amikor valakiről azt mondják, hogy azt se tudjuk, hogy honnan való, szóval azért vegyük észre, hogy ez a világban az egyik legsúlyosabb kijelentés. Azt se tudjuk, honnan való. Szóval azért itt megadják a módját annak, hogy Jézust a legutolsónak akarják beállítani itt mindenki előtt. De az ember még tovább mondja, azt mondja, bizony csodálatos az, hogy ti nem tudjátok, honnan való, és a szemeimet megnyitotta. Hát tudjuk azt, hogy az Isten nem hallgatja meg a bűnösöket, hanem ha valaki istenféle és az ő akaratát cselekszi, azt hallgatja meg. És aztán szépen sarokba szorítja a farizeusokat, és ez a vak ember bizonyságot tesz arról, hogy hát ő, ha más valaki hatására, nem is, de a rossz hatására, most már komolyan elgondolkozik, hogy ki lehet az, aki visszaadta a szeme világát. Ne tessenek elfelejteni, hogy a vakember, amikor meggyógyult, nem tudta, hogy kicsoda Jézus. Ő akkor még megváltónak nem tartja. A vakember tartja akkor egy prófétának, egy nagy embernek, de most elkezd gondolkozni, hogy akit így támadnak, akit az ő vallásának a vezetői így támadják, hogy az valami rendkívüli ember lett, plusz hát már a csoda után elgondolkozik azon, hogy valóban, hát ilyenről nem lehetett hallani a proféták kora óta, hogy valaki ilyen súlyos betegségekből meggyógyult. Ne felejtsük el, hogy Keresztelő János se gyógyított. Keresztelő János egyáltalán nem gyógyított. Keresztelő János tanított és prédikált. Amikor Jézus fellépett, a tanításait követő csodák hatalmasan bizonyították ezt, hogy olyan valaki van itt, aki nagyobb talán Illésnél, meg Elizeusnál, akik szintén gyógyítottak és halottakat támasztottak fel, de mikor? 800 évvel ezelőtt. És ez az ember komolyan kezd hinni most már abban, hogy Jézus valaki különleges lény, és ebben a pillanatban éri ez a borzalmas arculcsapás, a 34. vers végén, amilyen rövid, szinte tőmondatszerű mondat ez is, általában, ha nem figyelünk oda a Bibliában, akkor át is siklik rajta a tekintetünk, és kivetették őt. Kizárták az egyházból. Kedves hallgatók, itt megint meg kell állnunk, mert az emberi életben biztos, hogy nagyon nagy bajok a betegségek. Nagyon nagy probléma a szenvedés. Nagyon nagy probléma a testi terror. Valakiktől elveszik a vagyonát, vagy valakinek elhurcolják a hozzátartozóját, vagy valakit megölnek,

0: Én ezt nem akarom kisebbíteni, ez egy borzalmas dolog. A testi terror, háborúk, forradalmak, megtorlások, mi mindent hallunk ezekről, ugye a testi terror dolgairól. Kedves hallgatók, mintha az emberiség valamiről elfelejtkeznék, hogy tudnék, a legnagyobb probléma a lelki terror. A lelki terrornál vészesebb jelenség nincs a világon. És a lelki terrort hogy szokták az emberek a kezükben forgatni? Például úgy, mint bizonyos egyházak, akik történelmük során állandóan kizártak embereket, kivetettek embereket, és azt mondták, hogy ha én kizállak, akkor te el is fogsz kárhozni. Te akkor a pokolra fogsz jutni. Te már előre láthatod azt, hogy a megsemmisülésre vagy ítélve, vagy az örök gyalázatra, az örök kárhozatra. Sajnos a zsidók is gyakorolták ezt. Minden további nélkül ezt az embert eltávolították Isten népe köréből. Ebben az időben volt Istennek egy háza, a zsidó nép volt az Isten egy háza. A zsidó népre mutatott rá Isten 1500 éve már, hogy ez az én népem, Izrael népe az én egyházam. Ha a zsidó nép közül valakit kizártak, mert ki lehetett zárni valakit a vallási közösségből, ezt a mózesi törvények is leírták, és ha valaki ezt röviden el akarja olvasni, Máté evangélium a 18. fejezetében, a 15. verstől el lehet olvasni, hogy maga Jézus Krisztus is az egyházból való kizárásnak az intézményét jogfolytonossá tette, tehát a keresztény egyházból is ki lehet zárni valakit, csak nem mindegy, hogy miért. Miért lehet valakit kizárni egy egyházból? Azt mondta Jézus, hogy ha valaki vétkezik, ha valaki bűnt követel, megmarad abban a bűnben, akkor menjél el és négy szem köz figyelmeztesd azt az embert. Ne zárd ki azt az embert, törekedjél azt az embert megnyerni az igazság útjának. Ha rád nem hallgat, vegyél magad mellé még két embert, menjetek el, figyelmeztessétek, kérlejétek, hogy jöjjön vissza arról az életről, arról a lejtőről, amelyen elindult. Ha azokra sem hallgat, most már többetekre sem hallgat, akkor vigyétek ennek a keresztény embernek az ügyét a keresztény közösség elé. A közösség is kérlelje ezt az embert. És ha a közösségre sem hallgat, és már nyilván elmúltak hetek, hónapok, és az ember benne van a házasságtörésben, vagy benne van bármilyen gonoszságban, rablásban, tolvajlásban, bármiben, amiben polgári értelemben is bűnös ember, de lelki értelemben is bűnös, akkor rekesztessék ki az ilyen a gyülekezetből, mert nem méltó a keresztény népviselésére, aki benne marad a rosszban, és ő azt mondja, hogy ő keresztény. De legyen előtted olyan ez az ember, mint a pogány és a vámszedő, mondta Jézus, aki a pogányok és vámszedők barátja volt. Tehát ha valakit ki kell is zárni a közösségből, utána azért az emberért kétszer annyit tegyen meg az a közösség, mert az az ember el fog veszni, hogyha ezen a lejtőn tovább halad. Tehát ezt Jézus is elmondta, hogy igen, egy hívő közösségből ki lehet zárni egy embert, de akkor, hogyha megátalkodottan, megmakacsolva magát egy bűnben kitart, szégyent hoz az Isten szeretetére és kegyelmére, szégyent hoz a közösségre, legfőképp önmagára hoz szégyen. Szerencsétlen az olyan ember, aki egy bűnben kitart, sőt, még dicsekedik is vele, hogy ő most nem tudom én milyen bűnökben van meg. De ennek az embernek hol volt vétke? Azért, mert meggyógyult. Ez vétek volt. Tehát tetszenek látni, itt a kizárásnak semmi jogi alapja nem volt. Hogy ezt a szerencsétlen embert kizárták, ezt egy valamiért tették, hogy ők az egyházi hatalmukat akarták bizonyítani. Hogy az egyház azt csinál, amit akar. Hogy az egyháznak van minden alárendelve. Még az Isten is. Még az Isten szava is. Mi vagyunk az egyház. Mi azt csinálunk, amit akarunk. Kedves hallgatók, ez félelmetes dolog. Idézem itt a kísérőlapunkon azt, hogy Luther Mártonnak a sok biztos és világos mondása között, én egyetlen egy mondást nagyon szeretek, és ahol csak tudom, ezt ismétlem százszor és ezerszer, és ez következőképp hangzik, Luther ezt elmondta az asztali beszélgetésekben, műveiben is leírta, körülbelül így hangzik: a világi hatalom legnagyobb visszaélése sem ér fel az egyházi hatalom legkisebb visszaélésével. Mert a politikai hatalmat csak időlegesen veszik komolyan. Politikai hatalmak jönnek, mennek. De az egyházi hatalom marad. Az egyházi vezetőknek a tekintélyét minden alátámasztja. Jogfolytonosságra hivatkoznak, évszázadokra, évezredekre, hogy ők már azóta vannak. És a szegény nép, mondja Luther, megtanult félni az évszázadok során az egyházi hatalomtól. Politikai hatalmaktól is megtanulnak félni az emberek, behúzzák anyagukat, jön az egyik hatalom, megy a másik hatalom, de az egyházi hatalom az marad, marad, marad, marad. És ezért mondta Luther, a politikai az a világi hatalom legnagyobb visszaélése. Az nem akkora, mint az egyházi hatalom legkisebb visszaélése. Úgy csinálni egy politikai hatalom egy emberrel, hogy egy embernek nem lesz annyi pénze, nem él olyan jól, de az egyházi hatalom többet tűz ki célul. Az egyházi hatalom nem csak az emberek földi sorsát akarja irányítani, hanem az egyházi hatalom mindenestül, az örök élet, a végső ítélet, mindent kisajátít magának. És ha az egyházi hatalom a középkorban azt mondta, hogy anatéma szit, vagyis legyen átkozott, és azt az embert a középkorban kizárták az egyházból, akkor azt az embert nem temették el a temetőbe, árokba temették, mint a kutyát, akkor annak az embernek a családtagjait háttérbe szorították, millió dolgokkal félemlítették meg, olyan dolgokra akarták kárhoztatni azt az embert, hogy adja fel a lelkiismeretét, a hitét, a meggyőződését, minden, akkor visszatalálhat az egyházi hatalomhoz. Kedves hallgatók, ez félelmetes dolog. Amit itt csináltak ezzel a vakon születettel, ez egy örök időkre való példa, és azért van benne a Bibliában, hogy ha az egyházi hatalom valakit jogtalanul kirekeszt, akkor ez még nem a végső szó. Jézus most tér vissza. A végső szó az Istené. És ezt jó tudni azoknak, akik komolyan, őszintén hívő emberek, de bizonyos értelemben félnek az egyházuktól. Hadd mondjam el azt, hogy ha valaki komolyan hívő ember, súlyos dolgot fogok mondani, ha valaki komolyan hívő ember, előbb-utóbb az egyházával összeütközésbe fog kerülni. Most nem arra az esetre mondom, hogy ha valaki összeütközésbe akar kerülni az egyházával minden szíre, szóra és semmi alappal, nem ezekről beszélek, hanem azokról, hogyha valaki komolyan veszi az Isten hitet, komolyan veszi a Bibliát, komolyan olvassa, komolyan veszi azt, hogy Jézus mit mond, és összehasonlítja mindig, hogy ezt mondja Jézus, és ezt mondja az egyházam. És hogyha ez nem egyezik, egy ponton, két ponton, 10, 20, 30 ponton, és ez az ember azt mondja, hogy na hát kérem, Jézus ezt mondja, akkor az egyházam miért mondja ennek az ellenkezőjét? Ez az ember el lehet készülve arra, hogy az egyházával összeütközésbe fog kerülni. Nem azért, mert ő keresi az összeütközést, nem azért, mert ő nyughatatlan, mint a Lutherre is azt mondták, hát egy nyughatatlan ember meg akart nősülni, ezért kilépett a kolostorból. Mind a mai napig ugye ezt a nevetséges butaságot mondják, hogy Luther az ugyan izgága német ember volt, megfélemlítették a bányász ősei, ugye szülei, beleültettek egy ilyen kínzó bűntudatot, hogy túl komolyan vette ezt az egész vallást, és különben is hát nagyon szerette a jövendőbelét, hát ő ott hagyta az ágostonrendet. Nehogy felüljünk az ilyen maszlagnak, ahogy később ezt mondták, Luther kereste azt, hogy ki az Isten. Luther, amikor a kolostorban ott ült, és hallgatta azokat a mélyen szántó filozófiai és teológiai előadásokat, a szünetben kilopódzott, és bement a könyvtárba, és a könyvtár belővett azt a néhány Bibliát, amit ott meg lehetett találni, és elkezdte olvasni, és akkor jött egyszer a gvárdián, tehát a kolostor vezető, és azt mondta, Elnye Márton testvér, mit csinál itt kent? Tán nem a Bibliát olvassa. Luther töredelmesen bevallotta, hogy bizony ebbeli vétekben kapta el ugye a kolostor vezetője, és erre jött a nagy válasz. Azt mondja Márton testvér, miért kell a Bibliát olvasni? A Bibliából már kiszürcsölték a levét. Hát csak nem Márton testvér akarja mondani, hogy a legokosabb ember. Hát voltak már sokkal okosabbak. Aquinoi Tamás, Bonaventura. Hát ezek már nagy könyveket is összeállítottak, hogy a Bibliából mit kell ismerni, mit meg nem érdemes annyira ismerni. Azzal foglalkozzék Márton testvér. De szerencsére Luther engedett a lelkiismeretének, és foglalkozott ő Bonaventurával, meg Aquinoi Tamással is, de a szünetekben rendre kijárt, hogy a Bibliát olvas, és kezdte Luther látni, hogy a Bibliában nem egészen az van, mint amit az egyháza hirdet. Sőt, mondhatnám azt, hogy egyre inkább kezdte látni, évekig őrlődött ezen, elment Rómába is, hogy mindent megnézzen, talán Németországban más a helyzet, de hát a kereszténység központjában talán csak tudják, hogy mi a kereszténység. Látta, hogy Rómában még rosszabb a helyzet, mint Wittenbergben. De még mindig hol vagyunk a várkapun a 95 tétel felszögezésétől. 7-8 évig őrlődött ezen Luther. 7-8 évig. Ezt csak azért mondom önöknek, hogy egyrészt helyesbítsek egy történelmi félreértés, hogy Luther ki volt és ki nem volt. Másrészt pedig az, hogy ha valaki utána akar járni az igazságnak, akkor előbb-utóbb látja, hogy amit az Isten mond és amit Krisztus mond, az nem egészen az, amit az egyházam mond, és akkor minden ember választás elé kerül. Most mielőtt meglátnánk, hogy Jézus mit válaszolt erre, megint egy verset idézzünk fel. A költő, katolikus nevelést kapott. A múlt század elején, a 40-es években írta ezt a verset, nem is annyira ismert vers, pedig hát a költő, nagyköltő Vajda János, és a versnek is olyan ígéretes a címe, Krisztus és korunk. Sok indulat van ebben a versben. Sok minden ítélet van ebben a versben, de próbáljuk megérteni azt az embert, akinek már itt és ott a hályog lehullott a szeméről. Kezdte látni, hogy a Biblia ezt mondja, a jezsuiták nem azt mondják. A vers tulajdonképpen erről szól, és arról a nagy utópiáról, hogy inkább még világi eszmékben és világi hatalmakban bíztak a múlt század elején, talán a szabadságot, egyenlőséget, testvériséget, ha már az eltorzult kereszténység nem képviseli, talán valamilyen állami ideológia, talán valami társadalmi reforma képviselni fogja. Sajnos ez is utópiának bizonyult. De a vers mindenképpen egy súlyos lenyomat erről a korszakról és erről a problémakörről is, amelyről beszélünk.
1: Vajda János, Krisztus és korunk. Én vagyok én, ki még imádlak, és egyedül vagyok talán, ki úgy imádlak, mint ohajtod 1800 év után. Imádlak rég, de titkon eddig, mert ellened volt a világ, s mit hirdettél elnyomva még az egyenlőség, köztársaság. Te szenvedtél még itt a földön, ong méltatlan volt rád a nép, azóta hátra, s nem előre, elfolyt 18 század év. Az elv, amelynek hirdetője és vértanúja te valál, elnyomatott, és azok által, kiket utódokul hagytál. Hol van tanod, s a tanítványok, jámbor szegény halászaid, vízben, nyomorban követőid, kiket tanod vérpadra vitt? S kik ezek itt, te farizeó republikánus övesek? E gőg, e fény tanítni vagy vakítni vágy a népeket? Ti szemtelen vakmajmolói Olympos isteneinek! Ha volna mégis egyszerűség e nagy szerephez bennetek! Ah, egyaránt letűnt a hősi, a nagyszerű kényúrság, letörpült a polgárerény is, s képmutató lett a világ. Mit vétkeztél te az erénynek legistenibb áldozata? Hogy meggyaláztak és neved lőn minden gazságok pajzsa? Ah, de közel van végre a kor, midőn megtudja a világ, hogy legvadabb rágalmazóit kik voltak? A jezsuiták. Átok fejükre véghetetlen, kik vétkeztek ellened, és bűnbe dönték a világot, mit hirdettél a rény helyett. Hol a pokol, mely megtorolja e százados gazságokat? Ó, magyarázd meg! Büntetőül van-e a sírban öntudat? Eloltották a régi fáklyát a csábított világ felett, és vezeték a babonának rémeivel a népeket. Eloltották az ész világát, mit te hoztál le, s elveték vak hiedelmek mákonyával a tudatlanság éjjelét. Átok reát, te hét nehéz bűn, hét halmú rómas kárhozat, órád ütött, hiába védett bitorlott bűnpalástodat, eljött az általad kigúnyolt Isten bosszúló szelleme, és lész a századok bűnének kipusztult Jeruzsáleme. S te, őskor erkölcs óriása, szent és imádott elvrokon. Eszméd óhajtott birodalma fölépülend e romokon. s a bűnök áldozatvárában megkeresztelkedett világ, üdvözülten rivalja, éljen a testvériség köztársaság.
0: Tehát itt van egy ember, akit kizártak az egyházból, és méghozzá az Isten egyházából. A 35. verstől folytatom. Meghallotta Jézus, hogy kivetették azt, és találkozván vele mondta néki, hiszel-e te az Isten fiában? Gyönyörű része ez a Bibliának. Valakit kizártak az Isten egyházából. Jézus sem mondta, hogy nem Isten egyháza a zsidó egyház. Az volt. Egyelőre az volt még. És ezt Jézus is tiszteletben tartotta. De amikor valakit kizártak, Jézus nem elfordult tőle. Nem azt mondta, hogy na most az egyházi vezetőség valakit kitett a sorok közül, ő most olyan, mint a pogány, hanem Jézus, amikor ezt meghallotta, hogy kizárták, akkor kereste ezzel a vakemberrel, egykor vakemberrel a találkozást, és ezt kérdezte tőle, hiszel-e te az Isten fiában? Kedves hallgatók, ezért ez egy nagyobb kérdés volt, mint most gondolnánk. Ez nem annyit jelentett, hogy Jézus egy névre volt kíváncsi, hogy te hiszel-e az Isten fiában, igen, hogy hiszek, igen, ő az Isten fia. Hiszel-e az Isten fiában, akit az Isten elküldött erre a földre, aki ugyanúgy jelenik meg, mint hogy ti éltek, és aki legyőzi a rosszat, hiszed, hogy te is legyőzheted a rosszat? Hiszed, hogy te is élhetsz bűnfeled győzelmes életet? Hiszed, hogy ezért jött el az Isten fia, ezért jön el az Isten fia? Felelt az és mondta, ki az Uram, hogy higgyek benne? Tehát látjuk, hogy ez a vakon született, ez Jézusról magas fogalmakkal rendelkezett. Profétának talán tartottad, hogy Isten fia, hogy valóban ő a megígért messiás. Ezt ő még eddig nem tudta, de a szíve kitárva volt. Hát ez a lelki szegénység, ez az igazi őszinteség, ez az igazi alázat. Ő vele már annyi jó történt. Azért tessenek meggondolni, hogy azért a lelkére elég súlyosan nehezethetett az, hogy a tulajdon egyháza kivetette. A szülei is féltek ettől, hogy kiveti az egyháza. És ő mégis nem veszítette el a bátorságát. Ő, aki annyi jót tett vele, akiről már annyit hallott, azért megkérdezte, hogy ki az Uram, hogy higgyek benne. Mondta pedig néki Jézus, láttad is őt, és aki beszél veled. Azt pedig mondta, hiszek Uram, és imádta őt. Jézus nagyon egyszerűen mit tett itt a beszélgetésnek ebben a részében? Jézus megmutatta azt, hogy ki tartozik az egyházhoz. Az egyházhoz nem az tartozik, aki egy egyházban született meg. Nem az tartozik, akiről az egyház azt mondja, hogy hozzám tartozik. Még csak az se tartozik az egyházhoz, aki magáról azt mondja, hogy én ehhez az egyházhoz tartozom. Ezek érvénytelen fogalmak. Az Isten egyházához az tartozik, aki Jézust személyes megváltójának tartja, és személyes kapcsolata van, kérdez felelek formájában, így, ahogy most olvastuk. Az Isten egyházához az tartozik, aki gondolkozik, aki keres, aki nyitott, aki jobb akar lenni, aki le akarja győzni a rosszat az életében, aki érzi a szükségét arra, hogy mindenkinek megváltóra, szabadítóra van szüksége. Van az Istennek látható egyháza, mindig is volt a történelemben, de az igazi egyház az, amely a látható egyházon belül és a látható egyházon kívül azokat az embereket érinti, akik őszintén hisznek Krisztusban és követik őt. Ez a valódi egyház. Isten próbált egyházat teremteni itt a Földön, hogy legyen egyház, legyen egy látható egyház, és mondom, mindig is van, de ez nem annyit jelent, hogy a látható egyházon belül mindenki hívő ember. Márpedig az egyházhoz való tartozást az elégíti ki, aki hívő ember. Ezért két egyház fogalommal kell számolnunk. Van egy látható egyház, ez volt az Ószövetségben a zsidó egyház. Amikor a zsidó nép eljátszotta a küldetését, végleg elutasította a megváltót, sőt a róla szóló evangéliumot is, Isten elindította az őskeresztény gyülekezetet, mint látható egyházat. Amikor az őskeresztény gyülekezet eltorzult, és hatalmi egyházzá vált, a római államhatalom kezét elfogadta, és birodalmi, államhatalmi egyházzá vált a IV. Században, Isten indított egy újabb látható egyházat, akik ragaszkodtak a Szentíráshoz, a Valdensek egyházát, aztán a husziták, a lollardok, a reformáció egyházát, ezek mindig látható egyházak voltak. Mindig van, mind a mai napig van ilyen látható egyház, amelyet Isten indított a történelemben. Jelenések könyve első 3 fejezete erről szól, és a róla szóló könyve ezeket biztos többen ismerik, Vankó Zsuzsa Jézus Krisztus Apokalipszise című könyvében mind a 7 gyülekezetet végtekinti. Hol volt és hol van ma a látható egyház? Csak hogy a látható egyház nem annyit jelent, hogy ott mindenki hívő ember. És a látható egyház nem annyit jelent, hogy amit csinál a látható egyház, az több, vagy ugyanolyan súlyú, mint amit az Isten mond. Az Isten mindenkinek ezt a kérdést teszi fel, hiszel az Isten egyszülött fiának nevében? És az az ember, aki még nem találta meg a látható egyházat, de keresi az Istent, és megtalálta Krisztust, Krisztus az egyházának tartozónak vallja. Az az ember, aki a látható egyházban hitre jutott, de a látható egyházzal ellenkezésbe került, mert látja, hogy a látható egyház erre megy, az Isten pedig erre parancsolja, és ezért ezt az embert kizárják a látható egyházból. Isten nem azt mondja, hogy ez az ember akkor nem egyháztag, hanem az Isten azt mondja, hogy az én egyházam tagjai közül való. Jézus itt visszaiktatja ezt a vakon született embert a valódi közösségbe, ebbe a hívő lelkek egyházába, amit jobb szóval így mondunk, hogy láthatatlan egyház, mert hát Isten az, aki a szíveket és veséket vizsgálja, ő tudja, hogy ki az igazán hívő ember. Az még, hogy valaki egy egyházba született, vagy még inkább, hogy valaki egy egyházat választott és tartozott hozzá, de ez még nem biztosíték, hogy ő valóban az egyházhoz tartozik. Ha naponként nem újul meg a személyes hite az egyház kősziklájában, Jézus Krisztusban, aki nem kevesebbet kér az egyháztagoktól, mint hogy minden nap vegyék fel az ő keresztjüket, azt mondja, Jézus, az nem lehet az én tanítványom. Hát aki minden nap nem veszi fel a küzdelmet a rosszal szemben, nem veszi fel a keresztet, amin mit kell érteni mások terheinek a hordozását, nem lehet a Krisztus tanítvány, aki nem a Krisztus tanítvány, az mondhatja, hogy bármely egyházhoz is tartozik. Vagy Jézus nem kevesebbet kíván, mint a Máté 21. fejezet 42. és 44. verse között, aki egy kőre esik, szétzuzatik, ki épül rá a kősziklára Jézusra, mint az egyház fejére, aki az önző ényét minden nap hagyja megfeszíteni, aki alárendeli az ényét, de tudatosan, szabad választásával az Istennek, ez tartozik az Isten egyházához. Jézus ilyen egyszerűen elintézte az egyház kérdést. De azért Jézus itt még nem fejezte be a beszélgetést. Mert ugye nyilvánvalóan, hogy itt a vakon született ember mellől nem távolodtak el a többi emberek, sőt a farizeusok sem, ezért Jézus még hozzátette. Mondta pedig néki Jézus, láttad is őt, és aki beszél veled, az pedig mondta, hiszek Uram, és imádta őt, és mondta Jézus, ítélet véget jöttem én a világra, hogy akik nem látnak, lássanak, és akik látnak, vakok legyenek. És hallották ezeket némely farizeusok, akik vele voltak, és mondták néki, avagy mi is vakok vagyunk-e? Mondta nékik Jézus, ha vakok volnátok, nem volna bűnötök, ám de azt mondjátok, hogy látunk, azért a ti bűnötök megmarad. Súlyos kijelentések. Hallottunk már ilyet a Nikodémussal való beszélgetésben. Te Izrael tanítója vagy, és nem tudod ezeket? Ti, akik tanítjátok az embereket, sőt, veszitek a bátorságot csak úgy kizárni embereket, a ti bűnötök sokkal súlyosabb, mint azoké, akik nem látnak, de látókká lehetnek. Ti önigazultan azt mondjátok magatokról, hogy ti láttok, mert ti vagytok az egyház, de gondoljátok, hogy ti vagytok az egyház? A ti bűnötök megmarad. Ugye mindannyian ismerjük 14. Lajos híres mondását, az állam én vagyok. De hány és hány egyházvezető gondolja így magáról, az egyház én vagyok. Ezért Jézusnak nagyon is fontos volt ezután még nem fejezni be ezt a beszélgetést, de erre mi már egyrészt azért, mert a vetítésünket is meg kell tartanunk, másrészt azért, mert magához a beszélgetéshez ennyire szorosan nem csatlakozik, már részletesebben nem beszélhetek, de Jézus ezután mondta el ezt a gyönyörű példabeszédet, a jó pásztorról való példabeszédet. Nagyon röviden megérthetjük ezt, nem akarok 2-3 percnél többet erről beszélni. Jézus elmond egy példabeszédet, ami mindösszesen arról szól, hogy vannak a juhok, vannak a hívő emberek, van egy egyház. Most az a kérdés, hogy az egyházat kik vezetik. Hol az egyház? Ki az egyház? Jézus világosan felel a példabeszédben. Azt mondja, én vagyok a jó pásztor, és én vagyok a juhok ajtaja. Én az életemet adtam a juhokért. A juhok hallják az én szómat, és akik hallják az én szómat, követnek engem. De egy pásztortársadalomban, egy jó állománynál nem csak a jó pásztor van, mint tudjuk a hétköznapi életből, vannak ott béresek. Továbbá vannak olyanok, akiket Jézus így nevez a példabeszédben, tolvajok. Továbbá ilyenek is, rablók. Jézus azt mondja, az igazi egyházhoz az tartozik, az tarthatja magát igazán kereszténynek, aki őt ismeri, így is tette fel a vaknak a kérdés, hogy hiszel az Isten egyszülött fiának nevében, aki őt ismeri és őt személyesen követi. Jézust követni annyit jelent, hogy Jézusban soha nem lehet csalatkozni, mint hogy a jó pásztorban sem. Tudják, hogy keleten a pásztor mindig előre ment, utána ment a nyáj, a pásztor nem a szélén ment, vagy a végén a nyájnak, mindig elől ment, vállalt minden nehézséget. És úgy követte a nyáj. A béresek? A béresek is nagyon derék munkások. Csak mi szokott jellemző lenni a béresekre? Ha jön valami nehézség, a béresek odébb állnak. Tudnék, nem az övék a nyáj. Ők csak fölfogadott emberek. Őket megfizetik ezért a munkáért, ők az életüket nem adták ezekért a juhokért. Béreseket ne kövessetek, mondja a példázatban Jézus, ne kövessetek. A béresek nem azok, mint a jó pásztor. De még ha béresek vezetnék az egyházakat, még ha béresek vezetnék, akik ugye jó idő esetén vezetik legalább az embereket, jönnek a nehézségek, akkor azt mondják, hogy jaj, nekem is élnem kell, meg nekem is családom van, vagy nekem, én sem akarok a belügyminisztériummal ugye veszélybe kerülni, vagy én sem akarok az államhatalommal rosszba lenni. Ezek a béresek, jellegzetes béres magatartás. De ha még béresek lennének az egyházakban. De Jézus nem azt mondta, hogy van a jó pásztor, meg van a béresek. Jézus azt mondja, hogy van itt egy újabb kategória, a tolvajok. A tolvajok, akik úgy megnyírják a nyájat, akikről Ezékiel könyve 34. fejezete lesz, hogy megnyírják az embereket, úgy kihasználják az embereket, kihasználják az embereknek az őszintességét, a jóhiszeműségét, hogy az emberek azért a tekintélyekre figyelnek, és előbb mondtam, hogy nem annyira politikai tekintélyekre, mint egyházi tekintélyekre, ezzel vissza lehet élni, meg lehet lopni embereket. Meg lehet lopni embereket lélekben, és meg lehet lopni természetesen anyagilag is. De ha még csak tolvajok lennének. De van még egy negyedik kategória is. Rablók. Akik különösképp azért szeretnek egy egyházban lenni, hogy a saját pecsenyéjüket sütögessék. És általában az ilyen emberek mondják, hogy mi vagyunk az egyház. Erre a négy kategóriára nagyon ügyeljünk. Kedves hallgatók, ez Jézusnak egyik legfontosabb példabeszéde, hogy valaki vizsgálja meg, hogy kit követ. A jó pásztort követi? Akkor ismernie kell a jó pásztor hangját, beszédeit, tanításait. Ha nem ismerem Krisztus tanításait, eleve veszélyben vagyok, mert oly sok ember tudja azt mondani, hogy ő azt mondja, mint amit a Krisztus hirdetett. Erre nagyon vigyázni kell, mert róluk kiderül, hogy béresek. Béreseket követni, ez tulajdonképpen a tönkremenés lelkileg. De hogy az emberek világában még azt is látjuk, hogy egyenesen tolvajokat és rablókat követnek az emberek. Hogy Jeremiás próféta, amikor fellépett ugye Anatótból, a kis faluból jött Jeruzsálembe, és azt mondja, a Jeremiás könyve elején van ez a kijelentés, hogy hát a próféták hamisan profétálnak, a papok tetszésük szerint hatalmaskodnak, és az én népem így szereti. Mert ki kell mondanunk az emberi tömegekről ezt a lesújtó véleményt, amit Jézus is érzékeltet a példabeszédében. Az emberek olyan könnyen követnek rablókat, olyan könnyen követnek tolvajokat és béreseket. Miért nem követik az emberek a jó pásztort? Hát Jézus Krisztus tanításai a semmi ahhoz képest, amilyen pompában, vagy amilyen nagy svádával elő tudnak állni emberek. Jézus Krisztus az életét adta azért, hogy higgyenek benne. A jó pásztor a vérét ontotta, de még így sem hisznek benne. Szóval vizsgáljuk meg magunkat, hogy tényleg kit követünk. Jézus azért mondta el ezt a példabeszédet. Ezt a példabeszédet a farizeusok is hallgatták. És a példabeszéd végén ezért van ott az a kijelentés, hogy a farizeusok ezt pontosan értették. Pontosan értették, vagy ők maradnak hatalmon, vagy pedig, ha Jézust engedik még tovább, akkor az egész nép elpártol tőlük. Tehát eldöntötték, hogy most már betelt a pohár, és Jézust meg kell ölni. Így lett a vakon született meggyógyításának a történetéből a Jézus elleni fenekedés első lépcseje. Mert Jézus ezután még egy nagyobb csodát tesz, ez a János 12. fejezete, visszaadja Lázár életét. De a feltámasztás csodája aztán még inkább feltüzeli a papoknak a haragját. És aztán a feltámasztás után, Lázár feltámasztása után néhány nappal jön a betániai vacsora, ahol feláll a sértődött Júdás, bemegy a papokhoz, és ők már ezért várják késztényekkel. Adunk neked 30 ezüstpénzt, mindenféle felfordulás, mindenféle feltűnősködés nélkül add a kezünkre a mesteredet, és olyan gyorsan végzünk vele, ahogy csak tudunk. Ez ennek a beszélgetésnek a megrendítő záróakordja. Nézzük meg most a feldolgozásainkat, ennyire még egy 10 perc időnk futja. Vessük át Jézus legfőbb gyógyításait. Veronéze olajfestménye, Jézus és a kapernaumi százados, aki kiment Jézus elé és a szolgájáért könyörgött. A rabszolgatartó világban ennek a századosnak a lelkülete bizony jobb volt, mint amit ma este hallottunk a tanítványok lelkületénél, mert ő nem azt firtatta, hogy a szolgája miért beteg, hanem együtt érezve a szerencsétlennel egy volt a szíve vágya, hogy ha Jézus itt jár ebben a városban, nem is kell, hogy bemenjen az ő házába, csak egy szóval mondja, és meggyógyul az ő szolgája. Jézus ekkor mondja ki ezeket a nagy szavakat, hogy bizony mondom néktek, ilyen hitet nem találtam az Izraelben. A százados példája nyújtson az embereknek, nekünk is reményt, meg bátorítást arra, hogy igenis van helyes magatartás. Még a lelkiismerettől vezérelt ember, hiszen a százados még csak ismerkedett a zsidók hitével is, képes volt erre. Hát akkor egy hívő ember életében mennyi gyengétségnek, mennyi megértésnek kell lennie a betegségekkel szemben és a beteg emberek iránt. Lukács van Leiden olajfestménye a 16. század elejéről, ez már egy vakgyógyítása. Jézust látjuk, itt óriási tömeg van, alig lehet azonosítani a szereplőket a képnek szinte a mértani közepén. És ahogy egy vak embert Jézushoz hoznak, egy kisfiú kíséri, és itt az emberek élik a maguk hétköznapi életét, és Jézus az, aki nem csak a bűnösök és vámszedők barátja volt, hanem a betegek barátja is, aki ebben a nagy tumultusban úgy foglalkozik ezzel az emberrel, mint hogyha valóban csak ez az ember lenne körülötte. Következő képeken néhány kinagyítást láthatunk Lukács van Leiden, a Rembrandt előtti holland festészetnek és részkarc készítésnek legnagyobb alakja művéből, ez a baloldali csoport. Következő kinagyításon pedig emberek, akik megdöbbennek azon, ahogy Jézus foglalkozik a betegekkel. Miért ez a megdöbbenés? Azért, mert a zsidók úgy gondolták, rövidre zárva a kört, hogy minden betegség mögött valami konkrét bűn áll. És ezért úgy gondolták, mint ma is általában hajlamosak hinni az emberek, hogy ha valaki beteg, akkor biztos ő a bűnös, vagy valaki a hozzátartozói közül. Tehát rövidre zárták a kört. A betegség az egyetemes rossz következménye, nem csak a személyes bűnnek a következménye. Jézus és a vérfolyásos asszony. Ez az asszony, aki évekig, évtizedekig orvosok után szaladgált, és minden vagyonát orvosokra költötte. De amikor Jézus megy, és a nagy tömegben óhatatlanul félig, meddig mindenki hozzáér, ez az asszony a hit érintésével kereste Jézust. Azért áll meg Jézus, azért kérdezi meg, hogy ki érintett engem, és azért jön az asszony megvalva, hogy ő, mert ez más érintés volt. Ez egy hívő elszánásból való, közel kerülni akarás volt. Ugyanez a történet Till Aran hódmezővásárhelyi szobrászművész alkotásán a 60-as évekből, a vérfolyásos asszony, aki egymagában egy esengés, egy fohászkodás, egy nemes ívű vonal fölfelé az ég felé. Szóval nagyon szépen érzékelteti ez a hát autodidakta szobrászművésznő, hogy a vérfolyásos asszony mindent alárendelt a hitbeli közeledésnek. Ő most már nem orvosokban bízott, nem emberi praktikákat keresett, hanem ő az emberiség teremtőjével és megváltójával akar találkozni. Nagyon érdekes Jézus gyógyításai közül az a jelenet, amelyet Merián, a 17. század ismert Biblia illusztrátora ábrázol, hogy Jézus bizony meggyógyított olyan embereket is, most furcsa dolgot mondanék, akiket jobb lett volna, hogy nem gyógyít meg. Ez a 10 leprás meggyógyítása, akik közül azonban csak egy jön majd vissza hálát adni. Miért nem gyógyított meg minden beteget Jézus, és egyszer miért adta a jelét annak, hogy ő ugyan mindenkit meggyógyíthatna, De hogyha olyan embereket is meggyógyít, akik lelkileg nem készek arra, hogy az életüket rendbe hozzák, akkor csak rosszabbat tesz azzal az emberrel. Azért, mert hogyha valaki önző módon él, és nem az önzés tekinti a legnagyobb betegségnek, úgy gondolja, hogy neki meg kell gyógyulni valami testi betegségéből, de az önzése az maradjon érintetlen. Egyszerű számítás, hogy elgondoljuk, hogy ha meggyógyul, sokkal több rosszat tud tenni, mert akkor egészséges állapotában tudja az önzését folytatni. Jézus egyszer ezt megtette, itt is érdekes volt a gyógyítás, hogy nem rögtön gyógyította meg, hanem elküldte őket a papokhoz, a tisztulási szertartásokhoz. Távol gyógyultak meg, de amikor meggyógyultak, csak egy és az is samaritánus volt, aki szükségét érezte, hogy köszönetet mondjon Jézusnak. Jézus nagyon sokszor meg is érintett leprásokat. Monreale mozaikját látjuk a 13. századból, itt vannak a megdöbbent tanítványok és a leprások, akiket ugye elrekesztettek város szélére, és Jézus érintkezett a betegekkel, szó szerint is hozzájuk nyúlt. És milyen érdekes tanítás ez is. Jézusra nem ragadt át a rossz, de Jézus fel tudta emelni a szenvedő, a beteg, a rosszban lévő embert. Nagyon érdekes Monreale mozaikján annak a gutaütöttnek a meggyógyítása, akiről olvashatunk több ízben is Máté és Márk evangéliumában, akinek Jézus először azt mondta, hogy fiam, megbocsátattak néked a te bűneid. Ezt hallják a tanítványok is itt Jézus mögött, de hallják a farizeusok, és rögtön tőkét kovácsolnak Jézus ellen, hogy hogy mondhat ilyet. Hát ez az az eset, amikor Jézus tudta, hogy ez az ember a saját bűne miatt van itt. Mert ugye az agyvérzés, vagy régi nevén a gutaütés hátterében biztos, hogy személyes hibák, életmódbeli túlhajszoltság, rossz táplálkozás, szeszes italok fogyasztása, áll, és ez az ember is tudta, hogy ő maga juttatta magát ebbe a betegségbe. És Jézus azért először nem magát a betegséget gyógyította, hanem azt értékelte, hogy ez az ember kibontatta, Péter házában vagyunk, Kapernaumban, kibontatta a ház tetejét, hogy bejusson Jézushoz, tehát megint a hitet értékelt, és ez először a lelki gyógyulásra adott kijelentést Jézus, mert lelkileg mindenki meggyógyulhat ezen a földön. Hogy utána Jézus visszaadta a testi egészségét, ez csak a ráadás volt, a döntő dolog már azelőtt lezajlódott, a lelki gyógyulás, és ez az ember meggyógyulva felhagyott a régi züllött életmódjával. Jézus halott feltámasztásai közül többet szoktak ábrázolni, például a naini özvegy, ahogy kíséri ki az egyetlen gyermekét, és Jézus feltámasztja őt, Nain városának kapujában egy középkorvégi ábrázolás, vagy egy még régebbi ábrázolás, az első közül való, ez a római katakomba ábrázolás, meg is sérült jócskán, a Lázár feltámasztása. Erről a két halott feltámasztásról nagyon sok ábrázolásunk maradt. De Jézus szolgálata akkor érkezett el a törési pontjához, amikor megszaporította a kenyeret és jól lakatott embereket. Emberek úgy gondolták, hogy még a betegségekből való gyógyításnál is nagyobb dolog az, hogyha valaki az emberek jólétét szolgálja, kényelmét, mindenkinek ad kenyeret. Ekkor akarták Jézust királlyá koronázni. Maga a kenyérszaporítás története egy Balkánról megmaradt ortodox templom falfestményéről, és ugyanez egy nyugati ábrázoláson egy 17. századi barokk mester, itt előtérben a fiúcska, aki hozza a kenyeret és a halat, Jézus megszaporítja, és ahol 12 kosarat gyűjtöttek össze, ott valóban bőség volt. Az embereknek ilyen király kellett volna. Jézus azonban visszautasítja ezt a királlyá koronázást, de megmutatja a tanítványoknak, hogy kétségtelenül ő a messiás, ő a megváltó. Ekkor kerül sor erre a jelenetre, amit Tintoretto ábrázol a 16. században, Jézus a vízen jár, a Genezáreti tó éjszakáján vagyunk, és Péter lép ki, hogy ő is járjon a vízen. De a legnagyobb gyógyulásról Jézus világosan megemlékezett, a legnagyobb gyógyulás, amit előbb a gutaütöttnél is láttunk, a lelki gyógyulás. Ennek az embernek, Zákeusnak, aki Jerikó mellett a fügefáról száll most alá, talán nem volt testi betegsége, nem ír erről a Szentírás. Most volt a belső helyzet, hát harácsolással szerezte a vagyonát. Megrövidítette az embereket, lopott, csalt, mint hát a történelemben sokszor a vámszedők, a hivatal és az államhatalom emberei, de amikor leszáll az eperfügefáról, behívja Jézust, és Jézus is mondja, hogy a te házadnál kell nekem most lennem és vacsoráznom, utána elhatározást tesz, hogy ő visszaadja az embereknek, amit elvett, szétosztja, mivel mindenkinek, ugye mindenkit nem tud felkeresni, szétosztja a vagyonát a szegények között, tehát ez az ember belül megváltozott. Ennél nagyobb csoda nincs a Biblia szerint a lelki átalakulásnál, a lelki megváltozásnál. Jézus ezért jött a világra. Most már arra a pár fejezetre térünk, amelyről beszéltem. János evangélium a 8. fejezetében található az a részlet, amelyet Lukasz Cranach is feldolgozott, és itt a Szépművészeti Múzeumban látható ez az olajfestmény, amikor Jézus a házasságtörő asszonyt segíti kiemelkedni abból a rossz helyzetből, amibe került, miközben a farizeusok persze megkövezni szeretnék. Ugyanazért a bűnért, amibe ők maguk vitték bele az asszonyt. Ők megkövezni szeretnék az asszonyt, miközben ők szabadon járnának, és adnák a bölcset és a nagyon ájtatos vallásosat a más emberek előtt. Jobb oldalt a tanítványok arcán a megdöbbenés, a megrökönyödés, mint hogy tetszenek látni, oly sok festő szembesítette a farizeusokat a tanítványokkal. Ugyanez az ábrázolás, tehát János 8. fejezete Nicolas Poussin 17. századi francia barokkmester képén, miért oldalognak el ezek az emberek? Mert látják, hogy Jézus mit ír a porba. Mit írt Jézus a porba? Amit ők elkövettek, nem mással, ugyanezzel az asszonnyal. Ők élni szeretnének és űzni tovább a dolgaikat, az asszonyt azonban öljük meg. Ennyire undorító volt a farizeusoknak nem csak a bölcselkedése, az életgyakorlata, a viselkedésük is. Az egyházi hatalom nem először teszi ezt a történelemben, hogy vizet prédikál és bort iszik. Nincs sok ábrázolás a vakon szülöttről. Nekem például ez az egyetlen egy van, amit valahol találtam. Jézus jön elő ezen a konstantinápolyi miniatúrán a tanítványokkal, és jobb oldalt látjuk ezt a vakon született embert, akinek most Jézus megkeni, éppen ez a pillanat, hogy megkeni sárral a szemét. És ezután Jézus bevonulása Jeruzsálembe, amikor a nép lelkesedése a tetőpontra hág, a farizeusoknak a gyűlölete a mélypontra, tehát itt most már a sátoros ünnep és Lázár feltámasztása után, mondjuk fél, ez a Jézus utolsó fél éve, rettenetes fél év, jönnek a tanítványok még magabiztosan Jézus mögött, még a nép is allelujázik, mint ezen a középkor végi ábrázoláson, és oda teszik a felső ruháikat a szamárcsikó elé, amelynek a hátán bejön Jézus Jeruzsálembe, és mindenki az Izrael megváltóját ünnepli, és úgy gondolják, hogy most Jézus, ha nem fogadta is el a királyá koronázást, de most végre ő kinyilvánítatja magát messiásnak és megmentőnek, de Jézus valóban kinyilvánította magát megmentőnek, de nem úgy, ahogy ők gondolták. Először is kiűzte a kufárokat a templomból, El Greco olajfestmények kinagyított középső részletét látjuk. Jézusnak az arcán nyugalom van, viszont a bűnt nem hagyhatja szó nélkül, hogy a rablók barlangjává tették az atyaházát. És Jézus úgy nyilvánítja ki magát, hogy minden kérdésükre megfelel, mint itt Tiziano olajfestmény, ugye az adógaras kérdése. Mennyit akarták még Jézust itt is lehetetlenné tenni, hogy valamit rábizonyítsanak, például a felségsértést, a rómaiakkal való szembenállást. Nem sikerült. És Jézus így nyilvánította ki magát megváltónak. Ő nem királlyá koronáztatta magát. Ő a keresztfán mutatta meg azt, hogy ő az igazság és szeretet királya. Ő valóban azért jött, hogy bizonyságot tegyen az igazságról. Ezen a földön az igazságról így lehet tündöklő bizonyságot tenni. Ezzel győzte le a rosszat. Jézus, ahogy Szalai Lajosnak a rajzán láthatjuk, az ősevangéliumhoz készült illusztráció, Jézus is asszonymagva volt. Ugyanolyan természetben jött el, megszületett Máriától, földi édesanyától, és úgy győzte le a rosszat, nem karddal, hanem a kereszttel. Nagyon szép a magyar mesternek ez a találata, hogy a kardból kereszt lett. De ez az a Jézus, aki hívja az embereket, és aki az élete utolsó fél évét erre szánt, amit Csontvári kifejezett, a fohászkodó üdvözítő, Jézus a törvényt tette naggyá. Ezért van a Csontvári képen, nézzük a kinagyításokat, baloldalt Mózes a törvénytáblákkal. Amit Isten előre kijelentett a 10 parancsolatban, Jézus azt mutatta meg a maga valóságában és gyakorlatában. Jézus maga volt az igazság és a szeretet. Ennek a két színe Csontváry és általában romantikus festő képein általában fehér szín a tisztaságnak, az igazságnak a szín, a vörös szín, pedig hát a szeretetnek, a forró lángolásnak és szeretetnek a színe. Még ha közelebb megyünk Jézushoz, itt látjuk, hogy a kiterjesztett karok, hogy ő mindent Istentől várt, nem a saját erejéből tette, amit tett, mindent Isten erejéből, a Szentlélek által tett. Hogyha megnézzük még közelebbről Jézusnak az arcát, ugyanolyan egyszerű ember volt hozzánk hasonló, a természete isteni volt, mert hiszen Isten volt, a természetét nem vetette le, csak a hatalmát. A hatalmát viszont levetve ugyanolyan egyszerű emberé, másoknak kiszolgáltatott emberé lett Jézus. Ez a kiszolgáltatott Jézus, akinek azonban az erőtelenségében van a legnagyobb ereje, mert ezt az erőtelenséget az Atya ereje tudja betölteni. Ezért tudta a hivatását Jézus megfutni, de kell-e az embereknek Jézus? Csontváry itt nagyon nagyot alkotott. Csontváry bemutatja a kép előterében, hogy az emberek menekülnek Jézustól. Az embereknek nem kell Jézus. Mondhatnánk itt is a mi mai előadásunk befejezésével, a jó pásztor nem kell. Rablók, béresek, tolvajok, igen. Az emberiség egyik csoportja, amely nem akarja elfogadni azt, hogy van jobb élet, van megjobbulás, lehet Krisztust követni, meg se akarja hallgatni, nem is áll szóba ezzel a dologgal. De van az emberiségnek egy másik része is, akik látszólag nem csak, hogy szóba állnak, hanem mennek. Itt van Jézus bal karja, hova is mennek ezek az emberek? Kísérjük őket nyomon? Mennek templomokba. A templom előtt ott van a három kálvária, a templom belül kivilágítva, az emberek csapatostul mennek templomba. De vajon mit fejez ki ezzel Csontváry? Krisztus itt van, az emberek oda mennek. A Krisztus és az egyház közötti különbség, ami már Csontváry múlt évszázad, századfordulós egyébként a kép korára, már odáig szakadt szét, hogy ezt már egy patikus segédből lett festő is világosan látta, hogy itt Krisztus tanítása és az egyházi tanítások között fölmérhetetlen a különbség. Krisztus a jó pásztor, az egyik legelső keresztény ábrázolás, mozaik a 6. század Ravennájából, az a jó pásztor, aki nem csak a juhai között van. Jézus azt mondta, hogy veletek vagyok minden nap a világ végezeték. De mikor? Mert Jézus ezelőtt mondott valamit, hogy mikor vagyok veletek minden nap a világ végezeték, mondta az ő tanítványainak. Ha elmentek széles a világra, tehát éppen nem az, hogy bezárkóztok templomokba, és majd várjátok, hogy mikor jönnek oda az ateista tömegek, ha ti mentek el széles a világra, ha megtanítotok minden embert mindazokra a parancsatokra, figyeljük, ott van mindazokra a parancsatokra, nem úgy átabotában, mindazokra a parancsatokra, amiket én tanítottam néktek, ha megkeresztelitek őket az Atya, Fiú, Szentlélek nevében, ugye baptizo áll itt az eredetiben, ha alámerítéssel, tudatos felnőttkori keresztséggel megkeresztelitek őket, akkor veletek vagyok minden nap a világ végezetéig. Jézus tehát ott van jelen, ahol azt gyakorolják is, amit ő mondott. Nagyon szép ez a ravennai ábrázolás, egyrészt ez a páratlan nyugalom és békesség a pásztor és a nyája között, másrészt azonban itt van az azonosító jel. Azt mondta az apostolok cselekedetei 20. fejezetében Pál apostol, hogy Jézus Krisztus az ő egyházát a tulajdon vérével szerezte. Itt van a kereszt. A kereszt nélkül nincs egyház, és a keresztre való feltekintés nélkül nincs Krisztus követése, és a keresztben rejlő erő nélkül nincs keresztény élet. Ezt példázza a vakon született meggyógyítása, vele való beszélgetés, és utána ez a gyönyörű példabeszéd, amelynek ezzel a feldolgozásával zárjuk az előadásunkat. Két hét múlva egy őrült emberrel való párbeszédről lesz szó, a gadarénussal való beszélgetésről. Köszönöm a figyelmet, viszontlátásra!

Az ember pszichoszomatikus egység. Mit jelent ez? Mi az, hogy pszichoszomatikus egység? Testi-lelki egység. Sokszor szoktuk mondani azt, hogy a lelki állapot kihat a fizikai státuszra. Mi ennek a legjellemzőbb megnyilvánulási formája? Ugye a gyomor fekély, nyomvél fekély. Ma már tudjuk, hogy a kettes típusú cukorbetegség, ami mondjuk életmóddal összefüggő, nem autoimmun folyamat, nagyon komoly összefüggést mutat az idegrendszeri, a mentális állapottal. És ma már az sem kizárt, és az is tudható, nem hogy nem kizárt, hanem pontosan tudható, hogy a bélrendszeri tünetek, a bélflóra megbomlás, az irritabilis szindrómák egy része, nem mindegyiket, egy része mögött, mondjuk a stresszes életvitel, vagy hogyha nem is a rohanó életvitel, de az egyén belsejében lévő krónikus stresszek. Nem mindenki látszik, hogy stresszes, de az illető stresszes. Mert vannak nem látható krónikus stresszek, amiről csak az illető tud, és az bőven, sőt mondhatnám majdnem, hogy még fokozottabban a befelé tolás miatt egy ilyen krónikus bélrendszeri gastrointestinális tünetet fog okozni. Kedves hallgatók, mielőtt belemennék a konkrét összefüggésekbe, szeretnék jelezni néhány tanulságot, néhány bevezető szó erejéig. Nem tudom, hogy aki figyeli a történelmet, az vagy figyelte, vagy olvasott erről, megfigyelte-e, hogy a nagy világbirodalmak hogy indulnak el. A történelem színpadára, amikor elkezd kilépni egy nép, hogy él? Kicsapongó módon, vagy inkább természetközeli módon? Elmondhatjuk, hogy egy nép, amikor kilép a történelem színpadára, nem biztos, hogy vegetáriánus, most nem erről beszélek, hanem az életmódja, még ha húsfogyasztó is, akkor is az a bizonyos legeltet. Tehát az a fajta természet közeli életvitel. Nos, amikor egy nép, egy nemzet hatalmassá duzzad és dagad a történelem színpadán, akkor mi szokott vele történni általában? Mint ami egy emberrel is, hogyha egy picit magasabb polcra kerül, mint amit várt. Az embernek ez egy, sajnos ez egy, nem is egy képessége, ez egy rossz szó, természetbeli rossz adottsága, tulajdonsága, hogy elbízza magát. Ez nem csak egyénileg, ez szociálisan nemzeteknél is így működik, ha nem vigyázza a nemzet. Lehet kivétel, hogyha egy nemzet olyan törvények alapján működik, mint mondjuk a Bibliában az Ószövetség, de ott is, aki olvassa az Ószövetséget, az tudja, hogy ha az a nép nem követi azokat a törvényeket, akkor ugyanazokat a hibákat fogja elkövetni, mint egy olyan nép, aki ilyen törvényeket nem kapott. Tehát ezért nem a törvényadó hibás, hanem az a nép, aki ezeket a törvényeket figyelmen kívül hagyja. Nos, a történelem színpadán, tehát van egy ilyen törvényszerűség, és ennél nem is időznék tovább, amikor egy nép felemelkedik egyszerű, azért megkockáztatnám, még hogyha nem is vegetáriánus, de döntően, dominánsan növényi alapú, és nem túl feldolgozott formájú élelmiszereket fogyaszt, az életmódja nagyon bővelkedik mozgásban, friss levegőben, napfényben, majd megjelenik a civilizációs betegség, amikor egy nemzet ugye, felnövekszik, létrejön az irodista, ugye létrejön az arisztokrácia, és megjelennek a civilizációs ártalmak. Itt egy, ugye itt a csúcspont után jön a hanyatló fázis. Megtetszenek nézni Babilónia, Perzsia, Görögország és Róma. A legjellemzőbb ez Rómánál, ha valaki ismeri az ókori Róma bukásának, hogy elég sok film feldolgozta ezt, amikor már a római birodalom már ugye agyaglábakon át lényegében, akkor a kicsapongás, a minden szempontból, akár a szexualitásban, akár a táplálkozásban, az élvezetek hajszolása, ez a vége egy nemzetnek, és el is bukik, bármilyen nagy nemzet is az. Nos, ennek mi a tanulsága? Ha megtetszenek nézni a mai világunkat, mai világunkban nagyon-nagyon növekszik ugyanaz a tendencia, ami a nagy világirodalmak bukását eredményezte. Tehát, mintha az ember nem tanulna, az emberiség nem tanulna, abból a sok-sok múltbeli dologból, ami megtörtént, ugye az Amerikai Egyesült Államokra, ha csak gondolunk, úgy föllépett a történelem színpadára, ugye az elején volt egy függetlenség nyilatkozat, egy természetközeli gondolkodásmód, egy istenkeresés, egy protestantizmus. Ugye utána, ahogy egy nemzet úgy feldagad, úgy egy nagy kontinens lesz, úgy irányít, onnantól kezdve elbízza magát. És megtetszenek nézni, akkor bár lehet, hogy
hogy bárány szarvnak látszik, de ugye mindenki tudja, aki nézi, vagy olvassa, vagy hallgatja a politikát, ugye azért a háttérben bizony furcsa hangok hallatszanak a tengeren túlról, és megjelenik az életmódbeli kicsapongás. Amerikából mi jön át, milyen életmód? Mert a fitness az csak a virtuális dolog, ugye az csak a látszat. Amerika mindig is, tehát valahogy nem mindig, hanem most úgy csinálja, hogy valami rosszat körülvesz valami mézesmázos dologgal. Tehát Amerikában tömeges szinten borzasztó az életvitel, és ez körülveszik egy fitness-wellness mázzal, mondván, hogy ugye ez Amerika. Tehát borzasztóan jól el lehet adni egy imást, ugye egy imidzset. Egy országnak ugye az imidzse az adja meg azt, amit hisznek róla, félelmetes dolog. Szóval amikor egy világ eljut egy ilyen szintre, hogy az életvitele romlik, akkor, és hogyha ez egy vezető állam, akkor mondhatnánk megpecsételődött a sorsa, és ha valaki mondjuk a Bibliának az ilyen részleteit olvassa, ugye a Bibliában vannak részek az Amerikai Egyesült Államokról is, az már is körvonalazhatja önmagában is, hogy egy ilyen birodalomnak vajon milyen jövőt lehet szállni, de nem ez az előadás, a mai előadás témája, hanem az, hogy rámutassak ezekre az összefüggésekre. Nos, a biológiára hadd utaljak egy másik érdekesség. Gondolom ezen már sokan gondolkodtak az állatvilágban, milyen típusúak a húsevők. Ugye a nyers húst fogyasztó, úgymond ragadozó állatok erőszakosak, ugye? Tehát az a kérdés, hogy vajon azért ragadozók, mert erőszakosak, vagy azért lettek erőszakosak, mert ragadozók, hogy ez a tyúk vagy a tojás kérdésköre, önök szerint mi erre a válasz? Nehéz megmondani a választ. Egy biztos, akármi is volt egy állat még régi időszakában, az, hogy ő nyers hússal, vérrel, májjal, ugye a máj azért olyan vörös, mert tele van vérrel, tehát amikor mondjuk a szakemberek májat javasolnak gyerekeknek, akkor lényegében vért javasolnak tulajdonképpen. Ugye valaki resztelt májat csinál, az mitől lesz? Tehát ugye ott a vér az, ami lényegében a májból távozik. Óriás mennyiségű a vér a májban. Ugye a Bibliában, az Ószövetségben az ilyenfajta belső szerveket nem szabadott megenni. És ha szabad egy kicsit visszakapcsolnom, ha ezt a kifejezést mondom, hogy zsidóság, Izrael. Kis állam volt, de még mindig létezik, legalábbis olyan szinten, hogy a zsidó emberekről az a hír járja, hogy nagyon fizikailag is, mentálisan nagyon komoly teljesítőképességük van. Ha valaki elolvassa az Ószövetség törvényeit, megtalálja a választ, hogy miért. Az életvitelben fizikai és mentális szívosság van. Nagyon komolyan. A távol-keleti szemlélet, bár távol van a bibliai szemlélettől, de azt kell mondjam, hogy még a távol-keleti emberek is, ahol a jóga van. De most nem is a jógáról beszélek, mert a meditációról majd egy pár szót fogok szólni, inkább arról a kultúráról, inkább az életmódról, ugye, hogy a kínai, vagy a távol-keleti emberek, legalábbis a tőzsgyökeresek, azok azért böjtölnek, azok mértéktartóan élnek. Annak is van egy eredmény, a kínai kultúra is több ezer évet tulajdonképpen megél. Meg lehet nézni, hogy bizonyos kultúrák mennyi ideig állnak fenn, és az életmódjuk és a fennállási idejük szoros összefüggést mutat. A ragadozók életideje jóval rövidebb, mint a nem ragadozóké, az idegrendszeri állapotok egész más, míg a növényevő állatok, hadd jelezzem, nem kisebb testűek, itt szeretném cáfolni, hogy a vegetárianizmus bármifajta kóros soványsággal és vitaminhiányal együtt járó állapot, a legnagyobb testű állatok döntően növényevőek, bár erre mondhatná valaki, hogy persze más a bérrendszer, stb. Ebben nem menjünk bele, hogy az emberi bérrendszer is más, meg a növényevő állatok, több rétegű bendő, ugye ott a szarvasmarháknál. Lényeg az, hogy azért itt is vannak érdekességek. A növényevő állatok szelídek, amiből látszik, hogy bár ösztönlények nem képesek önálló gondolkodásra, és szabad választási képességük az állatoknak nincsen, mégis a viselkedésük, a személyiség, ugye nekik jellemük, a szó valódi értelmében nincsen, bár aki kutyát tart, az mondhatna, hogy az ő kutyájának már lassan jelleme van, olyan összetett személyiség, vannak bizonyos állatok, amelyeknek a homlok lebenyében van a titok, majd erről is szólok néhány szót, de hadd jelezzem, hogy az állatnak igazából személyisége nincsen, mégis a szokásai és az étrendje meghatározzák, befolyásolják a viselkedését. Most ez az a kutatási eredmény, ez az
megoldás, amire szeretnék ma rámutatni, az ember, amely nem ösztönlény. Ugye, mi nem vagyunk ösztönlények, nekünk van szabad döntési és választási képességünk, tehát nálunk ez sokkal jobban, sokkal érzékenyebben kimutatható, mint az ösztönlényeknél, mint az állatvilágban. A kérdésem tehát így hangzik, azért éle valaki egészségesen, mert helyes a gondolkodása, vagy azért helyes a gondolkodása, mert egészségesen él? Ez a mai axióm, ez a mai kérdés, nem is axióm, ez egy kérdés. Tehát még egyszer föltenném a kérdést, azért él valaki egészségesen, mert helyes a gondolkodása, vagy azért tiszta az értelme, mert egészségesen él? E körül a kérdés körül fogok én forogni. És erre sem lehet igennel, vagy nemmel, vagy konkrétan válaszolni, mert mind a kettő. Mert ahhoz, hogy egészségesen kezdjek élni, ahhoz valami kell. Lehet, hogy egy előadás sorozat. Lehet, hogy valami más. Ahhoz, hogy legyen egy, hogy elinduljak, az valami, ugye a kimozdítás mindig a legnehezebb, a kimozdítás. Azután már görgetni valamit már könnyebb, bár az is erőkifejtés, de valamit megmozdítani, az energia, az a jelentősebb. Tehát kell egy szemlélet. De aki egészségesen él, annak a személyisége is meg fog változni. Ez a kulcsa ennek a témakörnek. És hogy hogyan is miként. Hadd avassam be a kedves hallgatókat a konkrétumokba. Már a Biblia is azt mondja, hogy a vér az nem más, mint az élet. Az élet. Jártak már önök úgy, hogy kiment a vér mondjuk a valamelyik kezükből éjszaka? Mit érzünk? Mit nem érzünk pontosan, ugye? Semmit nem érzünk. Én nagyon ritkán járok így, amikor rosszul fekszem, és kimegy mondjuk a jobb vagy a bal kezemből a vér. És meg szeretném mozdítani, és olyan, mint egy húscafat, mint egy húsdarab, nem? És egyszerűen meg sem bírom mozdítani. Ez borzasztó állapot. A vér élet. És amikor megmozdítom a kezemet, és vannak ugye olyan mozdulatok, hogy a vér kezd visszaáramolni, mit érzünk? Az az érzés, ugye, ami össze nem cserélhető mással, ugye? Az életet. Amikor egyre tér vissza a vér abba a tagba, amit valahogy elfeküdtünk, és azt érezzük, hogy de jó, itt megint van kezem. Mert vérkeringés került bele, és a vér az élet. A vér visszaadta annak a szövetnek, annak a karnak az életet. Kedves hallgatók, ami szervezetünkben keringő vér minősége és mennyisége döntően kihat a mentális, szellemi és idegrendszeri funkciókra. Kulcsfontosságú. Tehát a vér minősége és a vér mennyiség, tehát a keringési sebessége, ezzel egészítenem ki a mást mondtam volna az előbb, vérminősége és keringési sebessége. Hány liter vérünk van? Mintegy, hát persze testtömegtől függ, mondjuk 5-6-7 liter vér kering a szervezetben, ugye ez növekszik, hogyha mozgunk, ugye az edzésben lévő szervezetben több vér kering, ezért jobban működik az immunrendszer. Vannak vérraktárak a bőr alatt, a lépben, stb. Sok helyen. Lényeg az, hogy ha valaki nem mozog sokat, akkor kevesebb vérkering, gyengében működik a szervezet, rosszabb a sejtek tápanyagellátása, és az agyszövet tápanyagellátása is. Tehát már most megkockáztatom a gondolatot, hogy az ülő életvitel a szellemi erő csökkenését vonja maga után. Hadd mondjak egy fontos dolgot. Valaki ülhet napi 10 órát egy íróasztal mellett, és azt mondjuk rá, hogy értelmiségi, ugye? Értelmiségi. De jobban jár, ha mondjuk a 12 órából csak 6-ot ül az asztal mellett, és 6-ot kimegy és dolgozik. Nem fog lassabban haladni. Mert az a maradék időszak, vagy lehet, hogy az arányok nem jók, 8 óra és 4 óra, mert amikor kimegy dolgozni, akkor az agy megint megtisztul. Nem tudom, olvasták-e a zseniknek az életét, mondjuk Albert Einstein. Mit tudunk Albert Einstein jelleméről? Végtelenül trehány, szétszórt, és nem higiénikus ember volt. Tehát ő nem, lényegében alig fürdött életében. Ugye, mert kialakult egy kép a zsenikről, hogy ők a nagy tudású emberek. De hadd jelezzem, az intellektualitás nem jelent még önmagában erkölcsös lény. Azért, mert valaki zseni, azért, mert óriási dolgokat talál fel. Egyáltalán nem biztos, hogy ő mondjuk azon a bizonyos erkölcsi mérlegen pozitív mérleget kap. Nehogy összekeverjük az intellektuális képességet, ami a nagyon szép dolog, az erkölcsi képesség. Lehet, hogy valaki nem intellektuális ember, nem okos, nem orvos, nincsenek hatalmas végzettségei, és nem zseni.
de rendkívül magas, erkölcsiségű ember. Jézus tanítványai halászok voltak. Csak hadd jelezzem, és hozzá is teszem, ezek a halászok olyan komolyan élték az erkölcsös életet, hogy megszégyenítették koruk farizeusi rétegét. Ugye? Azokat a írástudókat, farizeusokat, akik intellektuális emberek voltak, de erkölcsileg nem tudtak sokat felmutatni. Nagyon szeretném már most hangsúlyozni, hogy, és ott van Einstein, és több ilyen zsenit mondhatnék, akinél önmagában nagyon magas érték, nagyon magas intellektuális képesség, de az értékrendben voltak különbségek, és nagyon sokan szóvá is tették ezeknek a zseniknek. Nagyon kevés olyan ember van, bár szeretném, ha több lenne, aki intellektuális ember és erkölcsös ember. Szerintem egy nemzetnek a dicsősége ez. Okos és erkölcsös. Mert nem érek sokat, hogy ha okos vagyok, de erkölcstelen. Ugye egészséges és okos bűnözőket kinevelni, az nagyon nagy veszély. Az óriási veszély minden szempontból, mert az én gyilkosaim lesznek ők. Hát az erkölcs kell, inkább az erkölcs kell, mint az ész. Nagyon-nagyon fontos. Kedves hallgatók, az életmódunk, miért mondtam el, mindezt kérdezhetnék, miközben ennek ez az egész életmód témához. Az életvitelünk, kulcsfontosság, az életvitelünk nem csak a fizikai, és nem csak a mentális, intellektuális képességeinket, hanem most mondom ki a kulcsszót, a lelki, pszichikai státuszunkat is, ha nem is meghatározzák, mert ez a túlzás volna, befolyásolják. De ugye tudjuk, hogy a befolyásolás már nagy úr. Ha valakit befolyásolnak, tehát lehet valakit a saját oldalamra állítani, hogy befolyásolom. Nem kell, hogy én irányítsam. A világunk erről szól. Minket senki nem irányít, befolyásolnak minket. És bőven azt cselekedjük, amit ők szeretnének, hogy megtegyünk. Kedves hallgatók, az, hogy mi van a vérünkben, és ez a vér, ez hogy kering? Ettől függ nagymértékben a gondolkodási és lelki folyamatok összessége. Szeretnék néhány konkrétumot mondani. Vannak az élelmiszerekben idegrendszerre ható komponensek, amelyek mind a mentális, mind a lelki státuszra kihatnak. Hallottunk már ugye az alkaloidákról. Mik ezek az alkaloidák? Koffein, teobromin, teofillin. Vagy a penész toxinok, vagy a peszticid maradványok állati termékekben főleg, hadd jelezzem, nem növényekben is lehet, de tejben, húsban jócskán felhalmozódnak növényvédőszer maradványok a takarmány fogyasztás révén. Különböző élelmiszeripari adalékanyagok, ezek idegrendszerre célzottan ható komponensek. Ma az élelmiszereink tele vannak ilyen anyagokkal, tehát még egyszer felsorolnám, különböző idegrendszerható alkaloidák, ugye a kávé, a teja, a kóla, a csokoládé, a kakaó, ezekben alkaloida van. Az alkaloidák hogy működnek? Az alkaloida nem csinál más, mint kölcsönveszi az agyam holnapi tartalékát. Hadd jelezzem, az agynak pici tartalékai vannak, nem sok. Az izomban már több van. A legtöbb tartalék hol van? A májban. A májban hatalmas glikogén, vagyis cukorraktárak vannak. Valaki bőjtől vagy koprál, akkor a májból fog felszabadulni a cukor, amíg persze van, hogyha már elfogy, akkor bontja le a szervezet a saját zsírszövetét, illetve majd sajnos a fehérjét égeti, akkor már halálossá válhat egy nagyon-nagyon hosszú koplaló kúra. Tehát jelezném, az agyszövet nem tud sokat tárolni. Ezért, hogyha valaki rendszeresen kávézik, mondjuk én most elfogyasztok egy kávét, akkor valószínű, hogy a holnapi egész napos agyi cukorraktárat, nagyjából egy napi cukorraktára van az agynak, több nagyon nincs, de a többit azt majd pótolja ő is, vagy kölcsönveszi a májból, vagy az izomból. Lényeg az, hogy akkor én a holnapi agyműködésemhez szükséges cukor vagy energiaraktárat veszem kölcsön. Tehát csak látszat, hogy a kávé, a kakaó, a kóla feldob, ideig, óráig feldob. Aki rendszeresen, tehát nem, ha egyszer-egyszer, de hogyha rendszeresen valaki fogyaszt ilyen termékeket, akkor rendszeresen a szervezet önmagához képest lemaradásban van. Állandó restanciában van önmagához képest, mindig a holnapit használom. Ez előbb-utóbb visszaüt, mert ha már két vagy három kávét is megiszok, ugye ez a függőség, az addikció folyamata, egyre jobban növelem a koncentrációt,
az agy eljut egy olyan szintre, az idegrendszer, hogy ennél több raktárt nem tud felszabadítani, és megtörténik az a mély pont, az a hold pont, ami egyébként minden kávéívás után egy órával megtörténik, csak már megszoktuk, vagy észre sem veszük. Aki rendszeresen kávézik, ez a hold pont állandóvá válik, és egy deprimáltság, egy hullámvölgy alakul, egyre hosszabb, egyre elhúzódó platói hullámvölgy alakul át, majd egyre kisebb lesz a hullámhegy, egyre hosszabb a hullámvölgy, és ez vezet szépen lassan, vagy annál gyorsabban a mai világban. Tulajdonképpen a kedély zavarhoz, a kedély betegséghez, majd később a depresszióhoz, és ma már elmondhatjuk, hogy az ilyenfajta problémák hosszú távon és egyéb stresszekkel együtt már az öngyilkosság gondolatát is felvetik egy-egy emberben, tehát hogy nincs értelme ennek az életnek. Nagyon végzetesek ezek a gondolatok. Kedves hallgatók, minőségi éhezés. Hallottuk ezt a kifejezést? Tehát most idáig a célzottan idegrendszerre ható komponensekről beszéltem, amelyek támadnak bennünket, támadják gyermekeinket, tehát idáig erről szóltam, ezek hatnak egyébként, hiperaktivitás, túlmozgásosság, különböző elszámokkal van összefüggésben. A minőségi éhezés viszont mit jelent ez a fogalom? Amikor jól laktam, tehát az, hogy ez nem egy közvetlen éhezés, a minőségi éhezés, amikor én jól vagyok, legalábbis a gyomrom jól van, még a bélrendszerben is rengeteg minden van, de a sejtek éheznek. És nem a cukor hiány miatt, hanem a vitaminok és ásványok és a szabályozó komponensek hiánya miatt, ezt hívjuk minőségi éhezésnek. Nos, ha valahol egy társadalomban az előbb említett két tényező jelen van, tehát idegrendszerre célzottan ható tényezők, amikről korábban szóltam, alkaloidák, peszticidek, elszámok, stb. És a minőségi éhezés, B-vitamin hiány, cink, réz, vas hiány. Ha ezek együtt jelen vannak egy társadalomban, akkor egyrészt az idegrendszer túlhevül egy pillanatban, egy alkaloida, egy koffein miatt, a másik pillanatban viszont nem kapja meg a regenerációhoz szükséges vitaminokat, és így hosszabb távon egy nem csak testi, hanem döntően inkább lelki-mentális leépülés kezd megindulni. Ma már a biokémikusok, legalábbis a pszichológiával is barátkozó biokémikusok úgy vélik, hogy a vér állapotában rejlik a kulcsa, a vérképet javítanunk kell. És önmagában nem csak kiegészítő kell, hanem a minőségi táplálkozással lehet minőségi vérképet elérni. Hogy mi a minőségi táplálkozás, arról korábban azért már pár szót ejtettem, de majd próbálunk jövő ősztől is belemenni ebbe a témába, illetve folytatni. A szerotoninról korábbi előadásaim folyamán szintén említést tettem. Mi ez a szerotonin? Boldogsághormon, igazán nem ingerület átvívő neurotranszmitter, hol? Az agyban, agyszövetben. A szerotonin az nem csak ingerületet visz át, hanem lényegében egy nyugodt, békés, úgy mondanám egy komfortérzést, közérzetet biztosít az ember számára. Nem csak a szerotonintól függ a mi kedély állapotunk, de nagyjából ez határozza meg. Ugye több neurotranszmitter is van, egymással párhuzamosan dolgozik. A legfontosabb, a legdominánsabb az a szerotonin nevű anyag. Mi az, ami befolyásolja a szerotonin? Cerzsá professzor, ha itt lenne, mondaná, hogy a gének. Ugye, mert valaki úgy születik, hogy magas, tehát egy kiegyensúlyozott típusú ember, van, akinek alacsonyabb, és egy depressziós típusú ember, és hát így nincs igazság a Földön, valaki így van, aki úgy születik. Hadd jelezzem, hogy a szerotonin szint 80-90%-ban életmód és táplálkozás függő. Nem csak táplálkozás, mert a vércukorszintet sokkal több minden befolyásolja, mint az étrend. A testmozgás, a napfényterápia, az éjfél előtti alvás, a stresszek, stb. De az étrend az, ami azért dominál, az étrenden belül is a szénhidrát típus, milyen típusú a szénhidrát, és mellette a ballasztanyagok mennyisége. Tehát a keményítő, ami egy egészséges szénhidrát, de a fehér kenyér mégsem egészséges, pedig az tele van keményítővel. Miért? Mert nincsenek mellette a rostok, hogy a rost az micsoda, nem emészthető szénhidrát. Ezek a ballasztanyagok, cellulózok, pektinek, ligninek, a gombában rengeteg a kitin, ami a bogarak páncéljában is van, és a lignin, ezek mind rostoknak a nevei. A gombában, ha valaki mondjuk gombát készít, nagyon-nagyon jól meg kell rágni a gombát, tehát mondjuk a csiperke gombáról beszélek például, nagyon jól meg kell rágni, sokkal többet kell rágni, mint más ételt,
ugye mert nehéz besorolni, hogy gomba most milyen csoportba, milyen növényi csoportba tartozik, de azt biztosan tudhatjuk, hogy igen magas a fehérje értéke a gombának, csak mivel a sejtfalai nagyon nehezen bonthatóak szét, nincs hozzá enzimünk. Csak úgy bonthatjuk szét, ha nagyon jól megrágjuk. Ugye, mert enzim a rostokat az emberi szervezetben nem tudja bontani, hanem a vastag bélben élő bélflóra bizonyos rostokat tud, erős gázképződés mellett, ezért a gombafogyasztás folyamányaként hát esetleg panaszkodhat az ember, hogy erős puffadás lép fel. Ez mondjuk azért van, mert nem rágtuk meg jól, vagy ha nagyon megrágtuk, akkor is a szervezet nem tolerálja. Mindenkinek van egy-két olyan étel, amit nem tolerál jól, más pedig igen, tehát ezt egyénileg kell eldönteni, akkor is, hogyha azt egészségesnek tartjuk, azt az ételt, tehát van egyéni személyi tolerancia is. Nos, ha valaki éhes, akkor nyugodt vagy feszült? Igen. Ez az egyik legnagyobb bizonyíték arra, hogy a vércukorszint hogyan befolyásolja a szerotonin szintet és a kedély állapotot, Hosszabb távon a személyiséget. Az éhező ember, aki nem tud megbékélni a sorsával, egy borzasztóan pessimista, panaszkodó típusú ember lesz, és hosszú távon akár rossz indulatú is. Azok a úgymond éhezők, azok a szegényebb rétegű emberek, akik megbékélnek a sorsukkal, sőt, botrány lesz, amit mondok, de hálát adnak érte. Ezzel most nem tudok belemenni, hogy ennek mi áll a hátterében, de a Biblia erről is sok-sok tanácsot ad, és nem halnak ilyen ezek az emberek. Van ilyen ígéret a Bibliában, hogy kenyered és vízed el nem fogy, és a gabonaipari kézikönyv azt írja, hogy a kenyérből, hogyha jó az a kenyér, és több gabonából áll, az ember fent tudja tartani az egészségét. Ha tehát kenyerünk és vízünk el nem fogy, akkor nem fogunk éhen halni. Ez egy ígéret. Hozzá kell tenni, hogy a kenyér mellett még a Jóisten sok minden mással is bővíti a táplálkozást. Ezekhez azért jócskán hozzá lehet jutni a mai világban. Kedves hallgatók, az éhes ember agresszív, az éhes ember addig, amíg nem jut ételhez, addig azt mondja, hogy mindenki hagyjon békén. Ugye, tehát 6 a vércukorszintünk, 6 a szerotonin szintre, leesik a vércukorszint. Leesik a boldogsághormon szintje, és a boldogsághormon szint leesésével párhuzamosan az ember türelmetlen, intoleráns lesz. Ez nem személyiségjegy, ugye ez egy hangulati jegy egyelőre, de ez hosszú távon, ha gyakran megismétlődik, akkor a személyiségjegy alakulhat át, és már is a jellemhez jutottunk. Honnan? A vércukorszintről, ugye? Tehát már is nem csak a nevelés gének, hanem pusztán csak a vércukorszint is, hogyan hat az ember személyiségére. Emlékezem, amikor általános iskolába jártam, és volt egy nagyon kedves napközis tanárom, akinek elpanaszoltam, hogy hetek óta nem mutatta meg az ellenőrzőmet az édesapámnak. És hát van benne már egy pár rossz jegy, és ugye, hogy az ember ezt halogatja, ezzel a problémát igazából nem oldja meg az ember, csak húzza az időt, de egyszer berobban ez a dolog. Hát ugye nem lehet egy ellenőrzőt évekig elrejteni a szülők elő. És a napközis tanárom azt mondta, hogy vacsoráztasd meg az aput. Azt mondta, hogy szépen menj el haza, és jó nagy adagot, nyugodtan ülj le, szembe vele, egyetek együtt. Nem tudta ez a tanárnő, hogy mi áll a hátterében, csak egy népi tapasztalatot mondott, hogy ha valaki jól bevacsorázik, akkor már nem haragszik annyira egy rossz hír esetében. Miért? Mert főleg a vacsora, ugye az emberek, a magyar ember, és az én szüleim tudatában is, egy nagyon kedvelt szokás. Egy örömszerzési forrás, ha lehet így mondani. És bizony követtem ezt az alapelvet, és jól jártam vele ilyen szempontból, mert bár nem kerültem el a feddíst, de volt minőségi különbség értelemszerűen, mert amikor az ember megvacsorázik, kellemes, jó közérzete van, felmegy a boldogsághormon szintje, ellazul egyfajta ilyen relaxáláshoz hasonló, ugye a szerotoninnak van egy nem csak egy nyugtató, fájdalomcsillapító, hanem egy picit olyan enyhén álmosító hatása, és azért ezzel vigyázni kell, tehát ezért a nagyon megbillent vércukorszint az eufória után egy nagyon komoly álmosságot, fáradékonyságot fog előidézni. Tehát bevált ez a tanács, és hát ennek a hátterében ma már lehet tudni, hogy a szerotonin szintek változása áll. Kedves hallgatók,
a vér minőség, vérkeringési sebesség, a szerotonin szint, illetve az ehhez hasonló témákon kívül a gastrointestinális rendszer. Mi ez a gastrointestinális rendszer? Gyomor, bélrendszer. A mindenkori hangulatunkat, kedélyállapotunkat, mondhatnám hosszabb távon a személyiség jegyeink egy részét, ha hiszik, ha nem, a gyomor és a bélrendszer státusza befolyásolja. Megint nem merem használni a meghatározó kifejezést, befolyásolja. Tehát, hadd jelezzem, az ideges típusú ember hamarabb kap gyomorfekélyt. De gyorsan visszafordítanám ezt a nyilat. A beteg gyomrú és beteg bélrendszerű embernek a mentális, inkább mondanám, a lelki képességei gyengülnek. Mert a gyomor és a bélrendszer, de inkább azt mondanám, hogy közvetlenül a gyomor. A gyomor olyan idegszálakkal van összekötve az aggyal, nem is gondolnánk. Közvetlen. Én mai napig keresem az okát, hogy miért van ennyire közvetlen kapcsolat a gyomor és az agy között. Nem sikerült még konkrét választ erre találni, de bárcsak egyszer megismerhetnénk ennek az okát, hogy a teremtő miért kapcsolja ezt a két szervet annyira össze, mintha egymástól függnének. A bélrendszernek azért már jócskán van saját ingerületvezetése, de még kapcsolatban az aggyal, csak már távolabb van, nem jelentkezik annyira mondjuk egy bélgyulladás a stressz hatására, inkább előbb a gyomorfekély fog jönni. Nos tehát, ha valakinek beteg a gyomor vagy a bélrendszere, az valószínűleg az erkölcsi kiértékelő képességét hosszabb távon befolyásolja, és úgy tűnik, hogy nem jó irányba. Vagyis az illető nehezebben hoz döntést, az illető határozatlanabb lesz, halogat, egyszerűen azért, mert nyűgös, egyszerűen azért, mert diszkomfort érzése van. Hagyjon engem mindenki békén, nem vagyok jól, majd holnap után. A fizikai tünetek, a fizikai, már mondanám, betegségek, azok ilyen halogatásos, mindenki hagyjon békén típusú személyiséget fog eredményezni, és az ilyen típusú ember ne várja, hogy nagyon szoros baráti kapcsolatai lesznek, tehát már is ott tartok, hogy a fizikai állapotból egyszerű, viszonylag egyszerű gyomor-bérrendszeri tünetből eljutottam a szociális jólétig, vagy rosszullétig. A beteg ember sokkal nehezebben épít ki kapcsolatokat a tudomány mai állása szerint. Persze, valaki kórházba kerül, nem biztos ez. Tehát azért vannak ellenpéldák, hogy kitűnő barátságot lehet kötni mondjuk egymás melletti kórházi ágyon. Tehát ez egyáltalán nem biztos, hogy axiomaként most kimondható, de érdekes az összefüggés, amit a szakma kimond, hogy bizony, azért gondolom, önök is voltak úgy, hogyha valamilyen fájdalmuk van, akkor nem szívesen hoznak nagy horderejű döntést. Ugye az önök is így vannak vele. Majd ha nyugodt, békés, egészséges komfortérzésem lesz, akkor tudok koncentrálni ezekre. És egyébként ez majdnem, hogy egy menekülési reflexe a szervezetnek. Miért? Mert amikor fájdalmat érzünk és betegek vagyunk, akkor az egész szervezet mire koncentrál? A problémára. Az emberi test úgy van fölépítve, valahol lyuk tátong a falon, legelőször minden erőt arra mozgósít. Idegi és agyi erőt is. Lelki erőt is. Ez nem megfogható, én sem tudom definiálni, de a tapasztalat ezt mutatja. Vagyis a beteg ember nehezebben hoz döntést, nehezebben tud kiértékelni. Az egészséges ember sokkal könnyebben. Ezért jobb megelőzni a bajt, mert sokkal jobban tudunk dönteni, jobban tudunk kiértékelni, gondolkodni. Egészségesebb lelke van annak az embernek, aki megelőzi a bajt, aki már beteg. Neki is lehet egészséges lelke, csak nehezebben. Neki többet kell küzdeni, neki egyszerre két dolgot kell csinálnia, lelkileg is kell fejlődnie, és fizikailag is szeretni gyógyulni. És egyszerre erre a kettőre teljes emberként koncentrálni borzasztó nehéz. Ezért fontos a prevenció, ezért fontos a profilaxis, a megelőzés. Mert én amikor az összefüggést felfedeztem, pusztán csak ezért is elkezdtem a megelőzéssel foglalkozni. Meg kell mondjam őszintén, nekem igazából nem az adott nagy erőt, hogy fizikailag egészséges legyek, mert egy 22-23 éves ember az úgy érzi, hogy ő mindig egészséges lesz, hanem az, hogy mentálisan, lelkileg egy, úgymond egy magasabb minőséget lehet nyerni. Engem őszintén szólva ez az, ami megfogott ebbe a dologba. És az, hogy az egyetemen nem kellett igazából tanulnom, mert azáltal, hogy a vérkeringés tiszta, vagy a vér tiszta, és a vérkeringés sebessége is jó. Azáltal az agy többszörös sebességgel működik.
és ráadásul, ha érdekel is a tárgy, amit hallgatok, hogy az sem mindegy, ez is szemléletbeli kérdés, hogy amilyen előadáson vagyok, az érdekel, ha nem érdekel, az agy kidobja. Ha érdekel, és motivációt érzek hozzá, ez egy külön dolog, hogy ez hogy lehet. A motiváció előidézése, és ennek a serkentés az embernek magában, a célok és motiváció külön dolog, külön előadást megérne, sokkal gyorsabban memorizál az agy, jó a vérkeringés, jó a vérminőség. És így időt, korábban foglalkoztam az idővel, időt spórol meg az ember. Először én is úgy kezdtem, hogy magamért. Aztán most már ott tartok, hogy úgy gondolom, hogy ez sokkal több, mint ami az énről szól. Ez már egy társadalomnak a jövőjét is meghatározza. Más emberek gondolkodásmódját meghatározza. És amikor az ember erre ezt fölismeri, akkor nagyon értékes gondolatok születnek az emberi agyban. Kedves hallgatók, axiómaként, alapigazságként mondanám ki, minél terheltebb az emésztés, annál gyengébb a gondolkodási funkció. Ez két dolgot jelent. Ha az emésztőrendszer beteg, nehezebben tudunk gondolkodni, az előbb mondtam. De ha nem beteg az emésztőrendszer, de állandóan nassolok például. Állandóan vegyi terhelés alatt van a gastrointestinális rendszer. Tehát makkegészséges emberről beszélek, bár aki nassol, az egy idő után nem lesz makkegészséges, azt kell mondjam. Makkegészséges emberről beszélek, makkegészséges ember tehát nassol. Mi az a nassolás? Főétkezések közötti rendszertelen, tehát főétkezések közötti rendszertelen, és hát kalóriadús ételek fogyasztása, bevitele. A kalóriától mondjuk nem mindig függ, mert gyümölcsöt is lehet nassolni, és az is azért megerjedhet. A lényeg az, hogy a nassolás során állandóan vegyi terhelés alatt van a gyomor és a bélrendszer. Szoktam mondani, hogy szakaszos működésű rendszerből ne csináljunk folyamatos működésű rendszert. Örülne a mosógépünk, hogy percenként kinyitnánk, és akkor újabb ruhabetáplálás, lecsukom újra, folytatom a munkát. Ugye a végén lenne egy csomó ruha, ami már kifakult, és van egy csomó, amiből nem is jött ki a piszok, amit legutoljára tápláltam bele, de a mosási idő az mondjuk ugyanaz a mindegyiknél. Ugye furcsa lenne ezt megoldani. A gyomor is így működik, tehát sajnos már folyamatos rendszerben használják a szakaszos működésű gyomrot. Nassolás, a vegyi terhelés, mind a gyomor, mind a bélrendszeri státuszban leterheltséget eredmény. Az a leterheltség, és ez egy fontos dolog, a folyamatos kémiai leterheltség mit terhel le? Mi az, ami behálózza a gyomor és bélrendszer nyálkahártyáját? Az idegszálak. Az idegrendszer kapcsolja össze a testi és lelki funkciókat. Itt a kulcs. Ha valakinek a bélrendszer és a gyomra állandóan étel terheltség alatt van, valamilyen vagy savas, vagy lúgos kémhatás alatt, ugye itt savas, a gyomorban, itt pedig döntően a bélrendszerben lúgos, ott az idegrendszer egy idő után nem tud egészségesen működni, mert állandóan ingerületet szállít, túlhevül. Az ilyenfajta idegrendszer, bár ez nem tudatos idegrendszer, ugye a bél és a gyomorban, hanem általában így ez a másik típusú, saját gondolkodásunkkal nehezebben irányítható idegrendszer, de az is idegrendszer, és befut a központba. Ez az idegrendszeri túlterheltség. Ez kifoghatni a lelki funkciókra. Először fáradékonyságot, később fásultságot, közömbösséget, egy idő után az élettel való rossz értelmeve betelés, tehát az, hogy beteltem az élettel, elegem van, panaszkodás, mások hibáztatása. Ez a stressz elmélet egy biokémiai kulcsa. A túlterhelt idegszálak az agyban a mentális és lelki funkciók túlterhelődését, zavarát idézik elő. Az ideg összeomlás szót nem terveztem, hogy használni fogom, mert ez egy nagyon komoly orvosi kifejezés, és nem szabad, meg a depresszió szót sem szabad mindig használni. De az ideg összeomlás hátterében is az van, hogy soha nem pihen az idegrendszer. És ne feledjük, az idegrendszerünk nem csak akkor nem pihen, ha én gyászolok egy évig, vagy három, vagy négy évig. Tehát nem csak a krónikus lelki stresszek merítik ki az idegrendszert. A krónikus kémiai stressz is ugyanúgy kimeríti. Az idegrendszer ugyanis nem válogat. Az idegrendszer ugyanúgy kimerül az ételtől is, mint a gondolattól, mint a stressztől, mint a lelki stressztől. A kettő között az emberi szervezet érdemi különbséget nem tesz. Végül ugyanaz az eredménye mind a kettőnek. A folyamatos nassolás, az esti nagy étkezések. Ezek azok, amik kimerítik a gyomor és bélrendszer nagyon fontos idegszálait,
És ezért kár, hogy van idegszál a gyomorban és a bélben ilyen szempontból, mert kimeríti. És ha valaki már esti jót vacsorázott, és ez sokszor elköveti, egy ideig komfortérzést fog tapasztalni, jól esik. Ez egy önbecsapás, mert a szerotonin szint este fölmegy. Persze, ugye a nagy vacsora után még van, aki jót is alszik. Még azt sem mondhatnám, hogy rosszul alszik. Nem mindenki alszik rosszul nagy vacsora után, van, aki nagyon jól alszik. Mert a szerotonin szint először ugye fölmegy, majd egy álmosságot idéz elő. De ezt mondjuk virtuális, vagy látszat alvásnak, amikor az agy nem alszik, csak a szervezet azért pihen, de REM fázisok ugye nincsenek. Amíg a gyomor tele van, REM fázis nincs az agyban lényegében. Tehát az éjfél előtti mélyalvási fázis. Legalább egy, mindenkinél kimarad, aki este nagyot vacsorázik. Egy REM fázis kimarad. És akinél hónapokig és évekig kimarad egy éjfél előtti mélyalvási fázis, az soha nem tudja behozni. Ezt hívta a Scheyer professzor irreverzibilis hatású stressznek. Nem visszafordítható hatású stressz. Mondtam a stressz előadáson, a Scheyer professzor azért élt olyan hosszú ideig, mert ő mindig tudta, hol a határ. Amikor írja a Stressz, Distressz nélkül című könyvét, nem is tudom, 80 éves korában, nagyon jó szellemi, fizikai képességnek örvendett. Ő se élt örökké, de az életminősége igen jó volt, mert 80 éves korában is, és ez a lényeg. Nem az élettőke, nem az élethossz, az életminőség. Aki 80 éves korában is jó életminőséggel publikál, az boldog embernek tartom. Nagyon fontos, és Scheyer azt mondja, Scheyer professzor úr, hogy ő tudta mindig, hogy hol az a határ, ahol már a stressz kimerülést okoz, és ő akkor eldobta a tollat, elég. És akkor kertészkedés, és ez, és az, és amaz, és elment látogatni. Tehát, mert tudta, hogy hol a határ. Kedves hallgatók, nos, ezek vannak a háttérben, a gyomorban a fermentáció, az erjedés. Ugye hallottunk erről, sokat beszéltem róla, most nem terveztem, ezekben nagyon belemegyek, csak emlékeztetés szintjén. A gyomorban létezik fermentáció, a rossz táplálkozás, a túl sok egyszer elfogyasztott nagy mennyiségű étel, rossz párosítások miatt. Fermentumok erjedési termékek, akár alkohol is képződhet a gyomorban. Több száz, több ezer, tehát ne úgy képzeljük el, hogy egy erjedő gyomortartalomban csak etilalkohol van. Az erjedő gyomortartalomban körülbelül 1000-2000 féle alkoholfajta van. Ezen kívül rengeteg féle aldehid, és rengeteg minden, ami irritációkat, ez tejsav, ugye ez egy kevert savas erjedés, nem tiszta tejsavas, vagy tiszta alkoholos, tehát rengeteg sav, amelyek hatnak sok mindenre a gyomorfalra is, irritációkat okoznak. És hát a bélrendszerben a puffadás, a diszkomfort érzés, ugye tudjuk, hogy a bélrendszerben rost hiányában úgymond besül a széklet, és ilyenkor itt a toxinok elkezdenek felszívódni. Korábban szóltam erről is, a vastagbélben mi szívódik felszinte kizárólag? Ugye itt a vastagbél, ugye a vakbél után kezdődik, a vastagbélből kizárólag víz, ugye? Víz szívódik fel. A vékonybélből a tápanyagok, itt nincs víz felszívódás, inkább víz áramlik be a vékony bélbe, hogy tudja nem észteni. A vastagbélből víz szívódik fel. Ott marad a száraz szilárd anyag. A vízzel együtt mi az, ami még felszívódik? És ez a lényeg. A vízben oldott fekáliás komponensek. Nagyon fontos dolog. Ezek teszik tönkre az idegrendszert. Amikor valakinek széklekedése van, folyamatosan szívódnak föl a vízben oldott fekál toxinok. Ezt nem tudom sajnos máshogy mondani, ezt így nevezi a szakma. Ezek azok. Amíg a máj, ez ugye a máj rögtön észleli, hogy gond van. Itt tömegesen szívódik fel a vízben oldott fekáltoxin. És ennek hatására az agy rögtön kiadja a parancsot, hogy gyorsan a májba az egészet. Ilyenkor az ember úgy rosszul érzi magát, úgy haza akar menni, hogy elég volt a munkából, úgy süt is a nap, meg ez a rossz idő is, szóval az embernek semmi nem jó. Hadd jelezzem, ne a külső hatásokat hibáztassuk, ha nem vagyunk jól. A legtöbb probléma ott van bennünk. És többek között mi miattunk van döntően, nem csak amiatt, aki legyártja az élelmiszert, hanem aki azt el is fogyasztja természetesen. Nos, amíg a máig elérnek ezek a toxinok, addig az idegrendszerre hatnak nagyon komolyan. Gyermekeink is sokszor ettől szenvednek, mindegy, hogy hívjuk, hiperkinetikus szindróma, vagy bármi. A szakma nem akarja elfogadni, gyermekeink szervezete tele van sokszor méreganyaggal, szintetikus komponenssel, peszticiddel, elszámmal, és fekáltoxinnal, mert a gyerekek is szenvednek azért jócskán a széklekedéstől. Jócskán szenvednek ők is. Fehér, lisztes terméken nőnek fel. Az ő bélrendszerük jobb, tehát ők nem annyira szenvednek, de ugyanúgy szenvednek, tehát lényegében a szervezetük megsínli. Tehát
Szeretném felsorolni a bizonyítékokat, amik arra mutatnak, hogy a test és a lélek között közvetlen összefüggés van. A nassoló gyermek túlmozgásossá válik. Most csak is sorolom axiomaszerűen. A nassoló gyermek személyisége megváltozik, túlmozgásos lesz. Az allergiák és a kandidiázis személyiségváltozást idézhetnek elő. Nem tudom, hallottunk erről. A kandida beteg ember megváltozik rossz irányba. Én találkoztam a kandida beteggel, aki súlyosan lesoványodott, ugye a kandida diéta nem valami energiadús, és találkoztam vele 2 év vagy 1,5 év múlva, amikor meggyógyult. Nem ugyanazzal az emberrel találkoztam, csak látszólag. Ő ugyanaz volt, de megújult, megfiatalodott, és egyrészt hit benne, hogy ő meggyógyulhat, másrészt véghez vitte azokat a terápiákat, amiket véghez kell vinni, és amikor felszabadult a szervezet a gombatoxinok, vagy a gombak által termelt anyagcseretermékek alól, tudjuk, hogy a kandida rengeteg ilyet termel, és nyomja le a víz alá az embert. A lelkét is, tehát a kandida beteg általában depressziós vagy deprimáltsághoz hasonló tüneteket produkál. Ezért a kandida gomba anyagcseretermékei tönkreteszik a lelkünket. Ezért kell megszabadulni, mert meg lehet minél hamarabb az ilyenfajta gombás fertőzésektől. Aki ebből meggyógyult, az már egy optimista ember. És ebből látszik, ebből megint látszik, hogy pusztán csak a gomba jelenléte is mit tud tenni az emberi személyiséggel. Fantasztikus és döbbenetes és drámai mindez. Allergiásoknál is, ahol a bélrendszerben van a tünet, ott is az allergiás emberek jó részénél személyiségbeli változás indul el. De hadd mondjak egy ellenpéldát. A koplalás és a bőjt milyen hatással van a szervezeten? Ha valaki koplal vagy bőjtöl csak egy vagy 2 napig, az jó, ugye? Tehát ha valaki... Köszönöm, igen, tehát energia szabadul föl. Persze, mert amikor a szervezet nem emészt, akkor mit csinál? A szervezetünk megszokta, hogy minden nap emészt. Mindenki reggel rendszeresen. Reggelizik, ebéddel, vacsorázik. Ha csak egy étkezést kihagyunk, akkor annyi energia szabadul fel az agyi tevékenységre, amennyit a szervezet arra a főétkezésre pazarolt vagy használt volna. Vagyis nyerünk mennyit? 500 kalóriát? 800 kalóriát? Attól függ, mennyit ettünk volna. Azt az energiát a szervezet regenerációra, agyi idegsejt, pótlásra, tisztításra, tehát erre használja fel, regenerációs munkára, és ezért azt érezzük, hogy köszönjük szépen, jól vagyunk. Nem ettem semmit, látszólag rosszul kéne legyek, jól vagyunk. Azért a bőjtnek is ugye vannak holdpontjai. Miért? Hát amikor az ember bőjtől, megindul a tisztulás. És a szervezet azért egy ideig köszöni szépen, jól érzi magát, de aztán a szervezet jelzi egy vércukorszint csökkenéssel, hogy jó, most már azért elég lesz ebből. És akkor ez a vércukorszint csökkenés, egy szerotonin boldogsághormon szint csökkenéssel egy helyi, lokális holdponttal jár együtt, amit szerintem a hosszabb öjt idején egyszer vagy többször mindenki megél. És ez részben emiatt van, részben pedig a tisztulás során ugye távoznak a toxinok a szervezetből. Hát azok mérgek. A tisztító kúra során mérgek távoznak a szervezetből, tehát helyileg mi egy toxikózis áldozatai vagyunk, de csak pár napig. És addig az ideig mi nem vagyunk jól. Ugyanúgy, ahogy a kandida beteg sincs jól, amikor megkapja a nisztatint. Akkor megkapja a gombaölő szert, akkor öngyilkossági kísérlettől kezd, vagy ezeknek a gondolata megfordul a fejében, mert a gombatoxin az gyilkos. Ezért nagyon nagy hiba, hogyha mondjuk egy kandidiázis gyógyítása vagy kezelése során a szakember nem készíti fel a beteget a gomba ölés első hetére. Lehet, hogy a beteg öngyilkos lesz. Tehát ez nem játék. A toxinok, és egyébként sok penész toxin van egyébként az élelmiszerben is, kakaó, kávé, az ilyen fermentált száraz típusú babokban, fűszerekben penész toxinok lehetnek, amelyek szintén irritálják az ember idegrendszerét, személyiséget is változtatnak. De kedves hallgatók, hadd jelezzem, hogy mindez, amit mondtam, ez igen fontos. Azonban van egy koronája az agynak, és ezt hogy hívják? Ez a homloklebeny. Az agyunk több lebenyből tevődik össze. Ugye vannak az oldalsó lebenyek, van a hátsó nyakszirti lebeny, de a homloklebeny az, ami, hát sajnos az emésztőrendszeri ábrámon nincs rajta, homlokcsont mögött található, ha meg tetszenek nézni, az ember az egyedüli, akinek egyenes a homloka. Akinek a homlok csontja egyenes. Miért? Mert a mi homloklebenyünk a legnagyobb százalékban van jelen az agy arányain belül. A macskának elég picike,
bár mondják, hogy a macska is nevelhető, pici a homloklebenye, mert a nevelhetőség, a taníthatóság a homloklebeny agyon belüli arányától függ. A kutyáknak már 7%, ugye a teljes agy tömegen belül 7% a homloklebeny aránya, a macskáknál 3-3,5. Utána jönnek egyéb állatok, és mondjuk a csimpánznál már 13-16%, az embernél 35-36% a teljes agy térfogatnak, mondjuk a homloklebeny térfogata, és ezért az ember úgy van megalkotva, hogy szabad akarata, szabad, inkább mondom, szabad döntés és választási képességünk van. Ez azt jelenti, hogy mi különbséget tudunk tenni jobb és bal kezünk között, ezt szó szerint tessenek érteni. Az állatok nem. Az állat az nem észlel, hogy jobb vagy bal kéz, az ember igen. Ez fontos dolog. Tehát mi szabad döntésre rendelkezünk, ezt a homloklebenynek köszönhetjük. Hadd jelezzem, az állatoknak is a hátsó lebenyeik van, ahol nagyobbak, mint az emberi. Nem tudom, tudják-e, hogy például a leghátsó agyi lebeny a látásért felel. Bizonyos madaraknál, mondjuk az agy tömegé, az agy térfogathoz képest jóval nagyobb a hátsó agyi lebeny, mert látnia kell. Vagy az egyensúlyozásért felelős oldalsó vagy nyakszirti lebeny sokkal nagyobb arányában, mint az emberi, mert nekünk nem azzal telik az életünk, hogy egyensúlyozunk. Az emberi élet nem arról

mindenkívüli szokások és szemlélet. Mi döntjük el a homloklevenyünk működésének a hatékonyságát? Ha valaki azt mondaná, hogy igazságtalan az élet, van akinek több, van akinek kevesebb, homlokleveny működésben egyformák vagyunk. Vagyis elvileg és gyakorlatban is ugyanúgy képes ma a világon minden ember jó és rossz döntést hozni. Ugyanolyan arányaiban képes. Persze mondhatnánk, hogy azért a jó döntéshez sok feltétel kell. Jövedelem, stb. Stb. De alapelvi szinten mondom, ilyen szempontból mindenkinek. Ugyanúgy, hogy az időből is egyformán élünk, az idővel, ugyanúgy a homloklevenyünkkel is. Nem tudom, ismerik a történetet is, most már tényleg a végéhez közeledek. 1848. szeptember 13, ezzel foglalkoztak annak idején újságok is, 94-ben a Science folyóirat. Phineas Gage neve, nem tudom kinek ismerős, aki olvasta a Döntő Bizonyíték című könyvünket, annak ismerős lehet. Phineas Gage egy 25 éves vasúti pályaépítő volt 48-ban, és elindult egy reggelen, hogy folytassa a munkát. Egy nagy sziklás hegyoldalra kellett rávezetni vonatsíneket. Tehát az ő munkája, ennek a Phineas Gage-nek az volt, hogy vasúti pályát építsen, és éppen egy hegyhez értek. Ugye hát ez nem volt akadály, ma sem akadály, régen sem volt. Hát a hegyet át kell vágni, föl kell robbantani, és át kell vezetni rajta a vasúti sineket. Ugye ennek akkoriban az volt a szokása, az volt a megoldása, hogy hatalmas lyukat váltak, egy gödröt csináltak bele, sok puskaport tettek, majd homokkal lezárták, és ledöngölték. Majd berobbantották, és miután fölrobbantak a sziklák, utána kezdődhetett, vagy többször is ezt a robbantást meg kellett csinálni, kezdődhetett a vasúti építés. Nos, az történt, hogy nem tettek rá homokot sajnos. Tehát a kolléga elmulasztotta a homok rátevését, és ezzel a döngölő rúddal a puskaport kezdte döngölni ez a szerencsétlen Phineas Gage. És mivel sziklát kapott a vasrúd egy kőről, berobbant a puskaport. Tehát neki a homokot kellett már döngölni a puskaporon, de a puskapor döngölte, mert nem rakott rá a kolléga a homokot, és felrobbant a puskapor. És mivel a kisebb ellenállás felé robbant, mert nem volt összetömörítve, és nem a hegy felé robbant, ezért lényegében ő felé robbant fel. Az ember nem halt meg, ez a csoda, és majd napig őrzik a koponyáját a múzeumban, valahol ismert nyugati múzeumban. Lényeg az, hogy ez a döngölő rúd, aminek a paraméterei a következők voltak, 7 kg súlyú volt, 7-es, 2,5 cm-es átmérőjű és 1 méter hosszú vas döngölő rúd, áthatolt visszafelé a koponyáján. Mégpedig lényegében oly módon, hogy a baloldali arccsont alatt ment be, a bal szemem mögött ment el, a bal látását elveszítette, és a hajas fejből kezdetén jött ki. Nagyon messzire repült a szerszám, tehát nem csak hogy kijött, hanem el is repült. Ez a férfi nem is észlelte igazából, csak hogy leült a földre, és úgy eszméletét vesztette egy pár percig. Utána elvitték ugye orvoshoz, kórházba, de felépült, azt kell mondjuk. Felépült ez az ember, a vérmérgezést nem kaptanak, ugye ilyenkor ez a veszély van. Akkoriban nem volt antibiotikum. Lényeg az, hogy amire ki szeretnék térni, és ez a homloklebeny témája, az borzasztóan kapcsolódik. Megsérült a homloklebenye ennek az embernek. Ugye, és ez a vasrúd, ez hol ment keresztül? Pontosan a homloklebenyén. Már a homloklebenye több lebenyből is áll, tehát valamelyik jobb oldal lebenye van, de lényegében az egészet úgy középen érintette. Ami érdekes. Szeretném jelezni, Phineas Gage korábban kedves, kötelességtudó, intelligens, családcentrikus, erkölcsös, hívő ember volt. Attól kezdve, hogy ez a baleset megtörtént vele, az intellektuális képességei, a gondolkodás, a munkaképesség, az emlékezet, ezek megmaradtak majdnem. Tehát lényegében megmaradtak, nem volt nagy változás. Mi változott ebben az emberben? A munka morál és a családhoz való viszony. Ennek az embernek az értékrendje megváltozott a baleset után, mégpedig rendkívül látványosan. Attól kezdve indultak el a kutatások, tehát a Phineas Gage, ez az a név, amitől kezdve ez a homloklebeny kérdés előkerült, és mai napig sok-sok műtét, ugye végeztek később homloklebeny műtéteket, de elrontották, és ott is voltak személyiségváltozások. Summa summarum, ami a lényeg, a homloklebeny sérülése erkölcsi hanyatlást, gyors haragra gerjedést, a lelki dolgok iránti gyorsan fokozódó közömbösséget, tiszteletlenséget, szertelen trehánságot,
később istenkáromlást, felelőtlen ígéreteket és szociális érzéketlenséget hoztak maguk.

Kedves hallgatók, ezek után nem mondhatjuk, hogy a homloklebeny nem hat a személyiségre. És nagyon szeretném a kedves hallgatók lelkére kötni, hogy a homloklebenyünk vérkeringése, az, hogy itt milyen vérkering, az dönti el, hogy milyen emberek leszünk. Tehát nem genetika, nem determináció, nem eleve elrendelés, hanem az ember. És ezt én szabadságnak nevezem. Ez szabadság. Akkor is, ha valaki rosszra használja, de szabadság. Az, hogy az én étrendem, az, hogy én mennyit mozgok, mennyit vagyok napon, milyen gondolatok járnak a fejemben, ugye azok hormonokat szabadítanak fel. A jó gondolat eustressz, a rossz gondolat distressz. Egész más hormonfunkciót szabadít fel az agyban. Egész mást. És a boldogsághormont máshogy befolyásolja. Kedves hallgatók, ez a Phineas Gage az állását otthagyta, családját elhagyta, és egy vándorcirkuszhoz szegődött, majd ott halt meg. Egy jó kezdet után, egy baleset következtében végül ez lett. 94-ben a Science foglalkozott ezzel. Ma már tudjuk, hogy a motiváció elvesztése is együtt erre a homloklebeny zavarával. Az empatikus képesség megszűnése, ugye a beleélő képesség. Csak alárendelt munkára volt alkalmas a homloklebenyében sérült ember, tehát vezetőként természetesen nem. És borzasztóan rövid, felszínes emberi kapcsolatokat tudott kiépíteni. Valamint borzasztó jellemző a homloklebeny működési zavarára a vágyak azonnali és erőszakos kielégítése. Mindenféle vágy kielégítése, ez szinte erőszakos módon. És ezért ugye ezek a bűnözők, akik ilyenfajta vágyakkal élnek, és végül börtönbe kerülnek jó esetben, aztán majd kiszabadulnak sajnos, mivel a börtönök nem tudják befogadni hosszú ideig őket. Ezek az embereknek a homloklebenye beteg sok esetben. Az a kérdés, hogy miért, vagy életmód, vagy más okból. Ugye ezek az emberek ezzel küzdködnek. Kedves hallgatók, hogy az agy legnagyobb része, tehát a homloklebeny, és fontos tudni, hogy mi befolyásolja ezt. És ezzel zárnám az előadást, ez a kulcsa, és ez a tényleg a úgymond koronája ennek az egész kérdésnek. Tehát a homloklebenyünk dönt el sok mindent. Hát a drogok, persze mondhatnánk, hogy kábítószerekkel nem élünk, de ugye tudjuk, hogy gyógyszerekben is ezek lehetnek. Bizonyos gyógyszerek jelentősen gyengítik a homloklebeny működését. Allergia, asztma elleni gyógyszerek, antihisztaminok. Altatók, nyugtatók, fájdalomcsillapítók. Azáltal hatnak, vagy lényegében, vagy azáltal, vagy az a mellékhatásuk, hogy a homloklebeny működését jelentősen gyengítik az alkohol, mértéktartó alkoholfogyasztás is. Ezt megint eretnekségnek hangzik. Tehát nem kell alkoholfüggőnek lenni valakinek ahhoz, hogy a homloklebenyének a vérkeringését rossz irányba befolyásolja. Hát miért van az, hogy egyszer elindul egy pohár bor, abból másnap kettő pohár lesz? Vagy egy év múlva? A társadalmunk nem úgy indul, hogy mindenki alkoholista, hanem mindenki szociális ivó először. Mert az alkohol egy nagyon alattomos ellenség, szépen lassan gyengíti a homloklebeny keringését, míg a homloklebeny már nem képes értelmes kiértékelésre, az addikció, a függőség nem más, mint a homloklebeny az értelmi képesség lényegében elvesztése. Ha nem is fizikailag, az alkoholbeteg ember nem tudja használni a homloklebenyét, amikor alkoholt lát. Nem tudja már használni. És ez egy folyamat, ez egy függőség. Nagyon kell vigyázni ezzel. A kávé, a teja homloklebeny gyengítő. A szakmai anyagok leírják, ha valaki leül kávézni, tejázni, kis nassolás, és az a beszélgetés mondjuk egy 30 percig tart. Ott van az anyag felszívódott. És már a pletykálkodás, ezt szó szerint tessenek érteni, ott megjelenik a beszélgetés közben, ami nem azért van, mert én elhatároztam otthon, hogy én már pedig én pletykálkodni fogok az asztalnál. Hanem a homloklebeny működése gyengült az elfogyasztott kávé és nassolni való hatására. Ez egészen konkrétan így van. És én engem hideg zuhanyként ér, ami az én számból elhangzik. És hazamegyek, és azt mondom, hogy mit mondtam? Miről beszéltem? Hogy tehettem ezt meg ezzel az emberrel? Mert nem voltam tudatában, amíg a nikotin, amíg a koffein, amíg a teobromin, vagy a gyógyszer hatott. Nagyon vigyázzunk ezzel, kedves hallgatók, hogy leülünk az asztalhoz beszélgetni, mit fogyasztunk. Mert lehet, hogy nem leszünk urai annak, amit mondunk, mert a homloklebeny már nem működik. A kiértők legalábbis 1-2-3 órán keresztül. Hazamegyünk, aztán fölocsodunk, mert azért egy koffein hatása nem tart örökké.
Nagyon fontos. Minden nap úgy élünk, hogy vagy jól, vagy rosszul működik ez a berendezés. És ettől függ, hogy valakit megbántunk, vagy nem bántunk meg. Lehet, hogy később megbánjuk, és fölhívjuk, és elnézést kérünk. Ugye tudjuk, hogy ilyen esetek után már nehezen lesz az a viszony, mint ami régen volt. A cukor, nagyon vigyázunk az egyszerű cukorfogyasztásra, a toxinokra, a kalóriabevitelre, a zsírokra, állati zsírok gyengítik, növényi olajok kis mennyiségben serkentik a homloklebeny működését. Kedves hallgatók, azt gondolom, hogy erről a témáról ezen az előadáson eleget tudtam szólni, bár sok-sok minden lenne, amit még el lehetne mondani, de azt gondolom, hogy itt rövidre is zárnám ezt a témát. Bízom benne, hogy a vérkeringés sebessége, a vérminőség, a gastrointestinális rendszer, a toxinok, a toxikáció és a homloklebenyen keresztül sikerült támpontot adnom ahhoz, hogy elgondolkodjunk ezen a kérdéskörön, kulcskérdéskör véleményem szerint, jövőnket, személyes jövőnket, ha nem is karrierünket, személyes jövőnket meghatározó kérdésről van szó, és mivel a Biblia azt mondja, hogy minden embernek szüksége van egy olyan dologra, amit úgy hív a görög, hogy metanoia. Mi az a metanoia, ha valaki tud görögül? A metanoia valamilyen szinten újjászületést jelent, megváltozást, mondhatnám megfordulást. Sokan biztos tudják ez a szó, mit jelent. Mindenkinek az életében kell lennie egy ilyennek. És hogy ez mikor történik meg, ez nem csak a Teremtőtől függ, aki ezt egyébként születésünktől fogva vágyja, hogy ezt megtegyük, hanem ez tőlünk függ, mikor engedjük. Mikor engedjük. Ugye egy adáshoz két dolog kell, nem csak az adótor, hanem a vevő. A homloklebeny a vevő. Aki például imádkozik, hanem megfigyelték, hogy a homloklebeny működése jóval intenzívebb. Aki meditál, és itt azt kell mondjam, elnézést kérek attól, aki meditatív dolgokkal foglalkozik, aki meditál, vagy agykontrollozik, annál a homloklebeny működése megszűnik. A homloklebeny ugyanis béta hullámokat bocsát ki, és jól tudjuk, hogy a meditáció során az alfa hullám elérése a cél, és a béta megszüntetése a cél, ha jól mondom. Remélem, jól mondom. A homloklebeny felel a béta hullámokért. Aki tehát agykontrollozik, aki tehát meditál, vagy bizonyos ilyen, hát úgy mondanám, ilyen relaxációs technikákkal él, ott a homloklebeny normál rezgésszáma megszűnik, a homloklebeny leáll, ideiglenesen kikapcsolja önmagát. Ez azt jelenti, hogy az emberi agy egy nyitott kapu. És bármit befogad, ami onnantól kezdve éri őt. Nagyon vigyázni kell ezzel, ez életveszélyes lehet. Az imádságot sokan összemossák a meditációval, két különböző dolog ebből adódóan. Az imádkozó ember soha nem veszíti el az imádság során a szabad döntési képességét, soha nem nyit ajtót valami rossz előtt, hanem éberen figyel.

0: Még egyszer köszöntelek benneteket. Legelőször a gyermekekhez szeretnék szólni. Látom, van néhány gyermek. Itt erről is van, Szonya, és hátul is. Szervusztok, gyerekek! Egy nagyon rövid kis tanulságos esetet szeretnék elmondani, amit talán már ismertek is a gyermek áhítatos könyvből, de jó ezt megerősíteni. Volt egyszer egy kiskutya, aki át szeretett volna menni egy forgalmas autópályán. Ismeritek ezt a történetet? Nagyon jó. És kíváncsi vagyok, hogy a mama milyen eredménnyel, milyen tanulsággal. Ez a kiskutya át akart menni a forgalmas autópályán, csak nem volt tekintettel arra, hogy az autópályán ugye nem lehet, mint zebra, nem lehet átmenni. És mit gondoltok, mit eredményezett ez az átmenetel? Amikor elindult ez a kutyus, hogy átmenjen az autópályán, úgy gondolta, lesz elég ideje és gyorsasága ahhoz, hogy átmenjen, azonban ez nem történt meg. Az egyik autós meglátta, és fékezni kezdett. Igen ám, de hogyha egy autó fékez nagy sebesség mellett, az mihez vezet? Az láncreakcióhoz vezet, amikor a többi autós is fékez, sőt megijed. És amikor valaki nagy sebességgel nagyon gyorsan fékezni kezd, az autók megpördülnek, összeütköznek. Hát ebben a történetben, ami egyébként egy megtörtént eset, úgy tudom, nagyon-nagyon sok autó, nem csak autó, hanem autós megsérült. Haláleset talán nem történt, de nagyon-nagyon sok ember, talán 40-50 ember súlyosan megsérült, és sok 10 milliós kár keletkezett. Mindez azért, mert egy kiskutya úgy döntött, hogy átmegy az úttesten, mégpedig olyan helyen, ahol a törvény az a mi érdekünkbe hozott szabályok szerint nem szabad átmenni. Mi ebből a tanulság? Ki tudná megmondani, mi ebből a történetből a tanulság, hiszen ez a történet csak látszólag szól egy kiskutyáról. Ez a történet az emberről szól. Milyen emberről szól ez a történet szerintetek? Ki tudná megmondani a gyermekek közül? Mi a tanulság ennek a történetnek? Mihez vezetett ez a kis hiba? Nagy bajhoz vezetett? Kérdezem.
1: Balesethez.
0: Igen. Nagyon nagy balesethez vezetett. Az a tanulsága a történetnek, hogy nem kell nagy bajt csinálni, nagy bűnt elkövetni ahhoz, hogy óriási balesetek történjenek az életben, hanem elég nagyon picit hibázni, tiltott helyen átmenni az utakon, és úgymond nem engedelmeskedni azoknak a szabályoknak, amiket anya vagy apa mond nektek. Mert ők azért mondják ezt nektek, hogy megvédjenek a balesettől, és tudnotok kell, hogy a ti hibátok nem csak a ti balesetetekhez vezethet, hanem hozzájárul akár más emberek 30-40-50 ember balesetéhez is hosszú távon. Jó ezt megtanulni, az életben láncreakciók vannak, és a mi hibánk mások baleseteihez is elvezethetnek. Ezért nagyon nem mindegy, hogy mit cselekszünk. Köszönöm szépen a figyelmeteket. Nagyon-nagyon beszédesek, igaz, nem voltatok, de nem is volt könnyű a történet. Ezért mondtam le a tanulságot. Köszönöm, hogy figyeltetek. Nyissuk meg akkor a Bibliát Sofóniás könyvénél. Az Ószövetség végén található a úgynevezett kis próféták között. Megvárom, még megkeressük. Tehát Sofóniás próféta könyvét keressük meg. Sofóniás próféta hírei, amiket ír az ő könyvében, látszólag nem jó hírek. Amit én szeretnék idézni, az a harmadik fejezet 9. versétől terjedő ige szakasz, de szeretnék kitérni ennek a rövid könyvnek egyéb részeire is majd időközben. Tehát olvasnám Sofóniás próféta könyvéből a 3.9-től. Akkor változtatom majd a népek ajkát tisztává, hogy mind segítségül hívják az Úr nevét, hogy egy akarattal szolgálják őt. Kús folyóvizein túlról hozzák imádóim, szétszórt népemnek lányai, étel áldozatomat nekem. Azon a napon nem szégyenülsz meg egyetlen cselekedetért sem, amelyekkel vétkeztél ellenem. Mert akkor eltávolítom körödből azokat, akik kérkedve örvendeznek te benned, és nem kevékedel többi az én szent hegyemen. És marasztok közötted nyomorult és szegény népet, akik bíznak az Úr nevében. Izrael maradéka nem cselekszik hamisságot, nem szól hazugságot, és nem találtatik szájában álnokságnak nyelve, hanem legelésznek és lenyugosznak, és nem lesz, aki felrettentse őket. Egyelőre eddig olvasnám az igét, nagyon röviden szólnék magáról a prófétáról, hiszen egy prófétai könyvről beszélni úgy, hogy nem tudjuk elhelyezni időben, nagyon nehéz. Sofóniás próféta Jósiás király idejében élt és tevékenykedett, és ha azt a szót mondom, azt a nevet, hogy Jósiás, mi jut eszünkbe? Egy király, aki valamit véghez vitt. Jósiás király egyébként időszámításunk előtti 640-től uralkodott 609-ig. Az úgynevezett reform előkészítő próféták közül az egyik, a másik Habakuk próféta volt. Ők ketten készítették elő az úgynevezett jósiási reformot, ami időszámításunk előtt 622-ben történt meg, vagyis Jósiás uralkodásának 18. esztendejében. Sofóniásról azt írják az ezzel foglalkozó irodalmak, hogy ő az Úr napjának előhírnöke volt, és azt hirdette, hogy Isten igen biztos menedék a nagy nyomorúságban. Tehát ez kettős üzenet. Az egyik az, hogy nagy nyomorúság lesz, a másik üzenet az, hogy Isten menedék. Ő az egyetlen biztos menedék ebben a nagy nyomorúságban. Szintén szeretném hozzátenni Jósiás, tehát 640-től, Jósiás király idejében, melyik része élt az államnak? Ugye Izrael létezett ekkor még? Ugye 640-ben Izrael már nem létezett, mert ugye 722-ben Izraelt ugye elfoglalják, tehát megsemmisül. Júda létezik ekkor, és Júdában olyan állapotok kezdtek uralkodni, mint az izraeli ország részben 722 előtti években, vagyis Júda is tulajdonképpen a megsemmisülés előtt állt, azonban Isten ígéreteinek meg kellett valósulnia. Sofóniás próféta legkiemelkedőbb üzenete a megújulásra és reformációra való felhívás volt, és Isten ítéletét hirdette meg. Mindenképpen szeretném aláhúzni, hogy Sofóniás próféta Isten ítéletét úgy hirdette meg, mint amit nem lehet visszavonni. Ez tehát nem egy olyan ígéret volt, ami visszavonásra kerül, hanem a visszavonhatatlan ítéletnek az előhírnöke volt. Ugye itt ítélet néven mit értek? Hát ugye a Júdában az ítélet ugye babiloni fogságot jelentette, azonban a könyv kettős értelmű. Az utolsó ítéletre is természetesen vonatkoztatható. Az egész könyvben a kettősség, a kettős profécia jelleg egyébként végigvonul. Isten ítéletét tehát úgy hirdette meg Sofóniás proféta, mint ami elvégzett és nem elhárítható. Emlékeztek talán az Ószövetségben, hogy Jósiás tudta, hogy lesz fogság? Tehát, hogyha a nép megtér, akkor is lesz fogság. Isten megmondta. Tehát az Isten nem hiteget senkit sem olyan gondolattal, olyan ábránddal, hogyha megtérsz, akkor nem lesz fogság. Elmondta nekik, hogy ha bárki is megtér, maradék megtér, a fogság akkor is meg fog történni. Azonban a jó hírt azt majd olvasni fogjuk, hogy Isten megígérte, hogy a fogságból haza fogja őket hozni. Tehát vannak olyan hírek a Bibliában, amelyekről azt mondja az írás, hogy ez nem visszavonható. Az utolsó ítélet is ilyen. Tehát ami a fejünk felett zajlik ezekben az években, az egy nem visszavonható ítéletről beszél. Vagyis akár megtérünk, akár nem, az ítélet végre hajtódik, illetve az ítélet megtörténik a mi fejünk felett. Ezért tehát Sofóniás könyve rendkívül fontos, és Habakuk próféta könyve is emiatt igen fontos, hiszen egy olyan ítéletről van szó, ami már nem fog visszavonásra kerülni, ami végbe megy. Az a kérdés, hogy bennünket hogy érint ez a folyamat, ez a fajta ítélet, vagyis mi melyik csoporthoz fogunk tartozni, ez viszont a saját döntésünkön múlik. Sofóniás próféta többször is utalást tett, sőt említést tett arról, hogy a megtérő maradékot Isten meg fogja szabadítani, ez tehát jó hír ebben a könyvben. Még csak annyit mondanék Sofóniásról, hogy a nevének a jelentése az Úr elrejt. A Sofóniás név jelentése az Úr elrejt, tehát csak az Istenben, Jézus Krisztusban való elrejtőzködés az egyetlen lehetőség, amivel megmenekedhet az ember, úgymond az ítélettől. Sofóniás korában milyen állapotok voltak Izraelben, illetve Júdában. Sofóniás korában Ellen White leírja, hogy voltak a szó szoros értelmében vett bálványimádók, akik nem tagadták azt, hogy ők bálványimádók, ugye abban az időben Baál és Molok kultusz volt Izraelben, illetve Júdában. Nem is ez a legtragikusabb helyzet, hiszen aki nyilvánosan és hát kimondottan bálványimádó és nem akarja az Istent követni, arról Sofóniás próféta könyve nagyon határozottan elmondja, hogy mi lesz ennek az eredménye és következménye. Az ennél drámaibb dolog az, hogy voltak az úgynevezett kettős életűek. Kettős életű emberek éltek Júdában, mégpedig a nép nagyobb része kettős életű volt, ami azt jelenti, hogy ők úgy hitték magukról, hogy a Biblia istenében hisznek, hogy az Úrban hisznek, tehát Izrael istenében hisznek, azonban a gyakorlati életük nem ezt mutatta. Sőt, részt vettek olyan szertartásokon, olyan bálványimádáshoz kapcsolódó kultuszokon, amelyekről Isten azt mondta, hogy ne vegyenek részt ezeken. A kettős életű emberek, mondanám azt, hogy embertömegek, azzal hitegették magukat, hogy ők igazi hívő emberek. De azt mondja róluk Sofóniás, hogy ők azok, akik ünnepelnek ugyan, de hogyan ünnepelnek, hogyan örvendeznek. Ha visszanézünk az ígére, eltávolítom körödből azokat, akik kérkedve örvendeznek benned. Tehát elmondja Sofóniás, hogy van a népen belül egy olyan meglehetősen széles réteg, akik örvendeznek, tehát eljárnak az ünnepekre, de kérkedve örvendeznek, vagyis büszkék. Büszkék arra, hogy ők Isten népéhez tartozhatnak, és Isten mégis azt mondja, hogy eltávolítom körödből. Eltávolítom. Mondhatnám azt is, Jelenések könyvét felhasználva, hogy ki foglak vetni az én számból. Tehát aki azt mondja, hogy én az Úr népéhez tartozom, de közben kettős életet él, kétfelé sántikál, örvendezik, de belül azt mondja, hogy gazdag vagyok, és meggazdagodtam, és semmire nincs szüksége. Nincs annál drámaibb helyzet, mint aki kérkedve örvendezik. Mert örvendezni szabad, csak jó tudni, hogy a mi örvendezésünkért valaki meghalt. Aki kérkedve örvendezik, az ezt valahogy nem veszi tudomásul, nem figyel rá, vagyis nem a Krisztus áldozata által örvendezik, hanem a saját öröme ez az embernek. A büszke öröm. Amikor az ember lélekben megveregeti a saját vállát, igen, én X és Y vagyok, én ezt és ezt felmutattam, de bezzeg ő, ugye a vámszedő, hát ők micsoda bűnös emberek, akik ezt és ezt nem fogyasztják, akik ezt és ezt nem ünneplik. Amikor az emberben a titkos lenézés méteje benne van, amikor nem tudjuk, hogy akik az utcán ezekben a percekben járnak, kelnek, ők Isten családjához tartoznak, és valami jogból nem ismerték még meg az Istent, de bármikor megismerhetik, és itt lehetnek közöttünk. És azt is észbe kell vennünk, hogy mi is bármikor kikerülhetünk oda, ha nem vigyázunk. Mi is bármikor ott találhatjuk magunkat, hogy végül meghasonlással és megbotránkozással azt mondjuk, hogy nem, mi más utat szeretnénk járni. Létkérdés, hogy megértsük Sofóniás könyvének ezt az üzenetét, Istennél nincs kettős élet. Most a szombatiskolán elhangzott az, hogy a jó cselekedetek és a hit összefüggése. Ugye ti is tudjátok, hogy a mennyben nincsenek hívők. Mennyben nincsenek hívők. A mennyben már nincs szükség hitre. Kik vannak a mennyben? Kik lesznek a mennyben? Az igazak. Mi a különbség a hívő és az igaz között? Mert van némi különbség a szónak egy bizonyos értelmében, ugyanis hitre csak ezen a földön van szükség, amíg Isten saját szemünkkel nem látjuk. A mennyben látják az Istent a mennyei lények? Azt mondjuk, hogy látják. Tehát nincs szükség hitre. Hát a hit a nem látott dolgokról való meggyőződés. A mennyben tehát nincsenek hívők, hanem tökéletes, tiszta lények vannak, akik cselekszik az Isten akaratát. Tehát mi akkor válunk mennyei polgárokká, ha nem csak hisszük az Isten, hanem úgy cselekszünk is, ahogy a mennyben cselekszenek. Hogy amikor oda kerülünk, ha Isten megadja nekünk, és nincs szükség már a hitre, a jó cselekedetek már mint egy részünké, második természetünké váltak. Kedves gyülekezet, nagyon nagy önáltatás, hogyha azt mondjuk, hogy ez az Úrnak háza, de közben mi nem vagyunk a Krisztuséi. Mert nem a ház üdvözül, hanem az ember. És amikor az Isten mérlegre, patika mérlegre teszi a mi életünket, akkor a cselekedeteinket is mérlegre fogja tenni. Júdában ebben az időben volt egy harmadik csoport, nagyon szűk, úgy nevezi a Biblia, hogy maradék, akiket a megfásulás, meglankadás és elalvás fenyegetett. Jól lehet, mélyen hívő érző emberek voltak. Mégis szükség volt, hogy Isten felemelje őket és bátorítsa őket. Igen, azt mondja Sofóniás, megmotozom Jeruzsálemet szövétnekkel, és megfenyítem azokat, akik saját seprűjükön hevernek. Akik ezt mondják szívükben, sem jót, sem rosszat nem cselekszik az Úr. Amikor az ember titokban azt mondja, hogy halogatja még az én Uram az eljövetelt. Sem jót, sem rosszat nem cselekszik az Úr. Olyan furcsa ez a világ most, nem tudom mennyire érzitek, ez a 2008-as év, és ez az egész néhány év mögöttünk áll. Úgy küzdünk, úgy verejtékesen összehívunk imaköröket, imaheteket, és úgy igazán nem történik semmi. Nem tudom, mennyire érzitek ezt. Úgy mondom, történik valami, de nem az, aminek kellene lennie. Kicsit olyan verejtékesnek, olyan emberinek érzem ezeket az éveket, mert valami hiányzik. Hiányzik az a plusz erő, az a plusz, amit Szentléleknek nevez a Biblia, és amiről minden héten tanulunk. Valami hiányzik a mi hitéletünkből. Lehet, hogy mi is a mi seprünkön heverünk. Mert a seprő felett van magas cukortartalmú ital, ugye? De azt leszokták venni ugye a seprűről, ugye itt erről a borseprűről van szó, nem a cirokseprűről, hogy amikor a bort készítették, ugye, vagy akár a mustot is, hogyha itt erjedetlen italról beszélünk, a mustnak is képződik egy alja, amit miért kell róla leszedni? Azért, mert az mint egy erjedési alap, és nem csak az erjedés, hanem egy rossz ízt, tehát tönkre teszi a jó minőségű italt, az a seprű. Ugyanúgy, ahogy tönkre teszi a hívő ember életét a seprű. Ez a fajta seprű. Amikor az életünk alján ott van egy kis réteg, amit valahogy amivel senki nem foglalkozik, és az egészet így alulról így erjeszti. Az egész italba belevegyít idegen vegyületeket, amitől rossz íz lesz az egész, amitől megsavanyszik és megposhad. És az ember szinte alig veszi észre, hogy a seprű bomlasztja az életemet. Mindannyiunknál más az a seprű, nem ugyanaz. Az a kérdés, hogy mi a mi életünknek ez az édes itala, amit ugye mustnak nevezünk, ezt időnként így megtisztítjuk-e? Tartunk-e önvizsgálatot? És a seprűt kidobjuk-e? Vagy pedig megtűrjük az életünkben ezeket, amikről a próféta beszél, és igen, határozottan beszél. Nos, itt érnék vissza magára az ígére mindezek után. Azt írja a 9. vers, akkor változtatom a népek ajkát tisztává, hogy mind segítségül hívják az Úr nevét, és egy akarattal szolgálják őt. Mit jelent ez a szó, hogy akkor? Milyen időről beszél itt a Biblia? Ugye Sofóniásról mondtam, hogy ő az Úr napjának előhírnöke volt. Mi az a fogalom, hogy Úr napja? Mit jelent az Úr napja fogalom? Én úgy tudom, hogy az Úr napja fogalom tágabb értelemben azt az időt jelzi, amikor már nincs idői profécia, szűkebb értelemben az Úr napja ennél komolyabbat is jelöl. Az Úr napja azt az időt jelzi, amikor Isten népénél felgyorsulnak a folyamatok, és mindez elvezet egészen a nagy nyomorúságig. Ezért beszélnek az Úr napjáról a próféták olyan módon, ugye, hogy az a nap olyan lesz, mint a lángoló sütőkemence, és folytathatnám, meg annyi idézet van az Úrnapjával kapcsolatban, és azt írja a próféta, akkor változtatom a népek ajkát tisztává, hogy mind segítségül hívják az Úr nevét. A beszéd. Jézus Krisztus azt mondta a beszédről, hogy a te beszéded szerint ismertetel igaznak vagy hamisnak. Azon gondolkodtam, hogy az ige, még régebben legalábbis, az ige mennyiben állja meg a helyét, mert hát egy ember olyan sokáig tud hazudni. Úgy mondom, csúsztatni. Nem hazudni, mert sokan azt mondják, hogy vannak csúsztatások, amik nem hazugság. Én azt mondom, sőt a Biblia azt mondja, hogy vagy igen, vagy nem, ugye? A te beszédet. Vajon egy ember hány hétig, hány hónapig és hány évig tud igaztalanul beszélni? Nagy kérdés. A Biblia azt mondja, előbb, utóbb, ez kiderül. Sőt, nem csak a Biblia mondja, hanem még a magyar szólás is azt mondja, nem? Hogy a hazug embert könnyebb utolérni. Hát még a népi mondásokban is benne van. Hogy a beszéd elárul. Nagyon hamar elárul. Az a kérdés, hogy ma, holnap vagy holnap után. Ez a kérdés. A Biblia azt mondja, hogy az embert a beszéde elárulja, hiszen aki nem beszél igaz módon, előbb-utóbb a cselekedetei fogják elárulni, vagy valamilyen módon a belső következetlen magatartása. A mi beszédünk, ha nem tiszta, akkor Isten nem tudja megáldani sem a magánéletünket, sem a hívő életünket, sem mindazt, amiben mi élünk. Emlékeztek, hogy József, ha csak utalhatok erre a példára az Ószövetségben, József sosem hazudott. Soha sem hazudott. De egyszerűen olyan élethelyzetekbe került, hogy minthogyha az ellenség rákényszerítette volna sok esetben, hogy mást mondjon, ő amit álmodott, azt elmondta. Azután bajba is került emiatt. De végül azt mondja a Biblia, hogy a Jóisten mindent jó szerencsésé tett az ő kezébe. Az emberek azért szokták letagadni az igazságot, mert félnek, hogy az igazság majd bajba viszi őket. Egyébként a részben igaz is, de még nagyobb bajba visz a hazugság. És a világban bajba kerülni nem ugyanaz, mint a mennyei ítélőszék előtt bajba kerülni. Mert aki a világba kerül bajba, az Isten előtt igaz ember lehet. Most visszatérnék az ígére, a beszéd. Azt írja az ige, Isten népén belül az utolsó időkben a reformáció úgy indul el, és az egyik legnagyobb jele az lesz, hogy a népen belül megszűnnek a tisztátalan ajkak. Hogy a beszéd igazzá válik. Hogy nincsen súsárlás, hogy nincsenek pletykák, hogy nincs igaztalanság, hanem egymás szemébe mondom meg. A másik szemébe őszintén, és meg is hallgatom, amit nekem szeretne mondani. Amikor ez Isten népén belül elindul, erre mondja azt az ige, igen, ez az az idő, amiről a Biblia beszél, akkor változtatom majd a népek ajkát tisztelve, hogy mind segítségül hívják az Úr nevét, és nézzétek meg, hogy az evangelizációs munkáink miért valnak kudarcot évek óta. 10. vers, Kús folyóvizein túlról hozzák imádóim, szétszórt népemnek leányai, étel áldozatomat nékem. 10. vers. Amikor Isten népén belül a tisztaság, a szent beszéd, a tiszta ajkak, amikor tisztán szólunk és gondolkodunk, akkor megáldatnak az evangelizációink. Akkor azt mondja az ige, igen, nagyon messziről, Kús folyóvizein túlról hozzák imádóim, szétszórt népemnek leányai, ételáldozatomat nékem. Ugye ez a képies megfogalmazás mit is jelent? Hogy lesz eredmény a mi munkánknak, hogy nem kell havonta 3-4 ezer kilométert megtenni és gerincbetegséget kapni, hanem Isten ennek tized része alatt 10-szer annyi embert hoz be az ő művébe. Tehát nem a mi megfeszített munkánk eredménye, hogy megtérnek emberek. És nekünk nem vérverejtékes munkával az evangelizációink hatékonyságát kell minduntalan növelni, hanem meg kell térni. A beszédünk, és ez mindenkire vonatkozik, a gyülekezetektől kezdve mindenkire, aki ebben a gyülekezetben, illetve aki ebben a műben felelősséget érez. Legelőször, tehát gondolkodjunk el, hogy az évvége felé közeledve, ebben az évben mit mondtunk? Ebben az évben kivel beszélgettünk? És akivel beszélgettünk, annak mit mondtunk másról, egy harmadik szeméről? Ha mondtunk terhelőt, vajon helyén volt-e? És vajon mindig úgy beszéltünk, hogy mi magunk jól jöjjünk ki abból? Hogy minket ne érjen vád? Amikor egy ember azzal kezdi, hogy hát ezt hallottam X-ről, Y-ról, nem tudom, hogy igaz-e, de hát ha igaz. Amikor ezek a mondatok elhangoznak, én is emlékezem, most a nyár végén volt egy hét szabadidőm, és visszaemlékeztem a stresszes tábori szervezésekre, és egy héten keresztül azon gondolkodtam, arra emlékeztem vissza, hogy a táborban, akár Törökkoppányban, akár Bózsván, kivel mit beszéltem. Először csak mint pozitív emléket kerestem elő, hogy jaj, de jót beszéltem ezzel az emberrel is. Jaj, de jót beszéltem azzal is. De jó, hogy találkoztam vele. Azután a jó Isten szépen eszembe juttatta azokat a kis finomságokat is, hogy te figyelj, de ezt mondjuk annak miért mondtad? És ezt miért mondtad? Hát te nem volt szükség. És arról az emberről miért beszéltél ilyen módon? És néhány nap után, hogy görbülni a szám, amikor

egyszer együtt reggeliztünk, és ezt is ezt mondtam neked erről a szeméről. És azt mondta, hogy igen, sajnos emlékszem. Pedig én teljesen elfelejtettem, hogy ezt mondtam neki. És az az ember szomorú volt, és nem értette, hogy azt miért mondtam, csalódott bennem is, abban az illetőben is. Olyan nagy hiba volt. Pedig az egy 5 perces beszélgetés volt egy reggeli közben. És ahogy ezek megvilágosodtak előttem, és ennek kapcsán ugye mondom a Sofóniás könyve igéjét, akkor változtatom majd a népek ajkát tisztává. Hogy kinek mit mondtunk. És Isten angyalai ezeket följegyzik a mennyei könyvekbe. És én elfelejtettem, de a könyvben ott van. És egy emberben egy sebet okozok vele. És hány évig? Ki tudja, hogy helyrehozható ez? Mert a sok öröm mellett, amit mondunk az embereknek, és a sok jó tanács mellett, ott vannak a becsúszott hibáink. És én mondhatom, hogy jaj, Uram, de hát én 100 jót mondtam, hát 1-2 rossz mellette csak megfér. Hát nem fér meg. De azt mondja az ige, hogy tisztává. A Bibliában a tisztaság tökéletességet jelent. Ez azt jelenti, hogy hamarosan eljön az idő, amikor mi nem hibázhatunk. Isten kegyelme megadja, hogy ne hibázzunk. De ezt kérni kell. Ezt kérni kell. Erre törekedni kell. Azzal folytatja az ige, azon a napon nem szégyenülsz meg egyetlen cselekedetért sem, amelyekkel vétkeztél ellenem. Kikről beszél az ige? Bűnösökről beszél az ige? Igen. Azt mondja, hogy igen, ti vétkeztetek ellenem, ti bűnösök vagytok. De azt mondja, de azon a napon, amikor a ti ajkaitok tiszták lesznek, és a ti evangelizációitok hatékonyak lesznek ennek következményeként, amikor látni lehet, hogy Isten közöttünk van, akkor az ige azt mondja, igen, akkor nem fogsz megszégyenülni, vagyis elveszem a ti bűneiteket. Akkor nem kell bűntudattal élned, hanem járd végig a Biblia általi utat, kérjél bocsánatot, hogyha valaki ellen vétkeztél. És Isten azt mondja, ha ezeket megteszed, nem szégyenülsz meg egyetlen cselekedetért sem, amelyekkel vétkeztél ellenem, mert akkor eltávolítom körödből azokat, akik kérkedve örvendeznek. Vagyis mindez, amit én most idáig mondtam, ez egy folyamat, amit hogy nevezünk Isten népe körében, ami végbe kell menjen. Ez a rostálás. Ez a rostálás folyamata. Miközben az emberek, a testvérek, a gyülekezetek tisztulnak, aközben Isten a mennyből rendeléseket hoz, hogy kik azok, akik igazak, kik azok, akik nem. És miközben az ítélet zajlik a fejünk felett, Isten szép lassan eltávolítja közülünk azokat, vagy fizikailag, vagy nem fizikailag, hanem a szónak a bibliai értelmében, tehát az ítéletet kimondja a fejük felett, akik kérkedve örvendeznek benned, akik azt mondják, hogy nekik igazuk van, és nekik csak igazuk lehet. Akik azt mondják, hogy gazdag vagyok, meggazdagodtam, és semmire nincs szükségem. Akik mindig csak tanítanak, és soha nem tanulnak, és ezt nem tanítókra értem, hanem testvérekre, és mindennyiunkra. Azt mondja erről Pál apostol, akik szüntelenül tanulnak, de az igazság ismeretére soha nem jutnak, Timoteushoz írt 2. levélben. Emlékeztek arra, amikor Pál apostol sorolja, hogy a végidején nehéz idők állnak be? És majd olvassatok, amivel folytatja. Akik szüntelenül tanulnak, mint amikor mondjuk, hogy tanuljunk, képezzük magunkat, de az igazság ismeretére, a gyakorlati igaz életre soha el nem jutnak. Félelmetes helyzet. Amikor mi szüntelen csak tanulunk, de mikor cselekedjük már a jót? Mikor leszünk igaz emberek? Istennél az igazi eredmény az a gyümölcs, amiképpen egy fa levelei jó eszközök a gyümölcsterméshez, a fotoszintézishez, de a gyümölcs a lényeg. És mi jelenleg csak fotoszintetizálunk, de nincsenek gyümölcseink. Nekünk vannak leveleink, amelyeken keresztül Isten tud bennünket meg tud keresni, de hol vannak a gyümölcsök? Levelekkel élünk, és a mennyben már gyümölcsöt is várnak, mert tavaszodik, mert jön a nyár, a szónak értitek, hogy melyik értelmében, és zsendülnek a fák, és itt az idő, és még mindig csak leveleink vannak, de abból jó sok. Sok levelünk van. Bőven elég levelünk van ahhoz, hogy elég tápanyagot raktározzunk, és hogy abból

0: gyümölcs, hogy mondjam, jó cukortartalmú szőlő teremjen. Olyan mennyiségű raktárunk van a mi lelkünkben, a tanításokból, a szombatiskolákból, a Bibliából, hogy mi gyümölcsöket tudnánk ebből hozni. De hol a gyümölcs? Miért száradnak el a gyümölcsök? Miért nem hoz annyi gyümölcsöt ez a fa? És miért van olyan sok levele? Miért hiányoznak a gyümölcseink? Nos, egyébként azért is, mert nincsenek jó síások. Talán nincs sok jó síás. Mert Jósiás nem csak tanított, hanem mit tett Jósiás? Gyakorlati elveket vezetett be, reformokat hozott, határozott volt. Mert a reformhoz határozottság kell, komolyság kell. Nem csak tanítás, hanem visszaállítása, a régi romok fizikai megépítése is. Olvasnám tovább az ígét, és marasztok közötted nyomorult és szegény népet, akik bíznak az Úr nevében. Emlékeztek a Laodíciabeliekhez írott levélre, ahol azt mondja az ige, hogy nem tudod, hogy te vagy a nyomorult, a nyavajás, a szegény, a vak, a mezítelen. Marasztok között egy nyomorult és szegény népet, minthogyha csak eszünkbe idézni az ige azt, hogy a Laodíciabeliekhez írott levél lesz a rosta. Erről Ellen White ír. Ugye ti is már majdnem kívülről tudjátok a Rostálás című fejezetből ezeket a bizonyságtételeket, amiket Ellen White ír, hogy láttam egyeseket, ezzel kezdi. Igen, szívettépő kiáltással is láttam másokat, a gondtalanokat és közömböseket. És ők azok, akiket később nem láttam már, de akik könyörögtek, szívettépő kiáltásokkal önmagukért, azok befejezték az Isten művét. Azok befejezték az Isten művét. Ők a maradék, marasztók közötted, nyomorult és szegény népet, akikre a Laodíciabeli levél hatni fog, és azt mondják, én nem vagyok gazdag, én nem gazdagodtam meg. Nekem mindenre szükségem van, amit Jézus Krisztus ajánl ebben a levélben. Akik nyomorultnak és szegénynek tartják magukat, mert mindannyian azok vagyunk, az a kérdés, ki ismeri el magáról, hogy az. Mert mindannyian nyomorultak és szegények vagyunk, de van, aki elismeri magáról, van, aki viszont kérkedve. Van, aki kérkedve örvendezik. Izrael maradéka nem cselekszik hamisságot, nem szól hazugságot, és nem találtatik szájában ánokságnak nyelven, hanem legelésznek és lenyugosznak, és nem lesz, aki felrettentse őket. Igen, a hiteles kereszténység kialakul. A hiteles kereszténység, és ennek is van Jelenések könyvében megfelelője, emlékeztek talán erre is, igen, az ő szájukban nem találtatik álnokság, mert Isten királyi széke előtt fedhetetlenek Jelenések könyvében ezt találjuk. Izrael maradéka, ami szeretnénk Izrael maradékához tartozni, ezek a feltételek. A jó Isten nekünk előre megmondta határozottan és őszintén, Isten mindig őszinte az emberre. Isten mindig megmondja, szelíden, de határozottan megmondja, ha tiszta lesz az ajkad, akkor nem fogsz megszégyenülni a te cselekedeteidért. És ezt persze mindannyiunknak mondom, és elsősorban magamnak is, mindannyiunknak szükség van a lelki, a szóbeli megtisztulásra, amikor závvár tudok tenni a számra, hogyha kell. Ha kell, akkor pedig beszélek. A mi beszédünk, a mi cselekedeteink, mondhatnám, nem a szombatunk, hanem a hétfőink, a keddjeink, a szerdáink, a csütörtökeink, a péntekeink, ezek üdvözítenek. Vagy ezek játszanak szerepet, ami rossz sorsunkban majd később. Vajon mi vasárnaptól péntekig mit csinálunk? Mi vasárnaptól péntekig miről beszélünk? Mert hétköznapokban beszélni butasságokat és szombaton beszélni szent dolgokat következetlen dolog, ugye? Ezért azt mondja az Úr, ha ti a hétköznapokon, ha mi a hétköznapokon is olyan tisztán fogunk beszélni, mint szombaton például. És mindezt nem színből, mert hát nem színből csináljuk, hanem szívből, akkor Isten népe megtisztul. És akkor közöttünk maraszt az Úr nyomorult és szegény népet, akik bízunk az ő nevében, és szeretném folytatni a jó hírt. Mert hogy Sofóniás könyvében van egy nagyon jó hír, Énekelj, Sionnak leánya, harsogj, Izrael, örvendj és teljes szívvel víg a Jeruzsálem lánya. Szeretném jelezni, hogy a Bibliában az örömre való felhívás nagyon megalapozott, ha van ilyen. Mert amúgy nincs olyan nagyon sok, legalábbis amikor Izrael vagy Júda olyan állapotban volt, amilyenben ekkor volt. Hogy mondhatja azt a próféta, hogy örülj? És Isten hogy üzenheti nekünk azt, hogy örüljünk jelenlegi állapotunkban? Mert azt mondja mégis, énekelj, harsogj, örvendj és teljes szívvel vígadj. Ez csak akkor lehet, ha van rá okunk, hogy örüljünk. Ez egy mély szívből való öröm. Azt mondja 15. vers, itt az ok, az alap, az örömre. Megváltoztatta az Úr a te ítéletedet, elfordította ellenségedet. Izrael királya az Úr, közötted van és nem látsz többé gonoszt. Vagyis Isten népe eljutott arra a szintre, ugye ez már egy jövő idejű profécia számunkra, ami hitünk szerint hamarosan elkövetkezik. Megváltoztatta az Úr a te ítéletedet. Mi az ember ítélete? Ami a bűn zsoldja, nem? A mi ítéletünk az a halál. Jogos büntetésünk lenne. Azt mondja a Biblia, de megváltoztatta az Úr, és nem halsz meg. Azt mondja, nem látsz többé gonoszt. Mert az Úr üdvözít. Vagyis mindazok, akik maradék között vannak, és megtérnek, őnekik az Úr megváltoztatja az ítéletet, mert Jézus Krisztus ugye befedez, és Jézus magára vette a bűn büntetését, szégyenét, elhordozta azt a tapasztalatot, ami az elveszéssel együtt járhat, elfordította ellenségedet. Emlékeztek az Ószövetségi ünnepkörre, amikor az Azázel bakját a pusztába visszafordítják, és kiküldik, kiviszik, és ott meghal, hogy Sátánt elfordítja Sátánt, a vádolót, aki folyamatosan és szüntelen vádol minket Isten előtt. Az Isten azt mondja, hogy nem, az Isten, ami ítéletünket elfordítja, ami ellenségünket, esetben megváltoztatja, ellenségünket elfordítja, kiküldi a pusztába, hogy ott meghaljon. Izrael királya az Úr közötted van, nem látsz többé gonoszt, majd figyeljünk még erre a néhány versre, mert elég érdekes versek ezek is. Azon a napon, ugye újra visszatér, ezt mondják Jeruzsálemnek, ne félj, ne lankadjanak kezeit. Ez tehát még nem a mennyben van, hiszen a mennyben nincsen félelem, ugye? Mire gondol az ige? Miért mondja azt, hogy azon a napon ezt mondják Jeruzsálemnek, ne félj, ne lankadjanak kezeid, az Úr a te Istened közötted van, erős ő, megtart, örül te rajtad örömmel, hallgat az ő szerelmében, énekléssel örvendeznéket. Mire mondja ezt a Biblia? Az ünnep miatt bánkódókat egybegyűjtöm, akik közüled valók, gyalázat terhe van rajtuk. Majd azzal folytatja, íme én elbánok mindent a nyomorgatóddal abban az időben, és megtartom a sántát, és összeszedem a szétszórtakat, és híressekké és nevesekké teszem őket az ő gyalázatjuknak egész földjén. Majd azzal fejezi be, abban az időben elhozlak titeket, és akkor összeszedlek titeket. Mert nevesekké és híresekké teszlek titeket a földnek minden népe között, mikor megfordítom a ti fogságotokat a ti szemetek előtt, azt mondja az Úr. Csak röviden van időm és lehetőségem ezt összefoglalni. Azon a napon azt mondja az Úr, ne félj, mert lesz okunk félelemre abban az időben. Miről beszél itt, vajon mely napokról van szó itt? Amikor félelmetes napok jönnek az emberiségre. És emlékeztek, hogy mikor használja a Biblia ezt a fogalmat, ezt a szót Mózes könyvében, hogy ne félj, mert többször is ismétli, az Úr a te Istened közötted van. Emlékeztek, hogy Mózes ezt mondta a népnek? Mikor mondta ezt Mózes, hogy az Úr ti közöttetek van? Amikor a nép nagyon félt. És mitől félt a nép? Ugye amikor halálos veszedelem volt. Mózes többször is megerősíti, hogy ne féljetek, az Úr ti közöttetek van. Ez tehát csak akkor lehet mondani, hogyha ez egyrészt a nép tiszta, tehát ezt megérdemli úgymond, tehát a nép alkalmassá vált erre, és amikor halálos fenyegetés, fenyegetettség van. Az utolsó idők, a hét csapás előtti idő, illetve maga a hét csapás is, valószínűsítve erről is szól az ige, ne félj. Ne lankadjanak kezeid, dolgozz tovább, munkálkodj. Az Úr a te Istened közötted van, erős, ő megtart, és azt mondja, örül te rajtad. Kérdezem, miért örül az Isten ekkor már? mert jelenleg az Úr még nem tud örülni. Jelenleg az Úr még nem tud örülni. Jézus azt mondja, hogy még nem tudok örülni. A Laodíciai levél erről szól. Azt tanácsolom neked, hogy védj tőle, ugye? És azt mondja, hogy aki győz. De a Laodíciai levélben is van örömről szó. Ugye, aki győz, együtt ül velem, amiként én is győztem, és én is ültem az én atyámmal az ő királyi székében. Nos, ez a fajta öröm. Az Isten mennyire fog örülni, Jézus Krisztus mennyire örül, amikor ez a nép megtisztul. Amikor tiszták lesznek az ajkak, vajon a mennyben milyen szózatok fognak zengeni, amikor az Isten népe tiszta lesz. És amikor Isten népe tiszta lesz, és az ítélet lezárult, és megvan az a csoport, a maradék, akik igazak, azt mondja a Biblia, öröm lesz a mennyben. A mennyben nem akkor lesz öröm, amikor nem csak akkor, amikor már üdvözülnek a megváltottak, akkor még nagyobb öröm lesz persze. A mennyben már akkor öröm van, amikor a maradék megtisztul, és Isten befejezheti a művét, és bár ezen a földön még nem látszik ennek az örömnek a hatása, de Istennél már öröm lesz. Sőt, ha egy picit visszamegyek, a Jelenések könyve azt írja, hogy mikortól van a mennyben már öröm? Mikortól? Mert már egy bizonyos értelemben öröm van, amikor Jézus kimondta ugye a kereszten azt, hogy meglett. Mert azt írja erről a Jelenések könyve, hogy igen, hogy örüljetek egek, mert a sátán levetetett. De, hozzáteszi, de jaj a földnek. A földön öröm akkor lesz, hogyha a maradék megtisztul, és elérkezik az idő, hogy Isten lezárja a bűn történelmét. Az az öröm, kimondhatatlan öröm, mert végre csak néhány nap, néhány hét, rövid idő, és bezárul a bűn történelme, és igazságos, igaz módon zárul le. Azt kívánom mindannyiunknak, ebben a tekintetben olvassuk el, ha van időnk, lesz időnk a mai nap, egész Sofóniás könyvét olvassuk el, és így sokkal érthetőbb lesz az utolsó pár vers, pár igehely is, amikor az Isten úgy vágyik arra, hogy változzunk tisztává, hogy ő változtathasson tisztává, hogy így jól működhessenek a mi munkáink, hogy pecsétet tehessen a mi munkánkra, amikor nem szégyenülünk már meg, amikor megváltoztatja a mi ítéletünket, amikor a maradék kialakul Isten népén belül, és amikor azt mondhatja, hogy ne félj, és megtartom a sántát, mert lesznek sánták, hozzáteszem, lesznek fizikailag gyengébbek, de azt mondja az Úr, de megtartom a sántát. És lesznek egészségesek, akik nem jutnak el az Isten országába, és lesznek sánták, akik eljutnak. Az Isten megtartja őket. És összeszedem a szétszórtakat, és azt mondja, híresekké és nevesekké teszem, amikor bizonyságot kell tenni a föld királyai előtt. Amikor olyan helyekre jutunk el, ahol Isten nevét tudjuk megdicsőíteni, amikor egyszerű emberek híresekké és nevesekké válnak, most ezek az idők állnak előttünk. Még egyszer azt kívánom, hogy gondoljunk vissza az elmúlt évünkre, akár az örömökre, akár a bánatokra, minden olyan elhangzott szóra, meg nem gondolt gondolatra, amit kimondtunk, gondoltunk, tartsunk teljesen vizsgálatot, nincs más menekülési út, csak ez. Az Isten felé természetesen, ilyen módon meneküljünk a jó Isten felé. Az ő kegyelméből. Amen. Jóságos mennyei atyánk, köszönjük azokat a tanításokat, amelyeket elrejtettél az ígében, de oly módon rejtetted el, hogy azt megtalálhassuk, ha teljes szívből, alázattal keressük. Köszönjük, hogy mindenkinek megmutatod a jó utat, és köszönjük, hogy elrejtőzködhetünk benned. Istenünk, ezek a napok, amelyeket te még adsz nekünk ebben az országban, az utolsó lehetőségeink a megváltozásra, és bár sokszor úgy tűnik, hogy még évek vannak hátra, de azt látjuk, hogy rendkívül kevés az előttünk álló békességes napok száma. Istenünk, add, hogy minden percet, minden órát az ünnepélyes időkhöz mérten tölthessünk, bárcsak az idők szavát megértenénk, és nem csak akkor, amikor már baj lesz, hanem most, amikor még egy lépéssel előtte állunk. Bár csak olyan nép lehetnénk, akik megértjük a kürt szavát, hiszen a kürt mindig a baj előtt szól.
1: és tudjuk és látjuk, hogy szól a kürt, bárcsak megtérnénk. Bárcsak tiszta szívből hozzád térnénk, sírással is, böjtöléssel is, kesergéssel is. És arra kérünk, ne csak bennünket, hanem a mi családtagjainkat, gyermekeinket, mindazokat, akikről rendszeresen megemlékezünk, akik most nem lehetnek itt valamilyen okból, emlékezz meg őróluk, hadd lehessen a mi életünk, világító test, jó példa ő előttük is, hogy legelőször mi megtérvén, majd másokat is megtérésre vezethessünk, de nem csak a szavak, hanem a tettek ereje által. Istenünk, minden vágyunk, a tiszta szó és a tiszta cselekedet, bárcsak elvezetnél bennünket, mutasd meg nekünk ennek az útját, a lehető leghamarabb. Köszönjük szépen, hogy meghallgattál bennünket. Légy velünk, nem csak ezen a napon, hanem az életünk előtt, az előttünk álló héten is, amit eltöltünk ezen a földön. Jézusunk nevében köszönjük meg, hogy meghallgatsz bennünket. Amen.
2: Amen.

Kedves hallgatók, mindenkit köszöntök itt a Jogi Egyetemen a Bibliai Látomások című sorozatunkban. Az első előadásunk címe Bálám négy látomása. Azt a célt tűzzük ki magunk elé, hogy a Bibliának a legnagyobb látomásait sorra vesszük, időrendben, ahogy egymás után következnek. Ezekből a látomásokból általában az emberi történelemről, és azon belül is az emberi történelem végkifejletéről derülnek ki dolgok. A Biblia szerint az emberi történelem végkifejletének az időszakában élünk. Erre nézve van egy döntő, szintén egy látomásban megjelölt idői profécia, Dániel könyve 8. fejezet 14. versében. Ehhez is el fogunk érkezni a Biblia leghatalmasabb idői proféciájához, amely 2300 évet fog át. Eszerint tudjuk azt, hogy az emberi történelem napjainkban már régen az utolsó időszakába érkezett. Ezt a bizonyos Dániel 8.14-ben adott látomást Jézus Krisztus esküvéssel erősíti meg a Jelenések könyve 10. fejezetében, amikor János apostol egy látomásban így látja Jézust, hogy egyik lábát a tengerre, másik lábát a földre helyezi, és egy megnyílt könyvecskét tart a kezében, és megesküszik arra, hogy több idő nincs. Értve ezen, hogy több kinyilatkoztatott időperiódus nincs, több szakasza nincs már az emberi történelemnek, az emberi történelem a végkifejletébe érkezett. Ezeket a látomásokat Isten nem csak a prófétáinak adta. Mózes 4. könyve 12. fejezetében ugyan azt olvassuk, hogy aki az Isten prófétája, azokkal az Isten szól álomban és látomásban, még inkább gondolatihletésben. Ez a három formája van az isteni kinyilatkoztatásnak, hogy Isten álmot adott embereknek, látomásokat, gondolatihletéseket. De a mai példánk is egy csattanós példa lesz, hogy Isten nem csak prófétáknak és apostoloknak adott látomásokat, hanem adott például az egyiptomi fáraónak is, vagy adott Nabukodonozor királynak is. A mai alkalommal pedig egy olyan ember kap látomást, aki egykor az Isten igaz prófétája volt, de visszaélt az Istennel való szövetségével, és fokról fokra eltávolodott az Istentől. Az Isten azonban küzdött érte, Bálám azonban egyre többet engedett meg magának, és a Bibliának egyik legfélelmetesebb történetével kezdjük most a sorozatunkat, hogyan lett egy valaha igaz prófétából hamis próféta. Méghozzá annyira hamis próféta, aki ugyan mindent tudott Isten dolgairól, tehát nem a tudásával volt a probléma, mindenbe belelátott. Látjuk majd a látomásában, hogy látta például Krisztus eljövetelét is, Krisztus eljövetelének egy bizonyos mozzanatát. Talán ilyen alcímet lehetne adni a mai előadásunknak, hogy egy próféta, egy hajdan igaz próféta, aki hamis próféta lett, aki mindent tudott, de egyre inkább, vagy egyre kevésbé semmiről nem vett tudomást. Nagyon nagy probléma és nagyon nagy kérdés ez. Azt hiszem időszerű kérdés is, mert a mai kor emberét is fenyegeti ez a veszély, hogy a mai kor emberében is ott van egy óriási nagy információészség, vagy ismeretészség, de vajon mit kezdünk az ismeretekkel? Konrád Lorenz mondta, aki nem is volt hívő vagy vallásos ember, ugye nemrég halt meg, etológus volt, madarak és állatok viselkedés tanával foglalkozott, meg általános emberi erkölcsi kérdésekkel, és azt írja Konrád Lorenz egy helyütt, hogy a mai kor állandóan arról beszél, hogy mennyi ismeretet kell szerezni, és hát a kommunikáció évszázada, mindig ezt mondják, de hát van mit kommunikálnunk? Mindenki kommunikál, de van mit kommunikálni? Ki tud a mai világban érvényes szót mondani? És egyáltalán törekszenek-e arra az emberek, hogy a futó, a felszínes kijelentések hátterén, vagy azokat elhagyva valami értelmes kommunikáció legyen az emberi élet. Pirinszki Jánosnak van az a versora, hogy akárhonnan érkezhet mondat, akárhonnan. Szóval Bálám is mindent tudott. Olyan mélyen bepillantott Isten terveibe, mint a proféták közül csak kevesen. De rettenetesen visszaélt a tudásával, a tudását soha nem fordította jóra, állandóan játszadozott a dolgokkal, és engedményeket adott a rossznak, legfőképpen a pénz csábításának. Ő az a proféta, akire a Biblia szinte... Azt mondtam, hogy ha 66 könyve van a Bibliának, akkor látjuk, hogy a Biblia egy tizednyi könyve visszahivatkozik,
Például Péter apostol úgy hivatkozik vissza, hogy bérért szakadt ki. Júdás is így, hogy pénzért adta el a lelkét. És ha valaki eladja a lelkét, akkor utána már megfoghatatlan dolgok fognak vele lejátszódni. És például ez az oka annak, hogy Bálám az egész Biblián végigvonuló személy, maga a fő története Mózes 4. könyve 22. és 24. fejezetében, tehát három fejezetben van megörökítve. Nem szabad azonban elfelejtkeznünk egyetlen egy Biblia versről, ugyan a könyv 31. fejezet 16. versében, mert ha valaki ezt nem veszi észre, ezt a kis Biblia verset, akkor Bálám tragédiáját nem tudja összerakosgatni. És szeretném még most tételesen bemutatni, hogy mit kellene elolvasnunk a Bibliából. Józsué könyve 13. fejezet 22. verse mondja el a halálát, tehát hogy végül is hogyan halt meg Izrael népe honfoglalása idején. Nehémiás könyve az első visszahivatkozás, illetve Mikeás 6.5 és Nehémiás 13.1.2, ezek az Ószövetségben az első visszahivatkozások a történetére, és aztán az Új Szövetségben Péter második levele, második fejezet 15. és 17. verse, Júdás levele az csak egy fejezetből áll, ezért 11. verse, és rendkívül fontos visszahivatkozás a Jelenések könyve második fejezet 14. versében magának Jézus Krisztusnak a részéről, hogy a mi történelmünkre, ez most már a mi európai történelmünket, és közvetlenül a végső idő történelmét is érinti, ez a bálámi hitehagyás kérdése, az igaz prófétának hamis prófétává való eltorzulása. Kérném szépen a kedves hallgatókat és azokat is, akik hallgatják a kazettákat, hogy okvetlenül próbáljunk ebben az évben, ha keveset is, de alaposan és mélyen elolvasni ezeket a szövegrészeteket, ezért is mondtam el az előadás elején. Maga Bálám tehát mezopotámiai próféta volt, tehát a Tigris és az Eufrátesz folyó környékén lakott. Ekkor az általános nyelv az arameus nyelv volt, tehát amikor őt hívták ide ezek a moábiták és midianiták, akkor egy általánosan beszélt nemzetközileg egységes nyelvnek, az arám nyelvnek a arám nyelvet használtak, ezért nincs semmiféle fordítási probléma a történetekben. És hogy melyik évszázadban élt Bálám, időszámításunk előtt a 15. évszázad, tehát 3500 éves történettel van dolgunk, akkor, amikor a zsidó nép kivonult Egyiptomból, ugye a kivonulás 1445 időszámításunk előtt, és a Sínai hegyi szövetség kötés 10 parancsolat átadása után, rövid néhány hónap alatt már Jerikóval szemben itt állomásozik a nép, már készül a honfoglalásra, és ekkor hívják a moábiták és a midianiták Bálámot, küldöttséget menesztenek a messzi országba, hogy Bálám jöjjön el és átkozza meg a zsidó népet. A zsidók különben semmi rosszat nem forraltak se a moábiták, se a midianiták ellen, de azok nagyon félni kezdtek a honfoglalástól, és ezért gondolták, hogy a zsidó nép, amelyet hát minden nép tudott abban az időben, hogy egy rendkívüli nép és Isten választott népe, hogy talán más nem fog rajta, a hadi szerszámokkal nem lehet feltartóztatni a honfoglalást, de talán valami varázslással, valami átokmondással, tehát ezek ilyen pogány, okkult vallásokat követő népek voltak, ezért küldtek Bálámért, mindenki tudta, hogy Bálám próféta, de úgy gondolták, hogy Bálám lefizethető, Bálám megnyerhető, és majd, ha Bálám megátkozza a zsidókat, amit nem tudnak elérni fegyverrel, azt elérik az átokkal. Hát ez korabeli hiedelem világ, ma is vannak hiedelmek, sőt nincs is olyan messze tőlünk ez a világ, ma is rendkívüli hiszékeny és babonás az emberiség, ahogy körbenézünk a világban. Mózes 4. könyve 22. fejezetével nem szeretnék részletesen foglalkozni, ez egy külön előadás tárgya lehetne, különben itt már a 20 év alatt tartottam jó néhányszor erről a történetről előadás részletesen is, utólagosan is. A 22. fejezet lényegileg lépésről lépésre azt mondja el, hogy Bálámot levették a lábáról. Megérkeznek hozzá ezek a moábita, midianita követek, kérik Bálámot, hogy jöjjön el, tehát ennek a több száz kilométeres útnak a megtételére kérik, jöjjön el ide,
most mutatom kinagyítva is, tehát itt, ahogy Izrael népe megközelítette, itt van Jerikó, és itt vannak ezek a hegyek, amely hegyekről nagyon szép kilátás nyílott az ígéret földjére. Maga Mózes is az egyik ilyen hegyen, a Pizga hegyén halt meg. És jöjjön fel ide a hegyekre, és hogy a zsidók itt letáboroztak a síkságon, mondjon átkot az egész zsidó népre Bálám, és úgy gondolták, hogy ezzel meg tudják hiúsítani a zsidóknak a honfoglalását. Amit a 22. fejezet lépésről lépésre tárgyal, az a következő. Beállítanak a követek Bálámhoz. Bálám tudja jól, hogy ki az Isten, tudja jól, hogy mi az Isten akarata, tudja jól, hogy Isten választott népe a zsidó nép, tudja jól azt, hogy ő semmit nem tehet Isten ellen, meg a választott nép ellen, de mégis a követeknek nem mondja azt, hogy menjenek szépen haza, mondjuk ezt kellett volna neki mondania, hanem azt mondja, hogy töltsék itt az éjszakát, és majd ő megkérdezi az ő urát. Na hát ez már ugye bepillantást enged Bálámnak a lelkivilágába, a tétovázásba, arra, hogy megcsörrent a pénz, az arany és az ezüst, és Bálám nagyon szeretett volna azért valamit tenni, hogy azt a pénzt meg is nyerje, de hát Isten éjjel megjelenik neki látomásban, és mondja, hogy Bálám, mit keresnek itt ezek a követek? Miért fogadtad ezeket, és egyáltalán miért tartóztatod itt őket? És elmondja Isten, hogy úgysem tehet ellene semmit, de másnap reggel Bálám olyan érdekes szavakat használ, ezt mondom, hogy érdemes elolvasni otthon többször is a 22. fejezettől, hogy ilyeneket mond a követeknek, hogy nem engedi az én uram, hogy én elmenjek. Mert ebből a követek pontosan is tudják, ugye kihallatszik a megfogalmazásból, hogy te Bálám nagyon szeretnél eljönni, tehát a te urad nem engedi, tehát érzik azt, hogy itt küzdelem van Isten és Bálám között. Hazamennek a követek, és elmondják a királyaiknak, a megbízóiknak, hogy vonakodik ez a próféta, de akkor a királyok még nagyobb küldöttséget menesznek, még több pénzt küldenek, és akkor Bálám megint csak vonakodik, mondja, hogy ő semmi pénzért nem fog átkot mondani, de azért megint csak ott marasztalja a követeket, és a végén annyira leveszik a lábáról Bálámot, hogy útnak indul, felnyergeli a Szamarát, és egy népes küldöttség után ő is nekivág ennek a hosszú útnak, és itt történik meg az a nagyon szemléletes és egy kicsit humoros történet, amiről hát az emberek általában áll, mint a Bálám Szamara szólásmondást szokták megjegyezni, hogy Isten a követe, egy mennyei lény, aki maga Jézus Krisztus által feltartóztatja a prófétát, de a próféta nem látja a mennyei követet, a Szamár meglátja. A Szamár megáll, a próféta dühöng, ütiveri az állatát, a Szamár ugye tehetetlenül rúgkapál, a szája is szólásra nyílik, hogy ő soha nem volt a gazdájával szemben engedetlen. Hát miért nem gondolkozik a gazdája, hogy itt valami lehet a dolgok mögött, de Bálám még mindig nem látja a mennyei küldöttek. Mondom, hogy egy kicsit humoros, ironikus, de tragikus is a megfogalmazás, hogy az az ember, aki pénzért hajlandó eladni a meggyőződését, a lelkiismeretét, az ostobább lesz, mint egy szamár. Elvakultabb lesz, mint egy szamár. És aztán a szamár ide-oda kerítéshez, sövényekhez szorul, Bálám üti, veri, meg akarja ölni, még végül is aztán ő is meghallja az Úr hangját, de az Isten, akit nem tud feltartóztatni szép szerével, aki nem hallgat az Isten szavára, az Isten azt is elmondja, hogy ha Bálám nem akar az ő útjain járni, hát akkor menjen. Ugye erre felhívnám a figyelmet, hogy az egész történet a 22. fejezetben nagyon szépen példázza, hogy Isten ugyan állít tilalomfákat az ember elé az életében, meg figyelmeztetéseket is ad az embernek, de Isten az emberi akaratot nem akarja letörni, meg Isten erőszakkal, kényszerrel semmit nem akar végrehajtani. Az Isten mélységes szomorúsággal mondja Bálámnak, hogy akkor menjél el, hát már nagyon látom, hogy akarsz menni, hát akkor menjél el. De úgysem fogsz tudni átkot mondani a népre, hanem átok helyett áldás fog kijönni majd a szádon. De hát menjél el, ha ki akarod próbálni, menjél el. Mondom, egykor ez a Bálám az Isten prófétája volt, hírneves próféta volt, innen is tudták több száz kilométerről a moábiták és a midiániták, hogy kit lehet hívni. Bálám tehát végül is megérkezik erre a vidékre. Fogadja őt, hasonló hangzású név, de egész más jelentése van, meg érdemes magyarul is
megjegyezni, illetve a mi Bibliánkból is, hogy Bálám és Bálák. Bálák, a moabiták királya fogadja itt Bálámot, fölviszi egy hegy tetejére, egy olyan kilátási pontra, ahol az egész zsidó népet látja. A zsidó nép itt van, körülbelül egy 2,5-3 milliós nép, ugye a zsidó nép letáborozva, szépen elhelyezkedve, majd a vetítésen erről mutatnék egy kockát, és azt kéri Bálák a király Bálámtól, hogy álljon fel a hegy tetejére, terjessze ki a kezét, és mondjon átkot a népre. Ezért többszörös áldozatot mutat be, 7 oltár és 7 tulok és állatáldozat, 7 tulok és 7 kos áldozatot készít el, ezt már a 23. fejezetben olvashatjuk. Bálám azt mondja rejtélyesen Báláknak, hogy ő elmegy egy kicsit, ő társalogni fog Istennel, mert értse meg Bálák, hogy ő ugyan azért jött, hogy megátkozza a zsidókat, de az Isten nem akarja, ő nem tud átkot mondani. Hát ő elmegy imádkozni Istenhez, Bálám, aztán egy kis vártatva, amikor letelt ez az idő, akkor visszajön, kiterjeszti a karját, és most ezt a 4 proféciát, szó szerint mondjuk a Biblia héber szövegében másál van, ez annyit jelent, hogy példázó beszéd, de tulajdonképp profécia, és látni fogjuk, hogy a proféciából a látomásba áthajló beszéd lesz. Mondhatnám így is, az irodalom történetben ez különben nagyon elterjedt megkülönböztetés, hogy a látványból látomásba fog átmenni a beszéde. Egy rendkívül érdekes dolog ez. Lényegileg Bálám lát valamit, tehát fönt van a hegyen, kiterjeszti a karját, látja a népet, ez egy konkrét látvány, de ebből a látványból, ahogy gondolkozik és beszél, és hogy ő persze közben átkot akar mondani, de sehogy nem jön ki átok a száján, erre majd visszatérek, áldás jön ki a száján, eközben a látványból látomás lesz. Mondom, ilyen sok a Bibliában nincsen, de az irodalom történetében nagyon sok van. Arany János Petőfi költészetétől elkezdve a magyar költészetben is. Az egyik leghíresebb látványból látomásba átmenő költeményt többször elemeztem már, ez József Attilának a Kirakják a fát című versenek, az elemzését el is hoztam, benne van a Kisvers Nagymesterek című kötetben, amit írtam pár évvel ezelőtt. De rendkívül érdekes dolog ez, amikor egy költő valamit lát, mint József Attila is látja a pályaudvart, meg hogy dobálják ki a fahasábokat a vagomból, és közben gondolkozik, és ez a látvány megfoghatatlanul, az emberi tudat számára, az önreflexió számára is megfoghatatlanul, a látványból fokról fokra látomás lesz. József Attila esetében a pályaudvari jelenetből az egész emberi élet látványa, hogy úgy élünk mi itt ezen a világon, mint ahogy egymásra dobálják a falsábokat, ugyanúgy nyomják itt az emberek egymást, ide születnek és jót, rosszat tesznek egymással az emberek, szorítja, nyomja, összefogja egyik dolog a másikát, és így mindedig determinált, mondja József Attila máskor, és nagyon sok versében, a Magademésztőben, vagy az Eszmélet című versében is. Na hát ugyanezt fogjuk látni Bálámnál. Jelzem itt a 4 látomást, és rá fogok mutatni arra, hogy ahogy megy előre a proféciáiban, egyre inkább a látvány helyébe betör a látomás, és egyre nagyobb látomásokra ragadtatja el magát, illetve Isten ad neki olyan látomásokat, amiket szinte maga sem akar mondani, mégis mond, amiben maga sem tudott addig bepillantani, most bepillanthat. A 3. és 4. látomás már egészen rendkívüli lesz, és a 4. látomásban már Krisztusig fog elérni. Természetesen röviden, kicsit dióhéjban való megfogalmazással, de teljesen kivehetően, tehát semmiféle misztika vagy ködös dolog ebben a 4 proféciában nem lesz. Szeretném az első proféciáját felolvasni Bálámnak, Mózes 4. könyvéből. Hát 20 év alatt ennyi történt, most már föl kell tennem, hogy pontosan olvassak, mert az utóbbi időben már elég nagy hibákat szoktam elkövetni. Bemás volt itt az élet 20 évvel ezelőtt, amikor még ilyen okuláréra nem volt szükség. Tehát Mózes 4. könyve 23. fejezetében a 7. verstől így kezdi Bálám a példázó beszédét, ezt a mását fordítják így. Szíriából hozatott engem Bálák, Moábnak királya kelet hegyeiről mondván, jöjj, átkozd meg nékem Jákobot,
és jöjj, szidalmazd meg Izraelt. Mit átkozzam azt, akit Isten nem átkoz? És mit szidalmazzam azt, akit az Úr nem szidalmaz? Mert sziklák tetejéről nézem őt, és halmokról tekintem őt. Íme oly nép, mely maga fog lakni, és nem számláltatik a nemzetek közé. Ki számlálhatja meg a Jákob porát, és Izrael negyed részének számát? Halljon meg az én lelkem az igazak halálával, és legyen az én utolsó napom, mint az övé. Ez az első proféciája. Ez az első látomásban, de itt még csak nagyon, hogy mondjam, gyengén látjuk, hogy ez a látvány hogy megy át látomásba. Ugye látja a nagyon szépen letáborozott zsidó népet. Középütt ott van a Szent Sátor. Ott van a szövetség sátra. Körbe-körbe a 12 törzsnek a sátrai szépen fölállítva, gyönyörű látvány lehetett. És azt mondja, és miért átkozzam én meg? Hát az Isten népe. Ez a nép egész más nép lesz, mint a többi nép. Ez a nép nem fog majd a nemzetek között lakni, maga fog lakni, nem számláltatik a nemzetek közé. Itt érezzük, hogy itt átmegy látomásba. Itt mondja azt, hogy a zsidó népre egy különleges küldetés vár. 1500 év áll most a zsidó nép előtt itt Palesztinában, egy egész különleges küldetés, és ennek a küldetésnek tényleg ez volt a lényege, hogy más nép legyen a zsidó nép. Miért választotta ki Isten ugyanis a zsidó népet? Hogy megmutassa ez a nép a többi népnek, hogy másféleképpen is lehet élni. Hogy Istennel együtt más az élet. Isten törvényeit követve más az élet. Ezért mondja, hogy nem számláltatik a népek közé. Egy rendkívüli sorsa, küldetése van ennek a zsidó népnek. Ki számlálhatja meg a Jákob porát és Izrael negyed részének számát? Hatalmas nép lesz a zsidó nép. Nemrég megjelent a magyar könyvpiacon a volt honvédelmi miniszterünknek, Fürr Lajosnak egy könyve, hogy a magyarságnak mekkora volt a létszáma a történelem során. Még lehet kapni egy némely helyen, mindenkinek ajánlom, mert egyedül ilyen könyv, ami most megjelent. Talán így van ez a címe, Fürr Lajos, Magyar sorsa Kárpát-medencében. Ez a címe. Ugye leírja a szerző, hogy a magyarság sokszor a kihalás szélén volt, például ugye a tatárjárás Muhi csata idején, hát ezrek, tízezrekre lement a létszám. Aztán leírja, hogy milyen adatokból mit tudunk valószínűsíteni, hogy ment fel millióra. Ugye a monarchia idején több mint 20 milliós ugye az ország, és hát utána a Trianon után pedig hogy megy le ugye a 10 millió alá. Nagyon érdekes egy népnek végigkövetni, hogy mennyien vannak. Azt mondja itt Bálám, ez is egy látomás, hogy ki számlálhatja meg a Jákob porát és Izrael negyed részének számát. Mindenkinek tudom ajánlani, hogy aki így kutatni akarja a Bibliát, hogy olvassa végig az Ószövetséget ilyen szempontból, hogy hányan lehettek a zsidók. Ez egy kis nép volt. Nagy világbirodalmak, mint Egyiptom, meg Asszíria, meg Új-Babilon birodalom, ez egy kis nép volt. De ez nem annyit jelent, hogy kevesen voltak. A zsidók lélekszáma az ókorban, ahogy a Bibliából láthatjuk, többször emelkedett a 10 millió fölé. Még akkor is, amikor például ketté vált az ország, tehát déli ország része és északira, például Jozafát idején csak egy közvetett dolog, Királyok könyvében, Krónika könyvében olvashatjuk, hogy betör az ellenség és Jozafát hadba szólít itt a déli ország rész két törzsét. És pontosan leírja, hogy hány ember a hat köteles ember, összeadhatjuk 1.160.000 hat köteles ember volt az időszámításunk előtti 8.-7. században. Egy nagyon nagy szám. A magyar honvédség ma ugye 50.000-es. Ennek az ötszörösét kell védenie, mint ez a kis terület. Ő neki meg erre a kis területre volt 1.160.000 katonája, nem szólva az önkéntesekről, meg ha ezt felszorozzuk, hogy mennyi lehetett, itt csak itt a népesség, akkor egy olyan 5-6 milliót kapunk minimálisan, akkor még hozzászámoljuk ezt a 10 törzset, tehát itt 10-15 milliónyi volt a legszerényebb számítások szerint is. Tehát a zsidó nép, bár más nép volt, bár állandóan nyomorgatták, hol az egyiptomiak, hol az a nagyhatalom, hol a környékbeli népek, de azért Bálámnak ez a látomása, ez beteljesedett. Ki számlálhatja meg a Jákob porát, vagy Izrael negyed részének számát? És jön befejezésül megint egy döbbenetes látomása. Halljon meg az én lelkem az igazak halálával,
és legyen az én utolsó napom, mint az övé. Mint egy azt mondja Bálám, bárcsak én is közébük számíthatnék. Bárcsak én is itt lennék. Bárcsak az én életem is valami egyenes vonalú, töretlen, fejlődő, tehát igaz ember lennék, hogy Bálám belül mit érezhetett. Minden ember küzd önmagával. Bálám már majdnem eladta magát, már pénzért már kész átkot mondani arra, akit hát megáldani kellene, de közben mennyit küzd az ember magával, azt mondja, hogy bárcsak az én végem ne az lenne, hogy rút nyomorult pénzéhes emberként halnék meg, hanem bárcsak az igazak közé, vagy az Izrael népe közé számláltatnék. És ezzel fejezi be az első proféciáját. Tehát itt már itt ennél az első proféciánál látjuk tehát, hogy milyen szépen, milyen finoman érzékelteti azt a Szentírás, hogy Bálám, aki átkot jött mondani Izrael népére, folyamatosan a látványból kiindulva elfelejtkezve önnön eredendő és rossz akaratáról, tulajdonképpen jó akaratú áldást mond, és a látvány látomásba csapát. Na, de hát ezt hallja Bálák is. És azt mondja Bálák, hát nem ezért hívtalak. Hát ezért fizettelek meg. De látja, hogy Bálám nem tud egyszerűen más tenni, mert ő azért az Isten féli, vagy az Isten felügyelete alá akar tartozni, hát most Bálák egy cselt eszel ki. Átviszi egy másik hegyre Bálámot. Egy olyan hegyre viszi, ahonnan nem láthatja az egész táborát a zsidóknak. Ne legyen olyan szép a látvány, csak egy kis részleges látvány. Ha nem látja ezt az egész szépen elrendezett tábort, csak egy kicsit lásson, akkor talán nem gerjed ilyen ihletre, nem lelkesül át annyira, és akkor talán majd meg fogja átkozni. Hát átviszi a másik hegyre, ott megint 7 oltárt emel, megint a 7 tulok, megint a 7 kos, jó, megadták azért a módját, a fő emberek ott vannak, ugye a politikai, vallási oligarchák, azok mindig ott szeretnek lenni, és akkor ott már tipródnak, és várják, hogy Bálám megint elvonul, megint majd ő, hogy Istentől milyen felhatalmazást kap. Bálám megint megjelenik, és a 23. fejezet 18. versében a következő, a második proféciája, illetve a második látomásba áthajló beszéde. Akkor elkezdte az ő példázó beszédét, és mondta: kelj fel, Bálák, és halljad, figyelj rám, Cippornak fia. Nem ember az Isten, hogy hazudjék, és nem embernek fia, hogy megváltozzék. Mondd-e ő valamit, hogy meg ne tenné? Ígére valamit, hogy azt ne teljesítené? Íme parancsot vettem, hogy áldjak. Ha ő áld, én azt meg nem fordíthatom. Nem vett észre Jákobban hamisságot, és nem látott gonoszságot Izraelben. Az Úr az ő Istene van ő vele. A királynak szóró rivalgás hangzik ő benne. Isten hozta ki őket Egyiptomból, az ő ereje, mint a vad bivajé. Mert nem fog a varázslás Jákobon, sem a jövendőmondás Izraelen. Idején adatik tudtára Jákobnak és Izraelnek, mit művelt az Isten. Íme nép felkér, mint nőstény oroszlán, és feltámad, mint hím oroszlán, nem nyugszik, még prédát nem eszik, és elejtettek vérét nem issza. Ez a második beszéde Bálámnak. Tehát azt mondja Bálám itt ebben a szózatában, hogy az Isten nem hazudik, az Isten nem változik meg. Ha az Isten egyszer kiszólította ezt a népet Egyiptomból, ha kihozta innen ebből a nagy világbirodalomból, ezzel a néppel van terve. És ezt a népet akarja megerősíteni. És mivel az Isten van a zsidókkal, ezért döbbentes nagy ez a 23. vers. Különben a mai embernek is rendkívül sokat mond, ez a könnyű megjegyezni, hogy 4 Mózes 23-23. Nem fog varázslás Jákobon, sem jövendő mondás Izraelen. Aki hitben él és az Istent keresi, és az Isten szavára figyel, azon nem foghat a varázslás és a jövendőmondás. A mai világ is tele van varázslással és jövendőmondással. Okkult jelenségek kellős közepén élünk. De milyen vigasztaló ezt olvasni a Bibliában? Hogy aki Istenhez ragaszkodik, annak nem fognak majd kopogó hangok megjelenni a lakásában, spiritista dolgokhoz nem fog közel menni, nem játszadozik a horoszkópokkal, meg a tenyérjósokkal, meg jövendőmondókkal,
mély szánalommal tekint egy hiszékeny és babonás világnak egy ilyen üzletszerű kéjelgéseire, ami régen is ez volt, ma is ez, semmi új nincs a nap alatt, mondta Salamon, teljesen ugyanazt ismerti a történelem. Pénz, pénz és mindig pénz, és ezért az ember elpusztítja a gyerekét is, vagy a hozzá legközelebbieket is őrültségekkel és idegi, lelki problémákba való belehajszolással, de aki Istent választja vezetőjéül, akinek az Isten szava a legnagyobb érték, és aki nem áll szóba ezekkel a félig vallásos vagy vallásosnak látszó dolgokkal, azon nem fog varázslás, és nem fog a jövendőmondás. A Jákob és az Izrael a mindenkori hívő népnek a jelképe egyébként a Bibliában. És azt mondja Bálám, itt is érezzük, hogy megy át látomásba, mert szinte, hogy látomásban végigköveti a zsidó nép útját, hogy hát Isten innen hozta ki őket, és mint itt a nőstény oroszlán és sím oroszlán, igen, itt vannak az ígéret földje határán, itt él ugyan 31 nép, egyik rosszabb, mint a másik. Az Isten adott nekik 430 évet, hogy megváltozzanak. Ugye a Genezis 15-16-ban Isten már kimondta Ábrahámnak, hogy még a tiéd nem lesz ez a föld, meg a gyerekedése lesz, meg az unokádése lesz, de a negyedik nemzedék majd bejön erre a földre, mert adtam nekik 430 évet, hogy megváltozzanak, ez a 31 néptörzs, ami itt élt a zsidók előtt Kánaánban, de mivel nem változtak meg, iszonyú életmódot folytattak, körülbelül ugyanolyan iszonyú életmódot, mint Sodoma és Gomora lakosai azelőtt, vagy mint a mai világ. Van itt közös törvényszerűség, hogy Sodoma Gomorának is ítélet által kellett elpusztítania itt a Holtengerpartján, hogy ezeknek a törzseknek is eljött az ideje az ítéletre, ugyanúgy a mi világunknak is eljött az ideje az ítéletre, mert lakhatatlan már a föld, és élhetetlen az élet. Tehát maga az élet kerül veszélybe, az erkölcsi torzulások és az embernek az önmagából való végletes kivetkőzése folytán. Tehát itt Bálám olyan törvényszerűségeket mond, és olyan dolgokra utal, hogy megint csak ezek látomások. Látomások, amelyek igazak voltak akkor, de hát általában ugye a Bibliában a látomások igazak ma is, törvényszerűségükben igazak most is. Na hát ugye Bálák megint hallja a dolgot, megint nem jött be a számítása. Na még egy próbát tesz. Gyerünk egy újabb halomra, van itt elég, látjuk, hogy itt elég szép hegy láncolatok húzódnak. Na még egy próbát csináljunk, fölvisszük ezt a Bálamot még egy oromra, és ott most már átkozza meg a népet, mert most már teljesen kijövök a sodromból, mert azért hoztam nagy pénzzel ezt az embert, hogy ezt megtegye, és átok helyett áldást mond a népre. És itt jön a 24. fejezetben a 3. verstől Bálámnak a 3. szózata. Akkor elkezdte ő példázó beszédét, és mondta, Bálámnak Beor fiának szózata, a megnyílt szemű embernek szózata, annak szózata, aki hallja Istennek beszédét, aki látja a mindenhatónak látását, leborulva, de nyitott szemekkel. Mi szépek a te sátoraidó Jákob, és a te hajlékaidó Izrael, mint kiterjesztett völgyek, mint kertek a folyóvíz mellett, mint az Úr plántálta álójék, mint cédrusfák a vizek mellett. Víz ömledez az ő vedreiből, vetését bővíz öntözi, királya nagyobb Agágnál, és felmagasztaltatlik az ő országa. Isten hozta ki Egyiptomból, az ő ereje, mint a vadbivajé, megemészti a népeket, az ő ellenségeit, csontjaikat megtöri, és nyilaival által veri. Lehever nyugszik, mint a hím oroszlán, és mint nőstény oroszlán, kiserkenti fel őt. Ki áld téged, aki áld téged, áldott lészem, és aki átkoz téged, átkozott lészem. Kedves hallgatók, itt a 3. látomás egy döbbenetes kijelentéssel kezdődik. Azt mondja Bálám önmagáról, hogy ő az, aki hallja az Istennek beszédét, látja a mindenhatónak látását, leborulva, de nyitott szemekkel. Döbbenetes. Ilyen közel volt Bálám az Istenhez. Ő neki volt látomása az Istenről, hallotta az Istent. Ha leborult is, de nyitott szemű ember volt, ilyen közel volt az Istenhez. És újra megáldja a népet, és ennél az áldásnál, ahogy tulajdonképpen a második
második látomást ismerti több vonatkozásban, például a bivaj erőssége, az oroszlánokra tett utalás, de itt a harmadik látomásban egy csodálatos kép jelenik meg, az állatvilág képei után egy a növényvilágból vett kép, a fák életéből való kép. Hogyan is olvastam ezt a hatodik versben? Mint kiterjesztett völgyek, mint kertek a folyóvíz mellett, mint az Úr plántálta áloék, mint cédrusfák a vizek mellett. Az áloé csodálatos növény. Maga a növénynek a látványa is, gyógyító hatása is egyébként, és az áloé után a cédrusfára hivatkozik. A Biblia nagyon sokszor hivatkozik a cédrusfára, föl is írtam két híres igehelyet, a Zsoltárok könyve 92. része 3. versében olvashatunk egy megkapó dolgot a cédrusról, ami így hangzik, hogy az igaz virágzik, mint a pálmafa, növekedik, mint a cédrus a Libánonon, ez tehát a 92. Zsoltár 3. verse. Az Ezékiel könyve 31. fejezet 18. versében is egy kijelentést olvasunk a cédrusokról, amelyek az ókorban és a zsidó nép történelme idején egy nagyon érdekes jelképi vonatkozást vesznek föl. Én nem vagyok valami nagy botanikus, hadd tegyem hozzá. Meg szoktam csodálni a fákat, főleg a nyáron, amikor a hegyvidékeken barangolunk. A cédrust én először Csontváry képeiről ismertem, meg majd le is vetítem, mert Csontvárynak is van egy bizonyos vonatkozása ez a harmadik bálámi látomáshoz. De ebből a könyvből, a Pátriárkák és Proféták című könyvből megtudtam, hogy az Ószövetségben azért játszott nagy szerepet a cédrus hasonlatban, kijelentésekben, mert a cédrus az a fa, a fennálló fafajták közül, ami a leginkább alkalmazkodó fa, a legmerőbb.

És a Biblia cédrust azért használja jelképes értelemben, mert a Biblia cédrust az igazán hívő emberre, vagy az igazán hívő emberekre alkalmazza. Mert kik az igazán hívő emberek? Akik nem csak a fiatalságukban, a jólétükben, a nyugalomban hívő emberek. Azok az igazán hívő emberek, akik hidegben, melegben, forró nyárban, téli fagyban, nyomorúságban, nehézségben, betegségben, megpróbáltatásban, megaláztatásban mindvégig kitartanak az Isten mellett. Erről szól a Bibliának egyik legnagyobb könyve, a Jób könyve. Könnyű hívőnek mondani magunkat, amikor fiatalok vagyunk, vagy amikor egészségesek vagyunk, vagy amikor az állam azt mondja, hogy kérem a hívők. Építsünk nekik pár milliárdból ezt, azt, amazt, adjunk nekik pár százmilliót erre, arra. Hát akkor ugye mindenki hívő lesz. Csak nem cédrus. A cédrus az arra használja a Biblia ezt a jelképet, arra az emberre vagy embercsoportra, aki növekszik, fejlődik akkor is, amikor mások azt mondják, hogy hogy lehet ezt kibírni? Hogy lehet ezt átvészelni? És azt mondja Bálám, hogy igen, a zsidó nép közül nagyon sok ember a világtörténelem cédrusa lesz. Mert igaz ugyan, hogy a világtörténelemben élt nagyon sok becsületes, rendes ember a zsidó népen kívül is, meg a kereszténységen kívül is, ezt botorság lenne tagadni, de a zsidó népnek és a Bibliát ismerő kereszténységnek mindig volt egy óriási előnye, hogy tudatosan élhettek Istennel, nem csak a lelkiismeret szerint, de a hit bizonyossága, a gondolkodás, az ígéretekben való hit bizonyossága szerint, és ezeket hasonlítja Bálám cédrushoz. És egyáltalán föl kell figyelnünk arra, hogy a Biblia használ ilyen jelképeket, és ezek a jelképek átmennek látomásba, és Csontvári is ezért szerette különben, mert a Csontvári nem festett ilyen képeket addig, míg el nem ment a Közel-Keletre. Tudjuk jól, hogy a Csontvári idejében nagyon jó volt a magyar pénz, a korona, lényegileg a világ bármely részére elutazhatott egy magyar ember, vígan kibírta, mert nagyon jó volt a pénzünk, és amikor elmegy ezekre a közel-keleti főníciai vidékekre, Palesztinába, Jeruzsálemet is meglátogatja Csontvári, majd meg fogom önöknek mutatni nem csak a magányos cédrust, aminek a jelentését még egyáltalán nem biztos, hogy tudjuk, hogy mit akart, nem csak a zarándoklás a cédrushoz Libánonon című képét, ez a két leghíresebb cédrus képe, de Csontvárinak a számomra leghíresebb képén, a Fohászkodó Üdvözítő című festményen is döntő helyzetben van a cédrus. Erre is rá fogok mutatni, hogy miért. Csontvári megértette ezt a jelképet, ami először ebből a bálámi proféciából és látomásból kerekedik ki a Bibliában, hogy ahogy a fák szépen növekszenek, és egyre szebbek, sudárabbak lesznek, hogy nem ez lenne az igazi emberi élet? Együttműködve tudatosan a természettel, és egyre tisztább gondolkodásúnak, egyre tisztább jelleminek lenni, egyre emberibb emberré válni, nem ez lenne az emberi élet végső és alapvető célja? Egyszer olvastam egy ilyen hasonlatot, hogy a fák miért szépek. Hát ugye, az ember látja ezt évről évre, csak úgy nem gondolkozunk el, én is nem tudom, 31-néhány éves koromtól kezdtem ezen gondolni, hogy miért szépek a fák. Azért mondja a szerző, mert mindent elfogadnak. Elfogadják a napfényt, az esőt, a levegőt, az emberi gondoskodást is, az ásást, a trágyázást, stb. A fák azért szépek, mert befogadókészek. Az ember miért csúnya? Akkor, ha csúnya, nem akar elfogadni az ember, elutasít. Nem, majd én. Nekem van igazam, amit én gondolok, majd én. Aztán olyan is lesz az ember. De azok az emberek, akik mondjuk, ha nem is a Bibliának, de Nemes Nagy Ágnesnek hisznek. Nemes Nagy Ágnes is a gyűjteményes kötetei élére ezt a kis verset tette, ezt lefénymásoltam, és ebből lehet venni a fénymásolati díj árán, tehát 10 forint mindig egy ilyen előadáshoz kapcsolódó fénymásolat. Nemes Nagy Ágnes is minden, már a késői költészetében minden kötete elejére a Fák című versét tette. Nemes Nagy Ágnes azt mondta magáról, hogy ő református családba született, de őse is református lelkészek voltak, de ő elvallásnál. Tehát nagyon sokan voltak így. Történelemben a 18. század óta állandó a szekularizáció, az elvallásnaldás.
Nemes Nagy Ágnes a fák

Azon keresztül tért vissza, vagy talált vissza az Istenhez. Ezt kimerem mondani. Tessenek meghallgatni például ezt a versét. A fák, ez a címe, Nemes Nagy Ágnes, ez, hogy fák. Tanulni kell a téli fákat, ahogyan talpig zúzmarásak, mozdíthatatlan függönyök. Meg kell tanulni azt a sávot, hol a kristály már füstölög, és ködbe úszik át a fa, akár a test emlékezetbe. És a folyót a fák mögött, vadkacsa néma szárnyait, s a vakfehér kék éjszakát, amelyben csukjás tárgyak állnak, meg kell tanulni itt a fák kimondhatatlan tetteit. Tesszen kérdezni, milyen súlyos, hatalmas, nagy vers ez. Különben nem különösen didaktikus költő, nem az volt Nemes Nagy Ágnes, de itt az élete végén szinte egy ilyen profétai, vagy egy ilyen példázó, és ez egy mását mond, mint itt Bálám, egy példázó beszédet, tanulni kell. Ilyen éles, koppanós, tanulni kell. Egyelőre még nem tudjuk, hogy most mire utazni, tanulni kell. Hát igen, ezt mindannyian aláírjuk, tanulni kell. De utána ezt követik a téli fákat. A téli fákat, hát szép a fa tavasszal, meg amikor gyümölcsöt hoz, meg egyéb, meg nyáron. Na de miért cédrust mond Bálám is? Mert a cédrus kibírta a telet, kibírja a rekkenő hőséget. Egy hívő ember soha nem hivatkozik arra, hogy milyen a világ. Egy hívő ember nem azt mondja, hogy jaj, de nehéz az élet. Az emberek ilyenek. Jaj, milyen rossz a pénz megint. Ez a hitetlenség legkézzel foghatóbb jele. A győzelem, ami legyőzte a világot, ami hitünk, mondja János apostol első levelében. A hívő ember le tudja győzni a világot. Egy hívő ember, hogy mondja a példabeszélek 31. fejezetében az igaz asszonyról, a hívő asszonyról, nevet a holnapi napnak. Nem szorong meg aggodalom, hogy jaj, holnap miből főzök, mert miből élünk, hiszen nevet a holnapi napnak. Mert aki Istennel együtt él, az állandóan növekszik, erősödik, és egyre több kísértést, nehézséget tud legyőzni. Ez a hitnek az alapja, a fák is, ahogy növekszenek, egyre erőteljesebbek, egyre szebbek is, de egyre erőteljesebbek is. Egy hívő ember is, ahogy halad előre az életben, egyre többre kell, hogy képes legyen. A hitnek a lényege a fejlődés és a megerősödés. Tanulni kell a téli fákat, ahogyan talpig zúzmarásak. Amikor bevonja a zúzban egy csodálatos képeket, nagyon egyszerű, kézzelfogható, közeli képeket vetít fel, különben Nemes Nagy Ágnes költészetének a titka, hogy a nagyon konkrét dolgot, mondhatnám a látványt, nagyon gyorsan át tudja fordítani látomásba, a konkrét képekből nagyon gyorsan átvitt értelmű, filozófikus dolgokba megy át. Például, amikor már ezt mondja a harmadik sor, hogy mozdíthatatlan függönyök, azok a brokát függőnök, vagy azok a súlyosan lecsüngő függőnök, hogy ilyenek ezek a téli fák, meg kell tanulni azt a sávot, hol a kristály már füstölög. A hideg és a meleg, a tűz és víz egymásba csapása, az a vonal, ahol a leghidegebb, a legmelegebbé válik, az életben a sok megpróbáltatás, hogy a Biblia is mondja, hogy tűzből vízbe jutunk, az életben is, hogy egyszer úgy érzi az ember, hogy örömre van okom, boldog vagyok, és aztán hirtelen jön valami csapás, nehézség. Vagy fordítva, hogy mondja a Zsoltár, hogy este bánat száll be hozzánk, reggelre öröm. Az ember életben nagyon gyors váltójátéka van a jónak és a rossznak. A környezetünktől iszonyatos dolgokat kaphatunk, körülbelül úgy érezhetjük magunkat, mint a vas, amit kivesznek a forró kemencéből, és gyorsan beteszik a vízbe, és sistereg, és kicsap. Az emberi életben is sokszor így van ez, de a hívő ember ezt úgy tűri, és úgy növekszik közben mozdíthatatlan függönyökként, mint ahogy növekszik a cédrus a Libánonon, és ködbe úszik át a fa, akár a test emlékezetbe. És amikor visszanézünk az életünkre, akkor azt mondja egy hívő ember, ha visszanéz az életére, hát ezt is csak valakinek a segítségével bírtam ki. Ezt is, valaki ott volt mellettem, ott volt a forró kemencében, ott volt a jéghidegben, hogy tudtam én ezt áttélni. Egy hívő ember ezért emlékezik szívesen,
mert a hívő emlékezet az valóban egy csodálatos emlékezet, mert az mindig mélyebben és mélyebben látja az életet. Na, amikor átélünk valamit, hát átélünk valamit. Amikor emlékezünk valamire, sokszor még mélyebben éljük át. Mert van mit kiértékelni az életből. Ahogy átcsúszik a test emlékezetbe. És aztán mondja a külvilágot is, a folyót a fák mögött, csupa természeti dolgok, vadkacsa néma szárnyait. Hogy tudnak a fák mellett, a folyók, az állatok, hogy tudnak itt biztosan mozogni ezen a világon, és nem katasztrofális, hogy az ember meg hova jutott? Nem katasztrofális az, amit az Ézsaiás könyve első fejezetében olvasunk, hogy a szamár meg az ökör ismeri a gazdáját és a vemhének jászlát, de az ember meg mit ismer? Az ember annyit se tud, mint a szamarak meg az ökrök. A bűn következtében az ember élet leépült, borzalmas helyzetbe jutottunk. Jobb könyve külön foglalkozik ezzel a 35. fejezetében például, hogy sokszor az az érzésünk lehet, hogy az állatok jobban meg biztosabban mozognak, meg célszerűbben, mert azok szolgálják a természetet vagy a másikat. Az ember meg itt össze-vissza hánykolódik, és nem tudja azt se, hogy miért van a világon. És a vakfehér kék éjszakát, amelyben csuklyás tárgyak állnak, meg kell tanulni itt a fák kimondhatatlan tetteit. Hadd tegyem fel önöknek a kérdést, mit ért ezen, hogy kimondhatatlan tetteit? Mi mindig kimondjuk a tetteinket, büszkén mondjuk, hogy mi mit csinálunk, mit akarunk, mit végeztünk el, mekkora teljesítmény, mit értünk el, amit mi akartunk. A kimondhatatlan tettek az, amit a fák tudhatnak magukénak, az elfogadás, a befogadás. Befogadás, elfogadás nélkül nincs növekedés. Ha valakit nem igényelünk, hogy segítsen, ha kisgyermek módjára nem mondjuk azt, hogy Uram, én olyan vagyok, mint egy kisgyermek, nem tudok se kijönni, se bemenni. Segíts nekem! Ha olyanok nem lesztek, mint a kisgyermeket, semmiképp nem mentek be a mennyek országába. Ezek a bibliai szavak, gondolom, önök előtt túlságosan is ismertek, Jézus kijelentései. Az emberi élet lényege a befogadás és az elfogadás. Az emberi élet legnagyobb aktivitása az, hogy egy igazabb dolgot én elfogadok. Nem az az aktív, meg tevékeny ember, aki teszi a maga félig igaz, félig hamis dolgait, teszi a maga felemás dolgait, és büszkén mondja, hogy én ezt értem el, nekem ennyi van. Jó, köszönjük szépen. Kimondott tettek. De azt mondja a költőnő, meg kell tanulni itt a fák kimondhatatlan tetteit. A kimondhatatlan tettek időszaka akkor jön el mindannyiunk életében, amikor megtanuljuk elfogadni azt, amit az Isten adni akar. Amikor nem ez az emberi élet, hogy itt van az Isten, akar valamit adni, és itt vagyok én, és mindig mást akarok. Általában ez az emberi élet képe. Az emberi élet igazi képe pedig az, hogy az Isten, ha adni akar valamit, akkor én az iránt érdeklő, hogy mit akar adni, és találkoznia kell annak, amit ő akar adni, meg amit én befogadva magamat többé szeretném tenni, vagyis az isteni és az emberi együttmunkálkodása, ez a Bibliának a legeslegfontosabb tanítása. Amit a Máté 19.26 így mond ki, hogy a Biblia egyik legnagyobb igéje ez a Máté 19.26, Jézus azt mondja, ami embereknél lehetetlen, az Istennel együtt lehetséges. Helyes fordítás szerint, ami embereknél lehetetlen, az Istennel együtt minden lehetséges. No de kedves hallgatók, Báláknak elege van Bálámból. Azt mondja, elegem van. Kivittelek egy hegyre, ott is áldást mondtál. Kivittelek egy másik hegyre, nem láthattad annyira a zsidókat, ott is áldást mondtál. Kivittelek egy harmadik hegyre, ott is áldást mondtál, viszontlátásra. De most jön a lényeg. Bálámot senki nem kéri meg beszédre, de most fogja a legnagyobbat mondani. Nem kéri most Bálák, nem csörög az arany meg az ezüst, és most Bálám kinyitja a száját, miután már láttuk, hogy itt van egy bizonyos fokozatosság, itt ezekben a beszédekben, ezekben a látomásokban, itt most már eljutunk odáig, hogy nem fog a varázslás Izraelnek, olyan Izrael és a hívő emberek olyanok, mint a cédrus a Libánonon, és most az összes hívő embernek a fejedelmén állapodik meg a tekintete.
Úgy, ahogy mondja Pál apostol a zsidókhoz írt levél 12. fejezetében, nézzetek a hitnek fejedelmére és bevégzőjére, Jézus Krisztusra. Most a negyedik kéretlen proféciájában jelenik meg a Bibliának az a látomása, ami Bálámtól, ugye így szokták mondani, hogy a leghíresebb látomásként szokták ezt említeni, amelyben proféciát mond Jézusról. A 24. fejezetben a 15. verstől olvasom. És elkezdte az ő példázó beszédét, és mondta, Bálámnak Beor fiának szózata, a megnyílt szemű embernek szózata. Annak szózata, aki hallja Istennek beszédét, és aki tudja a magasságosnak tudományát, és aki látja a mindenható látását, leborulva, de nyitott szemekkel. Látom őt, de nem most. Nézem őt, de nem közel. Csillag származik Jákobból, és királyi pálca támad Izraelből, és általveri Moábnak oldarait, és összetöri Sétnek minden fiait. És Edom más birtoka lesz, Szeír az ő ellensége is másnak birtoka lesz, de hatalmasan cselekszik Izrael, és uralkodik a Jákobtól való, és elveszti a városból a megmaradtat. És mikor látta Amáleket, ez már folytatás, elkezdte az ő példázó beszédét, és mondta, Amálek első a nemzetek között, de végezetre mindenestől elvész. És mikor látta Bálám a Keneust, elkezdte példázó beszédét, és mondta, erős a te lakhelyed, és sziklára raktad fészkedet, mégis el fog pusztulni Kain, amíg Asszúr téged fogva visz. Újra kezdte az ő példázó beszédét, és mondta, ó, ki fog élni még, mikor véghez viszi ezt az Isten? És Kittim partjairól hajók jönnek, és nyomorgatják Asszúrt, nyomorgatják Ébert is, és ez is mindenestül elvész. Felkelt azért Bálám, és elment, és visszatért az ő helyére, és Bálák is elment az ő útján. Itt végződik a négy profécia és a négy látomás. Kedves hallgatók, ez a legrendkívülibb és legfélelmetesebb látomás. Hogy csak egy dolgot mondjak. Most föltenném önöknek a kérdést, hogy mit tesznek gondolni, hogy időben ez a látomás meddig jut el. Ugye beszél itt környező népekről, Keneusról, Amálekről, stb. Amikor kimondja a Kittimet, ezt tudnunk kell, hogy a Bibliában a Kittim és a Kitteus szó mindig a rómaiaknak a neve. A bibliai korban, tehát hol vagyunk most 15. század időszámítás, hol vannak az időszámításunk előtti 15. században a rómaiak? Sehol. Az Isten már úgy beszél róluk, mint akiket lát. Hol vannak a görögök? Sehol. A Bibliában a görögöknek mindig Jáván a nevük. Jáván. Ezt majd látni fogjuk a következő látomásokban. A rómaiaknak pedig a Kittim és a Kitteus. Az utolsó nép, akit megjelöl Bálámnak ez a szózata, Kitteusok, vagyis Bálám azt mondja ezzel a szózatával, hogy halad előre a világtörténelem, népek jönnek-mennek, egy hatalom lesz, aki majd a föld gyeplőjét a kezébe fogja, Róma. Róma. Ma a föld gyeplője Róma kezében van. Európa gyeplője is Róma kezében van. Hogy is mondta Pródi, az Európa Parlament elnöke? Európa atya a pápa. Róma kezében van Európa. Hova is mennek a soros magyar miniszterelnökök első látogatásra, akár Orbán Viktornak nevezzék, akár Megyesi Péternek? Rómába. Legutoljára talán első István idejében volt ilyen. Most visszatérnek ezek az idők. Kinek a kezében van Európa? Na és hogyha Európa annak a kezében van, akkor még Európán kívül milyen hatalom van? Mondjuk az Egyesült Államok, hogy csak egyet mondjak. És az Egyesült Államok kinek a kezében van? Nem itt fogok hirdetni titkos tudományokat, majd mindannyian meglátjuk, holnap, holnap után, azután. Bálám látta. Bálám látta a Rómának a hatalmát. Bálám látta azt, hogy népek jönnek-mennek, és amikor Rómán megállapodik a tekintet, tehát nem így Rómán, hát mit látott ő Rómából, csak azt, amit mondott a Kittim, a Kitteusok, akkor azt mondja, hogy
Ó, ki fog élni még, és mikor, véghez, mikor viszi ezt véghez az Isten? Tehát ezzel jelző, hogy ez nagyon hosszú idő lesz. Hát igen, ez igaz. 3500 éve mondta ezt Bálám. Hát már csak idő, nem? 3500 éve mondta ezt. Többi látomásban pontosan meg fogjuk látni az Európára vonatkozó látomásokat. Ha valaki már most az egyesülésünk előestéjén, vagy nem tudom én milyen időszakában szeretné elolvasni, kérem szépen, ott vannak az Európára vonatkozó látomások, Dániel könyve 2. fejezetében, Dániel könyve 7. fejezetében, és főleg Jelenések könyve 17. fejezetében. Az európai népek egyesüléséről, Rómának tett hűségesküjükről, az egész európai történelemnek a globalizáció és az ökumené útján való előrehaladásáról, bibliai látomások részleteiben fognak bepillantást nyújtani, de hogy más nem mondjak, még egy torz próféta, még ha megnyílt a szeme látása, még az Isten még neki is megmutatta, hogy a történelem merre fog előre haladni. Mondja máskor is itt Bálám, hogy jaj, hát mikor fog ez bekövetkezni? Mikor fog ez bekövetkezni? Nagyon nagy idők lesznek. És eközben, miközben ilyen, most lezárom ezt a kérdést, mert mondom, hogy ez a látomás a végső időkig szól. Európa, Róma, Amerika, stb. A többi látomás majd ki fogja ezt bontani. Majd meg fogjuk látni, hogy a Biblia nem lesz hűtlen ehhez az első jelzéséhez. Itt a 24. fejezetben, ugye a 24. vershez, ezt majd ki fogja bontani a Biblia részletesen, hogy mi is ez a nagy egyesülés. Mit akar ezzel az emberiség, ezzel a nagy egyesülés? Vagy talán valaki más akar ezzel valamit? Az emberiséget valaki beleviszi ebbe? Mint hogy Bálámot is bele tudta vinni az a valaki, hogy minden tudjon, de végül is az Istennek ne engedelmeskedjék. Erről majd fogunk beszélni. De most a látomásnak, ennek a negyedik látomásnak a legközéppontibb részét, és a leghíresebb, 17. fejezet versben látható részét hadd emeljem ki. Látom őt, de nem most. Nézem őt, de nem közel. Micsoda döbbenetes retorikai formákkal kezdik. Késleltetés, feszültsége. Látom őt, de nem most. Nézem őt, de nem kell. Kit lát? Csillag származik Jákobból. Királyi pálca támad Izraelből. Ki ez a csillag, aki innen támad Jákobból? Királyi pálca Izraelből. Ki ez? Ki volt ez a csillag? Legközelebb Máté evangélium a 2. fejezetében jelenik meg ez a csillag. Csillag vezeti, és éppen a Bálám honfitársait, hiszen a napkeleti bölcsek is onnan indulnak el útjukra, onnan Bálám elindult. A napkeleti bölcseket csillag vezeti, fénylő angyalsereg vezeti. Kihez? Az emberiség egyetlen reménységéhez, aki itt a kis Betlehemben megszületik. Vissza is idézi az evangélium, hogy igen, csillag támad Jákobból, származik Jákobból, királyi pálca támad Izraelből. Milyen rövid, talán talányosnak tűnő dolog Jézus Krisztus csillaghoz hasonlítani, királyi pálcához, aki majd mutatja az utat, és aki az emberiség egyetlen egy vezetője, akiben mindenki megbízhat, akiben soha nem kell csalódni, soha nem kell csalatkozni. Bálám 1500 évvel Krisztus megszületése előtt mondja ezt a proféciát. De mondja külön, hogy látom őt, de nem most. Nézem őt, de nem közel. Nem pár száz év múlva fog ez bekövetkezni. Ezt is pontosan érzékeltette vele az Isten, hogy ez mintegy 1500 éves profécia lesz. Tudjuk jól, hogy Jézusra nézve a proféciák Mózes első könyve 3. fejezetétől töretlenül folytatódnak. Isten a bűneset után rögtön proféciákat adott Krisztus eljöveteléről, de itt ez a profécia átmegy egy látomásba, hogy a kis Júdából, hogy később Mikás mondja, hogy te Efrátának Betleheme, kicsiny vagy ugyan Júda ezrei közül, de belőled származik a megváltó, akinek származása öröktől fogva, elejétől fogva van. Bálám után majd Mikás ezt részletesebben mondja. Meg is nevezi a helyet, hogy Betlehem lesz. Aztán később a proféták még részletesebben, Ézsás már elmondja, hogy egy fiatalasszonytól, egy szűztől születik, ugye a könyve 7. fejezetében. És aztán a többi proféta elmondja majd, hogy hogy nő fel, stb. De Bálám az első, aki a nem zsidók közül világosan látja,
hogy a zsidó népet nem azért választotta ki csak az Isten, hogy ők képviseljenek valamit, és emberekre nézzenek az emberek, hanem őnekik úgy kell valamit képviselni, hogy arra valakire nézzenek majd az emberek, hogy a zsidó népnek a legnagyobb áldása az Istennek a fia lesz, hogy az ő soraikból, a zsidóság soraiból fog a messiás feltámadni. Csak a hungaristáknak egy zárójel, akik azt mondják, hogy minden keletről jövünk, hát Bálám is tudta, hogy a zsidók közül fog születni a messiás. Zárójelet bezárom. Azért, mert Jézus zsidó volt, azért hogy ne lehetne messiás? Miért kellene tagadni Jézusnak a zsidó voltát? Mert a zsidó az más ember, mint a többi nép. Minden nép egy és ugyanaz. Vannak benne jók és rosszak. Jézus is örökölte Máriától, az édesanyától az összes gyengességet, amit örökölhet egy ember. De eleve az Isten azt mondta, már Ábrahámnak, amikor kiválasztotta, ugye a Mózes első könyvében van ez a híres kijelentése Istennek, a 12. fejezetben, az első 3 versben, hogy majd a te nép egy nagy nép lesz, majd földet adok neked, és te benned áldatnak meg a föld minden nemzetségei. És erre Pál apostol azt mondja az első, a Galata levél 3. fejezet 17. versében, hogy azért mondja, hogy te benned áldatnak meg a föld minden nemzetségei, mert természetesen a zsidókat is azért választotta ki Isten, hogy áldás legyen a föld népei számára, és ha nem voltak áldás, vagy nem töltötték be a küldetésüket, de azt mondja Pál, hogy azért mondja egyes számban, mert egy valaki áldás lett a föld minden nemzetsége számára. Te benned áldatnak meg a föld minden nemzetségei. Az egyes szám is Krisztusra utal. Egy valaki fog eljönni, csillag származik ebből a népből, és a királyi pálca támad Izraelből, aki az emberiség egésze számára útmutatást fog adni. Ennyire jutott időm a 4. profécia, illetve látomás magyarázatában, csak annyit jegyeznék még meg, hogyha itt érne véget Bálám története, akkor nagyon szép véget érne. Csak hát nem itt ér véget. Mert a leírás folytatódik a 31. fejezet 16. versében, egy félelmetes bibliai igében, amely azt mondja, Bálám nem tudta megátkozni a zsidó népet. Ha akarta volna is, de közben persze nem is akarta, nem tudta megátkozni a zsidó népet, megáldotta, de utána Bálám oda ment Bálákhoz, és azt mondta neki. És ez derül ki a 31. fejezet 16. versétől. Én nem tudtam megátkozni ezt a népet. Az Isten ezt nem engedte. De adok neked egy tanácsot. Te nem is fegyverrel győzheted le ezt a népet. Nem is az én átkaimmal, de egy valamivel legyőzheted. Küldd át az erkölcstelen, a legerkölcstelenebb embereidet, és főleg a fiatalokat, a zsidókhoz, és hívd meg a zsidó nép fiataljait egy kis diszkóra. Csia Lajos modernesítette a Bibliát. Nagyon igaz, hát mindig modernesíteni kell. Hát körülbelül így képzeljük el. Nem lehet valakit legyőzni erővel, nem lehet legyőzni valakit átokkal, de a fiatalokat könnyű belevinni a táncba, és az erkölcstelenségre csábítással egy egész népet le lehet győzni, és záros határidőn belül. Még Mózes se vette észre a dolgot, és itt a Baál Peornál ütött ki az a dolog, ami miatt később Izraelnek aztán vándorolni kellett a pusztában, mert tulajdonképpen a zsidó nép kis híja, hogy a bálámi tanács nyomán tönkre nem ment. Ma is így rontják meg a népeket. Ma is így rontják meg a népeket. Az erkölcstelenség egy kis kovászát be kell dobni, végy egy kis kábítószert, végy mellé egy ordinári, erkölcstelen életstílust, erre csábítsd az embereket, és hát az emberi természet, mindannyiunk természete rossz. Mindannyiunk természete rossz. Ne ítéljük el most a fiatalokat. Nem ott van a megoldás, hogy elítéljük a mai gyerekeinket vagy fiatalokat, hanem hogy felkészíteni kell őket erre, és megerősíteni, hogy két választás van. Van az erkölcstelenségben a csatornán a leúszás, és van a cédrus növekedése. Ez a két választás.
Én azt hiszem, hogy ha a hitet bemutatnák a fiataloknak és az embereknek, akkor könnyebben és többen választanák ezt az utat, bár hadd tegyem hozzá, hogy a Biblia jövendőlései erre is kiterjednek, és majd látunk látomásokat erről is, hogy az emberiség ezt a végső mentővet meg fogja kapni az Istentől. Már ma is megkapja az Istentől, mert ahol nagy a szükség, hogy nagy a segítség. Ahol ilyen iszonyatosan eltorzult és elvetemedett az élet, ott a Szentlélek is kétszeres erővel működik, és egyre inkább kiviláglik, hogy kik azok az emberek, akikre lehet számítani, kik azok az emberek, akik valóban istenfélő emberek, akik tiszta, igaz, józan életet akarnak élni. Nem tudom, hogy önökre a mai világ hogy hat, de rám úgy hat, hogy igen, egyre inkább nyílik az ollónak a két szára, a sötétség és a világosság egyre inkább el fog különülni. Persze a sötétség mindent bevett, egy egyéni életekben is, a tömegek, Európa, globalizáció, mindent, amit akarunk. Óriási túlerő látszatát kelti ez, de kérem, kedves hallgatók, a rossz milliószoros túlerővel se tudja legyőzni a jót. Mert a jóból egy gram többet ér, mint 10 000 tonna gonoszság, és a gonoszság nem fog győzni. De csak azok látják, akik megnyílt szemű emberek. És akik Bálámhoz képest azért nem játszadoznak azzal, hogy ismerhetjük az Istent, de közben úgy élünk, mintha nem is lenne az Isten. Ma a világ is egy nagy bálámi képet nyújt, hogy emberek azt mondják, hogy hiszek én az Istenben, hát tudom, hogy van az Isten. Na de hát az élet hétköznapi magatartásában, meg a magukat vallásosnak, vagy horribile diktú keresztényeknek nevezők úgy élnek, mint az ateisták. Hát ez mondjuk, ez senki nem segít. Segíteni a világon csak azzal lehet, nem ezzel a bálámi magatartás, aki mindent tudott, mégse vett semmiről tudomást, sőt ő maga járt elől a gonoszságban, hogy adott egy olyan tanácsot, amire a Bálák megtette ezt, és majdnem tönkre juttatta az Izrael népét, mert hát átmentek a zsidó fiatalok. Hát melyik fiatal nem megy át? 100-ból 99 átmegy. Bálám ezért sötét alak. Ezért a Bibliának egyik legsötétebb alakja. De ezért a sötét emberért mennyit küzdött az Isten, mennyit mutatott meg neki, szinte belelátott az Isten gondolataiba, láthatta az eljövendő messiás, nem most, nem közel, távol, de valahol ott volt előtte látomásban, hogy az Isten miket fog végrehajtani ezen a világon, és mégse tette azt, amit tudott. Ezért mondja a Jelenések könyve 2. fejezet 14. verse, majd el fogunk ehhez is jutni, ehhez a látomáshoz. A kereszténység nagy eltorzulását a Biblia a Bálám történetével egy versben elmondja. Mikor torzult el a kereszténység? Nem 12 éve, bár 12 éve folyamatosan torzul, mondjuk, mint itt Magyarországon. Nem 40 éve vagy 50, nem 100 éve, nem 500 éve. A kereszténység 1600-1700 éve torzult el, amikor az államhatalomtól a pénzt elfogadta. A 4. században, Nagy Konstantin időszakában. Ezt az időszakot fogja látomásban majd bemutatni előre a Jelenések könyvének a 2. fejezet 14. versében Jézus 3. levele, a pergámumi levél. És ott azt mondja, hogy az a panaszom ellened, hogy vannak ott nálad, akik a Bálám tanítását tartják, aki a Bálákot tanította, mert erre utal, a 31.16-ra utal most vissza, hogy miután Bálák rá akarta venni Bálámot a profétálásra, de nem sikerült neki, utána Bálám tanította a Bálákot, az eltorzult proféta tanította a politikai hatalmat, az eltorzult kereszténységnél rosszabb nincsen, azt tanítja a politikai hatalmat ma is egyébként, hogy mit kell csinálnia. Sokan gondolkoznak el azon, hogy a világ miért olyan, amilyen, majd mi a látomásokból látni fogjuk, hogy az Isten igéje, a Biblia mást mond arról, hogy a világ miért olyan, amilyen. Bálám, aki belelátott az Isten dolgaiba, Sátán szolgája volt. Sőt, kimerem mondani, hogy Bálám szinte jelképe Sátánnak. Mert ki a Sátán? Sátán is pontosan tud mindent. Pontosan látja előre, hogy vereségre van ítélve. Pontosan tudja, hogy neki itt, ebben a küzdelemben a jóval szemben nincsen esélye. Azért is ilyen dühött,
és támad, és fékeveszetten próbál mindenkit elnyelni, hogy mondja Péter első level 5. fejezetében, hogy mint az ordító rossznál szerte jár, hogy kit nyeljen el. Hogy lehet, hogy van egy olyan lény, hogy mindent tud előre, tudja, hogy nincs igaza, tudja, hogy a szeretet törvényét nem lehet legyőzni, és mégis erőlteti és üti, veri azt a bizonyos vasat, hogy mégis ő ezt végig fogja tenni, és kerül, amibe kerül, ha mondjuk most 6 milliárd 300 millió ember van, hát neki teljesen mindegy, csak neki legyen igaza, süllyedjen el az egész emberiség, csak neki legyen igaza. Igen, ilyen erők keresztüzében élünk. De ami legyőzi a világot, ami hitünk, élhet az ember, mint cédrus a Libánonon. És annak a segítségével, akire most már nem azt mondhatjuk, hogy látjuk őt, de nem közel, nagyon közel van az a nap, amivel a Biblia befejeződik, hogy íme jövel Uram Jézus Krisztus. Egyetlen reménysége van az emberiségnek, ez a látomásokból ki fog derülni, és ez az egyetlen reménység az Isten közbeavatkozása, Jézus Krisztus második eljövetele nélkül a Föld katasztrofális, kimondhatatlan napokat és véget érne. Krisztus második eljövetele azonban kiveszi a gyilkosok kezéből a fegyvert, és ez lesz a boldog és az örömteli megoldás. Remélem nem érzik belemagyarázásnak, a későbbi előadások majd ezt meg fogják mutatni, hogy hogyan és mind fog ez lezajlódni. Most azonban az első előadáson szerettem volna már ezeket a nagy összefüggéseket is jelezni.

Köszöntök mindenkit akkor. Hát örülök annak, hogy ennyien vagyunk, mert ez a téma, hogy csírászatás, nem sok mindenkit érdekel első hallásra. Aztán az tapasztalatom az az évek során, hogy amikor már beszélünk róla, akkor a jelenlőknek döntő százaléka azt mondja, hogy én ki fogom próbálni legalább, vagy pedig azt is, hogy ezt fogom az életemben alkalmazni. Csak ugye első hallásra nem sok mindenkit ragad meg ez a téma. Amiért én nagyon fontosnak tartom az az, hogy legyen bárki bármilyen állapotban az életében, legyen mindenevő, húsevő, ragadozó, nyersevő, vagy szigorú vegán, vegetáriánus, ez egy olyan dolog, amit mindenki tud a saját étrendjébe szervesen beleilleszteni, és mindenki hasznot tud ebből húzni. A másik pedig az, amiért nagyon fontosnak tartom, mert egy olyan világban élünk, ahol rengeteg információ kering körülöttünk, nem mindig tudjuk a jókat kiválasztani belőle. Másik pedig, hogy rengeteg a javaslat, hogy mit kellene csinálnunk, hogy honnan szerezzük ezt be, ilyen-olyan kiegészítőket szerezzünk. Ez egy olyan kis eszköz a kezünkben, amivel a saját kezünkbe tudjuk ragadni, úgymond az uralmat az étrendünk fölött, és mindenki hasznot tud belőle húzni. Mikor először tartottam, akkor Mókáson próbáltam a csírák élete és munkásságának elnevezni ezt, aztán rajta maradt, mert nagyon találónak érzem. Ezek nagyon hasznos kis növények, illetve a magok, hogyha úgy gondoljuk, az egész emberiségnek a történetét végigkísérték, hiszen velünk voltak. Az, hogy valaki az isteni teremtésben, vagy a materialista evolúcióban hisz, és hogy mikor kezdte el az emberiség az agrokultúrát, a földművelést és a növénytermesztést, ezen lehet vitatkozni, de ezek a magok vagy velünk egykorúak, vagy pedig nálunk már jóval régebben itt voltak a földön, és nagyon sok bizonyítékunk van, némelyik közvetett, némelyik közvetlen arra nézve, hogy mikor is kezdte el az emberiség használni. A legkonkrétabb bizonyíték, ami a kezünkben van, az Kínába és Koreába megy vissza időszámításon kívül 3000-3500-al, ahol ilyen királyi udvari feljegyzések vannak, 300 betegség és a hozzá tartozó növények, gyógynövények és csírák, amiket javasoltak az udvari orvosok ezeknek a gyógyítására. Tudjuk azt, hogy Föníciában is használták, és vannak közvetett utalásaink arról, hogy a közép-amerikai kontinensen, Amerikában és a közel-keleten is ezt használták már nagyon régen, időszámításunk előtt. Amit kiemelnék, mint egy nagy mérföldkő a csírászatásnak a történetében, az Cook kapitány. Tudjuk, hogy a régi idők utazásai nem olyan kényelmesek voltak, és nem olyan rövidek, mint manapság. Tehát egy földkörüli út, vagy mondjuk a földnek csak a másik oldalára átmenni, mondjuk Angliából, Ausztrália, Új-Zéland, Tasmánia, ez bizony minimum fél évig, 9 hónapig, de valamikor másfél évig is eltartott. És nagyon sok embernek, nagyon sok kapitánnak, a legénységének problémát okozott. Ugye van ilyen halvány elképzelésünk, hogy néhányan megbetegedhettek, hogyha megnézzük Magellánnak a feljegyzéseit, Vasco da Gamának is, hasonló utazóknak, akkor azt látjuk, hogy némelyiknek a legénységének a kétharmada is odaveszett az úton. Van, amelyiknek 180-ből 18 élte túl az utat. Tehát be lehet látni, hogy komoly problémákat okozott ez a bizonyos dolog, amit ők nem tudtak mire vélni. Mi már tudjuk azt, hogy az akkori idők egyik legnagyobb problémája, ami nagyon könnyen orvosolható, de mégis halálos. Ez egy hiánybetegség, amit skorbutnak nevezünk. C-vitamin hiány. Nagyon sokan próbálták ezt már kitalálni, hogy mi gyógyítja, és voltak jó elképzeléseik is, tehát volt, amikor a citrusnövényekhez kötötték, vagy a friss zöldségekhez, gyümölcsökhöz, csak nagyon sokan sok mindent próbáltak alkalmazni és változtatni, és eltartott egy jó darabig, amíg rá tudtak mutatni egészen konkrétan, hogy mi is volt az. Mindenesetre Cookról tudjuk azt, hogy a legénységnek javasolta, sőt előírta a friss levegőn való tornázást is, tehát a munkán kívül, illetve a sörkészítéshez amúgy is szükséges árpát vitte a fedélzete, és ezt csiráztatta, illetve a citrus gyümölcsöket is, amint csak tudta, mindig felvette a partról, hiszen ezek nem tarthatóak el abban az időben még, fűtőszekrény hiányában sokáig, és láthatjuk, hogy mikor volt ez az út, amikor elment Ausztráliába. Már nála hamarabb egy angol királyi orvos lejegyezte azt, hogy mi az, ami gyógyítja. És mégis a könyv ellenére, amit kiadott,
Cook kapitány tapasztalatai ellenére még az angol királyi tengerészet kb. 200 évig hadakozott ezzel a betegséggel. Tehát elképesztő az, hogy az orvostudománynak milyen bakugrásai voltak a múltban is. És a csírákról megfeledkezett az emberiség egészen addig, amíg el nem jött az első, majd a második világháború. Itt azt tudjuk, hogy a közel-keletiek, a mezopotámiai egységeknek már előírták azt, hogy használjanak friss gyümölcsöket és csírákat. Tehát szintén feljegyzések vannak. Az első világháború után megint megfeledkezett az emberiség erről. A második világháború alatt a Midway-szigeteken, tehát a csendes-óceáni amerikai tengerészet szintén előírta, és megint csak elfeledkeztünk róla. Tehát láthatjuk, hogy ilyen hullámvölgyet ír le ez a tapasztalat a csírákkal kapcsolatban, annak ellenére, hogy milyen előnyeket képvisel, minduntalan megfeledkezünk róla. És a második világháború után volt egy hosszabb, rövidebb kis népszerűsége, de megint ez lecsökkent, egy hullámvölgyet írte. Egészen addig, amíg ez a fent, igen, lehet egész jól látni, ez a Clive McKay nevű professzor ki nem adott egy ilyen humoros, félig meddig, hát vicces, de mindamellett teljesen komoly írást, aminek láthatjuk az angol eredetiét wanted, tehát körözés alatt címet adott, és ez állt benne: körözzük azt a növényt, amely bármely éghajlaton megterem, amelyik eléri vagy felül is múlja a hús tápértékét, 3-6 nap alatt megnő, az év bármely szakában elültethető, nem igényel sem táptalajt, sem napsütést. Eléri a paradicsom C-vitamin tartalmát, elkészítésekor nem keletkezik szemét, kevés energiával elkészíthető, és olyan gyorsan is, mint akár egyetlen, lehet találgatni, mit mondom, egyetlen mozdulatra gondolt. Tehát mi lehet az, ami egy ilyen feltétel rendszernek megfelel? Ő a szójobab csíráról beszélt, ez bármelyik csíráról elmondható szinte, de a szójobab volt az, amit ő a csapatával mintegy másfél-két éven keresztül kutatott, és ennek a jótékony hatásait aztán közzé is tette. Úgyhogy ez volt az a pillanat, amely, tehát egy ilyen hatalmasabb geopolitikai esemény, mint egy háború nélkül is elindította egy picitkét a csíráknak a népszerűségén, de még mindig kellett egy mozzanat ahhoz, hogy ez igazából a köztudatba bekerüljön, és hogy ott is maradjon. Ezt én a csíra reneszánsznak és a csíra háborúnak neveztem el. Minden ilyen szubkultúrának, akárhol megyünk, ugye, mit tudom, mangások, vagy számítógépjátékosok, vagy csíratermesztők, mindegyik ilyen szubkultúrának megvannak a saját maga kifejezései, és olyan nagyon érdekes történéseim, amivel általában egy hétköznapi ember nincsen tisztában. Nagyon sokan nem tudják, hogy mi zajlott le, és milyen jelentőségű volt ez a dolog. Ebbe egy picit beleavatnám önöket. John Hopkins Egyetemen 97. szeptemberében egy Paul Tulalei nevű orvos vezetésével elértek egy olyan eredményt, amely bekerült a főbb, nem csak az orvosi, hanem a főbb napilapokba, a New York Times-ba is. És amikor ezt közzétették, akkor kitört a csíra őrület. Ugyanis ez a csapat a brokkoli csírával kísérletezett, és felfedezték, hogy ennek a csírának van, most már befejezem így, van egy különleges vegyi anyag tartalma, ezt a vegyületet szulforafánnak hívják. Rövidítve így szoktuk mondani, hogy van egy ilyen tartalma, ez nem igaz, mert két vegyület van, amit a növény rostjainak megtörésekor, ez olyan, mint egy kétkomponensű ragasztó, amikor külön-külön vannak, mit sem érnek, de amikor a kettő egymáshoz ér, akkor előáll az az anyag, amit mi kívánunk. Tehát ez a szulforafán nevű anyag is egy ilyen módon keletkezik, két különböző vegyület, az egyik a növénynek a rostjában, a másik pedig a belterében van a növényi sejteknek, és ez, amikor megrágjuk, vagy megtörjük, vagy feldaraboljuk ezt a kis növénykét, adott esetben a brokkoli csírát, akkor keletkezik. Ez a szulforafán pedig különböző, ez egy katalizátor, különböző dolgokat indít be, amelyek azt eredményezik, hogy a brokkoli csírának nagyon erős a rákellenes hatása. Ezt különböző rákbetegségeknél vizsgálták hosszabb, rövidebb idő keresztül, még mindig sokan vizsgálják, mert próbálják támadni is az eredményt. A lényeg az az, hogy ahogy az újságcikk megjelent, az emberek megőrültek, és elkezdték a brokkoli csírát vásárolni, de nem csak a brokkolit, hanem akkor ugye ezzel együtt más csírákat is megkezdtek ismerni. Nagyon érdekes dolog történt, majdnem két évvel később, tehát láthatjuk, hogy 97. szeptember és 99. október a két adott dátum.
Októberre elértek odáig, hogy ez az orvos megpróbálta leszabadalmaztatni nem csak azt, amit ő megtalált, hanem magát azt a dolgot, amit brokkoli csíraként ismerünk. Ez talán egy kicsit faramúcian hangzik, nem vannak egyedül önök, hogyha ezt így gondolják. Az emberek felháborodtak rajta, ugyanis ennek a szabadalmi és az volt,

Isten semmit ne félj azoktól, amiket szenvedned kell. Ímé a sátán egynéhányat ti közületek tömlöcbe fog vetni, hogy megpróbáltassatok, és lesz 10 napig való nyomorúságotok. Légy hű, mint halálig, és néked adom az életnek koronáját. Nos hát ez alatt a 200 év alatt körülbelül, amikor a római birodalom kegyetlenül üldözte a keresztény vallást, mivel nem akart beállni abba a sorba, amit a római hatalom megkövetelt, egyedül a zsidósággal tettek kivételt, még mindig Nagy Sándorra emlékezve és az ő nevét tiszteletben tartva, ők gyakorolhatták külön a vallásukat, de a zsidóságon kívül minden népnek be kellett olvadnia a vallásával együtt a római birodalomba. Általában a rómaiak, mikor leigáztak egy népet, akkor már előre, én úgy mondanám ma, hogy egyházügyi szakértőket küldtek ki, megvizsgálták az illető leigázandó népnek a vallását, és mire leigázták őket, az ellenállókat lemészárolták, persze a többséget meghagyták, mert dolgozzanak nekik, mert innen szerezte az anyagi javakat Róma, és mire észrevette ez a leigázott nép, a fő istene már bent volt a római panteonba. És így szépen beilleszkedett, szinkronba került a római vallással. Nos, ez volt a célja. De a keresztények erre a szinkronra nem voltak hajlandók. A legélesebb támadások akkor érték őket, amikor Diokleciánus császár 303-ban olyan általános és az egész birodalomra kiterjedő rendeletet adott ki, hogy nem csak meg kellett ölni minden keresztényt, vagy vadállatok elé dobni, de az összes vagyonát és az épületeit is le kellett rombolni, és aki a keresztények pártjára állt, azt is meg kellett ölni. És mindenféle jutalmakat hirdettek meg azoknak, akik keresztényeket följelentenek. Tehát egy ilyen teljes letarolásra készült ez a császár, aztán a társcsászár, vagy inkább ellencsászár, Konstantin volt az, aki 311-ben kiadott egy rendeletet, amivel leállította ezt az üldözést, de ekkor még nem történt semmi, és ti is tudjátok, hogy amikor egy császár leállít valamit, akkor a birodalom szélén még ugyanúgy folynak tovább az üldözések. Ellenben 313-ban, pontosan 10 évre rá, hogy Diokleciánus császár kiadta az üldöző rendeletet, Nagy Konstantin egy szigorú rendeletet adott ki, hogy keresztényeket üldözni nem szabad, sőt, támogatni kell őket, és az elkobzott vagyonukat, épületeiket vissza kell adni. Teljes kártérítést kell adni nekik. És aztán még tovább ment Konstantin császár, mert 315-ben eltörölte a rabszolgaságot, és megtiltotta a keresztre feszítést. És 321-ben még mindig pogány császárként összehívta az embereket, hogy aztán meghozza azt a rendeletet, hogy a jövőben a nap Isten napját kell ünnepelni. Elrendelte mindenkinek, hogy a római birodalom régi nagy isteni ünnepét, a napisten napját kell ünnepelni. 325-ben a császár még mindig pogányként összehívta a keresztény püspököket, és elrendelte, hogy mikor legyen karácsony, mikor legyen húsvét. És aztán valamikor élete végén megkeresztelkedett, de akkor is egy ariánus püspök keresztelte meg, tehát nem hitt a Szent Háromságban, összekeverte a keresztény vallást. Üldözés után lesz 10 napig való nyomorúságotok, pontosan 10 évig folyt ez az üldözés, ugye a prófétai napével alapján tudhatjuk, hogy ez jövendőlés volt. És amiről beszéltem most, hogy bekövetkezett a megalkuvás, bekövetkezett a higítása az evangéliumnak, mert Nagy Konstantin úgy gondolkodott, ha ekkora erő van ebben a kereszténységben, ugyanakkor a római birodalom pedig minden eresztékében esik szét, akkor ezt a nagy erőt, ami ekkora erőt ad a keresztényeknek, hogy amilyen minél jobban üldözik, annál nagyobb erejük van, ezt használjuk fel a birodalom megmentésére. De úgy, hogy tegyük a keresztény vallást kötelezővé. És rendeljük el a régi pogány ünnepeket, hogy ezután ezek keresztény ünnepek legyenek. Mi történt? Emberek kerültek tömegestől a gyülekezetekbe, és a mai napig a kereszténység, nem értem, Nagy Konstantinnak hívja ezt a szörnyű császárt. Mert nem csak a kereszténységet zavarta össze, de ő maga is egy kegyetlen, embertelen és indulatos ember volt. Megölte a testvéreit, és kegyetlen volt a hatalom miatt. De őt nagynak tartják, mert a kereszténységnek szabadságot adott.

És ezután már állam érdek volt, hogy valaki bekerüljön a keresztény közösségbe, mert hogyha valaki keresztény volt, az vállalhatott hivatalt. 381-ben Teodózius császár már kiadja a rendeletet, hogy akik hiszik az egyetemes egyháznak a rendeleteit, azok lehetnek szabadok ebben az országban, illetve birodalomban. Aki ellenben ezt nem hiszi, azokat eretnekek nevezzük, és később majd az isteni gondviselés meg fogja büntetni őket. Egy év múlva el is indult a pogrom azok ellen, a keresztények ellen, akik továbbra is ragaszkodtak a Bibliához. Most erről a következőt írja a Jövendőlés az 5.-6. versben. És mikor felnyitotta a harmadik pecsétet, hallám, hogy a harmadik élőlény mondá, jöjj! Látám azért, és ímé egy fekete ló, a gyász színe. Ímé egy fekete ló, és annak, aki azon ült, egy mérleg volt kezében. És hallék a négy élőlény között szózatot, amely ezt mondotta, a búzának mércéje 1 dénár, és az árpának 3 mércéje 1 dénár, de a bort és az olajat ne bánst. Ugye a Biblia nyelvezetében nagyon hamar be tudjuk azonosítani ezeket a jelképeket. Az Isten beszédét a Szentírás nem csak fegyverhez hasonlítja, hanem kenyérhez is. Ugye minden, nem csak kenyérrel él az ember, mondja Jézus, idézi tulajdonképpen Mózes könyvét, nem csak kenyérrel él az ember, hanem minden igével, ami az Isten szájából származik. A tartalmas, egészséges, jó kenyér az nem árpából készül, hanem búzából. Mert a búza az jóval értékesebb gabona, mint az árpa. És ezt mondja, búzának mércéje 1 dénár. Mennyi lehet ez a mérce? Közismert a történelmi leírásokból, hogy a római légió, ha éppen nem tudott kifosztani egy falut vagy várost, tehát nem volt élelem tartalékuk, akkor minden katona egy dupla marék gabonát kapott, búzát, és ezen a marék búzán kellett egész nap élnie. Ez elég energia volt ahhoz, hogy meneteljen egész nap esetleg. És figyeljük meg, búzából 1 dénár, azaz 1 napi díj, 1 adag, 1 dénár. Ugyanakkor a 3 mérce árpa, az is gabona, abból is kenyeret lehet csinálni, csak jóval silányabb, jóval higítottabb, az is 1 dénár. Tehát bekövetkezett a törés a kereszténységben, hogy a Bibliától elfordultak, és a legkülönfélébb pogány vallások szertartásait bibliásították, keresztényiesítették ezekben az évszázadokban. Ha haladunk tovább, a következő gyülekezeti korszak a 7.-8. vers leírása alapján a következőképpen olvasható. És mikor felnyitotta a 4. pecsétet, hallottam a 4. élőlény szavát, amely ezt mondotta, jöjj! És láttam, és ímé egy sárga színű ló. A görög szöveg sokkal jobban visszaadható, elég csúnyán hangzó szó, genny sárga, vagy halott sárga. Tehát érezzük, hogy a gyász színe után egy valami bomlófélben levő valami. Egy sárga színű ló. És aki rajta ült, annak a neve halál. És a pokol követte, és adaték azoknak hatalom a földnek negyed részén, hogy öljenek fegyverrel és éhséggel és halállal, és a földnek fenevadai által. Hogyha nem is magyarázom, és nem is fogom magyarázni részletesen ezt a leírást, érzékeljük belőle, hogy itt valami nagyon nagy pusztulásról van szó, és valami borzalmas dologról van szó. A Biblia magyarázók beazonosítják természetesen a levelek között az úgynevezett tiatírai gyülekezetnek írt levéllel, aminek a leghosszabb a tartalma, a leghosszabb az ideje, de az ideje is a leghosszabb. Majd erről valószínű fogtok hallani előadást, hogy mit is jelentett, hogy mennyi ideig volt teljhatalmon ez a hatalom. És ez a hatalom borzalmas dolgokat tett. Most már a Bibliától eltávolodtak, sőt, hát nem csak, hogy eltávolodtak, hanem kifejezetten megtiltották a Biblia olvasását. Ha valaki Bibliát birtokolt, vagy bibliai tanításokat képviselt, az inkvizíció kegyetlenül kivégezte. Alig maradtak inkvizíciós jegyzőkönyvek egyébként, mert megsemmisítették őket, és az is döbbenetes, Vankó Zsuzsa
Jézus Krisztus apokalipszise főként harmadik kötetében, de a másodikban is találtok bőségesen ilyen dokumentumot, főként gyerekeket végeztek ki. 6-8-10 éves gyerekeket nyilvánítottak boszorkánynak. És az inkvizíció borzalmas volt. Ma tudom, hogy nagyon sokan próbálják a szerecsen mosdatással helyrehozni ezt a dolgot. De sok minden más is, ami történt a középkor hosszú során, amikor nem csak hogy lejáratták a kereszténységet, de valami olyan borzalmas bűncselekmények sorozatát követték el, és olyan sötétség borult Európára és az egész világra, ahelyett, hogy Krisztust és Krisztus szeretetét közvetítették volna az emberek felé. Ezt olvasom az ezután következő korszakról, a Szárdiszbeli gyülekezet angyalának is írd meg. Ezt mondja, akinél van az isteni hét lélek, harmadik fejezet első verse, és a hét csillag. Tudom a te dolgaidat, hogy az a neved, hogy élsz és halott vagy. Vigyázz és erősítsd meg a többieket, akik halófélben vannak, mert nem találtam a te cselekedeteidet Isten előtt teljeseknek. És a negyedik vers, de van Szárdiszban egy kevés neved, azoké, akik nem fertőztették meg a ruháikat, és fehérben fognak velem járni, mert méltók arra. Még az előző korszakról írja a hű tanúbizonyság, tudom a te dolgaidat és szeretetedet, szolgálatodat és hitedet, és tűrésedet, és hogy a te utolsó cselekedeteid többek az elsőknél. Tehát azt írja erről a hosszú középkori korszakról, hogy ugyanakkor a vége felé ennek a korszaknak végre valami jobb cselekedet is előjött, előfordult a keresztény közösségben. Nyilván az utolsó cselekedet nem az akkori teljhatalmú egyházi vezetőknek szólt, hanem azoknak az embereknek, akik mondjuk a Waldensek, a Kotti Alpokban őrizték az Isten beszédét, időnként óriási támadásoknak voltak kitéve. Aztán később Wycliffe Angliában kezdte el hirdetni, lefolytotta a Bibliát és hirdette az evangéliumot. Wycliffe tanait Husz János egyik barátja Jeromos hozta el, mert cseh királylány került el Angliába. Hozta a tanokat, és Husz és Jeromos óriási reformációt indított el Csehországból kiindulva. Ez a reformáció jutott el egészen Erdélyig, hiszen rengeteg diák tanult arrafelé, és hozták a híreket. Ugye óriási keresztes háborúkat indítottak a husziták ellen, végül egy árulás törte meg ezt a fellángolást, de ennek a sötét középkornak a vége felé Luther Mártonnál megakadt az üldözés. Luther, Calvin, Knox és a többiek ismét felfedezték a Bibliát, az emberek megtalálták az Isten beszédét és az Isten szavát. És utána mi történt? Kellett volna történnie, most már fejlődhettek volna tovább, hogy újabb és újabb szentírási kijelentéseket megértenek és haladnak előre, ehelyett mi történt? Már a következő generációban az történt, amit itt olvasunk, az a neved, hogy élsz és halott vagy. A szentírás sajnos a protestáns közösségekben egy-két nemzedék után már átment inkább teologizálásba, okoskodásba, és átment egy olyan fajta magatartásba és szemléletbe, hogy úgy gondolták, hogy egyre bölcsebbek, de ugyanakkor a magatartásuk, a jellemük az nem épült. Nem úgy, mint a keresztényeké korábban, nem úgy, mint az apostoli korban, amikor ha valaki elfogadta az Isten beszédét, megváltozott az élete. Itt meg elég, ha hiszünk, hát itt semmit nem ér a Szentírás. De azt mondja a negyedik versben, de van Szárdiszban egy kevés neved azok, akik nem fertőztették meg ruháikat, és fehérben fognak velem járni, mert méltók arra. Vannak emberek, akik nem engedték, hogy ez a nagy kritika, ezek a nagy érvek itt az úrvacsorát így kell tartani, úgy kell tartani, meg az, hogy én ezt hiszem, azt meg nem hiszem, és magyarázzák a Szentírás sokféleképpen, közben a humanizmus, a felfedezések, az evolúció, amiről tegnap tartott előadást Szabó Attila, az egyre jobban előtérbe került, hatalomra került, ha úgy tetszik. Gyorsan meg kellett magyarázni úgy a Bibliát, hogy csodák nincsenek, hogy jövendőlések nincsenek,
És ki mások tették volna ezt, mint protestánsok? De voltak közöttük olyanok, akik a Szentírást Isten beszédének tartották továbbra is, a ruha a Bibliában mindig az ember jellemét jelenti, a fehér ruha pedig a tiszta jellemet. Voltak, akik hitben tovább tudtak lépni, és így haladhatunk már is tovább, amikor a 3. fejezet 7.-8. versében, most már a 19. századnál járunk az egyház történelemben, a Filadelfia beli gyülekezet angyalának is írd meg. Ezt mondja a Szent, az igaz, akinél a Dávid kulcsa van, aki megnyitja és senki be nem zárja, és bezárja és senki meg nem nyitja. Tudom a te dolgaidat. Ímé adtam elődbe nyitott ajtót, amelyet senki be nem zárhat, hogy kevés erőd van, és megtartottad az én beszédemet, és nem tagadtad meg az én nevemet. És aztán a 11. versében pedig azt olvasom, ímé eljövök hamar, tartsd meg, ami nálad van, hogy senki el ne vegye a te koronádat. Tehát amikor a protestantizmus ugyan már elhajolt az Isten beszédének a teljes elfogadásától, sőt, addig magyarázták, hogy 1832-ben jelent meg, ha jól tudom, Straussnak a Jézus élete tanulmánya, amiben az bizonyítja be, hogy Jézus tulajdonképpen nem is létezett. Egyébként Ady Endrének egy olyan tanára volt, aki svájci teológiákon ezt az irányzatot tanulta meg, református lelkész, Kerekes István tanárúr, és a kis gyerekeknek, ugye Ady 8-10 éves korában járt az ő iskolájába, amikor elmondta mondjuk Jézus feltámadásának a történetét, akkor megsúgta Ady Endrének is, hogy nem támadtán fel Jézus, ezt csak a butább gyerekeknek mondjuk, ellopták a tanítványok a testét. Tehát gondoljunk bele, hogy akkor mit vettek ők komolyan? És akkor csodálkozunk azon, hogy Ady Endrének olyan zavaros istenképe lett? Nem ő tehet róla. De ezek, akiknek volt fehér ruhájuk, és őrizték a fehér ruháikat, ezeknek az Isten a 19. század elején megnyitott egy ajtót, és bezárt egy másik ajtót. Bezárta az okoskodás, a gőg és a fellengzőség ajtaját, és megnyitott egy olyan ajtót, amelyik a megoldást mutatta meg, hogyha a Bibliát megértjük, akkor hogyan változhat meg az életünk. És ugye már a korábbi gyülekezetekben is megjelent Jézus második eljövetelének a közelsége, ugye a Tiatíránál jelenik meg ez, hogy ami nálatok van, azt tartsátok meg addig, amíg eljövök. A szárdiszi gyülekezetnél, tehát a hitehagyó protestantizmusnál pedig ott van, hogy aki győz, az fehér ruhákba öltözik, és nem törlöm ki annak nevét az életkönyvéből. Ja, bocsánat, előtte van, hogy nem tudod, milyen órában megyek el hozzád, mint a tolvaj. És itt pedig már azt mondja nekik, ímé eljövök hamar. Ezek az emberek, akik a bibliai proféciákat megértették, és megértették a Bibliának azt a tanítását, hogy az ember nem külsőleg, hanem a belső lényében változhat meg, mert jobban megismeri, hogy hogyan győzött Krisztus, és úgy mi is győzhetünk. Így ezek az emberek felfedezték a bibliai proféciákból Jézus eljövetelének a közelségét, és rögtön bemutatták az embereknek és az egész világnak, hogy Jézus eljövetelének a közelségére nekünk készen kell lennünk. Ezért beszél ilyen pozitívan erről a korszakról Jézus a levelében. És ha tovább lapozzuk a Szentírásunkat, a 10. fejezetben, ahol egy hatalmas látomásban látják Jézus, látja János apostol Jézust. Érdekes ez a látomás, nagyon megegyezik Dániel könyve 12. fejezetében levő látomással. Én ebből most csak egy bizonyos igét szeretnék idézni, a 7.-8. verset, mert ez beszél a bizonyos nagy csalódásról, de ebben most nem szándékozom belemenni, hanem a 7. versben ezt mondja, a 7. angyal szavának napjaiban, mikor trombitálni kezd, akkor elvégeztetik az Istennek titka, amit megmondott az ő szolgáinak, a prófétáknak. És a szózat, amelyet hallottam az égből, ismét szólott nékem, és mondta, nem, ezt már nem olvasom, bocsánat. Tehát ebből a versből szeretném kiemelni, a 7. angyal szavának napjaiban, ez egy másik proféciának a jelképe, mikor az trombitálni kezd, ennek a proféciának egyébként éppen az 1840-es évek volt az időpontja,
akkor elvégeztetik az Istennek titka. Mi is ez a kijelentés, hogy elvégeztetik az Istennek titka? Jézus, amikor meghalt a kereszten, és felkiáltott, hogy elvégeztetett, akkor Jézus befejezte a megváltás művét a saját életében. Meghalt helyettünk. Most már közben járhat értünk a mennyben. De talán többen ismerik a Szentírásból János evangélista feljegyzését a búcsú beszédekről, amikor azt mondta Jézus, hogy ne nyugtalankodjék a ti szívetek, mondja János 14. fejezetében. Ne nyugtalankodjék a ti szívetek, elmegyek, hogy helyet készítsek néktek, és ismét eljövök, és magamhoz veszlek titeket. Mi az Isten titka? Jézus győzött. De most Isten bemutatja, hogy az utolsó korszakban, közvetlen az ő eljövetele előtt, emberek életében is ugyanez a győzelem végbe mehet. Erre esküdött meg ez az angyal, hogy el fog végeztetni az Isten titka. És ezt a parancsot kapja, hogy egy bizonyos csalódás után ismét profétálnod kell néked sok népek, nemzetek és nyelvek és királyok előtt. Tehát emberek, amikor felfedezték a bibliai proféciákat, és a proféciák lejártakor azt hitték, hogy jön vissza Jézus, nem jött vissza, csalódtak, de utána azonnal talpra álltak, mert a bibliai proféciából megértették, hogy az a megnyílt ajtó, amiről a másik profécia beszélt, az nem más, mint hogy Jézus a szentélyből, a templom egyik részéből átment a szentek szentjébe, ahol már a befejező munkáját végzi el, az emberek megváltását illetően. Amikor eddig jutott el a kereszténység a 19. században, hogy most pedig végre nem csak azt tudjuk, hogy Jézus hamarosan visszajön, hanem azt is megérthetjük, hogy mi mit tehetünk azért, hogy ne készületlenül érjen bennünket. Mint azokat, akik ugyan elfogadták a Bibliát, de nem hiszik el, hogy Isten szava. Az ő számukra tolvajként jön el. De akik készen várják, akik tudják, hogy majd meg kell állni a bíró előtt, azoknak megváltozik az életük. De hogyan? Azt mondta erről a gyülekezetről, hogy azt látom, hogy te gyenge vagy. Te nem a saját erődben bízol. Ezért tudok neked erőt adni. Ilyenkor mit tesz Sátán? Amikor újra nem csak a Biblia került elő az emberek kezébe, hanem a Bibliában az elrejtett könyvek is kezdenek megnyílni. Kezdenek az összefüggések az emberek szem elé kerülni, és kezdik megtapasztalni, hogy mit is jelentett Jézus valójában az embernek, és hogy az ember ugyanazt a győzelmet elérheti, mint Jézus. Hagyta volna Sátán, hogy tovább menjen csak a dolog a maga kerékvágásában, és bekövetkezzen a második eljövetel, és akkor ő neki és bukott angyalainak, az elbukott emberekkel együtt végleg vége van. Azt olvasom Jelenések könyve 12. fejezet 17. versében. Megharagudott azért a sárkány az asszonyra, és elment, hogy hadakozzék egyebekkel, az ő magvából valókkal, az Isten parancsolatainak megőrzőivel, és akiknél volt a Jézus Krisztus bizonságtétele. És nagyon érdekes ez az ige, mert itt beszél arról, hogy Sátán különösen nagy harcot fordít azok ellen, akiket a Föld befogadott. Különösen azok ellen fordít nagy harcot, akik a bibliai proféciákat is felismerték, és Jézus áldozatában felismerték, hogy Jézus is csak hitáltal győzhetett. Tehát minden ember győzhet a bűn felett. És emiatt minden ember Jézushoz hasonlóan le tudja győzni a bűnt, tehát tud engedelmeskedni az Isten parancsolatának. Sátánt nem érdekli különösebben az, mikor valaki keresztény, de nem sokat foglalkozik, sőt esetleg kifejezetten megveti az Isten parancsolatát. Az ilyen embert nem fogja támadni, az ilyen közösséget sem. De azt a közösséget, aki célul tűzi ki, hogy az Isten törvényét másképp nem, de hitáltal meg lehet tartani, az ilyenek ellen ösztámadást zúdított rájuk a Sátán. A 14. fejezetben, a következő oldalon, a 6.-7. versben pedig már egyenesen ezt olvassuk, Sátán támadása ellenére láték más angyalt az ég közepén repülni, akinél volt az örökkévaló evangélium, hogy a föld lakosainak hirdesse az evangéliumot, és minden nemzetségnek és ágazatnak és nyelvnek és népnek,
Ezt mondván nagy szóval. Talán először a 6. versről annyit mondanék, amennyit olvashatunk Máté evangélium a 24. fejezetében. Jézus azt mondta, és az Isten országának ez az evangéliuma hirdettetik az egész világon minden népnek, és akkor jön el a vég. Amikor emberek megértették, hogy az Isten szava az első kijelentéstől az utolsóig igaz, és annak hihetünk, és az, aki teremtette a földet, aki elindította az emberi történelmet, az le is fogja zárni. Amikor felismerték emberek, hogy mi az igazi evangélium, az az örökkévaló, amelyik Ádámnak adatott, és amelyik az apostoli korban embereket saját önzésük feletti győzelemre segítette, kijöttek győzve, hogy győzzenek, akik megértették azt, amit Jelenések 3. fejezetének a végén olvasunk, aki győz, amiképpen én is győztem, akkor ezt az evangéliumot nem tartották meg maguknak, hanem azonnal kezdték embereket megismertetni ezzel az örökké való evangéliummal. És mit is tartalmazott ez az evangélium? Ezt mondván nagy szóval, féljétek az Istent, és neki adjatok dicsőséget. Ma az emberek nem az Istennek adnak dicsőséget, hanem egymásnak. Sztárkultusz világában élünk. Itt felhívják az emberek figyelmét, féljétek az Istent, és neki adjatok dicsőséget. Mit jelent Istennek dicsőséget adni? Mi az Isten vágya? Miért mutatta meg az Isten dicsőségét Jézus az embereknek? Emberi természetben mutatta be, hogy milyen a jelleme az Istennek, mert a dicsőség azonos a jellemmel. Miért mutatta be? Hogy mi is ugyanezt a jellemet mutassuk be másoknak. Amikor emberek megjelentek, akik nem csak megértették, hanem meg is élték az evangélium tanításait, és így az életükön egyre inkább látszott, hogy hasonlítanak Krisztusra. És neki adjatok dicsőséget, mert eljött az ő ítéletének órája. Az ítéletről nem szeretnek hallani az emberek. Pedig ha tudnák, ahogy István beszélt az ítéletről, nem csak kárhoztató ítélet van. Hát ha valakit halálra ítéltek tévedésből, minket mondjuk nem tévedésből kellene halálra ítélni, mert a bűneink miatt jogosan kellene halálra ítélni, de azért tévedés, mert helyettünk meghalt Krisztus. És ha én igénylem ezt a kegyelmet, akkor már nekem nem jár a halálbüntetés. És milyen érzés az, hogy egyszer csak kijelentik, hogy nem vagy bűnös. Hogy aki szent, szenteltessék meg ezután is. És aki bűnös, maradjon bűnös ezután is. Hirdették az ítélet közelségét. És imádjátok azt, aki teremtette a mennyet és a földet és a tengert és a vizek forrásait. Ha valaki jártas a Biblia olvasásában, feltűnik neki ezeknek a szavaknak a jelentése. Mintha majdnem ugyanezeket olvasnánk, sőt, majdnem ugyanezeket olvassuk a 10 parancsolat 4. parancsolatában. A 19. század közepén emberek tömegei döbbentek rá, hogy az Isten törvényét megváltoztatták. Nagy Konstantin, 321-ben, amikor kijelentette, hogy a hét első napján, egy közönséges napon, amit az Isten nem áldott meg, ünnepeljék az Urat, a napistent, a pogányistent. És most fölfedezték az emberek, hogy ez a törvény nem változott meg. Ez bent szerepel a 10 parancsolatban. Még akkor is, hogyha egyházak nagy bátran megváltoztatták. Imádjátok azt, aki teremtette a mennyet és a földet és a tengert és a vizek forrásait. Tegnap este volt erről szó. Persze mindenkinek utána kell ennek járni. Attila is elmondta, hogy ez az ő szemlélete, és ő jutott erre az eredményre. Én is osztom ezt az eredményt, mert én is látom, hogy ez így van. És nagyon sokan, akik a Bibliát olvassuk, így látjuk. De hogyha van teremtés, akkor mikortól van szombat? Nagyon sokan beszélnek arról, hogy már ez a zsidók ünnepe. Ádám zsidó volt? Ez egy nagyon buta kérdés volt részemről. Hát Ádám volt az első ember. És hogy is hangzik a szöveg a teremtéskor?
és elvégezte az Isten, felolvasom talán szó szerint, mert így még jobban érthető, és elvégezteték az ég és a föld, és azoknak minden serege, olvasom Mózes első könyve második fejezetében, mikor pedig elvégezi Isten heted napon az ő munkáját, amelyet alkotott volt, megszűnék a hetedik napon minden munkájától, amelyet alkotott volt, és megáldotta Isten a hetedik napot, és megszentelte azt, mivel hogy azon szűnt meg minden munkájától, amelyet teremtve szerzett az Isten. Figyeljük meg, miről is van itt szó. Isten hat nap alatt teremtette az eget és a földet, ismétli meg a 10 parancsolat. Miért nem különíti el a hetedik napot? Itt nem különíti el egy bizonyos értelemben, mert a heted napon a nyugalommal, a pihenéssel fejezi be a teremtést az Isten. Ugye ezt olvastam, hogy heted napon nyugodott meg az ő munkájától. Szerves része volt Istennek, hogy a hat napos teremtés munkája után hetedik napon Ádámmal, Évával egységben szombatnapot ünnepeljen naplementétől naplementéig. Mit gondolunk, az angyalok hogy érezték magukat ezen az első szombaton, amit az emberekkel együtt ünnepelt az Isten? Ők gyönyörködtek ebben. És mindegyik angyal? Sátán is? Hát ő neki pontosan ez volt útban. Ha emberek akár minden hetedik napon ilyen teljes közösségben vannak Istennel, és azokkal, akik Istent szeretik, akkor ő neki nincs esélye arra, hogy elbuktassa őket. Akkor van esélye, hogyha ezeket az embereket leválasztja az Isten parancsolatáról, mert a sátán pontosan tudja, hiába írta le jóval később Jakab, ha valaki egyet megront az Isten parancsolatai közül, az egész törvény megrontásában vétkes. És szeretném megkérdezni, ha az Isten valóban mindenható, és a semmiből teremtette a földet, és rajta az embert, nem tudta volna megtenni mondjuk egy másodperc alatt, vagy egy nap alatt, megtehette volna? És mondjuk nem ismerem az adatokat pontosan, Attila, mondj egy nagy számot. 260 milliárd év, elég nagy. Megteremthette volna 260 milliárd év alatt is? Igen. Akkor miért hat nap alatt teremtett? Mert példát akart mutatni nekünk. Az ő törvénye nem ellenünkre van. Az ő törvénye bennünket akar erősíteni. Ha mi az ő törvényét szeretetből betöltjük, akkor az Istennel kerülünk közösségbe, és az Isten erőt ad ahhoz, hogy az ő törvényét betölthessük. Ezért szól így a 14. fejezetben a 12. vers ezekről az emberekről, hogy itt van a szentek békességes tűrése. Itt vannak azok, akik türelmesek, elviselik a piszkálódást, a bántást, a fenyegetést, akár az üldözést is, de ők tudják, hogy nekik Isten az Uruk. És itt vannak azok, akik megtartják Isten parancsolatait. De nem úgy, hogy rákényszerítik magukat, hanem a harmadik kijelentés talán a legfontosabb ebben, és a Jézus hitét. Mert ezek az emberek megismerték a Szentírást, megértették az apostoli levelekből, az evangéliumokból, a proféciákból, hogy Jézus Krisztus annyira félretette az isteni hatalmát, annyira nem élt vele, mint Isten fia, és annyira osztozott a mi sorsunkban magára véve az ember 4000 éve megromlott emberi természetét, hogy ő ugyan nem követett el bűnt, de nem azért, mert Isten fia volt, hanem azért, mert hitt az atyában, bízott az atyában. Amikor a kereszten utoljára felkiáltott, hogy atyám, a te kezedbe teszem le az életemet. Jézus nyilván nem úgy értette ezt, hogy ha az atya akarja, akkor ne is halljon meg a kereszten. Jézus tudta, hogy meg fog halni. De rábízta a mennyei atyára, hogy feltámad vagy nem. Mert ő akkor is meghalt volna, ha végleg a sírban marad, csak mi megmeneküljünk. Csak mi elhiggyük azt, hogy az Isten szeret bennünket. Jézus hitáltal halt meg a kereszten, mert semmi más támaszték, semmi más kapaszkodó nem adatott neki, hiszen a mennyei atya el kellett, hogy forduljon ő tőle.
csak az volt a kapaszkodója, hogy visszaemlékezett arra, hogy a mennyei atya mennyire szereti őt, és mennyire szeret bennünket. Hogy a mennyei atya azért fordult el tőle, mert minket szeret, és szeretné bebizonyítani, hogy mennyire gyűlöli ugyan a bűnt, de mennyire nem akar bennünket azonosítani a bűneinkkel. És ezért Jézus, amikor felkiáltott utoljára kereszten, hogy te kezedbe teszem le az életemet, és meghalt, ő hitáltal győzött. Amikor megértik az emberek, hogy egy embernek az erkölcsi győzelemhez, ahhoz, hogy az Isten iránt érzett szeretetét bizonyítani is tudja, ahhoz, hogy az ő szívébe kerüljön az Isten törvénye, ahhoz neki pontosan ugyanolyan mértékű hitre van szüksége, mint amilyen hite Jézusnak volt. Mert hiába volt ő fiú, ő neki naponta kellett könyörögni az atyánál, hogy megtartsa és megőrizze őt a bűntől. Ézsaiás könyve 59. fejezetében olvasunk arról, hogy amikor végre emberek ezt fölfedezik, és ugyanerről szól Jelenések könyvében az úgynevezett laodiceai levél is, ez a sok ismeret beteggé teszi az embereket. Mert úgy gondolják, hogy megértettük a hitáltali megigazulást, de azért valami tehetség, valami képesség kell ahhoz, hogy én az Istennek engedelmeskedjem, és majd én a saját erőmet is belevegyítem abba, hogy az a győzelem teljes legyen. És emiatt az emberek azt mondják, hogy gazdag vagyok, meggazdagodtam, és semmire sincs szükségem, még Istenre sem. Nos, hát ilyen volt Jákob az Ószövetségben. Ő akarta az Isten akaratát teljesíteni, de gondolta ahhoz, hogy ő teljesítse az Isten akaratát, hogy ő legyen az elsőszülött, becsapta a vakapját. Aztán, amikor Lábánhoz kerül, akkor Lábánnal egyezkedik, hogy melyik lyuk lesz az övé, melyik lesz Lábáné, becsapja Lábánt is, mert ráadásul egy okkult praktikával megfaragja a fűszavesszőket és beszúrja az itatóba. Aztán millió esetben olvassuk Jákobról, hogy állandóan ügyeskedik, jót akar, az Istennek akar szolgálni, de állandóan ügyeskedik. Állandóan a saját tehetségét akarja előhozni. Aztán megy tovább az idő, és eljut Jákob a Jabbok révéhez, amikor jön már ellene 400 fegyveressel Ézsau, a testvére, akit becsapott, küldi neki az ajándékokat, előtte imádkozik Istenhez, és hálát ad azért, hogy mi mindenben megóvta őt, és mekkora vagyona lett, de aztán, mikor küldi az állatokat, utána kiabál a szolgáknak, hogy hagyjatok közt a nyájak között. Még mindig ott az ügyeskedés, mert ha távolságra vannak egymásról a nyájak, nagyobbnak tetszik az ajándék. És aztán átmegy a félszigetre, ahonnan áttelepítette a családját, és ott talál egy idegent, és az elkezd vele birkózni. És az idegennel birkózik Jákob, miért? Mert ő pásztorember, látta, hogy fegyveres, na de a pásztorember az jóval erősebb, ahogy későbbi utóda Dávid mondja Saul királynak, hogy pásztor volt a te szolgád, és a medvét és az oroszlánt sem hagyta csak úgy, hanem kivette a szájából a bárányt. Gondolta majd, legyőzöm ezt az idegent. Birkózott az idegennel, olvassuk Mózes első könyve 32. fejezetében, amikor megszólal az idegen, hogy engedj el, mert feljött a hajnal. Jákob úgy gondolhatta magában, ő el akar menni, biztos gyengül. Most még egy utolsó birkózó fogás, és leteperem. És ekkor az idegen megérintette a csípőjét. Jákobnak így írja a Szentírás, hogy amint az idegen harcos megérintette a csípőjét, gondoljunk bele, hogy ebből az üregből a combcsont így kiugrott. Micsoda fájdalom, inak szakadnak, izmok mennek tönkre. És fájdalmában, ahelyett, hogy felkiáltana Jákob, hogy jaj nekem, a birkózó fogásból egy kétségbe esett kapaszkodás lesz, és azt mondja, addig nem engedlek el, míg meg nem áldasz engem. Mert ekkor értette meg, hogy az idegen harcos, ez nem más, mint Jézus Krisztus. És addig, amíg én, akár jó szándékból is, az Istennek akarok szolgálni, de úgy gondolom, hogy az én részemet is bele kell tenni, addig nem más teszek, mint az Istennel szemben akarok birkózni. Addig nem tud megáldani az Isten, és nem tud erővel felruházni, amíg én úgy gondolom, hogy bizonyos dolgokat én egyedül is meg tudok tenni.
Ezért olvassuk így Ézsaiás próféta könyve 59. fejezet 20. versében. Ezért mondtam el előre ezt a történetet, hogy értsük, mit jelent ez. És eljő Sionnak a megváltó, és azoknak, akik Jákobban megtérnek hamisságukból, szól az Úr. Tehát most már ismerjük, hogy Jézus eljövetele közel van. Tudjuk, hogy nem mindegy, hogy az ember milyen állapotában, milyen életvitellel, milyen lelkülettel éli meg akár a legborzalmasabb napokat. És már azt is tudjuk, hogy mi a megoldás, a Jézus hite. Azt is értjük, hogy Isten parancsolatait megtartani emberi erővel, emberi képességekkel nem nehéz, hanem lehetetlen. De ha Istenben bízunk, minden lehetséges. De még mindig ott van az emberi. Azt mondja, eljő Sionnak a megváltó, és azoknak, akik Jákobban megtérnek hamisságukból, szól az Úr. Akik megértették, hogy ők semmik. És ha belőlük valami jó származik, az csak is Istennek köszönhetik. Amikor az emberek belátják semmiségüket, akkor készültek fel arra, hogy Krisztus képmását visszatükrözzék. És ha ebbe az állapotba jut el az egyház, ez már a jelennek lenne a feladata, de sajnos még csak a jövőben fog teljesedni. Amikor az Isten népe ebbe az állapotba jut el, akkor olvasom a 60. fejezet első 3 versét, kelj fel, világosodjál, mert eljött világosságod, és az Úr dicsősége rajtad feltámadott. Mert ímé sötétség borítja a földet és éjszaka a népeket, de rajtad feltámadott az Úr, és dicsősége rajtad megláttatik. És népek jönnek világosságodhoz, és királyok a néked feltámadott fényességhez. Kelj fel, világosodjál, kezdjél világítani. Hogyan? Van bennünk valami fényforrás? A hold világít. Van a holdnak saját fényforrása? Nincs. Akkor mitől világít a hold? A naptól. Kelj fel, világosodj, legyél teli hold, tükrözd vissza Krisztust, a napot. Mert eljött a te világításod, és az Úr dicsősége rajtad feltámadott. Az Úr dicsősége, lefordítva mit is jelent? Az Úr jelleme. Amikor egy emberen a jellem tükröződik vissza, amit reggelente tanulmányozunk. Szeretet, öröm, békesség, béketűrés, szívesség, jóság, hűség, szelídség, mértékletesség. Amikor nem egyszer-egyszer kiizzadjuk magunkból, bocsánat, hanem szokássá válik a jó. És egyre jobban hasonlítunk Krisztusra. És így teszünk bizonyságot az embereknek, hogy miért változott meg az életem. Mert korábban ilyen voltam. De amióta megismertem Krisztust és az ő hatalmát, és én megláttam, hogy mennyire szeret bennünket az Isten, azóta én nem tehettem meg, hogy az ösztöneim szerint éljek tovább. Azóta én alárendeltem akaratomat Krisztusnak. Ha valaki így beszél, és hitelesen, mert valóban megváltozott az élete, nem a szószéken, ott könnyű, ezt meg lehet tanulni. Nem a gyülekezetben, meg bibliatáborban, azt is meg lehet tanulni. Otthon, a családban. Kérdezzük meg a feleséget, a férjet, a gyereket, hogy valóban keresztény az illető. Vészhelyzetekben, különleges esetekben, amikor nagy csapás ér valakit, és azt mondja, mint Jób, az Úr adta, az Úr elvette, áldott legyen az Úr neve. Amikor azt mondják emberek a legnagyobb nyomorúságban, ha megöl engem, én akkor is benne bízom. Ezek az emberek Krisztust tükrözik vissza. Ezek az emberek már nem önmagukból adják a jót. Mennyivel könnyebben elfogadják mások az evangéliumot az ilyen ember szájából, akinek valóban megváltozott az élete. És mi az ígéret? Mekkora lesz ez az egyház? Népek jönnek világosságodhoz, és királyok a néked feltámadott fényességhez. Ez volt a feladatom, hogy egyház történelem a proféciákban. Amennyire próbáltam felvázolni, láthatjuk, hogy Sátán mindent megragadott minden korszakban, minden alkalommal,
hogy nehogy véletlenül emberek csoportja beteljesítse azt a küldetést, amit Jézus rájuk bízott. Ismétlem, Jézus azért jött a földre, hogy bemutassa nekünk az atyát az életén keresztül. Jézus pedig bennünket azzal bízott meg, hogy bemutassuk őt az életünkön keresztül. Amikor ez bekövetkezik, ez megtörténik, akkor nagyon nagy lesz a létszáma azoknak, akik felkészülten várják Jézus dicsőséges eljövetelét. És akik ennek a nagy erejű evangélium hirdetésnek sem engednek, azoknak, ezzel a verssel fejezném be a mai alkalmat, egy ismeretlen szerző feliratát szeretném elolvasni, amit Lübeck német kisvárosában egy Krisztus szobor talapzatán lehet olvasni. Ti mesternek hívtok, és nem kérdeztek engem. Útnak neveztek, és nem jártok rajtam. Világosságnak hívtok, és nem néztek rám. Életnek neveztek, és nem kerestek engem. Bölcsnek hívtok, és nem követtek engem. Hatalmasnak neveztek, és nem kértek engem. Irgalmasnak hívtok, és nem bíztok bennem. Igazságnak neveztek, és nem féltek tőlem. Ha egyszer örökre elvesztek, ne okoljatok engem. Én kívánom, hogy soha ne tartozzunk az ilyen emberek közé, akikre illik ez a leírás, és illik Jézus fájdalmas felsorolása. Én kívánom, hogy azok közé tartozzunk, akik teliholtként tükrözik vissza családtagjaikra, embertársaikra, még ellenségeikre is Krisztus jellemét. Mert ők lesznek az igaz egyház. Ők lesznek, akik befejezik ezt a művet itt a földön. Amen. Köszönjük, mennyei jó atyánk, hogy te bemutattad nekünk megváltónkat, aki maradéktalanul elénk tárta, hogy igenis lehetséges a megromlott, elgyengült emberi természeten felülkerekedni, ha mi ezt nem magunk akarjuk, hanem tőled kérjük, és a te szent lelkeddel te valóban legyőzött bennünk az önzést. Köszönjük, Istenünk, hogy bár olyan sok zavar van életünkben is, lelkünkben is sokszor, olyan sok a kudarc, de te türelmesen tanítasz bennünket, hogy mi forduljunk hozzád, és kérjük a te lelked segítségét, erejét. Lássuk be tehetetlenségünket, és ismerjük el, hogy nélküled semmit nem ér az életünk. Akkor te nem csak a mi életünket tudod teljesen, gyökeresen megváltoztatni, de akkor olyan erejűvé és olyan hitelessé tudod tenni a mi bizonyságtevésünket, aminek nem nagyon fognak tudni ellenállni emberek, akikben még van jó szándék, van nyitottság te feléd. Annyira vágyakozunk rá, hogy bárcsak minél többen ismernélek meg téged, és bárcsak mi is mind mélyebben ismernénk meg téged, és bárcsak ne nyugodnánk bele, ne törődnénk bele, amikor te kénytelen vagy az ajtón kívül állni, amikor nem lehetsz a mi szívünkben, mert önzésünk, indulatunk, vágyakozásunk kizár téged onnan. Add Istenünk, hogy Jézus figyelmeztetése hasson a szívünkre, és sokkal inkább lássuk a te megmentő kegyelmedet és a te hatalmas szeretetedet. És akkor nem kell félnünk attól, hogy te eljössz és befejezed a történelmet. Akkor vágyakozunk rá, hogy jöjj minél előbb, és ments meg minket. Jézusunk nevében kérjük ezt. Amen.

Szeretettel köszöntöm én is a gyülekezet testvérek. Nyissuk ki a Bibliánkat Márk evangéliumánál. És Márk evangélium a 4. fejezetének a legvégéről szeretném olvasni ezt a híres történetet, amit sokszor már csak a gyerekeinknek mesélünk, és a gyerekeinknek vonjuk le belőle a nagyon értékes következtetéseket, de lehet, hogy már a mi hitünket nem mindig jellemzi az a gondolkodás, amit tanítunk belőle egymásnak, a gyermekeinknek. Ez a híres történet a tenger lecsendesítésének a története, ami hát nagyon megrendítő történet, nagyon megkapó történet, és nagyon alkalmas is arra, hogy bátorítás, buzdítás jelentsen nekünk a hétköznapokban, a hétköznapi életünk, a mindennapi életünk viharaiban, küzdelmeiben, gondjai közepette, megpróbál nehézségekben.

inkább bizonytalanná válik sok minden számára. Olyan szép és megszólító Jézus szava, miért vagytok így félénkek, hogy van, hogy nincsen hitetek? Jézus rengeteg tanítást fogalmazott meg arra vonatkozóan, hogy bennünket hitre tanítson, a hit gyakorlására tanítson, hitből élésre tanítson, és az ő személyes élete, saját élete is arról szól, hogy minden hit által vett el ebben az életben. Mindent hitből élt meg, óriási küzdelmei voltak, ami kihívásaink utol nem érik. A legnagyobbak sem utol nem érik Jézus életének a kihívásait, küzdelmeit. És gyönyörű példát mutatott arra, hogy hogyan kell hitáltal hordozni az életterheit. Hatalmas példát adott arra, hogy kell egy-egy nagyon nehéz élethelyzettel megküzdeni hitáltal, elfogadni az Isten akaratából nehézségeket, problémákat. Emlékeztek, mikor remegő ajkakkal mondhatta azt, hogy mindazáltal ne az én akaratom legyen meg, hanem a tiéd. Előtte mit küzdött magával, és el tudta fogadni azt, amit az Isten rendelt, amit az Isten tervezett, és végül vállalta azt, amivel a legnagyobb segítséget jelentette, hozta számunkra, hogy a kereszten feláldozza életét értünk, csak hogy nekünk reménységünk lehessen, hogy hit fakadjon bennünk, hogy szeretetre tanítsa minket, és így alkalmassá tegyen az örökké valóságra. A történet nagyon sok mindenre ad lehetőséget. Én most azt szeretném hangsúlyozni, hogy kicsit fordítsuk a figyelmünket arra, hogy mi hogy állunk a viharainkkal, hogy állunk a küzdelmekkel az életünkben. A külső körülményekben megjelenő viharokkal, nehézségekkel, és hogyan a mi belső viharainkkal is. Ugye sokszor megállapíthatjuk azt, hogy mi mire felnövünk, legalább mire felnövünk, de lehet, hogy már van, aki előbb is megtanulja azt, hogy viharok az életben vannak bőséggel, és mindannyiunkban kialakulnak készségek arra, hogy kell a viharokat kezelni, hogy kell azokat túlélni, hogy kell elviselni. Van egy bizonyos rutinunk, amiben bizonyára sok jó elem is van, de sok emberi akarat, emberi megoldás is. Ha a tanítványokra gondolunk, akkor tudjátok, hányszor próbálták ők Jézus körül a viharokat lecsendesíteni a maguk elképzelése szerint, a maguk indulataival, akaratával elképzelése szerint. Volt, amikor tüzet kértek egy-egy falura, volt, amikor egy karddal levágta Péter a szolga fülét, ők is megpróbáltak rendet teremteni, vagy nyugalmat, vagy győzelmet szerezni maguknak azáltal, hogy bőségesen engedtek az emberi indulataiknak, elképzeléseiknek, de Jézus nem egyszer legalábbis azt mondta nekik, hogy azt mondta Péternek, hogy ebből elég. Emlékeztek, ugye, hogy ezt a megoldást, ezt nem választjuk. Mi nem szoktuk, akik a mennyben élünk, hogy erővel és erőszakkal szerezni erőint, úgymond az igazunknak. Azt mondta Jézus, erre elég. Ez nem megoldás. Aztán emlékeztek, amikor a tüzet kérték a tanítványok, akkor azt mondta nekik, hogy nem tudjátok, milyen lélek lakik bennetek. Hogy így ítélkezni tévedő emberek felett, elpusztítani őket, mert még nem is szereztek igazán tapasztalatot az Istennel, nem ismerik az Istent, és tévedésükben, vagy tudatlanságukban tévesen vélekednek, ebből is elég. Ez nem az Isten lelkéből következő dolog. Aztán hívő emberekként is nyilván megvannak a megoldási ötleteink arra, hogy hogyan Istenféle emberekként is, hogy hogyan csendesítsünk le viharokat. Megszoktuk a viharokat, és az ember azt látja, legalábbis így az évek, évtizedek alatt, hogy vannak, akik megtanultak Krisztussal a vihar felett túrá lenni, a viharok felett, az életük, a személyes életük viharai felett is. Tudják, mi az hitben harcolni. Tudják, mi az hitben Krisztusban megmaradni egy-egy nehézség idején. Vannak, akik még mindig

0: igazán hit nélkül küzdenek és erőködnek, és megpróbálnak úrrá lenni, egy vallásos életet gyakorolva úrrá lenni az élet viharain, de azért nem egyszer kiderül, hogy kevés hozzá a hit, kevés a tehetség. És vannak, akikről Pál apostol így ír például, hogy a hitben hajótörést szenvedtek. Ugye sajnos ilyeneket is ismerünk, még ez a gyülekezet is ismerhet, akikről úgy tudjuk, hogy reméljük csak átmenetileg, de a hitben hajótörést szenvedtek, hogy nem tudták a hitharcukat végigvinni, nem tudtak hitben harcolni, nem tudták elsajátítani a Krisztusra jellemző magatartást, hogy hitben élni meg az élet küzdelmeit. Hát persze nagy kérdés nyilván, hogy mit kezdünk az élet viharaival, hogyan tudunk mi hitáltal úrrá lenni a helyzetek, különböző helyzeteken, hogy tudunk úrrá lenni nem egyszerre önmagunkon, mert lehet, hogy ez nagyobb kérdés, hogy önmagunkon hogy tudnánk úrrá lenni, önmagunk lelkének az indulatain, háborgásain, zavarodottságán, aggodalmán, szorongásán, hogy tudnánk valójában úrrá lenni, hogy tudnánk lecsendesedni mi is, hogy tudnánk Krisztusban megmaradva egy szelíd és alázatos lélekkel, ahogy ezt ő jellemezte, és amire a mi figyelmünket is felhívta, hogy tanuljuk meg tőle, hogy szelíd és alázatos lélekkel kell ezt az életet végigélni. Van, amit el kell fogadnunk az élettől és Isten kezéből úgy, hogy nem előnyt jelent számunkra, nem jót hoz számunkra. Vannak olyan helyzeteink, vannak olyan dolgok, amiket el kell vennünk úgy, hogy önmagunktól nem vagy úgy magunkban nem értenünk vele egyet, nem tartjuk jónak, nem hoz jót az életünkben, de mégis elfogadjuk, mint az élet terhét kihívása. Hát nézzük a történetet, hogy hogyan lehetséges lecsendesedni, közben erre keressük a választ. De azt olvassuk, hogy Jézus mondta a tanítványoknak a 35. versben, amint este lett, menjünk át a túlsó partra. És elbocsátotta a sokasságot, elvitte, és ők elvitték őt, úgy, amint a hajóban volt, de más hajók is voltak velük, körülöttük. Tehát több hajó ment a Galileai tengeren. És akkor nagy szélvihar támadt, a hullámok pedig becsaptak a hajóba, annyira, hogy már megtelt. Ő pedig a hajó hátsó részében a fejajon aludt, és fölkeltették őt, és mondták neki a tanítványai, Mester, nem törődsz vele, hogy elveszünk? És felelve megdorgálta a szelet, és mondta a tengernek, hallgass, némuljál, és elállt a szél, és lőn a nagy csendesség. És mondta nekik, miért vagytok így félénkek? Hogy van, hogy nincsen hitetek? És megfélemlettek nagy félelemmel, és ezt mondták egymásnak, kicsoda hát ez, hogy mind a szél, mind a tenger engednek neki. Jézus a szavai szeliden intik a tanítványokat, de ha az elejéről nézzük, ugye a történet úgy indul, hogy egy fárasztó nap után Jézus rendkívül kimerülten megy a hajóba, és hamar el is alszik. És ahogy időnként előfordult a Galileai tengeren, legalábbis ellenvált így írja Jézus életében, hirtelen szokott vihar támadni a vizen. A tanítványok nyilván, akik közül többen hajósok voltak, tudták ezt, és azt is tudták, hogyan kell kezelni ilyenkor a helyzetet. És egy darabig küszködtek vele. Minden erejüket megfeszítették, és amit lehetett, megtettek, hogy a vihar okozta veszélyt, hogy ők elpusztuljanak, valahogy elkerüljék. De hát a vihar nem szűnt, és rendkívül erős volt, és ezek a tanítványok eljutottak oda, hogy feladták, nem bírták tovább, és azt olvassuk a Bibliánkban, hogy itt a Márk evangéliumában, hogy ők fölkeltették Jézust, oda mentek hozzá, aki a nagy viharban sem tudott fölébredni, az ilyet emberek kiabálása között se tudott felébredni, gondoljuk, hogy a több hajó is vergődött a viharban. Nem ébredt fel Jézus, és fölköltik, és azt mondják, Mester, nem törődsz vele, hogy elveszünk? De hogyha a Máté Evangélium a 8:25-öt megnézzük, ott az is van, hogy Uram, ments meg minket. De nem csak ennyi van, hogy nem törődsz vele, hogy elveszünk, hanem a segítségkérés is ott van, hogy Uram, ments meg minket. És én úgy vélem, hogy itt nem arról van szó, hogy Jézus nagyon felháborodottan és számon kérve, méltatlankodva, hát ledorongolják, hogy nem törődsz vele, hogy elveszünk, hanem a halódó ember, a halálfélelemtől szenvedő ember kiáltása, segítségkérése van, hogy nem törődsz vele, hogy elveszünk, itt pusztulunk mindnyájan, és segíts rajtunk. De amikor a végpontig eljut egy ember, hogy eljutnak itt az emberek, nem látnak más maguk előtt, mint hogy most már csak a halálra számíthatnak, nincs tovább, kimerültek, a vihar nem szűnik, akkor fölébresztik Jézust, és azt mondják, hogy Mester, nem törődsz vele, hogy elveszünk? Hogy legyen gondod rá, tégy valamit. Ugye egy igazi segítségkérést is láthatunk, hallhatunk ebben a tanítványok részéről. És Jézus csendben megdorgálja a szelet, és utána a tanítványokat is. Megdorgálja, és elnémítja a vihart, csend lesz, és hihetetlen békesség és nyugalom az vizen. És a tanítványok döbbent, hát rémült kiabálása, vagy kétségbeesése után egy csendesség, és egy másik megdöbbenés, hogy hát itt volt velünk a hajóban Jézus, itt volt karnyújtásnál tőlünk a messiás, a megváltó, az Isten fia, és mi itt küszködtünk ennyi ideig, és végül csak már a halálra váltan, mert szólítottuk meg őt, és ébresztettük fel őt, és csak akkor kértünk tőle segítséget. Jézus fedése erre vonatkozik. Miért vagytok így félénkek, hogy van, hogy nincsen hitetek? Nem azt a hitet kérte számon rajtuk Jézus, úgy tűnik, mint a kenyér szaporításnál, hogy adjatok nekik ti enni. Meg láthattátok már, hogy hitáltal mit lehet nyerni, milyen mennyi áldást lehet nyerni, hanem azt a hitet kérte számon rajtuk Jézus, hogy itt voltam, eddig is itt voltam, igaz, hogy aludtam, de itt voltam, és hogy? Hogy csak most szóltatok? Hogy nincs bennem olyan erős hitetek? Nem tudok annyit jelenteni nektek? Nem fontos számotokra, hogy amit én tudok tenni értetek, azt kapjátok meg? Miért emberileg akartok erőlködni, győzelmeket aratni viharokon? Miért emberi mesterkedés, ügyeskedés az, amire támaszkodtok, és miért nem rám támaszkodtok? Jézus fedése, úgy gondolom, legalábbis nekem, ha így közelítem meg, és így értelmezem ezt a fedést, akkor nekem megszólító, mert az emberre ez rendkívül jellemző, hogy a saját megoldásait hozza, nem? És a saját önmagára néz. De amikor odafordulunk Krisztushoz, és azt mondjuk, hogy Uram, itt vagyok, és segíts, és te mutasd meg, mit kell tenni ebben a helyzetben. Te taníts meg arra, hogy mi az, ami méltó hozzád, akkor ha megértettem, én kész vagyok arra, hogy ezt az utat járjam. Miért vagytok így félénkek? Miért kevésbé érdekli az embert az isteni jelenlét és az isteni megoldás? Miért becsüljük alá, hogy amit az Isten tud tenni értünk, az volna az igazi megoldás, az volna a valódi segítség? Miért magunk akarjuk megoldani az élet nehézségeit, gondjait, bajait? Miért van az, hogy oly gyorsan intézünk dolgokat, vagy oly sok, ha nagyon sok gondunk, dolgunk van, és túlterhelté válunk, akkor mellőzzük azt, ahonnét éppen az erőt kapnánk, és az erő forrásával nem keressük a kapcsolatot. Miért annyira magáival erejéből küzd az ember, és kiteszi magát a viharnak, és esetleg a halál peremére sodródik, ugye? Ahogy itt a tanítványok is. Miért vagytok így félénkek? Miért nem tőlem merítetek erőt és segítséget, mondja nekik Jézus? Hol van, hogy nincs? És tudjátok, mi az érdekes, hogy történetben még Ellen White is megjegyzi Jézus életében. Még Péter se szólalt meg ezután. Tehát ebből biztosan tudható, hogy nem a vádolás szavai voltak, hogy mester nem törődsz fel a gyászt, hogy nem a szemrehányás szavai voltak, hanem a halálfélelemtől szenvedő emberek szavai voltak. Péter se szólal meg, és nem mondja, hogy Uram, hát neked ennyit érünk, nem segítesz rajtunk. De nem lehet azt mondani, Péter sem mondott semmit, el kellett ismerje, hogy ebben a küszködésben milyen méltatlanul viselkedtek. Milyen hitetlenül és méltatlanul ahhoz a kíváncsághoz képest, hogy ott volt a hajójukban Jézus. És mennyire magukra támaszkodtak, magukra hagyatkoztak, és így nem lehetett megoldás. Megengedte Krisztus, hogy ne legyen megoldás. Megengedte, hogy a vihar addig tartson, míg végül föl kell ébresztetni. Végre tudomásul vegyék, hogy ott van a hajóban Jézus. Igaz, hogy alszik, de ott van a hajóban. Ennél még az is jobb lenne, hogy mindig ébren lenne, és annyira vigyázna ránk, de attól, hogy alszik, még ő úgyis figyel ránk és vigyázzák. Rendkívül érdekes tapasztalat és tanulságos. Én, ahogy jobban utána olvastam, és van, tudjátok, még egy történet, amikor maguk mennek el a hajóval, Jézus küldi el a hajóval a tanítványokat, és akkor is egy óriási vihar támad. Tudatosan Isten engedi meg, mert a tanítványok szíve tele van zaklatottsággal, háborgással, mert Jézus nem akarja, hogy királlyá válasszák. És a tömeget is elküldi Jézus. Azt mondja, hogy ti csak azért jöttetek, mert enni kaptatok. És a mennyei jeledel nem kell. És a királyságot előttes felháborodnak az emberek, és elhagyják Jézust. És a tanítványok meg azon háborodnak fel, hogy ez a Jézus ahelyett, hogy sikerrel vinni az ügyét, ahelyett itt apassza a tömeget, az éljenzőket maga körül. Háborognak, és aztán Jézus beengedi őket a háborgó tengerre. És azt írja Ellen White, hogy ott is addig tartott a vihar, amíg ki nem merültek. És a kimerültségükben végül megadták magukat, letették az övezőket, és akkor jelent meg Jézus a vizen. Akkor jelent meg, és szólította meg őket. Ugye miért vagytok így félünket, hogy van, hogy nincsen hitetek? Tehát sokszor járhatunk mi is így, ha nem gyakoroljuk a hitet nap mint nap, hogy sokkal inkább figyelünk a viharokra, mint Krisztusra. Sokkal inkább arra, hogy milyen küzdelmek vesznek körül bennünket, mint Krisztusra néznénk, és viselkedünk olyan méltatlanul, mint a tanítványok. És veszítjük mi is úgy az áldást el egy ideig, mint a tanítványok. De hogyha Krisztusra nézünk, és az olyan csodálatos ebben a történetben ez is, hogy amikor fölkeltik, Jézus nem sértődötten kihúzza magát, és elsétál a háborgó tengeren, ott hagyja őket, hogy na akkor még egy-két órát küszködjetek, hanem azonnal lecsendesíti a tengert, zokszó nélkül. Hallottam én már erről a szakaszról olyan prédikációt is, ahol úgy magyarázták ezt a mester nem törött fel a jelveszünk, hogy a tanítványok egy ilyen felháborodott, számon kérő hangon nekirontottak Jézusnak. Ha úgy lett volna, akkor még csodálatosabb, hogy Jézus szó nélkül föláll, és lecsendesíti a tengert, és nem sértődik meg. Ugye? És hagyja ott a tanítványokat. Amint szólítjuk Krisztust, ő azonnal cselekszik, és azonnal mellénk áll, és azonnal a javunkat, a szabadulásunkat kész munkálni, megerősíti az emberi szívet és a lelket, és megszabadít nem egyszer, nem kétszer a körülményeinkből is. A nehéz körülményektől is meg tud bennünket szabadítani. Ugye nagyon fontos, hogy nem magunk akarjuk megküzdeni az élet viharaival. Szeretném végül olvasni a Jézus élete könyvből azt a részt, amikor nem erre vonatkozó rész, de számomra egy nagyon tanulságos rész, a Jézus élete könyv 311. oldaláról, mármint ebben a kötésben, a bikes fordításban. A gyertek, pihenjetek meg egy kevéssé fejezetnek az utolsó szakaszát, hogy mit ír Ellen White, hogy hogy is üdülhet fel az emberi lélek, hogyan tud megerősödni, felvértezetté válni arra, hogy megküzdjön az élet nehézségeivel, viharaival, és közben méltóképpen viselkedjen, közben hitet gyakorolva Krisztushoz méltóan viselkedjen, és Krisztusnak ezt a felhívását, példáját és tanítását, hogy tanuljátok meg tőlem, hogy én szelíd és alázatos szívű vagyok. Hogy ahogy én meg tudtam maradni igazságban, szeretetben, meg tudtam maradni az igazság mellett és az embereket szerető lelkületben, miközben nem egy támadás, nem egy kihívás vett körül engem, hogy mi is megtanuljuk ugyanezt. Ugye a menny törvénye a szeretett törvénye. A menny igazsága a Bibliában van leírva, és a menny törvénye arra tanít bennünket, hogy mi is összhangba jussunk ezzel a törvénnyel, és gyakoroljuk magunkat ebben, hiszen akiknek a szíve összhangra jutott az Isten törvényével, azok számíthatnak Krisztus országára. Azt írja Ellen White, ha megfogadjuk szavát, erősebbek leszünk, és hasznosabbá válhat életünk. A tanítványok keresték Jézust, és mindent elmondtak neki, ő pedig bátorította és oktatta őket. Ha ma szakítanánk időt arra, hogy Jézushoz menjünk, és elmondjuk neki gondjainkat, nem csalódnánk. A jobb kezünknél állna, hogy segítsen. Egyszerűbbnek kellene lennünk, több hitre és bizalomra van szükségünk, megváltónk iránt. Mindenkiben, akit Isten nevel, olyan életnek kell megnyilatkoznia, amely különbözik a világ szokásaitól. Mindenkinek személyes tapasztalatra kell szert tennie, Isten akaratának ismeretére eljutnia. Egyénileg kell meghallanunk őt, amint a szívünkhöz szól. Amikor minden más hang elcsitul, és nyugodtan várakozunk Isten előtt, a lélek csendjében még érthetőbb lesz az Úr hangja. Ő így int minket. Csendesedjetek, és ismerjétek el, hogy én vagyok az Isten. Egyedül itt találhatunk igazi nyugalmat. Így készülhet fel mindenki, aki Istenért munkálkodik. A rohanó tömegben, a munka feszültségében is a világosság és béke légköre veszi körül az így felfrissült embert. Élete jó illatot áraszt, és isteni erő nyilatkozik meg általa, amely eléri az emberi szíveket. Egy gyönyörű befejezése ennek a résznek, ahogy tanácsol bennünket, tanácsol minden olvasót, Ellen White, hogy ha megfogadjuk Krisztus szavát, hogy gyertek el csupán ti magatok, hogy keressük meg mindannyian Krisztust külön-külön, és forduljunk hozzá, akkor Krisztus fel fogja üdíteni a lelkünket. El fog látni tanáccsal bennünket, és erőt fog adni nekünk a bizonyságtételre. Arra, hogy be tudjuk mutatni őt ennek a világnak. Be tudjuk mutatni itt egymás között, egymásnak. Annak ellenére, hogy különbözőek vagyunk, annak ellenére is, hogy különbözőképpen vélekedünk, be tudjuk mutatni Krisztust egymásnak, és még inkább be tudjuk mutatni annak a világnak, ami teljesen, ami is jó részt, inkább így mondom, másképp gondolkodik, mint a Krisztus. Másképp az embertársaink, másképp a rokonaink, a munkatársak. Sok-sok ember másképp gondolkodik, mint ahogy úgymond nekünk az tetszik. Mert mi már nem a világ szerint gondolkodunk. De hogy be tudjuk nekik mutatni, hogy Krisztus kicsoda, hogy ki a, mi az is ő igazság, és miben áll az ő lényének a szentsége, ahhoz merítenünk kell az ő lényéből és az ő lelkéből. Ahogy be kell fogadnunk az ő lelkét a csendességben. Amíg nem tudja az ő lelkét kitölteni a mi szívünkbe, addig csak beszélni fogunk az igazságról. De addig nem tudjuk megmutatni és érvékeltetni, mi az igazság Krisztusban. Azt mondja, ha megfogadjuk, erősebbek leszünk, és hasznosabbá válik életünk. A tanítványok keresték Jézust, és mindent elmondtak neki, ő pedig bátorította és oktatta őket. Ha ma szakítanánk időt arra, hogy Jézushoz menjünk, és elmondjuk neki gondjainkat, nem csalódnánk. A jobb kezünknél állna, hogy segítsen. Úgy gondolom, sokszor van ez így, és sokszor, és ez egy alapvető törvényszerűség, hogy a problémáinkkal, a kérdéseinkkel, a küzdelmeinkkel, a vívódásainkkal Krisztust keressük először. Hogy hozzá menjünk, és vele osszuk meg. Tudjátok, legalábbis rám jellemző ez, hogy én gyorsan mondom el másnak. Tudjátok, olyan közlékenyebb ember vagyok, szokták és mondani rólad, mindig tudjuk, hogy gondolkodsz. Ennek van előnye is, meg kára is bőven. De hogy megtanulni Krisztussal megosztani. Mert jó egymással is megosztani, de hallgassuk meg Krisztust. És várjuk meg, amíg az ő lelke által válaszokat ad, megerősít bennünket, és tanácsol minket. Hogyha vannak kérdéseink, vannak problémáink, vannak dolgok, amikkel küszködünk, akkor először tőle vegyük a választ. Mi az ő véleménye? Mi az ő akarata? Mi az ő gondolata? Mert miközben ő válaszol nekünk és tanácsokat, és megerősít egy igei gondolatban, megerősít egy jó döntésben, megerősít egy állásfoglalásban, aközben ő mindig a lelkével, a tanáccsal együtt a lelkét is közli. Hogy az ő lelke által tudjuk, aztán tudjunk érvényt szerezni a válasznak. Gondoljatok arra, amikor Jézus az atyával kapcsolatot tartott fenn, emlékeztek, milyen gyönyörűen fogalmaz a messiási profécia, hogy az Úr lelke, hogy erőnek és, nem, bocsánat, inkább megkeresem Ézsaiás.
1: Úr lelke megnyomszik.
0: Igen, aki, igen, folytasd tovább.
1: Erőnek és hatalomnak
0: lelke. Tanásnak, igen. Hogy amikor az Isten lelke, köszönöm, amikor az Isten lelke minden bölcsét, ezt tanácsol, tényleg útba igazít, akkor ő mindig adja hozzá ezt az isteni erőt is, és az isteni jellemet. Az isteni lélek, lelkületnek a Krisztusban megmutatkozó magatartását is. Nem adhat más. Az isteni bölcsességgel együtt kell járjon az Isten lelkülete is. Ahogy folytatja tovább, nem baj, egyszerűbbnek kellene lennünk, több hitre és bizalomra van szükségünk megváltónk iránt. Ezt egyénileg kell megtanulni. Ezt nem lehet közösségileg, nem lehet együtt, lehet közösségben erősíteni mindezt, de hogy a megváltónk iránti bizalomra mit jelent, bizalommal mit jelent élni, azt egyénileg kell valósággá tenni az életünkben. Egyénileg. Nem egyszer éltünk át, és én gondolom ilyen helyzetet, vagy élünk még át olyan helyzeteket, amikor rá kellett jöjjünk, hogy az, hogy bízunk Krisztusban, az nem azon múlik, hogy van egy gyülekezetünk, hanem azon múlik, hogy van egy hitem. Hogy mennyire erős a hitem, mennyire tanultam meg Krisztusra hagyni a dolgokat, Krisztusban bízva élni az életemet. Vannak olyan szorult helyzetek, amikor az ember nagyon egyedül marad a problémáival, a gondjaival, a bajaival, és akkor nagyon-nagyon egyértelművé válik, hogy milyen a hitünk. Mennyire értelmes, mennyire erős és mennyire biztos a hitünk Krisztusban. Aztán folytatja így mindenkiben, akit Isten nevel, olyan életnek kell megnyilatkozni, amely különbözik a világ szokásaitól. Mindenkinek személyes tapasztalatra kell szert tennie, Isten akaratának ismeretére eljutnia. Egyénileg kell meghallanunk őt, amint a szívünkhöz szól. Nagyon bensőséges dolgokról beszél Krisztus. Nagyon bensőséges viszonyt mutat be, ahol Isten személyesen tud tanácsolni bennünket. Ahol egy belső élmény, belső tapasztalat az, hogy megszólítés, és közel jön hozzám az Isten az ő lelke által. Amikor minden más hang elcsitul, és nyugodtan várakozunk Isten előtt, a lélek csendjében még érthetőbb lesz az Úr hangja, csendesedjetek és ismerjétek el, hogy én vagyok az Isten. Ennél nagyszerűbb tapasztalat nincs, mint mikor meg tudunk hajolni az Isten előtt. Keresztelő Jánosról azt írja már, hogy aki alázattal hajolt meg a világegyetem teremtője előtt, vagy ura előtt, csak szabadon idézem, az bátran állt meg a világ hatalmassága előtt. Úgyhogy ahogyan ő szolgált, amilyen igaz, tisztán szolgált, amilyen nehéz és bátorságot igénylő küldetése volt, ahhoz azt az előzte meg, hogy mélyen alázattal hajolt meg a világegyetem teremtője előtt. És ő tudta, mikor mit kell szólnia, kikhez, milyen szavakat kell intéznie. Egyedül itt találhatunk igazi nyugalmat, itt készülhet fel mindenki, aki Istenért munkálkodik. A rohanó tömegben is a világosság és béke légköre veszi körül az így felfrissült embert. Élete jó illatot áraszt, és isteni erő nyilatkozik meg általa, amely eléri az emberi szíveket. Milyen gyönyörű befejezés az utolsó mondata, hogy előre mutat, hogy akik találkoznak Krisztussal, azok maguk is az élet sóivá lesznek. A világ sóivá lesznek. A szeretet sója, a szeretet képességével bíró élet ereje lesz bennük, hogy meg tudják találni minden ember számára, vagy meg tudják ragadni minden ember életét úgy, hogy valami pozitív befolyást gyakorolni felé. Valamilyen pozitív hatással, valamilyen építő, megerősítő befolyással bírni a környezetükre. Gondoljatok bele, hogy mi mennyire egymás kritikusai vagyunk, mennyire egymás ellenében élünk a természetünk szerint. Mennyire könnyen megy nekünk, hogy egymás felett előítéletes gondolkodjunk egymásról. Mennyire könnyen megy, hogy az ember vitába szálljon a másik emberrel, és milyen nehéz megtanulni azt, hogy én mellé állok a másiknak. Testvérek, vagy embertársaként, vagy éppen gyülekezetben testvéreként mellé állok a javát, az érdekeit keresem és szolgálom. A Pál apostol megerősíti a leveleiben nem egyszer, hogy mi mindennek van helye a Krisztusban. Mennyire természetes Krisztusban az, hogy mi egymást bátorítjuk, tanácsoljuk, segítjük, intjük, vagy fedjük, de mindenképpen a hitben, a Krisztus követésben jó irányba befolyásoljuk és segítjük. Emlékszem, mikor tanultuk ezt az ige szakaszt a Filippi 2-ben, hogy helye van a Krisztusban az intésnek. Talán már néhányszor itt elmondtam, de számomra mindig jó megerősíteni ezt. Helye van a Krisztusban az intésnek, ott a görög szóban az van, hogy a bátorító útbaigazításnak. Hogy nem egyszerűen csak megmondom neki, hogy jó, vagy milyen helyes, hanem bátorító útbaigazítás. Megpróbálom úgy tanácsolni, hogy előbbre jusson az életében. Élete jó illatot áraszt, és isteni erő nyilatkozik meg általa, amely eléri az emberi szíveket. Eléri az emberi szíveket. Mi a hitünk gyakorlásának a két legfontosabb célja? Az egyik az, hogy személyesen üdvösségre jussunk, nem? A másik, hogy másoknak ugyanebben segítsünk. Jó illatot áraszt, isteni erő nyilatkozik meg általa, amely eléri az emberi szíveket. Meg tud szólítani másokat az életünkön keresztül az Isten. Alkalmassá válhatunk arra, hogy a mennyel összhangra jutva, ő által a mennyel összhangra jutva másokat is a menny felé vezessünk. Hogy jó kovász legyünk ebben a világban, vagy jó só legyünk, emberi szíveket érintsen, megvagyunk keresztül az Isten. Azt mondhassák, hogy valami jobbal, igazabbal, vagy tisztával, valóban felülről valóval találkoztak. Milyen gondolom ti is úgy vagytok vele, hogy az ember lelke vágyik rá, hogy bár úgy tudnánk élni, működni, annyira le tudná az Isten csendesíteni a mi személyes belső viharainkat, ami emberi természetünk hatalmát felettünk, ami viharokat produkál, hogy rajtunk keresztül az Isten lelke tudna megnyilatkozni, és Isten be tudná mutatni magát rajtunk keresztül. Gondoljátok el, lehet, hogy a soraink között itt ülnének az elmúlt évtizedekben idejáró emberek, itt ülnének a fiataljaink, a gyerekeink, tömegeik, szóval mint a 20 gyerek, fiatal, hogy itt ülnének azok a rokonok, akik körülvesznek bennünket, körülvettek, amíg éltek. És azt mondják, mert olyan isteni lélek, olyan isteni jellem, olyan isteni tehetség nyilatkozik meg rajtunk keresztül, hogy az hív, az megszólít, az vonzóvá teszi azt, amit csinálunk. Vonzóvá teszi az őskeresztény gyülekezet, ezért volt eredményes. Egy könyvben olvastam, nem azért, mert volt néhány nagy prédikátor, hanem mélyen megtért szívű hívekből állt a gyülekezet. Krisztusi életet élni tudó hívekből állt a gyülekezet. És ehhez ragadtak a körülöttük élő Ezt nem lehetett semmissé tenni, mikor kiirtották volna őket, meg egy része, jó részét elpusztították, még vonzóbbá váltak. Milyen hatalmas bizonyságot kell tennünk ennek a világnak. Ennek a nagyon ellenséges, Istennek ellenségé vált világnak hatalmas bizonyságot kell tennünk. Az adventista elhívás, az advent várás, ez erről szól. Hogy úgy átadom az életemet Krisztusnak, hogy ő mutatkozzon meg bennem és bennünk, általunk, és mi bemutatva Krisztus jellemét az embereket Isten felé irányítjuk, Istenhez vezessük. És sokszor beszélünk erről, sokszor hallom régről itt is a szombatiskolákban, hogy nekünk Krisztus jellemét kell magunkévá fogadnunk. Ez lesz az utolsó üzenet, amivel Isten megkeresi a világot. Isten szeretetével, Isten jellemével. Ahhoz fogja kötni az evangélium hirdetést. Adjon kegyelmet nekünk arra, hogy olyan győzelmet arassunk a viharokon, sok külső kihíváson is, de leginkább a belső, a jellemünk korbácsolt a viharokon, hogy a természetünk korbácsolt a viharokon, hogy végül Krisztus győzelmet tudjon aratni. Ne felejtsük el, hogy akik itt vagyunk, talán legtöbben választottunk. Krisztus mellett döntöttünk, befogadtuk az életünk, be Krisztus, befogadtuk az életünk hajójába Krisztus. Még ha aludni hagyjuk is, de az életünk hajójába van, szólíthatjuk, és ő segít, ahogy a tanítványok mondták, Uram, ments meg minket. Adjon nekünk is kegyelmet, hogy elérhesse Isten azt, amit szeretne, az ő jellemét bemutathassa. Hány éve vár arra, hogy győzelembe jusson egy adventvívő nép, egy olyan hívő nép, egy olyan maradék, akikre aztán kitöltheti szent lelkét. Amen. Jó atyánk, köszönjük neked, hogy Jézus Krisztust elküldted erre a világra, hogy ne járjunk sötétségben, ne kövessük azt, amit a világ diktál, nekünk is diktált, és járjunk azon az úton, Urunk, amely sokszor így se vezet sehová, de végül egy kudarc az eredménye. Köszönjük neked, Urunk, hogy elhívást kaptunk Krisztusban, hogy megismerhettük őt, megismerhettük a Szentírást. Köszönjük neked, Atyánk, hogy minket is tanítasz a hitleckére, tanítasz, mint a tanítványokat, hogyha nem is tudsz olyan intenzíven, mint őket, hogy néhány év alatt hatalmas győzelemre jutottak. Nekünk évtizedek vannak már mögöttünk, sokunknak, Urunk, de köszönjük ezt a kegyelmet, amely olyan türelmesen vár arra, hogy végül győzelemre jussunk. Istenünk, kérünk segíts nekünk is az életünk hajóját. A viharokban is általad kormányozni, és általad lecsendesített természettel végül célba jutni. Segíts minket, Urunk, adj kegyelmet, hogy befogadva Krisztust bennünk is kiábrázolódhasson az ő igaz természete, az ő igaz lénye. Urunk, taníts e szerint bennünket. Te azt mondtad, hogy mi alázatot és szelítséget kell tanuljunk tőled. Tudod, hogy tele van a szívünk rengeteg büszkeséggel, rengeteg akarnoksággal, rengeteg indulattal. Tudod, hogy hányszor szerzünk magunk igazságának érvényt, elfordulva tőled. Urunk, könyörülj rajtunk, és segíts, hogy mi is, mint a tanítványok, megadjuk magunkat neked, és hozzád kiáltsunk, hogy Uram, ments meg minket. Adj igazi megtérést és újjászületést, Istenünk, erre vágyunk a Szentlélek által, arra, hogy békességünk legyen, olyan csend és béke a szívünkben, amilyen a tengeren volt a vihar után, és olyan isteni hatalom jelenlétére mi is, amilyen ott megnyilatkozott, hogy mind önmagunk felett úrá legyél, mind a mi természetünk felett úrá legyél, és hogy a mi életünkön keresztül megnyilatkozhass hatalmaddal, hatalmas lényeddel az embertársaink felé. Kérünk, áldj meg bennünket, jó Istenünk, és maradj velünk. Áldj meg ezt a szombatnapot még számunkra, és áldjad meg az ezt követő napokat, ahol majd be kell mutassunk téged, ahol bemutathatunk téged, ahol az embereket igazi adventvárásra taníthatjuk. Az Úr Jézus nevében. Amen.

A Biblia szerint ebben az utolsó fél évében Jézus még egyszer végigjárta Júdeát és Izraelt, még egyszer bejárta Galileát, fölment egészen a messzi északra, ahol még igazán nem is nagyon járt, főleg nem prófétaféle ember, tehát olyan zsidó tanító, aki a hitében komolyan járatos lett volna, hiszen nagyon sok idegen ember lakott itt fönt északon, Cezárea, Filippi környékén, nem is érem föl egészen ott fönn. És aztán átment a Jordán túlsó oldalára, Dekápolis környékére, Péreába, és aztán így érkezett meg az utolsó hónapokban Júdeába és Jeruzsálem környékére. Tehát Jézus azzal töltötte ezt az utolsó fél évét, hogy még egyszer végigjárta a legnagyobb zsidó és nem zsidó városokat itt Izraelben, Palesztinában, még egyszer elmondta és összefoglalta az ő legfontosabb tanításait, még egyszer elmondta azt, hogy miért is jött erre a világra, hogy tulajdonképpen aki őt látta, az látta magát, az Istent, és hogy neki az a küldetése, hogy megmutassa azt az embereknek, hogy kicsoda az Isten valójában. És ez alatt a fél év alatt talán még többet és még nagyobb, látványosabb csodát tett, mint az életében bármikor. Valahol mindennel próbálta bebizonyítani és igazolni, hogy tényleg ő az a várva várt messiás, noha nem olyan messiásként érkezett el, és nem olyan messiásként érkezett meg, mint ami ennek a zsidó nép várta a messiását. Ugye arról is beszéltünk múltkor, hogy a zsidók alapvetően egy politikai megváltót vártak volna, aki megszünteti a rómaiaknak az uralmát, és nem egy olyan messiást, aki azt mondja, hogy az én országom nem e világból való. És Jézus ez alatt a fél év alatt igen sokszor beszélt arról is, és nagyon érdekesen írja az evangélium, hogy Jézus eltökélte magát, hogy Jeruzsálembe megy, és miközben mennek lefele, ugye délfele, és közelednek Jeruzsálem fele, Jézus nagyon sokszor beszél a tanítványainak arról, hogy bizony az ő órája elközelgett, és neki meg kell halnia. És a tanítványai nagyon sokszor megállítják így ebben a gondolatmenetben, és nagyon sokszor szinte vitatkoznak vele, sőt egy esetben kifejezetten mondják is neki, hát hogyha így van, Mester, akkor miért megyünk mi Júdeába, akkor menjünk másfele. És Jézus pedig mondja, hogy az ő órája elközelgett, és neki most a Pészáknak az ünnepén, a mostani húsvéton, a mostani tavaszon kell majd megáldoztatnia. És hogyha valaki figyelmesen olvassa az evangéliumokat, mind a szinoptikusok, tehát Máté, Márk, Lukács, mind pedig János beszél nagyon elég sokat, tehát nagyon részletesen beszélnek Jézus haláláról és a halála előtti eseményekről. Ahhoz képest főleg nagyon sokat beszélnek erről, hogy életének a többi eseményeiről, például az első 30 évéről szinte alig beszélnek valamit. Viszont a haláláról és főleg az utolsó hétnek az eseményeiről rengeteget írnak, terjedelmesen beszélnek. A legtöbbet egyébként János evangéliuma. És hogyha valaki részletesen végignézi az evangéliumokat, akkor van egy döntő pont, ahol tulajdonképpen eldől, hogy Jézust valóban rövid időn belül halálra szánják abban a közösségben azok a zsidó vallási vezetők, akik akkor irányították Izraelt. Talán beszéltünk is erről már itt, és nem tudom, emlékszünk-e rá, hogy hol volt az a pont Jézus életében, itt az utolsó néhány hónapban, amikor eldőlt a zsidó vezetés részéről, hogy Jézust halálra szánják, és innentől kezdve halálra keresik őt, ahogy János evangéliuma mondja. Döbbenetes egyébként, hiszen egy olyan eseményhez kapcsolódik ez a váltás, vagy ez a nagyon kemény elhatározás a zsidó vezetők részéről, ami Jézus életében a legnagyobb csodatétel volt. Jézus egyszer már, tehát nem is egyszer, Jézus többször is támasztott már föl az életében halott embereket. Azonban egyetlen egyszer fordult elő, hogy Jeruzsálemtől nem messze, Jeruzsálemből Jerikó fele vezető út mentén, egy néhány kilométerre Jeruzsálemtől van Betánia, és itt Betániában fordult elő, hogy egy halott ember támasztott föl, de talán ismerjük az evangéliumi történetet, hogy egy olyan halott ember támasztott föl, aki már 3 napja halott volt. Ez egy annyira nyilvánvaló csodatétel volt Jézus életében, aminek hatalmas híre ment az evangéliumok szerint, és igazából ez volt az a pont, ami után hozzáfűzi az evangelista, hogy és amikor ennek híre ment Jeruzsálemben,
és a jeruzsálemi vallási vezetők megtudták, hogy Jézus egy háromnapos halottat támasztott föl, akkor összeült egy nagy tanács, és ez a nagy tanács elhatározta, hogy Jézusnak meg kell halnia, és vérdíjat tűztek ki a fejére. Itt mondja először az evangélium azt, hogy szabályosan eladták Jézust, tehát azt mondták, hogy aki megmondja, hogy Jézus hol tartózkodik, ugye neki nem volt lakása, őt nem volt könnyű elfogni, nem volt egy állandó tartózkodási helye sem, és ezért volt, hogy azt mondták, hogy aki elárulja azt, hogy Jézus éppen hol tartózkodik, annak a díja az ennyi és ennyi pénz lesz. Itt látjuk ezt a bizonyos régi utat, ami most is kifele vezet Jeruzsálemből, Betánia felé. Valóban nagyon közel volt, egy 20-25-30 perces gyaloglás volt az Olajfák hegyétől. És itt Betániában lakott Jézusnak egy nagyon kedves baráti családja, három testvér, Mária, Márta és Lázár. Maga egyébként a történet elég meseszerűnek tűnik, és nem tudom, hogy mennyire az itt jelenlévők is, pedig azt tudom, hogy sokan önök közül gyakorló keresztény emberek, de vajon mennyire hiszik el ezt a történetét, Lázár feltámasztásának a történetét? Ugye annyira valószerűtlennek tűnik, hiszen egy három napja halott emberről van szó, aki a Biblia szerint föltámad. A Bibliát és főleg az Új Szövetséget át és átszövik az ilyen jellegű csodák. És nagyon érdekes, hogy ennek az egész Lázár történetnek egyfajta régészeti vonatkozása is van ma már. Nyilván nem 100%-os bizonyíték, de minden esetre érdekes, hogy a mai Betániának a közelében van az ókori Betánia is egyébként. Egy El Azaria nevezetű kis település, ami ott van a mai Betániának tól egy pár száz méterre. Onnan lehetett beazonosítani, hogy ez lehetett a régi Betánia, hogy a kis település mellett elég sok ókereszténynek mondható sír került elő. Gyakorlatilag még nem is igazán keresztények ezek a sírok, mert még Jézusnak az életében, illetve a halála után közvetlenül pár évvel temetik el ezeket a halottakat. És a legérdekesebb ilyen sír az a Betánia, illetve ennek az ókori Betániának a keleti részén került elő, és hát a keresztény hagyomány Lázárnak tulajdonítja ezt a sírboltot. Ez egy olyan kis sírbolt, látjuk, hogy nem olyanok ezek az ókori sírok, mint mondjuk a mai temetések és a mai temetőkben megszokott sírok. Sokkal inkább sziklabarlangoknak lehetne ezeket nevezni. Ez egy olyan sziklabarlang, amit a mészkőbe váltak bele. Mészkő lépcsőkön lehetett bejutni magába a sziklabarlangba, ahol a sír és hát a halott is abban az időben lehetett. Egy hát körülbelül 2-3 méter magas ez a sírbolt, tehát kényelmesen bele lehet sétálni, és olyan méretű a sír, mint egy kisebb terem, egy olyan 5 méterszer 4 méteres, tehát egy viszonylag közepes nagyságú sírról van szó. Azt is tudjuk róla, hogy eredetileg vízgyűjtőnek használták, tehát nem ez volt az elsődleges funkciója, hogy sírbolt legyen, és a későbbi időkben újra tapasztották a falát, és egy sírboltot alakítottak ki. De ami igazán hát érdekessé teszi ezt a leletet, az egy nagyon-nagyon korai grafittó, ez a fogalom már előkerült itt a múltkori alkalommal, ugye az ókori időkben is előszeretettel firkáltak falakra az emberek, és ennek a sírboltnak az északi falán előkerült egy felirat, ami még az első század végén került ennek a sírboltnak a falára. Tehát, hogyha egy kicsit időben elhelyezzük ezeket a dolgokat, egy 20-30 évvel Krisztus halála után írta valaki ennek a sírboltnak a falára egy valami ilyesmi szöveget, hogy Uram Istenem, aki feltámasztottad Lázárt a halálból, emlékezzél meg rólam Aszklepioszról. Tehát egy korai keresztény, egy nagyon-nagyon korai keresztény ember, akiben nagyon élénken él Lázár feltámasztásának a hite. És azért ebbe gondoljunk bele, hogyha mondjuk 20-30 évvel valakinek a halála után ilyen dolgokat kezdenénk el csak úgy falból, vagy úgy hát igazi alap nélkül állítani, hogy XY képes volt halottakat feltámasztani, azért elég sok ember élne még a környezetünkben, aki ezt meg tudná cáfolni, és azt mondaná, tehát ugyan már, Lázár, hát itt van a sírboltja. Ez egy olyan sírbolt egyébként, ami üres, tehát nincsenek benne Lázárnak a csontjai. Hát most persze nyilván ez egy nagy kérdés, hogy valóban Lázár sírboltja vagy nem, de tény az, hogy ez a szakirodalomban alapvetően Lázár sírboltjaként szerepel.
És hát ez volt az az esemény, ami a Jézusi életben egy akármennyire is paradoxként hat, de ez jelentette a döntő mozzanatot, a pálcatörést Jézus élete fölött, hogy na, ennek az embernek most már tényleg meg kell halnia. Kicsit közelebbről megnézzük ezt a grafittót. Ugye itt van a sírboltnak a fala, és itt van maga a görög szöveg. Látjuk, hogy nem egy díszes felirat, nem egy szabályos felirat, amit annak idején oda helyeztek, mint egy mementóként, Lázár emlékeként, hanem egy egyszerű zarándok embernek, aki oda bement ebbe a sírboltba. Az látszik, hogy zarándok helyként használták, tehát nagyon sok egyéb keresztény felirat is meg, szimbólum van, amit megtaláltak ebben a sírboltban, de ez a legősibb, ami még az első század végén jelenik meg ebben a sírboltban. Tehát azt mutatja, hogy a nagyon korai egyházi hagyomány, tehát gyakorlatilag még az apostolok generációja kezdte el úgy tisztelni ezt a helyet, mint a halott Lázár, illetve a feltámasztott Lázárnak a sírboltját. És az evangélium megörökíti, hogy tehát ez volt az az esemény, ahogy már mondtam is, aminek a hatására összegyűlik a zsidó vallási tanács. Arról már többször beszéltünk, hogy ekkor a zsidók nem voltak függetlenek politikailag, viszont a belpolitikájukat, illetve a vallási életüket egy úgynevezett nagy tanács irányította. 71 vénből állt össze ez a tanács, és hát bizony ebben az időben a rómaiak uralma alatt a nagy tanács jó része eladta magát a rómaiaknak, pénzért vásárolta meg a hivatalát. Nincs új a nap alatt, szoktam ezt is úgy mondani példaként, hogy ez már abban az időben is így működött, hogy általában a nagy pozíciókban tartósan azok az emberek tudtak megmaradni, akik eladták magukat az akkora beli államhatalomnak. És hát most itt Jeruzsálemet látjuk, és Jeruzsálemnek azt az óvárosi részét, ahol nagyon sok ásatás folyt, gyakorlatilag az 1800-as évek végétől kezdődően. Itt három pontot emel ki a rajzunk, vagy hát ez az ábra. Itt folytak a 60-as években kutatások. És ezek alapján tudjuk rekonstruálni, hogy a Jézus korabeli Jeruzsálem körülbelül hogy nézett ki, hányan laktak benne, és hol voltak a korabeli vallási és politikai életnek a központi szinterei. János evangéliuma örökíti meg megint csak azt a beszélgetést, ami lezajlik ebben a Sanhedrinben, ebben a zsidó tanácsban, és hát döbbenetes, megint csak egy olyan mondatot fogalmaz ott meg valamelyikük, amely mondat nagy klasszikussá vált, hogy úgy mondjam. Azt mondja ott az egyikük, a Kajafás egyébként, nem is akárki, szóval aki éppen akkoriban a főpapja a zsidóknak, hogy inkább egy ember vesszen el, mint sem az egész nép. És ezzel mondja ki Jézusra a halálos ítéletet. Azt mondja, hogy itt van ez a Jézus, mindenféle csodákat tesz, mindenfele népszerű, emberek sokasága követi. És azt mondják ki ezek a zsidó vallási vezetők, hogy félő, hogy vagy elcsábítja tőlük a népet, ugye ez az egyik nagy félelem, ami fogva tartja őket, a másik pedig, amire hivatkoznak, hogy vagy pedig ránk hozza a rómaiakat. Mitől félnek ezek a vallási vezetők? De attól félnek, hogy egyszer csak mégiscsak Jézus kikiáltják mondjuk királynak, vagy esetleg támad egy népmozgalom, vagy mondjuk maga Jézus jelöli ki magát királynak, és ez egy politikai bonyodalmat fog okozni a rómaiakkal. Tehát emiatt is próbálják félreállítani Jézust. És ezért mondják ki, hogy hát vagy a népszerűsége lesz a vesztünkre, vagy a rómaiak miatt lesz ez az ember a vesztünkre, de inkább halljon meg ez az egy ember, mintsem, hogy felfordulás legyen. Értjük azt hiszem ezt a mondatot sajnos megint csak a nincs új a nap alatt alapján egészen a mai napig is érvényes, hogy sokszor az aktuál politika vagy az aktuális érdekek kedvéért beáldoznak egyeseket vagy beáldoznak embereket azért, hogy úgymond a többségnek jó legyen. Ugye ebben az esetben ez többszörösen is egy képmutató politika és hozzáállás volt Jézushoz. Hát így dőlt el Jézusnak a sorsa, és ezután volt ez a bizonyos mozzanat, hogy innentől kezdve már vérdíjat tűztek ki a fejére. De ki is volt ez a Kajafás? Létezett-e ő a valóságban? Eszméletlenül kevés esélye volt annak, hogy valaha is igazolni lehet Kajafás létét. Ír róla mondjuk Józsefus Flavius, akiről már többször beszéltünk, ugye, hogy egy korabeli viszonylag kortárs történetíró. Őtőle tudjuk meg a legtöbbet Kajafásról. Tudjuk például azt, hogy 19 éven keresztül volt főpap. Ezt most azért hangsúlyozom, mert ebben az időben szinte évenként cserélték a vezetői garnitúrát a rómaiak.
pontosan azért, mert nem bíztak meg a zsidókban. Most az, hogy Kajafás 19 éven keresztül tudott főpap lenni, az egyet mindenképp bizonyít, hogy a rómaiak felé ő nagyon jól tudta bizonyítani a hűségét. Tehát valószínű eladta magát, vagy valószínű pénzt fizetett a rómaiaknak ezért a tisztségért. És hát nagyon-nagyon hát emberi szóval élve, vagy hogy ne értse félre a kedves közönség, hogy nagyon jól tudott helyezkedni, nagyon-nagyon bölcs ember volt olyan szempontból, hogy egyfajta jó karrierista emberként tudta építgetni a maga kis előmenetelét, ugyanis beházasodott a főpapi családba. A korabeli főpap Annás volt, vagy egy korábbi főpap Annás volt az ő apósa. Most nem megyünk ennél bonyolultabb családi kapcsolatokba, de ez is úgy érdekes, és elárul Kajafás jelleméről sokat, hogy ő nem csak a rómaiaknak adta el magát, de egy ügyes házasság révén a zsidóknak is eladta magát, szalonképessé vált, hiszen egy főpapi család vejeként joggal tarthatott igényt a főpapi méltóságra. És hát innentől kezdve vezette ő a vallási életet a zsidókon belül, és hát ő volt ez, aki kimondta ezt a bizonyos mondatot először, hogy inkább egy vesszen el, mint sem az egész nép. Magyarul ő mondta ki először Jézusra a halálos ítéletet, és aztán az evangéliumokból tudjuk, hogy ezt következetesen véghez is vitte, egészen addig, amíg Jézus a keresztre nem került. A templom negyedhez közel háttérben látjuk a szentély körzetet és a templomnak a nyugati falszakaszát. Annak a közelében egy néhány száz méterre a 60-as években folytattak ásatásukat a régészek, egy angol-amerikai és izraeli expedíció, és itt tárták föl azokat a házakat, amelyek úgy tűnik, hogy a legelőkelőbbeknek a villái voltak a Jézus korabeli Jeruzsálemben. Itt látjuk az egyik villának az épület együttesét. Hát nem sok mindent tudunk talán ilyen távolságból kivenni, itt mondjuk bizonyára látszik egy mozaik részlet. A teljesen megdöbbentő pazarlás és luxus mutatkozik ezekben a villákban, mutatja a korabeli zsidó elitnek, a vallási politikai vezetőknek a jólétét. Egy kis ciszternát látunk, egy vízgyűjtőt az előtérben. Rengeteg fürdőhelység sorakozik, ezek a kicsi helységek, ezek mind fürdőhelységek. Tehát ez is arra utal, hogy a luxusra, egy kicsit a hellenisztikus, római, hedonista életmódra utalnak ezek a villák. Tehát egyáltalán nem a zsidó vallásra jellemző puritanizmus figyelhető meg ezekben a villákban. És hát ennek a villasornak az egyik része, vagy hát az egyik háza az, amit Kajafás házának neveznek. Hát mondjuk ezt a legkevésbé se tudjuk hitelesíteni, de elképzelhető, mert nyilván, ha valahol lakott Kajafás, akkor az pont ebben a gazdag részben lehetett. Csak azért, hogy közelebbről is megnézzük ennek a luxusnak a mikéntjét, ez egy pompei stílusban készült mozaik, illetve hát annak a részlete megint csak ebben a villanegyedben került elő. Tudjuk Annásról és Kajafásról, hogy rendkívül gazdagok voltak, megint csak a Józefus Flaviusi leírásból. Belefolytak mindenféle kereskedelembe, ami Jeruzsálembe folyt, és gyakorlatilag egy kereskedőháznak a fejei is voltak. Tehát nem pusztán a vallási vezetők, hanem jócskán benne voltak a korabeli gazdasági életben. Aztán a régészetet én ezért szeretem nagyon, mert bizony, hogyha ezeket a tányérokat nézzük, akkor abszolút nem túlzás azt állítani, hogy a Jézus korabeli főemberek ezekből a tányérokból ettek, tehát mondjuk egy Kajafás, vagy akár Jézus is, amikor előkelő házba hívták vendégségbe, akkor ilyen típusú edényeket láthatott, illetve használhatott. Ez egy korabeli konyhaszekrényből került elő. Hát a hölgyeknek mondom, hogy azért nem olyanok voltak akkor a konyhaszekrények, mint ma, hanem egyszerű falfülkék voltak, amikbe polcokat helyeztek, és ebbe tárolták ezeket a... Hát ezek számítottak a luxus porcelánnak, a féltett karácsonyi herendi, meg egyéb étkészletek, amik otthon voltak, az ebben az időben így nézett ki. Ez is megint csak erről a luxus villasorról került elő a 60-as években. És ez pedig az a ház itt a háttérben, amit Kajafás házaként tartanak számon. Egy hatalmas, hát monumentális méretekkel rendelkező ilyen kőlépcsősor vezet föl egészen Kajafás házáig. Még egyszer mondom, nem hitelesített meg, hát nem tudjuk ennyi idő távlatában ezt így visszaigazolni, hogy tényleg hol lakhatott ő.
De egy biztos, hogy valahol ebben a luxus villasorban feltételezhető, hiszen ez volt a legelőkelőbb része Jeruzsálemnek, illetve közel volt a templomhoz, ami ugye Kajafásnak a fennhatósága alá tartozott. Hát így dőlt el Jézusnak a sorsa, és ahogy mondtam is, innentől kezdődően őt már halálra kezdték keresni, és vérdíjat tűztek ki rá. És talán még egy érdekesség, amit megint csak azért hoztam, hogy lássuk, hogy ezek a bibliai történetek meg leírások azért nem pusztán mítoszok, mint ahogy sokunkban talán még az iskolából ez maradhatott. Ez egy nagyon, megint csak azt kell mondani, hogy egy döbbenetes és egy véletlenszerű régészeti lelet. 1990-ben került elő Jeruzsálem óvárosában egy osszárium, ez a csontládácska, ugye ilyesmiről már beszéltünk az első eladás alkalmával is, és ez az osszárium minden bizonnyal Kajafásnak, annak a bizonyos főpapnak a maradványait tartalmazza, akiről Jézus perében olvashatunk. Itt a felirat is olvasható rajta, tehát már aki el tudja olvasni, arámul van, hogy József ben Kajafásnak az osszáriuma ez. Ez egy olyan osszárium volt, ami nagyobb méretű, és 6 embernek a maradványai voltak benne ebben a kis kőládácskában. A 6 ember közül az egyik egy asszony volt, 4 fiatal gyermek, és akiben Kajafást vélik azonosítani, ő pedig egy idős 60 év fölötti, egyet idősebb, egy 60 év fölötti férfi embernek a váza került elő, és ma már megegyezik abban a szakirodalom, hogy ő volt Kajafás, ez a bizonyos Kajafás. Hát erre nagyon kevés esély volt, hogy valaha is előkerül az ő maradványa, vagy az ő csontládája. Igazán nincs is nagyon olyan főpap, akinek ennyire stabilan, biztosan be tudnánk azonosítani a halotti maradványait, mint neki. Jeruzsálemben egyébként ez elég gyakori eset, hogy véletlenszerűen ilyen szenzációs dolgok előkerülnek. Rengeteg minden van a mai Jeruzsálem alatt, hiszen arra épült a mai Jeruzsálem ráépült a régi, az új szövetség korabeli és az ószövetség korabeli Jeruzsálemre. És ahogy mondtam is, innentől kezdve már egyre jobban kiéleződik Jézus és a farizeusok, illetve a Sanhedrin közötti ellentét, és ez fokozódik tovább, mert hogy Jézus is hát egyre erőteljesebben nyilvánítja ki azt magáról, hogy ő a Messiás, bevonul Jeruzsálembe, hagyja, hogy az emberek körülvegyék és újjongjanak, és ő benne köszöntsék a Messiást. És amikor Jézus megfedik, és azt mondják neki a farizeusok, akik mindig ott vannak egyébként, ha megfigyeljük az evangéliumokat, folyamatosan próbálják sarokba szorítani, vagy csőbe húzni Jézust. És amikor kérdezik tőle, hogy miért engedett, hogy ezek az emberek azt mondják, hogy te vagy a Messiás, akkor Jézus egy nagyon elgondolkodtató dolgot mond nekik. Azt mondja, hogy ha ők nem mondanák, akkor a kövek szólalnának meg, és a kövek kiáltanának, hogy itt van a Messiás. És Jézus bemegy Jeruzsálembe, és még egyszer utoljára megtisztítja a templomot, szolgálata elején is megtette ezt. Nem tudom, mennyire láttunk már Jézus filmeket, vagy már hogy a Jézusról szóló feldolgozásokat, ilyen életrajzi filmeket. Engem rettenetesen szokott irritálni, hogy ezt a templom tisztításos jelenetet ezt mindig úgy mutatják, mint egy őrült próféta, aki beszabadul egy ilyen a templomnak az oszlopcsarnokát látjuk itt a festményen. És hát valóban tele volt az oszlopcsarnok a különböző kereskedő árusoknak a bódéival, meg padjaival. Akik mentek föl Jeruzsálembe a templomba, főleg ilyen zarándok ünnepek, ugye itt is már közel volt a húsvét, zarándok ünnepek körül, főleg ha messzebbről jöttek, nem vittek magukkal áldozni való állatot, mert hát ugye azért az kicsit macerás több száz kilométerről húzni egy birkát, vagy vinni galambot. És egyszerűbb volt, hogyha fölértek Jeruzsálembe, akkor a templomba megvették. Tehát nem lett volna ez törvényszerű, hogy a templomba legyen ez az elárusító hely, de hát az üzlet az ugye az mindig diktálni szokott az emberi világban. És hát rájöttek a kereskedők, hogy az a legcélszerűbb, mint ahogy minden így van a mai világban is, hogy oda teszünk mindent a szánk elé, az emberek szája elé, csak vegyék, vegyék, vegyék. És hát föl beköltöztek gyakorlatilag a templomba, és az egész templom egy kúfárházzá, egy kereskedőházzá vált. És ezért volt az, hogy amikor Jézus ugye kétszer is megtette ezt, hogy bement, és hát elég keményen elmondta, hogy ne tegyék az atyának a házát, ne tegyék az Istennek a házát latrok és kereskedők barlangjává. És hát én a filmekben azt nem szoktam szeretni, hogy ezt általában úgy ábrázolják, mint hogyha Jézus valami tényleg ilyen kicsit ilyen
megőrült prófétává válna ott néhány másodpercig, még előtte még ott gyógyítgat, meg simogatja a gyerekeket, aztán hirtelen fog egy ostort, bemegy és szétveri ott a berendezést. Ezért, ha valaki úgy már jobban ismeri a Bibliát és olvassa, akkor például arra is fölfigyel, hogy Jézus egy ilyen templomtisztítés után mondjuk leül a templom csarnokába, az oszlop csarnokba a lépcsőre, és elkezdi a gyerekeket tanítani, és a gyerekek elkezdenek oda menni hozzá. Hogy azért a gyerekek nagyon jó barométerek, legalábbis így az érzelmi téren, tehát ők nagyon, nagyon jól tudják jelezni és fogni azt, hogy egy emberhez lehet-e közeledni, vagy nem. Hogyha Jézus mondjuk még 2 perccel előtte ostorral verte volna szét ott a berendezést, nem valószínű, hogy a gyerekek egy ilyen indulatos emberek oda csücsülnek az ölébe, és hagyják, hogy megsimogassa mondjuk a fejét. Tehát azért ebből kiderül, hogy Jézus, amikor bement a templomba, akkor nem így kell őt elképzelni, hogy ott kőkövön nem marad alapon, szétrombolt minden, hanem egyszerűen a tekintélye, a megjelenése, a megnyilvánulása, amit mondott, egyszerűen félelmet keltett az emberekben, és elmenekültek a templomból, megtisztította a templomot. Viszont hát bizony ez is egy olyan dolog volt, elnézést a profán kifejezését, amivel Jézus megint csak kajafás tyúk szemére lépett, most nem jutott jobb kifejezés az eszembe, ugyanis Kajafásnak, ahogy mondtam, igen erős gazdasági érdekeltségei voltak. Megint csak Józsefus Fláviustól tudjuk, hogy a templomi kereskedelem is az ő kezében volt. Tehát Annás és Kajafás volt, akik ennek a hasznát, mert ugye itt egy galamb nem annyiba került, mint mondjuk 200 méterrel arrébb. Ugye mindig így szokott lenni, hogy hol nem érdemes vásárolni mondjuk csomagot, úti csomagot, a vasútállomáson meg az autóbuszpárban, mert ott a legdrágább. Itt is így volt, hogy itt nem volt érdemes igazán áldozati állatot venni, mert itt volt a legdrágább. És ennek a haszna ez mind-mind Kajafásnak meg Annásnak a pénztárába csöpögött össze, és hát Jézus itt is hát jócskán keresztül húzta ennek a főpapi garnitúrának a számításait. És hát itt már megint csak, hogyha visszakanyarodunk az evangéliumi leírásokhoz, akkor azt mondják, hogy itt már közvetlenül a zsidó húsvéti ünnepnek az utolsó hetében vagyunk. Láttuk már ezt a képet, azt gondolom, többször is kivetítve, csak megint mutatnám, hogy a zsidóknál a vallási új év az tavasszal kezdődik, és az első ünnep, ami Niszán hónapban van, az a húsvéti báránynak az ünnepe, és ez volt az az ünnep, ami ekkor már közeledett, Pészák vagy a Páska bárány ünnepe Niszán 14-én. És hát ez volt az az ünnep, amikor Jézus tudta, hogy neki ezen az ünnepen meg kell halnia, és ez az az ünnep, amire ő tulajdonképpen egész életében készült. Az a Páska bárány, amit 12 évesen látott, és amiben felismerte önmagát, annak most kell majd megáldoztatnia. Itt most egy picit gyorsítok, mert valószínűleg sokan ismerjük az evangéliumi leírásokat, és próbálok majd azoknál a pontoknál megállni, amik talán új ismeretek lehetnek a számunkra. Az utolsó vacsora. Jézus még egyszer utoljára összegyűjti a tanítványait, és visszavonulnak közösen elfogyasztani a Páska báránynak a vacsoráját. Egy jól ismert festmény a háttérben, azaz az egy tanítványjal, aki Jézus közvetlen tanítványi köréből árulóvá vált, Júdás. Tudjuk Júdásról, hogy az utolsó vacsora alkalmával nem várja végig ezt az ünnepét, hanem fogja magát és eltávozik a tanítványi körből. És nagyon szeretném fölhívni a jelenlévők figyelmét, ha talán most így ünnepek alatt több időnk van. János evangélium a 13. fejezetétől kezdődik egy rész a Biblián belül, amit én magamban mindig úgy szoktam hívni, hogy a Bibliának a szíve. Ugyanis Jézus itt már csak a legszeretettebb tanítványaival van együtt, ugye Júdás az áruló elmegy a tanítványi körből, és Jézus még egyszer utoljára elmondja a tanítványainak a legfontosabb dolgokat, amit ő a legfontosabbnak tart. Ez így is szokták nevezni a teológiai irodalomban, hogy ezek Jézus búcsú beszédei. Ez kezdődik így ez a rész, hogy új parancsolatot adok néktek, hogy egymást szeressétek. Amiképpen én szerettelek titeket, ti is úgy szeressétek egymást. Ugye ez nem volt önmagában egy új parancs, annyiban volt új, hogy úgy szeressétek egymást, ahogy én megmutattam nektek. És itt Jézus nagyon sok mindenről beszél az ezt követő fejezetekben. Beszél arról, hogy ő elmegy, ő most meg fog halni, de helyet készít az ő tanítványainak. Beszél arról, hogy az igazi tanítványság az abban áll, hogy valaki megtartja a Krisztus parancsolatait, és ahogy a szőlővesző a szőlő tőkén marad, úgy maradjanak a tanítványok és ő benne.
És tulajdonképpen ez az utolsó búcsú beszédek, és ennek a vacsorának a vége, ez egybe torkollik egy utolsó imádsággal, amit Jézus a tanítványaiért mond el a Getsemáné kertben. Ez ott van megint csak az olajfák hegyén. Még látszik néhány olyan növényzet, ami ebből a Getsemáné kertből fönnmaradt. A többi részét azt ugye mindenféle ilyen szent épületekkel itten beépítették. De ez volt ez a hely a Biblia szerint, ahol Jézus az utolsó éjszakáját töltötte el, ahova dicséreteket énekelve ment ki a tanítványaival, lefeküdtek, és összesen 3 olyan tanítvány volt, akit Jézus magával szólított, és azt kérte tőlük, hogy vele vigyázzanak ezen az éjszakán. János, Jakab és Péter voltak ezek a legszűkebb tanítványok, akik a legtöbb helyen ott voltak Jézussal. És nem sok mindent tudunk, mert ugye sajnos elaludtak ezek a kiválasztott apostolok, itt csak töredékesen jegyzik föl, hogy Jézus mit is csinált ezen az utolsó éjszakán, de egy biztos, hogy rettenetes küzdelme volt, ugyanis félt. Jézus akármennyire is Isten volt, ember is volt, és ő tudta, hogy mi vár rá, tudta, hogy milyen szenvedések következnek rá a következő órában, és ez a fajta félelem eluralta az ő gondolatvilágát, és majd nézzük meg, hogy úgy kezdik a szinoptikus evangelisták, hogy Jézus azzal kezdi ezt az imádságát, hogy azért könyörög az Istenhez, hogy ha lehet, múljék el tőle ez a keserű pohár, de aztán a végén hozzáteszi, hogy de mindazonáltal úgy legyen, ahogy te akarod, Atyám, és ne úgy, ahogy én. Jézus egy hatalmas ima küzdelmet vív itt ezen az éjszakán. Van egy ilyen nagyon ősi olajfa, amit itt szoktak mutogatni itt a Getsemáné kertben. Én nem esküszöm rá, hogy ezt Jézus látta, nem is vagyok ilyen botanikus féle ember, de biztos nagyon régi, tehát mondjuk azt látjuk rajta, mert nagyon göcsörtös ez az olajfa. És hát bizony ez volt az az éjszaka, amikor a Biblia leírása szerint Jézus vért verejtékezett, vért izzadt. Talán itt múltkor már a beszélgetés folyamán ez már előkerült, de mivel nem voltunk mindannyian itt, azért megismételném, hogy a modern orvostudomány szerint lehetséges ilyen az embernél. Nagyon sokáig ezt is egy ilyen butaságnak tartották, hogy ez is egy ilyen felesleges és érthetetlen bibliai leírás. A modern orvostudomány viszont azt mondja, hogy ha valaki iszonyatos stressz alatt van, nagy fizikai vagy lelki nyomás alatt van, akkor előfordulhat az, hogy a hajszálerek megpattannak a testében, és a vér a mirigyeken keresztül kikerül a bőr felszínére, a megrepedezett bőr felszínére, és ez olyan formában jelentkezik, mintha valaki izzadna, de az izzadság cseppek azok vércseppek formájában jelennek meg. Most Jézus tehát a jézusi lelkiállapotot mutatja, hogy Jézus vért izzadt, tehát iszonyatos lelki teher és lelki nyomás alatt volt, hiszen nem akármivel kellett szembenéznie a halállal, de nem is egy közönséges halállal a Biblia szerint, hanem neki úgy kellett meghalnia, minthogyha ő lett volna a legnagyobb gonosztevő ezen a világon. És arról is beszéltünk már, de nem sokat talán, hogy a Biblia szerint Sátán, aki a gonosznak a megtestesítője a Bibliában, ő egy létező személy. Nem egy elvont valami erő, aki ott lebeg valahol, nem egy ilyen homályos, megfoghatatlan valami, hanem egy nagyon konkrét személy, aki ebben az esetben teljesen, hát a képiesen fogalmaznánk, rátenyerelt Jézusra, és próbálta őt teljes sötétségbe, lelki és fizikai félelembe tartani. Például azt is jó, ha tudjuk, hogy a Biblia szerint a félelem a Sátántól van. Tehát ha félünk, ha szorongásaink vannak, ha depressziósak vagyunk, ha sötét gondolataink vannak, azok nem csak olyan véletlenszerű valamik, hanem ettől a sötét hatalomtól és ettől a sötét szemétől jönnek. És Jézust ezen az éjszakán teljesen belepte a gonosz, belepte Sátán, és próbálta őt mindenféle módon eltántorítani attól, hogy vállalja a halált, hiszen nagyon jól tudta mindenki, hogy mi a tét, maga az ember és az emberiség jövője a tét. Hiszen ha Jézus vállalja ezt a halált, vállalja ezt az áldozatot, akkor az emberiségnek van lehetősége arra, hogy élete legyen és megszabaduljon Sátán hatalmától és Sátán uralmától. És hát elérkezett ennek az éjszakának a hajnala, ugye ez most péntek, hogyha úgy végigmegyünk az utolsó jézusi héten. Ez egy pénteki nap volt, és Pészáknak a húsvéti báránynak a napja. Itt látjuk a korabeli Jeruzsálemnek az alaprajzát így fölül nézetbe. És hát Jézusért megy egy templomi szolgákból, rómaiakból álló csapat,
És hát aki vezeti ezt a társaságot, az nem más, mint maga Júdás, aki jó pénzért ugye eladja a saját mesterét. Sőt, hogy a sötétben egyértelmű legyen, hogy ki Jézus, még oda is sétál hozzá és megcsókolja őt. És hát Jézus, aki ugye mindent előre tudott, nagyon-nagyon nagy szeretettel fogadja Júdást még ekkor is, és megkérdezi tőle, hogy csókkal árulod el az embernek fiát, barátom, miért jöttél. És aztán Jézust elfogják, most nem tudjuk ezt kirészletezni, ugye beviszik Jeruzsálembe, és innentől kezdve kezdetét veszi, hát megint egy modern kifejezést használok, kezdetét veszi tulajdonképpen egy koncepciós per, hiszen minden adott, ami egy koncepciós perben adottnak kell legyen, vannak hamis tanúk, akik azt állítják Jézusról, hogy Istennek teszi magát, éjszaka van, ami abszolút szabálytalan eljárás, gyorsított menete van a tárgyalásnak, nincsenek védők, tehát nincs senki, aki védelmére kelne Jézusnak. És a gyorsított eljárásnak különböző állomásai vannak. Először Kajafás házába viszik be Jézust, aki hát ugye a korabeli zsidó vezető, a korabeli zsidó főpap. Majd átmennek a templomba, ahol hirtelen nyilván összerántják a Sanhedrint, a zsidó tanácsot. De az is kiderül a Bibliából, hogy hiányos jócskán a Sanhedrin, tehát ez is szabálytalan volt. Ez a Sanhedrin kimondja az ítéletet Jézus fölött, hogy hát nincs ezzel az emberrel mi kezdeni valónk, tényleg Isten káromló. Kajafás meg is szaggatja nagy látványosan a ruháját, amikor Jézussal szembe találkozik, és tényleg kimondja rá, hogy ő Isten fiává teszi magát. De van egy nagy gond a Sanhedrinben, mégpedig az, hogy nincs joguk, nincs hatáskörük arra, hogy halálos ítéletet kiszabjanak, és ezért megint csak egy modern szót mondok, próbálnak lobbizni, próbálják elérni, hogy valahol ezt a felforgató egyént itt el lehessen távolítani az élők sorából, és ezért átküldik Jézust még az éjszaka folyamán, tehát megint csak továbbra is szabálytalan, a korabeli politikai vezetőhöz, ahhoz a helytartóhoz, akit a rómaiak kirendeltek, és aki az Antonius várban van ekkora Jeruzsálemen belül. Ez egy hatalmas erődítmény volt, amit még Nagy Heródes építetett, és ha a római prokurátor, a római helytartó Jeruzsálemben volt, akkor mindig az Antonius várban tartózkodott. És átküldik Poncius Pilátushoz Jézust, akivel, hát Poncius Pilátus így első menetben nem nagyon tud mit kezdeni, hogy próbál kibújni a felelősség alól, átküldi egy másik politikai vezetőhöz, hát azt mondja, hogy ez az ember názáreti, nem is nekem kéne vele foglalkozni, küldjük át a galilai negyedes fejedelemhez, aki éppen szintén Jeruzsálemben van, Heródes Antipászhoz. Nem tudom, emlékszünk-e rá, hogy ki ez a Heródes, ugye az a Heródes, aki keresztelőt lefejeztette, ugye elég jó helyre küldi szegény Jézust. És nagyon érdekes, hogy amikor Jézus szembe találkozik Heródes Antipásszal, egyetlen szót nem szól. Ugye Heródes mindenfélét próbál kicsiholni ott Jézusból, csodákat akar tőle látni, egy kicsit fél is tőle, egy kicsit olyan keresztelő félének tartja, és ez úgy egyfajta óvatosságra inti, de Jézus egyetlen egy szóval sem méltatja válaszra Heródes Antipászt. Az a Jézus, aki szeretettel beszélt egy latorral a kereszten, az a Jézus, aki még Poncius Pilátussal is szóba elegyeledett, az a Jézus azt mondja ki ezzel a magatartásával, hogy Heródes Antipásznak nincs szavam, szóval ő vele már nem lehet mit kezdeni. És hát Heródes ezért vissza is küldi Jézust Poncius Pilátushoz, megint az Antonius várban vagyunk, és azt mondja, hogy hát akkor döntsön felőle Pilátus. És ez is egy nagyon érdekes dolog, és megint csak azt mondom, hogy nincs új a nap alatt, csak egy fél mondat a Bibliában. Onnantól kezdve, hogy Jézust halálra ítélik, Poncius Pilátus és Heródes Antipász kebelbarátok lesznek, így is mondhatnánk. Egész eddig nem igazán szerették egymást, tehát mindenféle valószínű hát ilyen politikai afférjaik lehettek. Viszont mivel ebben közös platformot találtak, hogy Jézust végül is el kell ítélni valamilyen formában, vagy el kellett ítélni, vagy közösen vállalták fel ezt az ítéletet, innentől kezdve kéz kezetmos alapon nagyon jóban lettek. És hát akin végül is a Jézusi élet eldőlt, az Poncius Pilátus volt. Megint csak egy olyan személy, akiről nagyon sokáig csak a Biblián belül tudhattunk. Itt most ne gondolja senki, hogy ő Poncius Pilátus, nincs róla ábrázolásunk, ez egy korabeli előkelő római tisztviselő, csak azért hoztam be, hogy mégis valami ilyesmi gúnyában és hajviselettel járkáltak akkoriban a előkelő római tisztviselők. Azt tudjuk róla megint csak a korabeli Josephus Flaviusi leírásból, hogy egy gátlástalan karrierista volt, aki
hát bizonyos értelemben számüzetésként fogta fel azt, hogy ő Júdába került prokurátornak. Ha valakit római tisztviselőként elküldtek a Közel-Keletre, hát bizony az olyan volt, mintha ma a lepratelepre küldenének valakit misszionálni. Tehát az általában kifejezte, hogy éppen akkor nem nincs annyira kegyben vagy becsben az illető római tisztviselő. Hát így is fogta föl egyébként a júdai küldetését, mint egy számüzetést. Rettenetesen utálta a zsidókat, és ahol lehetett, ott tett nekik keresztbe. Nagyon sok mindent ír róla Josephus Flavius, hogy ellopta például a zsidóknak a templomban összegyűjtött szent pénzét, és abból kezdett vízvezetéket építeni. Aztán egy másik esetben a római jelvényeket bevitte a templom körzetbe, és azt kellett a zsidóknak imádni. Ha valaki ezt nem tette meg, akkor legyilkoltatta őket. Tehát egy nagyon olyan ember volt, aki nem szerette a zsidókat, és próbált hasznot húzni abból, ha már itt van Júdeában. Iszonyatosan korrupt volt a leírások szerint, megvesztegethető ember. Ugye óriási kontraszt, ennek az embernek a markáiba került Jézus, és ennek az embernek kellett döntenie Jézus sorsáról. Ma már Ponciusról is, Pilátusról is tudjuk, hogy élő és létező személy volt. A Biblián kívül van történeti forrás vagy dokumentum, ami megerősíti a létét. Cezáreában, ami szintén egy júdai város a tengerparton, a prokurátoroknak az állandó rezidenciája volt, ott került elő egy felirat. Hát itt ez most nyilván főleg messzebbről abszolút nem fog látszani, de higgyük el, hogy az van rá fölírva, hogy Poncius Pilátus prefektus júdé, tehát megnevezi magát ez egyébként egy szentélyben állt, és a szentéllyel kapcsolatos felirat van még ezen az oszlopon. De ami most számunkra lényeges és érdekes az, hogy megnevezi magát Poncius Pilátust, kiderül a korban is teljesen passzol, tehát a Jézus korabeli időkre teszi az ő prokurátori időszakát, és hát megnevezi magát, mint prefektus Júdé, tehát mint Júdának a prefektusa. Ez megint egy döbbenetes bizonyság volt az evangélium hitelessége mellett, hiszen még egyszer mondom, a Biblián kívül nagyon sokáig, meg hát Josephus Flaviuson kívül nem volt bizonyíték arra nézve, hogy ő egyáltalán valaha is létezett az emberi történelemben. És hát azt is tudjuk, hogy hol fordult meg Jézusnak a pere a kihallgatás során. Jézus próbál Pilátussal beszélni, próbál ráhatni. Pilátusnak vannak kérdései is, amiket föltesz, és Jézus próbál rá annak megfelelő módon válaszolni. Sokszor úgy tűnik, mintha nem a kérdésre válaszolna, de sokkal mélyebb bölcsességeket, illetve sokkal mélyebb igazságokat tár föl Pilátus előtt. Amit látunk, az az Antonius erőd, amit az előbb mutogattam, hogy ott volt a római prokurátor székhelye, az Antonius erődnek a padlózata. Ez az egy, ami stabilan és biztosan Jézus korabeli. Tehát megint csak nem túlzok, hogyha azt mondom, hogy Jézus ezeken a kockaköveken állt annak idején a kihallgatása során Pilátus előtt, és itt próbált még egyszer utoljára egy emberért küzdeni. És Pilátusban látszik is, majd nézzük meg, vagy megnézhetjük ezt a párbeszédet, hogy úgy van egyfajta talán humanista rajongás, vagy érdeklődés így Jézus iránt, és ezért is próbálja őt valahol fölmenteni, mert nem talál benne bűnt, és küzd magában, hogy mit csináljon ezzel az emberrel. Többször is kimegy a Sanhedrinből összeállt néhány képviselőnek, és mondja, hogy hát én nem találok ebbe az emberbe semmi bűnt, nem tudok vele mit kezdeni. És hát van egy fordulópont ebben a párbeszédben, amikor eldől végül is Jézusnak az élete. Mégpedig az, és ez is egy olyan csekélykek is félmondatnak tűnik az evangéliumunkban, és talán nem is értjük meg akkor, hogyha nem ismerjük a korabeli közéletet, és azt, hogy mit is jelentett igazából ez a mondat. Egyre nagyobb a tömeg, és ugye Pilátus megint azt mondja, hogy hát én nem találok ebben az emberben semmi bűnt, én nem ítélem el. És akkor ekkor megszólal valaki ott a tömegből, és akkor azt mondja a Pilátusnak, hogy ha nem teszed ezt meg, már most egy kicsit profanizálom a szöveget, tehát hogyha ezt nem teszed meg, és nem ítéled őt halálra, akkor nem vagy többé a császár barátja. És ez egy kis érdekes mondatnak tűnik, hogy jó, és akkor mi van, nem vagyok a császár barátja, mondhatta volna Pilátus, vagy mondanánk mi, hogyha hirtelen visszakerülnénk az ókorba. Na de hát akkoriban azért ez nem egészen így volt. Az amicus Caesaris, ez egy ilyen latin kis kifejezés, a császár barátja, ez egy cím volt.
Egy olyan cím volt, mint hogyha ma valakire azt mondjuk, hogy államtitkár, vagy címzetes államtitkár, vagy ilyen doktor, vagy olyan doktor. A császár barátjának lenni az egy korabeli rang volt, egy titulus volt, és tudjuk azt Pilátusról, hogy ő a korabeli császárnak, Tiberiusnak, akinek a mell portréját látjuk, Tiberiusnak volt a barátja. Na mondjuk Tiberiusról is jó azért, ha tudjuk, hogy nem voltam egy nagyon pozitív ember, homoszexuális volt, mindenféle korrupcióba volt benne, megmérgezte ő is a fél környezetét, illetve kivégeztette azokat, akik számára nem voltak szimpatikusak. Egy zsarnoki uralma, egy zsarnoki kegyetlenségű diktátor és császár volt, akinek nagyon nehéz volt a bizalmába férkőzni, és nagyon könnyű volt a bizalmát elveszíteni. Tehát ez az Amicus Caesaris, ez egy nagyon nehezen megszerezhető pozíció volt, igen könnyen el lehetett viszont veszíteni, és igen sokszor volt, hogy a császár, hát ha nem is selyemzsinort küldött, mert ugye ez nem a rómaiaknál volt szokás, hanem a török udvarban, de küldött valami kis jelzést, amiből az illető római ember tudomásul vehet, hogy vagy öngyilkos lesz, vagy megölik rövid időn belül. Tehát életveszélyes dolog volt a császár barátjának lenni, és életveszélyes volt, hogyha ezt a pozíciót az ember elveszíti. És majd figyeljük meg, hogy itt törik meg a párbeszéd Pilátus és Jézus között. Innentől kezdve Pilátus igazán már nem reagál Jézusnak a mondataira vagy a kérdéseire, mert innentől kezdve azt gondolom, hogy nem túlzás, hogyha azt mondjuk, hogy ez forgott a fejében, hogy mi lesz akkor, ha engem följelentenek a zsidók, hogy nem vagyok a császár barátja. Ugyanis itt a zsidók már azzal vádolták Jézust, ugye nem azt mondták róla, hogy Isten káromról, mert hát azért ugye nem lehet elítélni hivatalosan, államilag senkit, hanem azt mondták Jézusról, hogy ő a zsidó királyává teszi magát. Magyarul a római nép és a római állam ellensége. És hát Pilátus innentől kezdve nem tud mit kezdeni Jézussal, azt gondolom ismerjük már ezt a folytatását a történetnek. Pilátus még egy utolsó kísérletet tesz, húsvét van, szabadon lehet engedni egy foglyot a börtönből, és kiállított egy köztörvényes bűnözőt, Barabást és Jézust, az ecce homo ívet, hogyha valaki jár Jeruzsálembe, akkor ott mutogatják a Via Dolorosán egy helyen. Nyilván nem tudjuk, hogy itt történt ez az esemény, de valahol itt az Antonius vár körül, akkor már összegyűlt egy hatalmas tömeg, és lehetett választani, hogy Barabás vagy Jézus kit engedjenek szabadon. És mit kiállt a tömeg? Azt mondják, hogy Barabás, nem kell nekünk Jézus. És rámutat Pilátus Jézusra, hogy ecce homo, íme az ember, ugye innen kapja ez a diadaliva, vagy ez az íva nevét, hogy ecce homo, íme az ember, mi legyen vele? És akkor a tömeg egyértelműen és egyhangúan azt mondja, hogy feszítsd meg, feszítsd meg. És akkor van az, hogy Jézus, és ez egy korabeli ilyen kézmosó edényke, ugye nem folyt, tehát volt vezetékes víz is, de nyilván egész más formában, mint ma, de a kézmosás általában úgy történt, hogy volt egy nagy tál, abba beleöntöttek vizet, és úgy kezet mostak az emberek. És hát Pilátus is ezt teszi, hogy hozott egy tálat, beleönteti a vizet, kezet most, és azt mondja, hogy jó, akkor a vére rajtatok és az utódaitokon, de én tiszta vagyok ennek az embernek a vérétől. És akkor erre a nép fölkiált, hogy igen, feszítsd meg a vére rajtunk és a mi utódainkon. És hát innentől kezdve van, hogy megindul tulajdonképpen a kivégzés eljárása Jézus életében. Az első dolog, amin keresztül kellett mennie, az egy kőkemény korbácsolás volt. Ez a római kivégzéseket minden esetben bevezette. Kivétel volt a nők, a római tisztviselők, illetve a katona embereknek az esete. Minden egyéb esetben ez volt az, amivel elkezdődött a kivégzésnek a szertartása. Talán beszéltünk már róla, meg nem is nagyon akarok ilyen horrorisztikus részletekbe belemenni, de azért talán egyszer jó, ha akik még nem hallották el, mondjuk, hogy a korabeli ostor az nem pusztán bőrszív volt, hanem vas darabok, illetve nagyon erős csont darabok voltak rákötve a bőrszíjra, bele voltak fonva a bőrszíjba, és ezzel hát ostorozták meg az elítéltet, akit mesztelenre vetköztettek, hogy jobban érje az ütés, és gyakorlatilag a hátától a talpáig megvoltak azok az anatómiai pontok, ahol végigverték a kivégzésre szánt illetőt.
Az egyik Péteri levélben azt olvashatjuk, illetve az arra derül fény, hogy Jézus brutálisan, kegyetlenül verték meg. A római katonák, akik a kivégző osztagnak a tagjai voltak, nagyon sok múlott azon, hogy ők hogy verték meg az elítéltet. Tehát lehetett ezt úgy csinálni, hogy ne annyira fájjon, meg ne annyira okozzon sérülést. Jézus esetében a Péteri levélben szereplő görög kifejezés, és hát Péter, mint tudjuk, szemtanú volt, ha messziről is, de figyelte az eseményeket, arra utal, hogy gyakorlatilag nagyon-nagyon brutálisan megverték Jézust. Olyannyira, hogy azok az orvosok, akik az evangéliumok alapján és ahogy lehet rekonstruálni a keresztre feszítést, mint kivégzést, ez alapján rekonstruálták Jézusnak a halálát, ők azt mondják, hogy Jézus itt már sokkos állapotba került, mert hogy gyakorlatilag a vádizmai fölszakadtak, rengeteg vért veszített, már ugye egész éjszaka, ahogy vért verítékezett, már akkor nagyon sok vért, illetve nem is a vérveszteség, hanem inkább a stressz volt az, ami végig jelen volt, a lelki és a fizikai stressz. És itt pedig, miután itt végigverték a hátát, azt mondják az orvosok, hogy gyakorlatilag beremegnek ilyenkor az izmok, tehát végig remegtek az izmai, és gyakorlatilag a szervezet már egy krízis állapotban volt, egy sokk állapotban volt. Ezt mi sem mutatja jobban, mint az, hogy utána még ugye követte, ez is benne volt sajnos a római kivégzések menetében, hogy a fizikai stressz mellett egy lelki stresszel is keresztül ment az illető. Jézus esetében ez úgy zajlott, hogy egy tövis koronát nyomtak a fejébe, elkezdték csúfolni, hogy na, te vagy a zsidók királya, és leköbdösték, megverték, tehát ez is hozzátartozott az ő kivégzéséhez. És hát, hogy Jézust ezek a fizikai és lelki szenvedések mennyire megviselték, azt az is mutatja, hogy amikor elindul a keresztút, az elítéltnek magának kellett vinnie a keresztnek egy részét. Nem a latin kereszt volt használatban ebben az időben itt a Közel-Keleten, hanem a tau keresztnek hívják, egy T betűhöz hasonlít. És a rövidebbik szálát, ami egy olyan 40-50 kilós fa hosszú, tehát egy fa volt, azt Jézusnak kellett cipelnie, viszont nem bírta el. Tehát ez is azt mutatja, hogy nagyon le volt már ekkor fizikailag és lelkileg is gyengülve. Csak azért mutatnám ezeket az arcokat, egy rendkívül jó festmény Boschnak egy 16. századi képe, Gentben van kiállítva. Szinte ilyen posztmodernnek tűnik, ahogy lefesti azokat az arcokat, amik Jézust körülveszik. Hát gyakorlatilag mindenki csúfolja Jézus, szétszaladnak a tanítványai, és mindenki azzal gúnyolja, hogy ha az Isten fia, akkor miért nem szabadítja meg magát, miért viseli el ezt a kínosztatást. És kimennek Jeruzsálem közelében a Golgota hegyre. A római kivégzéseknek a hivatalos szintere ez a Golgota hegy volt, tehát nem véletlenül viszik pont ide. Ezért is az a neve ugye Koponya hegy, azért, mert sok kivégzett elítéltnek a maradványai voltak ott. És megtörténik maga a szegzés, a keresztre feszítés. Megint csak nem elriasztásképpen, ezek azok a kereszt vagy szögek, amit

maradványai. Ezek a szögek 13-15 centi hosszúságúak voltak, tehát azért úgy képzeljük el magunknak, és 1 cm átmérője volt a vastagsága ezeknek a vasszögeknek. Tehát nagyon-nagyon brutális volt. Tényleg a legkegyetlenebb kínzás volt, amit a rómaiak használtak, kifejezetten elriasztásképpen a legelvetemültebb bűnözőkkel szemben. És hát az is ugye kiderül az evangéliumi leírásokból, hogy de ez is szokás volt egyébként a rómaiaknál, hogy a kivégzett egyén értéktárgyaira sorsot vetettek, vagy valamilyen formában elosztották az utána visszamaradt hagyatékot, hogy úgy mondjam, korabeli kis dobókockák. Itt is ez történik, ugye nagy közömbösen ülnek a római katonák, mindig egy egész egy kirendelt osztag felügyelte a kivégzéseket. Jézus esetében is látjuk, hogy egy centúrió, tehát egy magas beosztású, egy százados felügyelte a kivégzés eseményeit. És hát ők menet közben unatkoztak és berendezkedtek, mert egy keresztre feszítés sokszor napokig eltartott, mire haldoklott az illető a kereszten, és ott addig ők őrködtek és várták, hogy az illető ember meghaljon. MS mester, talán többször vetítettük itt is már ezt a képet, vagy legalábbis egyszer vagy kétszer biztos, hogy Krisztus a kereszten. Azért szeretem ezt a képet, mert nézzük meg az arcát. Gyakorlatilag nincsen arca, felismerhetetlen a fájdalomtól, a szenvedésektől. A zsoltárok közül nagyon-nagyon sok úgynevezett messiási zsoltár van, ami előre beszél az eljövendő megváltónak a fizikai és lelki szenvedéséről, haláláról. És itt az egyik zsoltárban is ezt olvassuk, hogy gyakorlatilag felismerhetetlen volt az ő arca a fájdalomtól, és rút volt, és hogy az emberek elfordultak tőle. És hát azt is tudjuk, hogy Jézus a keresztfán viszonylag rövid időn belül meghalt, összesen 6 óráig szenvedett, amit most azért mondom, hogy viszonylag, meg gondoljunk bele 6 órán keresztül gyakorlatilag fulladásos halállal haldokolni, azért nagyon-nagyon hosszú idő. Viszont ahhoz képest, hogy általában másfél vagy 2 napig is tartott sőt volt, aki 3-4 napig is élt a kereszten, szóval ahhoz képest ez kegyelem volt, hogy ő neki 6 órája volt. De hát közben gondoljuk el, hogy mindenféle bogarak, férgek, sokszor ilyen ragadozó madarak, állatok is megtámadták a keresztre feszítetteket, és senki nem volt, aki elűzte volna ezeket onnan. Jézus még a kereszten sem önmagával volt elfoglalva, hogy olvassuk majd az evangéliumokat. Az egyik első mondata az az volt, hogy azt kérte az Istentől, hogy Atyám, bocsáss meg nékik, mert nem tudják, mit cselekszenek. Aztán rábízta az édesanyját a legfiatalabb tanítványára, Jánosra, akik a keresztfa tövében álltak. Egyedül ők voltak a tanítványi közösségből, illetve a családi körből, akik ott voltak mindvégig Jézus mellett. És hát Jézus gyakorlatilag úgy fejezte be az életét, hogy semmi látványos jele nem volt annak, hogy ő valóban Isten fia lett volna. Még ott több mindent mondott a kereszten, elkezdett imádkozni egy zsoltárt. Ezt is talán kevesen tudják, hogy amikor Jézus azt mondja, hogy éli, éli, lama sabachthani, hogy én Istenem, miért hagytál el engem, akkor tulajdonképpen nem tett más, mint egy messiási zsoltárt kezdett a kereszten még mondani. Mintha ezzel a mozzanatta, vagy ezzel a gesztussal is azt akarta volna az emberek tudomására hozni, hogy emberek, jöjjetek már rá, hogy ki vagyok, és miért vagyok itt a kereszten. És nagyon érdekes, hogy Jézusnak az utolsó szava a kereszten így hangzik, hogy elvégeztetett, vagy beteljesedett. Vagyis bár látszólag semmi jele nem volt annak, hogy az ő életének tényleg lett volna valami célba érkezése, vagy beteljesedése, Jézus itt a kereszten kiszenvedve tudatában volt annak, hogy igenis be tudta teljesíteni azt, amiért ő jött, vagyis a megváltást, mint olyant, az emberi bűnért való helyettes áldozatot valóban be tudta tölteni, és ezért nem volt hiába való az ő halála. Néhány természeti jelenség jelezte pusztán azt, hogy ő nem közönséges ember lehetett. A Golgota közelében egy hatalmas földrengés volt. Egyébként a Golgota sziklájában a mai napig is mutatnak egy hatalmas repedést, ami földrengéstől ered. Besötétedett az ég, és hát a Biblia szerint néhány halott ember föltámadt, és megjelent a városban néhány halott szent. És olyannyira látványosak voltak ezek a jelek, hogy a római centúrió, aki egy kicsit ilyen törökös gúnyában jelenik itt meg a magyar festőnek a képén, de ez a katona ember

0: fölkiáltott a végén, és azt mondta, hogy hát bizonnyal ez tényleg Isten fia volt. És aztán Jézust ugye még a biztonság kedvéért ezek a katona emberek megszúrják lándzsával, látszik a lándzsaszúrásnak a helye. Ez megint csak minden esetben szokás volt egy római kivégzésnél, hogy amikor már meghalt az elítélt, biztos, ami biztos alapon még meg is szúrták, hogy ne legyen az, hogy véletlenül esetleg mégis tetszhalott lenne az illető. Azonban nem ez idézte elő sosem a kivégzendő embernek a halálát, főleg keresztre feszítés esetében mindig megvárták, hogy kiszenvedje, hogy minél többet szenvedjen a kereszten. Ez csak a bebiztosítása volt annak, hogy lezárult ez a kivégzés, és innentől kezdve ez az illető valósággal meghalt. Jézus leveszik a keresztről, a tanítványai, innentől kezdve egészen visszájára fordul a történet. Hirtelenében egyre több tanítványa kezd lenni Jézusnak. Megjelenik Arimatriai József, aki a Sanhedrinnek a tagja, egy előkelő gazdag ember. Eddig senki nem nagyon tudta, vagy nem derült ki az evangéliumokból se, hogy szimpatizáns lenne. Itt viszont előkerül és kikéri Jézusnak a holttestét nyilvánosan mindenki előtt, mondván, hogy azt akarom, hogy az én sírboltomban legyen ez az igaz ember. Itt van Arimatriai József, itt látjuk a festményen megörökítve, Dürernek a festménye. Még a tövis korona és a lepel, amiben kezdik belecsavarni a női tanítványok Jézusnak a holttestét. És hát igaz az, hogy Jézusnak a halála és az ő szenvedése egyfajta magvetésnek bizonyult, mert egyre több tanítványa lett az emberi számításokkal ellentétben. Volt egyszer egy film, amiben nagyon tetszett ez a megfogalmazás, hogy tudjuk azt, hogy mindenki nagyon elégedett volt a zsidó vallási vezetők közül, meg a rómaiak közül, hogy na jó, végre lezárult a Jézus dolog, kivégeztük, betették a sírba, innentől kezdve vége van. És ebben a filmben ez így jelenik meg egy párbeszéd formájában, hogy Kajafás és Pilátus beszélgetnek, és Pilátus mondja azt, hogy hát végre meghalt ez a rebellis, ez a vallási fanatikus, és akkor Kajafás elgondolkodik, és azt mondja, hogy nem, szerintem most fog kezdődni igazán a nagy rebellió. És hát tényleg valami ilyesmi lehetett, hogy egyik oldalról mindenki megnyugodott, hogy vége van a Jézus sztorinak, meghalt egy újabb valaki, aki messiásnak kiáltotta ki magát, volt is ilyen a történelemben, lesz is majd ilyen a történelemben, és senki nem számolt valószínűleg akkor se Kajafás, se Pilátus azzal, hogy Jézusnak milyen utóélete lesz, hogy hamarosan sok ezer ember fogja őt követni. Egy korabeli sírbolt megint csak, ahova Jézust helyezték, és ismerjük az evangéliumi történetet, hogy három nappal, hogyha a harmadik napra a kivégzése után Jézus elhagyja ezt a sírboltot. Jönnek a tanítványok, hogy befejezzék a Jézus halotti szertartásában félbe maradt aktust, mivel péntekre esett ekkor a Pészák, és már esteledett, ezért a tanítványok csak levették a keresztről, Krisztust betették a sírboltba, de nem végezték el azokat a kenéseket, amiket a halottaknál a zsidó szokás szerint el szoktak végezni a temetés során. Ez egy alabástrom tégely, amiben ilyen halotti, hát ilyen különböző fűszerek és ilyen balzsam volt, amivel bedörzsölték a halottnak a testét, és úgy tekerték be aztán igazán a gyolcsokba. Ez kimaradt Jézusnál, és ezt a szertartást akarták még elvégezni a női hozzátartozók, Mária Magdolna, és hát ők találják meg a nyitott sírboltot. Azt tudják csak, hogy a rómaiak őrizték a sírt, és azt hiszik nagyon sokáig, hogy talán a rómaiak vitték el a mesternek a testét, és egészen addig ebben a hiszemben vannak, amíg ugye meg nem jelenik Jézus a tanítványoknak, és el nem mondja, hogy hát annyi történt csak, amit meg is ígért, hogy föltámadt. Rembrandtnak egy festménye Jézus föltámadásáról. Az evangéliumok szerint a katonák őrzik Jézusnak a holttestét, és tulajdonképpen hatalmas fényességgel egy angyal jelenik meg, és megtörténik Jézusnak a látványos föltámadása, és nem tudnak mit tenni ezek a katonaemberek, visszaszaladnak a római fennhatóságú parancsnokukhoz, és hát végülis azt találják, hogy próbáljuk meg azt mondani, hogy ellopták Jézusnak a holttestét, de igazán ők se tudnak ezzel mit kezdeni. És hát a Biblia szerint Jézus innentől kezdve még 40 napig a tanítványaival volt, visszament még Galileába, nagyon sokszor megjelent, úgyis, hogy zárt térben voltak, és így hirtelen jelent meg, de azért a tévedések elkerülése véget mondanám, hogy nem szellem volt a Biblia szerint, tehát meg lehetett fogni, evett, ivott a tanítványaival, tehát testben támad föl. És aztán a Biblia szerint ő után ugye fölment a mennyekbe, benne van a ugye Hiszek egybe is, hogy ült az Atya Istennek a jobbjára, és hogy onnan lészen eljövendő ítélni eleveneket és holtakat. És hát miközben a feltámadása, a mennybe menetele és az ítéletnek a festményét látjuk egy francia 15. századi miniatúrában, az ítélet és a feltámadás közötti sok ezer évben, ami tulajdonképpen a mi időnk is, a Biblia szerint Jézus nem csak ül az Istennek a trónján, hanem közben jár az emberért, és képviseli az ügyét az Isten előtt, és a bűnbánatot és a bűnelrendezést irányítja a mennyben. És ezért van, hogy az ítéletben is nagyobb részt ő fog részt venni. Itt az ítéletnek az apokaliptikus képei, a különböző mennyei lények, akik körülveszik mindig az Isten trónját, az angyalok serege és az emberek tömegei, akik állnak egyesével, hogy megítéltessenek az isteni szín előtt. És már csak tényleg néhány kép és néhány gondolat. Ugye, ahogy mondtam is, Krisztus halála után a tanítványok száma elkezdett szaporodni és növekedni, főleg a feltámadás után. A feltámadásnak a ténye annyira nyilvánvaló volt és kellett, hogy legyen, hogy nem csak a 12 apostol győzte meg, hanem hatalmas tömegeket, akik keresztényé váltak és keresztényé lettek. És a keresztények innentől kezdve kezdték használni a Krisztus monogramot a megkülönböztetésre és a hitvallásukra. Ugyanis se a zsidók nem nagyon örültek ennek az új felekezetnek, se később a római birodalom nem nagyon szerette a keresztényeket, és ezért volt szükség arra, hogy bizonyos jelképeket használjanak, amivel meg tudták egymást különböztetni. Csak egyetlen egy érdekes lelet még így a legvégén, ami az első nagyon korai Krisztus követőkre utal, és megint csak az evangéliumot is erősíti. Jeruzsálemnek a Kidron völgyében 1942-ben került elő egy nagyon korai ókeresztény sírkamra, és ennek a sírkamrának a feliratán azt olvashatjuk, hogy ez a sírkamra, ez a sír volt, ugye több osszárium volt ebben a sírkamrában is, ezek közül az osszáriumok közül a legtöbb feliratos volt, és kiderült, hogy egy cirénei, egy kürénei családnak a különböző tagjai kerültek itt elő, és hát többek között egy Alexander nevezetű fiatalembernek is a csontjai vagy csontmaradványai is innen kerültek elő, aki így szerepel a feliratban, hogy Alexander, tehát kürénei vagy cirénei Alexander, a Simonnak a fia. És akik Bibliát jobban ismerik, esetleg beugorhat, hogy ki volt ez a cirénei Simon a Biblia szerint. Ő volt az, aki Krisztusnak segített a keresztet vinni, mert hogy ugye nem bírta. És a Biblia többször is visszatér apostolok cselekedeteiben, Márk evangéliumában, hogy ez a cirénei Simon úgy tűnik, hogy megtért, tehát keresztényé lett, miközben cipelte Jézusnak a keresztjét, és az egész családja keresztény lett, többek között Alexander és Rufus, a fiai, akik a jeruzsálemi gyülekezetnek az első keresztény oszlopos tagjai voltak, és ennek a kürénei Simonnak a családi sírboltja került elő 1942-ben. Tehát ezek ilyen kicsit ilyen mellékes szálai talán a Jézusi történetnek, de mégis megerősítik ezeken a pontokon az evangéliumi történetnek a hitelességét. Hát Jézus Krisztusnak az életéről és a haláláról, illetve hát az életének az utolsó fél évéről és a haláláról én ennyit szerettem volna önöktől megosztani. Talán annyiban szeretném még egyszer összegezni, hogy így karácsony közelettével azért tényleg ne csak a gyermek Jézusra gondoljunk, hanem sokkal inkább arra Jézusra, aki a keresztván ki tudtam mondani azt, hogy Atyám, bocsáss meg nékik, mert nem tudják, mit cselekszenek. Annak a Jézusnak, aki a keresztván sem fordult vissza, és nem mondta azt, hogy én leszállok a keresztről, nem halok meg, ezért az emberiségért nem érdemlik meg, hanem úgy halt meg a kereszten, hogy azt mondta ki, hogy igen, beteljesedett, amiért jöttem, az elvégeztetett. Innentől kezdve van lehetősége bárkinek arra, hogy az igazságot válassza, és kiszabaduljon a bűnnek a fogságából. Hiszen a bűn zsoldja a halál a Biblia szerint, és ezt a zsoldot, vagy ezt az árat, ezt az áldozatot, ezt Krisztus tette le helyettünk és értünk a keresztfán, körülbelül 2000 évvel ezelőtt, de a Biblia szerint ez annyira aktuális, hogy ez a mai napig is hat, és mindannyiunk életében hat, és ez csak rajtunk múlik, hogy vállaljuk-e, vagy választjuk-e, vagy nem. Hát én ennyit szerettem volna önökkel megosztani, elnézést, hogy egy picit talán túlfutottunk az időben, de talán érzékelhető volt, hogy ez egy olyan hatalmas téma és egy olyan hatalmas esemény a földi történelemben, amiről nagyon nehéz tényekként vagy tényként beszélni, vagy száraz tényként beszélni, hiszen akár keresztények vagyunk, akár nem, akár szimpatizálunk a keresztény vallással, akár nem, az tény, hogy egy olyan esemény és egy olyan valakinek a halálát elevenítettük itt most fel ebben az egy órában, aki talán a legkülönlegesebb és mindenki számára elfogadhatóan a legkülönlegesebb lény volt az eddigi történelem folyamán. És a vele történt események a legkülönlegesebb események és a legfontosabb események voltak a földi történelemben.
1: Adventnet Rádió. radio.adventnet.hu

Ha megfigyeltük az aladás részeket, ez úgy mondja, hogy kezdünk az Ószövetségben, ugye az a mai adásnak az a cím, hogy milyen régi a hamis vallás, és megkezdjük a történelem Krisztus előtti korban, és eljutunk majd egész a mikorunkig. Ugye Krisztus vagy Antikrisztus, majdnem tökéletes hamisítvány, ugye az a címe. Hát nem tudom, ki mennyire járatos a témában, de azt tudjuk, hogy az Antikrisztus, mint fogalom, az elég ismert, azt hiszem az emberek között sokat szokták emlegetni. Én emlékszem, még rámondták a Szovjetuniós, hogy az antikrisztusi hatalom. Ugye mindig kornak megvan a maga antikrisztusa, azt hiszem. Mondták már ezt ugye Luther Márton a pápára mondta, hogy ő az antikrisztus. Mondták a Szovjetuniósra, mondták Husseinre is, amikor volt az iraki öbölháború, hogy ő az antikrisztus. Ugye még filmet is készítettek róla. Aztán épp néztem az interneten, láttam, olyat olvastam, hogy az antikrisztus majd meg fog születni, és egy ember képében, és majd mit tudom én, mi lesz a neve, hogy itt fog majd, ugye ilyen filmeket is készít, aki látott ilyen filmeket készítettek, hogy mint egy ember úgy fog itt járni közöttünk, szóval a személyhez kötik általában azért az Antikrisztusnak a személyt, vagy a lényét. A Bibliában azt mondja, 1-2-3-4-szer fordul ez a kifejezés, és mind János apostolnak a leveleiben, a János első levelében olvasott a második fejezetben, az Antikrisztus, csak elolvasok egy igéjét, hogy hogyan szól erről. Azt mondja, fiacskáim, itt az utolsó óra, és amint hallottátok, hogy az Antikrisztus eljő, így most sok Antikrisztus támad, ahonnan tudjuk, hogy itt az utolsó óra. Ugye, hogy sok Antikrisztus támad, és hogy az Antikrisztus el fog jönni. Különben egyszerűen azt jelenti, hogy görögül Antikrisztus, ugye nálunk az anti azt jelenti, hogy rég vagy antik, ugye? De a görögben az anti régebben úgy használták, hogy ellenségként jelölték, vagy ellene van. De úgy is használták, hogy helyette. Hogy Krisztus ellenes, Krisztus ellensége, vagy Krisztus helyettese, vagy Krisztus nevében, Krisztus nevében szól. Krisztus nevét bitor és úgy mondók, de Krisztus mondaná. Ugye, hogy hamisítvány. Nyilván, ha most nagyon tüzetesen nézzük, az Antikrisztus azért vonatkozik egy személyre, aki mindezek mögött áll. Ugye igazi Antikrisztus az maga a sátán, mert ő abszolút Krisztusnak az ellensége. És azok a hamisítványok, amelyek ugye a történelemben létrejöttek, ugye lehetnek hatalmak, egyházak, politikai hatalmak, amelyek úgymond Krisztus ellen lépnek fel, arra most mind rámondhatjuk, hogy Antikrisztus, de mind mögött a sátán áll. Ő azért hozott létre hatalmakat a történelemben, a Bibliában is olvashatunk ugye nagy hatalmakat, Leonin, a Babilon, a Perzsa, a Médó birodalom, a Görög birodalom, a Római birodalom. Aztán más, ugye a Bibliában nincs megemlítve, mit tudom én, Távol-Kelet, például vagy India, vagy Kína, de bármilyen vallás kialakult a történelemben, hát nem tudom ki milyen vallásokat ismer, ugye, az mind szinte majdnem kivétel nélkül a sátánnak a inspirációra történt, mert a vallások sokszor ugye teljesen homlokenyes más tanítottak, mint amit az Isten tanít. Most épp néztem a televízió, egy dokumentumfilm volt, hogy Indiában voltak ilyen szekták, úgy mondták, akiknek az volt a kedvenc szórakozások, hogy embereket gyilkoltak vallási címen. Áldoztak, ugye? Ismerjük, hogy különböző brutális módon embereknek a vérét ontották, mert azt mondták, az ő istenük vért kíván, és az vért iszik. Volt, akit megfojtottak, azt mondták, minden csepp vérért kár. Ugye hát most nem kell ezt ragoznom, hogy ez mennyire Krisztus ellenes. Ugye? És ez kitől lehet. Ugye ez a durvább formája, azért van finomabb formája is az Antikrisztusnak. Azt mondja például János apostol, hogy ki a hazug, ha nem az, aki tagadja, hogy Jézus a Krisztus. Ez az Antikrisztus, aki tagadja az atyát és a fiút. Azt mondja, hogy van olyan hazugság is, aki tagadja, hogy Jézus a Krisztus. Hát most nem menjünk messzire, az unitáriusok mit mondanak? Hogy csak egy Isten, ugye? Most csak nem menjünk el Indiába. Ugye, hogy csak egy Isten van. Hogy ugyanazt vallják a jó közösség is, hogy Jézus Krisztus az nem Isten, hanem csak az Atya egy teremtmény, és az Atya Isten avanzsálta, vagy emelte, vagy nem tudom. Hogy lehet, mondjuk ez nekem nagyon érdekes, hogy teremtményből Isten kreálna, az mégiscsak érdekes dolog. Akkor nem Isten szerintem, mert az Isten az öröktől fogva létezik. Szóval ilyesmit sokat hallottunk, aki foglalkozott a témával, és ugye a keresztény körökben is van ilyen, hogy Krisztus nem.
Azt mondja, hogy aki tagadja, hogy Jézus a Krisztus, ugye azt jelenti, hogy ezt magyarul írta le Károly, de Jézus neve mit is jelent? Ugye azt jelenti, hogy szabadító. A Krisztus meg ugye azt jelenti, hogy felkent. Vagyis aki tagadja, hogy a szabadító, hogy a felkent, aki Istentől jött. Hogy ő az, aki megszabadítja az embereket a bűneitől. Hogy tagadja, hogy Krisztus megszabadíthatja az embert a bűneitől. Ha azt így magyarul mondom, azért itt már elég sok vallási szőbe jött, nem? Hát a legtöbb keresztény közösség is azt mondja, hogy hát a bűnöktől nem lehet megszabadulni, de igyekezni kell. Mi emberek vagyunk, Krisztus ő, mi vagy Isten fia volt, ő tökéletes volt, ő tudott minden bűnfelet győzni, na de mi emberek vagyunk, hát mi minden bűnfelet nem tudunk győzni, Krisztus, akkor is nem tudom, mi a szabadító különben, mert ellenmondást támadna. Ezért valamennyire meg tudunk szabadulni bizonyosról szokásaintól, de maximálisan minden hibánktól, minden hiányosságunktól, minden rossz jelenfogyatékosságunktól, hát nem tudunk megszabadulni. Tagadja, hogy Jézus, az Antikrisztus lelke. Szóval így is lehet szemlélni. Nyilván a történelemben voltak, mondom, hatalmak is, voltak vallások is, amelyek teljesen Krisztus ellen, ugye azt jelenti, hogy Krisztusnak a tanítása, az Istennek a igéje, az Istennek a lénye, a szeretete, a megnyilvánása ellen lépnek fel, úgyhogy hamisakat mondanak, eltorzítják, elhomályosítják, nem olyan színbe tüntetik fel. Az mind az antikrisztusi jelenség. Szóval amikor azt mondják az emberek, hogy evolúció van, és nem az Isten teremtette a világmindenséget, az is egy antikrisztusi dolog, nem? Mert ezt mondják. De ez nem igaz. A Biblia tanúsága szerint. Azt mondja még János apostol a második fejezetben, és a másik levelében, hogy mert sok hitető jötte világra, akik nem vallják Jézust testben megjelent Krisztusnak. Ez a hitető, és ez az antikrisztus. Ugye itt egy másik oldalról közelítem ugyanezt a kérdést. Aztán sok hitető, ugye, hogy elhiteti az emberekkel, hogy Jézus nem testben jelent meg. Ugye nem azt mondják, hogy már Jézus nem fizikai testben jelent meg. Nem ezt tagadják. A Bibliában a test szónak van egy másik jelentése is. Azt is jelenti, hogy Krisztus nem abban a testben jelent meg, mint a miénk. Hanem neki egy magasabb rendű állapotban volt, ezért ő nem bukhatott el. Ő könnyen tudott nemet mondani a sátán kísértéseinek. A Biblia viszont azt mondja, hogy Jézus Krisztus hasonló lett mi hozzánk. Egy élet velünk. Ő neki azért kellett anyától születnie, hogy örökölje a mi testünket is, de a mi természetünket is. A hajlamot. Ugye a rossz tulajdonságokat. Jézus Krisztus minden rossz hajlamot, amely az emberiségben megnyilvánul, és ott van, és meg is nyilvánult, az mind az ő testében összpontosult. Mert ahhoz úgy miért kísértette az ellenség. És a sátán minden egyes rossz hajlamon kísértette, mert tudta, hogy elbuktathatja, mert neki is ott volt a tagjaiban. Csak Krisztus annyira volt külön, hogy ő soha nem engedett egynek se. De micsoda erő kellett az, hogy nemet mondjon, nem? Milyen könnyen így egy sátának egy mozdulatára elbukik az ember. Krisztus meg egyfolytában kísért. És azt mondja, valakik ezt tagadják. Amikor mondtam a munkatársnak, aki el volt tanulni, hogy mondom, András, mondom, ti hogy tanítjátok, hogy lehet minden bűn felett győzni? Hát azt nem azt mondja. Egyből el is utasított. Olyan nincsen. Tagadja, hogy Jézus testben jelen meg. Ha Jézus nem győzött volna ebben a testben, akkor nem volna reménységünk, de azt mondja, hogy győzött. Ez egy, nem, persze nem szándékos, nem azt mondom, hogy gonosz tevő vagy valami, tudatlan vagy tudatlanul, de tagadja. Akkor nincsen remény. Akkor én hogyan győzhetek, hogyan küzdhetek, hogyha tulajdonképpen mégsem győzök. Azt mondja, Jakab apostol, hogy ha csak egy ellen vét valaki, a törvényből csak egy ellen, azt mondja, az összes ellen vétkezik. Tehát akkor, ha csak egy bűnöm marad meg, akkor nem tudod ezt mindent vétkezni. Nem, akkor hiába győztem a 99-et, ha egynél elbukok. Ugye? Akkor hiába lettem én 99%-ig jó. És azt mondja az írás, hogy az Isten országába semmi tisztátalan be nem mehet. Semmi. Itt kell győznünk, nem ott. Nincs tisztítótűz, meg ezeresztendő próbaidő. Itt kell, most kaptuk ezt az életet, Isten, én beszélgettünk ugye a Pistel bácsi, hogy vagy az Isten miért van az, hogy egyik ember meghal infarktusban, másik meg még élni utána 10 évig.
Isten mindenkinek ad próbaidőt, én nem tudnám megmondani különben személyre szólóan, de azt tudom, az Isten mindenkinek adott egy életidőt, mindenkinek adott próbaidőt, és az Isten úgy látja, hogy még van remény felőle, hogy még megváltozhat, és megtérhet. Még adok neki egy kicsit. Ugye ismerjük azt a példázatot, amikor azt mondja Jézus, hogy a zsidó népre vonatkozóan, hogy még mondja a vincerének, hogy vágd ki ezt a fát. És mondja, óram, még ne. Azt akkor még adok neki, még próbálod azt mondja, még körülkapálom, megtrágyázom, hát, ha gyümölcsöt terem. Szóval még adott neki. Sokszor az Isten méletünkben is egyszer, hogy ad nekünk próbálod, hogy hát, ha mégis megváltozunk, hát, ha mégis hozzáfordulunk, hát, ha gyümölcsöt termünk, ugye az embernek a jelleme megtisztul és igazzá válik. Ha pedig nem azt mondja, akkor vág ki. Egyszer a képkörömben. Akkor vág ki. Akkor hiába foglalja a földet. De csak az Isten tudja azt, hogy kinek meddig kell a földet foglalni. Mi nem tudom megítélni. Sokszor jó emberek is nagy gonoszságot követnek el, sokszor rossz emberek meg igyekeznek jó lenni. Pont fordítva, mint hogy mi embereket megfigyelünk és látunk. Talán furcsa a cím, hogy Antikrisztus a Krisztus előtt is volt. De mindenki úgy gondolkozik, hogy Krisztus megszületett a földre, akkor János mondja, hogy sok hitető fog támadni, meg eljött az Antikrisztus, hogy sok Antikrisztus fog lenni. Mint hogyha utána, előtte, mintha nem lett volna. Az biztos, hogy mikor Krisztus megszületett, sőt, még előtte közvetlen, és utána, mi emlékszünk, hogy a Bibliában is van ilyen, hogy voltak ilyenek, hogy úgy is hittek még, hogy Jézus is. Az is embereknek elcsábította őket, mondja azt az apostol cselekedetébe, és kivitte őket a pusztába. Sok Jézus is mondta, hogy sok hamis Krisztus fog támadni, sokan jönnek az én nevemben, hivatkoznak rá, akkor nagyon megszaporodott Jézus utána a hamis dolog. Nem véletlenül. Ugye az ördögnek hathatósabban kellett munkálkodni, hogy az embereket becsapja, mert Krisztus tanítása nagy erővel terjedt az apostolokon keresztül, és akkor jöttek a hamis dolgok is, ugye. Az egyházba is megjelentek, majd a előadásokon majd látjuk ezt, hogy Krisztus után mi történt, de most Krisztus előtt vagyok, ugye, és pár pontban, ugye a Ószövetségből kigyűjtögettem olyan helyeket, ahol azt láthatjuk, hogy hogyan támadta már Sátán, ugye embereken, vallásokon, hatalmakon keresztül Krisztusnak az országát. Hogyan próbálta mindig az embereket becsapni és félrevezetni, hogy az Istenről más fogalmat alkossanak, és tulajdonképpen az az antikrisztusi lelkület elforduljon az Istentől. Az első pontban emlékszünk, hogy hol is kezdődött a történelem? Ugye a Sátán kiből akart Krisztus ellenes embereket formálni? Ugye Ádámból és Évából, nem? Ugye a lényeg az, hogy figyeljük meg, hogy az antikrisztusi lelket mindig mit akar az emberekkel elhitetni. Még azokkal is, akik ismerik az Istent. Hát azokkal, hogy nem azok meg főleg. Ugye, felolvastam az első Mózes könyv a harmadik fejezetében, hogy mit is mondott a Sátán. Figyeljünk meg, különben a Sátán nem beszél túl sokat, de amit mond, az ami hihetetlen mélyen tudhatni, és nagyon be tudja az embereket csapni. Szóval az ő beszédje az nem véletlenül, szóval hihetetlen ravasz. Tudjuk, hogy ő volt a negyedik személy a mennyben, és a világegyetemben ő a negyedik legértelmesebb lény. Szóval gondoljuk el, hogy micsoda koponya volt. Az Isten után. Szóval nem véletlen. Ugye azt mondja Sátán Évának, hogy csak ugyanazt mondta az Isten, hogy a kertnek egy fájáról segyetek? Mi volt a kérdés, hogy csak ugyanazt mondta az Isten? Ez a mai világban is vígszanzik. Tényleg azt mondta az Isten? Tényleg úgy van megírva? Kételkednem kell nekem az Isten beszédében? Ó, hát azt már többször átírták. Meg nem is úgy fordították le. Meg vannak olyanok, amelyek eltitkoltak, nem mondják meg az emek. Van olyan, hogy rejtett evangéliumok, amit most megtalálták Judás evangéliumát, Judás 2, ugye? És akkor csak ugyanúgy úgy mondta az Isten, úgy van ez? Ugye figyeljük meg, hogy milyen könnyen az emberekbe kételyt lehet támasztani a Bibliával szemben mai napig is. Ó, hát ezt az is emberek írtak. Meg nem is igaz, ugye utolsó előadásunk emlékszünk, mi volt, hogy ellenmondások a Bibliában, ugye, hogy hát egy-két ilyen ellenmondásra rámutatunk, ami látszólag ellenmondás, hát akkor nem, meg sútba is vágják, már bele se néznek.
Sőt, nekem az a tapasztalom, az emberek úgy ítélik az Isten, úgy ítélik az Istennek a beszédét, hogy bele se olvasnak. Nagyon sok ember beszél a Bibliáról, de három mondatot nem olvasott belőle. De ő nagyon tudja, hogy ez nem igaz. Meg látta a Spektrum TV-n, meg mondták, meg mit tudom én, így felülnek ilyen fölöttes dolgoknak, és el is fogadják, hogy az úgy van, anélkül, hogy három mondatot elolvasott a Bibliáról, vagy legalább utána járt volna azoknak a dolgoknak. Menjél már, Hajnika. És ez a csak ugyan azt mondta az Isten. Hát, és ha nem? Ugye? Ez is egy kételkedő megszólítás. Eleve, hogy az emberbe bizonytalanságot keltsen. Még egy mondata a sátának, hogy amikor azt mondta Éva, hogy azt mondta az Isten, hogy ha eszünk a fáról, meghalunk, akkor azt mondja neki, hogy a Károlyban úgy van írva, hogy bizony nem haltok meg, de amúgy eredet úgy van, hogy dehogy haltok meg. Ez micsoda? Ez egy abszolút hazugság, nem? Ma hányan tartják az Istent hazugnak, vagy nem igaznak? Nem tudom, itt mondtam eladásom, hogy beszélgettem, most ugye húsvét volt, és akkor végén a kórházban anyukám, és ott beszélgettem a hölgyel, ott ült az ágyszerűen, és akkor beszélgettünk arról, hogy egyáltalán létezik-e feltámadás. Ugye anyukám is azt mondta, hogy nem igaz az, fiam, ezt nem látta senki. Mondom neki, és akkor húsvétkor mondom a nénének, mit tetszik ünnepelni? Ahol nem igaz az, nem? De hogy haltok meg? Nem igaz az. Vagy a sár azt mondta, hogy nem igaz. Amit az Isten mond, az nem igaz, az hazugság. Krisztus azt mondja, hogy ő föltámadt, jön az ember, aki lehet, hogy nem is olvasta a Bibliát, ez a hölgy nem olvasta, mert a katolikusok megkezdtem tőle, de azt mondta, hogy ki tudja azt. Nem hiszi el. De a mai napig ez ott van az emberek fülében. Szóval hihetetlen, hogy mi a húsvét után voltunk ugye egy héttel, és ő nem. De különben 10-ből 9,5 valószínűleg ugyanúgy áll a föltámadás, hogy nem igaz az. Azt mondja Sátán, dehogy? Nem haltok meg. Nem igaz, amit az Isten mondott. Nekem higgyetek, én mondom a jót. Ugye? És azt mondja utána, hogy hanem tudja az Isten, hogy amely napon eztek, abból megnyílnak a ti szemétek, és olyanok lesztek, mint az Isten jónak és gonosznak a tudója. Ugye itt meg azt akart elhinteni, hogy tudja az Isten, na ezért írtottam meg nektek, hogy nehogy ti is olyanok legyetek, mint ő. Mint hogyha az Isten valamit el akarna az emberről rejteni. Mint hogyha az ember elérne az Isten magasságát, hogy enne a gyümölcsből. Mint hogyha az Istenben nem szabad bízni, mert látjátok, hogy most is be akar benneteket csapni, félre akar vezetni. Szóval és azt mondom, hogy ez a fajta gondolkodás, ez mind a mai napig él, nem? Ha az Isten van, akkor ez miért van, meg az Isten beszéde se igaz, meg azt is kitalálták, meg itt is ellentmondás van, meg nem is úgy van, meg az egyik, meg annyi vallás van, aki tudja, mi az igaz. És akkor az emberek ezzel sútba is vágják a kérdést, és élnek, ahogy élnek, és nem foglalkoznak tovább az Isten kérdéssel. Hát igen. Ha elutasítjuk Krisztust, sokan azt mondják, hogy mi Krisztust elfogadjuk, mi Krisztust szeretjük. De az Ószövetségben az Isten olyan kegyetlen, nem? Az emberek, egy megoszlást támaszt az emberben. Mi, hogy Krisztusról több közvetlenebb mindent, vagy dolgot olvashatunk a Bibliában, az Atyáról meg nem olyan sok mindent, azt látjuk az Atyáról, hogy az Ószövetségben tudjuk, hogy milyen gyilkosságok, vérengzések és milyenféle háborúk voltak, és hogy a Bibliában az Isten az nem kell ez az Isten, a Krisztus még azt el tudom fogadni, de őt is vagy úgy tudom elfogadni, hogy mint teljesen Istent, vagy a másik véglet, hát ő is csak egy ember volt, egy próféta. Ugye, vagy ez is egy ilyen érdekes felfogás. Jézus erre azt mondta, hogy bizony mondom nétek, aki befogadja, ha valakit elküldök, engem fogad be, aki pedig engem befogad, azt fogadja be, aki engem elküldött. Tehát is Krisztus kiküldt el, az Atya. Azt, aki engem befogad, azt fogadja be, aki engem elküldött, magát az Atyát. Ha viszont, ha ez így igaz, az ellenkezés igaz, nem? Aki Krisztus nem fogadja be, ő az Atyát sem fogadja el. Hányszor tapasztalom az emberekben, ez mennyire ketté válik? Ez is egyfajta antikrisztusi gondolkodás. Krisztus ellen van, azt gondolja, hogy Krisztussal van, de az Atya nem kell. Azt mondja Krisztus, hogy ha őt nem fogadják el, az Atyát sem fogadják el. Akkor ő ellene is vannak.
Szóval itt született meg ez a fajta gondolkodásmód, hogy bizonytalanság az Isten beszédjében, vagy kételkedés benne, vagy azt mondja, az Isten a hazug. Ugye, akik azt mondják, azoknak abszolút nem kell a Szentírás. Akik azt mondják, hogy van benne igazság, meg szép, azok meg így szelektálgatnak benne, csipegetnek bele. Ez szép, ez nem igaz, ez szerintem jó, az megint nem igaz, meg nem is igaz, amit az Isten mondott. Na, de ez igaz, ugye? Van feltámadás, vagy nincs? Hát ki tudja? Van halál után élet, vagy nincs? Vagy kimegy a lélek a testből, vagy nem megy ki? Hát ki tudja? Mikor szegény anyukának mondta, hogy a Bibliában ez pontosan benne van. Akkor rám csodálkozott, mert azt mondják, hát ki, nem tudja ezt senki. Nem találkoztam még emberekünk, azt mondják, hogy nem tudja ezt senki. Hát azt, honnan tudni azt, hogy most meghal valaki, akkor mi lesz vele? Hát mondom, onnan lehet, hogy lemenne van a Bibliában. Hát azt is csak emberek írták rögtön. Mikor tetszett olvasni? Soha. Akkor meg honnan tudja? Szóval az ördög ezt nagyon helyintette az emberiségben, és mai napig áll. A következő pontban, ami szintén egy, akkor már egy, még egy másik hamis vallásra tette le az alapját, az Káinnak a cselekedet, ugye, aki megölt Ábelt. Ugye mi ölte meg Káin Ábelt? Azt mondja, azt mondja, Judás elében, Judás, hogy azért, mert az Ábel cselekedetei igazak voltak, a Káiné meg gonoszok. Azt mondja, a cselekedetei. Káin mit cselekedett? Ugye vittek áldozatot, nem olvasom el, mert mindenkinek el kell olvasni, vittek áldozatot, és Káin a föld gyümölcséből, Ábel meg a állatból vitt. És az akkor, ugye tudjuk az áldozatot maga, Isten rendelte, az áldozat maga mindig Krisztus megváltására utalt. És Káinnak is állatot kellett volna vinni, kifejezve azt, hogy hisz a megváltásban, és hogy a megváltó érte is meg fog halni. De ő csak a gyümölcsből vitt, a föld terméséből, nem vitt áldozatot. És azért nem itt, mert borzasztóan bántotta, hogy Káin vagy Ábel jobb nála. Ismertünk olyan embereket, akik nem szerették a másokat, mert jobb náluk. És elkezdték megfúrni, meg minden rosszat rá, bemocskolni, ugye, mert zavart őket. Hát Káint annyira zavart, hogy meg is ölt Ábelt. És az Isten figyelmeztette, hogy hát ha jól cselekszel, akkor ott emeltfővel játsz, ha pedig nem, azt mondja, a bűn az ajtó előtt heverészik, és rád van vágyódása. Csak Káin nem állt ellent a benne lévő indulatoknak, gondolatoknak, amit Ábel iránt táplált, és megölte. És utána Káin elment, más, ugye azt mondja, elment Édentől keletre, keletnek, és ez a káini gondolkodás, hogy én magam tudom magamat igazzá tenni és jóvá tenni, nekem nincs szükség a megváltásra, hanem én a cselekedem által is lehetek jó, ez tulajdonképpen meghatározta az egész földön lévő hamis vallásnak az alapját. Nem is tudom, múltkor kinek mondtam, hogy hát annyi valláson, honnan lehet tudni, melyik az igaz? Nagyon egyszerű, csak két vallás van. Az egyik vallás az a hamis vallás, ami azt mondja, teljesen mindegy, hogy most hinduizmus, buddhizmus, taoizmus, akármilyen vallás, amely azt hitet, hogy én önmagamat is a saját cselekedetemmel jóvá tudom tenni, és nekem nincs szükség a megváltásra, mint Káin mondta, az hamis. Ábel mit tett? Ő tudta, hogy neki megváltana a szükség, hogy ő magát nem tud igazzá tenni, nem tud a saját erejéből jó emberré válni. Ő hitt a megváltóban, hogy majd Krisztus eljön, lefizet érte az árat, és mindenkiért, és ő érte is, és meg tudja tisztítani minden bűnétől. Káin meg azt mondta, hogy jó vagyok, én nem. Nekem nincs erre szükségem. Aki meg jobb nálam, ott az szúr, szálka a szemembe. És ez mai napig így van. Ha a vallásokról lecsupaszítanánk a körítést, ugye a diszletet, ahogy szokták mondani, ha lehámoznánk, és pusztán csak azt kérdeznénk meg, hogy hogyan lehet üdvözölni, akkor elkezdem, hogy nekem ezt, meg ezt, meg ezt kell cselekednem, nem? A buddhizmusban nekem meditálnom kell, a hinduizmusban nekint tennem kell jókat, hogy a következő életemben ne alsóbbrendűnek szülessek, ugye nem még felsőbbrendűnek. A keresztény vallásokban jókat kell cselekednem, segítenem kell az árványt, a szegényt, meg a mindenkit. Nekem el kell mennem különös zarándok helyekre, iszlámba el kell menni egy év, hogy mindenki érte Mekkába, ugye, a Kába körbe körbejárni. Nekem mindig valamit tennem kell, nekem meg kell cselekedni, és ezeket megcselekszem, akkor még üdvözölök is. Lehet ellent is mondani. De gondoljuk bele, hogy ez így van, minden vallásban ez van, szinte kivétel nélkül. Hogy valamit nekem tennem kell, és ha én megcselekszek valamit, akkor én üdvözölök. Ez minden hamis vallásnak az alapja.
Most ha olyan órát tartanánk, hogy vizsgáljuk a vallásokat, kiderül, hogy minden vallás azt mondja. Ugye mit mond az iszlám? Régen azt mondták, meg kell, hogy nem tudom hány gyaur kutyát, ugye azok mi vagyunk, és akkor eljut a hetedik paradicsomba. Ugye, szóval, ha megteszi, akkor eljut. Ugye? Ugyanezt mondják. Neki, az embernek a saját erejéből kell önmagát megváltania. Különben ezek a milyen taktikák, ezek az agykontrollok is, meg ez is mind onnan származik. Ugye? Hogy én a saját tudatommal, a saját erőmmel, a saját képességémmel szinte Isten lehetek. Ugye, és meg tudom magamat váltani, felemelkedek a magasabb régiókba. Hát ez Isten nélkül nem megy. Meg lehet próbálni, de látjuk, hogy ez a vége. Sajnos minden hamis vallásnak ez a gyökere. És figyeljük meg, hogy amikor ez a fajta gondolkodás elterjedt, a tovább olvassuk Káin történetét, ugye azt halljuk, hogy az özönvíz előtt közvetlenül azt mondja ott az ige, hogy a két fele vált a, ugye mert született utána Ádámnak, Évának Sét, aki nagyon istenfélő volt, és a Káini nemzetség, ugye aki olvassa a Bibliát, az elszaporodott keleten, és akkor hogy nem jön a Biblia mennyi idő múlva, de azt találjuk, hogy hát 1656 éven belül, mert akkor volt a vízözön, azt találjuk, hogy az Isten fiai megtetszettek az embereknek a leány, és összeházasodtak. Ugye sokan itt megint spekulálnak, hogy kik lettek, angyalok voltak, azt mondják, szóval kicsoda az Isten fia, mit mond Pál apostol, akiket az Úr lelke vezérel, azok az Istennek fiai. Ugye egyszerűen megmondja a Szentírás, nem kell találgatnunk. Magyarul, akik igazán hívő emberek voltak, egy idő után szemet vetettek az emberek leányaira, a Káinnak a leszámazottaira, utóidőre, és összeházasodtak. Mi következik abból, hogyha összekeverjük a jót a rosszal? Hát jó semmiképpen nem, ugye? Olyan még nem volt. Hogy hozzáadom a rosszhoz a jót, és akkor a rossz jó lesz. Kizárt dolog. Én nem is tudok ilyet. Ugye? Ha jó alma közé beteszünk egy rosszat, az egész megrohad. Nem a rossz lesz jó. Ugye? Szokták, hogy ha egy ember is iskolákban is, ha csak egy rossz gyereket betesznek, képes az egész osztályt szétrobbantani. Ha csak egyet. Ugye? És mi történt? Azt mondja a Szentírás, hogy úgy elzüllöttek az Istennek fia is, hogy azt mondja az Isten, hogy az embernek gondolata, szívének gondolata szüntelen csak gonosz lett. Most egy kicsit átugrok a mi történelmünkbe. Most mi folyik itt a vallás egység terület címén? Ugye az emberek össze akarnak fogni. A vallások is össze akarnak fogni. Akkor csak két vallás volt. Volt a Káiné, meg volt az igaz. És akkor összekeveredett, akkor az emberiség úgy elzülött, hogy az Istennek özönvízzel kellett közbelépni. Most, amikor annyi vallást látunk, mit gondolunk ebből a nagy kavarodásból, mi jön neki? Hogy habból ez jött ki. Hát nem sok jó, amit látjuk. Aztán, hogy tovább maradunk a történelemben, ugye az özönvíz után az emberiség, hát az emberiség soha nem tanul különben. Ugye Istennek az volt az eredeti rendelkezése, azt mondta Ádámnak és Évának, hogy szaporodjatok, sokasodjatok és töltsétek be a földet. Özönvíz után, mikor is? Időszámításunk 2269-ben volt a Bábel-torony építése. Akkor mit csináltak ugye az emberek? Azt mondták, hogy gyűjjünk egybe. Ne menjünk szét, amit az Isten mondott, mert mi azért jobban tudjuk, hogy hogyan kellene itt a földön élni. Építsünk egy tornyot. És hogy is, de nézzük meg, milyen érdekeset mondtak magukról. Azt mondják, jertek, építsünk magunknak várost és tornyot, melynek teteje az eget érje, és szerezzünk magunknak nevet, hogy el ne szélegyünk az egész földszínén. Ugye az, hogy szerezzünk magunknak nevet, ez mit jelent? Az, hogy mi legyünk hatalmasak. Ugye? Hallhatatlanok. Na, Istenre mi nem hallgatunk. Majd mit csinálunk? Tornyot a saját értelmünkkel, vagyunk olyan nagyok. Ugye építünk várost, csinálunk tornyot, és majd mi magunknak szerzünk, nekünk nem kell az Isten. Az Isten ezért kellett aztán szétszólni. De ez a gondolkodásmód, hogy gyűjjünk össze, fogjunk össze, mi építsünk. Ez megint csak itt van, nem a szemünk előtt, nem? Ugye szokták mondani, most egy új Bábel épül. Ugye a Bábel azt is jelenti, hogy zűrzavar, de azt is jelenti különben, hogy az Isten kapuja, vagy a menny kapuja. Hogy az a megoldás az emberiség problémára, hogyha az emberiség összefog,
És akkor lesz egy új Bábel, vagy egy új Babilon. A Jelenések könyve így mondja különben János apostol, és az ő homlokára egy név volt írva, titok, a nagy Babilon, a paráznáknak és a föld utálatosságainak anyja. Szóval az eszmei gondolkodás, ami volt megszületett Bábelnél, a történet végén ismételően. De azt mondja, hogy ez a Babilon, azt mondja, hogy ez a paráznáknak és a föld utálatosságainak az anyja. Mintha tőle indult volna ki minden. Ez a történet végén. Majd elmondja János, hogy ki az a Babilon a történet végén, oda most nem megyek. Csak hogy ez a fajta antikrisztusi gondolkodásmód, ez megmaradt egész a történelem végéig, ami ott megszületett Bábelnél. Vagy említhetjük még a Dániel könyvében, emlékszünk rá, amikor álmodta az álmot Nabukodonozor, és azt a nagy képet felállította. Ugye figyelj meg ott is, hogy mit mondott a király, hogy ugye magát akarta tisztítani, mint Isten.

beveszi. És azt mondja Nabukodonozor, itt olvasom szó szerint, miért halljátok a kürtnek, sipnak, citerának, hárfának, lantnak, dudának és mindenféle hangszernek a szavát, boruljatok le, és imádjátok az arany állóképet, amelyet Nabukodonozor király állítatott. Akárki pedig, aki nem borul le és nem imádja, tüstén bevettetik az égő kemencébe. Tehát megjelent a kényszer is. Az állam kényszert alkalmaz, ha nem borulnak előtte le. Mert ő istenként mutatja magát. Amikor az állam és az egyház megjelenik így, ennek mindig erőszak az oka, és mindig kényszer. A hatalom az mindig kényszerít. Ha a vallást beemeli a hatalomba. Ugye Nabokhoz egy politikus uralkodót, és azt szeretném, hogy előtte boruljanak le. Ez a kép, ez ma is él, nem? Sőt, most egyre jobban. Azt szeretnék, hogy az emberek boruljanak le a vallás, és a hatalom képesült, mintha istenítsék. Ugye tudjuk, hogy a cézárok ezt is csinálták, hogy istenítették magukat aztán. Aztán, ha tovább haladunk a történelembe, egy kicsit ugrok. Emlékszünk, amikor a zsidók vonultak a pusztában, és aranyborjút készítettek. Ugye ez egy most egy különös jelenség, mert hogy lehet az, hogy akik ismerték az Istent, aranyborjút készítenek? Sokszor az emberek úgy gondolkoznak az antikrisztus, hogy az biztos a kereszténységén kívüli dolog. Hát, akik nem ismerik az Istent, aztán most kitalálnak dolgokat, vallásokat, meg minden, és akkor, mint hogy nem tetszett az iszlám, az mindig harcolt a kereszténységgel szemben, hogy ide is eljöttek Magyarországra, hát ők az antikrisztus, meg Husszein, mert ő is ugye azt a vallást követte, meg a kommunizmus, mert az meg abszolút antikrisztus volt, ugye, na de a kereszténységen belül, vagy a igaz Istent ismerőkön belül is támadhat olyan, hogy az Istennel szembefordulhatnak? És ilyet készíthetnek? Hát azt látjuk, hogy a Bibliában nem is egy helyütt különben. Utána olvasok a zsidók történetemben, számtalan szó volt ilyen. Ugye, hogy mit csináltak, hogy mikor Mózes felment átvenni a törvénytáblákat, akkor azt mondták, hogy nem tudjuk Mózessel mi lett, nekünk kell valami Isten, aki minket vezet. Hát mondták Áronnak, hát öntsünk aranyborjút. Ugye azért aranyborjút, azt tudni kell, egyiptomok az aranyborjút tisztelték, és ők, az volt nekik az Isten. Ugye a teremtett dolgot imádták a teremtő helyett. Hát le is öntötték az aranyborjút, aztán azelőtt elkezdtek ugye áldozatot adni, meg úgy mondja, kár, hogy felálltak játszani, de most ugyanúgy felálltak szórakozni, vagy mulatozni. De. Leborultak az aranyborjú előtt. Teljesen, hogy ott volt az Isten, aki adott nekik csodákat, mert átérték a 10 csapást, ketté választotta a Vöröstengert. Az Isten megnyilvánult, amikor leszállt a Sinai hegyre, ahol Mózes átadta a 10 parancsolatot, szóval majdnem, hogy kartávolságra volt, és milyen furcsa az ember, azt mondanám, hogy nem tudatlanok voltak. És ennek teljesen szembe mentek az Istennel. Egy 100%-osan szembe fogtak az Istennel. Mondjuk meg is haltak sokan utána. Szóval ne gondoljuk azt, hogy az ördög az olyan könnyen feladja. Mert kiket támad legjobban? Azokat, akiknek igaz Isten ismeretük van, és az ördög ezt tudta. És abban a népkörében is meg tudta ezt tenni, akik ismerték az Isten, nem, hogy ismerték, hát ott volt előttük szinte. Ugye? És aranyborjút készítettek, ami azt jelenti, hogy egy másik újabb elem a történetben, amikor az emberek a teremtett dolgokat imádják a teremtő helyett. Hát ugye ebbe is van bőség a választék. Az emberek leborulnak a krokodiltól kezdve a teknős békájában minden ilyen teremtett dolgok előtt, de ez nem véletlen. Akkor az ördög el tudja azt jönni, hogy az emberek a teremtőt imádják. Most mondhatnánk, mi olyan kulturális emberek vagyunk, és olyan kultúrközegben élünk, hogy nálunk ilyen nincsen. Biztos? Mi nem imádjuk az aranyborjút, de amellett nagyon sok mindent imádhatunk. Ugye? Ami teremtett dolog, amit csak úgy létrehoztunk. Ugye? Most nem csinálunk szobrot, hogy most leboruljunk előtte, bár most is van azért ilyen, de hát az ember sok mindent imádhat attól függetlenül. Imádhat embereket, mint Istent, nem? Nem tudom, ki látta, amikor volt a pápa választás. Majdnem az emberek extázisba estek. Ugye? Vagy imádhatunk politikust, fanatikusan, imádhatjuk ugye a hatalmat is, imádhatjuk a kívánságainkat, ki mit szeret. A hasunkat is imádhatjuk. Még a gyerekeinket is imádhatjuk.
Jézus, hogy mondta egyszer, aki jobban szereti apját és anyját, mint engemet, az nem ért az Isten országát.

Azt mondja, aki előbbre helyezi a gyerekeit, vagy apját, vagy anyját, azt mondja, az nem méltó, mert felcserélte a szerepet. Megint a teremtett dolgot kezdte imádni, a teremtményt, és nem az Istent. Isten a szeretet forrása, és a gyerekemet is, vagy az apámat, anyámat, és csak úgy tudom szeretni, hogy az Isten megtanít rá. De nekem nem kell az Isten szeretete, mert jobban szeretem, és megalkosszok, meg hát elnézem neki, akkor azt mondja, akkor az, nem tudok mit kezdeni. Aztán, ha tovább menjünk, ha bemenjünk Kánaánba, hát aki kicsit is olvasta a Bibliát, ott volt vallás, ugye? Ugye ez a szó, hogy Bál, ez ismerős mindenkinek. Volt Bál, Molok, meg Asztártet, ugyanaz volt tulajdonképpen. Ezek ilyen termékenységi vallások voltak. Ugye 6 törzset kellett kiirtani a zsidó népnek, hetet. Én 6-ot számoltam, én megnéztem 2-szer, legyen 7. Kellett kiirtani, mert annyira elkorcsosultak a vallásuk következtében, hogy ez teljesen istentelen volt. Aki szeretné tudni, hogy miket csináltak, el kell olvasni a Mózes második könyvében, vagy harmadik könyvében, amikor leírja, hogy miért kellett az Istennek őket kiűznie. Ott a gyermekprostitúciótól, az állatok való fajtalanságig, a homoszexuálisig, a vérfertőzésig, a kultikus paráznaságig, ott minden előfordult. Szóval amikor Sátán el tudja az emberekkel hitetni, hogy engedjen a saját kívánságának, és abból faragjon isteneket, akkor ott valami hihetetlen mélyre süllyed az ember. Különben ismerőse a mikorunkban is ez már, nem? Amikor csak állandóan hallunk ilyen híreket, hogy megerőszakolja a saját gyerekét. Vagy megerőszakolta azt a hölgyet, az egy dolog. De hogy aki a saját vér ellen fordul, az nem tudom, onnan nem tudom, hova lehet lentébb menni. Vagy mondja a munkatársam, hogy úgy érezte a lány, hogy ő mégiscsak férfi, és átműtötte magát férfinak. Szóval, amikor az embernek a személyiség, a gondolkodása, a tiszta lelkiismerete valami teljes sötétségbe omlik össze. Azt mondja Isten, hogy nem lehet megmenteni. Azt mondta, hogy Isten még egy ebet se hagyjál életbe. Mindenhez, amelyhez ők értek, amit csináltak, amit alkottak, amit faragtak, festettek, az mind utálatos, mert mind ezt sugalta. Ezt a fajta szexuális, ezt a fajta erkölcsi sötétséget, amit gyakoroltak, és ők tudjuk, hogy nem a videón nézték, hanem ezt ők az életben a vallási összeérteken gyakorolták, meg a hétköznapokban. Hihetetlen mélyre, és akkor mi nem említőbb, hogy miket csináltak a gyilkosságtól, lopásig, a garázs, ez minden előfordult. Nem egy biztonságos. Hát ugye, aki olvasta Lót történetét Szodomában, azt tudja, hogy ez milyen világ volt. Szóval rettenetes idők voltak azok, és annyira elkorcsosultak, hogy és ilyen vallások jelentek meg. Gondoljuk bele, hogy ment az Izrael népe a földön, és az egész földön sötétség volt. A sátán azt látta, hogy van az Izrael, aki igaz Isten ismeretlen, és csak ők viszik azt a kis világosságot az egész bolygón. A többi népek az teljesen eltorzultak. Olyan vallást követtek, ami az Istennek teljesen szembefutott őket, de nem, hogy még vele, még önmagukkal is szembe. Ugye, mert olyan vallásfűz, amikor, nem tudom, kilátta a Maja című filmet Mel Gibsontól, hogy miért tűntek el a maják, hogy amikor nekik az ember áldozott, olyan volt, mint mi levágjuk a csirkenyakát. Szóval teljesen elzüllöttek. El kellett, és nem tudom, mit kezdeni, elpusztultak, eltűntek. Szóval iszonyatos mélységet az ember van, hogyha nem az Isten akaratát, hanem az Isten beszélét, vagy nem a lelkiismeretnek a szavát követi. És szembefordul az Istenne. És olyan vallás követ, ami ez Krisztus előtt, ugye 1500 körül volt. Igen. Azt mondja az Isten, hogy mert mindezeket az utálatosságokat megcselekedték annak a földnek lakosai, amely előttetek van, és feltelmessé lőn az a föld. Ugye Mózes 3. könyve 18. fejezetetek el akkor olvasni, van egy ilyen lista, hogy azok az emberek miket csináltak, most nézhető, hogy pont azt csinálják most is az emberek. Jézus azért nem véletlenül mondta, hogy olyan idők lesznek a történelem végén, mint Noé és Lót napjában voltak. Ugye Noé napjában azt mondtuk, hogy az ember szívének gondolata szüntelen csak gonosz, Lót napja meg szinte mindenki homoszexuális volt, meg teljesen elkorcsosult. Nem véletlenül a Szodoma és Gomorra, ugye a szodomizmus az fogalomszámba ment, de most látjuk azt, hogy ez már lassan elfogadott dolog lesz egy társadalomban. És azt mondja, a történelem végén sajnos ilyen
dolgok lesznek. Ahogy tovább menjünk, hogy Mózes és a nép vonult a pusztában, ugye volt egy másik dolog, amikor a igaz vallás, ugye azt látjuk, hogy a Kánnál és Sétnél ott összeházasodott a két csoport, valóban összekeveredtek és elzüllöttek. Amikor az Isten elhívta a zsidó népet, ő azt szerette volna, hogy a zsidó nép hordozza ezt a világosságot, és ugye Isten szigorúan megtiltotta, hogy más népekkel házasodjanak, ugye? Nem lehetett keveredni ezt, mert akkor átveszik a szokásaikat, sőt, megjegyzem, most már mi tudjuk, hogy a genetika is visz valamit, ugye? Ha az üllött emberekkel kötnek házasságot, akik elkölcsileg majdnem a nullára süllyednek, azt a fajta elkölcsi gondolkodás, vagy ez a fajta lelkület átöröklődik, és a gyerek is örökli ezt a hajlamot. Neki se lesz elkölcsi fenntartási a felnő. Ez az Isten megtiltotta azt, hogy azok a föld népeivel összeházasodjanak. Igen ám, de mikor vonultak a pusztán, és mondja, ő náluk volt a világosság, és a sátán nem tudott, hogy mit kezdeni, és ugye odaértek a moábiták földjére, akkor a sátának nagyon jó ötlete volt, mert hogy ott is azt mondjuk, hogy elhívott egy igaz prófétát, ugye Bálák elhívta Bálámot, hogy átkozza meg a zsidó népet. Ugye emlékszünk erre a történetre, ismer a Bibliát. És az volt a cél, hogy ugye hittek ebbe, hogyha megátkoznak valakit, akkor az fog. Ugye ez is egy pogány szokás, amúgy ez nem igaz. És ugye Bálám miért ment el? Mert ő, azt mondja a Szentlás, ő az Istennek igaz profétája volt. Neki volt igaz ismerete. Megjegyzem, nem zsidó volt. Ez egy kicsit különös néha a Biblia, hogy megengedi nekünk, hogy beletekintsük abba, hogy az akkor nem olyan, hogy mi képzeljük el, hogy voltak bizonyos emberek, egyének, akik ismerték úgy az Istent, hogy mondjuk nem is tartoztak az igaz néphez. Még ráadásul proféta is volt. Ki tudja, hogy kivel került kapcsolatba, vagy kinek volt a ismerőse. És ezt az igaz profétát elhívták, és mit kínáltak neki, hogy ha megátkozza a zsidó népet? Azt mondja, hogy elküldte a Bálák a követeket, a prófétát, és azt mondják a követek, bementek azért Moábnak vénéi, és a Midiánnak vénei, és a jövendőmondások jutalma kezükben volt. És jutottak Bálámhoz. Azt mondja, hogy elmentek Bálámhoz, a jövendőmondásnak a jutalma, ugye itt a pénzről van szó. Sajnos az Isten népe között is előfordult a történetben, hogy a pénzt adtak, akkor hajlott valamire. Ugye? Ez most is így van különben, mert nincs olyan nap alatt. Ugye? Ha igaz embereket, Istent ismer embereket megkínálnak pénzzel, nem mindenki áll ellent. Bálák sem állt ellent. Vonódkozott, húzódkozott, azért elment. Ugye? És megárkozta a népet. Emlékszünk, hogy ugye a jelenség könyvében említ van ez, hogy a Bálámnak a tanítását követik. Majd János fog róla szólni. A történet végén ugyanez lesz, hogy azt mondja, Bálám tanítja Bálákot. Mire tanította Bálám Bálákot? Egy az, hogy ha pénzt adsz, akkor én megteszem, amit kérsz. Másrészt Bálámnak volt egy tanácsa, mert látta, hogy nem tudta megátkozni a népet. Azt mondta, ha nem tudom megátkozni, az Isten nem engedi, hogy megátkozzon, mert én megtenem, csak az Isten nem engedi, ugye? Azt mondta, hogy akkor menjetek el az ünnepeitekre. Ti is hívjátok meg őket. Szinte látom magam előtt most. Ugye, amikor most is szegény nagybátyám meghalt, és akkor mondjuk ez nem egy ünnep volt, temetés volt, és akkor ott állt egy görög katolikus, meg egy római pap. Vagy biztos látnunk olyan miséket, hogy meghívják a reformátust a katolikus templomba. Hívjátok el őket. Hívjátok meg őket. És ha meghívjátok őket, azt mondja, akkor négy ügyetek van. És emlékszünk, hogy mi lett ennek a vége? Meghívták őket az ünnepségeikre, aztán már azt látták Elezár pap, nem így gondolkoztam, a léviták, hogy már az egyik zsidó férfi a moábita lányt viszi a sátorába lefekvés céljából. És akkor Isten azt mondta, hogy ezt így nem lehet. És akkor nem is tudom, most nem néztem pontosan, de utána nézni, hogy hány ezer ember halt meg emiatt. Nagyon gyorsan elhajlottak a zsidók. Akik ezelőtt azt mondja rájuk Bálám, hogy úgy látom őket, mint valami szép távolt,
hogy tényleg akkor az Istenek szolgáltak, és nem hajlottak ők se jobbra, se balra, és az Istenek igaz népe volt, és nem volt bennük semmi hiányosság, meg is áldott őket különben. Azt mondja, láttam, hogy csillag születik Jákobból, ugye Bálán proféciát mondott Krisztusra, mert Krisztus volt az a csillag, hogy onnan fog származni a zsidó nép közül. Az a zsidó nép tulajdonképpen nem tudom hány nap alatt, de nagyon gyorsan elzülött. Ugye az ördög el tudta azt érni, hogy hát ha így nem, akkor keveredjünk össze, vegyüljünk, nem? A ti szertartásod, meg a mi szertartásaink. Ugye? Milyen könnyen hoztatok, hogy táncba lehet vinni valakit így. Hát most mi van abban rossz, ha meghívalak az ünnepségére? Ártatlan dolognak tűnik annak, nem? De hová vezetett? Ide vezetett. És sajnos ugye a mai korban szintén tapasztalhatjuk, hívjuk meg az ünnepségeink, majd ők meg visszahívnak. Aztán tegyük félre azt, ami elválaszt, az a ne foglalkozunk, mert az problémát okoz, mert legyünk egyek. Csak hogy akkor az teljesen szembe megy Krisztussal. Mi köze van a tisztának a tisztátalanhoz? Járnak-e egy-ketten együtton, ha nem egyeznek? Azt mondja a Pál apostol, az egészséges tudományt meg kell őrizni. Nem lehet kevergetni a, hogy is mondja, Jakab apostol, nem folyhat az egyszer édes, egyszer keserű. Szóval ez ugye nem lehet. Isten annyira külön választott dolgokat, hogyha én olvastam Mózes könyvében, aztán a harmadik fejezetben, a negyedikben, hogy Isten még azt sem engedte meg, hogy egy földbe kétféle magot vessenek. Hogy kétféle szövésruhát hordjanak. Isten azt mondta, hogy ami fehér, az legyen fehér, ami fekete, az legyen fekete. Ne kevergessenek az emberek dolgokat, mert most se számolni semmi jó ki. Még ugye tudjuk még se az állatvilágban, se a női világban, amikor az ember elkezd kevergetni, abból túl sok jó nem szokott kiszámazni. Ugye? Hát még ha az ember elkezd eszméket vagy vallásokat kevergetni, abból jó dolog kijöhet? Soha.

0: Igen, meg is találtam ezt az igét, amit idéztem a Jelenések könyvében. Azt mondja itt Jelenések könyve másik fejezetében a pergánumi gyülekezetről, hogy maga Jézus Krisztus, hogy de van valami kevés panaszom ellened, mert vannak nálad, akik a Bálám tanítását tartják, aki Bálákot tanította, hogy vessen botránykövet az izrael fiú elé, hogy egyenek a bálványáratotokból, és paráználkodjanak. Ugye ez már egy profétikus kép, ezt mondja János apostol, és azt mondja, ezt azért mondja, mert a történet úgy meg fog valósulni. Hogy egyenek, paráználkodjanak, keveredjenek össze, a vallások egyesüljenek. Emlékszünk, hogy hol történt meg ez a drámai fordulat? Ugye Krisztus a 4. század, a konstantini fordulat. Amikor beemelte Konstantin a kereszténységet, már nem üldözték, ugye? Beemelte államvallássá, és hogy jöttek befele, hogy a sok pogány úgymond megtért, hát ki miért tért meg, de ők hozták a maguk pogány szokásait, és kezdték keverni a Bibliának a tanításait a pogány kultuszokkal. Ugye így alakult ki például, nem tudja valaki, a vasárnap. Mert az mindig pogány ünnep volt, perzsa ünnep volt körülbelül, mitrász kultusz, perzsák ünnepelték. Ezt is hozták. Ugye? Így alakult ki, hogy hát akkor nem kell a szombat, mert az különben zsidó szokás, legyen vasárnap a vasárnap. Szép lassan keveredett. Bejött aztán ugye az, hogy milyen ruhát hordjanak a papok. Bejött aztán az, hogy milyen legyen a vallási ceremónia. Szóval sok minden szépen abba a korba bejött, keverték a, hogy is mondták régen, keverték a szezont a fazon, hogy azt tudták mondani, hogy összekeverték a pogány ritusokat az igazivel, és ebből jól kisült. Jól jött ki? Ugye úgy eltorzult a kereszténység, hogy az a kereszténység, ami államvallás lett, teljesen szembe ment az igazi kereszténységgel. Utána a kereszténység kezdte üldözni azokat, akik nem fogadták el a hivatalos tanítást. És az igazi keresztényeknek bújdokolni kellett és elrejtőzni, mert megölték őket. Szóval ez is ide vezetett. És mennyi az idő? 7 óra. Nézem, mennyi van még. Mondjuk nem muszáj mindent végigmondanom. Még szeretnék szólni a Sedékiás proféta volt, és Mikeás. Volt egy olyan eset, amikor Akháb, Izrael, igen, istentelen királya, és Josafát, Júda király, aki viszont igen hívő ember volt, ugye meghívta a Josafát, Akhábot, hogy fogjunk össze, ezt verjük meg a szíriai hadsereget, mert elfoglalták Rámot Giládot. Egy zsidó város volt éjszakon, hát van nálam térkép, de aki tudja, hogy Izrael ugye ketté volt választva, Judában marakodott Josafát, éjszakon meg fent a izraeliták, amit Jerobám alapított még valamikor, aki említett, hogy aranybórjukat fektetett le, vagyis vallást alapított, és azt mondja, fogjunk össze. Úgy itt is mi van? A igaz ember, az istenkedő ember fogjon össze egy istentelenne, Akhába. Ugye? És akkor jött de itt jön be a képbe a proféták, akikről sokszor nem megakasztjuk, a proféták azok mindig igazat jövendőlnek, ugye? Ha meg még Isten proféták, akkor nem is tévedhet, gondoljuk mi. Mert azt hiszük, mert ő azt mondja mondjuk magáról. És ugye azt mondja Akháb, hogy van nekem itt 400 profétám. Az nem volt kevés, Akháb. Az mind azt jövendető, hogy menjek el, és az Isten a kezembe adja ezt a szív sereget, és a város, amiénk lesz. Josafát meg azt mondja, hogy nincs más itt Isten proféták közül, de azt mondja, van még egy Mikeás nevű, de az mindig rosszat jövendől nekem. Elhívták őt, és mit tudom, Mikeás, hogy ne menj el, mert azt mondja, láttam Izraelt szétszéledni. Hát, hogy vereséget fogok szenvedni. És akkor oda ment Sedékiás, és azt hiszem, arcul ütötte Mikeást, hogy azt mondja neki, hogy te azt hiszed, az Úr lelke eltávozott tőlem. Mondjuk milyen profétakai másikat arcul ütő, az is egy érdekes. Azt mondja, de igenis, azt mondja, Izrael győzni fog. Azt mondja, hogy ha nem úgy van, azt mondja, akkor úgyis meg fogod látni, hogy egyik szavával a másikba fogsz futni, hogy te is menekülni fogsz. És hát, aki elolvasta a történetet, akkor azt látta, hogy hát bizony, még ott halt meg Akháb is. Nem hallgattak. De gondolj bele, hogy van 400, meg van egy. Így. Mi kinek hinnénk, őszintén? Ha mi lettünk van helyükben. Hát csak a 400-nak van igaza, nem? Egy meg bolondságot beszél. Ez egy másik antikrisztusi jelenség, amikor az emberek azt gondolják, hogy ha magukat kinevezett proféták profétának, és sokan vannak, vagy mondhatnám egyházak, és sokan vannak számüleg, akkor biztos náluk az igazság. Ha csak valakik kevesen vannak, mert mondjuk Mikás egyen voltak, ugye? Volt még akkor is, még ott Mikásnak a kortársa, az Ámos próféta is, meg talán Jeremiás is, de ők kevesen voltak, hát ők biztos, hogy tévednek, sőt lehet, hogy ők hazudnak. Ez így volt a történelemben? Mindig a többségnél van az igazság? Ez is egy érdekes kérdés lenne. Többségnél van az igazság, vagy nem? A Biblia alapján a többségnél soha nincs igazság. Bármilyen szóval ez így van. A Biblia alapján a többségnél soha nem volt igazság. Isten azt mondta, hogy csak a maradék tartatik meg. Mindig a maradéknál volt az igazság. A történelemben a többség, akik prófétának mondták magukat, valójában antikrisztusok voltak, mert Krisztus ellen szóltak. Mikiás megmondta, hogy mi lenne a jó, az Úr mit szeretne, mert látta, hogy ezt nem fogják megnyerni. Ugye utána oda ment, azt hiszem, Jéhú próféta Josafáthoz, csak mert ez egy másik eset volt, és azt mondja, hogy a gonosz emberrel kellett neked összeállnod, az istentelennel. De Josafát jó lelki orgonot, a segít a szomszédnak. Azt mondja, nem helyeselte az Isten. Az igaz ember, és hogy miért rázta vele össze. Mindjárt felolvasok erre egy igét. Egy pillanat. Hát ezt magát mondhatta. Vagy mindjárt megmondom, mert van ilyen. Igen. A Jeremiást említeném még, akinél itt a szolgálatot említette Erzsike, időszámítása 647-ben nyert. Emlékszünk, hogy Jeremiás abban a korban, amikor a zsidó népet elvitték fogságba. És hogy ott volt egy másik prófét, akit úgy hitták, hogy Hananiás. És a Hananiás azt prófétálta a királyoknak, maga a főembereknek, a népnek, hogy Jeremiás úgy demonstrálta azt, hogy az Isten rabság viszi őket, és azt mondta, hogy ha elvisznek rabságba, akkor te dolgozzál ott, építsél házakat, kerteket, azt a munkák, hogy annak a földnek vagy népnek a jólétém, az a te jóléted is, szóval ne állj ellent. Ez is egy különös, ugye mi magyarok mi mindenki ellenállunk, hát ahogy már az ellenségnek dolgozzak. Ők már Isten azt mondta, nem. Azt mondja, elvisznek, ne állj ellent. Ha te ott szolgalmas és dolgozol és építel, azt mondja, az ő jóléte a ti jólétetek is lesz. És azt jött, és egy jármat tett a nyakába, hogy hát be kell hajtani ugye az embernek a fejét az igába, hogy azt jelképezte. Jött a Hananiás, letörte a jármat, és azt mondta, hogy az Isten 2 év múlva haza fogja hozni onnan a, mert ugye fokozatosan vittek rabsába embereket, nem tudom hány évig, hazahozza a zsidó népet. 2 év. Jeremiás hány évet jósolt? Ugye 70 évet. Na most még szimpatikus nekünk, a 2 vagy a 70? Hát csak a 2, nem? És hogy is mondta a próféta? És szól a Hananiás az egész nép előtt, már Amis próféta. Ezt mondja az Úr, így töröm le Nabukodonozornak, a babiloni királynak jármát, 2 esztendei idő múlva minden nemzet nyakáról, és elment Jeremiás próféta maga útján. Mutatta a próféta, így fogja letörni. Azt mondja, hogy mert ezt mondja a seregeknek ura, Izrael Istene. Nyitjon, amit mondtam, hogy mit mond, ugye vannak ezek a hamis próféták, és ezt mondják, de mit mond rájuk az Isten? Ezt mondja a seregeknek ura, Izrael Istene. Ne hitessenek el titeket a ti prófétáitok, akik közöttetek vannak, se a ti jövendőmondóitok, se ne figyelmezzetek a ti álmaitokra, amelyeket álmoznak. Mert ők hamisan prófétának néptek, az én nevemben nem küldöttem őket, azt mondja az Úr. Azt mondja, hogy hamisan prófétának, azt mondja Isten, de én nem küldtem őket. Szóval nem tőlem vannak. Most mondjuk egy érdekeset. Mi azt gondoljuk, hogy ha valaki próféta iskolába járt, az csak igaz próféta lehet? Tudom, volt próféta iskola. És akkor minden lelkész igaz lelkész lesz. Azt mondja a Jeremiás. Nem a Azért, mert most nem is jut hirtelen eszembe a neve, de aki tudja, szóljon, amikor Elizeus prófétának, hogy is hívták a tanítványát? Nem jut eszembe. Mindegy, volt egy tanítványa, tudjuk, aki elment hozzá a asszír uralkodó Hámán, és meggyógyult a leprából. És az ő tanítványa meg utána ment, mert neki kellett volna pénz, csak az előzős nem akart elfogadni. És akkor ezt nem mondta a prófétának, hát kicsit jobban szerette a pénzt. És ugye az a prófita, aki előzősnek volt a tanítvány, ugye előzős is nagy proféta volt, az a prófita milyen lelkülettel bírt? Hát jobban szerette a pénzt, mint az Istent. Saját más. Azt mondja, utána az ő, a Hámán proféta, vagy akit meggyógyított annak a leprája, ő rászállt. És akkor ott kell. Azt mondja, most menjél, építs házakat, most már éljél úgy, ahogy akarsz, de már nem lett proféta. Vagy mit nem mondjak, Bálám az nem igaz proféta volt? És miért ért el az útról? Megkínálták pénzzel. De nem azt jelenti, hogy valaki az Isten proféta, az mindig az is fog maradni. Ezek a proféták, akiket mond, hogy én nem küldtem őket, azt mondja, ezek a szívük látásait, a maguk kívánságait mondják, amit azt mondja, ők gondoltak magukban. Ez azért fordulhat elő, mert szeretik a hatalmat, szeretnének az emberek előtt is jónak feltűnni, és szeretik azt, amit a nép hallani szeretne. De ez mindig így volt, nem? A politikus mit szokott mondani? Azt, amit a nép hallani akar. Mit mond az egyház, amit a nép hallani akar? Hát mindig tudják az embereknek a nyelvén beszélni, nincs olyan nap alatt. Míg ilyeneket ír Jeremiás, azt mondja, mert ezt mondja az Úr, mihelyt eltelik a Babilonban a 70 esztendő, meglátogatlak titeket, és betöltöm rajtatok az én jó szomat, hogy visszahozlak titeket a helyre. Ugye azt is tudja, hogy majd én 70 évvel visszahozlak, de nem 2 esztendő, amit a hamis proféta mondott, aki még le is törte Jeremiás nyakára jármat, azt mondta az Isten, akkor én vasjármat csinálok, ha te letölted a fajármat. Azt mondja az Isten, hogy íme én a prófétákra támadok, azt mondja az Úr, akik felemelik a nyelvüket, és ezt mondja, és mondják, az Úr mondja. Azt mondják a hamis proféták, az Úr mondja. Hát nem is tudom, ki is mondta a múlkó, hogy Jézus nevénben mennyi gonoszságot követtek ezen a földön? Jézusra hivatkozva. De azt mondta az Úr. Ugye? Hogy az Isten nevében, az Isten nevét felhasználva, mert az Isten azt mondta, akkor nekünk bármit lehet. Mit gondolunk, ugye Magyarországon is azt látjuk, hogy az emberek nevében, ugye, meg az erkölcs, meg a morál nevében az egyházak rátelepszenek a társadalomra, és ellenőzni akarják az egész társadalmat. És majd hivatkoznak, hogy az Úr mondja. És hamisat prófétának. Azt mondja az Isten, hogy én a proféták támadok, akik hazug álmokat profétálnak, azt mondja az Úr, és beszélik azokat, és megcsalják az én népemet az ő hazugságékkal és hizelkedéseikkel, holott én nem küldtem őket, sem nem parancsoltam nékik, és használni sem használnak a népnek, azt mondja az Úr. Ugye mit csinálnak a hamis proféták? Hizelkednek a népnek. Azt mondja, én nem küldtem őket, nem is szóltam nekik. Hát elnézést kérek, hát olyan elképzelheted, hogy valaki az Isteni hivatkozó hazudjon? Hát ez tele van a világ ezzel. Honnan tudjuk, hogy hazudik? Isten azt mondja, nem mondtam, nem küldtem. A Bibliából ellenőrizhető, hogy az Isten ezt mondta, vagy nem. Az Isten elveit képviseli. Ugye ott volt különben, a zsidóknak nagyon könnyű volt különbséget tenni. Jeremiás azt mondta, hogy ezt mondta az Úr, jön Hananiás, meg azt mondja. Azt mondta, aztán Mikás is mondta, hogy ha nem teljesedik be, akkor én vagyok a hamis proféta. Ez ilyen egyszerű. De ha beteljesedik, akkor elkínálja többet, hogy ki hazudik. Ha az Isten igéi, amit a proféták mondtak, beteljesedtek. Jönnek a hamis Krisztusok, akik profétának mondják magukat, akik hizelkedve beszélnek az emberekhez, aztán nem teljesedik be, hazudnak. És mondd a Jeremiás proféta, Hananiás profétának, ha csak Hananiás nem azon küldött téged, és te hazugsággal biztatod a népet. Ez a kifejezett mai korunk. Most mivel biztatják a népet? A egyházak képviselői? Hazugsággal. Elhitetik az emberekkel, hogy ha megint lesz vallásoktatás, ha az emberek ismét betérnek a templomokba, ha ismét felvesszük szokásokat, hagyományokat, jobb lesz a világ. Ez igaz? Hát mondjuk a történelem az mondja, hogy nem igaz. Mert ugye István király óta itt túl sok vallás nem volt. tulajdonképpen csak egy. Meddig több mint 1000 évig oktathatták a hittant, az embereknek kellett templomba járni, és hova torkolt bele Magyarország története is? Hát itt is voltak véres háborúk. Ugye volt a reformáció, volt egy kis felemelkedés, ugye? De ha megnézzük a királyok történetét Magyarországon, és egy szomorú tanulmány lenne a magyar királyok történetét, akkor csak azt látjuk, hogy úgy ölték egymásra, úgy vágták, mint a répát. A parasztot azt elnyomták, ha senki nem volt, ugye? Ugye 1540-ben fordította Károly a Bibliát, 1514 volt a parasztfelkelés, a Németországban és a német-alföldi parasztfelkelés. A keresztény ország volt a parasztfelkelés, szóval nem pogányok támadtak az uraikra. Vajon miért? Annyira tudták a morát, vagy a keresztény etikát, hogy a szegénynek is adtak. Hát úgy elnyomták az embereket, hogy iszonyatos nyomorban és szegénységben voltak. Aztán ugye karóba húzták az embereket. Az is egy csodálatos keresztény kivégzési mód volt. És keresztény uralkodók tették ezt a alattvalóikkal. Meg most végigpedig az egész történelmen. Miklós bácsi, ezért lett kommunizmus, amúgy tudja. De az emberek úgy megutálták a vallást, hogy azt mondták, hogy nem kell az Isten. Beletorkolt a kereszténység egy első világháborúba, kicsit kievelte, beletorkolt a kereszténység egy második világháborúba. Volt az majd 1000 éves inkvizíció, amikor majdnem 50 millió embert kiirtottak, módszeresen, mert ugye nem akarták követni azt a vallást, amit hatalom akar. Aztán most azt mondják nekünk, hogy ha ismét megint vallásoktatás lenne, ismét, hogyha az egyház az állammal összefoghatna, akkor egy csodálatos béke birodalmat tudnak építeni, 1000 éves béke birodalmát. Hazugsággal biztatják az embereket. Hazugsággal.
1: Az emberek rájöttek, mert a katolikusok is sokkal kevesebben vallották magukat, mint az az előtti. Hogyha kevesebben vannak, akkor hiába mondják az emberek, csak
0: Még egy utolsó igét felolvassak, aztán befejeztük. Azt mondja szintén Jeremiás, hogy és hazugsággal gyógyítgatják az én népem leányának romlását, mondván békesség, békesség, és nincsen békesség. Mit mondanak a vallási vezetők? Figyeljük meg, hogy mit mondanak mindig a hatalmi vallási vezetők, hogy mindig békesség, még egy kis idő, aztán eljön a Kánaán szinte. Nem? Csak hogyha még ezt megtennénk. Békességet mondanak akkor, amikor az egész világ recseg és ropog. Hazugsággal. Nem azt mondják az embereknek, hogy meg kellene térni és megváltani. Istenhez kéne fordulni. Bűnről alig esik szó. Általánosságban, hát szeretni kell a szegény, meg adni kell, meg ilyeneket elmondanak, ugye. Meg kell bánni a bűnünket, néha elmondják. Aztán mindenki úgy el, ahogy akar. Hazugsággal biztatják az emberek, de az emberek elhiszik különben. Most Magyarországon volt az a tendencia, hogy 1.700.000 ember nem csökkent a vallásosok száma, hogy megnézteni a statisztikát, de ne felejtsük, hogy az emberek milyen könnyen hajlíthatók és hajthatók. A félelem, a jövőtől való aggodalom, ugye mitől féltek a zsidók, hogy 70 éves fogság viszik őket. Mit mondta hamis proféta? 2 év. Most ha jön egy hamis proféta, azt mondja, hogy emberek, az Isten lezárja a történelmet, itt az antikrisztusi tevékenység csak erősödik, és azok, akik Krisztusnak, prófétának mondják magukat, meg Krisztus vallónak, azok pont ellenetek vannak, és itt nem békesség lesz, hanem az Isten le fogja zárni. Azt mondják, ezeket agyon kéne ütni, mert ezek elveszik tőlünk a reményt. Ugye? Akik azt mondják, hogy az Istenhez kell fordulni mindenkinek. Az Istent lélekben és igazságban imádni. Nem külsőségekben. Hogy igazi megtérésre megáltalanszükség. Ti nem kellettek. Úgy, hogy Káinnak nem kellett Ábel. De ha cselekedni kell, figyeljük meg, hogy cselekedni kell, az emberek hogy megmozdulnak? Mert azt gondolják, hogy a cselekedetükkel útlevelet válthatnak a mennyországba. És tévednek. És ezt elhitetik. Tudom, hogy nem egy könnyű téma volt, de nem tudom, hogy értjük-e, hogy ez az antikrisztusi gondolkodásmód, amely eltorzítja Krisztus jellemét, az Istennek a beszédét, amely az embert önmegváltásra buzdítja, amely, ahogy az embereket a hamis proféták, hamis vallások el tudják torzítani, és a történelmén azt mondja, hogy Jézus Krisztus, hogy ez valami hihetetlen módon meg fog erősödni. Jézus korában sok hamis Krisztus volt a történelm végén, intézményesítik. És azt mondja, hogy a vissza fog kerülni ez a fajta hamis prófétaság egész magas polcra. De az majd a következő adásodnak a téma, az, aki szeretné tudni, hogy mi lesz még a történelemben, kívánom, hogy jöjjön, én szeretettel megköszönöm a figyelmet, és mindenkivel szeretettel búcsúzom.

A mai délután két részből fog állni. Az egyik részben egy kis bevezető beszédet tartok a család egészségéről és a gyermeknevelés összefüggéseiről. A második részben pedig lehet ezzel kapcsolatban is kérdezni, illetve lehet bármilyen kérdést feltenni, és akkor próbálunk rá közösen válaszolni. Azzal szeretném kezdeni, amit mindig is, amikor család gondozásról van szó, vagy gyermeknevelésről van szó, vagy házasságról egyáltalán, család alapításról, akkor ugye emlékeztek, a Biblia azt mondja, hogy szemlélődés által változunk el. Ez nem csak arra igaz, hogyha Istent szemléljük, akkor Isten jelleméhez hasonló tulajdonságok fognak bennünk kialakulni, hanem mindenre igaz, hogyha rosszat szemlélünk, rosszról gondolkodunk, akkor lefelé húz bennünket. Hogyha jókat szemlélünk, jól gondolkodunk, akkor fölfelé húz bennünket. Vagyis arról, hogy milyen idegen szóval víziónk van, mit gondolunk a családról, mit gondolunk a házasságról, a család értelméről, a házasság értelméről, ez a vízió döntő befolyása van arra, hogy mennyire lesz sikeres a családi életünk. Ezért most még frissek vagytok, bár a gyomrotok tele van, de azért ezzel a vérellátással is azt tudom mondani, a család rendeltetése az az, hogy a házas felek megtapasztalják a gyermekeikkel együtt, hogy milyen lehet a mennyországban az élet. Ez egy nagyon egyszerű, bővített mondat. Azért alapítok családot, azért választok férjet, azért választok feleséget, azért nemzek gyermekeket, és azért nevelem a gyermekeket, hogy a családban, a család tagjai megtapasztalják azt, milyen lehet az élet a mennyországban. Milyen lehet az élet a bűn által nem megrontott paradicsomban. Erre jön létre a család. Elég jó cél? Elég magasra van kitűzve a zászló, hogy mire van a család? Csak azok a célok tudják az embert energiával ellátni, csak azok a célok bírnak átalakító erővel, amelyek célok elég nagyok ahhoz, hogy mindig lehessen felé menni. Tehát amikor otthon, mint családapa, vagy férj, vagy gyermek, teljesen mindegy, melyik szerepben vagyok, édesanyám felé, azt kérdezem magamtól, hogy most éppen mondani akarok valamit. Most éppen cselekedni akarok valamit. Most éppen valamilyen arckifejezést akarok magamra fölvenni. Valamilyen hangerőt akarok magamnal most mutatni. Akkor azt kezdem magamtól, ez a hangerő, ez az arckifejezés, ez a cselekedet, ez a nevelési stílus, ez a megszólalásom, amit most teszek, ez a mennyországnak az előíze, vagy nem? Ez könnyű eldönteni? Ugye nem nehéz? Nagyon könnyű. Ez az egyetlen mondat, ez olyan, mint az iránytű, beáll mindig éjszakra. Ha az ember azt mondja magának, én arra hoztam létre a családomat, hogy a mennyország előíze legyen, és így olvasom a Bibliát, a Bibliának a tanácsait, akkor mindjárt könnyebbnek tűnik. Én egyetértek vele. Ezt szeretném, hogy így legyen. Azt szeretném, hogyha a gyermekeim megtapasztalnák azt, hogy milyen egy meleg, szerető otthonban felnevelkedni. Milyen az, amikor a gyermek azt mondja, hogy én annyira örülök, hogy köztetek élek, és nem más családba születtem. Ez természetes, hogy ezt mondja a gyermek. Mert látja, elmegyünk teniszezni, és látja, hogy a másik apuka teniszezik a lányával, és azt mondja, így szoktak az apukák teniszezni a lánya? Vagyis, hogy szídja őt, hogy így, úgy, amúgy, ez nem így kéne, követelményeket támaszt, nem vagy elég futó, meg leszídja őt. Mondja, hát mi nem így szoktunk teniszezni. Milyen jó, hogy mi nem így szoktunk teniszezni. Tehát azért vagyunk együtt, szülők, házastársak, akár van gyerek, akár nincs gyerek, gyerekekkel vagy gyerekek nélkül, hogy megtapasztaltassuk egymással, hogy milyen lehet a mennyországban az élet. És egymásnak is mondjuk ezt, hogy most nem viselkedtem úgy, mint ami a mennybe lett volna. És én nem szeretnék ilyen lenni, én szeretnék másképpen viselkedni. Szeretném, hogyha kijavítanánk ezt. Amikor mind a két házas társ ugyanazt a világképet bírja, ugyanaz az életcélja van, akkor könnyebben kibékülnek egymással. Könnyebben rendezik egymással az ellentmondásokat. Mert mind a kettő tudja, hogy mind a kettőben a végtelen isteni cél van. Az végtelen cél, hogy a mennyország előze legyen? Ellen White ezt írja, nagyon nevettem, amikor olvastam, ugye, hogy arra rendeltette Isten a család, az Édenben volt az első házaspár, tudjátok. Tehát az Éden, ahol minden tökéletes volt, ott is kellett még, hogy egymás férfelesége legyenek, hogy tudják, hogy milyen lehet az Istennek a közvetlen közvetben azért, milyen a tökéletes élet.
Mit akartam mondani, hogy elkezdtem, csak aztán elfelejtettem. Mi volt az előző gondolatom? Nevettem, mikor azt olvastam, hogy ezzel nem nevettem, hogy a család a mennyország előíze, de utána azt olvastam, hogy a család a házasságot, az életet leginkább megkeserítő eszköze Sátánnak. Milyen óriási ellenmondás áll itt. Ezt bátorításképpen mondom. Ellen White nem most élt a 21. században, amikor már minden nagyon nehéz, internet, külső világ, város, stb. Mozi, és amit el tudtok képzelni, a bűnöknek a garmadája, de már akkor is. Azt mondta, arra hozta létre Isten a családot, hogy a mennyország előze legyen, és a leghatékonyabb eszköz arra, hogy az embereket tönkre tegye, a legkeserűbb iga. A családi élet a legkeserűbb iga. Elég nagy feszültség feszül a kettő között, a két kijelentés között ugyanattól. És tudom, hogy bólogattok, mert minden magyar család bólogat, vagy mindenki, aki családban él, bólogat, azt mondja, igen, az én családom is inkább keserű többször, mint sem a mennyország lenne. Az én gyerekeim nem mondják azt, hogy ja, hát ilyen a mennyországban, akkor vágyakozom oda. Inkább azt mondják, hogy ne kiabálj már annyit, mert nincs csak bajod van, állandóan ezt kell csinálni, azt kell csinálni. Az anya azt mondja az apának, hogy ne idegesítsd a gyereket. Ugye? És ez nincs benne a Bibliában. Dehogy is nincs benne a Bibliában. Itt van benne a Bibliában, Efézushoz írt levél, mit ír Pál apostol? Pál apostol bár szingli volt, egyedülálló volt, mégis tökéletesen Efézus belékhez írt levélbe felsorolja azt, amit csak alá tudunk támasztani a pszichológiával is, hát nyilván a kettő nem ellentétes, hogy mi a mennyországra hasonlított család, házastársi kapcsolat alapkövei. Egy-egy mondattal. Annyira eltalálja, hogy hihetetlen, és majd mindenki fogja érezni, hogy igen, ez, ha család anya vagyok, ha feleség vagyok, ez nekem szól, ez gyengeségem. Ha család apa vagyok, fér vagyok, az nekem szól, gyengeségem. Ha gyerek vagyok, az nekem szól, gyengeségem. Mindjárt látni fogjuk. Azt mondja itt Pál apostol, Efézus belékhez írt levél, 4. fejezetében, először csak úgy általánosabban beszél, csak hogy éreztesse velünk azt, hogy milyen a mennyország íze. 4. fejezet, Efézus 4. fejezet, 31. vers, ezt mindenki ismeri, minden mérgesség, minden fölgerjedés és harag és lárma és káronkodás kivettessék közületek. Legyetek egymáshoz jóságosak, irgalmasok, türelmesek, megengedvény egymásnak, ahogy az Isten is Krisztusban nekünk megenged, hozzánk türelmes. Először csak így lehelyezi az alapokat. A keresztény, nem is van, nem is a keresztény, a boldog családi élet központi témája az, hogy nem engedhetjük el az indulatainkat. A szekuláris világi pszichológia azt tanítja, én is ezt tanultam, hogy a gyógyulás egyetlen útja az, ha az ember az érzéseit kiéli, amikor haragszik, akkor haragszik, amikor csalódott, akkor ideges, akkor kiabál, ettől lesz lelkileg egészséges. Ne nyomd el magadba azt, hogy ilyen érzéseid vannak, lássák a gyerekeid, lássák a fejed, hogy most ez van, akkor gyorsan megszabadulsz tőle, meg kell mutatni. A Bibliának nem ez a véleménye. A Bibliának az a véleménye, hogy nem lehetek mérges, nem gerjedhetek föl, nem beszélhetek csúnyán, nem haragudhatok, nem lehetek lármás. Ez elég nagy ellentét. Olyan ellentét, mint a keserű iga, meg a mennyországnak az előíze. A Biblia azt tanítja is ezzel, hogyha valakinek majd kezébe kerül az Agy csodálatos öngyógyító képessége című könyv, abban le van írva, hogy az agy kutatás kimutatta, hogy azzal, hogyha mi az érzéseinket kiéljük, ami jön, harag, lárma, frusztráció, csalódottság, stb., azzal erre való hajlamunkat elmélyítjük. Egyre inkább hajlamosak leszünk arra, hogy a haragunkat kiöntsük. Ha egy haragos ember kiéli a haragját, soha nem látjuk azt, hogy fokozatosan egyre szelidebbé válik. Nem. Hanem egyre haragóvá válik. Egyre kisebb dolog miatt már kiakad. Ez nagy becsapása a pszichológiának, vagy tévedése. Nem akarom minket becsapni. Nem lehet meggyógyulni az agykutatás szerint. Azok az agypályák, amelyek a szokást, a rossz szokást kialakítják, egyre gyorsabban járnak, és egyre öregségére már teljesen hátságos és elviselhetetlen lesz. És vége van. Vagy öregségére, lehet, hogy már 30 évesen is az, vagy 40 évesen is az. A Biblia azt tanítja, hogy az embernek szabadságában áll jó
szokásokat kialakítani, jó lelki szokásokat. Amikor az jönne, hogy most én arról gondolkodjak, hogy zsörtölődjek, hogy így vagy úgy a mosogatás közben, hogy az én anyósom, hogy az én munkatársam, hogy az én főnököm, és ezen jár az agyam, mint feleség, vagy a férjem, hogy ilyen, hanem olyan, amint ezen jár az agyam, olyan, mintha moslékot ennék. Ezt a kifejezést kell, hogy használjam. Amit a szádon keresztül beengedsz, amit megeszel, nem eszel meg mindenféle romlott ételeket, mert tudod, hogy beteg leszel tőle. Ugyanígy, amiről gondolkodom, amivel a szellemi táplálékom, olyanná válik a lelki alkatom. A testi alkatom a bevitt tápláléktól függ, a lelki alkatom pedig attól függ, hogy milyen gondolatokat viszek be az agyamba, mivel foglalkozom. Tehát az első tanács az ez, hogy nekünk szembe kell fordulni a haraggal, az erőszakkal, a bennünk lévő indulattal. Amikor a feleségemhez akarok szólni valamit, hogy miért nincsen vacsora, vagy én dolgozok látástól Mikulásig, most még arra sem voltál képes, hogy vacsorát csinálja, vagy ez nem vacsora, csak egy föld zöldségek halmaza. Ilyen nincs gondolom senkinél, hogy ilyen történne, mert csak amerikai családokban történik. Ezt nem lehet mondani. Ilyen nincs. Akkor a férj azt mondja, inkább akkor nem szólok meg. Akkor értjük, ugye? Tehát ez lehetetlen. Ha ezt mondom, következő alkalommal már még inkább kritikus leszek. És olyan férjé válok, hogy ilyen teljesen elviselhetetlen, mogorva, morcos, aki a feleségem attól fél, hogy mikor fogom legközelebb leszídni. Nagyon sok asszony szenved attól, hogy nem tudom, mikor mondott neki pozitívat utoljára a férje. Na, de nézzük akkor az általános tanács után, nézzük, hogy hogyan folytatja az ötödik fejezetben. Mindenkinek mond valami kellemetlent, vagy valami fejlődési lehetőséget. Kezdjük a férfiakkal, jó? Kezdjük a férfiakkal. A férfiak nehéz esetek, ezért a Bibliában, az Újszövetségben Péter és Pál ötször mondja ezt el különböző leveleikben. Ötször. Ilyen egyszerűt mondanak, például itt Efézusban érkező levélben, Efézus 5.25. Ti férfiak, szeressétek a ti feleségeiteket. Amikor ezt először olvastam, akkor azt mondom, hogy milyen könnyű dolgom van nekem. Nekem csak ezt mondta, hogy szeressem a feleségeket, mert ez a legkönnyebb dolog. Azt olvasom a következő részben szintén, ti férfiak, szeressétek, úgy, ahogy az Isten szereti az egyházat. Péter apostol ugyanezt mondja, szeressétek a ti feleségeiteket, stb. Stb. És kiderül, hogy a nőknek nem mondja el ötször. Csak egyszer mondja. A nőknek nem mondja azt, hogy szeressétek a ti férjeiteket. És lassan fel kellett fognom, hogy a Biblia szerint a férfiaknak a legnehezebb leckék egyike az, hogy a szeretetet a feleségük irányába gyakorolják. Nagyon sok feleség úgy érzi, hogy a férje nem szereti őt. Nagyon sok feleség így érzi. Nem fejezi ki elégszer, hogy szereti. Nem mondja elégszer, hogy szereti. Nem viselkedik úgy, mintha szeretné. És a Biblia ezt súlykolja, ha te Krisztus követő szeretnél lenni, akkor a férfi vagy, szeresd a feleségedet. Ellen White ezt így fogalmazza, most már 20. századi nyelven. A férj egyetlen feladata, hogy felkeltse, elnyerje és fenntartsa felesége leggyengédebb érzéseit a maga számára. Ez a férj definíciója. A férjek általában nem így szokták magukat meghatározni. Nem úgy szokták a férjek magukat meghatározni, az a rendeltetésem, az a küldetésem, hogy a feleségem leggyengédebb érzéseit a magam számára elnyerje minden nap. A férjek ezt nyálasnak tartják. Nem. Én egy erős férfi vagyok, dolgozom, hozom a pénzt, kiosztom a családot, megmondom, mi hova építünk, mit építünk, milyen kocsit veszünk, mi, ez a feladatom. Nem ezt mondja Pál apostol, hogy ti férfiak, legyenek nagy szabású terveitek, ti férfiak, keressétek meg a betörő falatot, ti férfiak, gyakoroljátok az uralmatokat és vezetéseteket a család fölött. Nem ezt mondja. Azt mondja ötször vagy hatszor, ti férfiak, szeressétek a ti feleségeiteket. Ti férfiak, szeressétek a ti feleséget. Nem lehet elégszer elmondani. Amikor a férj a családban, a felesége irányában bármit akar tenni, kérdezze meg, ez a leggyengédebb érzéseit fogja felkelteni? El lehet könnyen dönteni. Amit most fogok mondani, annak örülni fog? Szeretni fog engem, vagy nem? Józsi, ne beszélj butaságokat, néha helyre kell tenni az asszonyt.
Ezt a Bibliában nem olvasom. Nem olvasom. Azt olvasom, ti férfiak, szeressétek a ti feleségeiteket. Ne legyetek hozzá haragos kedvűek. Ez már ismerősebb? Ez könnyen megy, nem? Mit csináltál, ezt csináltad, azt csináltad. Na, a Biblia nagyon mai, nagyon mai kornak szól. Azt mondja nekünk férfiaknak, az Isten, én úgy ismérem a férfi természetet, megmondtam már Mózes első könyvében, hogy a bűnnek az lesz a következmény, hogy uralkodni akarsz a feleséged fölött. Ha uralkodni akarsz a feleséged fölött, akkor te keserű igává fogod tenni a házasságot. Ha lemondasz az uralkodási vágyadról, és elkezded magadat megfeszítve, minden nap azon törekedni, hogy a leggyengédebb érzéseid keltsed föl, akkor a mennyországot fogod bevarázsolni. Ez a Biblia tanácsa a férfiaknak. Ti férfiak, szeressétek a ti feleségeiteket. És milyen érdekes, a pszichológiának több ezer év kellett, most 2000, nem tudom mennyi, 2000-es évek elején, vagy korábban is már megvolt a 19. század vége felé, hogy azt mondta, a férfiak emocionális intelligenciája alacsonyabb, mint a nőké. Kevesebb érzelmi ráncuk van. Tehát, hogy kevesebb arckifejezést tudnak. Kevésbé tudnak együtt érezni, mint a nők, mint a feleségeik. Néha úgy érzik, hogy a feleség butaságokat beszél, hogy itt ez történt, azt történt, és ez engem nem szeret, az így, vagy úgy, ugyan már csak női butaság. És később kiderül, hogy a nőnek igaza volt, mert érzékeli ezeket a dolgokat. A fér pedig nem érzékeli. A férnek abban kell fejlődnie, amiben gyenge. A férj gyenge az érzelmek kifejezésében. Gyenge a gyengétség gyakorlásában. Miért van az, hogy Pál apostol itt nem is tudom, 10 versen keresztül szájba rágja a férfiaknak? Azt mondja, ti férfiak, szeressétek a ti feleségeteket, amiképpen a Krisztus is szerette az egyházat, és önmagát adta érte. Tehát ti férfiak, adjátok önmagatokat a feleségeitekért. 28. vers. Úgy kell a férfiaknak szeretni az ő feleségüket, mint a tulajdon testüket. Ez is elég jó példa. Úgy ápolgass, gondolj, mint a saját, mert soha senki az ő tulajdon testét nem gyűlölte, hanem táplálgatja, ápolgatja, gatja, tehát ez a gyakorlítól képző, nem az, hogy egyszer egy héten, hanem naponta többször táplálgatja, ápolgatja, miképpen az Úr is az egyházat, ahogy a nő bánik velünk napról napra, percről perce. Aztán azt mondja, mert elhagyja a férfi atyát és anyját, és ragaszkodik az ő feleségéhez. Azt mondja, hogy a szülői kapcsolatnál erősebb kapcsolat lesz az, ami a feleség és a férj között van, és a feleségéhez ragaszkodik. Felette nagy titok ez. Aztán megint mondja, hanem azért ti is egyen-egyen, ki az ő feleségét úgy szeresse, mint önmagát. Hát itt 4 versben, 4 különbözőféleképpen akarja a szívünkre kötni Pál apostol azt, hogy ha te boldog házasságot akarsz, akkor egy dologra figyelj, a feleséged gyengéd érzéseit próbáld ápolgatni a magad irányába. Nyelve a

Ugye? Úgy szeresse a feleségét, mint saját magát. A leggyengédebb érzéseit kell, hogy felkeltse. Mint egy iránytű, még egyszer mondom, a férj számára teljesen egyértelmű, hogy a feleség számára az első, az Isten után. Szeresse, mint önmagát. Aki szereti az ő feleségét, önmagát szereti, a másik kulcsmondat. Azt mondja Pál apostol, hogy mindjárt válaszol, mint egy családterápóta. De hát doktor úr, hogyha én a feleségemet így elkényeztetem, akkor a fejemre fog nőni, akkor ez egy nagyon aszimmetrikus családi kapcsolat lesz. Én kiteszem a lelkemet, szeretgetem őt, meg mindent megteszek érte, ő meg azt hiszi, hogy akkor körülötte forog a világ. Ezt gondolod te. Az Isten másként gondolkozik. Azt mondja, aki szereti az ő feleségét, önmagát szereti. Azt mondja, én olyannak teremtettem a te oldalbordádat, hogyha te szeretni fogod őt, akkor olyat fogsz tapasztalni tőle, amire nem is számítasz. Van egy régi történet, csak pihentetésképpen, volt egy afrikai törzs, talán van is, ahol az a feleséget meg kell venni. És hát voltak szebb feleségek, voltak csúnyább feleségek, voltak idősebb feleségek, öregebb feleségek, kinek hány tehén az ára. És egyszer a törzsfőnöknek a második legkisebb gyermeke, az ugye szintén feleséget akart venni, és hát volt egy nő, akit megszeretett, akit olyan két tehénre taksáltak, már bocsánat a példáért. A törzsfőnöknek a fia 10 tehenet adott azért a feleségért. 10 tehenet adott érte, és összeházasodtak. És abból a feleségből nagyszerű asszony lett. A csodára jártak ott a törzsnek a tagja, hogy hát ez fantasztikus, milyen, mert az két tehenet érő feleségből ilyen feleség, tényleg most már adhatnánk érte 10 tehenet is. Vagyis, aki szereti az ő feleségét, önmagát szereti. Amikor a feleség úgy van megteremtve, úgy van behuzalozva, hogyha a szeretet tankja tele van, ha szeretik őt, akkor ő is elkezd pozitív módon viszonyulni a férjéhez. Ezt kell mondják családterápóták is, ma mindjárt a feleségről is lesz szó, hogy ha csak az egyik házastárs, ha bajban van a házasság, és csak az egyik társ azt mondja, hogy ő szeretné rendbehozni, akkor azt tudnak én mondani, van rá remény. Ha csak az egyik akarja, legalább az egyik, akkor van rá remény, hogyha az az egyik, még egyszer mondom, aszimmetrikusan, magára vállalva elkezdi ápolni a tüzet. Tehát ő rakja a fát a tűzre, neki az ő fáradtsága, nem kap érte visszhangzást, ő tartja melegen, de ő azt elhatározta, hogy ő rendbe akarja hozni, javítani akarja. Nem vár érte viszonzást, most egy kicsit sarkítva fogalmazok, de ha elkezdi rakni a tüzet, akkor az elkezd melegedni a legtöbb esetben. A baj az, hogy amikor a házasságok megromolnak, akár keresztény házasság, akár nem keresztény házasság, mindig a másikra várnak. Azt mondják, én majd meg fogok változni, hogyha ő is megváltozik. Miért szeressem én a feleségemet, hogyha ő nincs rám tekintettel? Soha semmiben nem dönthettem én. Soha semmikor nem hallgat meg az én szavamat. Teljesen lenéz engem, nem is törődik velem, elhidegül tőlem. Hogyan szeressem én? Ne legyen tőlem elhidegült, forduljon felém, kezdjen nekem szívességet tenni, érezzem, hogy másképpen gondolod rólam, akkor majd én is szeretem, mondja a férfi. A nő meg azt mondja, hát miért szolgálnám már őt ki, meg miért tennék érte, majd hogyha szeret engem, akkor majd megkapja, hogy lássa, hogy mindennek van valami feltétele. Így nem működik, ez egy lefelé vívő spirál. Mind a kettő a másikra vár, és szépen a dolgok egyre rosszabbak és egyre rosszabbak. Ugye ennek a másik fel az, amikor a feleség azt gondolja, hogy ő most azt adja, amire a férfinek szüksége van, és csodálkozik, hogy mégse kapja azt, amire neki szüksége van. A férj azt gondolja, hogy azt adja, amire a feleségnek szüksége van, és mégse kapja azt, ami neki, de közben nem azt adják egymásnak, amire szükségük vannak. Mert a férj azt gondolja azzal, hogy ő dolgozik napi 10 órát, hazahozza a pénzt, meg jó, szép házam, meg szép ruha van kocsi, meg ilyesmi, azzal el van intézve az ő feladata, és a feleség ezt nem így gondolja. Nem így éli meg. Ezért mondja Pál apostol a férfiaknak, nektek szeretni kell a feleségeiteket. Na nézzük a feleségeknek, mit mond. Tehát azt mondja, kedves férfiak, a nőknek a nyelve a szeretetnek a nyelve. Amikor vitatkoztok valamin, milyen színű legyen a háznak a fala, vagy a lakásnak a fala, rózsaszín, vagy nem tudom, kanári sárga, akkor jól egymásnak feszülnek, hogy de rózsaszín, de sárga, de rózsaszín, de sárga. Egyszerűen csak azt mondaná a férfi, drágám, hogyha rózsaszín lenne, akkor úgy érezni, hogy jobban.

0: szeretlek. Igen. Akkor legyen rózsaszín. Ilyen egyszerű lenne megtörni a hatalmat. És a legtöbb feleség azt mondaná erre, ó, drágám, hát hogyha tényleg is szeretsz, akkor legyen inkább sárga. Ebből látszik, amit a pszichológia azt mondja, ezek játszmák. Egyik se kapja meg azt, amit akar, és ugye tudjátok, hogy a szomjas teve az a koszos pocsából is iszik, tehát még mindig jobb egymással veszekedni, mint egyáltalán nem beszélgetni. De az egymásnál veszekedésnél sokkal jobb az, hogyha a férje azt mondja, úgy érzed, hogy jobban szeretlek, hogyha narancssárga lesz. Igen, úgy érzem. Akkor legyen narancssárga. Ha ezzel örömet okozhattam neked, ennyi. Ha visszagondoltok saját veszekedéseitekre, az ellenség hogyan éri el azt, hogy a legpitiánerebb, legkisebb dolgokon őre mentek, nem? Most akkor hazajöttem, akkor kell kezet mosni, vagy nem kell kezet mosni? Ide kell tenni a cipőt, vagy oda kell tenni a cipőt? Kiteszek ezt, vagy nem teszek ki? Ugye, hát ez ismeritek mindenki. És lehet, hogy azt mondja az ember, hogy hát hogyha ettől úgy érzed, hogy jobban szeretlek, hogy naponta háromszor mosok kezet, akkor ez a legkevesebb, amit meg tudok tenni. Legkevesebb. Kedves férfi társam, higgyétek el, lehet mosni naponta kétszer-háromszor kezed, nem azért, mert te úgy gondolod, hogy koszos a kezed, mert te nem gondolod úgy. Ugye nem gondolod úgy? Hanem azért, hogy a másik lássa az, hogy én téged szeretlek. Azért mosok kezed. Na, Csilla nem szokta hallgatni, most már ugye hallottam más kérdés, de már mondta nekem, hogy nem mondjam többet, de mindig megsértem ezt a szabályt. Mondtam, hogy megyünk együtt kocsival, akkor néha úgy meg szoktam simogatni a tarkóját, meg a haját, és mondom neki, hogy hát nekem ez a simogatás semmiben nem kerül, de neked megfizethetetlen. És tényleg így van. Tényleg így van. Kedves férfiak, annyira egyszerű egy nőt boldoggá tenni. Nagyon egyszerű. Mert annyira egyszerűek, mint mi vagyunk. Csak a szívükön keresztül. Csak a szeretetükön keresztül. Ennyi elég. Egy csomó vita megfog. Nem kell észérveket felhozni, vitatkozni. Egyszerűen csak éreztetni kell vele azt, hogy szereted őt. Szeressétek a ti feleségeiteket. Ápolgassátok. Soha senki nem gyűlölt, hanem táplálgatta, gondozgatta azt. És aki a feleségét szereti, önmagát szereti. Nézzük a feleségek, mit hibáznak el. A Biblia azt mondja, a feleségeknek nagyon-nagyon nehéz elfogadni azt, hogy nem az ő akaratuk érvényesül. Amilyen nehéz a férnek szeretni feltétlenül a feleségét és kimutatni, ugyan ilyen nehéz a feleségnek elfogadni, hogy nem az ő döntése, nem az ő akarata érvényesül mindig. Borzasztó elfogadni. Mert a feleségek agya, úgy gondolják, jobban működik. És ez így is van, bizonyos szempontból. Gyorsabb, komplexebb dolgokat gyorsabban felismeri, könnyebben átlátja. Lajos még nem tudom, mérföldekkel mögötte van, ő már tudja, mit kéne csinálni, és Lajos azt mondja, ezt kell csinálni. Hát még jó, hogy ágaskodik bennem, mint feleségbe, hogy nem ezt kell csinálni, így kell csinálni kész. Ugye? Amilyen nehéz, kedves nőtestvéreim, a férnek szeretni a feleségét, a Biblia szerint ugyan ilyen nehéz a feleségeknek fejet hajtani a férj előtt. Ez a fejhajtás, ez az engedelmesség régi szóval, ez nem szimpatikus szó, de mindjárt picit közelebb hozom. A férjek nem azt szeretnék érezni a Biblia szerint és a pszichológia szerint is, hogy a felesége szereti őt. Képzeljétek el, kedves feleségek, a férjek ezt tudják. Nem is érdekli őket. Tudják, hogy vagy szereted, vagy gyűlölöd. Utálod, vagy ezt a kettőt tudod csinálni. Nem tudsz hozzá semleges lenni, vagy hideg vagy, vagy meleg vagy hozzá. De tudja, érzelmi lény vagy. Soha egyetlen kérdője nincs abban, hogy szeret, hogy érzelmileg viszonyulsz hozzá. Ez minden férfi számára közhely. Nem érdekli. Nem érdekli, mert tudja. A férfit az érdekli, hogy tiszteled-e őt. Hogy felnézel-e rá. Ahogyan a kis fiúcska, nekem két fiam is van és egy lányom, a lányom soha nem mérte magát hozzám, hogy mekkora nagy már, meg mikor lesz már nagyobb, mint én. Ilyet soha nem mondott. A fiaim már 4 éves kortól, vagy korábban elkezdték, hogy mikor lesz már akkor, de hát mert hány centi hiányzik még. És ma is a 16 éves mellettem, és nézze, hogy na most már lassan nagyobb leszek, mint ő. Minden férfiben, kedves nőtestvérek, benne van ez a kis fiú. A felesége számára nagy akar lenni, ügyes akar lenni, elismert akar lenni. De ezt kapja meg a legkevésbé. A Biblia azt mondja, ti feleségek általában nem respektáljátok a férjeiteket. Nem fejezitek ki a számára, hogy tiszteljétek őket. Azt mondod neki, hogy jaj, úgy szeretlek, drágám, hadd bujakozzad meg, buszi, ezt tudja, ezt, mint a kismacskák, ezt tudja. De az, hogy tiszteled őt, az, hogy elismered őt, az, hogy felnézel rá, ez nem a te nyelvezeted, nem a nő nyelvezete. Ezért a nőnek meg kell tanulnia. Ahogyan a férfinek meg kell tanulnia a feleségek által beszélt szeretet nyelvet, minden a szeretet körül forog, ugyanígy a feleségnek meg kell tanulni, hogy egy férfit úgy lehet motiválni, hogyha elismered. Mikor mondtad utoljára, hány héttel ezelőtt, hogy olyan büszke vagyok rád, mert igaz, nehéz körülmények vannak, mégis tudunk az asztalra ételt tenni, és ezt neked köszönhetjük. Mikor mondtad ezt utoljára a férjednek? Vagy mikor mondtad neki azt utoljára, hogy annyira szeretem, hogy olyan határozott vagy, magabiztos vagy, és tudok számítani a döntéseidre? Egy férfi ilyen mondatokat szeretne hallani. Vagy azt mondod neki, amikor vitakoztuk arról, hogy sárga legyen a fal vagy rózsaszín, azt kell neki mondani, ha a fal sárga lesz, akkor úgy érzed, hogy jobban tisztellek? Igen. Így lesz. Így lesz. A Biblia tanácsa a házastársaknak az, mint alapépítőkő, férfiak, tanuljátok meg a szeretet nyelvét, nők, tanuljátok meg a tiszteletnek a nyelvét. A tiszteletnek a nyelvét. Attól, hogy én annyi nő van a világon, akik azt mondják, hogy egy olyan férfit szeretnek, aki döntésképes, akire felnézhetek, aki irányt tud mutatni a családnak, aki erőt, magabiztosságot, biztonságot sugároz. Ilyen férfira vágyunk, mondják a nők. De közben a férfiak kezéből kiveszik a döntést, már gyerekkorukban is, amikor édesanyák, a fiúgyermekek, ő döntenek mindent helyettük, amikor meg férhez mennek, akkor meg ők akarnak a családban mindenről dönteni. Úgy nem lehet olyan fért nevelni. A feleségnek az a rendeltetés, hogy a férjéből egy nemes, erőcsugárzó, biztonságot adó férfit, fiúból férfit neveljen. Ezt csak egy feleség tudja megtenni. De azzal nem lehet megtenni, hogy állandóan elmondom neki, hogy mivel nem vagyok megelégedve. De ezt már Salamonnak is elege volt ebből, azt mondta, jobb a ház tetején lakni, mint a házsárdos asszonnyal. Amelyik asszony nem engedelmes, nem tisztelettudó, most bocsánat, szándékos aztán ilyen klasszikus szavakat, az házsártos. Amikor a férfiak ülnek egymás, nem egymásra szembe, egymás mellett a valamilyen, nem tudom, pihenőhelyen, vagy valamilyen vendéglátóbeli egységben, és isszák, nem tudom, a narancstét, vagy bármit, akkor ők arról beszélnek, hogy hát állandóan ez megy, hogy mi soha semmi nem elég, állandóan ezt is úgy kell, úgy... Én soha nem hallottam azt, hogy a feleség azt mondja, hogy ez nagyon jó volt, jól csináltad. Amennyire te éhezel és vágyakozol arra, mint feleség, hogy szeressen téged, kifejezze a szeretetét irányodba, te ugyanannyira elmulasztod azt, hogy kifejezd a férfi irányába a tiszteletedet, az elismerésedet, a respektet. Szeretet és respekt. Ez a két különböző nyelv a férfinek és a nőnek a Biblia szerint. Megvan az akkor tehát, hogy amikor házasok, most csak nagyon néhány alaptéglát szerettem volna, nem lehet mindenről beszélni egy óra alatt. A következőt nézzük azt, hogy mit mond a Biblia a gyereknevelés alapdolgai. Pál apostol, nézzétek meg, hogy Pál apostol itt a Biblia két lapján, Efézushoz itt levél 5. fejezetében, 4-5-6, elmondja az egészet úgy, hogy van, nem is kell a Bibliában lapoznom. Azt mondja, ti férjek, szeressétek a feleségeiteket, ti feleségek, engedelmeskedjetek, tiszteljétek a ti férjeiteket. Most akkor jön az apáknak, mit fog mondani. Most már van gyerek, nézzük az apáknak. Az apáknak mit mond? Ti apák, ti atyák, ne ingereljétek a gyermekeiteket. Hát ennél istenibb tömörséggel nem lehet elmondani, hogy mi az atyák döntő hibája. A férjek döntő hibája, hogy nem fejezik ki eléggé a szeretetüket, a feleségeké, hogy nem fejezik ki a tiszteletüket, az apáé a gyerek felé, hogy amit ő gyereknevelésnek gondol, az a gyerek ingerlése. Most csak az apákat kérdezem, ugye volt már olyan, akinek van gyereke, hogy a feleség azt mondta, hagyd már, ne beszélj neki. Ugye volt ilyen? Volt ilyen, ugye? Vagy a feleségek tudják, hogy mondták ilyet azt a férjek, hogy ne mondd már ezt neki, most inkább ne. És akkor a férj mit reagált? Meg kell azt a büdös kölyköt nevelni. Hát honnan fogja megtudni, hogy itt becsület van, meg tisztesség van, meg fegyelem van. Csak onnan, hogyha én megmondom neki, hogy mi van. Pál apostolnak más a véleménye. Azt mondja, kedves apuka, teljesen igaza van a feleségednek, ez a gyerek ingerlése. Ez a gyerek ingerlése. Te ne ingereld a gyermeket. Ezért azt tanácsoljuk az apáknak, hogyha a mennyországot szeretnék kialakítani, hogy az ingerlésnek mi az ellentéte? Az ingerlésnek az az ellentéte, hogy így fogalmaz Ellen White, a szeretet aranyláncával magához köti gyermekei szívét az apa. Az apa. Az kedves apatársaim, én is sokat hibáztam, sokat tévedtem, de mára tudom, hogy az apának egyetlen feladata van a gyermekeivel szemben. Az, hogy a barátjaivá váljon, nem a haver, a barátjaivá váljon, és a szeretet cselekedetein keresztül kiérdemelje a gyermekeitől a tiszteletet. Ez így működik. A pszichológiai kutatások azt mutatják, hogy azok a gyerekek, akinek az apja sokat játszik vele, sok időt tölt vele, sokat beszélget vele, ezeket az apákat a gyerekek sokkal jobban tisztelik, sokkal jobban engedelmeskednek, mint azok, akik erővel akarnak vezetni. Azt bízzátok az otthon királynőjére, az anyára. Az anya nagyon jól tudja ezt a dolgot csinálni. Az apának, az apa, vagy a férj, úgyis mondhatnám angolul, a husband szó. Aki tud angolul, az tudja, hogy régiesen ez két szóból áll össze. House, ház, és band, kötelék. Az apa a háztartás, a család érzelmi összetartó köteléke. Meglepő, de nem az anya az. Nem az anya. Az apa tartja egyben a családot érzelmileg. Az apa. Mert hogyha, úgy mondjuk a pszichológiában, hogyha ideges a kutya, akkor nézd meg a gazdáját, a gyereket. Ha a gyerek nem egészséges, nézd meg az anyját. Ha az anyja nem egészséges, nézd meg a férjét. Ha a férj nem egészséges, nézd meg a férj és az Isten kapcsolatát. Ilyen egyszerű. Ilyen egyszerű. A férjen van az apán van az a felelősség, hogy a szeretetével összetartsa a családot. Nem kívülről, mint egy sató összeszorítsa, hanem a szeretetével magához láncolja a család tagoknak a szívét. Nem akartok, kedves apa társaim, olyan apák lenni, akik a családjukban arról ismertek, hogy szeretetet sugároznak, a gyerekek, és a gyerekek szeretnek velük lenni, és minden szelídséggel finoman oldanak meg, sokkal többre lehetne vinni, mint nyers erőszakkal, vagy a hangerő kieresztésével. Ti atyák, ne ingerejétek gyermekeiteket, hanem neveljétek őket az Úr tanítása és intése szerint. Azt mondja, hogy lehet ingerelni, meg lehet nevelni. Biblia olvasó emberek vagytok. Mi a különbség az ingerés és a nevelés között? Nagyon egyszerű. Amikor valakit ingerlek, akkor felmegy benne a pumpa. Akkor idegessé válik. Akkor dacossá válik, hogyha gyerekről van szó. Vagy érzelmileg negatívan maga alatt lesz. Ez az ingerlés. Lenyomni a gyereket, vagy felbőszíteni a gyereket. A nevelés ennek az ellentéte. Az ember úgy neveli a gyerekét, hogy nem bosszantja föl. Nem kelti fel benne feleslegesen az ellenállást. Erre mondta Ransburg azt, hogy a Biblia, nem a Bibliára mondta, hanem a Bibliának a kifejezés úgy lehet, hogy Ransburgivá fordítani, az igazi család az meleg korlátozó család. Az igazi apa egy meleg korlátozó apa. A meleg apa, aki szeretettel, kedvességgel, szelídséggel, de határozottan mutatja be, hogy meddig és ne tovább. Nagyon helyes minden apának az az elvárása, hogy szabályoknak kell lenni, korlátoknak kell lenni, ebben egyetért a Biblia minden apával, de hogy a szabályokat, korlátokat hogyan képviseljük, hogyan tartjuk be, ott van a különbség az ingerlés, meg a nevelés között. Azt írt Ellen White, amikor ő benne felment az ideg, nem így írt, csak így fejezem ki, csak röviden, akkor ő nem engedte meg magának, hogy a gyerekeivel beszélgessen, akkor kiment a gyerekszobába. Azt mondta, most nem vagyok olyan állapotban, hogy tudnék nyugodtan beszélni erről a helyzetről. De ha majd, ha megnyugszom, akkor majd megbeszéljük. Vagy most te nem vagy olyan állapotban, hogy tudnánk erről beszélni, majd megbeszéljük. És azt írta, délutánra, estére általában a kicsik odajöttek hozzá, és már ingerlés nélkül meg tudták beszélni. És aztán együtt imádkoztak, hogy többet ilyen ne legyen. A Biblia nem szentimentális. Nem mondja azt, hogy nem lesznek gyereknevelési problémák, nem lesznek házassági problémák. Nem azt mondja, hogy kiveszlek benneteket, hanem azt mondja, ti abban fogtok különbözni a világtól, hogy tudjátok, hogy mi az a módszer, hogy ezeket meg lehet oldani. Szóval szeressétek a feleségeiteket, tiszteljétek a férjeiteket, és ne ingereljétek a ti gyermekeiteket. Ez a három legfontosabb kulcs, amit Pál apostol mond a családi békével kapcsolatban. Arról majd a beszélgetés közben beszélgetünk esetleg, hogy hogyan lehet betartani a korlátokat, hogyan lehet ingerlés nélkül nevelni, hogyan lehet különféle neveléshelyzetekben valamit tenni, vagy hogyan lehet kifejezni a feleségem számára, hogy szeretem, vagy a férjem számára, hogy tisztelem. De így most befejezem, mert ez most 45 perc, hogy ez így most így nagyjából követhető, és innentől jön a beszélgetés szakasz. Jó?
1: Adventnet Rádió Magyarországról.